0: 1993. áprilisában történtekhez hasonló esetet. A sportolók sokkal nagyobb biztonságban érezhetik magukat. Dr. Lénárt Ágot, a sportpszichológus úgy látja, ezt a sportolók is érzékelik.
1: A Szeles Mónika esete egy nagyon kivételes helyzet volt, tehát hogy került oda be a merénylő, tehát hogy történt ez az egész. Én azt gondolom, hogy a biztonsági érzetet a versenyeken ma már megkapják a sportolók. Az természetesen furcsa lehet, amikor a sportoló nem számít rá, hogy az olimpiai faluba például az egyik olimpián megtörtént, este 6-kor megjelentek a gépfegyveres őrök, és elkezdtek körjáratot tartani, tehát akkor jó néhányan meglepődtek, és megijedtek, mert azt mondták, hogy hát ha megjelentek itt ezek a katonák, rendőrök, csendőrök, akkor történt valami, és meg kellett őket nyugtatni, hogy nem, ez a biztonságunknak a része. De hát ugye ott volt az izraeli sportolókkal történt merénylet Münchenbe is, tehát az is egy ilyen szempontból egy nagyon-nagyon kirívó eset volt, tehát a lehetősége mindig fennáll, a biztonsági rendszereket ki lehet játszani, de azért azt gondolom, hogy ma már ez nem kerül olyan értelembe a reflektorfénybe, mint ahogy akkor sajnos szerepelnie kellett.
0: A Szeles Mónika elleni merénylet óta eltelt több mint 33 év alatt rengeteget változott a világ. Számos új technológiai újítás jelent meg, amit már napi szinten használunk. Fontos kérdés, hogy biztonságtechnikai szempontból a szakemberek miként tudnak lépést tartani a fejlődéssel, hogy az innovációt felhasználva még biztonságosabbá tegyék az életünket, s ezen belül a sporteseményeket is. Kis Róbert rendőrezredes, az ORFK közrendvédelmi főosztálynak vezetője szerint a rendelkezésre álló informatikai eszközök sok lehetőséget kínálnak, de egyben kockázatot is rejtenek magukban.
2: Én úgy gondolom, hogy a maga az új jellegű információdömping lehet hasznos is, de egyben valóban így van, hogy a személyi biztonságra történő felkészülés az nyilvánvalóan egy fontos momentuma lehet a szervezői oldalról. Nagyon fontos azt megtekintenünk, hogy most már egyébként egy adott deviáns személynek az azonosításához nagyon fontos lehet adott esetben a beazonosítás, és ezért a beléptető rendszereknek az alkalmazásával egy kicsit könnyebbé válhat. Ugye nyilván a beléptető rendszer nem egy kötelező előírás, de amennyiben van és kiemelt biztonsági kockázatról beszélünk, ennek az alkalmazásával együtt a névre szóló jegyértékesítés is megvan. Ha névre szóló jegyértékesítés, akkor van lehetőség a biztonsági szolgálatnak a személyazonosságnak az ellenőrzésére is. Mind abba az irányba tendál, hogy nekünk a biztonság megteremtésére egyébként az információbiztonság, illetve a különböző informatikai eszközök lehetőségként adódnak, de alapjába véve minél több informatikai eszközt alkalmazunk, annál nagyobb a sérülékenység veszélye is, ugyanis amennyiben ezek az informatikai eszközök nem megfelelően működnek, akkor meg is nehezedik ezzel a mi munkánk. Úgyhogy röviden válaszolva, áldás is, de egyben nem is.
0: Szeles Mónika 2008-as visszavonulás után sem szakadt el a teniszvilágától. Bemutatókon és jótékonysági eseményeken vett részt, fiatal játékosokat segített. Amikor 2018-ban az e-sportolója gála egyik diátadójaként Budapestre érkezett, Szabó Szilárdnak többek között erről is beszélt.
3: Én még mindig nagyon sokat utazom, mert nagyon sokat dolgozom a tenisszel és az egészség wellness részeken. Én imádok utazni, gondolom, mint pici gyerek sokat utaztam junior tornákon, teniszmeccsekre, utána mint profi, és utána, amikor abbahagytam, tenisz szintén benne van a véremben.
4: És a tenisszel hogy foglalkozol, mit csinálsz?
3: Én a tenisszel foglalkozok némely pár ilyen juniorral, akik kérnek advice-ot tőlem,
4: tanácsot. Mondjuk
3: tanácsokat, igen, köszi. És emígy még főleg a jobban a corporate részén dolgozom, hogy segít neki új ütőket föltalálni, meg ilyen dolgokon tanácsadó vagyok mondjuk jobban.
0: Szelest 2009-ben beválasztották a nemzetközi tenisz hírességek csarnokába, ugyanebben az évben önéletrajzi könyvet is megjelentetett, amelyben nyíltan írt a hamburgi támadás utáni lelkiválságáról, depressziójáról és arról, hogyan próbált új életet építeni a profi sport után. 2025-ben életének újabb nehéz fejezetét osztotta meg a nyilvánossággal. Elárulta, hogy miasztenia gravisszal, azaz súlyos izomgyengeséggel küzd. Ez egy krónikus autoimmun betegség, amely az akaratlagosan mozgatott izmok gyengeségét okozza, és leggyakrabban a fiatal, 40 év alatti felnőtt nőket és a 60 feletti idősebb férfiakat érinti, ugyanakkor bármely életkorban, akár gyermekkorban is kialakulhat. Szeles elmondása szerint korábban soha nem hallott erről a betegségről. Azután fordult orvoshoz, majd került neurológushoz, hogy olyan tüneteket észlelt magán, mint a kettős látás, valamint a karjaiban és a lábaiban jelentkező gyengeség. Mint mondta, már az is komoly nehézséget okozott számára, hogy megszárítsa a haját. A betegséggel körülbelül 2022-ben szembesülő Szeles ezt élete sokadik újrakezdésének nevezte. Az erről szóló nyilatkozatot Szabó Szilvia olvassa fel.
5: Az első újrakezdést akkor éltem át, amikor 13 évesen Jugoszláviából az Egyesült Államokba érkeztem. Nem beszéltem a nyelvet, elhagytam a családomat, nagyon nehéz időszak volt. De az is egyfajta újrakezdésnek számított, amikor kiemelkedő játékossá váltam, mert a hírnév, a pénz, a figyelem mindent megváltoztatott, és egy 16 évesnek ezzel nehéz megbirkóznia. Aztán nyilvánvalóan a késelésem után is újra kellett kezdenem mindent, miként néhány évvel ezelőtt, amikor a miasztenia gravisszal diagnosztizáltak. A gyerekeknek, akiket mentorálok, azt szoktam mondani, a labda pattan valamerre, neked pedig alkalmazkodnod kell. És most én is pontosan ezt teszem.
0: Ruszanov András tenisztörténészt arra kértük, foglalja össze, hogy 2026-ban nézve milyen tanulsággal szolgálnak, mit üzennek a Szeles Mónikával történtek.
6: Én azt mondom, hogy emberleg abszolút ugyanaz a kedves, ugyanaz a szeretetre méltó, ugyanaz a mindenkihez közvetlen és abszolút minden sztáralő nélküli sportember kötőjellel, zárójelben ember maradt Mónika, ami egyszerűen fantasztikus, és kalapot kell emelnünk, nem csak a teljesítménye előtt, hanem az emberi nagyság előtt is úgy érzem. Az elérhetősége, az, hogy az a közvetlensége, a megközelíthetősége, tényleg napestig sorolhatnám a pozitívumokat, és csak tényleg pozitívumokat tudok mondani, és csak sajnálhatjuk, ugye, hogy az édesapját ért betegség, majd utána az elhalálozás utáni következmények, rengeteg ugye különféle betegségen esett keresztül Mónika, és hát most is, amivel ugye diagnosztizálták ezzel a miasztenia gravis, szóval ugye 2022-ben, de nem adja fel, és küzd, és ezt mindig is publikálja, ezt mindig is nyilvánosan deklarálja, hogy bármi éri, és ezzel egy kiváló példakép. Tehát nem csak tényleg a teniszkörökben, hanem az egész sport, és azt mondom, az emberi nagyságát még jobban magasabbra emeli azt, hogy örökké azt az üzenetet küldi, hogy soha nem szabad feladni, bármi élheti az embert, sajnos őt így sorozatban sújtja a sors, de mindig tud mosolyogni, és mindenkihez ugyanúgy kedves tud lenni. Szóval azt mondom, hogy a sportágában már halhatatlan lett 2009 óta, de azt hiszem, hogy mi még jobban büszkék lehetünk rá, mint hogy magyar származású játékos, úgyhogy csak a legjobbakat tudom mondani.
0: Szeles Mónika történetében minden benne van, amitől egy kivételes tehetségű sportoló pályafutása több lesz puszta eredményeknél, sikereknél, hullámhegyeknél és hullámvölgyeknél. A Steffi Graffal való rivalizálás mellett világra szóló győzelmek kísérték útját. Am 1993. április 30-án Hamburgban egyetlen ember, egyetlen mozdulata mindent megváltoztatott. A hátába szúródó kés nem ölte meg, de ketté vágta a pályafutását, és örökre nyitva hagyta a kérdést, mire lehetett volna még képes az a 19 éves klasszis, akinek addig szinte nem voltak határai. Szeles a merénylet után visszatért, s ugyan már érezhetően nem volt ugyanaz, mint azt megelőzően, újra nyert, döntőket játszott, és megtanult együtt élni mindazzal, amit attól a naptól kezdve magával vitt. A története nem csak arról szól, mit vett el tőle Hamburg, hanem arról is, mennyi mindent nem tudott elvenni, hogy az emberi tartás, az akarat és a tehetség a legnehezebb helyzetekben is kiutat jelenthet. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 16. részét hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Szeles Mónika különleges életét, amelyben nehézségek és pozitív emlékek egyaránt vannak. A magyar származású teniszezőnő igazi példakép, aki megmutatta, hogy a legrosszabb helyzetekből is van kiút. Amennyiben kíváncsiak magazinunk korábbi epizódjaira is, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szabó Szilvia, Szilágyi Dóra, Regős László Pál és Katona László. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
7: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Hajrá! Ó, egyszer,

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: szerkesztőkben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Szabó Szilvia vagyok. Heteken belül nyilvánosságra hozzák az állambiztonsági iratokat, köztük az úgynevezett ügynök aktákat is. Mindennek van sportos vonatkozása is, de felvet morális, emberi és sorsfordító kérdéseket is. Erről beszélgetünk most a következő órában. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, Takács Tibor történészt, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának tudományos kutatóját, és Turi Gábort, a Nemzeti Sport munkatársát. Sziasztok!
3: Üdvözlünk mindenkit mi is.
2: Hát komoly ez a téma, de ahogy említettem, sok-sok szegmensből vagy szempontból lehet ezt megismerni és átbeszélni. Ugye az állambiztonsági iratok 1997 óta bizonyos fokig már nyilvánosak, vagy kutathatók bizonyos kör számára. Mi változik a most bejelentett döntéshozatallal, törvénnyel?
3: Igen, ez jó, hogy elhangzott, hogy bizonyos szintű offline nyilvánosság már 97 óta volt. Azóta főleg egy 2003-as törvényi módosítás után jelentősen megnőtt a történeti levéltárba bekerült iratoknak a köre. És igen, ez a kör a tudományos kutatók számára, illetve az érintettek megfigyeltek leszármazottai számára már eddig is hozzáférhető volt. És nagyon sok irat már különböző tematikus összeállításukban már eddig is kikerült online, vagy online adatbázisokba az adatok. Most annyiban változik, hogy reményeink szerint jelentősen megint bővül a levéltárba került, és így kutathatóvá váló anyagok köre, illetve az a lényeges változás, hogy a hálózatra vonatkozó iratokat az ABTL online egy honlapon teszi közzé. Október 23-áig a úgynevezett hatos kartonokat, illetve a hálózati adattárban lévő adatokat, ez gyakorlatilag a hálózati személyekre vonatkozó nyilvántartások, tehát amin nyilvántartották őket. Hozzá kell tenni, hogy ez biztos, hogy nem teljes, tehát a Kádár korszakban, illetve a Rákosi korszakban összesen olyan 150 ezer 160 ezer között mozgott összesen, amennyi hálózati személy volt. Ennek töredéke nagyjából a harmadára vonatkozó ilyen kartonok, illetve adatok lesznek majd, vagy maradtak meg, és tudja a levéltár majd feltenni. Illetve február végéig, a kommunizmus áldozatainak emléknapjáig pedig a most a levéltárban lévő beszervezési dossziékat teszi fel majd a levéltár. Ezek az dossziék, amelyek a hálózati személyek beszervezésével, tanulmányozásával, tartásával, kapcsolattartásával kapcsolatos anyagokat tartalmazza. Tehát ezek a köznyelvben ügynökaktáknak nevezett irategyüttes, amely online is nyilvánosságra kerül, ez szabadon, tehát bárki számára online interneten hozzáférhető lesz.
2: De hogyha ezt az érintettek már látták és kutathatták, akkor várható-e most, október 23-ától, vagy addig, ugye, amíg felkerül, valami nagy áttörés, vagy azért a lényegi dolgok már kiderültek eddig?
3: Biztos, hogy várható, mert nem biztos, hogy mindenki kikérte például a saját magára vonatkozó anyagokat. Tehát mondjuk, ha egy állampolgár, mondjuk valaki kíváncsi volt saját anyagára, vagy ha mondjuk fiatalabb volt, de mondjuk a szüleinek, hogy megfigyelték-e, nagyon egyszerűsítve, akkor megkapta az anyagát, és hogyha volt olyan hálózati személy, amely a róla, vagy szüleiről, vagy valamelyik felmenőjéről jelentett, akkor ezt ő megkapta, tehát ő megtudhatta, hogy ki az, aki jelentett a róla. Viszont, ha nem volt ilyen, tehát, vagy nem maradt meg egy ilyen jelentés, akkor nyilván nem kapta meg, nem volt olyan hálózati személy, akinek megkaphatta az anyagát. Most viszont minden új hálózati személynek a hatos kartonja, amely megmaradt, és az ABTL-ben van, az felkerült, tehát hozzáférhető válik bárki számára. Tehát biztos, hogy lesznek olyan nevek, amelyek most mások számára, vagy a ismerőseik, vagy a számára is talán meglepetés lesz, és ugyanúgy a tudományos kutatók esetében is. Azért azt tudni kell, hogy tudományos kutatók azok általában még személyekre is kutatnak, de általában történetekre, jelenségekre kíváncsiak, tehát ritka az, hogy mondjuk valaki azzal jön be, hogy ő az összes hatoska haton végig akarja nézni, tehát ilyen nem volt. Tehát biztos, hogy még a kutatók számára, azok, akik már kikérték az anyagokat, számukra is biztos, hogy lesz valami meglepetés.
2: A hallgatók között biztos vannak fiatalabbak, akik nincsenek annyira tisztában az akkori időszakkal, úgyhogy majd egy kicsit azt is megvilágítjuk, de mind a kettőtöktől kérdezem, hogy nem kell-e attól félni, én értem, hogy van egyfajta társadalmi igény ezeknek az iratoknak a megismerésére, de nem kell-e attól félni, hogy ezzel több bajt, többet ártunk, mint amennyi, hát most csúnya szó ez, hogy hasznot hoz, tehát nem szakadnak fel olyan emberi sérelmek, sebek, amelyekkel esetleg rosszat tehetünk, emberi sorsokat befolyásolhatunk.
4: Hát nekem az a véleményem, hogy de igen. Tudnék, hogy eddig is megismertünk sorsokat, majd szóba kerül ugye Novák Dezsőnek a személye, és most el lehet őt ítélni meg, vagy nem kell őt elítélni, tehát teljesen én a hallgatóra bízom. De azért, amikor a Dezső bevallotta, hogy ő jelentett, ebből tulajdonképpen bele is betegedett, már az ő környezete erre úgy reagált, hogy nem tudta a Dezső feldolgozni, egyébként a környezete se tudta feldolgozni, ezért nem tudta. Tehát itt nagyon nehéz most akkor, nyilván a megbocsátás, meg tényleg én mondok egy ilyen nagyon, tehát a keresztényi megbocsátás, csak ezzel az a baj, hogy ugye, hát ezt nem biztos, hogy most kellene, ezt korábban kellett volna rendezni a 90-es rendszerváltoztatás környékén. Egy kicsit úgy érzem, ez egy kötelesség, egy elmulasztott kötelesség, nem a jelenlegi kormánynak az elmulasztott kötelessége, be akarják pótolni, de azért egy kis ideig meg lesz kavarva az állóvíz, hogy így fogalmazzak, annak ellenére, hogy minden csoda három napig tart. Most a csodát értsük úgy, hogy ki fog derülni esetleg néhány emberről, talán olyanokról is, akikről nem várjuk, hogy belekerültek ebbe
2: ezt a ügynök oldalra. Ezt értem, ezt a három napig csoda, na, de hogyha megromlik egy barátság, egy évtizedes családi
4: ez jó
2: kötelék,
4: felvetés.
2: Akkor
4: ez
2: a három
4: jó
2: nap
4: felvetés.
2: Az...
4: Igen, akkor az több.
2: Tibor?
3: Igen, megvan ez a hát veszélye, vagy lehetőség is, de azt is figyelembe kell venni, hogy itt azért eltelt már 90 óta 36 év, tehát nagyon morbidan fog hangzani, de a szereplők nagy része már nem él. És ebből fakad egy másfajta probléma az, hogy most már olyan dolgok, tehát kiderül valakiről, már nem tud reagálni erre. Tudjuk, akikről kiderült, talán Novák Dezső a kevés kivételek egyike, de általában tagadták, vagy valami hát magyarázkodtak. Tehát az a fajta elvárt, a társadalom által elvárt szembenézés, személyes szembenézés azért a többnyire elmaradt. De mégiscsak ez is egyfajta reakció, most erre már nincs lehetőség. Tehát még a magyarázkodást, a handabandázás, vagy nem tudom mi, tehát még az is el fog maradni, tehát mert már az érintettek többsége nem fog tudni reagálni. Ez is probléma, mert már ez a fajta szembenézés már egyszerűen, mondom, morbid, de biológiai okok miatt már nincs lehetőség. Másrészt igen, tehát kellett volna, nem tudom, majd hát lássuk, majd meglátjuk, nem tudom.
2: Az is felvetődik, ugye miután ez 97-ben már egyfajta nyilvánosságot kapott, hogy akkor megismerhettünk-e minden valós adatot, tehát valósak-e ezek az adatok, illetve hogy teljesek ezek az adatok, mert azért ilyen legendák is vannak, hogy ott azért lehet, aki hozzáfért, lehet, hogy eltüntetett iratokat, tehát hogy ez sem akkor a teljes képet rajzolja majd ki, hogyha nem minden adat lesz megismerhető, vagy hozzáférhető.
4: Ez jogos, de erre azért nem tudok igennel és nemmel válaszolni, mert ugye ez a feltételezés, hogy eltűntek, ez egy feltételezés, vagy valószínűsíthető, nem tudunk róla, konkrétan tény nem áll a rendelkezésünkre.
3: Hogy szól közben, de. Tehát azt lehet tudni, hogy tűntek el iratok.
4: Az, hogy tűntek el, az igen.
3: És nagyjából még körülbelül azt is meg lehet, főleg a dosszié formátumban megőrzött iratoknál, hogy mik. Nyilván, amit eltűnt, azt már nem tudjuk, hogy konkrétan milyen iratok voltak benne, de hogy mondjuk kikre vonatkozó iratok, ez helyek közel megállapítható. Az is megállapítható, mint mondtam, minden hálózati szeméről kellett hatos kartont kitölteni. Ebben jó esetben a most ha csak a Kádár korszakot nézzük, és úgy vesszük, hogy mintha 50-ben minden megsemmisült volna, ha csak a Kádár korszakot nézzük, akkor is olyan 50-55 ezer hatos katonának kéne lenni. Ennek nagyjából a fele van meg. Tehát ezt is lehet tudni. Azt is lehet tudni, hogy a rendszerváltás környékén is tűntek el iratok, meg a szolgálatoknál is visszamaradtak iratok. Ez a rendszerváltás jellegéből adódott, tehát szükség volt titkosszolgálatra a Magyar Köztársaságnak is, és a korábbi titkosszolgálatok működtek tovább új néven és új struktúrában. Az viszont, ami megmaradt, arról is lehet tudni, hogy ezek hitelesek. Tehát az lehet, tehát igen, tehát nem teljes, az biztos, de ami megmaradt, azért ezt lehet tudni, hogy valós. Tehát tudom, hogy amikor voltak ilyen lebukások, akkor így előkerültek ilyen, hogy direkt azért töltötte ki valakire mondjuk hatos kartont, hogy majd esetleg, ha majd nyilvánosságra kerül, akkor majd
2: befeketítsék.
3: Hát ez nonsens. Tehát arra van példa, hogy egyszerűen a működési kényszerből fakadóan valakit hálózati személyként tartottak nyilván, de ez inkább a hírszerzésre volt igaz. Ahhoz, hogy valakiről hatos kartont kitöltsenek, ahhoz kellett egy beszervezési nyilatkozat, tehát olyan személyt tartottak nyilván belföldön hálózati személyként, aki valamilyen módon kapcsolatba került az állambiztonsága. Az, hogy később hogy működött együtt velük, milyen jelentések adott, az megint más. Én ezért szoktam mondani, hogy ezek adatok fognak nyilvánosságra kerülni, nem csak mostán februárban is, akkor is lesznek iratok, de azok is adatok. Ahhoz, hogy ezt jelentéssel, meg jelentőséggel felruházzuk, ehhez történeteket kell elmesélni. Ahogy elhangzott, az érintettek egy része már nem fogja tudni elmondani a történetét, de mi, akik itt vagyunk még, és olvassuk értően mondjuk ezeket, most nem csak a kutatók, történészekre, hanem sportújságírókra, szakírókra is gondolok, vagy bárki másra, tehát egyszerűen újságírókra, azok el tudnak mesélni majd történeteket.
2: Említette Tibor, hogy az érintettek többsége talán már nem él, viszont vannak még életben lévő érintettek. Személy szerint magatokban néztek más, hogy ítélnétek meg egy olyan olimpiai bajnokot, legendás sportolót, akikről esetleg ilyen terhelő adatok nyilvánosságra kerülnek, vagy ezt ketté kell választani, és van a sportoló, a sportpályán elért teljesítménye, és az ott van, és azt értékelni kell, és azt nem befolyásolja semmi.
4: Én ezt úgy gondolom, hogy onnan indulok, hogy ez erkölcsi kérdés, akkor hát egy fekete pontot bizony az olimpiai bajnok személye, hogy mondjam, oda kerül a nevem elé. Ezt megmondom őszintén, én így vagyok vele. Ugyanakkor, és ez jobb lenne majd, ha Tibor részletezné, azért ahogy ezt nagyon jól fejezte ki magát, hogy történeteket kell mellé rakni. Szóval nagyon fontos az, hogy kit miért szerveztek be, ugye, mert van az a történet, hogy a rendszer híve volt, de ugye aztán kiderült, hogy mindenki zsarolható. Tehát most visszatérnék a kérdésedre feltett válaszommal, sokkal inkább árnyaltabban nézem. Tehát az, hogy eltelt az, tehát ahogy én öregedtem például, ez fontos, árnyaltabban nézem. Tehát amikor hallottam, hogy van ez a probléma, akkor teljesen elítélő voltam. Hú, hát ez borzalom, hát milyen emberek ezek, most így általánosítva. Aztán utána kiderültek ezek a dolgok, hogy nem mindenki tulajdonképpen, hogy mondjam, jó indulatából, tehát nem volt mindenki rendszerpárti.
2: Meg ideológiailag megrögzött, vagy jó hisz.
4: Aki azért, mert a rendszer segíts azzal, hogy majd ő jelent valakiről, vagy valakikről. De aztán kiderült, hogy ugye vannak itt zsarolt emberek, akik egyébként esetleg a másságuk miatt zsarolhatók, és akkor már azt mondtam, hogy egy kicsit vigyázni kell a történettel, mert itt nem dalolt mindenki azért, mert dalolva ment bele ebbe a dologba, mert annyira szeretett volna. Tehát én most már nem vagyok annyira elítélő. Tehát szeretném látni, és ez, amit a Tibor még egyszer mondom, a legjobb kifejezés, a történetet mellé, hogy miért. Ennyi. Uh-huh. És akkor jobban tudom úgymond magamba is eltenni.
3: Én szerintem így is úgy is lehet nézni. Én személy szerint szét tudom választani. Tehát ha elfogadjuk azt, hogy nincs egy ember se, aki minden egyes életének, minden egyes percében és porcikájában is óriási nagy piedesztrára emelhető, és sose esett volt, akkor de én nem így gondolom. Teljesen más példa. Most attól mondjuk Paul Gascoigne kevésbé tartjuk jó focistának, hogy mondjuk milyen mérhetetlen, milyen volt a magánélete, tehát hogy attól még lehet jó focista. Nyilván nem fogom a fiam elé állítani abszolút
2: példaképnek.
3: De ugyanígy van, én nem gondolom, hogy Novák Dezső attól lett volna rosszabb edző, vagy attól rosszabb edzőnek kellene tartani, vagy rosszabb játékosnak. És nem hiszem, hogy egyébként nem, tehát igen, tehát én nem gondolom, de nyilván
2: vagy?
3: Én azt én nem, mert ő nem ítélem el. Uh-huh. Tehát én nagyon sok ilyen történetet olvastam és láttam, és látszik az, hogy ez még akiket hozzáteszem 1960-as évek legelejétől kezdve majdnem mindenkit hazafias alapon szerveztek be. Ez nem azt jelenti, hogy ők, ahogy itt elhangzott, hogy ők kiállunk a rendszer mellett. Sokszor elhangzik, hogy különbséget kell tenni, akiket zsarolással beszerveztek, meg akik önként. Ilyen, hogy önként nem volt. Tehát önként nem jelentkezett senki a BRFK állambiztonsági szervén, hogy én hálózati személy szeretnék lenni, mert nem is tudhatott volna róla elvileg. Ugye a külvilág csak arról tudott, hogy valami besugó vagy valami jelentéseket ír. Tehát mindenkit az állambiztonság szervezetbe. Ő volt a kezdeményező, és valakit kis presszióval, valakit kis valamivel előnnyel kecsegtették, valakit megzsaroltak, olyan
2: hát
3: dologgal.
2: Sportolók esetében akár a sportpályafutása befejezésével is zsarolhatták. Ahogy lehetett olvasni, az 1968-as mexikói olimpia előtt volt olyan sportoló vagy sportolók, akiknek azt mondták, hogy nem mehettek ki az olimpiára, hogyha nem szervezhetünk be. Érdekes még az is, de bocs Tibor, visszaadom mindjárt a szót, hogy Novák Dezső özvegyétől olvastam egy nyilatkozatot, a tisztartója Novák Dezsőnek így nyilatkozott, ez a nemere, ugye ez volt a fedőnév, mondhatjuk, ez a nemere minket hülyének néz, csupa olyan dolgot ír le, amit már mindenki tud. Tehát ezt is hozzá kell tenni, hogy az, amit valaki jelentett, az mennyire volt fajsúlyos, mennyire okozott kárt a társának, egy csapattársának például, és mennyire próbált ő hát megfelelni is, de ugyanakkor nem is nagyon ártani.
4: Én erre szintén két olyan nevet mondanék, akik ugye eddig a köztudatban vannak, most ugye már október 23 után lehet, hogy lesznek. Az egyik ugye az Eszterházy Péter írónak az édesapja, aki ugye megírta a Péter a Harmónia Celestis című könyvét tulajdonképpen a családról, az apjáról, majd amikor kiderült, hogy az édesapja ügynök volt, akkor megírta utána a javított kiadást. De közben az is kiderül a papáról, hogy olyan farengető dolgokat, tehát ezt szeretném igazolni, amit Novák Dezső özvegye mondott, farengető dolgokat nem írt, és kvázi a tartók ugye azt mondták, hogy hülyének nézi őket. Talán a Csurka István is egy ideig, ugye a Csurka neve is felvetődött, és a Csurkáról is az a vélemény alakult ki, hogy nem írt lényeges dolgokat. Nyilván én ezt egy folyamatnak ítélem meg, ugye, mert Tibor szárazabban nézi, én azt mondom, hogy emberi oldalról mindenki megtántorítható, mit tudok csinálni, ha beszerveznek? Ugye, mert nem akarok. Mert egyébként visszatérek a nemerére. Az Albert Flórián az nem nézegette ezeket. A Albert Flóri megsértődött és örökre megharagudott a Novák Dezsőre.
2: De a legenda szerint Novák Dezső elmondta neki, mielőtt őszint vallott, és Albert Flórián biztosította a barátságáról, majd miután nyilvánosságra került és hullámokat kavart, azt követően ugye ez az évtizedes barátság, ez megszűnt. Valami ilyesmi.
4: Igen.
2: Nem tudom, legenda-e. De tény, amit mondasz, tehát az ő barátságukat tehát, abszolút...
4: Azt akartam mondani, tehát most akkor vegyük a Novák, tehát azért nem akarok olyanra, ami nekem egyébként lenne sejtésem, hogy 23 után, október 23-a után kiről derül ki, de azért nem mondom, mert etikailag nem tartom helyesnek. Tehát magyarul azt mondták, jó, neked ezt csinálnék, és akkor otthon hazamegyek, gondolkodom. Tehát meg akarok ugye felelni, ugyanakkor tudom, hogy egy olyan közegbe mozgok, mint a csapat, most akkor ugye erről beszélünk, mit tudok csinálni? Hát semmit mondó információkat adok le, lehetőleg. Mert hogyha a tartótiszt nem kérdez rám vissza, és mert ugye nem kér, mert ugye ezt olyan írásba kellett, de ugye akkor ezt el lehet addig játszani, amíg azt nem mondják, hogy ahogy az előbb, hogy ez minket megvezet ez az ember, hogy pestiesen mondjam.
2: Tibor?
3: Sokféle történt, tehát volt ilyen is, volt olyan is, akit beszerveztek, és aláírta a beszervezési nyilatkozatot, és utána hazament, és elmondta a családtagjának, mindenkinek. Tehát ilyen is van. Van olyan is, aki meghasonlott, hogy igen, ő most egy alávaló besugó lesz, de aztán úgy helyre rakta magába a dolgokat, most ezt idézőjelbe, és akkor évekig együtt tudott működni ezzel a rendszerrel. És azért, hogy előjött a Eszterházi Mátyásnak tehát a Eszterházi Péter apukájának a története, mert ugye ott is ugye semmit mondó, tehát önmagában semmit mondó, de ahogy az író is írja, most nem fogom tudni idézni, de hogy ahogy megyünk bele folyamatosan a szarba. Tehát, hogy a hálózat az mégiscsak a rendszer fenntartásának egyik eszköze volt, és többek között azáltal, hogy beszervezett az idézőjelben ellenségből embereket, egy arisztokratát. És azzal, hogy ő nem is, lehet, hogy tehát fontos volt az általa adott információ is, de az még inkább, hogy ezzel a sakba tudtunk tartani, és szorosan tartani egy úgymond ellenséget, és lassan majd akkor aki ebben az együttműködésben átveszi mondjuk a hatalmi nyelvezetet, uh-huh. azt a történetet, azt a narratívát, amit a hatalom nyelvét veszi át, és Eszterházi erre különösen érzékeny volt, hogy itt látszik, hogy megy befele ebbe az egészbe, és ez is egyik, tehát eszköze volt, vagy ez is egyik célja volt például a hálózatnak. Tehát hogy lehet, hogy az egyes jelentések, ez is nagyon sok ilyen eset van, az egy-egy jelentés a semmit mondó, egy-egy ügynöknek a jelentése is semmit mondó, de az egész hálózat működés, és erről azért mégsem szabad ezt a perspektívát elveszíteni, hogy ez mégiscsak a diktatúra fenntartásának volt az eszköze. Nyilván, és akkor ez megint, ha már felelősség és morál kerül szóba, nyilván nem lehet összevetni a hálózati személy, meg a beszervezőjének a felelősségét, és ezért tehát nem szabad, már ha nagyon moralizálni akarunk, nem szabad a hálózati személyeken csak elverni a port, és akkor megint visszakanyarodok, amit Gábor is mondott, hogy történetek, tehát hogy meg kell nézni, ez történeteken keresztül mesélhető el, és állapítható meg a felelősség különböző szintjei. Egy adatbázisban ez nem fog kijönni.
2: Igen, de felbukkannak majd az adatbázisok. Lesz-e arra hajlandóság történészekben, újságírókban, hogy mögé tegyék a történetet, mert ugye a mai ember hajlamos arra, hogy hall egy hírt, és rögtön véleményt mond, kommentet ír. Tehát, hogy meg lesz-e ez a felelőssége mindenkinek, hogy...
3: Az ABT-nek mindenféleképpen, mert eddig is volt rá lehetőség, és most egyik fő cél az, hogy bárki bármilyen módon érintett, az mondja le történetét, tehát komoly kommentet, nem tudok én sem más szót, azt oda lehet rakni az irat mellé, tehát a mai történetet, akkori szereplőnek a mai történetét, saját véleményét hozzá lehet rakni, és akkor aki már előveszi ezt a iratot, vagy kutatja, az már találkozik annak a úgymond kommentjével is.
2: Még egy vonal eszembe jutott, hogy van egy csapat, amelynek egyik tagját beszervezik, és ő úgy gondolja, hogy azért vállalom el, mert ha nem én, akkor valaki más fogja ezt csinálni, és akkor én megpróbálom úgy tenni, hogy minél kevesebb kárt okozzam ezzel. Van egy ilyen aspektus?
4: Lehet, de én azért mondok erre egy példát, ugye nem tudjuk, most nem, ez kicsit bővebben ki lehet fejteni, ugye ott volt Mátrai Sándor, akinek, tehát ezt is pletykának mondanám, tehát ő állítólag jársági néven jelentett az öltözőből, az volt az Albert megfigyelése lett volna a feladata. Igen, ám, de a Mátrai 69-ben átment az egyetértésbe, Albert egyébként egy más jellegű konfliktusa volt, fontos, egy, ahol Albertnak van igaza, mindegy, nagyon csúnyát mondott a Mátrai Albert édesanyjára, aki korán halt meg, és összeveszett a két sztár, mert ez a két futballista sztár volt, ez nagyon fontos. Onnantól kezdve az öltözőbe feszült hangulat volt, és amúgy az Albert egyre megerősödött, mint játékos, ugye mert 67-ben aranylabdás lett, úgy a Mátrainak a jelentősége a csapaton belül csökkent, míg elüldöződött az egyetértésbe, annyira sajnálni nem kell, mert ott az Alibaba presszót megkapta az ülés a Szobieszki János utca sarkán, de erre majd térjünk vissza utána, mert ebbe van valami.
2: Vendégünk továbbra is Takács Tibor történész és Turi Gábor, a Nemzeti Sport munkatársa, és a hamarosan nyilvánosságra kerülő állambiztonsági iratok, az úgynevezett ügynökakták kapcsán a sportos vonatkozást elemezgettük itt az első fél órában, és erről is fogunk beszélni. Valami még
4: nem,
2: marad benned.
4: Annyi egyébként elmondtam, amit szerettem volna, tehát gyakorlatilag nem erét, tehát Novák Dezsőt ugye elméletileg, azért mondom, hogy elméletileg, mert ez vagy kiderül, vagy nem jássági helyére, ez Mátrai Sándor lett volna. De ami egy fontosabb kérdés szerintem, tekintsünk a jövőbe tényleg, mert Tibor is jól mondja, tehát a múltban vannak olyan dolgok, hogy ezek az emberek nem élnek, tehát a történetet nem ismerjük meg. Na most felvetődik a kérdés, és akkor most konkrétan, mint sportújságíró válaszolok, amit ugye felvetünk, hogy mi történik akkor, szerintem egyébként lesz akkor, tehát amikor kiderül egy volt sportolóról, hogy
2: beszervezték. Még életben van? Vagy ez...
4: Ez egy kérdés is lehetne. Igen, nem, a lényeg az, tehát válaszolok. Én tudok olyan olimpikonról, nem él, akinek szeretném tudni a történetét, de hozzá tartozója él. Tehát csak akkor vagyok hajlandó. Tehát csak akkor vagyok hajlandó, igen, így a pontos a témában egy lépést is tenni, ha megismertethetem a történetét. Még akkor is, hogyha gyarló a beszervezésnek a oka, mondjuk, hogy tehát mondok fontos dolgokat, azért a másság egy alapos indok, tehát ott a félelem, meg stb. De ha valamiért, tehát, hogy nyitni tudok esetleg egy éttermet, vagy valami, tehát, hogy tudják meg a történetet az emberek, vagy az, hogy annyira féltem a rendszertől, hogy belementem ebbe a dologba, bár tudtam, hogy ez nem jó dolog. Tehát csak akkor vagyok hajlandó. Tehát így nevet, elnézést, hogy Gipsz Jakab, nem vagyok hajlandó leírni az új.

0: az mindig ott lebegett a nyugatra utazó sportunk, nyugatra utazó állampolgároknál, de ugye a sportolók még gyakran utaztak, tehát ott náluk ez majd, hogy nem permanens veszélyforrás jelentett, és az állambiztonság ezért nagyon óvatos volt, és próbált ezeket megakadályozni. Az esetek többségében nyilván nem kellett, mert a sportolók a magyar átlaghoz képest bizonyos előjogokat élveztek. Ugye, ha nem volt állampolgári jog, hogy valaki útlevélhez jusson, az a élsportolók, mert azért inkább erről a körről van szó, szóval az élsportolók viszont viszonylag gyakran utazhattak, akkor ez egy olyan előjog volt, ami úgy itthon maradásra is készítette őket. Nyilván vannak olyan esetek, amikor ez ugye nem sikerült, és úgy mondta például Varga Zoltán, majdhogy nem azt lehet mondani, hogy az állambiztonság szemei előtt tudott kiszökni, és illetve ugye kint maradni, de ugye kiszökni mondjuk a táborból, már az olimpiai faluból. De hogy az állambiztonságnak ez a fajta célkitűzése, ez mindig bizonyos tekintetben összeütközésben került, vagy konfliktusban állt a sportvezetésnek az érdekeivel. Ugye közismert történet, egyik kollégám Müller Rolf már nagyon régen, 20 éve megírta, hogy a Helsinki olimpiára a fél arany csapatot, illetve a olimpiai csapatot nem akarták kiengedni az AVH, mert hogy attól tartottak, hogy kint maradnak, meg ellenséges személyek, meg gyanúsak, stb. Viszont a Hegyi Gyula, a OTSB nagyhatalmú vezetője, az azzal érvelt, hogy tehát az ő szerepe is kellett ehhez, hogy a rendszer inkább vállalja az ebben a kiutazásában rejlő rizikót, de hogyha ezek a Puskásig kimehetnek, akkor az olyan sportsikert
1: dicsőséget
0: hoz az országnak, hogy megéri ezt a rizikót. Tehát nyilván meg is érte, és nem is maradt ott kint senki. Tehát azért mondom, hogy még az AVH időszakában is, az AVH, rettegett AVH is csak egyik szereplő volt a rezsimen belül. És ugyanez igaz az állambiztonságra is, tehát ha a magasabb sportérdekek is országos érdekek azt célozták, hogy igen, egy adott sportról menjen ki, akkor kiment, és az esetek többségében nem is maradt kint nagy tömegben sportoló, és sportoló főleg nem, hogy Varga Zoltán az a gyakorlatilag a majdhogy nem az egyetlen kivétel.
2: Hogy mennyire, ugye szóba került itt adás előtt, hogy a hallgatók ugye fiatalabbakból tevődnek össze, a fiatalabb korosztályból, tehát mennyire kiváltságból sportolnak lenne abban az időben, azért annyit még mondjuk, hogy a tatai edzőtáborban normális volt az étkezés, tehát magas kalória tartalmú ételeket kaptak az emberek, mert ugye az 50-es években azért a boltokban nem nagyon lehetett, nem volt árubőség, hogy finoman fejezzem ki magam. Ez az egyik, amit ezzel kapcsolatban szerettem volna
1: tehát
2: mondani.
1: Tehát kiváltságot jelentett élsportolónak lenni.
2: Abszolút kiváltságot jelent. Abszolút kiváltságot jelentett. A Varga Zoltán esete, én csak azért, én mondok egy példát, én emlékszem erre, én már sajnos öreg ember vagyok, a Móri Zsigmond körtéren jöttem, és kiabálta, akkor még hétfői hírek volt, vasárnap este adták el, és a Rikkancs kiabált, hogy Varga Zoltán disszidált, és én megdöbbentem, mert az általam ez azóta is fenntartom a magyar játékosok közül, aranylabdás az Albert Fulyán ide vagy oda, én a Vargát tartottam a labdával való viszonya miatt a legjobb magyar futballistának, tartom mind a mai napig, persze vannak nagyon futballistenek, na, a lényeg az, hogy tehát ezen én megdöbbentem. Aztán utána, amikor már újságíró lettem, ennek utána olvastam, Baróti Lajos szövetségkapitány be akarta építeni a csapatba. A 64-es Európa-bajnokságon volt először válogatott a dánok ellen a bronzmeccsen. Baromi jó futballista volt. Nem, elvállalta azt, amit a Barótinak voltak dolgai, hogy olyan járt, tehát magyarán neki ilyen taktikai jobbszélsők voltak. Tehát mondom a példákat, például Molnár Dezső jobbszélső volt, a Görös János ezt nem vállalta, ez szenzációs futballista. Varga Zoli megvonta a vállát, elvállalta, és ott is nagyon jó játszott, pedig ő 8-as volt, tehát tipikusan jobb összekötő. Tehát Baróti, és akkor itt érnék vissza az úgynevezett disszidálási szándékra. A Baróti kivitte őt a 66-os világbajnokságra Angliába, a Zoli 45. január 1-én, tehát 21 éves volt akkor, tehát még főszállóhákban volt. És volt egy izomsérülése. Igen ám, de aztán gyanítani kezdték, mivel Solti Dezső, akiről egyébként könyv jelent meg, hogy ügynök volt a

0: már olyan értelemben ügynök, hogy játékos ügynök volt az Internacionálénál, ott keringett a Zoli körül, ugye, mert csábította, hogy maradjon kint. Tehát olyannyira, mondanám így, kulminálódott a helyzet, hogy Baróti megunta, hogy a Varga nem tud játszani, mert sérültet jelent, és azt mondták, hogy Honti György főtitkárral együtt üljön fel egy repülőre és jöjjön haza. Ez volt 66-ban, két évvel azelőtt, hogy kiment. Egyébként a Vargának, hogy mennyire a titkosszolgálatok előtt zajlott a történet, a feleségét is figyelték, hogy mikor akar elutazni Ibusz úton külföldre, és hát, ha ott majd úgy találkoznak. De mondok egy nagyon érdekes dolgot, hogy mennyire egybevág például egy ügynöki jelentés egy tanúvallomással. Pont a Varga diszidálása kapcsán. 1968-ban utána, novemberben Nemerét, azaz Novák Dezsőt, ugye írjon erről jelentést, mi történt, azt hiszem november közepén datálódik a jelentés konkrétan, és Nemere így ír egyes szám harmadik szemben, Novák Dezső, mint a csapat kapitánya, bement és megnézte, hogy ott van-e a Varga Zoltán, mert ő együtt lakott a Páncsics Miklóssal. És akkor, tehát magyarán így ír a Nemere a Novák Dezsőről, hogy Novák Dezső csapatkapitány. És most ugyanazt fordítva, ugyanazt mondja a Páncsics, akinek tanúvallomása van, tehát a szintiszta igazat mondom, ugye, azt mondja, hogy nem volt ott a Varga a szobában. Tehát, hogy értsük, hogy mennyire, tehát nyilván a Nemere persze jelentett, de mit tudott jelenteni azt, amit a Páncsics elmondott a tanúvallomásába. Tehát aztán itt tudjuk, szegény Lakat Tékár, ő mostanában halt meg, hogy amikor ugye Lakat Karcsi bácsi volt ennek az olimpiai csapatnak, ugye a szövetség kapta, és a fölmentés, akkor ott volt állítag a Zolinak a nyakkendője, ott a nem volt ott a cucc, ennyi. Ennyit a Vargáról, mert...
1: Tehát valóban komoly kutató munka kell ahhoz, hogy mindenki megismerjen egy
0: tehát vannak történetek, és ugye a Varga esetében is van történet, tehát konfliktus az Alberttal, az Albert mítosszal. Egy föltörőben lévő tehetség, aki egyébként találkozik a egyetlen magyar aranylabdással a pályán. Együtt ebből a pályán egyébként nem volt probléma, de azon kívül egyre több.
1: Ugye arról is igyekezett információkat begyűjteni az állambiztonság, hogy a sportolók hogyan reagálnak egy-egy politikailag is érintett dologra, például az 1984-es Los Angeles olimpia bojkottjára. Tehát ilyen szándékkal is voltak jelentéskérések, ugye?
2: Ez általában, tehát a hálózati személyeknek szinte minden hálózati személynek feladata volt többek között, nem csak az, hogy akire rá volt állító, arról kell jelentenie, hanem úgymond ilyen mellékes feladatuk is volt. Tehát ha volt egy jelentős politikai esemény, ez mondjuk a 60-as években még egy pártkongresszus is volt, vagy egy szovjet kommunista pártkongresszusa, vagy Gagarin űrutazása, vagy akármi, vagy a kubai rakétaválság, arról jelenteni kellett, hogy mi a környezetében milyen a hangulat ezzel kapcsolatban. Ugye a 84 kapcsán pedig hát... Ott azért volt különösen fontos a sportolók, mert sportolókat érintett, tehát az ő bőrükre ment az egész, és nyilván az állambiztonság ez politikai kérdésként tekintett arra, hogy a sportolók ez erre hogyan reagálnak. Tehát ezt nehéz volt nem politikai kérdésként tekinteni.
1: Tibor, tőled idézek, ha jól olvastam, azt mondtad a magyar-szovjet labdarúgó meccsek kapcsán, hogy egyrészt a magyar nép politikai tettként értelmezte a mérkőzéseket, a futball identitásokat hordoz, identitásokat teremt, visszatükrözi a társadalmi és politikai változásokat, és generálja is azokat, és éppen ezért ezeknek külön jelentőségük volt. Ugye mindig felvetődött minden egyes magyar-szovjet párharc előtt, hogy kötelező-e olyan eredménynek születnie, ami a szovjetek számára kedvező, nyilván a magyar számára kedvezőtlen. Erről mit lehet tudni, ami mondjuk tényszerű és ami bizonyítható?
2: Hát, ami bizonyítható, az kevés, semmi, de hát nekem, mint történésznek, ez, amit itt elhangzott, ez a lényeg, hogy már önmagában az a tény, hogy a magyar-szovjet meccsekhez ilyen jelentések tapadnak, és ilyen mendemondák keringenek, az már önmagában, ha ebből semmi nem igaz, akkor is jelentős, van jelentősége. Tudom, hogy rengeteg, tehát én amikor erről írtam, akkor minden ismerősömnek volt, aki tőlem idősebb, és mondjuk átélték és hallottak ilyen sztorikat, mindenki mondta, hogy nem, ez nem igaz, mert hogy nekem nincs igaza, mert ilyen biztos, hogy volt, mert hogy ő tudja, mert neki nem tudom milyen focista mondta.
1: Már megbeszélt eredmény biztos,
2: igen,
1: hogy volt.
2: Hogy le kellett feküdni erről a szovjeteknek, viszont állambiztonsági irat ilyen nem maradt, én egyéb iratot sem találtam, és tudtam, hogy senki hitelt érdemlően nem tudta ezt bizonyítani, de valószínűleg nem is kellett, mert ezek a félelmek, ezek mindenkibe benne ott munkálhattak. Tehát nyilván most én nem olvastam például azt, hogy Sebes Gusztáv valamelyik visszaemlékezésbe, valami levele előkerült, amiben mondjuk erről írt volna. Ugye egyetlen egy dolog, ami pont ellenkező, hogy amikor állt, ha jól emlékszem, Baróthitól származik, ő mesélte, hogy a 70-es évek végig, ezt lehet, hogy Gábor jobban tudja, hogy pont melyik selejtező a szovjetekkel, bement Biszkú és...
1: 77-es, igen.
2: Igen, Biszkú Béla.
0: A 2-1-es meccs.
1: Igen.
2: Hogy a politikát hagyják Brezsnyev és Kádár eltársakra, önök csak a futballal foglalkozzanak. És önmagában már az a tény, hogy ha ez igaz, én remélem, hogy igaz, mert ez nagyon jó történet, azt mutatja, hogy még Biszkú Béla és a magyar pártvezetés is érzékelte, hogy igen, ez ott munkál az emberekben, és a sportolókban is ott munkálhat. És mondom, tehát mindig elmondom azt is, hogy 86 kapcsán is előjöttek ezek a dolgok. Rendben, le kellett feküdnünk a szovjeteknek, de miért 6-0-ra? Uh-huh. Nem lett volna elég egy 2-1, vagy nem tudom. Tehát, hogy azért ez nem egy rossz szovjet csapat volt, az két év múlva EB döntőt játszott.
0: Hadd szóljak ezt hozzá néhány, tehát egy futball tényszerű dolgot mondanék, tehát a szovjet klubcsapatok, és eleve a szovjet válogatottnak a játék stílusa olyan, tehát erőszakos, kemény, gyors, ez a magyaroknak általában nem ízlik. Na most erre még rárakódott, tehát ezért mindig tulajdonképpen egy kicsit, hogy mondjam, tehát szerintem handicapünk volt, hiába tudtunk esetleg jobban futballozni. És egyébként, hogy mennyire érdekes dolog ez egyébként a 77-es világ, mert azért még 21 éve vagyunk 56 után, és Kutas István, a sportvezető, ugye azt mondta, hogy énekelni lehet, azt hiszem a Palesztrina kórus énekelte a himnusz. Szóval olyan hangulatot akkor a stadionban, én akkor 22 éves voltam, szóval hát egyrészt szovjetellenes, ez nyilvánvaló, de azért egy egészséges, hogy mondjam, nemzeti büszkeséget adott, hogy lehetett a himnuszt énekelni. Egyébként még valamit mondani. Amikor most lesz 60 éve, hogy 56, nem október, hanem szeptember 23-án Edmira, pont a Cibor Zoltán góljával nyertünk. És mit csinált a Cibor, mikor bement az öltözőbe, azt mondta rázta az öklét, hogy legyőztük a kommunizmust. Ja, nyilván ezt akkor a Népsport nem írta meg, de ez utólagosan kiderült, és azért a játékosokban volt ilyen, és mondott még valamit a Cibor ezután a meccs után. Egy évvel korábban itt Pesten volt egy meccs, amikor a szovjetek vezettek 1-0-ra, és a Puskás, egy 11-est ítéltek nekünk, de nagyon a vége felé, és a Puskás berúgta, és azt mondta a Cibor, azt a Puskás nem rúgja be azt a 11-est, senki le nem mossa rólunk azt, hogy le kellett feküdni. És egyébként mondhatnám a 66-os 2-1-es vereséget, amikor Baróthi volt a szövetség kapitány.
1: Ugye megvertük a brazilokat,
0: Igen, és mentünk a négy közé a szovjetekkel, 2-1-re kikaptunk, és szegény Rákosi Gyula kihagyott egy helyzetet, és ugye mindenki mondta, hogy hát a Gyula biztos bombát, mondta Rákosi, hogy dehogy is. Ennyi.
1: Igen, volt még egy párharc, azt hiszem EB-selejtező volt, amelyiken 2-0-ra nyertünk itthon, Albert Flórián nem játszott, és ott ugye felvetődött az, hogy sérült
0: 68,
1: volt.
0: Ez 68 volt, két válogatott, nem csak 68 május 4, uh-huh. és 68 11. május 11, és a 2-0-án, megmondom én, ott voltam, Farkas Görös volt a gólszerző, 2-0-ra nyertünk. Ezen a meccsen volt egyébként Fatér Károlynak az egyetlen válogatott mérkőzése.
1: Újoncként, ugye?
0: Jól védett, de ugye szegény Fatér, nem akarom kimondani, de ugye ő is esetleg, nem esetlegesen, hát felvetődött a neve.
1: Viszont a visszavágón, ahol 3-0-ra kikaptunk, már nem ő védett.
0: Akkor besírták a vasas játékosok a Tamás Gyulát, Albert is vállalta a játékot, és 3-0-ra kikaptunk, tehát összesítésben 3-2-vel nyek, tehát nem jutottunk tovább.
1: Hát sok mindenről tudnánk még beszélgetni, akár órákig, de akkor legyen az a végszó, hogy ti mire számítotok. Már azért úgy körülbelül elmondtátok, hogy mik derülhetnek ki, de mi van bennetek, mit szeretnétek, hogyha mondjuk februárig itt történne? Szóval akár történészként, akár sportújságíróként, hogyan viszonyultok ehhez a lépéshez?
2: Én történészként csak azt remélem, hogy még több felhasználható és érdemleges korszakra és az a korszak állambiztonságra vonatkozó irat kerül levéltárba és válik kutathatóvá, és talán egy olyan fajta egészséges, szélesebb körű érdeklődés is kivált majd az ezzel kapcsolatos munka, történetgyártás, ami úgy hozzásegít bennünket is, hogy úgy lássuk, hogy van értelme csinálni. Tehát én sőt kizárólag történész szakmailag tudom ezt is nézni.
1: De elmondhatjuk, hogy te sportszurkoló vagy, és a futballt követed, vagy nem tudom, valamennyi sportágat, tehát azért kicsit érintettként is figyeled a dolgot.
2: Hát ugye ez már a múlt, én a jelenlegi futballt, azt úgy én abban vagyok már jobban benne. Nekem már mondjuk a 60-as, 70-es évek az már történelem. Én a 80-as évektől kezdtem el nézni.
1: Gábornak minden sporttörténelem, ahogy itt a Nemzeti Sportában is hallhatjuk.
0: A felvetett kérdésedre az a válaszom, én nem örülnék neki, ha kiderülni. Nyilván ki fog derülni. Nyilván ki fog derülni, és még akkor sem, hogyha a történetet ismerem. Tehát ahogy az ember, hát fogalmazok így, öregszik, megértőbb az élet nehézségeivel szemben. Tehát nagyon egyszerű azt mondom, hogy beszerveztek, amit jelentették, ügynök voltál, kész, lehúzunk a pályáról. Persze, ez van ilyen eset, nagyon sok eset van, de nem minden eset ez.
1: Igen, és te éltél abban a korban, és tudod azzal a szemüveggel nézni,
0: Szerencsére a klasszikus ügynökkorban úgymond nem éltem, de mondok egy érdekes dolgot talán. Mivel életemben nem tapasztaltam nagyon nagy döccenőt. Egyet igen, de az más jellegű volt. Most nem magánéletre gondolok, hanem munka, mindegy. Ezért nem mentem én, és ezért nem kértem ki semmit. Most a barátaim bementek, egyébként közös ismerős, nem barát, kiderült a név.
1: Ja, hogy abban bízol, hogy nem jelentettek olyat, ami a te életedet befolyásolta?
0: Igen, azért nem mentem be eddig, nem is fogok valószínűleg, mert most már akkor minek? Tehát remélem az életem nem fog negatív irányba változni. Van, aki bemegy, és akkor kiderítette, mondom, a barátaim közül, és akkor egy közös távoli ismerősről kiderült, és akkor megmondtam magam, és akkor most mi van. De az távoli ismerős volt, tehát egy sportolónál jobban megrendülnék valószínűleg, még akkor is, hogyha a történetet ismerem.
1: Hát ez az elkövetkezendő hetekben, hónapokban biztos, hogy kiderült. Uri Gábornak és Takács Tibor történésznek nagyon köszönöm, hogy egy kis kortörténettel meg tudtuk világítani ezt az eseményt és ezeket a történéseket. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A stúdióban továbbra is Szőke Viki, Gyurta Gege, Erdei Márk és Szabó Szilvia, és vendégünk érkezett nagy-nagy szeretettel. Köszöntjük Lázár, vagy Kolozsi Lázár Ildikót, operatív média igazgatót, akivel hát mindenféléről fogunk beszélgetni, de talán a legfontosabb apropó és a legaktuálisabb téma az, hogy nagyon sok hazai világversenyt, sporteseményt rendezett már Budapest, illetve Magyarország, amelyen nem csak a rendezés kap mindig nagyon pozitív kritikákat, hanem a sajtóiroda, a média központ működése is. Díjakkal is jutalmazták már a munkátokat, Ildi, és azt gondolom, hogy már kis súlyból kirázzátok, amikor egyszerre egy esemény zajlik. Na de az elmúlt hétvége azért szerintem még nektek is erőn felüli munkát adott, hiszen egy időben zajlott az atlétika világdöntő Budapesten, illetve a Judo Grand Prix verseny. Szóval akkor beszéljünk erről a legutóbbi versenyről, de majd rólad is lesz szó természetesen. Szóval hogy zajlott ez a párhuzamos dolog, és mekkora csapat munkára, hány fő munkájára volt szükség?
3: Bocsánat, visszamegyek az elejére, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek ilyen illusztris társaságban. Ebben a stúdióban még nem is voltam, úgyhogy köszönöm. Nagyon vicces, ahogy mondtad, hogy díjakkal jutalmaznak minket. Hát téged is, mert 17-ben harmadikak lettünk, és annak a csapatnak te is része voltál, úgyhogy... Szogd meg te is.
2: Szogd meg
3: te is, hogy ennek a csapatnak része vagy. Nagyon érdekes az, hogy sokan kérdezik, hogy jövőre is hány esemény lesz, és akkor mi hogy tudunk erre felkészülni, és egyáltalán soha nem biztos, hogy mi leszünk. Ezt én nem is vitattam soha, hogy élni és élni hagyni, nagy ez a terep, mindenki, aki szeretné csinálni. De visszamegyek oda, hogy 94-ben az akkori főszerkesztőnk a Mobil Pressnél, akkor még Vesztel Pressnél, azt mondta nekem, hogy van kétféle sajtómunka. Az egyik a sajtófőnöki, aki reprezentál, dolgozik persze, de hogy igazából ez egy reprezentatív munka, és van a szántóvető, az operatív médiavezető, aki tényleg rengeteget kell, hogy dolgozzon, de ezért nem fognak kapkodni, melyiket választod. És egyértelműen mondtam, hogy én ezt a másodikat, nekem az kell, nekem dolgozni kell, és nagyon érdekes, hogy azóta is ebben maradtam. Voltam sajtófőnök is kisebb-nagyobb eseményeken, de akkor se tetszett, tehát hogy nekem tényleg az kell, hogy együtt lélegezzek egy csapattal.
2: Terepmunka.
3: Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy én a Szöktől a Csillárig mindent megtervezek előtte, mert ugye egy operatív médiavezetés ott kezdődik, hogy egy évvel előtte elkezded összerakni, hogy miből hányra van szükséged. Jó, persze vannak guideline-ok, amit a nemzetközi szövetségek leadnak, de egyértelműen az van, hogy azért mit enged meg. Nagyon érdekes például tavaly előtt tehát a 2023-as VB után fölhívtak Tokióból a World Athletics, jobban rám írtak, hogy hát a csapatunkat visszasírják, meg az egész LOC-t, vagyis a helyi szervezőbizottságot, mert hát olyan csatákat vívnak a japánokkal, hogy ezt el nem tudjuk képzelni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy mi mindig egy kicsivel többet adunk, természetesen, és most a szervezőbizottságról beszélek, mert akkor tudunk, és ezt akartam mondani, hogy mi jól teljesíteni, hogyha mögöttünk van egy jó szervezőbizottság. Szóval így könnyű egyébként, hogyha már a csapat megszokta. Gondolkozom, hogy mi volt az eredeti kérdésed, de mindjárt beugrik.
2: A párhuzamos, hogy igen, egy időben igen. Van két verseny.
3: Eddig a csúcsunk az három verseny volt, és mivel ugye nagy a csapat, hát most gondoljatok bele, hogy a vizes VB-re 57 média kiszolgálóra volt szükség, köztük nagyon sok vezetőre, akit ott hagyhattam Sopronban, Debrecenben, stb., mert megszokta, hogy neki mi a feladata, és helyi sajtóközpont vezetőként hogyan fogja össze a kisebb csapatokat, ő is már kezdte építeni a saját csapatát, és akkor ez egy olyan közeg, ahol tudunk osztódni gond nélkül, és mindenki tudja, hogy nem veszünk el az ő dicsőségéből semmit, sőt, adunk hozzá, mert nekem egész életem az volt a célom, hogy növekedjenek az emberek. Én azt szoktam mondani, én nem tanítványokat képeztem 96 óta, mert ugye sportriportereket meg műsorvezetőket képzek már hosszú évek óta. összesen már, jó, 30
2: év.
3: Mindenit. Majdnem azt hittem, nem tudom összeszámolni. A lényeg az, hogy nekik is azt mondtam, hogy én nem tanítványokat, én mestereket akarok képezni, akik pillanatok alatt túlnőnek rajtam. Sokan nem mernek olyan emberekkel dolgozni, akik esetleg majd fölé kerülhetnek. Hát miért ne? Hát, hát hogyha eljött az ideje, ha én alább adok, hogyha én kiengedek, hát akkor jöjjenek.
2: Neked, amit mondtál, nagy ez a terep, hát tehát pontosan, az nem elveszi tőled pontosan a munkát, hanem esetleg melletted
3: érvényes. Igen. Úgyhogy most például, hát nagy büszkeségem volt, hogy az atlétikai szövetség, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség soha nem enged oda például moderátornak és sajtótájékoztatóra mást, mint az ő emberüket, gyönyörű hangú ember, angol, tiszta angolsággal, mert hát hiszen onnan van. Na mindegy, a lényeg az, hogy 23-ban odaengedték két tanítványomat, a Zámbó Istvánt meg a Kovács Mátét, és az atléták is így megúltak lepve, hogy itt másfajta kérdések jönnek, és tulajdonképpen nekem az volt a legnagyobb büszkeség, így álltam, és amikor a Noah Lajci visszanézett a Zámbó Istire, hogy ilyen kérdés neki még nem tettek fel a Fast és Furious-ról, mert hogy összekombinálta a filmmel, mert tényleg dühös volt ott egy adott pillanatban, akkor azt mondtam, hogy na ezért éri meg ilyen csapatokat létrehozni, és akkor ez a Zámbó István gondolkodás nélkül, nem fájlalva, hogy az atlétikán nem lehet ott, elvitte most helyettesemként a judót. Amúgy is hogy hívják ezt a... Nézd meg, nem tudok gondolkodni. Na, szóval a küzdősportos, bocsánat. Igen, az az igazság, hogy azért ez így fárasztó volt. Ezt most látjátok. Igen, tehát, hogy egyrészt a fejem, másrészt azt, hogy a fogalmazás gátlót azt bevettem egy hete, de nem bánom. Te sose bánom egyébként. Hát, tényleg olyan fáradt voltam hétfőn, hogy azt sem tudtam, hamu vagy mamu, de igazából megéri, mert így visszagondol az ember, hogy mennyi dicséretet kaptunk ismét, és ott lehettünk két ilyen szenzációs eseményen, én azt gondolom, hogy ezért éri megcsinálni, és még mindig lebegek, tehát, hogy még mindig nem jöttem le a földre.
4: Egyébként ez a 2017-es budapesti vizes világbajnokság.
2: De hogyha a Füredet is tegyük bele, így, mert abszolút, amit Ildi mondt, hogy nem csak egy helyen zajlottak az események, hát több, ugye?
4: Ugye ez mindig visszakanyarodik igaziból a magyar sport élet, hogy a szervezés szempontjából, hát mondhatjuk ki, hogy maximálisan pozitívan szerepelt, és tényleg a World Aquatics is folyamatosan azt mondja, hogy az a 17-es világbajnokság, az kimagaslóan jó volt, és igaziból azt hozta meg az áttörést az egész világbajnokságokat tekintve, hogy az mitől volt ennyire különleges, mitől volt ennyire jó, és szervezés szempontjából ez könnyűnek bizonyult, vagy miért volt ez ennyire extra?
3: Nem, egy hatalmas ugrás volt az addigi világversenyekhez képest, hiszen ugye, mint mondtam, 94-ben adták át ezt a munkát, vagy adta át az akkori főszerkesztőm Serényi Péter, és 95-ben már elrajtoltam a két országban rendezett kézilabda világbajnoksággal, tehát tulajdonképpen 95 óta csinálom, és hát évente elég sok világversenyt. Na most, amikor megjelent a leírás erről a VB-ről, éreztük mi, hogy belül is megremegtünk egy pillanatra, hogy ez azért nem az. Ez pedig volt más, de az, hogy több helyszínes, ráadásul 22-ben csomó vidéki helyszín is, tehát nem csak több helyszín volt, hanem ugye utazni is kellett. Meg a másik az, hogy mindenki tudta, hogy ez egy olyan sportág, amire teljes erőbe dölt. Tehát mindenhová mi mindig úgy megyünk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha minket egyszer elhívnak egy mennyei megyeire, akkor is ugyanazt fogjuk nyújtani, amit nyújtottunk most az atlétikán. Tehát, hogy igazából nem csak ez, hanem valahol érzed.
2: Mi a junior sumo Európa bajnokság, és ugyanolyan lelkesen beszélgetünk, ugye már múlt héten ez a helyes.
3: Pontosan. Mi is így gondoljuk, hogy nekünk volt korfba a VB-nk is, sőt, bridge elbénk volt. Elmentünk, megtanultunk bridge-elni, hogy nagy véletlenül
2: vagy bridge-ezni.
3: Nem tudom ezt most éppen, hogy kell ragozni jól. Tehát a lényeg az, hogy alázattal, de valahol valami megremegott. Ugyanez volt az atlétikán is, hogy a világ harmadik legnagyobb eseménye jön hozzánk. A világ ötödik, azt hiszem, az úszás. Tehát, hogy úristen, akkor itt valamit le kell tenni. De aztán, ahogy elindul ez a folyamat, egyre jobban veszed fel ezt a top mellényt magadra, és azt mondod, hogy igen, itt már nem adod a láb, itt mész előre, itt a legjobbat teszed. Hát Füredet azóta is emlegetik, bár Lupa is jó sikerült 22-ben, de ami ott volt akkor, és akkor ennek a csapatnak köszönhetem, aki itt ül közöttetek, szóval folyamatosan mindenki mondta, hogy egyrészt gyönyörű a szeretet, és én ezt már egyszer korábban elmondtam, nem akarom magam ismételni, de mindig mindenki azt kérdezi, hogy mivel vagyunk többek mi, mint egy olimpián. Most legutóbb el is hívtak bennünket, például a párizsira kijelentette az egyik, az olimpia egyik szervezője, neki ez a csapat kell, ez a vizes, vagy bocsánat, az evezős EB-n volt, és hát én akkor már nagyon fáradt voltam, mondtam, hogy én nem, de ez egyik kollégám ezt vállalta, és elment, és az első nap után írta, hogy ez nem az, ez nem az, ami mi vagyunk. Hát persze, hogy nem, én tudtam, én ezért is nem akartam kivenni, mert az, hogy belenézek a te szemedbe, és a csillogásából látom, hogy jól vagy-e ma, hajtani fogsz-e, megteszel-e mindent, vagy hozzá csak kell szólnom, hogy a rezgésekből csak így rád nézek, és tudod, hogy valami baj van, és futni kell, és intézni, na az külföldön nem lesz meg. Szóval... az az igazság, hogy igen, 17-ben óriási nagy kihívás volt számunkra, hogy megugorjunk mindent, sőt, mi több, egy idő után mi már tehát hogy mertünk javasolni, mert az volt, hogy ugye ők idejöttek, és azt hitték, hogy most akkor nulláról velünk felkerül. De ugye nekem ott volt egy csomó tapasztalat, és nagyon érdekes, hogy az akkori elnök, Mărculescu úr, tulajdonképpen hajtott ő mindent, hogy ez meg legyen, az meg legyen, nem számít, hogy van, hogy mikorra, vagy ki nem alszik éjszaka. És egy idő után mondtam, hogy hát ő is ember, hát én oda megyek, és akkor elkezdek javasolni, hogy ne cseréljünk már le egy háttérfalat azért, mert 10 centivel rövidebb, hanem ezt átvisszük ide, ahelyett meg behozzuk ezt, így nézett egy darabig, odaadta a személyes névjegykártyáját, és mondta, bármikor hívjon te direktbe, ne kommunikáljon senkivel. Szóval ezek óriási dolgok, hogyha például most úgy jött oda az atlétikai szövetség, hogy nyugodtak voltak, bár elég sok minden volt előtte, és azt se tudtuk, hogy indulunk el, de hogy azt mondták, hogy hát ismerünk titeket, tudjuk, mire vagytok képesek, valószínűleg ti ezt ugyanúgy megoldjátok 22-ben, ugyanez volt a vizes VB-n, hogy ugye ez egy beugrás volt, pillanatok alatt kellett csodát tenni, de akkor már így mindenkiben ott volt a lendület, és akkor volt simán, de ha 17 nem is lesz, mert mindig attól függ, hogy mekkora a bugyelár is fölöttünk.
5: Igen,
6: ez a 30 év alatt egyébként az, hogy a technika mennyiben fejlődött, az inkább segítség nektek, vagy inkább hátrány?
3: Abszolút segítség. Csak gondolj arra, hogy mondjuk eleinte hát annyi papírt kinyomtattunk, amennyit nem szégyelt az ember. Na most én környezetvédelmi szakemberként is ülök itt, hát a hidegráz, ha visszagondolok, hogy mi mennyiségű rajtlista, eredmény, részeredmény, flash interjú, stb. Szóval most az, hogy egy QR kódot kiragasztok oda szépen, de persze a fotósok miatt még így is kell rajtlistát, és most éppen jól belekérdeztél, mert hogy ezen dolgozom, hogy találjam ki, hogy hogyan lehetne az atlétikára a bájókat, vagyis az életrajzokat, az iszonyat még mindig nagyon nagy mennyiségű papír, de hát a kommentátoroknak szükségük van rá, és ugye mindig ez a védekezés, ha elmegy az áram, vagy valami ilyen, és én most ezen gondolkodok, hogy milyen olyan appot lehet, amit egy tableten megnyit, és nem kell azt a személyenként 57 oldalt újra lemásolni, tehát a technika az előnyünkre válik. Hát olyan zseniális dolgok vannak már most, csak a QR kód az megér mindent egyébként. Szóval az, hogy például volt egy szponzor cég a 23-as VB-n, és nagyon jó viszonyba kerültünk velük, és adtak nekünk ilyen smart diktafont és smart translator fordítót. Azzal a smart diktafonnal már 23-ban csodákat műveltünk, ugyanis a flash interjúsaink oda mennek a versenyzőkhöz, és ugye hát így jönnek a versenyzők egymás után, szegények, azt felvették hangban, utána oda megy, leírja, hosszú időt vesz igénybe, tehát a gyorsaság is ugye ráment erre az egészre, hiába voltak ügyesek a kollégák, és akkor most ezzel a diktafonnal fölveszi a hanganyagot, az konvertálja szép angolra, és el is küldi e-mailen. Tehát, hogy hát kinek nem kell, igen, ez a technika.
5: Áldás. Ez fantasztikus, tehát, egyébként.
3: Abszolút, igen. Tehát, hogy ugye, hogyha az ember akar haladni a korral, akkor keresi mindig, hogy mivel lehet újítani, én pedig ilyen vagyok. Tehát én, amikor felbőszült az AI, és mindenki elkezdte használni, én gyorsan elmentem egy AI suliba, hogy én értsem. Vagy amikor beugrott a social media, én gyorsan elmentem social media suliba, hogy azt is értsem. Tehát, hogy...
5: hát azért, ha most ránk nézel, Viki és én előttem van írásos, ilyen
3: kislány vagyok
5: a két
3: én is.
5: Fiú, igen. A két fiú mindent telefonon néz meg, úgyhogy ez abszolút...
7: Hát ez a generációs különbség.
6: Annyiba javítanám Szilvit, hogy mivel Gege sem használja a telefonját, nálunk fejben van.
7: Ja, én ilyen gondoltam.
3: Igen. Na, hát akkor vizsgázzunk.
7: Ildi, és akkor 1995-ben volt az első fontos, igen, világverseny a csapatodnak, azóta rengeteg
3: és
7: nagy
3: volt
7: fontos,
3: egy olyan, hogy évente három.
7: És olyan, hogy évente három.
3: Egyszerre három.
7: Egyszerre három, így van. Hány fős a csapatod? Illetve mennyire jellemző a cserélődés, a fiatalítás?
3: No, hát ez úgy szokott kinézni, hogy nagyon sokan jöttek velem a kezdetektől, hiszen együtt is dolgoztunk. De hát ugye most már ők jeles neves kommentátorok, ismert szakemberek, de hozzáteszem, hogy ezen mindenki megdöbben a nemzetközi szövetségektől, ugyanis vagy sportolókkal vagyok tele, vagy ismert szakemberekkel. Tehát, hogy most például egy nagyon nagy hiányzónk volt, aki ugye most BL kommentátorként és műsorvezetőként hát nagyon, nagyon ismert, és régen, hát régen is az volt, mindegy. Mondhatni a fiam, hiszen egy filmben szerepeltünk, és én voltam az anya, ő meg a fiam, és azóta 2007 óta tulajdonképpen én térítettem el a színészi szakmáról, hogy szakmától, hogy...
7: Ki?
3: Nagy Viktor, igen. Nem a vízilabda kapus.
7: Én is dolgoztam vele egy rövid ideig.
3: Igen, a zseniális rác, tehát tulajdonképpen ő volt az egyik alapemberem, és tudjátok, mi a szenzációs? Hogy ezek az emberek azért már ott vannak a szakmában. Igen. Már azért ők, tehát meg se kérdezik, hogy Ildi mennyi. Ezek jönnek. Tehát, hogy
7: hát igen.
3: Ez a másik, amit nem kapsz meg sehol máshol, hogy tényleg most is úgy futottunk neki, egyik se kérdezte meg, hogy milyen napi díj, hogy ne Ildi, jövök. Az egyik az arénán, a másik helyen, szóval mindenki boldogan jön mindenféle területekről, és amikor megjönnek a sajtósok, akkor az úgy, egy ilyen klub alakul ki, és ők se hiszik el, hogy az akreditált sajtóra gondolok, ők se, jé, te itt vagy, és akkor mindig mondom, hogy nem a pénz miatt van itt, mert azt se tudja, mennyiért fog dolgozni, hanem azért, mert imádja a közegünket, és imádja, hogy itt lehet.
4: Bocsánat, van tagfelvétel?
3: Igen. Képzeld el, hogy mindig van, például a Magyar Olimpiai Bizottságnál szoktam mentorálni a Young Leaders programban, és azóta nagyon sokan sportolók is, például a Senánszki Petra most az önkénteseim között volt, és ez nekem
7: hát ez
3: óriás,
7: szuper.
3: És sőt, igen, a Kálai kis Blanka is, aki ugye gerelyhajtó, szóval mindig mondom mindenkinek, hogy ez az ajtó nincs bezárva. Mert hogy mindig mindenki, hogy persze, mert a médiások, hogy tehát, hogy nem azt látják, vagy nem, jobban ma pontosítok. Azt látják, hogy mi egyként mozgunk. És ez nagyon sok embernek a szemében visszás, hogy ők, hogy kizárnak mindenkit, holott mi nem zárunk ki, ők zárják ki magukat. Mert valamiért szeretnének oda tartozni, mert azt látják, hogy van egy anyjuk, aki tényleg félőrültként védi őket minden körülmények között, és harcba megyek bárkivel a csapat tagjaimért, mert azt gondolom, hogy ők is megtennék értem. Szóval 96 óta tanítok, a legjobbak mindig bejöttek valahonnan, tehát mindig ott maradtak mellettem. Mondhatnám azt, hogy ha a vizes VB-ből indulok ki, 60 fős a csapatom, de ez nem igaz, mert bármikor visszanyúlok bárkiért, aki valamiért lemorzsolódott, mert nem fért be egy csapatba, aztán elfeledkeztünk valamiért róla. Szóval és nem félünk a fiataloktól. Imádom most, úgy képzeljétek el, hát ez a másik nagy büszkeségem, hogy Szaller Patrika tavaly kezdte el az akadémiát, és sajnos ez nem folytatódott tovább, és most a Flash csapatomat erősítette, 22 éves, tehát 22 évesen, és egy infodesk vezetőm is 22 éves, és kivel csinált, mert ja igen, a VA nem kért, mert akkor a 23-ban ők voltak a Flash Team tagjai, tehát szintén...
5: Mondjuk az volt az atlétikai világbajnokság.
3: Így van,
5: most
3: így van.
5: Most pedig, ugye, igen.
3: Most ezen a szuperdöntőn, szóval igazából nem kértek Flash csapatot, de mondtam, hogy nekünk a magyarokkal is kéne, mert ők nem fognak interjúzni, akkor legyen mégiscsak egy kis team, és egyszer csak az lett, hogy így behívták őket, hogy de igenis kellettek. Mondtam, hogy hát köszönjük szépen, de first a magyarok, tehát majd a magyarok után, és egyszer csak látom, hogy a Szaller Patrik áll a Duplantis előtt. Mondom, mi van? Tehát, hogy ennyire
6: és kellett... És nem engedi ugrani.
7: De énekel, igen.
3: De nem az, hanem érted, nem kell lesz, persze. És egyszer csak Duplantis-a csinálja, 22 éves látszom az interjút. Szóval ennyire van tagfelvétel, és a másik az, hogy tényleg egy olyan, tehát amit mondtam az imént, hogy kizárják magukat, nagyon sokan nem egyszerűen nem bírják elviselni, hogy Ildi állandóan büszke, és Ildi állandóan boldog valamiért. És mindig a coachként is ezt szoktam mondani, hogy addig a pontig, amíg nem értik meg az emberek, hogyha más sikerének örülsz, akkor azzal te is több leszel, vagy felemelkedsz, addig nincs kivel beszélni. Hát Szilvi a megmondhatója, vagy legalábbis remélem nem álmodom, hogy annak idején, amikor már ugye együtt dolgoztunk a Veszteprésznél, ha Szilvi szerelmes volt, én is az voltam. De esküszöm, én olyan boldog voltam annak, hogy ő szerelmes, hogy te...
6: Ezért van ilyen jó kedved, ezt megbeszéljük.
3: Szóval tudnád, hányszor voltam szerelmes?
5: De magam miatt... azt megerősítem, hogy Ildi a női munkatársakat mindig is felkarolta, és mindig is megadta nekik, nekünk az esélyt. Hát nyilván azzal élni kellett, de a lehetőséget az biztos, hogy megláttad bennünk, és ezt nagyon köszönjük.
4: Nekem így, ahogy beszélsz, nekem az jönne, hogy igazából te egy atmoszférát teremtesz így a csapatodon belül, és ettől ennyire jó lehet ott, és szerintem átragad mindenkire. Hogy ezt akkor te tudatosan csinálod.
3: Hogyne, mert hogy én azt gondolom, hogy egy vezetőnek, vagy egy tyúkanyónak az a dolga, hogy egyrészt te biztonságban érezd magad, megtisztelve érezd magad, neked köszönjék meg, hogy ott voltál, neked hiába vagyunk profik, mindenki azt hiszi, hogy ha valaki profi, akkor nem kell mondani, hát megdolgoztál érte, pénzt kapsz érte, hát profi vagy. Mi van? Hát ember vagy elsősorban. Neked igenis jár az, hogy jó volt. Mm. És attól te, én azt szoktam mindig
5: szoktál
3: mondani...
5: Szoktál dicsérni? Mert sok vezetőnek ez a hibája, hogy csak leszúr.
3: Ne viccelj, hát én dicsérek, én rugdosok emberek, gyere, menjünk, nem tudtad, nem baj, jövök veled, fogjuk meg, vigyük. Tehát, hogy de hát nem emlékszel, szoktam de, szerintem.
5: De,
3: meg a, meg a másik az, hogy megteremteni azt a így van. Okay. Tehát, hogy igazából pont most jelent meg a napokban Görgény Istvánnak, az olimpiai sikeredzőnek a könyve, ami azt mondja, hogy küzd meg az együttműködésért, és én pont ennek voltam a híve mindig. Én nem tudtam, hogy ilyen szépen megvan ez már fogalmazva, vagy most aztán végképp meg lett fogalmazva, hogyha én elhitetem veled, hogy pótolhatatlan vagy, mert az vagy a területeden, akkor te sose akarod megfúrni a Szilvit, mert ő is az jó a területén, tehát ezért hívja az István a hunting territory-nak, vagyis vadász területnek, hogyha mindenki a saját területén visszajelzést kap a főnöktől, hogy te ott és zseniális vagy, akkor soha nem akarod elgáncsolni a melletted ülőt, mert tudod, hogy ő is a saját területén. És együtt megyünk a csúcsra. És ez benne a zseniális, tényleg az a mondásom mindig, hogy oxigén palasz nélkül futok neki a Monteveresztnek azzal a vezetővel, aki egyszer is azt mondta, hogy tehát, hogy ez ilyen egyszerű. És tényleg nincsenek itt óriási nagy dolgok, az István könyvében sincsenek nagy dolgok, vagy a Desmond Tutu által kitalált dél-afrikai módszer, vagy inkább filozófiának, az Ubuntu-nak sincsen nagy. Az Ubuntu filozófiája következő. Én azért vagyok jó, mert te jó vagy. Ó, mekkora mondás, nem? És egyszer csak elkezdesz gondolkodni, hogy ugyanaz, mint a Bibliában, hogy szeressétek egymást, csak hát ugye senki nem veszi komolyan, pedig ugyanaz, minden ugyanaz, oda jön vissza, hogy tulajdonképpen hát csapatban jó.
5: Igen, együtt erősebbek vagyunk, nem?
3: Tehát van az elcsépelt mondás, hogy egyedül messzebbre jutsz, jobban, egyedül gyorsabban haladsz, de együtt messzebbre jutunk. És ez az Isten adta nép egyszer, ha erre rájönne, és nem csak egy EB kapcsán, amikor kivonulunk az utcára, mert nyert a foci válogatott, hanem csak meg kell nézni, hogy valami hidegrázós van benne, amikor a magyarok együtt tudnak dolgozni. És esküszöm, nekem ez a szent célom, hogy a csapataimat egyszer meg fertőzöm kicsiben, ők adják az igét nagyban, és így megyünk tovább.
2: Vendégünk továbbra is Kolozsi Lázár Ildikó, operatív média igazgató, akivel az első fél órában nagyon sok mindenről beszélgettünk, és Ildi, hogyha valaki téged nem ismert, csak hallgatta az előző blokkot, azért az lejött neki, hogy egy nagyon temperamentumos, nagyon maximalista, de nagyon jó vezető vagy. Kell ez az ilyenfajta viselkedés, attitűd ebben a szakmában, ebben a férfias szakmában?
3: Abszolút egyébként, mert jobban van nem, hogy kell, hanem ugye kinek milyen, mert mindannyian mások vagyunk. Én a tanítványaim közül is mind csak egyéniségekre lőttem, hát ha visszagondolunk a Mobilpressnél, csupa egyenként, de nem az volt a cél, hogy letörjem őket, és akkor majd mint a báránykák mennek, hanem mindenki teljesedjen ki a saját attitűdjében, tehát hogy nem muszáj mindenkinek így lobogni, meg ez azért fárasztó, mert nem nekem. Hát én látom, mondok egy példát, óriási volt. Tehát ugyanúgy tanítok, ahogy élem az életemet, és akkor hír, és ezt én úgy voltam képes elmondani, hogy 8-kor kezdődött az óra, és 10:30-kor még így néztek. És eltelt egy hét, és vendégként jött a Bárdos András hozzánk, és követette az egyszerű kérdést, mi a hír? Nagy csönd. Azt hittem, leesek a székről. Elnézést, nekem András ugye osztályvezető tanárom volt, elnézést, mindjárt leég a bőr a képemről, egy hete tanítottam meg nekik, erre fölálltam. Ó, szerintem... Na mindegy, szerintem ebben a házban dolgozik, az egyik rádiónak a vezetője, és mondta, hogy elnézést, Ildikó, de az a helyzet, mi azt néztük, ahogy mondod, nem amit mondasz. És akkor rájöttem, hogy ez nem mindig jó. Tehát, hogy ez igazából lesöprök mindenkit, meg nem fog elálmosodni, meg nem nézi, én vagyok a legbüszkébb arra, és senki nem nézi a telefonját, nincs rá ideje. Tehát én viszem ma, tehát én fölkapok mindenkit, mint egy hurikán, és menjünk. De azt tudom, hogy vannak lassabb temperamentú emberek, akiknek arra van szükség, egy igenis nyugodtság legyen. Egy ideig jó neki, hogy valaki így pattog körülötte, de egy idő után. Szóval ilyen volt a férjem is. Igazából ő neki mindig a nyugalom kellett, és ilyen a lányom is, pont azért, hogy engem egy kicsit balanszba tartson, de kell. Annak idején ugye nagyon nehéz volt, tehát hogy ez a kedvenc időszakon mindenki kérdezi, hogy nőként, hát talán Viki is emlékszik, hogy azért nem volt egyszerű nekünk. Bizony. De Hajdu B volt a nagy mentorom az iskolában, a Kosban, és akkor mondta, hogy te ne akarjál férfi lenni, mondjuk így is elég sok szó viselgatja, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy te a te stílusodat mutasd meg a népnek idézőjelben, és akkor én 20 évig, vagy 16 minimum rádiós műsorvezetőként, meg tudósítóként próbáltam egy más szint vinni ezekbe a tudósításokban, és képzeld el, hogy főállásomat is annak idején úgy kaptam, hogy már tudósítottam a Vestel Pressnek, amikor bementem, hogy hát, de jó lenne egy főállás, pont akkor rúgtak ki valaki sajnos, ő lett aztán az RTL-en a műsorvezető, és mondja a főnök, hogy hát hallgattanak minden este, de jó, hát ez igen, ez poénos, hát ez vicces, ez intellektuális, stb. És ugye nekem nem az volt a fontos, hogy most éppen bal szélen kiment el, és hogy lőtt a gólt, hanem az, hogy egy perces rádiós tudósításba tartsd ott, és ezért zseniális a rádió, és én mindenkinek felírnám receptre, aki a médiába készül, hogy tartsd ott.
7: Igen.
3: Főleg ma, igen, amikor ugye egy másodperc alatt elkapcsol mindenhonnan mindenki, pláne, hogyha nincs vizuális, igen, élmény mellé. Tehát oda kell a hangod, a temperamentum, kell az, amit mondasz. Szóval kedvenc sztorim, hogy Isten nyugosztalja, aki nézi, Jenő, amikor az első tudósításomat jégkorong, mert persze Ildinek ilyen egyszerű női sportágai voltak, mint a labdarúgás, a jégkorong, kézilabda, persze, hát jó, de hát ugye egy olyan városban születtem, ahol mindenki hoki korcsolyával a lábán született. Szóval,
7: mondd el azért, melyik ez a város.
3: Gyergyószent Miklóson. Uh-huh. Ugye onnan indult aztán a nagy akkercsókkal a nagy őrület itt Magyarországon is. Szóval igazából a tudósítás közben kirohant a Juventus rádió stúdiójából, mert közölte, hogy ő egy nőtől nem hallgatja ezt meg. Voli Gyuri hívott engem utána, hogy Üldi, kiment a Jenő. Na aztán két nap múlva egyszer csak hívott a Voli Gyuri, Üldi benn maradt, meghallgatta, és utána nagyon jó viszony alakult ki Jenővel, mert rájött, hogy én se vele nem akarok versenyezni, én senkivel nem akarok, én egy másik szempontot fogok figyelembe venni, és így lettem én az egyetlen nő, aki rádióban élőben férfi, bajnokok ligája foci meccset közvetített, a Rosenborg ellen, amikor elment a villany az MTK pályán, szóval igazából megint csináltam egy nagy sorozatot is filmben, tehát hogy egy idő után megszokták, hogy ez a nő, ez nem azért van itt, mert keresi a párját, hanem valamit talán tud, mert a Pisti azt mondta mindig nekem, hogy ne tudjanak megfogni. Tehát, hogy neked annyit kell tudni, és tényleg lehet, hogy ezt is elmondtam sok helyen, és ismétlem magam, de muszáj elmondjam a kedvenc sztorim, hogy akkor még vezetékes telefonok voltak, és reggel 7 órakor csörgött a telefonom, Hajdu B. István vagyok, jó reggelt kívánok, a BVST kezdőcsapatát kérem sorolni, ha 3-ra nem kezd, ilyen leteszem a telefont. 1, 2, és ott tényleg inkluzíve szertáros, nekem így sorolni kellett a BVST kezdőcsapatát. És így jutottam el oda, hogy egyre többet és többet akartam tudni, pontosan azért, hogy ne az legyen, hogy na, de szép szeme van, biztos azért került ide. És így jutottam el oda is, hogy mindig a munkát megcsináltam gyorsan, és léptem tovább. Nem is olyan régen, pár évvel Kis Gergővel ültünk egy ilyen illusztris vacsorán, és mondja, hogy valahonnan ismerős vagy. Mondom, hogy hát végül is csak Sydneyben, meg közben is egy csomó helyzetben, meg egyébként Pekingben is beszélgettünk, azt mondja, igen, akkor tényleg beszéltük is, te voltál az, megcsinálta, elfutott. Hát most valahogy mindig az volt bennem, hogy tényleg a fiúk is gondolják azt, hogy én a szakma miatt vagyok itt, és persze, nem másért.
5: Bocsánat, kiadlak, bocsánat, Viki, 2008 pekingi olimpia, hazajöttél, akkor egy cégnél dolgoztunk, és elmeséltél egy esetet, hogy még Lionel Messit is elvarázsoltad. Na, ezt meséld el.
7: Meg, hogy miért szívet, lelket melengető volt a pekingi, amit a közösségi oldaladon olvastam.
3: Óriási. Tehát valamiért engem Peking elvitt. Sydneyben is zseniális volt, meg egy csomó világversenyen is zseniális élményeim voltak, mert sehonnan nem jöttem haza sírva, de valami engem ott Peking elkapott. Veszem az elsőként azt, hogy négy magyar volt bent a még oly kevés példányszámú China Daily-be, én nem tudom hány millióban jelenik meg, de mindegy. Az egyik volt az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, a Kovács Kati megnyerte a harmadik aranyát, Balogh Gabi leesett a lóról, és ez mekkora nagy dolog volt, és Kolozsi Ildi. Tehát, hogy valamiért ott ők is megérezték, és állandóan kérdeztek engem, interjú tévének, interjú újságban, mindenhova, a kínai nagyfalnál történt az, hogy tényleg jobbnál jobb, szőkébb, magasabb nők jöttek, mentek ott a környéken, mindenki fotó. Jó, okay.
8: Kollégám, Szalai Péter, Ildi, azért ennyire nem vagy jó nő.
3: Szóval igazából... Tehát ilyenek, valamiért ők is valahogy összerázódtunk ott a Kínával, és hát nekem fő célom az volt, ahogy például Sydneyben az volt, hogy ausztrál kalapot vegyek. Na, ezt muszáj, bocsánat, ez nem Peking, de hát ezt muszáj elmondanom, mert ugye Csurka Gergő mondta, hogy Ildi, azért itt zajlik egy olimpia, nem bánod?
5: Mert, hogy nem zavar,
3: hogy neked annyira kalap kell, mert ugye mi kint voltunk elszállásolva, és akkor menjünk be a hardboardba, nekem minden olyan csapat kellett, például a judo, vívás, minden, ami a hardboardban volt, hogy én tudjak kalapot venni, mindegy. Lényeg az, hogy megnyitó, de még akkor nem volt kalapom, ötödik sorban ülünk, imádták a magyarokat, jó helyre adták, bejönnek a katonák a megnyitón, még az a képen megvan, ahogy az előttem álló katona így leszúrta a zászlót a földbe, majd utána ő egyedül lekapta a kalapját, és az ölembe dobta. Nem nekem szánta, csak oda esett. Gergő így felállt. Nem mondom az elejét. 100 000 ember van ebben a stadionban. Hát nem pont ő kapta, aki kalapot akart venni.

0: írtam valami két újságnak, HVG, Origo és így tovább. Tehát Ildi az gyakorlatilag egész nap dolgozott, hogy, és imádtam, tehát hogy még így is imádtam, nem számított. Szóval a lényeg az, hogy azzal a célra mentem ki, hogy a fiamnak, a sokat emlegetett Nagy Viktornak nagy kedvencei voltak. Többek között Kobe Bryant, LeBron James, Messi, Ronaldinho.
1: Ilyen kis elérhető sztár.
0: Igen, abszolút, és Federer. Na hát Federerre úgy kezdődött, hogy addig bujkáltam a sajtótájékoztatón, hogy egyszer csak ott álltam magam előtte.
1: Bocs, az volt a missziót, hogy,
0: Neki tőlük valamit szerezek a Viktornak mindenképpen. Na most a Federer elé úgy kerültem, hogy észre se vettem, és ha már ott voltam, akkor gyorsan bekérdeztem egy Ildiset, ugyanis 8-án született, augusztus 8-án, és 8-án volt a megnyitó, és hát mindenki beszélt róla, hogy itt mekkora csinadatta lesz, az is volt, mindegy. És akkor így sok szakmai kérdés között egyszer csak Ildi így bevágta, hogy és akkor gondolta volna, hogy a szülinapjára ekkora felhajtást fognak rendezni. Annyira örült nekünk még kétszer. Mert ugye az van ezeken a nagy sajtótájékoztatókon, akire ő néz, az kell beszéljen. És így kétszer visszanézett rám. Hát én olyan boldog voltam, hogy elmondhattam magamról, hogy exkluzív interjúm van vele. Na szóval igazából Kobiékkal is sikerült, sőt, Kobiékat Isten nyugasztalja, rávettem arra is, hogy Viktornak felmondják a telefonomra, hogy boldog születésnapot, mert ugye hát már jött akkor a szülinapja, és képzeljétek el, hát ez a világ, tehát hogy így meg ugye fel kell emelnem a telefont, és az a rész van meg, amikor megnyomtam a gombot, hogy vége, az lett az eleje, mert hogy ijedtem, úgy izgultam, hogy nem mertem. Mm. És az van meg, hogy ő mondja, hogy no problem, én megmondom, thank you so much. Most hálálkodok neki. Ennyi van rajta videó. Na mindegy, szóval hát ez ilyen, amikor az ember nagyot akar. A másik meg az, hogy mi nem kaptunk belépőt az argentin-brazil meccsre, a foci meccsre, hát meg ott voltak a nagy sztárok, akiket még el kellene kapni, és csúnya dolgot műveltünk, hát belógtunk a 24 pont igen. Na mindegy, az a lényeg, hogy ott találtuk magunkat. Kobiék fölött néztük egyébként a meccset, és hát a végén addig arra szóltam, tehát ezt tudni kell, hogy akkor a Ronaldinho nagyobb sztár volt, mint a Messi, pedig persze. A Messi se volt kicsi. És a Ronaldinho-t hátul kilopták, mert nagyon sok képet tudtam csinálni, ahol egymás mellett áll a két isten, és akkor ez milyen jó lesz. És akkor mentem a mixzónába, egyszer csak Messi kiérkezik, csak úgy, és senki, tehát így mindenki, tehát így ment el az emberek között, de nem azért, mert nem akart megállni, hanem mert akkor mindenki mást kérdeztek. Uh-huh. Na mindegy, a lényeg az, hogy én meg elaszoltam vele balra, és egyszer csak ott találtam magam a busz mellett, és akkor megvan egy képsorozatom, hogy kokettálunk a Messivel, persze a buszról magas volt, és akkor úgy jó volt. Lett a vicces, szóval annyi ilyen vicces élményem volt, és én szerettem ezeket, de persze a munka volt az első, csak jó ezekre vissza, hát a boltot azóta, tehát ne tudjátok meg, ott állsz, már nyitod a szádat, hogy végre meg lesz ő is interjúban,
2: ezt tegyük hozzá gyorsan,
0: és abban a pillanatban a Mixzona menedzser közölte, hogy két csoport már nem bírja tovább, már órákért, tehát ezt tudnatok, egy atlétikában órákat állnak a sztárok a Mixzónában, vagyis a vegyes zónában, ahol a sajtó találkozik, tehát ez kibírhatat, nem normális, tehát hogy ilyen most is ez volt, tehát az Ingebrigtsen tulajdonképpen, ha nem két órát volt Mixzónában, akkor sem ennyit, és jót akartunk vele, és majdnem csináltunk egy hatalmas nagy hibát, ugyanis tehát így mondta, hogy valami kaját valaki adjon, mert így hogy lépegetett tovább. Az egyik a Mixzona menedzserem, Kukla René, elrohant és hozott neki egy sütit a médiacenterből. És ő bele is harapott, lépett tovább, tette a hátra meg, és egyszer csak jött a VA-nak a képviselője, hogy ha nem tudnám, hogy ti vagytok, és hogy honnan hoztátok, akkor ebből baj lehetne, mert dopping, meg is mérgezhettük volna, és bármi ilyen, tehát hogy mi tényleg segíteni akartunk, szóval még most is bele tudunk futni egy-egy ilyenbe, de hát megint az emberi oldal.
1: Persze.
0: Szóval... hát igen, ezek ilyen érdekes dolgok, de ugye van, és az elején elkezdtem mondani, hogy mitől vagyunk mi mások. Hogy mi nem csak egymással vagyunk emberek, hanem a sajtóval is, és érzik, és a sportolóval pláne. Tehát annyiszor segítjük, tehát van olyan, hogy szóval, ugye megszoktam, én is sportoló voltam, tudom, hogy milyen az, amikor kedved nincs, legszívesebben üvöltenél. Én azóta elérzékenyülök, hogyha már Pekinget emlegettük, egyszerűen a Phelps-el lett volna lehetőségem interjút csinálni, és esküszöm, kicsinyes bosszúból nem csináltam, mert mind a három ezüstjét végig sírtam a Lacinak, mert hogy miért most, miért ez ellen, miért így, szegény Laci, a fene egye meg, és tulajdonképpen mindig

0: úgy vagyunk, hogy egyszer a sportolót nézzük, van akivel nincs mit nézni, mert itt is vannak az atlétikában, hogy nem érdekel senki, és átmegyek a mix zónán, és nem szólok senkihez. Na, de azt elfelejtettem mondani, hogy ugye Boltra felem 2008 óta fogam, úgyhogy most sikerült vele találkozni.
1: És Betlehem Dávidnak is segített.
0: Igen, a váltófutásban ugye megnyerték, kijöttek, és akkor...
2: Nagyon helyesek voltak.
0: Igen, hát óriási volt, hát a Dávid amúgy is óriás számomban, nem, tehát ő a Góliát, mindegy. És akkor mondta, hogy valaki nem tudná elintézni, hogy én a Bolttal fotózkodjak, mert micsoda, hát ha addig élek is. Szóval, és hát azonnal segítettem, úgyhogy...
1: Hajatok hasonló, úgyhogy a passzal segítettél picit.
0: Úgyhogy az ember tényleg nem csak így, hanem minden formában azt nézi, hogy tudja, és az infodeszkben ülő kollégám észreveszi, a 18. sorban valaki rosszul van, és oda megy és megkérdezi, segíthetünk-e, és mindig azt mondják, hogy ilyen velük nem esik meg sehol. És tényleg van olyan, hogy kikísérjük, mert nem tudja, hol a busz, hogy hol ülne föl, oké, elkísérjük, és ezek tök jók, tehát ezt azt látni, hogy tehát volt egy kenyai úriember, az minden nap hozott valami ajándékot az infodeszkben, mert neki segítettek. És akkor mi is vettünk neki, és elsírta magát. Tehát, hogy mondta, hogy hát ő erre nem gondolt, aha, hogy ő is kap. Hát miért? Hát ha adtál, miért ne kapnád?
3: Szóval... Kapott egy buszjegyet?
0: Nem, azt amúgy kaptak bérletet, jól belenyúltál. Utazási bérletet kaptak, de nem, hanem tényleg magyaros ajándékokat vettünk neki, mert ő is szórta a kenyai.
1: Mondtad, hogy sok tanítványod volt már, és itt a beszélgetés előtt elárultad, és szerintem arról beszélhetnénk, hogy lesz egy iskola is, ami vagy a neved alatt fut, vagy az általad tanított dolgok mentén működik.
0: Igen, ugye én, mint mondtam, 96 óta tanítok, a Komlósi Oktatási Stúdióban voltam oktatásigazgató is, aztán a TV2 Akadémián 13 évig építettem, mert sport akkor ott még nem volt, tehát én vittem oda a sportot, és most úgy, tehát évek óta mondja mindenki, hogy Ildi, ez a fajta módszer, ez a fajta emberség, meg az, hogyha valahol megkérdezik, hogy beajánlok valakit, vagy nem is tudják, vagy nem én ajánlom, de megkérdezik, hol tanultál, Kolozsi Ildinél fölveszik azonnal. Valami biztonságot ad a...
1: Hiteletben már szerintem.
0: De hogy az, hogy tényleg megtanítottam őket hírt írni, tényleg megtanítottam, és jó csapatjátékosnak lenni főleg, mert mindig mondom, hogy a tehetség nem elég. Tehát, hogyha nem tudsz beilleszkedni, akkor pont itt...
1: Bocs, volt olyan csapattagod, aki tehetséges volt, de emberileg nem illett bele?
0: Pont ezt akartam elmesélni. Uh-huh. Bitma nem illnek, ajánlottam be egyszerre 4 embert, hogy majd az egyik fönt marad a uh-huh. rostán. És írtam mindenki az jellemzés. És mondtam, hogy soha ne vedd alapul azt teljesen, amit én írok, hiszen mások vagyunk. Lehet, hogy neked a kémiád nem működik azzal, akivel én állítom, hogy milyen jó. És leírtam mindegyikről, az utolsóhoz írtam azt, hogy a legkevésbé tehetséges, ez fog nálad megmaradni. És már leírtam a többinél, hogy egyszerűen nem tud csapatban játszani. Tehát volt olyan, hogy elment hamarabb, mert neki edzésre kell menni, meg ilyenek. Hát ezt egy szerkesztőségben nem tolerálják olyan könnyen.
3: Ez neked is volt, Gege, hogy ha te jövőre készülsz a Masters-re, akkor nem lehet mellette.
4: Tehát ja, jó, így lesz. Figyelek majd vasárnap reggel, figyelek abszolút.
0: Sőt, a hátadon viszel valakit, hogyha véletlenül lelassulna. Szóval igen, hát ez egyéni sportágaknál más, de higgyétek el, hogy ott is, tehát a közeg az sokat tud nektek adni, hiába vagy a kórumban egyedül.
1: Igen. Szóval az iskola.
0: Igen, és akkor, és évek óta mindenki mondja, hogy ezt, és még a tanárom is, a Harle Tamás, hogy hát, miért nem csinálsz, és tavaly, amikor eldöntöttem, hogy új utakra lépek, akkor, és eljövök az akadémiától, mint hogyha a jó Isten küldte volna, 2 percben fölhívott valaki, aki mondta, hogy hát neki van egy akadémiája, egy 10 éves akadémiája, és hogy ő már nem nagyon csinálná tovább, nem veszem át. És akkor mondtam, hogy hát dehogy nem.
3: És úgy, akkor hogy... eddig volt Komlósi Oktatási Stúdió, most már lesz Kolozsi Oktatási Stúdió?
0: Ó, ott volt egy rossz sztori. Szerintem ott tért véget az én pályafutásom, mert a csörgött a telefon, Gábor fölvette, és valaki így kérdezte, Kolozsi Oktatási Stúdió. De igazából örülnie kellett volna, hiszen vittem az egészet, tehát nem kellett bejárnia, tehát hogy tulajdonképpen én azt is boldogan és örömmel csináltam, de hát ez van. Na, szóval igazából, és a másikat is, és amibe vágok mindent, mert higgyétek el, hogy tényleg Ildi boldog, Ildi büszke, de Ildi szerencsés elsősorban, és azt szokták mondani, az a szerencsés, aki tényleg visszafele kapja a bumeránggal azt a jót, amit ő próbál átadni mindenkinek.
1: Hát ahhoz lelk alap.
0: Igen, abszolút, tehát az is egy ilyen visszacsengés, hogy tényleg egész életemben azt néztem, hogy a tanítványomat segítsem elhelyezkedni emberileg. Volt olyan, hogy hajnal 3-kor csörgött a telefonom, hogy Ildi, lerobbantam Gödöllőnél az M3-ason, és nem tudnál segíteni, mert senki nem veszi fel a telefont. Férjem így nézett, hogy na ez ki. Mondtam, hogy senki, már nem senki, hanem egy tanítvány, segítenem kell, mentem. Szóval igazából ezt a szemléletet, ezt egyre inkább szükség van erre. Én azt érzem, hogy pont ebben a világban, amikor hány fele szakadtunk, amikor nem akarunk együttműködni csak dacból sem, vagy irítségből, vagy mindenféle okokból, de magunknak ártunk. Tehát, hogy én pont ezt akarom bevinni ebbe az akadémiába, hogy én továbbra is emberként adjak nagyon sokat a hallgatóknak, többféle területen természetesen. Tanítsak meg mindent, amit erről a szakmáról meg lehet, néha azon is túl, tehát tényleg, mint egy bolond, hazamegyek, mit nem mondtam el? Akkor még ezt holnap el kell mondani, vagy meg kell írni nekik, hogy tudjanak róla. Hát nem biztos, hogy képesek befogadni, de próbáljuk meg mindent átadni, mert volt egyszer egy ismerős, hogy mondta, hogy ne adjál át mindent mindenkinek, aztán beülnek a helyedbe. És mondtam, és akkor hát engem valami motiváljon már, hogy maradjak a helyemen. És hogyha változni kell, és én szívesen ülök. Én például most mondtam a búcsúbeszédemben a kollégáknak az atlétika szuperdöntő után, hogy én már tényleg várom azt a pillanatot, amikor már ők is visznek egy nagy eseményt, és akkor engem oda elhívnak, oda kell keckedni, hogy az nem volt jó. De nem, tényleg, szóval én szerintem csak így lehet, és ezeket az iskolákat is így lehet. Nagyon sok, én jártam nagyon sok iskol, mint mondtam, hogy elvégeztem ilyen-olyan iskolákat. Mindenütt az volt, hogy arccal a pénztár fele. Egyszerűen nem bírom elviselni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha nem adsz át mindent, valahol visszapörög az, hogy apám mindig azt mondta, hogy minek ez a sok tudás neked, hogyha nem adod át, ami benned van. Tehát akkor te rosszabb vagy, mint Harpagon, aki ugye a fösvényként fogta a pénzét és mindenét. Add ki magadból, mert hidd el, megtérül az univerzumban. És vicces sztori, ugye a csapattársaimnak a házi olvasmányokat én olvastam fel a buszon, meg előadtam nekik mint egy sztorit, ugye színésznek készültem, szóval mindegy, és 2 év múlva az egyik elkezdte erősíteni, már pedig azt ő olvasta, mondtam, de hogy olvastad. Igen, úgyhogy pont ezért érzem azt, hogy ugyanígy ezeket a most kezdő fiatalokat egy kicsit segíteni abban, hogy a saját hanguk, mert ugye volt egy korosztály, akik azt mondták, hogy ne mondd meg nekem, te neked aztán ne legyen itt véleményed, vagy, és a lányommal is megküzdöttem ezt a dolgot, és pont ezt mondtam el, hogy én csak üvegeket, mert apám így mondta annak idején, hogy a kamrádba én üvegeket rakok be, van befőtt, lekvár, mindenféle, de ez nem biztos, hogy azt kell megenned, kóstold meg, tedd hozzá a tiédet, és csinálj egy harmadikat, ha kell. Tehát ezek az, de amikor bajban vagy, és befordulsz a kamrába, és nincs ott semmi, akkor csak hülyeséget nincs tudsz csinálni. Mondod. Tehát, hogy én ezt akarom az iskolában, és jó sok befőttes üveget berakni a kamrájukban, hogy aztán, mert hogy sajnos, de olyan jó, hogy ilyen közegben ülök itt, és ezt így elmondhatom, de azért eléggé aláment ez a szakma, és már bárki mondhatja magáról, hogy újságíró, vagy rádiós, vagy bármi, hát nekünk elég sokat kellett dolgozni ezért, szóval én szeretném, hogyha megint az a régi, pont a ti korosztályotok, akik tényleg a Telesport, hát zseniális csapat, szóval ahová én is meghívást kaptam egyébként, mert feltettem 3 kérdést az órán Vicrai Tamásnak, végén odaintett, és mondta, hogy magában van valami. Kap egy hónapos a szabadságtér, egy hónapos belépőt. Csak hogy én egész életemben menekültem a tévé elől, tehát én rádiós akartam lenni, én ezt már akkor tudtam, szóval igazából az egyik ajtón belöktek, és a másik ajtón kijöttem, sőt, tehát én együtt vezettem műsort a Komlósi Belökött oda is, hogy a Vicrai Tamással együtt vezessek műsort, de mondtam, hogy csokom, nagyon szép volt, nagyon meg vagyok tisztelve, másik ajtón ki. Szóval ezt akarom, hogy meg nagyon sok szülő meg fiatal nem tudja, hogy mi akar lenni. Adjunk valami példát erre is, hogy lehet, hogy nem ez, de legalább akkor nézze meg, hogy ez-e vagy az. Uh-huh.
1: Ildi, ez már sajnos a végszó.
2: Hát sok sikert kívánok.
1: Köszönöm, hogy elmondtad.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ilyen kevés kérdéssel, ilyen élvezetes. Fantasztikus. Rádióban, úgyhogy nagyon köszönjük neked, hogy eljöttél. Hívunk máskor is, mert témánk ezer van, és hallgatnánk még nagyon szívesen. Lázár Kolozsi Ildikó, vagy Kolozsi Lázár Ildikónak nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét.
2: Vége van! Magyarország ott van a legjobb ég között.
3: De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, köszöntöm a kedves hallgatókat, és a stúdióban pedig Prukner Lászlót, akit már beharangoztam az imént, hogy egy mérkőzésről érkezett. Hát nem tudtam gratulálni a találkozót követően, ugye az NB3 délnyugati csoportjában érdem vendég szerepelt ma a Kaposvár együttese, hogy te ott elnök vagy, ugye, jelenleg is, és hát nem sikerült nyerni.
3: Hát szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Igen, hát ez egy szomorú nap nekünk, de hát csak saját magunknak köszönhetjük. Úgyhogy én köszönöm a lehetőséget, hogy itt a Kaposvár nevében is esetleg, meg a magam nevében is ugye megszólaltok, már régen voltam, és azt gondolom, hogy hát biztos, hogy van miről beszélgetni, hogyha már ezt a lehetőséget megkaptam.
2: Hát kezdjük akkor itt Kaposvárra, ha már ebben voltunk benne. Ugye sokáig azt szoktuk meg, hogy a Kaposvár NB1-es volt, aztán elindult egy kicsit visszafele, és utána újra volt egy fölfele vezető út. Most megint ott van, úgymond, az aljának a Kaposvár. Mi ennek az oka ennek a nagy liftezésnek?
3: Igazából ugye sok évet töltöttem már ott, megadatott az, hogy játékosként is feljutottam NB1-be, edzőként is feljutottam, és leghosszabb ideig 10 évig bemaradtunk akkor, és aztán megint volt egy év, amikor 19 környékén a csapat ott volt, és aztán elindult ugyanaz az a lejtmenet, mivel én úgy érzem, hogy igazából sose volt gazdája a klubnak, ezt őszintén be kell vallani, mindig csak néhány embernek a nagyon lelkes odaadó tevékenysége juttatta fel a csapatot magasabb osztályba, és amikor ez valamiért alább hagyott, akkor megint zuhanás volt. Én azért vállaltam el, hogy legalább az NB2-ig vissza tudjuk juttatni a csapatot majd. Már nagyon szerettünk volna most is jól szerepelni, jól kezdtünk, de aztán most van egy megtorpanás, ugye új edző van, akinek 2,5 hete volt összesen, hogy fölkészüljön a csapattal, és most van akik értenek ehhez a dolgokhoz, azok tudják, hogy a csoport dinamikai szempontból van egy visszaesés a kezdeti lelkesedést követően, és mi most ebben a stádiumában vagyunk a csapat formálásának, úgyhogy sajnálom.
2: Gondolom, hogy annak idején, amikor te is edzősködtél Kaposváron például, akkor tapasztaltál hasonló dolgokat. Tudsz ilyenkor tanácsot adni? Milyen a viszonyod, milyen a munkakapcsolatotok az edzővel?
3: Hát igazából természetesen én is megéltem, meg ugye a testnevelési egyetemen tanítom is, és hát nem illik beleszólni igazából az edző munkájába. Ha megkérdezi a véleményemet, vagy egy beszélgetés alkalmával, egy kávé mellett, általában azért el szoktam mondani, de a napi tevékenységben nem illik beleszólni, mert akkor a játékosok megosztottá válnak. Annak idején nekem sem szólt bele az Illés János soha, 10 év dolgoztunk együtt Kaposváron, és soha nem szólt bele, hogy...
2: Na jó, de azért kit nem volt NB1-es edző.
3: Tessék?
2: Ő nem volt NB1-es edző.
3: Jó, rendben van, hát most van 280 meccsem, kicsivel több NB1-ben, aztán még valamennyi másodosztályban is, harmadosztályban, de alapvetően azt gondolom, hogy nem szabad megosztottá tenni a csapatot. Nagyon nehezen bírom ki, ezt őszintén elmondom, és amikor lehet, akkor olyan helyen is állok a lelátón, vagy a klubházban, hogy ne is tudjak lekiabálni, mert néha elvisz a lelkesedés, ez tudom, hogy nem helyes, de én nagyon-nagyon szeretném, hogyha innen ebből az osztályból följebb tudnánk lépni valamikor a közeljövőben.
2: Pedig hát ez nem lesz könnyű, mert a Pécs most úgy tűnik, hogy ebben az évben, mert ugye 3 csapatot mondtunk tavaly, hogy versengett a Pécs, a Kaposvár, a Nagykanizsa, ebből ugye legjobban a Nagykanizsa jött ki, és végül is sikerült feljutni az NB2-be. Most Pécs mellett ki lehet még ott, aki harcolhat az első helyért rajtatok kívül?
3: Igazából, ugye szerintem most mi ezzel a vereséggel kiszálltunk, bár én nem adom föl, meg szerintem a csapat sem, de ez most nagyon nehéz helyzetbe hozott bennünket. Ugye a Budafok az, aki ugye kiesett, és hát nem lehet tudni, hogy ugye tudom, hogy ma a Pécs talán nyert Budafok ellen, hogy szoros volt, 1-1 is volt, és hát a Budafok biztos, hogy ott lesz még. mert biztos, hogy megvannak a forrásaik, mi a Péccsel anyagi szempontból nem tudunk versenyezni, az anyagi szempontok azok csak annyit jelentenek, hogy nem ugyanazt a minőségű játékos keretet tudjuk összerakni, vagy nem ugyanolyan nagyságú játékos keretet tudunk összerakni, mint ők. Sajnos otthon játszottunk velük, ugye, és a 93. percben kikaptunk egy butaság miatt, úgyhogy szerintem helyzetünk nekünk volt, több olyan kiki meccs volt, és kiegyenlített volt a játék, de is ugyanezzel a, ilyen egy gólos meccs volt tipikus, és ezt az egy gólt ők szerezték, és azóta elindultunk ezen a lejtmeneten, hogy a csapat nehezen dolgozza ezt fel.
2: Ugye érden kaptatok ki, hogy röviden össze kellene foglalni, mi volt ennek az oka?
3: Nézd, ilyenkor nagyon, nagyon felelőtlen lennék, ha azt mondanám, hogy meg tudom mondani. Az első fél idei játékunk az nem volt méltó hozzánk, nagyon lassan játszottunk, körülményesen, nem erőltettük rá az akaratunkat a helyi csapatra, és ők két szögletből rúgták a két góljukat, úgyhogy talán többször nem is jöttek át a félpályán. Most ugye biztos az érdi szurkolók megharagszanak rám, de alapvetően már akkor is voltak helyzeteink, amiket kihagytunk, és a második fél időben meg aztán különösen az érdi kapus az szerintem élet egyik legjobb meccsét védte, de csak saját magunknak köszönhetjük, mivel nem tettük bele azt a plusz akaraterőt, azt a plusz elszántságot, ami szükséges ahhoz, hogy egy ilyen nehéz mérkőzésen nyerni tudjunk.
2: Ugye tavaly Jenei Gyula volt az edzőtök, aki most Nagykanizsára ment át már erre az esztendőre, most Gyürki Gerge egy fiatal edzőt, még tanítottad is az egyetemen?
3: Nem, ő 13-ba végzett, én pedig 15-be kerültem oda. Alapvetően azt gondoltam, hogy egy fiatal csapatunk volt, tavaly olyan 22 éves átlag életkorú csapat volt, egy-két idősebb volt, aki viszont Kaposvárhoz köthető. A keretben 12-13 játékos Kaposvárhoz köthető most is. És én azt gondoltam, hogy magamból kiindulva talán egy ilyen fiatal edző, aki már egy csapatot feljutatott, ugye a Tatabányát feljutatta már az NB2-be, hogy ő jobban megtalálja ezzel a fiatal csapattal a hangot, és ezért a Gyula távozását követően eltelt 2-3 hét, amire gyakorlatilag összeállt a stáb, és két hetük maradt arra, hogy a csapatot a bajnokság előtt fölkészítsék.
2: Tehát akkor azért most még bizakodó vagy, de nehéz helyzetbe kerültetek, mert nagy a ponthátrány a Péccsel szemben.
3: Így van, nagyon nagy a ponthátrányunk. Csodának kéne ahhoz történni, hogy mi ismételten fölzárkózzunk. Múlt héten is ugye a Pécs is döntetlent játszott, nem tudtuk kihasználni a Fradi ellen, Fradi 2 ellen a lehetőségeinket. Most szintén sokáig X volt, most is zárkozhattunk volna, de elmulasztottuk ezeket a lehetőségeket.
2: Még Kaposvárnál maradjunk, azért egy picit ugye megragadta a fülemet az, hogy most van elég sok olyan játékos, aki helyi kötődésű, azért nem mindig volt ez így, a te idődben gondolom, hogy így volt, de azért volt, amikor mi beszélgettünk és panaszkodtál, hogy alig tudsz a környékről játékosokat találni, akik legalább NB3-ban vagy NB2-ben játszanak.
3: Alapvetően ugye a Kaposvárnak, vagy az ilyen típusú kluboknak, mint amilyen a Kaposvár, és hát az lenne a legfőbb feladatuk, hogy saját nevelésű játékosokból klubot építsenek, vagy csapatot építsenek, de egy picit körülnézünk a térképen, akkor azt látjuk, hogy például az összes a 19 megyéből szinte alig van, aki legalább NB2-be vagy NB1-be játszik, tehát most nem akarnám felsorolni Szombathelytől Szolnokig, Békés Csabától, Veszprémig, Tatabányától, Pécsig, Kaposvárig, egyetlen egy klubban sincsen, vagy egyetlen egy klub sincsen legalább az NB2-be. Ugye innen a legtehetségesebb játékosokat elviszik az akadémiák, nagyon-nagyon nehéz fölépíteni egy csapatot, látni kell, hogy...
2: Hát van Kaposváron is egy Bene Ferenc labdarúgó akadémia.
3: Igen, hát az is hozzánk tartozik, vagy hozzám tartozik, de alapvetően ugye a lehetőségeink is azt gondolom infrastruktúrálisan is minden szempontból megvannak, de a szülők ugye a kiemelt akadémiákban látják a gyerekeik jövőjét, és így nagyon nehéz csapatot építeni, hogy a legügyesebbeket 14-15 éves korba elviszik, de tudomásul kell venni, hogy ilyen a sportpolitika most, és és ennek a teret. Még egyszer, alapvetően 16 saját nevelésével jutottam fel annak idején a 2000-es években. Most is van 12-13, aki kötődhet Kaposvárhoz, ott született, játszott is az akadémián, visszajött, úgyhogy igyekszünk ezt az irányt tartani, de azt is látni kell, hogy jelen pillanatban erősítésre szorulunk ahhoz, hogy akár a Pécsel is versenyben maradhassunk.
2: Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy azért ez egy pénzkérdése is, hogy milyen csapatot tudsz építeni ott a környéken?
3: Hát én azt gondolom, hogy a futball az mindig is pénzről szólt, ezt a kedves hallgatók ezt ugyanígy tudják. Az önkormányzat sokat segít, és van most egy mecénás a klubnak, aki résztulajdont is vásárolt, Boros László, aki saját pénzéből magánemberként, lokálpatriotizmusból támogatja a klubot. Bízunk benne, hogy ez majd egyfajta stabilitást ad hosszú távon.
2: Neki vannak elvárásai, hogy mondjuk hány éven belül kell egy osztályt lépni?
3: Nem fogalmazott meg ilyen elvárásokat, természetesen amikor tárgyaltunk, akkor az egymás közötti beszélgetésekbe elhangzott, de ezt a terhet nem teszi rá a játékosokra.
2: Ugye azért kiderült már a beszélgetésből, hogy te is régi motoros vagy a szakmában, és tavaly összeszámoltam, ha jól emlékszem, 16 olyan csapat volt az NB3-ban, a 4 csoportban, amelyik korábban megfordult az NB1-ben. Azért ez elég ritka dolog.
3: Hát igen, erről, ahogy az előbbi megszólalásomban is említettem, szerintem ez egy szomorú dolog, hogy megyeszékhelyek, ahol azért van 50-60-70-80-100 ezer lakos, hogy ott csak NB3-as csapatok vannak, és egyébként meg le a kalappal azok előtt, a kis települések előtt, ahol mecénások, cégek tudnak finanszírozni egy másodosztályú vagy elsőosztályú csapatot, de azt gondolom, hogy ez nincs feltétlen így jól, ő előttük tényleg le a kalappal, egyébként pedig azt gondolom, hogy Pécsre, vagy Szombathelyre, vagy Békéscsabára, Szolnokra, Kaposvárra jobban bejárnának az emberek vidékről, hogyha ott lenne egy komoly szintű csapat. De azt kell látni, hogy vidéken nagyon kevés gyerek van, annak ellenére, hogy a TAO pénzekkel ugye leigazoljuk a gyerekek jelentős részét, de egyre kevesebb iskolában van futball, egyre kevesebb falusi csapat van, egyre kevesebb járási megyei és osztályi csapat van. Most biztos, hogy mindenki a saját tapasztalati alapján tudja, egy Kaposváron régen megyei első osztályi csapatot 3-4-5, Pécsen 8-10, és így tovább, és így tovább. Most elmegyünk Kaposvártól 3 égtájba, 40-40 kilométert, egyetlen egy megyei első osztályi csapat sincs, ott nincs az iskolában foci, és onnan már nem is tudunk toborozni gyerekeket. Tehát vannak problémák, értelemszerűen ezt igyekszünk jelezni az illetékesek felé, de egyelőre még nem történt semmi, mert ezek a tiszta korosztályok, akik most kell, hogy játszanak a tehetségközponti meg az kiemelt akadémiákon, ezek ugye megkövetelik azt, hogy 16-17-18-19 éves korban is csak abban a korosztályban lévő gyerekek lehetnek, úgyhogy szerintem amikor mi fiatalok voltunk, akkor ugye nem volt ennyi lehetőség arra, hogy más sportágat üzzenek, vagy más szórakozási lehetőség, és akkor is csak serdül 1-2-3 volt, és ifi 1-ifi 2-ifi 3, ott mindig volt 3 tehetséges 4 egy korosztályban, meg a másikban is, az már 8 gyerek, közepesen ügyes volt 3-3, akkor az már 12-13 gyerek, akik húzták egymást szakmailag, és az összes többi fiú pedig a lelkesedésével hozzátett az akkori csapatokhoz. Nekem ez a véleményem, nem biztos, hogy igazam van, de úgy gondolom, hogy a tapasztalatom az talán nincs messze a valóságtól.
2: Ugye Kaposváron a labdarúgás mellett van kosárlabda, van röplabda, régi hagyományokra tekint vissza mind a 3 sportág. Miért most ott a megosztás? Elfér ez a 3 csapat, akár a palettán, akár anyagilag?
3: Hát ez nem az én kompetenciám, hogy ezt eldöntsem. Ezt a városvezetés, a polgármester úr eldönti. Gyakorlatilag, hogy kit finanszíroz, mindegyik klubot finanszírozza az önkormányzata lehetőségeihez képest. Ezért köszönet jár érte. Azt gondolom, hogy talán a kosárlabda élvez most prioritást, ez az egyik. Ugye NB1-ben is van, eredményes is. Ugye a másik a röplabda, az pedig ugye nagyon sok 10-20 bajnoki cím, magyar kupa cím, tehát mindegyik öregbíti a Kaposvár hírnevét. Úgyhogy most pillanatnyilag mi vagyunk az a klub, akiknek hát föl kéne tornázni magunkat egyel magasabb szintre legalább.
2: Annyira már előre tekintettél azért, ha mondjuk ez sikerülne, hogy az NB2-ben is változtak a leosztások, a pénzügyi leosztások az MLS részéről, hogy azt meg tudnátok valósítani, tudnátok létezni?
3: Én azt gondolom, hogy igen, mert én nem engedtem elszaladni a béreket NB3-ba se. Azt gondolom, hogy profi játékosok vannak, de van köztük 10, aki egyetemre jár, és ezt fontosnak tartom. Profi státuszuk van, ezzel ők védettek, de most már azért lassan élni is kéne nekik ezzel a profi státusszal, amellett, hogy tanulnak. Én azt gondolom, hogy egy reális bérkalkulációval, megfelelő támogatással igenis az NB2-t azt Kaposváron kell tudni finanszírozni.
2: Prukner Lászlóval rögtön folytatjuk, egy kapcsolás a kézilabda mérkőzésre, vezete már a Ferencváros Olasz Gergő.
4: Vezet a Ferencváros, 16 perc telt el a találkozóból, 8-6-ra megy a 9. kerületi együttes a Csesem a Bukarest ellen a női kézilabda bajnokok ligája 4. fordulójában. Ugye 10 percnyi játékot követően 4-4 volt az állás, közben szerencsére egy pontatlan hosszú indítás a korábbi Magyarországon is kézilabdázó Hansentől. Szóval 10 percnyi játékot követően 4-4 volt az állás, ekkor Friss, a Bukarest balszélsője már 3 gólnál járt. Szerencsére ezt követően elkezdtek érkezni a Christensen védések a ferencvárosi kapuból, amelynek köszönhetően 7-4-re elhúzott a Ferencváros. Ekkor jött egy kiállítás is bukaresti részről, de ebből nem jött ki jól az FTC, hiszen gyakorlatilag a következő román támadásból egy magyar 2 perces kiállítás is született, amikor a 26-os számban játszó Malesteint küldték le a pályáról. Most 8-6 az állás, úgyhogy azóta felzárkozott a Bukarest, de Omoregi tesz róla, hogy ne zárodjon össze az a bizonyos olló a két csapat között. Marad a 3 gól, tehát a különbség 16 perc és 55 másodperc játékot követően 9-6-ra vezet a Ferencváros a Bukarest ellen, mire viszont kimondom, sajnos 9-7-re módosul az állás. Hamarosan jövünk vissza, addig is a szó a stúdióé.
2: Köszönjük szépen, vendégünk továbbra is Prukner László, és már az előbb említettem, hogy beszélünk majd a válogatottról. Hát most sikerről tudunk beszámolni a tegnapi mérkőzést követően. Te hogyan vélekedsz erről a meccsről? Megvan az első győzelem a Nemzetek Ligájában.
3: Hát innen kívülről nem szeretnék okos tojást játszani, mert nem is illik. Fontos volt a győzelem a csapat önbizalma szempontjából. Én azt látom kívülről, külső szemlélőként, hogy egy átalakított keret van, és az a csapat, aki az elmúlt pár évben, visszamenőleg pár évben viszonylag sikeres volt, akár a Nemzetek Ligájában, akár a Európa-bajnoki selejtezőn, annak a 3/4 része, vagy 2/3 gyakorlatilag kicserélődött, és ezek a fiúk most játszanak először egymással, és hát ez azért látszik a csapatjátékon. Értelemszerűen úgy, hogy a Sallai is például, vagy a Varga Barnabás, akik a Szoboszlai mellett meghatározó személyiségei ennek az öltözőnek, az ő hiányuk az nem csak a pályán látszik, hanem azt gondolom, hogy a csapat kohézióban is látszik, és hát meg kell találni a kapitány úrnak azt az öltözőt, aki megint pozitívan áll hozzá úgy a dolgokhoz, hogy újra sikeres akar lenni. Sok fiatal van, látszik a rutintalanság elsősorban a pályán, tehát nem nagyon van olyan most a középpályán, aki mondjuk a kapitány gondolatait tovább tudja vinni, hogy a Szoboszlai annyi mindent magára vállal, ami szerintem fölösleges, de még egyszer mondom, hogy ez csak az én magánvéleményem.
2: Mit értesz ez alatt, hogy...
3: Hát, hogy olyan hátra megy elkérni a labdát. Ugye ebből korábban kaptunk gólt is a portugálok ellen, de most nem is ez a lényeg, hanem onnan mélységi irányított akar játszani, holott ő a egyik leggólerősebb, neki távoli lövései, zicser passzai meghatározóak a magyar futball szempontjából, vagy a magyar csapat szempontjából. Úgyhogy én most egy ilyen átmeneti időszaknak látom ezt a mostani pármérkőzést.
2: Persze szegény ember vízzel föl, és tényleg azért összejöttek itt különböző sérülések, betegség, minden sújtotta itt a csapatot, és hát voltak azért elégedetlenkedő hangok az első két mérkőzés után, és Marco Rossi is kiemelte, hogy ugye Telkiben találkozott Csányi Sándorral, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökével, aki megerősítette pozíciójában. Te, mint aki ennyi meccset ültél már kispadon, ez mit jelent ilyenkor egy szövetségi kapitánynak?
3: Hát nem voltam szövetségi kapitány sose. Az az igazság, hogy egy picit a nyilatkozatai alapján elbizonytalanni láttam a kapitány urat. Én abszolút jó véleménnyel vagyok róla. Amikor néha találkoztunk, akkor szerintem normális edzői nexus alakult ki, tehát én egy picit elbizonytalanulni láttam, és ő is egyre nehezebben viseli a kritikát, mert hát sok munkát tett bele ebbe a magyar válogatottba az elmúlt talán most már 10 év, ugye? Körülbelül van 8, nem is tudom pontosan. Igen. És hát nehezen viseli ezt a dolgot. Most talán ez a győzelem ismét hitet ad neki, úgyhogy megint építkeznie kell, és ahogy az ember fölöttelnek múlnak az évek, egyre nehezebben kezeli az új generációkat. Én szerintem neki ezzel is van azért problémája, mint ahogy nekem is lenne, meg van is, mert egyre nehezebben érti meg az ember ezt az új informatikai világban felnövő generációt.
2: Ezt tapasztalod az egyetemen is?
3: Igen. Ezzel foglalkozunk is sokat, hogy a mozgástanulás szempontjából milyen szerepe van annak, hogy a mostani generációk hogyan szocializálódnak, elsősorban pedagógiai szempontból, hogyan lehet ezeket a generációkat megközelíteni, meg az iskolában hogyan lehet majd a hallgatóknak, meg a fiatal edzők kollégáknak a gyerekeket motiválni, mert azért elképesztő történeteket tudnának mesélni az egyes klubokban lévő szakmai igazgatók, edzők, így én is.
2: Még erre visszatérünk, de azért megnéztem, hogy Marco Rossi ugye 2018. június 19-én lett a Magyar Válogatott Szövetségi Kapitánya, és az első meccsét szeptember 8-án 2018-ban játszotta, és akkor kikaptunk Finnországtól 1-0-ra, és Timo Pukki volt a gólszerző a finneknek, hogy pontosak legyünk.
3: Statisztikailag nem vagyok jó.
2: Én is megnéztem azért a biztonság kedvéért, nagy tévedjünk, viszont visszatérve a válogatottra, és ugye említetted Szoboszlai Dominikot, hát most a tegnapi mérkőzés után azért a nemzetközi sajtóban is már ilyen cikkeket is olvashattunk, hogy Zidánhoz hasonlították a játékát, hogy most mindig előre tört, mindig előre próbált passzolni, de azért ez nem minden meccsen lehet, vagy van így.
3: Hát az előző meccseken nem volt szerintem, akkor kapott is negatív kritikát emiatt. Most ezen a meccsen azt a szerepkört, vagy azt a feladatot töltötte be, amiben ő nagyon jó. És hát én ezért is próbáltam azt mondani, hogy nem tud ő sem többet fölvállalni, mint amire kapacitása van, és a kapacitását pedig az előre való játékban, a csapat középső és támadó harmadban lévő irányítására kell, hogy fordítsa, akkor talán egy egységet fogunk tudni kialakítani, és akkor lesz egy játékban egy egyensúly, és akkor azt gondolom, hogy megint a fiatalok, ha hozzászoknak ezeknek a mérkőzéseknek az iramához, a rájuk nehezedő nyomáshoz, akkor megint lehet majd egy eredményesebb csapatunk.
2: Viszont most így, hogy kiesett Varga Barnabás, Sallai is ugye, azért az látszódik, hogy center poszton nem állunk túl jól, mert választási lehetőség is alig van.
3: Olyan helyzetbe hozol, hogy igazából én azt látom, hogy ugye még a Szalai óta ez a fajta center játék, szélső játék beadásra, félterületek érkező játék vált dominánsá. Akkor is azért voltak olyan csatárok a Szalai idejében, mint például Nikolic, vagy a német, akikből esetleg alternatívaként lehetett volna két csatáros játékot is fölépíteni. A kapitány emellett tette le a voksát 18 óta, hogy van egy meghatározó center, meg hát ezek is voltak valószínűleg a lehetőségei, vagy meghatároz a center, és amikor ez nem áll rendelkezésre, akkor én egy picit úgy látom, hogy elbizonytalanodik a csapat, mert nem nincsenek meg azok a mozgások, amik esetleg egy másfajta játékfelfogás, játékgondolkodást meg lehetne valósítani. Tehát most nincs benne a csapatban ez, azt gondolom.
2: Azért úgy érzem, hogy azt mondod, hogy akkor lehet egy igazi center nélkül is jó játékot kialakítani?
3: Én azt gondolom, hogy nem én mondom, hanem ugye sokféle játékfelfogás és játékstílus van, sokféle módon meg lehet bontani az ellenfeleket, ez is egy módja. Én csak mindig saját magamból indulok ki, nekem a lehetőségeimben nem volt soha ilyen kimondott erős center, mint amilyen a Szalai vagy a Varga Barnabás. Nekem mindig az én kis csapataimban mindig olyan csatárok voltak, mint a Sembri, vagy a Marek Heinz, vagy a Libán Abdi, a Fradiba, Kaposváron az Alves, Nikolic, vagy az Olá Lóri, tehát ezek más típusú játékosok voltak, tehát úgy is lehet csapatot építeni, meg természetesen így is, hogy a válogatott évek óta építkezik.
2: Fruckner László továbbra is a vendégünk, és itt a középpályásokat azért említettem az imént, mielőtt kikapcsoltunk volna Érdre, hogy ugye vannak olyan középpályásaink, akik új csapathoz mentek, kevesebbet játszanak, vagy nem játszanak, tehát azért van mindenféle leosztás, de olyan stabil játékunk talán nincs most ott a középpályás játékosok között, mint korábban.
3: Hát ahogy beszéltünk is róla, egy átalakuló fiatal csapat van kibontakozóban, igenis kell a játék lehetőség, ugye hozzá kell szokni a külföldi bajnokságokhoz. Nekem egy picit meglepetés volt, hogy a játékos ügynökök ilyen ügyesen dolgoztak, hogy ennyi játékosra volt igény a külföldi piacon. De én azt gondolom, ez hosszú távon eredményt fog hozni. Tehát ha most ebből a Nemzetek Ligájából talán ki tudnánk úgy jönni, hogy legalább lehetőség közelében lennénk a fellépéshez, akkor és ezek a fiatal játékosok, akik külföldi klubokba tudtak szerződni, a Tóth Alexékre gondoltál, gondolom te is, akkor ők ezzel a fél év alatt, egy év alatt megszerzik azt a rutint, amivel megint egy stabil öltöző és kiszámítható játék következhet.
2: Persze, hát ezért a védelemben is vannak korosztályos változások is.
3: Hát ez régen is így volt, és akkor amikor ezek a változások bekövetkeznek egy öltözőbe, ott mindig átalakul a kommunikáció, átalakulnak az erőviszonyok, átalakulnak az együttműködések az öltözőn belül, mások veszik át a vezető szerepet, és ez óhatatlanul is megjelenik a pályán. Tehát azt gondolom, hogy nem elképzelhető az, hogy egy átalakuló öltözőben lévő erőviszonyok azok ne jelenjenek meg a pályán, és azt gondolom, hogy a védelemben is ugye a Willi Orbán személye az ugye még stabil, az ő is már talán 8 éve.
2: De addig a jó nekünk, amíg van.
3: Igen, tehát 8 éve ott van, és akkor mellette ugye keresi a kapitány, ki az egy belső védő, vagy két belső védő, hogyha három védővel játszik. Most az átalakulás, hogy három védőzünk, négy védőzünk, ez is azt gondolom, hogy egyfajta döntés kérdése lesz.
2: Kerkez Milos viszont megszerezte az első gólját ezen a mérkőzésen a válogatottban, végül is ez kiderült, hogy győztes gól is lett, úgyhogy most bizonyított sokaknak, mert azért mindig olyan vegyesen ítélik meg őt, még őről mondj valamit nekünk, mielőtt visszakapcsolnánk a kézilabdára.
3: Tehát az ő megítélése a Liverpoolban sem mindig egyforma. Őnek egy érdekes játékstílusa van, talán védekezésben gyengébb, de a fölmenetel lépései, a játékba való bekapcsolódása az gondolom, hogy az mindenképpen erőssége, és hogyha ezt meg lehet oldani, hogy őt lebiztosítsák úgy, hogy ő fölment, belépett a játékba félterületre, szélen, és őt le tudják biztosítani, akkor az, hogy picit gyengébben védekezik, akkor az megoldható, de nagyon sokat hozzá tud tenni, plusz emberként, mélységből feljövő szabad emberként,

0: Vázquez Milos, de szerintem nem sánt itt a példa, de én remélem, hogy ez elfogadható.
1: Kerkezről még annyit ugye, hogy most ő nem fog játszani visszavágón, úgy mondom visszavágón, mert ugye a negyedik mérkőzésünk Ukrajna ellen lesz majd itt a Felvidéken, és hát azért őt értékfenyegetések rákerült egy bizonyos halállistára, hát azért ez elég meglepő dolog az édesapjával együtt egyébként.
0: Hát ezt megmondom őszintén, hogy ezt csak felületesen olvastam. Nem szeretnék ebbe belemenni, mert az én gondolkodásom, felfogásom azt gondolom most nem lenne túlságosan népszerű ebbe a témába, de alapvetően az agressziónak ezt a formáját, ezt én nagyon nehezen kezelem.
1: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégünk pedig Prukner László. Sok mindenről beszélgettünk már a labdarúgásról, miközben itt a kézlabda mérkőzést is követtük, és a válogatottnál eljutottunk egy középpályáig, a védelemig, a csatársról is beszéltünk, de hát azért itt van még, hogy egy csapat összeállítás kezdődik, hogy szokták mondani, hogy védj egy jó kapust. Most nekünk Tóth Balázs szemében én úgy gondolom megvan ez a jó kapusunk.
0: Igen, itt az elmúlt időszakban ugye vagy a Tóth Balázs védett, vagy a Dibusz. Ugye két különböző típusú kapusról van szó. Azt gondolom, hogyha Balázs így megkapja a lehetőséget, akkor ezt a Dénes is tolerálja, mert vannak olyan előnyei, ami az angol bajnokságból, vagy a másodosztályból adódik, hogy nagyon sok beadás, nagyon jó ütemérzéke van, ritmusérzéke van, nagyon jól jön ki, és ez azt gondolom, hogy kell, hogy segítse a védelmünket, amely védelem azért nem a legmagasabb az európai piacon, úgyhogy az ő magabiztossága kell, hogy segítse a védekező játékunkat majd.
1: Ugye említettem már, hogy megvolt ez az első győzelmünk, ami nem volt könnyű, de hát rosszul indult ez a Nemzetek Ligája számunkra. Hát nem tudom, én olvastam, hallottam olyan véleményeket az ismerősi társaságomban is, hogy ez az ukrán csapat gyenge volt, mégsem tudtunk nyerni. Te milyennek láttad azt az ukránok elleni mérkőzést?
0: Szerintem nem volt kellő hit abban, hogy ezt a csapatot mi uralni tudjuk a játékon, a pályán, és ez azt gondolom, hogy rányomta a bélyegét az egész mérkőzésre, tehát nem tudtuk rájuk erőltetni az akaratunkat. Nem mondom egy fél percig sem, hogy nem akartunk, de ahhoz, hogy egy ilyen csapatot, amiben azért van egy-két jó játékos, mi magunk alá tudjunk gyűrni, ott egy nagyon, nagyon határozott játéknak, nagyon határozott elképzelésnek kell lenni a pályán, vagy már lehet, hogy azt mondom, hogy a játékos királyjáróba is, hogy itt ma mi ezt a meccset mindenképpen be akarjuk darálni, meg akarjuk nyerni, teljesen mindegy, hogy az ukrán csapatba kik és hogyan játszanak, mert összességében azt hiszem, hogy nem jobb csapat az ukrán, mint a miénk, de ezt a fajta hitet, ezt nem éreztem a csapaton.
1: Igen, itt sokat beszélgettünk a nemzeti sportkörben is, arról mondták kollégák, hogy hát az ukránokat mindenképpen le kell győznünk. Én nem voltam benne ilyen biztos, megmondom őszintén, mert a játékos alapanyagunk jó, és hát mindig nehéz egy első mérkőzés, volt nekünk is sok hiányzónk, de azért benne volt ez, hogy kikaphatunk, nem?
0: A mérkőzésnek voltak olyan periódusai, amikor ugye nyerhettünk is volna, tehát ez is, ahogy szokták mondani, közhelyesen egy gólos meccs volt, és voltak nekünk is lehetőségeink, helyzeteink, mert akkor lehet, hogy másképpen alakult volna, de voltak főleg a második fél időben olyan periódusok, amikor el tudták dugni a labdát, tehát nagyon komoly labdabirtoklást produkáltak. Én azt hiszem, hogy azzal, hogy meg tudták szerezni a vezetést, ez nekik egy olyan pozíciót biztosított, amiben idegenben szerintem megnyugodtak, és ez ennek volt köszönhető, hogy a második fél időben ugye fárasztottak bennünket, most idézőjelbe értem, és viszonylag stabilan tartották a labdát, és nekünk ugye viszont ahhoz, hogy egyenlítsünk, vagy megfordítsuk a mérkőzést, mindenképpen ritmust kellett volna váltanunk, és ezt ők elég jól lelassították, ezt a ritmusváltási lehetőséget.
1: Persze. Én is úgy voltam vele, hogy nem rosszak az ukránok, de azért ez a tegnapi nagy fiaskó

0: hogy kikaptak 3-0-ra az északírektől, azért ez egy kicsit megváltoztatta a véleményemet, meg talán a magyar meccsre rálátásomat is. Te hogy látod?
1: Nekem az északírek azok meglepetés, tehát most már Írország, Észak-Írország, úgy látom, hogy nekünk teljesen mindegy ilyen szempontból, ezt elnézést kérek ezért, de ez nekem abszolút meglepetés volt, ott is egy ilyen kiki meccset vártam. Nehéz lehet az ukránoknak abból a szempontból, hogy ugye folyamatosan mindig mennek, valóban nincs igazából hazai közönségük, de azért azt gondolom, hogy a közönség, aki meg támogatja őket, ők meg azért kihasználják ezt a helyzetet, ami van a világban vagy Európában, de én nagyon bízom benne, hogy a felvidéke lesz a mérkőzés, hogy azért a felvidéki honfitársak azok majd mellénk fognak állni.
0: Vissza tudunk ott esetleg vágni, úgy gondolod?
1: Igen, hogy mellénk fognak állni, és innen kilátogató magyar szurkolók és a felvidéki magyarok átsegítik a csapatot ezen a nehézségen, hogy határozott módon rá tudjuk erőltetni az akaratunkat az ukránokra.
0: Viszont akkor így most felértékelődik az északírek elleni döntetlenünk idegenben, mert ugye két meccset nyertek idegenben az északírek, még gólt sem kaptak ebben a sorozatban, nyertek ugye Grúzia ellen, illetve nyertek most Ukrajna ellen, velünk volt egy 0-0, hát az egy feledhető 0-0 volt.
1: Hát egyetértek azzal, hogy azt mondtad, hogy feledhető volt. Kevés olyan momentum volt mind a két részről, ami abban az irányban mutat, hogy valamelyik csapat is komoly szinten nagy energiákat fektetett abba, hogy megnyerje a meccset. Ugye őnekik kellett volna kezdeményezni, otthon voltak, ha meghozzák azt a meccset, akkor ugye már nagyon kedvező helyzetbe lettek volna, mert ugye nem lehetett erre számítani, hogy az ukránokat ők ilyen simán legyőzik, úgyhogy mi pedig még mindig azt, amiről az első részében ennek a műsornak beszélgettünk, hogy sok olyan játékos van, aki egyszer, kétszer, háromszoros válogatott, és a pályán is még nincsen meg az összhang, az a tervszerűség, amivel, vagy egymás gondolatainak az ismerete, amivel ezeket a kiki meccseket a magunk javára tudjuk fordítani.
0: Viszont azt is láthatjuk, hogy nem csak a mi csoportunkban van ilyen meglepetés, hogy mondjuk az északírek vezetnek, hanem szétnézünk a többi csoportban, nem akarok kiragadni külön válogatott neveket, de azért Törökország szereplése, ugye érintettek voltunk benne az osztályozón, hát az meglepetés, hogy ilyen gyengén muzsikál a török gárda, de az is mondjuk, hogy a románok kapnak egy 6-ost Lengyelországtól.
1: Igen, hát ott azért a kiállítás az megpecsételte a sorsukat, de ugye majdnem minden meccsüket elveszítették. Megmondom őszintén, csak az összefoglalókat láttam, vagy az összefoglalót láttam a lengyel-románról, a törököket sem feltétlen néztem, hát sok meccset végignéztem, de kapcsolgattam ide-oda a lehetőségek közül, és az egyértelmű, hogy ugye volt olasz-török, ugye, vagy török-olasz inkább, azt mondom. Tehát, hogy szinte semmilyen szinten nem voltak képesek fölvenni a versenyt az olaszokkal, és ez érthetetlen, mert azért mi pedig nem tudtunk nagyon fogást találni akkor rajtuk, tehát ekkora változás meg azt gondolom, hogy játékos állományban ott sem következett be, hogy ilyen kudarcos legyen ez a Nemzetek Ligája sorozatuk nekik. De ugye, ha bármelyik másik csoportról beszélünk, mindenhol vannak meglepetés eredmények. Azt gondolom, hogy a világbajnokság után átalakuló csapatok vannak, próbálkoznak, új szövetségi kapitányok vannak, új formációkat próbálnak ki, adnak több fiatalnak lehetőséget, franciákatnál is lehet látni, németeknél is lehet látni, angoloknál is lehet látni, tehát ezt minden, szerintem minden szövetség egyfajta próbálkozásnak, vagy új csapat kialakítására szánja ezt az időt, az ugye egy új lebonyolítás, hogy ilyen sűrűn játszanak a játékosok, ez nagyon sok érdekességet hoz, azt gondolom, a szurkoló számára is, mert nincs idő nagyon szomorkodni, nincs idő nagyon örülni, mert jön a következő meccs 72 órán belül, és ez komoly terhelés a játékosoknak is, nekik is egy új kívás, minden egyes csapatot működtető szakmai stábnak is egy óriási kívás, hatalmas tapasztalat, hogy azokat a méréseket, amiket, vagy azokat az adatokat, amik ezeken a mérkőzéseken be tudnak gyűjteni, azt gondolom, hogy hosszú távon akár az Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon, vagy akár ugye a bajnokok ligájában különböző csoportkörökben nagyon jól fogják tudni hasznosítani.
0: Egyébként ezt jónak tartod, ezt a rendezést, hogy 4 meccs van így közel egymáshoz?
1: Nekem furcsa volt, de alapvetően ugye többi sportágban ez teljesen normális, a kézilabda világbajnokságon, a kosárban, mindenhol, hogy 48-72 órán belül meccseket játszanak, úgyhogy ez szerintem én nekem ezért érdekes, hogy nincs idő sokat szomorkodni, nincs idő sokat örülni, hanem jön a következő, és arra fókuszálni kell a szurkolónak is, de elsősorban a csapatoknak.
0: Van még egy csapat, amelyik mellett nem szeretnék elmenni szó nélkül. Azt azért nem gondoltam volna, hogy 3 meccs után a második csoportot Görögország vezeti, Hollandia, Németország és Szerbia előtt. Hát azért olyan csapatok, hogy bármelyik lehetne első, de nem biztos, hogy a görögökre tippelnénk.
1: Hát nekem is meglepetés. Alapvetően, hogy egyszer ilyen meglepetést már mi is okoztunk az A csoportba, tehát ez valami hasonlót gondolom.
0: Az jobban tetszett.
1: Igen, ez valami hasonlót élnek át most a görögök is. Én nem érzem azt, hogy a görög futball ekkorát fejlődött, de el kell ismerni, hogy csapatként nagyon jól funkcionálnak, és ugye a németeknél talán folyamatosan pörgetik a keretet, ugye a Klopp is keresi azokat a játékosokat, akikre az ő gondolkodásmódja mentén majd számíthat hosszú távon. A hollandoknál ugye egy spanyol edzővel nincsenek távol egymástól a gondolatok.
0: Xavival, igen.
1: Tehát, hogy nincsenek távol egymástól ugye a gondolatok, mert valamikor a 70-es években egy Rinus Michel, meg egy Johan Cruyff nevű úriemberek tették a Barcelonát a mostani gondolkodás mentén nagyjá, úgyhogy most egy kicsit visszafelé a Xavi megpróbál egy új lendületet adni a holland futballnak, ez még most talán nem sikerült minden egyes szempontból.
0: És az új szövetségi kapitányok hogy muzsikálnak? Németeknél, olaszoknál, ott visszajön a foci, ugye nem voltak VB-n, franciáknál Zidane.
1: Alapvetően ugye az olaszok egy érdekes dolog, mert van nekem kapcsolatom Olaszországba, és ők most panaszkodnak, hogy a 2010-es években az olasz bajnokságban játszó játékosoknak a 65-70% az olasz volt, ma pedig a 60-65% külföldi. És hogy egyre kevesebb olasz gyerek akar futballozni, és ez talán igazolja is azt, hogy az olasz válogatott évek óta nem tud kiemelkedő eredményt elérni, és ha a játékokat nézem, akár csak a tegnapit is, kevés ötlet van benne, inkább a defenzív játékra helyezik a hangsúlyt. Aztán az Zidánnal kapcsolatban ugye ő most egy jó pár évet azért rápihent erre a dologra. Szerintem a Reálban is mindig az volt, hogy a körülötte lévő szakemberek azok fölkészítették a csapatot sok tekintetbe, de ő tudása, rutinja, a játéklátása, a játékértése, illetve az a tekintély, amivel ő bír, az őt mindig hozzásegítette a sikerekhez. A Klopp pedig ugye mindig is a munkába itt a Liverpoolba is. Hát ugye amikor nyerték a bajnokok ligáját, akkor gyakorlatilag olyan pressinget játszott az a Liverpool-al, hogy szét is égette a játékosokat gyakorlatilag. A Salah volt az, aki talán hosszabb távon ott tudott maradni, az összes többi játékos abban a nagyon intenzív letámadó játékban egy kis túlzással elégett és szétégett, úgyhogy most szerintem keresi azokat a fiatalokat, akiket ő majd fanatizálni tud, mint ahogy ezt tette eddig is a korábbi klubjainál.
0: két válogatottról még gyorsan esünk szót, az egyik a spanyol csapat, úgy látszik, hogy tovább tart az a remek forma, amit a világbajnokságon is láthattunk. Aztán beszéljünk a portugálokról, mert úgy tűnik, hogy Cristiano Ronaldo befejezte. Mármint a válogatottban.
1: Hát, ugye a spanyolok a világbajnokság után megmaradtak egy egységes csapatnak, egy egységes csapatként. Abszolút képviselik azt a játékgondolkodást, játékfilozófiát, amit most már 15-20 éve kialakítottak, és képviselnek. Most megint összejött egy szerencsés generáció, akik segítik egymást, ahol a sztárok, akik sztárjátékosnak számítanak, azok nagyon fiatalok. Nagyon fiatalok, tehát nincsenek sztár alűrjeik, hanem beillesztették őket a csapatba. Aztán ugye az is fontos, hogy a csapatnak egy jelentős része barcelonás játékos, és azért a Barcelonában van egyfajta átalakulás. Én ugye 2018-ban szerveztem itt Magyarországon egy Barcelona konferenciát, ahol a Joan Villabos, meg a Carlos Resák is vendég volt, a Kocsisnak a fia is, és akkor ugye elmesélték a La Masiának a játékos képző filozófiáját. Ebben azért van már valamennyi változás, és ezt jól bizonyítja azt is, hogy egy német gondolkodású edzőt választottak oda a Barcelonához, aki azt a játékgondolkodást, játékfilozófiát, ami tradicionálisan jellemezte a spanyol futballt, nagyjából megtartott, de sokkal progresszívebbé, sokkal intenzívebbé, sokkal gyorsabbá tette, és ez látszik a Barcelona játékosain, és ezen keresztül látszik a spanyol válogatottan is.
0: És akkor még ehetsünk szót Cristiano Ronaldóról, ugye egy korszakos egyéniség, befejezte már a világbajnokság után Messi személyében, és Jorge Jesus pedig nem állította a csapatba Ronaldót, és ő távozott. És nagyon elgondolkodtál.
1: Hát azért, mert azt mondjam, azon gondolkodtam, hogy most érzelmi oldalról közelítsem meg ezt a dolgot, vagy edzői oldalról. Értelemszerűen talán az egyik legkomolyabb edzői feladat az, hogy az ikonokat hogyan kezeli az ember, egy klub ikonjait, hogyan vezeti ki a csapatból, amikor már úgy néz ki, hogy nem tudnak segíteni. Én mégis azt gondolom, hogy én megéltem hasonló dolgokat. Nem akarom most felhozni, nem akarok felhozakodni például, játékosként is megéltem, hogy bántak velem adott esetben, amikor már lefelé szállóágba voltam, mert sose voltam fönn, de lefelé szállóágba voltam, és tudom azt is, hogy mondjuk a Kaposváron vagy a Fradinál is, amikor valaki olyan játékos, aki nem szeretném megnevezni, mert nagyon népszerű játékos, akkor a szurkolók hogyan viszonyultak ehhez a dologhoz. Tehát azért mondom, pedagógiai az egyik legnehezebb feladat. Én biztos vagyok, hogy kommunikációs probléma volt. Annyira profilnak tartom azért a Cristiano Ronaldot, hogy ha nincs ez a kommunikációs probléma, amit lehet hallani, vagy lehetett olvasni, akkor azért ezt nem teszi meg, viszont azért ő nagyon komoly ego, és azt gondolom, hogy ez nagyon mélyen érintette az önbecsülését, ez a döntés.
0: Hát köszönjük szépen, akkor mi meg várjuk, bizakodva, hogy hétfőn esetleg Ukrajnának a felvidéken vissza tudunk vágni, és a csoportban még jobb pozícióban kerülünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.
0: Kedves hallgatók, Pruckner László volt a vendégünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Krejsz Bálinttal.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Krejsz Bálint. Az Újra Töltve című magazin műsor 16. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben egy kivételes teniszező tehetség, Szeles Mónika életével foglalkozunk. A magyar származású sportolónő az 1990-es évek egyik meghatározó alakja volt, ám egy őrültette néhány másodperc alatt mindent megváltoztatott. Tartsanak velünk! Szeles Mónika a világ tenisportjának egyik legnagyobb csillaga volt 1993-ban. 19 éves kora ellenére már 8 Grand Slam torna győzelmet jegyzett. Az előző két esztendőben 144 győzelem mellett mindössze 11 vereséget szenvedett, 8 Grand Slam tornából hetet megnyert, 1993. januárjában az Australian Open döntőjében pedig éppen Steffi Graffot győzte le. Kettőjük rivalizálásának kezdetéről a jelenleg Japánban élő tenisztörténész Ruszanov András beszélt.
3: Graf dominált, ő kezdte, az ő vele kezdődött a dominancia, ő vette át a stafétabotot a nagy elődöktől, Martinától, Martina Navratilovától és Chris Evertől. Majdnem azt lehet mondani, hogy borítékolni lehetett, hogy ő itt nagyon sokáig veretlen marad, és a csúcson az élen fog végezni, akár évtizedekig is. De feltűnt egy ilyen 50 évben egy ilyen tehetség, mint a Szeles Mónika, aki zsenge korát 13 évesen, 14 évesen már olyan eredményeket produkált, és annyira feltűnően imponálóan játszott, hogy mindenki erre a csatára várt kettejükre, amikor felér a csúcsra Mónika, és ez meg is történt, ez ugye 1990-ben a francia bajnokságon, a Roland Garroson csúcsosodott ki, amikor Mónika élet első Grand Slam döntőjét játszotta, és hát rögtön megverte az akkori világelső Steffi Graffot, ami nagy meghökkenést keltett, hiszen Graf Roland Garroson is ugye nem csak Wimbledonban és a többi Grand Slam pályán dominált, tehát nem csak kemény pályán és füvön, hanem a salakon is verhetetlennek tűnt.
2: Annak ellenére, hogy Szeles Mónika az 1993-as hamburgi tornát megelőzően egy vírusos betegség miatt 9 hetet kihagyott, azaz február 21-e után játszott ismét tétmérkőzést, mindenki abban reménykedett, összén az éveli Australian Open döntének visszavágója. Az eredmények ennek megfelelően alakultak. A negyeddöntőben Graf sima meccsen 6-3-6-1-re verte a bolgár Katerina Malajevát, míg a kora esti programban Szeles, a Malajeva testvérpár másik tagja, Magdalena ellen lépett pályára. A lelátón nagyjából 7000-en ültek. Szeles az első játszmát 6-4-re megnyerte, a másodikban pedig 4-3-ra vezetett. Következett a térfélcsere. A játékvezetői szék melletti padon a nézőtérnek háttal ülő világelső megtörülközött, majd előrehajolt az italáért, amikor a lelátón helyet foglaló nézők egyike felállt a székéből. Az akkor még ismeretlen férfiről ma már pontosan tudjuk, ki volt és mi motiválta. A bemutatását Katona László felolvasásában hallják.
4: Günther Párhe, 38 éves munkanélküli esztergályos, a Stuttgart közelében lévő Görgschachból érkezett és megszállottan rajongott Steffi Graffért. A rendőrségi vizsgálatból és a későbbi tárgyalások jegyzőkönyveiből kiderült, hogy nem hirtelen felindulásból cselekedett. A hamburgi tornán 4 napon keresztül figyelte Szeles mozdulatait, szokásait és csak a megfelelő alkalomra várt. 3000 márkás bankjegy mellett egy 23 cm-es pengéjű csontozókés is lapult a zsebében. A célja egyértelmű volt. Nem akarta megölni Szelest, csak azt szerette volna elérni, hogy hosszabb időre kiessen a tenisz vérkeringéséből, és ezáltal Graf visszakerüljön a világranglista élére.
2: 18 óra 53 perckor Günther Párhe elindult Szeles Mónika felé. Az első sor közelében szolgálatot teljesítő, a hamburgi tornán 10 éve biztonsági emberként dolgozó Buchholzi tűzoltó, Manfred Kloppel, a rendőrségi jegyzőkönyvek alapján így emlékezett a történtekre. A leírtakat Regős László Pál narrálásával hallják.
5: Láttam egy férfit közeledni Szeles Mónika felé, először azt hittem egyszerű autogramkérő. Amikor a műanyag zacskójából elővett egy kést, felugrottam, de az első szúrást már nem tudtam megakadályozni. A második szúrás előtt a nadrágjánál fogva lerántottam és lefogtam.
2: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. A pálya eredményjelző táblájánál dolgozó Christoph Erle éppen szemben volt Szeles Mónikával, így pontosan látta Günther Párhe szándékát. Annyira megrémült a látványtól, hogy felkiáltott, mire Szeles ösztönösen előredőlt és a hangirányába nézett. Talán ez mentette meg az életét. Párhe a korláton áthajolva hátulról támadt. A csontozó kispengé eszeles hátába, a gerinc és a ballapocka közötti területre, a negyedik háti csigolya környékére hatolt, de a játékos hirtelen mozdulata miatt szerencsére csak néhány centiméter mélyen. Szeles Mónika később így idézte fel a szörnyű pillanatot. A teniszezőnő gondolatait Szabó Szilvia felolvasásában hallják.
6: A fájdalmat érezve hátra néztem. Egy baseball sapkában álló embert láttam, aki két kézzel fog egy kést, és arra készült, hogy még egyszer megszúrjon. Az arca vörös volt.
2: Temesvári Andrától azt kérdeztük, játékos szemmel nézve a mai viszonyokhoz képest, a 80-as-90-es években milyenek voltak a biztonsági körülmények.
7: Azért ma, a mai világban szerencsére ennyi biztonsági ember áll rendelkezésre és védi meg a játékosokat, azért ez egy nagyon jó dolog. Annak idején ilyen nem volt. Volt olyan, hogy a versenyeken, főleg a Grand Slameken az öltözőből kimenni a pályára, amikor persze messzebb játszott az ember, tehát nem egy kis klubba, akkor ott két-három security-s úriember kísért, vagy még hölgy is, de alapvetően az, hogy ott a pálya mögött, vagy a pálya szélén álltak volna őrök, ilyen soha nem volt. És ezért is történhetett sajnos meg ez a probléma, ez az incidens, ami történt vele. Úgyhogy én nagyon-nagyon sajnálom, mert azt hiszem, hogy ő belőle azért nem tudott kijönni az, ami még benne volt.
2: Felvetődik a kérdés, miként fordulhatott elő, hogy egy néző késztűzbe a lelátóra, s hogyan kerülhetett olyan közel a teniszezőhöz, hogy megtámadja. Ennek okairól a sportág viszonyait jól ismerő rádiós Siklós Erik beszélt.
8: 2001. szeptember 11 előtt voltunk, meg sok minden más előtt, tehát egy sokkal nyugodtabb, békésebb világ volt. Annak ellenére, hogy volt már délszláv válság, meg egyéb ilyen borzalmak, de azért a sportba nem szivárgott be, főleg nem a teniszbe, és nem készültek rá. Akkor is voltak egyébként a nagy versenyeknek, akár egy hamburgi nagy versenynek is biztonsági főnöke, de messze nem volt annyira szigorú szabályrendszer, mint aztán pont ettől a tragédiától kezdődően.
2: A magyarországi sportesemények rendőri biztosításának és biztonságának megszervezésében meghatározó szerepet tölt be Kis Róbert rendőrezredes, az Országos Rendőrfőkapitányság közrendvédelmi főosztályának vezetője. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az 1993-ban Hamburgban történteket kielemezték-e, s ha igen, milyen tanulságokat vontak le belőle.
9: Szoros összefüggésben nem látjuk azt a jellegű előrehaladást, ami jelen esetben ezen sportesemény tekintetében hatással lett volna a hazai biztosításra, illetve a biztosítási tapasztalatainkra. Nyilván mi is megtekintettük a szükséges felvételeket, és ez alapján kellett kialakítanunk egy olyan jellegű koncepcionális eljárást, amely a beléptetéssel kapcsolatos különböző motivatív jellegű információkat tartalmazza. Így e tekintetben a beléptető rendszer ennek a hiányosságából eredően, hogy olyan fémtárgyakat tudtak bevinni erre a sporteseményre, amely sérülés okozására alkalmas volt, ezt minden tekintetben nekünk is le kellett követni a kodifikáció során, és ezért szükséges volt annak a megtekintése, hogy milyen módon tudjuk elkerülni a későbbiekben ezt a negatív rendkívül eseményt.
2: A Hamburgban Szeles Mónikát megtámadó Günther Párhét, Manfred Groppel, valamint a biztonsági ember segítségére siető nézők együttes erővel lefogták, az odaérkező rendőrök megbilincselték. Szeles Mónika felsikoltott, néhány lépést tett a pálya irányába, miközben a fehér pólóját egyre nagyobb felületen színezte vörösre a vére. A nézőtéren ülő Winfriedről látta, hogy Szeles egyre bizonytalanabbul mozog, ezért odaugrott hozzá, segített leültetni a salakra. Röll később ezt mondta a kritikus másodpercekről. Narrátor Regős László Pál.
10: Láttam a kést a földön, azonnal arra gondoltam, hogy mélyesebb, nagy baj van. Mónika köhögni kezdett, attól tartottam, hogy a penge a tüdőt is érte.
2: A torna orvosát, dr. Peter Windet rádión értesítették, három segítőjével 20 másodperc múlva már ott volt Szeles mellett. Wind pontosan tudta, egy ilyen szúrásnál számolni kell azzal, hogy a penge áthatolhatott a mellkasfalon, megsértette a tüdőt, vagy lég mellett okozhatott. A mindvégig eszméleténél lévő Szelest elsősegélyben részesítették, ezt követően hordágyra tették. A korabeli jelentések szerint fel is tudott állni, illetve segítséggel képes volt elmenni a hordágyig. A nézők tapsa mellett vitték le a pályáról. Ellenfele Magdalena Malajeva sokkos állapotban élte meg a történteket. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
11: Nem láttam a támadást, csak azt, amikor Mónika a pályára tántorgott és összeesett. Azt sem tudtam, hogy egyetlen támadó volt-e, vagy esetleg többen vannak, ezért bennem is és a nézőtéren is rendkívül nyomasztó volt a bizonytalanság.
2: Szelest a Hamburgi Universitas Klinikum Eppendorfba, vagyis az UKL-be szállították. Dr. Peter Wind későbbi beszámolója szerint a zaklatott játékos pánikban volt. Később egyetlen mondatban foglalta össze azt, amit akkor még senki sem láthatott előre. A beszámolót Regős László Pál idézi.
10: A testi sérülések minimálisak voltak, a lelkiek maximálisak.
2: A kórházi vizsgálatok alapján kiderült, a szúrsebb 1-2 cm mély volt, az izomzat sérült, de szerencsére a penge nem ért el a gerincvelőt, a tüdőt, sőt a nagyobb erek és a létfontosságú szervek is sértetlenek maradtak. Ezek alapján az első prognózis kedvezőnek tűnt. A seb néhány hét alatt begyógyulhat, az orvosok pedig kezdetben 1-3 hónapig tartó versenykieséssel számoltak. Ekkor még senki sem sejtette, hogy Szeles végül több mint 2 évig nem játszik majd tétmérkőzést. Éjszakára minden esetre a kórházban tartották megfigyelésre, és hogy kezeljék az ő térsok miatt.
12: Félek, hogy egyszer azt mondod, elég lesz, fájdalmas éjszakák után felébredsz.
2: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Günther Párhe kihallgatása gyorsan más irányt vett. A hamburgi rendőrség szóvivője, Dankmar Lund még aznap este közölte, hogy a férfi Steffi Graf rajongója nem akarta megölni Szelest, csak megsebesíteni, hogy ne tudjon játszani. Dr. Lénárt Ágota, a Széchenyi István Egyetem habilitált docense pszichológiai szempontból beszélt a sportoló és a rajongók közötti kapcsolatról.
13: Nagyon érdekes a helyzet pszichológiailag, hiszen a sportolónak van egy imázsa, amit kifelé közvetít. Ez nem baj, ha egy kicsit más ahhoz képest, mint amilyen ő valójában. Tehát a nézőknek, a szurkolóknak nem kell mindent tudni az ő magánéletéről. Viszont sok fanatikus meg pontosan erre kíváncsi, és ennek érdekében olyan határokat is átlépnek, ami már a magánélet vonalait sértik. És vannak esetek, beszámoltak róla a sportolók, amikor nagyon ügyesen ezt át is tudják játszani, tehát meg tudnak jelenni olyan helyeken, olyan protokoll eseményeken, ahova őket esetleg nem hívták meg.
2: Steffi Graf másnap reggel meglátogatta Szelest a kórházban. A német teniszező elmondása szerint súlyos lelki teherként élte meg, hogy az elkövető az ő rajongójaként hajtotta végre tettét. A két sportoló találkozása mély nyomot hagyott Grafban, ezt később így idézte fel. A narrátor Szilágyi Dóra.
11: Az éjjel alig aludtam. Ha Mónika sérülése súlyosabb lett volna, visszalépek a tornától. A kórházban csak ültünk, alig tudtunk mit mondani egymásnak.
2: Túlzás nélkül állítható, hogy az egész világ megdöbbenéssel fogadta a történteket. A német származású, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Marlon Brando is megszólalt. Az idézet felolvasója Katona László.
14: Mint német és a tenisz kedvelője, szégyellem magam. Hogy egy bolond német hátba szúrta Szeles Mónikát azért, hogy védje Steffi Grafot. Nem térek magamhoz azóta, hogy hallottam, a bíróság olyan szégyenletes döntést hozott, hogy az elkövető szabadlábon védekezhet.
2: A torna szombat délelőtt folytatódott, de a biztonsági rendszer egyetlen éjszaka alatt teljesen megváltozott. A játékosok padjait bejebb helyezték, távolabb a nézőktől, a biztonsági emberek pedig a térfél cserénél már nem a játékost, hanem a lelátót figyelték. A folytatásban Graf megnyerte a cseh Jana Novotná elleni elődöntőjét, a másik ágon Arantxa Sánchez Vicario legyőzte Magdalena Malejevát, a vasárnapi fináléban aztán a spanyol 6-3-6-3-ra verte Steffi Grafot. A pályafutása során a világranglistán a 13. helyig jutó Temesvári Andrától megtudtuk, hogy ő és a mezőny többi tagja hogyan reagált a szörnyű esetre.
7: Én azt gondolom, hogy ott mindenki megijedt, tehát nem csak én, szerintem az egész tenisztársadalom ilyen nem történt senkivel, nem fordult ilyen meg soha, hogy ilyen dolgot csináljon. Én azt gondolom, hogy ezután kezdtek el tényleg nagyon odafigyelni arra, hogy milyen biztonsági rendszert építsenek ki a versenyeken. Azt tudom mondani, hogy sokkal elővigyázatosabbak lettünk onnantól kezdve, másképp figyeltünk embereket, még ha nem is mindig a pozitív jó értelemben, tehát néha ártatlant is úgy gondoltuk, hogy huha, kicsit arrébb megyünk, vagy szólunk, hogy nem néz ki jól az az úriember, hogy ott most a pálya szélén ott áll, és miért figyel, tehát egy kicsit jobban megijedtünk a kelleténél, de nem véletlen, azt nem jobb félni, mint megijedni.
15: A tornaszervezők részéről volt egy kommunikáció mondjuk az utána lévő hónapokban, hogy mi ilyen és ilyen biztonsági intézkedéseket vezettünk be?
7: Onnantól kezdve leszűkítették azt is, hogy hány ember mehet be a elszeparált játékosok részére kijelölt bemelegítéshez való részhez, vagy az ebédlőbe, vagy hány embernek adnak belépőt. Szóval én azt gondolom, onnantól kezdve indult be egy sokkal, de sokkal szigorúbb rendszer.
2: A világ Hamburg után 1995. július 29-én Atlantic Cityben a Martina Navratilova elleni bemutató mérkőzésen látta ismét teniszezni Szelest, aki 6-3-6-2-re legyőzte a sportág legendáját. Hivatalos mérkőzésen először augusztus 15-én Torontóban lépett pályára az amerikai Kimberly Pu ellen. A visszatérés átütő sikert hozott. Szeles szabadkártyásként indulva játszmavesztés nélkül nyerte meg a tornát, majd érezhető megkönnyebbülésen nyilatkozott. Narrátor Szabó Szilvia.
6: Az eset után sokáig minden reggel abban a tudatban ébredtem fel, hogy ez az utolsó napom. Aztán úgy döntöttem, történjék bármi, megpróbálom azt csinálni, amit szeretek.
2: Szeles Mónika visszatérése után nyert még egy Grand Slamet. 1996-ban Melbourneben, a döntőben akkor a német Anke Huber volt az ellenfele. A Melbourne-i Grand Slam döntőt követően a Magyar Rádióban Siklós Eriknek nem csak a győzelemről, hanem az 1993-as merényletet követő időszakról is nyilatkozott.
16: A torna, nem tudom, én is magam kérdeztem még tegnap este miatt az Anke meccselt, hogy mi volt, amilyen, de hát elég sok dolog történt, ugye a tornán szétem a vállamra, hogy nem bírtam szerválni, és óriási idegességét hozott az rám. Legalább látom, hogy az nélkül is bírok, mondjuk nem ideális szervákkal még játszani, és nehéz, hogy mi Sydneyből jöttem, és nem volt az a megszokott idő, mint a Grand Slamokra, egy hét előbb szeretek ott lenni, de hát a végelmény rendben lett.
17: Már nagyon sokszor beszéltél róla, de magyarul aztán még nem nyilatkoztál arról a nagyon kemény és embert próbáló két évről, ami 93 után volt. Te magadban mikor jutottál el arra a pontra, hogy na mégis újra megpróbálom?
16: Belülről én mindig gondoltam, hogy vissza fogok jönni a teniszre, mert azt szeretem csinálni, és azt tudom csak csinálni majdnem, az sem 7 éves korom óta. Rövid idő az Atlantic City tornál meccs előtt Martinával határoztam el, hogy meg fogom próbálni, ha szeretem és jó érzem magam, akkor vissza fogok térni, de hogyha nem, akkor nem, de legalább meg szeretném próbálni, és nagyon sokáig dolgoztam erre a napra, és kimentem Atlantic Cityben. Az sok óra mind megérte azt az érzelmet, hogy visszajöttem és bírtam ütni újból jó labdát.
17: Igazából mi hiányzott a legjobban ez alatt a két év alatt, amíg távol voltál?
16: A Grand Slam tornák legjobban, és hogy nem bírtam visszamenni, megnyerni, amihol megnyertem őket, az volt az egyik a legnehezebb. És hiányzott a közönség, hogy mikor jól tűtakot hapsolnak, és az egész teniszcirkut hiányzott, gondolom, hát az volt az én életem majdnem 14 éves korom óta.
2: Martina Navratilova kezdeményezésére a VTA Steffi Graffal megosztva társvilág elsőként sorolta vissza a ranglista élére. Oda, onnan Günther Párhe készúrása letaszította. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy német riválisával holt versenyben 65 héten át osztoztak a világranglista első helyén. Természetesen az 1996-os olimpiát is ebből a pozícióba várta. A rajt előtt nagy volt a várakozás. Szeles Mónika édesapjával, Szeles Károllyal, aki egyben az edzője is volt, Siklós Erik az atlantai ötkarikás játékok helyszínén készített interjút.
18: Jót tesz talán a lelkének, mert nem könnyűnek elfelejteni azokat, amik történtek vele pár évvel ezelőtt Hamburgban, majd 3-4 éve nem játszott. Ezt nem könnyűnek elfelejteni, de én szerintem te is nézted, a Mónika nem az a régi Mónika. Lelkileg se ugyanaz, játékban is nagyon sok a kiesés.
15: Picit kanyarodjunk el az olimpiától, amikor visszatért tavaly augusztusban, előbb Kanadában, aztán pedig a US Open-en, akkor szinte ugyanott jött vissza, ahol volt korábban 3 évvel azelőtt. Aztán az Ausztrál Open-t is megnyerte január. Viszont a Roland Garroson és Wimbledonban két csalódás érte őt, és mintha nem ugyanaz a Szeles Mónika lett volna, aki volt korábban, ennek mi lehet az oka?
18: A legfőbb oka ez, hogy nem játszott, és nincs magabiztonsága. Mikor visszajött, hirtelen úgy látszik, hogy jó érezte magát, és erősnek, és jó, akkor utána hozzájárult a közép döntőbe, Melbourne-be, az Ausztrál Open-en, hozzájárult, hogy megsérült a válla. Már sérülten játszott a döntőt, akkor elmentünk Tokióba, kicsit hideg volt, az még jobban megsérült, és a Mónika Tokióban, mikor kiesett, majdnem 4,5 hónapot egyáltalán nem szervált.
15: Te, mint édesapa és edző egy személyben, mit tudsz neki mondani, hogy valóban hozza azt az átlag szintet, ami nála ugye egy elég magas szint?
18: Magam is sokszor töröm a fejem, mert nagyon nehéz. Elsősorban nehéz azért, mert szülő vagyok, és általában az oktatásban a pedagógusok nem szeretik semmilyenféle nivón, ellemista nivón, gimnáziumi középen, nem szeretik, ha a szülő a tanítója, és nálam ez sajnos. Én mindig mondom, sajnos ez így sikerült. Mónika nagyon szerette, hogy én edzem, én akkor én is fejlődtem vele együtt. Mindig próbálom, hogy ne csak talán teniszezzen, hanem másra is fókuszolja a figyelmét, és ezt csinálja, és jár labdarúgó mérkőzésekre. Nagyon szereti a kosárlabdát, és színházakba, múzeumokba is az utolsó időben elég sokat voltunk vele. Új barátokat keres, úgyhogy nagyon nehéz ez. Nem tudom én sem, hogy mibe lehetne. Nagyon nehéz.
2: Bármennyire is szerette volna, amerikai közönség előtt Atlantában csak a negyed döntőig jutott, így érem nélkül maradt. 1998 májusában az évek óta daganatos betegségek küzdő édesapja elhunyt, Mónika az utolsó időszakában végig mellette volt. Néhány héttel később a Roland Garroson édesapja gyűrűjét egy láncon a nyakán viselve egészen a döntőig menetelt. A 2000-es Sydney olimpián pedig végre az áhított ötkarikás érmet is sikerült megszereznie. A dobogó harmadik fokáig vezető út első állomása Marosi Katalin volt. Most ennek a mérkőzésnek az utolsó pillanatait hallhatjuk Siklós Erik közvetítésében.
19: Most kilométeres mérkőzés labdája van a Fonák oldalról Szervá, és rendkívüli módon zavarja a nap. Kétszer is földobja úgy a labdát, hogy aztán hagyja, hogy lepattanjon. Nem sikerült jól a feldobás, de most a harmadiknál jó. Benne a hálóban a labda, az első adagatása rossz. Marosi Katalin addig küzd, ameddig lehet, vagyis amíg nem kell elindulni a hálóhoz, hogy gratuláljon, kezet fogjon Szeres Mónikával. Aztán Szeres Mónika kőkeményen megütötte, és ezt nem lehetett elérni. Bele sem tudott ütni Marosi Katalin. 48 perc alatt 6-0-6-1-re győzött Szeres Mónika Marosi Katalin ellen, ami azt jelenti, hogy a három egyéni magyar női indulóból egy elbúcsúzott Marosi Katalin, de hát sejtettük ezt, hiszen az ellenfele Szeles Mónika volt, aki 6-0-6-1-re győzte őt le.
2: Szeles Mónika néhány valóban emlékezetes eredményét leszámítva, a hamburgi merénylet utáni pályafutása már nem volt olyan sikeres, mint az azt megelőző. Ennek okait Siklós Erik foglalta össze.
8: Tény, hogy a visszatérése után is még tudott Grand Slamet nyerni, de szerintem elveszített olyan meccseket, Grand Slam döntőt is, amit meg kellett volna nyernie, és abban biztos, hogy azért ezek a lelki tényezők, ezek a pszichés tényezők nagyon erősen befolyásoló tényezőként hatottak, játszottak szerepet, és igazán már soha nem jutott vissza arra a szintre, ami előtte jellemezte őt. És talán a potenciálisan legnagyobb sikerekkel kecsegtető éveit vette el ez a merénylet. Tehát akkor, amikor őt megkéselték, akkor ő abszolút dominált a női teniszben, és simán benne volt, hogy megcsinálja a naptári grenzlemet, megnyeri Wimbledont, amit aztán soha nem tudott megnyerni, és a többi, tehát ő általában ugye a Roland Garroson és az Ausztrál Openen tündökölt, de azért a US Openen és Wimbledonban is, tehát abszolút minden pályaborításon toppon lehetett volna, és gyakorlatilag a csúcson vágta el ez a Günther Párhe nevű őrült az ő pályafutását.
2: Szeles Mónika utolsó hivatalos mérkőzését 2003. május 27-én a Roland Garros első fordulójában játszotta. 6-4-6-0-ra kikapott az orosz Nadia Petrovától, ami egyben történelmi vereség is volt. Szeles karrierében ugyanis ez volt az első és egyetlen alkalom, amikor Grand Slam torna első fordulójában esett ki. Párizs után lábsérüléssel küzdött, emiatt a későbbiekben már egyetlen hivatalos WTA meccsen sem lépett pályára. A visszavonulását azonban csak évekkel később, 2008. februárjában jelentette be.

0: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Krejsz Bálint. Ami pedig a Hamburgban történtek utóéletét illeti, az 1993-as merényletet elkövető Günther Párhe meglepően enyhe büntetés kapott. A német bíróság ugyanis mindössze 2 év felfüggesztett börtönbüntetése ítélte, így a támadás után alig néhány hónapos előzetes letartóztatás követően szabadon távozhatott. Az ítélet indoklása 2 részre osztható. Narrátor Katona László.
1: Pszichés állapot. A bírósági szakértők szerint a férfi mentálisan zavart, korlátozottan beszámítható volt. Kóros és megszállott rajongást mutatott Szeles Mónika, akkori nagy riválisa Steffi Graf iránt, és a támadással csupán azt akarta elérni, hogy Graf visszakerüljön a világranglista élére. A szándék minősítése. Párhe a vallomásában végig kitartott amellett, hogy nem akarta megölni a teniszezőt, csupán sérülést akart neki okozni, hogy hosszabb időre kiessen a játékból. Emiatt a bíróság nem emberölési kísérlet, hanem súlyos testi sértés miatt ítélte el.
0: Bár az ügyészek és Szeles Mónika ügyvédei is fellebbeztek, a másodfokú bíróság 1995-ben helyben hagyta a felfüggesztett büntetést. Szelest mélyen lesújtotta az ítélet, és megfogadta, soha többé nem lép pályára Németországban, amihez mindvégig tartotta is magát. Az 1993-as merényletet elkövető Günther Párhe életének utolsó 14 évét egy nordhauseni idős otthonban töltötte. Miután korábban több agyvérzést is kapott, 4 héten keresztül ágyhoz kötve teltek a napjai, majd 2022. augusztusában, 68 éves korában elhunyt, a halálának híre azonban csak hónapokkal később, 2023. áprilisában lett nyilvános. Szelest 2009-ben beválasztották a Nemzetközi Tenisz Hírességek csarnokába, ugyanebben az évben önéletrajzi könyvet is megjelentetett, amelyben nyíltan írt a hamburgi támadás utáni lelkiválságáról, depressziójáról és arról, hogyan próbált új életet építeni a profi sport után. 2025-ben életének újabb nehéz fejezetét osztotta meg a nyilvánossággal. Elárulta, hogy miasztenia gravisszal, azaz súlyos izomgyengeséggel küzd. Ez egy krónikus autoimmun betegség, amely az akaratlagosan mozgatott izmok gyengeségét okozza, és leggyakrabban a fiatal, 40 év alatti felnőtt nőket és a 60 feletti idősebb férfiakat érinti, ugyanakkor bármely életkorban, akár gyermekkorban is kialakulhat. Szeles elmondása szerint korábban soha nem hallott erről a betegségről. Azután fordult orvoshoz, majd került neurológushoz, hogy olyan tüneteket észlelt magán, mint a kettős látás, valamint a karjaiban és a lábaiban jelentkező gyengeség. Mint mondta, már az is komoly nehézséget okozott számára, hogy megszárítsa a haját. A betegséggel körülbelül 2022-ben szembesülő Szeles ezt élete sokadik újrakezdésének nevezte. Az erről szóló nyilatkozatot Szabó Szilvia olvassa fel.
2: Az első újrakezdést akkor éltem át, amikor 13 évesen Jugoszláviából az Egyesült Államokba érkeztem. Nem beszéltem a nyelvet, elhagytam a családomat. Nagyon nehéz időszak volt. De az is egyfajta újrakezdésnek számított, amikor kiemelkedő játékossá váltam, mert a hírnév, a pénz, a figyelem mindent megváltoztatott, és egy 16 évesnek ezzel nehéz megbirkóznia. Aztán nyilvánvalóan a késelésem után is újra kellett kezdenem mindent, miként néhány évvel ezelőtt, amikor a miasztenia gravisszal diagnosztizáltak. A gyerekeknek, akiket mentorálok, azt szoktam mondani, a labda pattan valamerre, neked pedig alkalmazkodnod kell. És most én is pontosan ezt teszem.
0: Szeles Mónika történetében minden benne van, amitől egy kivételes tehetségű sportoló pályafutása több lesz puszta eredményeknél, sikereknél, hullámhegyeknél és hullámvölgyeknél. A Steffi Graffal való rivalizálás mellett világra szóló győzelmek kísérték útját, ám 1993. április 30-án Hamburgban egyetlen ember, egyetlen mozdulata mindent megváltoztatott. A hátába szúródó kés nem ölte meg, de ketté vágta a pályafutását, és örökre nyitva hagyta a kérdést, mire lehetett volna még képes az a 19 éves klasszis, akinek addig szinte nem voltak határai. Szeles a merénylet után visszatért, s ugyan már érezhetően nem volt ugyanaz, mint azt megelőzően, újra nyert, döntőket játszott, és megtanult együtt élni mindazzal, amit attól a naptól kezdve magával vitt. A története nem csak arról szól, mit vett el tőle Hamburg, hanem arról is, mennyi mindent nem tudott elvenni, hogy az emberi tartás, az akarat és a tehetség a legnehezebb helyzetekben is kiutat jelenthet. Önök az Újra Töltve című magazin műsor 16. részének rövidített változatát hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni Szeles Mónika különleges életét, amelyben nehézségek és pozitív emlékek egyaránt vannak. A magyar származású teniszezőnő igazi példakép, aki megmutatta, hogy a legrosszabb élethelyzetből is van kiút. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb, még részletesebb változatra, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez, Szabó Szilvia, Szilágyi Dóra, Regős László Pál és Katona László. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszonthallásra!
3: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 5 perc 6 óra után járunk október első napjait, üljük október 5-e van, ma reggel hétfő, itt a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adásában, illusztris társaságban, mondhatni egy szuper grupp, egy csapat, aki ma reggel összejöjjön, Csisztú Zsuzsi, hello Zsuzsi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, Levi, jó reggelt mindenkinek!
1: Itt van Bene Feri, szia Feri, téged is köszöntünk!
3: Jó reggelt mindenkinek!
2: Hello Feri, jó reggelt!
1: És itt van az október is, hello október, téged is köszöntünk! 0-30-55-55-6-05-ös az elérésünk. Ti mennyire vagytok októberesek?
3: Hoppá!
4: Ez a kérdés, ez... Hogy tudod, mi van, aki márciusos?
2: Nem, amennyi, hát lehet válogatni, inkább március, mint október, vagy esetleg egy jó május.
1: Hétvégén járkáltam fel és alá egy-két helyen, és láttam, hogy iszonyat mód beindult ez a... Tulajdonképpen ez a felkészülés az őszre, tehát az őszi díszek, meg díszítés átalakítása. És úgy gondolom, hát biztos, nem nincsenek kint a ilyen-olyan tökök, meg falevelek, meg nem tudom.
2: Nem, ez viszonylag ilyen diszkréten szoktam visszafogottan nyomom. De igen, hát gondoljunk bele, hogy vajon az jó Oktoberfest, vagy honnan

0: is, ugye? Hát ez a lelkesedés. Hát, tehát, ugye? Szőlőszüret és...
1: Voltatok
0: semmi köze az árpához és a sörhöz.
1: De mindegy.
0: Nem voltam. Ez meg nem adatott. Voltam már ilyen típusú helyen, meg helyszínen, ahol azért ugye a nagy csürök és a sör, hát meg a grill kolbász, az a fehér színű, olyanom már voltam, de nem Oktoberfestnek hívtam.
2: Jó. Nem, képzeld le, mi nálunk egyetlen kerti törpe a kertben, nincs se egyetlen tök, tökötske, semmi
0: sem.
2: Annál több futballlabda, teniszlabda, kosárlabda, kézilabda,
1: hát, az golflabda
2: és kutyacsont.
1: Az évszaktól függetlenül van. De remélem, hogy megemlékeztetek az állatokról, az állatok világnapja.
2: Nálunk minden nap állatok világnapja van. A slagom például a kertben úgy néz ki, mintha egy sündisznót hemperegtettem volna benne.
1: Megmentettem egy sünt.
2: Igen, nagyon jó. Mi is imádjuk a sünöket. A kutyám szétrágja az összes slagot, ami létezik, letépi a csapot a helyéről. Úgyhogy állatok világnapja van. Már írom, olyan 500 ezer forintban van a kutya három
0: év alatt.
2: Nagyon jó.
0: Na, még egy okkal több, hogy miért nem lesz kutyánk.
1: Pedig kellene, tehát szerintem mindenkinek volt kis állata, így úgy amúgy. Nekem a teknős maradt ki az életemben, megmondom őszintén.
0: Én azt szoktam mondani, ahhoz képest, hogy én műterem lakásban nőttem fel, tehát a szarvas, marha, a ló és a sertős kivételével minden. Anyám még teljesen kész voltak. Tehát most a hörcsög, a tengeri malac, a zebrapígy, a papagáj, a törött szárnyú madár megmentő akciótól elkezdve a természetesen a terráriumon át, minden.
1: Miközben a hétvégén ünnepelte születésnapját Kecskés Norbert és Harsányi Lilla is. Ezért azért tegyük hozzá, hogy mi kettőnknek nagyon boldog születésnapot. Norbert nem jutottam el, de a héten támadás. És a kislányomnál, ugye hiszen Harsányi Lilla lenne ő felmerült most, hogy egy sűn érkezzen a lakásba, ahol már van eddig náluk kettő macska és egy kutya.
2: Én imádom a sünöket, legtöbbször akkor találkozom velük, amikor hajnali 2:30-kor hatalmas ugatásba csap a 60 kilós kutyám, és mindig reménykedem álmomból felébredve, hogy nem, hát ez nem lehet a mi kutyánk nem ugat. És folyamatosan 2:30-kor azt jelenti, hogy bejött egy sün a kerítésen belül. És szaladgál körbe, folyamatosan ugat, az egész utcát felveri, hát nyilván föl kell kelni hajnalba. És olyankor iszonyatos boldog, hogy mi fölkeltünk mellé. A szomszédot nem annyira boldog. A kutya iszonyatos boldog, nem bántja a sünt, de folyamatosan ugat és rohangál körülötte. Úgyhogy akkor kezdjük föl, sünike kézbe, és sünmentő akció van.
0: Az igen, az komoly. Mi ezt úgy oldjuk meg ezt a kis állatkérdést ma, hogy ugye az ikrünk másik oldalán van 3 tacskó, és 4 macska, és ebből mindegyik átjön. Tehát, hogy így a kutyák is ennek kevésbé, de a macskánk gyakorlatilag olyan szinten átszoktak, hogy már úgy kellett mutatni, a lakás részéből kitessék el négy háznak.
1: Barátom, Busch Gábor Oliver, kiváló forgatókönyvíró, mondta, hogy ő imádja a kis állatokat, kutyát, macskát, de otthon nem bírja elviselni, ezért azt csinálja, hogy mindig elmegy simogatni ilyen bérsimogatásba ismerősök között. De igen, és azt mondja, hogy egész 2 órán keresztül csak simogatok, kisimogatom magam, és hazamegy.
0: Ez jó a macskának és az embernek is.
2: Úgyhogy ez azért érdekel.
1: Azért kérdezi a hallgatókat, ha valakinél van ilyen. Tehát nem úgy, hogy véletlenül ment a lakásban a sűr,
0: és
1: direkt.
0: És a sűnt is lett bérsimogatni?
2: Simogatás, igen. Az jutott még eszembe.
1: Vagy van lakássűn külön?
0: Nem.
1: Nem akarok hülye kérdéseket.
2: És a sűnnek is kell oltás? Tehát akkor visszad az állaton?
1: Feli, nem tudok még több kérdésre válaszolni, mert azt sem tudom, hogy minek a sűn a lakásban.
0: De akkor visszaszúr. Tehát, hogyha megszúrják, ő visszaszúr.
2: De sűnből felkészületlen vagy. Tehát légy szíves, készülj fel.
1: Most felsűntem. Na mindegy, szóval, ha valaki tud ebben segíteni, csak egy apró kérdés. Hát, hogyha több tapasztalat van.
0: Lakás sűn kerestetik.
1: Igen, hogy ilyen van, hogy lakásban sűn, az beteszik egy...
2: De a sűnt már kérdeztétek, hogy akkor ő lakásban?
1: Nem, mert ott vannak nálatok a kertben, mindig ott akar átmenni. És a kutyád így ugatják. De egyébként, ha megnézed, az egyébként a sűn szemszögéből, akik mennek be hozzátok, vagy bárhoz itt sétál, és tudja, hogy jön egy kutya, aki ugat, hagyjad ugatni fog. És lassan elmegy előtte, haverja, most eljössz, akkor haverja is jön, őt is megugatja a kutya.
2: Igen.
0: De nem bántják.
2: Nem bántják, csak mi nem akarunk annyira fölkelni 2:30-kor. Viszont ha talált legközelebb, elhozom neked.
1: De mit
2: nagyon nagy örömmel.
1: Most látszik a szemeden, nem sokat aludtál, hogy igen?
2: Még nem volt sűn.
1: Na viszont biztos, hogy Djokovic sokat aludt, egy picit azért sporttal is foglalkozunk, mert hogy legyőzte Zverevet, és így elvette veretlenségi rekordot Rafael Nadaltól, a szerb teniszhez ugyanis 32. sikerét aratta a China Open-en, melyen még sohasem kapott ki egyesben. Nagy taps, mert már
2: bravo, Djokovic a legnagyobb zseni. Hát elképesztő.
1: Medvegyevvel játszik most, ugye?
2: Igen, Medvegyevvel, az elődöntőben van most Medvegyevvel, magyar idő szerint 13 órától.
1: Akkor nézzétek. Szerintem Medvét most meg tudja verni.
2: Fú, de jó lenne.
1: Én nagyon örülnék, ha más sünökre, sünökről beszélünk. Szóval, hogy, de nagyon örülnék, hogyha a Djokovic összejönne a 25. Grand Slam. Az olyan szögre akasztja a teniszütőjét, hogy az ihaj.
2: Hát tényleg az a klasszikus sportoló, akit szerintem nem lehet nem szurkolni.
0: Szerintetek, hogyha megvan a 25.
1: Szerintem ezek a célok. Ugye, mint hogy Hamilton nem tudja a 8. világbajnoki címet elérni, de megy. Hát a jó sportoló az ilyen. Minden át.
2: És megnyer, és ott abba hagyná? Ez egy nagyon jó kérdés.
1: És megkockáztatom,
0: hogy... Én ebben nem vagyok biztos nekem. Nekem ez az egy nagy kérdésem vele kapcsolatban, hogy vajon mi lesz az a hívószó, amikor egyszerűen azt mondja, ting!
2: Baromi, de olimpián el fog indulni. Hát
0: a kevés van még neki, még olimpia bajnoki címe sincs.
1: De nem nyert?
0: Hogy nyert? Tudom, olimpián. Hogy van. Ja, persze, azt mondom. Akkor hát, érted, tehát
2: de el fog indulni.
0: Hova? De hova hazmozolni?
2: Ki élvezze? Szerintem imádja azt az
0: egészet. Biztos így van, érted. De most az meg, ha véletlen mégse siker az olimpia, meg utána olyan. De hát Párizsban óriás hát volt, tehát emlékezzetek vissza. Sírás, könnyek, minden.
2: Mondjuk az is egy motiváció, hogy megvédeni az olimpia bajnoki címet. Bár teniszben nyilván nem olyan magas rangú, de akkor is.
0: Nem tudom.
1: De most egyre inkább tudod, mert ezeket már úgy érte ezeket, tehát az ilyen győzelmeket azért elérik elég sokan, de az olimpiára nem fókuszálnak, nem figyelnek annyira. Tehát
2: ez igaz.
1: Nekik is. Meg igen, meg amikor azt mondta Mourinhótól, tehát én vagyok a legjobb edző, mert minden bajnokságban nyert. De ugye, miatt konferencia, meg a nemzetközi kupákban is. És tényleg, mert nagy edző csapata nem indul a konferencia ligába. Értem, hogy ezt mondja.
0: Jó, de azért van neki a másikból is, tehát nem lehet azt mondani.
1: Van ott, csak. Hát most a Reállal majd azért lesznek gondok, de hát az majd ott. Vagy egyébként, ha már október, akkor október 25-én ugye Barcelona, Real Madrid, El Clásico.
0: Bazony.
1: És hát elég jó előjelekkel indul, mind a két csapat nagyon jó játszik, és talán...
2: Főleg a Barcelona.
0: Én ezt akarom mondani, hogy valamelyik, amelyik egy picit kedvesebb, talán jobb előjelekkel indul.
1: Most ezt kell mondani, most nem lehetett, udvariasan kell, na, igazából. Na, úgyhogy ennyi Gyokoma játszik, akkor Medvegyevvel. Aztán, ami kollégánk, mondjuk el, hát örömhír, László Csaba lett az albán labdarúgó bajnokságban szereplő Liaznia csapatának vezető edzője.
0: Hajrá Csaba, gratulálunk, kíváncsiak vagyunk. Ezek mindig izgalmas dolgok ezek egyébként, nem? Amikor
1: egy teljesen ember... új terület.
0: Igen.
2: Tehát azért László Csaba belevágott pár érdekes kalamba.
0: Nem lehet azt mondani, hogy visszatartotta magát bármilyen szinten, úgyhogy az albán labdarúgás rejtelmeiből fog majd nekünk remélhetőleg azért a folytatásban is bejelentkezni. Nagyon kíváncsi vagyok.
1: Én nagyon bízom benne, hogy helyt áll. Bár, igen, szóval, amikor, hogy Albániába hívnának, ráadásul a Blazniához, hát én ott gondolom, hogy is azt mondta, de majd megkérdezzük, hogy hát, és időt kérek.
2: Ahhoz képest, hogy Ugandában volt szövetségkapitány, ahhoz képest Albánia, az szerintem
0: az.
2: Azért egy csinálni svájci túra.
1: Jó, de ez látod, megint milyen szép, ha úgy veszed, hogy a jó esetben és jó értelemben, ha bárhová hívják, a bárhovát idézőbe persze, hogy a kihívásokat próbálja megoldani. Tehát Ugandától Albániáig azért... Na, tehát az
0: elég széles. Igen.
2: Ezt azért egyszer kérdezzétek meg tőlem, mert én ugye talán csak egyszer voltam itt aznap, amikor hívják, de hogy Ugandába kimenni, tehát az úgy azért kihívás.
0: Igen, az feltétlenül az. Jó, igen, aki járt már Afrikában, és ráadásul mondjuk olyan részén Afrikának, mint én, azt tudja, hogy ez egy challenge. De hát,
1: tehát életvitelszerűen, mert ugye mindig azt mondják, hogy pont egy ismerősömmel beszéltem tegnap, és szülinap ajándékképpen az édesanyjának adtak tegnap egy ilyen helikopteres...
2: helikoptert mondom, jó kamerod van.
1: Repülést.
2: Én nagyinak más szoktam menni.
1: Nem Feri, köszönjük, nem. És azt mondom, hogy megint rácsodálkozom, hogy milyen gyönyörű Budapest, és ez tényleg így van. De ez alapvetően a turisták szemszögéből yes, meg úgy mindent, ha megnézed fókuszban. Tehát olyan desztináció, ami csodás, egy hétig, nem biztos, hogy életvitelszerűen is. Tehát azért...
0: Hát inkább azt mondom, hogy hányszor megyünk el olyan szépségek mellett, valahogy sem megyünk, pedig itt lakunk, nem? Tehát, hogy egyszerűen nincs idő, meg igen. Se megnézni, se új kiállítás, nem baj. Nem tudod, mert hát nem megjön, nem fér bele a napi
1: tervezőbe. Nem, elég a bazilikának kávéztam, szinte egy kedves barátomat hívtam meg születésnapja kapcsán, dumáltunk.
0: És mondtad, ilyen szép ez a bazilika.
1: Nem, csak elmentem, mert mi az, sok hülye itt fotózkodik meg turista közben, nekik őrületesen szép, és persze nekünk is, csak mert minden nap ott mész el, mert te nem.
2: Na, én meg pont az ellenkezője vagyok. Tehát én olyan ritkán járok a belvárosba, hogyha berángatnak a haverjaim, akkor gyere ide, menjünk oda, mert nem, hát olyan gyönyörű ez a bazilika, és mint egy külföldi ügység.
1: Ja, gyerekek, bocs,
2: ajánlom. Én meg pont fordítva vagyok.
1: Bocs, mindenkinek ajánlom, fel kell inni, hogy séta a belvárosban, a minap forgattam ott előzétem, kedden délelőtt. Féltek, elmentünk a Deák tértől, átsétáltunk teljesen a Kecskeméti utcáig, de csak a kis utcákon, ott a Magyar utca meg társai. Gyerekek, nem tudom, milyen voltatok, olyan Károly kert, meg ilyesmi, figyelj, lenyűgő, tehát olyan szinten ledöbbentem, hogy leültem szökőkutak, botanikus kertek, teleturistával, nagyon jó kis éttermek. Szóval, hogy ha azt mondják most ez éppen Madrid, Barcelona, vagy ha nem tudom, ennyit hol van, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. Gyönyörű, ja, gyerekek.
0: Hát igen, van nekünk ilyen.
1: Abszolút. Nagyon kis kitekintés. Na, Rolándorról is beszélünk egy kicsit, mert történt vele a hétvégén is egy-két dolog, meg az előző héten is.
0: Mert nem szokott, úgyhogy ez most mindenképpen meglepő.
2: Mostában csendes napjai vannak.
1: Fut ez a Nemzetek Ligája, ahol hát váratlanná váratlan eredmények. Erről majd még ma beszélünk, de azért nézzük Ronaldo esetében, mi történt. Ugye fogta magát, és tulajdonképpen csapott, és ráadásul még egy papot is ott hagyott. A portugál válogatottat ott hagyta, és a csapat portai hazatérése után a repülőtéren elszabadultak az indulatok. Jorge Jesus szövetségi kapitány keményen szidalmazta egy szurkoló, majd Ronaldo miatt néhányan egymásnak estek. Közel 2 millióan követték ki Portugáliát az Instagramon. Cristiano Ronaldo távol maradása
0: miatt. Jó, hát ezt már ugye múlt héten itt pénteken elkezdtük szétszedni ezt a kérdést, és még Gyenge Balázs kollégámat is, ugye, aki nagy portugál szakértő, vontuk be ebbe a történetbe. Arra jutottunk, és több nézőpont is volt, szerintem teljesen igaz, hogy itt ugye volt egy olyan feltétel, hogy amennyiben hát a mérkőzés után Jorge Jesus fog elnézést kérni, vagy bocsánatot fog kérni a saját maga által felajánlott módon, mert hogy nem cserélte be a melegítésre kért Ronaldot egy norvégi elleni mérkőzésen, de ez nem történt meg, tehát állítólag volt ott valami olyan nézeteltérés, ami miatt Ronaldo a csapot és a papot, ahogy te is mondod, vinte magával.
1: Azért látod, hogy én zuhany csapot, és még ott is egy pap, és én jöhetek, uram, nem magas maradjon. Tehát szintén tudod, hogy...
0: Na, szóval, igen. Szóval ennyi. Tehát, hogy ez az egyik szempont, hogyha nincs bocsánatkérés, akkor nincs kegyelem. A másik viszont az, és aztán ezt elkezdtük egy kicsit ugye gazdasági szempontból is megbeszélni, meg megvitatni, hogy azért nyilván, ha ez igaz, hogy 2 millióan kikövették Portugáliát Instagramon, akkor az nyilván azt azért tudomásul kell venni, hogy egy ilyen konfliktus egyértelmű, még akkor is, ha egyébként jól játszik a csapat, de magára a portugál válogatottra, mint intézményre, szerintem biztos, hogy rossz hatása van, tehát hogy azért most ugye készülünk Lionel Messi búcsú mérkőzésére, ugye? Tehát hogy azért a visszavonulásnak a minősége, vagy hogy hogyan, igen. Szóval hogy azt szerintem egy kicsit illőbb módon kell ezt megfelelni.
1: Kicsit ezt én úgy látom, hogy a két hihetetlen köz pont ez az emberi rész. Ugyanakkor meg Ronaldóról sincs semmi rossz, nem tudom rosszat mondani, de hogy nincsen felhajtás Messi körül. Szépen csendben teszi a dolgát, lő egy-két gólt, és jelen van, és szépen el fog búcsúzni, és valahogy ez ilyen, nem is tudom, hogy emberibb, vagy szerethetőbb, vagy egyszerűbb, nem tudom, hogy... Tehát, hogy
0: jó, nyilván más karakterekről beszélünk egyértelműen.
2: Nem lehet, hogy pont ez okozza valami belső frusztrációt Ronaldóban, különösen a világbajnokság óta.
0: Igen, biztos. Szerintem igen.
2: Tehát a világbajnokságra gyakorlatilag úgy indultak el, hogy 50-50%-ban volt a 8 millió ember a világon, aki Messi, igen. Ronaldo, és a világbajnokság egyértelműen eldöntötte emberileg is, és szakmailag is, hogy Messi felén billen a mérleg.
0: Igen, szerintem is van benne egy ilyen frusztráltság, hogy tulajdonképpen ez a lezárás, ez nem úgy sikerült. Emlékezzetek vissza, hogy még bőven a világbajnokság előtt, szerintem az előző Nemzetek Ligája döntője után, amikor ugye Portugália spanyolok ellen nyert, és ugye még bizonytalan volt, hogy vajon a nagyok közül kiindul, de Messinek volt ilyen megjegyzés, hogy ő örülne, hogyha Ronaldo is világbajnok lenne. Tehát, hogy volt...
1: Most már ő is az.
0: Ezt azt mondta, hogy nyilván már a világbajnoki címe után. Igen. Tehát, hogy
1: te kiárna neki.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy volt egyfajta, hogy mondjam, egy ilyen szolidaritás a két személy között, és valahogy igen, a Ronaldo pályafutása nem azt az ívet írta le itt a vége felé, mint ami adott esetben méltó lett volna egyébként egy ilyen pályafutáshoz, és ezt lehet, hogy nehezen dolgozza fel.
1: De megvan a saját VB aranya az EB. Tehát, hogy
2: mondhatni, igen.
0: Igen.
1: Hát nem lehet mindez, tényleg, hogy frusztrálhatja, hogy az örök rivális, aki mindig egy pici, egy aranylabdával több, és nem tudom, gólok számában lehet, hogy 4-jel többet lőtt a Messi, tehát hogy ilyen lehetetlen adatok, meg statisztikai számok, és a VB arany, az neki megvan, nekem meg nincs, biztos, hogy bántja.
2: Nagyon sokat számít, no, igen.
0: De figyelj, igen.
2: Hát, de csak említsünk meg azért két nevet, azért Jorge Jesus a kapitány.
1: Igen.
2: Egyrésztről, hogy hát úgy megmerte lépni, hogy csapat érdeket tekintette előrébb, és óriási játékos uralom van a világban, és egy Ronaldóval szemben a csapatot tudta előtérbe helyezni. Arról nem is beszélve, hogy már a világbajnokságon én emlékeztek, sokszor beszéltünk erről, hogy Gonçalo Ramos-szal már jobb egész egyszerűen a portugál válogatott, és ennél nagyobb bizonyítékot, mint hogy már a harmadik mérkőzés gyakorlatilag egyedül dönti el Gonçalo Ramos, és Portugália 12 ponttal maximális pontszámmal vezet úgy a csoportjában, hogy már most csoport első, és a második helyezett dánoknak fele annyi pontjuk van.
0: Jó, tehát a döntés tehát igazolt.
2: A csapat és a kapitány válaszolódott a kérdésekre.
0: Jó, hát azért ennyire nincsen jó pozícióban, szerintem Slaven Bilic, szövetségi kapitány a horvátok élén. Azért ahhoz a 0-7-hez, fiúk, mit szóltatok? Az, hát felhívtam tegnap a horvát kollégámat, ugye a horvát sportosági szövetségnek az elnökét. Nem mondott semmit is. Jura Ozmecset, aki az IPS főtitkára is. Hát,
1: nem volt boldog,
0: hát gondolom. Nem. Azt mondta, hogy ez tényleg, tehát egy ilyen szégyen volt a horvát labdarúgáson, és azt mondta, hogy döbbenet, tehát hogy annyira, tehát így feladni, nem csak azt, hogy ki lehet kapni, de így feladni, Luka Modrić is természetesen szégyenkezett, és elnézést kért, és mondta, hogy hát ez abszolút nem. Döbbenet.
1: Van néha, hogy aztán tényleg semmi nem jön össze, ilyenkor azt nem tudom, vagy nyilván lehet ezt érintjük a következő órában. Feri, kicsit téged is kérdezzek meg, azért úgy tulajdonképpen csak ugye elmondom, hogy ilyenkor azért nem azt mondom, hogy be kell engedni egy gól, de hogy egyet valahogy nem, mert 7-0 lett, ugye?
0: Igen.
2: Volt egy üres kapus helyzet a horvatoknak, és nem találtak el az üresen maradt kaput se, 3-0-nál.
1: Igen. Akkor viszont mozgatható kaput, tehát valamit...
2: Tehát azt mondod, hogy 7-nél, azt mondod Modricnak mondjuk, hogy gyere, Luka, azért egyet lőjetek már.
1: Figyelj, ha én védő lennék az angoloknál, akkor ha úgy jönne...
0: Mondjuk hatnál már bénál, azt mondta lehet, hogy jaj, hogy akkor valamit...
1: Elesnék, vagy kinéznék balra, miközben... Tehát én megtenném azt, mert tudom milyen lehet, már nem tudom milyen, de milyen érzés lehet 7-0-ra kikapni, ráadásul az a horvát csapat, aki nem tudom, utolsó... Mikor játszott ő a franciákat? 2 VB-ben?
0: 2-vel ezelőtt, így van, világban.
1: Igen, szóval hogy, ráadásul egy jó csapat, de egyébként ebben a legnagyobb túlélő szerintem ez a Kovácsics, vagy Kovácsavics, a Mateo.
2: Igen, de mikor, tehát most melyik nagyobb alázás, hogyha sportszerű vagy, és végig megtiszteled az ellenfelet azzal, hogy a legjobb adat adod, és annyit rúgsz, amit lehet, vagy azt mondod hatnál, hogy na jó van kicsi, gyere, engedek egy gólt.
1: Nem, a stílus maga az ember, nem úgy, hogy na jó van kicsi, hanem...
2: Hát jó, hogy szándékosan sarkítok, de melyik a jobb.
1: Igen?
2: Engednél egy gólt, és az milyen sportszerűség?
1: Mondok egy példát neked, jó? Taróczi Balázst gondolom ismered, nem? Na, úgyhogy...
2: Sajnos személyesen nem. Szívesen teniszeznék
1: vele. Azért mondom, igen, és nagyon jóban vagyunk. És ugye én pingpongoztam, nem kevés ideig, viszonylag mondjuk azt, hogy magas szinten. És mikor játszottam vele sokszor, akkor mindig 21-19-re kaptam
2: de
1: ki.
2: De nem a Davis kupa selejtezőjén, vagy Wimbledonban teniszeztetek barátilag. Nem mindegy, mert ez egy tétmérkőzés volt nemzetek között.
1: De mindegy, igazából, legalábbis szerintem. És mindig 21-19-re.
2: Jó, de Portis Lajosnak is játszottál egy remis.
1: És van egy remény.
2: Találkoztatok egy rendezvényen,
0: és gyorsan remisztek egyet.
2: Egy lépés
0: én csak remisztét tudnék vele.
1: De az más, és nem egy lépés volt, hogy értem a bántó szándékot, de ne ülj fel erre a vonatra felé, mert nincs megálló. Szóval én úgy gondolnám, én legalábbis azt csináltam volna, csinálnám, hogy azért egy gólt engedek van. 7-0 azért az nagyon
0: az nagyon kemény. Na,
2: egyébként mennyire láttátok a találkozót? Én az első filmet
1: néztem. Bele.
2: Tehát egész egyszerűen döbbenetes volt, hogy azon gondolkodtam, hogy eleve, ha jól tudom, UEFA büntetés miatt gyerekek voltak.
0: Igen,
2: a lelátón.
0: Igen, így van, nem volt. Nem
2: tehát
0: volt
2: eleve, ugye vártam azt a félelmetes hangulatot, eleve Rijekába vitték a mérkőzőt. Kb. Ez volt. És Rijekába vitték a találkozót, ami szintén egy kicsi stadion, tehát gyerekek a lelátón, ami a legszívderítőbb. Tehát tényleg, ha az UEFA-nak van pozitív döntése, ha már állandóan ezt a szurkolókat büntetjük, marhasággal jönnek elő, akkor legalább gyerekek hadd menjenek be, ez csodálatos. De egyre azon gondolkodtam, hogy ez valami bemutató mérkőzés, vagy itt valami gála van, és utána jön az igazi meccs. Felfoghatatlan volt, hogy gyakorlatilag vánszorogtak a horvátok. És hogyha a szakmai oldalát nézzük,
0: egyébként
2: hogy...
0: bocsáss meg, maga vezetőedző is azt mondja, hogy hát valami vírus csapott fel a válogatottán, és ezért nem tudtak rendesen teljesíteni. Ezt most senki nem nyalja be, tehát hogy ezt nem fogadták el, de próbáld valamit.
2: De hogy szakmailag valamit, vagy a regenerációval, vagy a csapat vagy a felkészülése, vagy az étkezése, hogy valamit biztos elrontottak, mert azért 100 meccset játszó nincsen ennyi a két csapat.
0: Ugye azt mondják egyébként, hogy a korábbi sikeredző, ugye Zlatko Dalic, akivel tényleg az aranykorszakát érte meg a horvát válogatott, azért Modriccsal nagyon gyakran közösen állította össze a csapatot, tehát hogy szinte ilyen másodedzői státuszban. A mostani edző egyébként úgy tűnik, hogy nem vonja be ilyen szempontból tényleg a világ valahol egyik legjobb játékosát, horvát országból.
1: Hát eleve, hogy játszik még Modric.
0: Játszik, és azt mondta, hogy soha még így nem szégyelte magát. Soha még így nem szégyelte magát.
1: Most kérdezed így visszavonulni egy 7-0 után, vagy
0: igen,
1: nem?
0: Igen. De most jelentős spanyolokkal fognak játszani, tehát gondold el?
1: Igen.
0: Hogy ott vajon mit? Innen hogy kaparod össze a válogatottad a
1: spanyolok
0: ellen?
1: Hogy ők olyanok lesznek, hogy 3-0-ra nyernek. Tehát,
0: azt mondod, hogy megkímélik? Pláne Modric miatt? Mégiscsak azért egy-egykori.
1: És remélem, most nem lesz kérdés, hogy az alányozat tekintetében Jamal vagy Jamal, de ezt még majd eldöntik a hozzáértő emberek.
2: Egyrészt nem befolyásolja most egy meccsek, de azért Harry Kane se játszik a nagyon rosszul.
0: Nem, ő se azt hiszem.
2: Tehát igen. Azt hittem, azt mondod, hogy nem kérdés, hogy Harry Kane...
0: És duplázott.
1: Egyébként én neki adnám, mert ha most nem kapja meg, akkor utána...
0: Én is neki adnám, én is Harry Kane-nek adnám.
1: Na de nem lehet, tudod, Feri, hát ez
0: egy labda. Jelen még ráér, még kaphat a reglabda.
2: Nem lehet csak úgy odaadni.
1: Sportbaráti szeretet.
2: Szembelének.
0: Például.
1: Azt írja valaki, sziasztok, Cristiano Ronaldo mindenhonnan balhéval távozott, ez lett a baj. Hát igen, ilyen típus. Na jó, hát hallgatóink, akkor viszont mindjárt jövünk majd a folytatásban, és beszélünk persze a Nemzetek Ligájáról, egy picit összefoglalva, aztán említjük majd a nemzeti vágta eseményeit is összefoglaljuk. Hívjuk majd Somogyi Zsoltot, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, és lesz régi csibészek Bánki Józseffel, Bánki Dodival. 2 perc van, lesz 6:30, mindjárt folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. We will

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Semleges pályán Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: A jövő évi költségvetésről is tárgyaltak a hétvégi kihelyezett kormányülésen. A héten jelentik be a Nobel-díj várományosait. Pár napig még marad a meleg, száraz idő. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Véget ért a kormány kétnapos kihelyezett ülése. A többi közt a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyaltak. Megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Emellett szó volt a jövő évi költségvetésről is. Kármán András pénzügyminiszter még szombaton a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről beszélt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről osztott meg részleteket. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsidejű menetrendi tesztelése. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. 6 helyen tartottak tegnap időközi választást. A nem jogerős végeredmény szerint Budaörsön a független Tóth Benedek, Nagykátán pedig a fideszes Czakó Sándor Imréné került be a képviselőtestületbe. A vajai polgármester választáson a független Tisza Andrásnéra voksoltak a legtöbben, míg Gersekaráton a szintén független Vojnovics Éva vezetheti a települést. Kunbaracson képviselőtestületet, Porcsalmán képviselőtestületet és polgármestert is választottak. Ott a független Bagaméri László vezetheti a települést. Lezuhant egy kis repülőgép a németországi Baden-Württemberg tartományban. A tragédiában ketten meghaltak. A gép leszállni készült az egyik település közelében, amikor kidöntött egy kerítést, majd a földnek csapódott egy szőlőültetvényen. A holttesteket a kiégett roncsban találták meg a tűzoltók. A baleset okait még vizsgálják. Idehaza mától egy héten át fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. A várományosok között van egy kanadai endokrinológus, egy macedón-amerikai tudós, valamint egy dán és amerikai orvos, akik egyebek közt a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért, valamint az immunológia terén elért felfedezéseikért nyerhetik el a Svéd Tudományos Akadémia elismerését. A fizika kategóriában kedden, a kémia szekcióban szerdán hirdetik ki a győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön jelentik majd be.
0: Közlekedés.
1: Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a többnyire zavartalanul napos száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyolfelhők. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Ismét Ukrajna az ellenfél a Nemzetek Ligájában. DVTK siker a női kosárlabda rangadón, és Verstappen idei első futamgyőzelme. Jó reggelt kívánok, én Csík Dániel vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Másfél héten belül másodszor is összecsap az ukrán csapattal a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. A legutóbbi 1-0-ás hazai vereségért a felvidéki Nagyszombatban próbálnak visszavágni Márko Rossi tanítványai a B divízió 2-es csoportjában. A találkozó elé Kovács Márk készített összeállítást.
3: Vasárnap délelőtt még telkiben edzett a magyar labdarúgó válogatott, de már Kerkez Milos a Georgia elleni győztes gólszerzője nélkül. A Liverpool hátvédje pénteken megkapta második sárga lapját az idei kiírásban, így nem léphet pályára hétfőn, és el is hagyta az edzőtábort. Van ugyanakkor jó hír is. Az Észak-Írország ellen megsérülő Bolla Bendegúz már a társakkal együtt készült az indulás előtt. Márko Rossi együttese még vasárnap útra kelt, és meg is érkezett a mérkőzés helyszínére, a felvidéki Nagyszombatba. A hivatalos sajtótájékoztatón a feszültségnek nyoma sem volt a kapitányon.
4: I know who you are. I know.
3: Az olasz szakember az elmúlt 3 meccset értékelte, de már szóba került a csapatépítés és a válogatott jövője is.
4: We have to take into account also one important thing that probably...
3: Egy dolgot sokan elfelejtenek. Most a 26 fős keretből, vagyis már csak 25-ből, mert Milos elment, ebből a keretből júniusig 14-en, nem 4-en, hanem 14-en a magyar bajnokságban játszottak. És tudjuk, hogy ez nincs az 5 legerősebb bajnokság között. Ha a Ferencvárost félretesszük, és csak azt nézzük, hogy az UEFA rangsorban 17. vagy 18. a bajnokság, akkor nekem azt is figyelnem kell, hogyan építek hosszú távon egy jó válogatottat. Mindig figyelembe kell vennem a tehetségeket és a jövőt, és a legutóbbi 3 meccsen lehet, hogy voltak hibák, de elégedett voltam a hozzáállásukkal, és azzal, ahogyan pályára léptek. Nyilatkozta Márko Rossi, aki hozzátette, 3 forduló után a csoportban még bármelyik hely megszerzésére van esélyük. A magyar válogatott eddig egyszer kapott ki ebben a kiírásban, épp szeptember 25-én a nyitó fordulóban Ukrajna ellen. Akkor Dánló sikángolja döntött. Ez egyben azt is jelenti, hogy a hétfői mérkőzésnek tétje is van bőven. A 2 csapat jelenleg azonos pontszámmal áll. A budapesti meccs hajrájában kialakult dulakodás sokan emlegették az elmúlt napokban. A játékosok azonban nem foglalkoznak vele, és csak arra koncentrálnak, ami eddig is jól működött. A Nemzetek Ligája 4. fordulójában az Ukrajna-Magyarország mérkőzést hétfőn 20 óra 45 perckor rendezik, az M4 Sport pedig élőben közvetíti.
2: Természetesen a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti a mérkőzést, ahogy 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádió is. A védelem eddig jól működik a sorozatban, hisz 3 mérkőzésen csak 1 gólt kapott a magyar válogatott. A középső védő Csinger Márkot Péter Ágoston kérdezte az ukránok elleni találkozó előtt.
5: Márk, 3 meccs, 3 kezdőcsapatbeli szereplés. Jöhet a 4.
6: Remélem, igen, meg lesz. Ezért köszönöm a bizalmat. Próbáltam mindig olyan teljesítményt nyújtani, hogy bent tudjak maradni, és szerencsére sikerült is.
5: Bírod a terelést? Mert azért elég sűrű a program.
6: Persze, azért szerintem mindenki megérzi fizikálisan, mert azért másfél hét alatt játszunk 4 meccset, azért az nem kevés, de tudom mondani, hogy szerencsére jó vagyok, egészséges. Persze meglátszódik azért, hogy másokat játszottunk, szerintem mindenkin, de mindenki oda teszi 100%-osan magát.
5: Kulcs szerep hárul rád ebben a 2 hétben, nem is kérdés. Érvezed?
6: Mindenképpen szeretem ezt, nem tagadom. Lehet mondani, hogy nehéz, de másképp nem lehet fejlődni, vagyis állok elébe.
5: Elég keszekuszán alakul a csoportunk. Hogyha az ellenfelek képességeit, játékát nézed, akkor melyik képes leginkább nyomást helyezni a mi kapunkra?
6: Azt mondom, szerintem minden ellenfél erős, mindegyik tudna nyomást helyezni, de azt tudom mondani, hogy a csapatként nagyon jól dolgozunk, főleg védekezésben. Most 1 gólt kaptunk a 3 mérkőzésen, tudom mondani. Már csak ha előrefele a játékban jobbak leszünk, akkor szerintem nincs kérdés.
5: Pontosan 1 gólt kaptunk. Egyet is rúgtunk, de veled beszéljünk az előbbiről. Mitől működik ennyire jól ez a hátsó alakzat?
6: Mindenképpen lehet mondani, hogy az elején azért nem voltunk annyira összeszokva. Úgymond én is új vagyok, de jó társak mellé könnyű beilleszkedni, és tudom mondani, hogy nagyon jó a csapat összhang, ez nagyon fontos, és hogy megértjük egymást a pályán, meg az egész csapat együtt mozog. Ez a legfontosabb, nem csak a védő 4-es, az egész kezdő 11, és szerintem ezért vagyunk jók védekezésben.
5: Hogy érzed magad Vili Orbán mellett, körül, mert elég sokat töltötök mostanában együtt?
6: Tudom mondani, hogy jól érzem magam. El lehet mondani, hogy ilyen játékos mellett nem nehéz kihozni magadból a maximumot, de mindenképpen meg kellett ismernem nekem is őt, őnek is engem, de azt tudom mondani ezzel az eltelt idővel, hogy jó teljesítünk együtt.
5: Oké, a belső védőpáros tehát összecsiszolódott, a széleken viszont kényszerűségből kellett és kell változtatni. Csapatszinten, keretszinten mennyire automatikus ilyenkor az újra rendeződés?
6: Mindenképpen egy nagyon fontos játékos esett ki, de vannak olyan játékosok a csapatban, aki tudják helyettesíteni, mert mindenki úgy fog kérni a mérkőzés, hogy 100%-ot fog letenni. Ha elfáradt 60 perc, akkor van olyan cserénk, aki be tud állni helyette, és szerintem mindenképp jól fogunk szerepelni.
5: Milyen hangulatú összecsapásra számítasz, és milyen hangulatot hozott az öltözőbe az első három pont?
6: Örültünk neki, mert megküzdöttünk érte, ha tudom így mondani, minden mérkőzésen úgy mentünk bele, hogy nyerni szeretnénk. Most szerencsére szerencsénk is volt, és szerencsére tudtunk nyerni. Azt várom, ez a mérkőzés szintén sok néző előtt, sok magyar szurkolón, sokan fognak minket támogatni, és ugyanaz úgy fogunk kérni, hogy meg fogunk halni a pályán, minden megteszünk azért, hogy megnyerjük, és remélünk a szerencsés mellénk áll, és akkor nyerni fogunk.
5: Nagyon friss tapasztalataink vannak az ukrán csapattal kapcsolatban. Mi mindent lehet felhasználni annak érdekében, hogy most másként alakuljon?
6: Mindenképpen tudom mondani, az volt az első mérkőzés, de le tudtuk szűrni belőle, amit hibáztunk, mik voltak jók, és a jó dolgokra tudunk építeni, akár védekezésbe, akár támadásba. Az akarattal nem volt probléma, és azt ugyanúgy kihozzuk, és fölkészülünk az ukránokba, akkor nem lesz probléma.
5: Erre az egyetlen hibára azért rákérdeznék a kapott gólra. Mennyit foglalkoztatok azzal a szituációval, milyen tanulságai voltak, akár egymás között, akár a stábban?
6: Megnéztük mérkőzés után, megbeszéltük, hogy ki hibázott, ki hogy hibázott, meg mi volt. Mondták, hogy mérkőzésben benne van, nincs vele probléma, 90 percig kell koncentrálni, és akkor nincs semmi probléma utána.
2: Nehéz mérkőzésre számítanak az ukránok is. Az Ajax szélsője Viktor Cigánkov szerint a felkészültek a magyar válogatottból. Halljuk a 28 éves játékost.
7: As I said, every game is different.
8: Minden mérkőzés más, de biztosan hasonlóan kiélezett meccs lesz a hétfői is, akárcsak a budapesti. A magyar válogatottnak nagyon jó játékosai vannak, de mi felkészültünk mentálisan és fizikálisan is. A legutóbbi találkozó után javítani akarunk, és boldoggá akarjuk tenni az ukrán embereket.
2: A csoport másik mérkőzésén az Ellovas északírek Georgiát fogadják. Tegnap összesen 8 meccset rendeztek a labdarúgó nemzetek ligájában. Az A divízió 2-es csoportjában Hollandia 2-1-re verte Szerbiát, a görögök pedig gól nélküli döntetlent játszottak a németekkel. A 4-es csoportban Portugália hátrányból fordítva nyert 2-1-re Norvégia ellen, míg Dánia Velsben győzött 1-0-ra. A B liga 3-as csoportjában Koszovó-Ausztria 1-1 és Írország-Izrael is 1-1. A D ligában Azerbajdzsán-Litvánia 1-0 és Málta-Andorra 1-0.
0: Nemzeti sportkrónika.
2: Folytassuk kosárlabdával. Rangadót nyert a női NB1-ben a DVTK. A diósgyűriek 74-57-re nyertek hazai környezetben a Szekszárd ellen. Halljuk a DVTK magyar válogatott játékosát, Ahó Tájrát, akit Kulcsár András kérdezett.
9: Tudtuk, hogy ez egy nagyon fontos mérkőzés, és szerintem egy nagyon jó lendülettel kezdtük meg a mérkőzést. Ugye kialakítottunk egy nagyobb előnyt, amit sajnos el is vesztettünk, mert a védekezésünk az teljesen összeesett. Viszont a fél időben úgy gondolom, hogy átbeszéltük azt, amit ki kell javítanunk. Összeszedtük magunkat, és szerencsére a negyedik negyedre ismét ki tudtunk alakítani egy kis előnyt, és búzni ezt a győzelmet.
10: A fél időben lehet, hogy átbeszéltétek, de aztán a harmadik negyed eleje az borzasztóan sikerült. Utána viszont csináltatok egy 18-1-es rohanást. Mit sikerült ott megtalálni végül is a harmadik negyedben?
9: Úgy gondolom, hogy csak azt a lendületet kellett megint átkapnunk, amit a meccs elén tudtunk hozni, és a szív és az akarat.
10: Milyen a munka Magyar Gergellyel, milyen ez az átalakuló DVTK, és milyen neked ez az új szerepkör, jóval több játékperc?
9: Én már dolgoztam ugye Gerivel együtt tavaly nyáron, szóval én nagyon izgatottan vártam a közös munkát. Nyilván még nagyon az elején vagyunk, de egyelőre szerintem tök pozitív a munka, és majd alakul még a szezon során.
10: És hogyan tudtátok azt feldolgozni, hogy ezúttal nem lesz meg az Euróliga főtábla, hanem idézőjelben csak Európa Kupa?
9: Nyilván nagyon akartuk, és mindent beletettünk, amit tudtunk, és ami volt bennünk aznap, de úgy dölt el, hogy nem nekünk kell az Euróligába menni. Ugyanilyen akarattal fogunk az Európa Kupába is játszani, és megpróbáljuk a legjobbat kihozni belőle.
2: Mindkét magyar csapat kikapott az osztrák bázisú jégkorongligában. Bolzánó Ferencváros 4-3 büntetőkkel, és Valpusztéria Hidrofehérvár AV 19 3-2 hosszabbítás után. Itthon fordulatos mérkőzést nyert meg hazai pályán a DVTK a Jégkorong Erste Ligában. A diósgyőriek szétlövés után verték 4-3-ra a Deac együttesét. A győztes csapat vezetőedzőjét, Láda Balást, Török Olivér kérdezte.
11: Kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani az utolsó harmadban, egy picit talán leült az együttes, elhitte, hogy meg lesz ez a találkozó?
12: Nem, egyáltalán nem gondolom így, és szerintem is volt így. Igaz, az történt, hogy mi megdolgoztunk minden gólunkért, küzdöttünk szívvel, lélekkel, és tényleg megérdemelten lőttük a gólt, de nagyon erős ez a Debrecen, és a második gól pont tükrözi azt, hogy szinte óramű pontossággal ők nyomás alatt is a begyakorolt figurákat megjátszák, és elég volt egy-két egyéni hiba. Tehát így azt kell mondanom, hogy ezt a két pontot így megnyertük. Mi nem vártuk azt, hogy itt majd 4-5 góllal megverik ezt a Debrecent, mert elég jó csapat, de tényleg szerintem nagyon jól játszottunk ismét, ez örömteli, és tényleg erre lehet építeni. Amit kértünk és elvártunk, azt megcsináltuk. Úgyhogy kifejezetten közönségszórakoztató mérkőzés volt, reméljük legközelebb még többen jönnek ki, úgyhogy mi nagyon örülünk most ennek a két pontnak.
2: További három mérkőzést rendeztek tegnap az Erste Ligában. Brassó Gyergyói HK 3-1, Dunaújváros Budapesti Ékkorong Akadémia 2-6 és Feha 19 Újpest 3-9.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Max Verstappen nyerte a közel-keleti konfliktus miatt Malajziában rendezett Forma 1-es bahreini nagydíjat Kimi Antonelli és Lewis Hamilton előtt. Most az idei első sikerét ünneplő négyszeres világbajnok holland pilóta érték el.
13: Nagyon hektikus csata volt, a rajtnál semmi erő nem volt az autóban, várni kellett, hogy meglegyen a kellő gyorsaságunk. Az átmeneti eső gumi viszont nagyon jól működött, fokozatosan egyre erősebbnek éreztem az autót, és csak a saját versenyemre fókuszáltam. Sikerült kontroll alatt tartanunk a futamot, nagyon örülök a győzelemnek.
2: Kimi Antonelli előnye 84 pont Mercedes-es csapattársa George Russell előtt a VB pont versenyben. Oliver Solberg nyerte a rally világbajnokság utolsó futamát, a Sardinia rallit. A svéd versenyző ennek ellenére nem tudta ledolgozni a világbajnoki pontversenyben hátrányát, így a VB-t a tegnap ötödikként záró brit Elfyn Evans nyerte meg. A gyorsasági motoros világbajnokság japán nagydíját a spanyol Marc Márquez zárta az élen, ezzel két pontra csökkentette a hátrányát, a világbajnoki pontversenyben honfitársa Jorge Martin mögött. Remco Evenepoel nyerte az országúti kerékpáros Európa-bajnokság férfi mezőny versenyét, ahol Valent Márk 53., Pelikán János 54. lett, míg Palumbi Zsombor nem fejezte be a versenyt.
0: Nemzeti Sport Krónika.
2: Magyar szempontból nem indult jól a bakui cselgáncs világbajnokság. A férfiak 60 kg-os súlycsoportjában Feckó Csanád első mérkőzésén, míg Andrássy Márton a második találkozóján kapott ki, és mindketten korán búcsúztak. Halljuk most Andrássy Márton értékelését.
14: Nagyon örülök neki, mert ezt a napot is igen, lehet, hogy sajnos csak két meccsig tartott, de élveztem, nagyon jó kint a hangulat, főleg, hogyha ha itthoni ember versenyzik, de igen, igyekszek egy kicsit nem beszűkülten, hanem inkább ilyen nyitott mentalitással oda menni a küzdelemhez. Ami a kvalifikációt életi, az még azért nagyon távoli, de igyekszem serényen gyűjteni a pontokat, aztán bízok benne, hogy amikor számít, akkor jó helyen leszek, és ki tudok majd jutni, de egyelőre nem ez áll a szemem előtt minden nap.
2: Kis Antal Botond nyerte az országos bajnokságot férfi teniszben. A 21 éves játékos először lett magyar bajnok, miután a döntőben 6-4-6-3-ra nyert a 38 éves Balázs Attila ellen. A Nemzeti Sport Krónika végén köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Csík Dániel. Adásunkat ismét meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Hamarosan folytatódik a Sport reggel. Tartsanak velünk. Viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, Bene Ferenc és Csisztu Zsuzsa. A még utánpótláskorú 20 éves Bányai Attila első lett a dél-amerikai kupa lesikló számában a chilei Coracaióban megrendezett versenyen. Erről a sporttörténelmi pillanatról Somogyi Zsófiával beszélgetett.
2: Gratulálunk a dél-amerikai kupán aratott győzelmet. Ez ugye Chilében megrendezett versenyen lesiklásban diadalmaskodtál. Ugye ez azért magyar szempontból egy sporttörténelmi siker, hiszen azért lesiklásban magyar versenyző még sosem győzött. A beszámolók szerint nagyon magabiztos és bátor versenyzéssel tudtál győzni. Kezdjük azzal, hogy egy picit mesélj, hogy hogyan élted meg ezt a versenyt. Előzetesen gondolkoztál-e abban, hogy azért valamikor kijöhet neked a lépés, és tudsz majd nyerni a lesiklásban is akár versenyt, és egyáltalán ez a siker, ez mit jelent most neked a pályafutásodban?
3: Igazából én számítottam erre azt, hogy egy idő után el fogok erre a szintre jutni, mondjuk pontosan nem, hogy már ebben az évben fogok egy dél-amerikai kupa versenyt nyerni, de ebből kifolyólag hát persze nagyon örülök, és szerintem ez nagyon jövőbe mutató, mert igazából ez az a, hogy is mondjam, a Európa kupa előtti legközelebbi liga, mondjuk úgy, és ebből kifolyólag szerintem jól szerepeltem, talán nem igazából erre számítottam, de hogyha így sült el, akkor tökre örülök. A lesiklás ez egy olyan sport, hogy nagyon sok faktor beleszámít, ugye az, hogy most éppen ki nyeri meg a futamot most egy pár századdal, és hát hogy ugye a szerencse is nagyon sokat belejátszik, hogy most melyik rajtszámon indul az ember, meg stb. Szóval, hogy ez most pont úgy esett, hogy én tudjak nyerni, ez most ez nem garantált, ugye, mint semmi másik sportban, és ebből kifolyólag nem feltétlenül számítottam rá. Szóval biztos a top 15-ben indultam, ugye azok a legesélyesebbnek a paklia, ott indulnak ugye a legjobb versenyzők, és igen, persze biztos azok alatt voltam, és ez most pont úgy sült el, hogy a 15-ből mondjuk én nyertem, és hát nagyon örülök.
2: A mezőnyt megnézzük akkor, hát kikkel kellett tulajdonképpen ugyanazért harcba szállni, tehát a végső győzelemért?
3: Hát azért főleg az a győzelem azért az biztos nagy eredmény, főleg magyarként. Utána mondjuk én a dél-amerikai kupaversenyekből volt ugye Lapárván is, meg Lenkoralkón, és mondanom kell, hogy amik ott voltak fent Lapárván, ott mondjuk Bryce Bennett is indult, Mathieu Belé, szóval Blaise Gizendanner mondjuk harmadik lett Kitzbühelbe pár évvel ezelőtt, szóval azért ott komoly volt a mezőny, Fredrik Möller, aki mondjuk Bormiót nyert pár évvel ezelőtt, szóval az a világkupa csúcs. Volt olyan az, hogy ők még a top 10-be se tudtak végezni, szóval ez nagyon kimutatta, hogy a mezőny az nagyon, nagyon erős volt.
2: Az utóbbi, amint sikerült nyerni, ott is ennyire erős volt a mezőny?
3: Ott talán egy kicsit kevésbé, de azért ott is volt amerikai, ott is volt angol, argentin, ott is voltak emberek, akik világkupán indultak már többször is, szóval talán az élmezőnk kevésbé volt annyira kifaragva, de attól még a nemzetek reprezentálták magukat, az biztos.
2: Picit menjünk vissza a múltba. A neveddel azért ilyen-olyan komolyabb történelmi eredmények kapcsán azért már lehetett találkozni. Ugye rendkívül fiatal vagy, 21 éves síelőről beszélünk ugye a személyedben, de hát itt azért korábban már, akárha a téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra gondolunk, 23-ban ott ugye már Super G-ben aranyérmet nyertél, de korábban junior korosztályban a világbajnokságon ugye ezüstérmet nyertél, lesiklásban meg volt harmadik helyezésed is, szintén Super G-ben, de ha nemrégre gondolunk, akkor 2025-ben a junior világbajnokságon Olaszországban 12. lettél, ugye szintén Super G-ben, ami a legeredményesebb magyar szereplés a junior világbajnokságokat nézve, szóval itt azért szépen-szépen arattad már a korosztályos versenyeken is a sikereket, és a igen figyelemreméltó sikereket ugye a gyorsasági számokban. Mennyire volt ez egy tényleg építkező, előremutató és tényleg bizalomra okot adó pályafutás? Nyilván gondolom, hogy voltak hullámvölgyek is.
3: Az a lényeg, hogy ami szerintem engem egy kicsit, ami bennem egy kicsit különleges, az az, hogy én kiskorom óta is már nagyon sokat tartózkodtam Ausztriába, Mivel az, hogy Magyarországon nincs sok esély tényleg havon síelni embereknek, ebből kifolyólag nekem a szüleim tényleg megfinanszírozták azt, hogy én félig meddig Ausztriában tudjak felnőni a hegyek közelében. És hát tényleg, amikor az ember fiatal, és ugye sok kilométert gyűjt a síken, akkor ugye persze ez mind rögződik a testben, és ugye ez a sí az egy nagyon naturális sport, szóval az most nem az, hogy olyan, mint a 100 méteres sprintfutás, hogy mindig ugyanolyan a pálya, stb., hanem ott mindig a hó is más, a pálya is más, a tűzés is más, a látási viszonyok is mások, ugye ez egy kültéri sport, és ebből kifolyólag a tapasztalat is nagyon sokat számít, meg minden más, szóval ebből kifolyólag szerintem ez egy olyan faktor, amire azt mondom, hogy talán ez biztos sokat segített.
2: Hogy jött a síelés? Mondtad, hogy már kiskorodtól azért sokat tudtál tartózkodni Ausztriában, de egyáltalán maga a síelés az számodra miért volt vonzó sportág?
3: Igazából én már kiskoromban, én Budapesten kipróbáltuk ugye a műanyag pályán ezt az egész síelést, és most nem tudom saját magam kívülről a sztorit, de hogy apukám mesélte, én elvileg elég tehetséges voltam már, nem tudom, egy pár hónap után. Ebből kifolyólag ugye ez mindig úgy kezdődött, hogy jó, most menjünk, utazzunk ki Ausztriába egy hétvégére, utána második hétvége, utána talán egy egész hétre, aztán a végén meg már talán két hétre, stb., és ugye ez így fajult ki az, hogy tényleg majdnem ott volt egy élettámaszkodó pontunk, szóval ez egy kicsit így fel lett építve, de áll a szerencsére. Ezt meg tudták ugye ők finanszírozni nekem, és ebből kifolyólag ez a sí, ez úgy kezdődött, hogy műanyagpályán legelőször, és utána hóra, és utána egyfajtában.
2: Életvitelszerűen most akkor hol élsz, és tényleg

0: a szakmában, ugye ő többek között Lindsay Vonnal, vagy éppen Ted DiGiattivel is dolgozott együtt. Szóval beszéljünk egy picit arról, hogy te milyen edzői stábbal készülsz.
1: Sascha Rérik az mondjuk már 2 éve nincs a képben, szóval én az Apex 2100-ban, én 2020-ban nyertem meg egy ösztöndíjat, én utána ott tudtam lenni 1 évet ingyenesen, hogyha jól tudom, egy ilyen FIS Development Program neve alatt, és utána az a egy ingyenes év után azt mondták azt, hogy Attila, te kell lesz, mert nagyon jó team leader vagy, meg stb. És utána ez úgy fajult ki az, hogy én ott ugye iskolába is jártam, mert ugye ez a Apex 2100-i akadémiában ugye tanítanak is, és akkor én 2024-ig én ezt kihúztam velük, és én akkor érettségiztem abban az évben, és onnantól fogva már nincsen Sascha Rérik. Szóval én távoztam attól az iskolától, és azóta az Sascha Rérikhez nekem persze van kapcsolatom, találkozok vele jobbra-balra, meg amúgy jó hangon távoztunk egymástól, de hát már nincs sok köze hozzám. Ez nagyon meglepő lesz ez a válasz, mert most éppen apukámmal vagyok tök egyedül itt kint Chilében. Ez leginkább azért is van így, mert az anyagi háttér az nem nagyon engedi meg az, hogy én valakit ide le tudjak reptetni Chilébe, és fizessem a fizuját, és a szállását, és a kajáját, stb. Ebből kifolyólag ez úgy néz ki az, hogy apukámmal lakok együtt, és utána a pályán próbálunk ugye már félig, meddig ilyen ismert arcokkal összebarátkozni, és akkor együtt menni a pályába, de hát ez persze ez nem pont ugyanaz a edzési körülmény, mint például a francia válogatottnak, akinek le van zárva a félhegy, aki hószámmal tud pörögni, nem a sima lifttel, aki reggel 7-kor kapja meg a pályát, aki ugratót tud építeni, stb. Stb.
0: Mi a te erősséged? Hogy látod? Vagy mi az, ami benned megvan ahhoz, hogy ez tud ilyen szinten, tehát nemzetközi szinten is magas szinten, és majd az idővel akár még magasabb szintekben reménykedve ezt űzni. Szóval te mit látsz?
1: Őszintén szerintem ez, ahogy már említettem, mivel szerintem én nagyon kis korom óta síken állok, szerintem ez tök mindegy, melyik versenyszámba, de ez nagyon sokat számít. A második az meg úgy az unblock a precizitás szerintem. Én elég egy maximalista egy ember vagyok, én már idők óta saját magam nézem pályát, saját magam csinálom a sheet, saját magam csinálom a száraz edzést, és ebből kifolyólag én vagyok úgy minden szektornak az ura, mondhatjuk így. Ebből kifolyólag meg pontosan tudom mindig azt, hogy itt van probléma, itt nincs probléma, ez így jó, ez így nem jó. Mindig ugye én próbálom kezembe tartani az összes ilyen változó variabilist, és ebből kifolyólag én ezt nagyon jól tudom uralni, és úgy néz ki, hogy az összkép az meg mindig jól néz ki. Szóval túl sok titkom őszintén nincs, de hát mindent én menedzselek úgy nagyjából, és mondjuk, hogyha pályát nézek, és én nézem saját magam a pályát, szóval nincs edző, aki beleszól, stb. Meg én csináltam a sheet, akkor én már eleve a futamam előtt tudom, hogy igen, itt ennyivel szabad menni, ennyi, nem tudom, ekkorát fog az ember ugratni, ó, itt vigyázni kell, mert jeges, stb. 2 óra múlva itt ez a nap fel fogja pújítani, meg a tapasztalat szerintem.
0: Mondtad, hogy már nagyon kicsi korod óta ugye síelsz és síléceken állsz. Ez mondjuk így hány éves kort jelent?
1: Körülbelül 3 éves koromba kezdtem. Szerintem 4 vagy 5 éves koromba álltam legelőször havon, Ausztriában, vagy akár Magyarországon, és onnantól fajult az egész dolog. Szerintem 6 évesen indultam legelső osztrák, rendes, óriáskapus síversenyemen, és 7 évesen azt hiszem már kids trofit nyertem, vagy valahogy így.
0: Félelem az sosem volt benned, mert azért a lesiklást nézve, amilyen sebességgel tényleg siklanak a versenyzők, mindössze 2 darab lécen van, hogy ugye csak 1 darab lécen, hát borzongató. De benned akkor ez a félelem nem volt meg, vagy ez így egyszerűen csak így az ember megszokja, és már ki tudja zárni, mert annyira érzi, tudja, hogy kell síelni, mert olyan profi.
1: Hát ez jó kérdés. Én nem vagyok egy ilyen félős típusú unblock, de persze vannak barátaim, akik jobban félnek, kevésbé félnek, kicsit jobban meggondolják, valaki meg csak

0: mondja, hogy nem kell túl gondolni az egészet, csak sielni kell. Én egy olyan típusú vagyok, aki nagyon precízen megnézi a pályát, ugye én azt majdnem kívülről betanulom, és utána, amikor sielek, úgy nagyjából tudom azt, hogy ennyivel fogok itt menni, nem tudom, itt ilyen kanyar vár rám, itt talán árnyék lesz, fényváltás, stb. Stb. Ebből kifolyólag mondjuk úgy, hogy nem megijedek, hanem mondjuk fel vagyok készülve az, hogy meg fogok ijedni, mondjuk úgy.
1: Hogy látod a jövődet? Tehát itt azért már beszámoltunk történelmi sikerekről, de mik a te nagy álmaid, céljaid? Nem tudom, hogy egy világkupa mezőny az mennyire van távol, egy világkupa verseny egyáltalán hogyan tekintesz előre, és milyen célokat fogalmaztál meg?
0: Őszintén most ez a dél-amerikai kupa győzelem után gondolom az Európa kupán fogom folytatni a pályafutásomat. Utána, hogyha mondjuk esetleg egy szponzor segítségével, vagy egy jobb anyagi háttérrel tudok rendelkezni, akkor talán a világkupát is egy nap megpróbálnám, de ugye ezt meg kell nézni, hogy erre mennyi esély van, meg az, hogy ez hogy alakul. De ebben az évben biztos fókuszálni fogok az Európa kupára, és hogyha esélyem van Crans-Montánán elindulni a nagy világbajnokságon, akkor persze arra is fogunk koncentrálni lelkesen.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Somogyi Zsófia kolléganőnk Bányai Attilával beszélgetett, aki első lett a dél-amerikai kupa lesikló számában a chilei Coracaibóban megrendezett versenye.
3: Ez a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, csodálatos reggelt. Úristen, 7 óra múlt egy picivel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Nemzeti Sportrádió. 7 óra 12 perc, itt van Csisztus Zsuzsi. Hello Zsuzsi,
2: jó reggelt mindenkinek.
1: Itt van Bene Feri, szia Feri.
3: Jó reggelt, csodálatos októbert kívánok.
1: Igen.
3: Ha már
1: díszítsétek fel a lakást, meg a házat.
2: Mindenképpen. Mindjárt figyelj, biztos akár mész, már karácsonyi díszek is vannak. Tökök.
1: Adventi nem tudom milyen kedvezménybe estem bele valamikor.
2: Igen,
1: vagy
2: igen, ugye még 25-27 fok van napközben, ugye, mert azért simán, de
1: az
2: már azért...
1: Az szép, az igen, nagyon jó. Igen, na, igen. Hát ugye így alakult a helyzet, hogy Nemzetek Ligája elindult több mint egy hete, ugye, vagy lehet, hogy pont egy hete, és tart még ma, meg holnap, aztán pedig visszatér mindenki a régi kerékvágásba, visszamennek a klubokhoz a játékosok, és megy tovább ez a fajta...
3: Visszaviszik őket sérültem
1: klubokba. Hát a legnagyobb kárvalótjának az egésznek most a Mbappé és a Real Madrid, ráadásul úgy, hogy október 25-én El Clásicót játszik a Barszával, és nagyon úgy néz ki, hogy Mbappé nem játszik, bár addigra azért össze tudják tódozni, fódozni, nem? Tudunk róla valami?
3: Azért egy El Clásico az gyorsan gyógyít.
1: Ott részt kell venni. Na, de beszéljünk a Nemzetek Ligája mérkőzéseiről. Volt egy pár az elmúlt napokban, a hétvégén is nagyon sok. A horvátok 7-0-ás angol vereségéről Zsuzsi mutatott egy-két nagyon kellemes mémet. Már elkészültek, ugye?
2: A horvátok szövetség, amit áll, igen.
1: Mint James Bond, ugye? 0-0.
2: 07.
3: Sláven.
2: Igen.
1: Aztán van egy üdítő is, amiben egy hetes, meg egy csomó minden. Én azt is el tudom
2: képzelni. Nem kivelték a horvátok őket.
1: Hogy áll egy tábla előtt, mint egy kisfiú, és ugye jelent, hiszen ugye
2: ő a hetes.
1: Na, úgyhogy nézzük meg, hogy mikor először is örüljünk a magyar válogatott sikerének. Bocsánat.
2: Hát péntek esti győzelem.
1: Csak kiveséztük, vagy nem veséztétek, én nem tudom. Én ennek is örülök. Annak is, hogy Kerkeztán első és lehet utolsó fejes gólját lőtte, mert azért
2: a legmagasabb végül is talált egy fejes gólt.
1: Azért vettünk némi humort, mert győztes gólot vezetett, és a gyerekek, nem tudom, mi történt Kerkez Mirossal, drága Mirosom, innen üdvözöllek, hát szóval így nem tudom, mit szedtél, mit úgy rohant, úgy akart, úgy bizonyított, úgy hajtott, hogy
2: szerintem az egész válogatott egyébként ilyen szempontból
1: kicsit. Igen, nagyon kitűnt.
2: Igen, szerintem, hát egyrészt meghallotta, hogy egy picit kritikusabban nyilatkoztunk itt róla, biztosan. De nem, tényleg arról van szó szerintem, hogy kellett, hogy legyen valami ébresztő. Ez láthatóan ébresztő történt, mert szerintem az egész válogatott egy teljesen más felfogásban játszott. Teljesen más felfogásban. Kifejezetten ugye nagy volt a pressing sokáig az első fél időben, abszolút szerintem, és hát arra nem is beszélve, hogy annak is nagyon örültem, hogy bár Szoboszlai Dominik továbbra is cikázott a pályán, de azért láthatóan nagy kedvel, sok kapura tartó lövéssel. Tehát ezek, amiket hiányoltunk, tehát az ember nem azt mondja, hogy mindenek be kell mennie, jó lenne persze, de hogyha a szándék, a kapura lövés, a kísérlet megtörténik, nem a hátra passz, akkor már jobban érezzük magunkat szurkolóként.
3: És nagyon érdekes volt, hogy pont azokat a kritikákat, amiket megfogalmaztunk, mintha arra lépett volna a válogatók.
2: Igen, kifejezetten
3: gondolom,
2: hogy hallgatnak minket. Hát Milos is, Milosnak is formán üzent, hogy akkor...
3: Mind az északi, mind az ukrán meccse szemben.
2: Rendezzünk másképp.
3: Igen. Tehát tényleg Dominik egyébként azt kevesen látták igazából. Én nagyon kíváncsi lennék a futás adataira Dominiknek, ami természetesen titkos adatok, de elképesztő sok hátrafelé való sprintje volt. Tehát olyan szituációkba érte utal az ellenfelet, amihez biztos vagyok benne, hogy bőven 30 km/h feletti sprintek és hosszú távú sprintek voltak.
2: Nem ezek véletlen... miért titkos adatok egyébként? Ez miért? Hát,
3: nem
2: én
3: tudom
2: annyi
3: igazából,
2: elemzést látok mindenféle nemzetközi oldalakon, ahol így még nyilván a hőtérképtől hát elkezdett csomó minden más.
3: Az nyilvános.
1: Ez titkos, tehát az UEFA honlapján
3: az a titkos, ami tényleg a felgyorsulás, mikromozgások száma, a sprintek száma, tehát az egy belső adat. Nem véletlen, hogy le kellett cserélni, nem véletlen, hogy a tegnapi napon nem tudott a csapattal együtt edzeni.
1: Igazán csodálkoztam is, hogy nem szokták nagyon lecserélni, és nekem nagyon kellett volna, hogy még egy gólt lőjön.
2: Nekem legalább, igen.
1: De hogy azon meg is lepődtem, és úgy, hogy...
2: De ezt úgy sérültem már, köszönj, ne haragudj, Levente, most lecserélem szabit.
1: Mindegy, de hogy... Tehát ilyen közös megegyezés, tehát pacsi, nem volt sértődés.
3: Nem, hát ő is csak ember azért, tehát ő, és lesz lesz még egy mérkőzés, tehát őt is kell pihentetni olykor. De egyébként Kerkez Milos is érdekes, hogy én mindig megszállottan nézem a bemelegítést, és arról lehet már azért következtetéseket levonni a mérkőzésre. Kerkez Milos direkt figyeltem, és megszállottsággal melegített. Tehát elképesztő fókuszált
1: volt. Valami jó hírt kapott.
3: Beadásai szenzációsak voltak, kapura lövései is, mindegytől egyik volt, benn volt. De ez most csak a melegítésről beszélek, ott nincs labda
1: szerzés. Ja, én már meccsnél vagyok,
3: bocsánat. Ne, ez éppen lassan
1: megyünk. Haja is jó volt.
3: Annyira menjünk vissza. Tehát nagyon-nagyon komolyan látszott az eltökéltség, az elszántság már melegítésén, és az is jól sikerült. Az egész válogatott jól kezdte a mérkőzést. Most vagyunk a meccsen, Levi.
1: Ja,
3: tehát a mérkőzés is nagyon jó volt. Az tényleg az első 20 perc, ahogy kezdtük a találkozót. És
2: teljesen más dinamikájú válogatott lépett a pályára. Kifejezetten azt éreztem, hogy mintha hátrahagyták volna az előző két mérkőzésnek tényleg ezt a tétovaságát, egy teljesen más felfogásban lehetett az összes igen. csapattagot látni.
3: És Dominik is vezér volt. Abszolút, tehát előre abszolút. Felé játszott, igen. Cselezett, volt a kapulövései,
2: szerintem ez az egyik legnagyobb dolog, amit díjaz a közönség, és amikor arról beszéltünk itt az elmúlt hetekben, ugye, hogy milyen régóta azért nem volt olyan sikersorozata a válogatottnak, mert voltak ilyen kisebb-nagyobb győzelmek, ugye még tavasszal is, vagy ott esetben döntletlenek, de hogy azért az, ami nyilván egy másik, vagy egy korábbi Marco Rossi-érában volt, azt azért hiányoltuk, de szerintem az, amiért még mindig, vagy újra és újra megtelik a Puskás Aréna, és egy ilyen jellegű szurkolói kör tudhat magának a válogatott, az ez a típusú játék, amit most láttunk. Tehát ez díjazza a közönség. Igen, de nem volt ez mostanában
1: nem
2: azért jellemző.
1: Nem lett a szövetségkapitány, hogy mondjam, megerősítés pozícióban pozíciójában, igen, való megerősítés miatt alakult ez, ugye akkor ugye felmerült egy-két pletyka, hogy esetleg ugye Rosszit menesztetik. Aztán megérkezett Csányi Sándor, MLS elnök úr, és megerősítette az öltözőben a pozíciójában. Úgyhogy szerintem ez látszott is Rosszin, nagyon megkönnyebbült, picit üzent azoknak, akik nem bíztak benne, és aztán lehet, hogy ez a stabilitás adott egy jelenlőtet a magyar csapat játékának.
2: Szerintem a lelki tényezőket sosem fogjuk tudni megfejteni, lehet benne igazság, hogy az egész csapat úgy érezte, hogy ez az a kapitány, akiért élnünk, halnunk kell, és mindent meg kell tennünk, ez most egy ilyen közös erőfeszítés lehet.
1: Szerintem rendben van, én bírom.
3: Hát igen, legyen így, ez jó igen, hír lenne, igen. Mert akkor az azt jelenti, hogy a mai mérkőzésen is hasonló lesz.
2: Amire
3: a
2: óriási szükség lesz, ugye,
3: viszont az utolsó negyed óra 20-25 perccel azért kell valamit csinálni, hiszen amint Dominik kikerült a pályatengelyéből, megszűnt a középpályás védekezésünk is, és a támadójátékunk is, és a padról beszálló játékosok bizonyos nem hozták magukat, tehát azért nem lehet mindig azt elvárni, hogy a kezdő 11 hozza a találkozót, ebben azért javulnia kell a válogatottnak, mert azért majd nagyon-nagyon kiélezett.
1: Gyerekek, és a grúzok ennyire gyengék? Bocs, hát
2: én megmondom őszintén.
1: Már úgy, hogy gólt sem rúgnak két meccsot.
3: Maradjunk annyiba, hogy nem rosszak, de jó, nem ilyen.
2: Nagyon gyengék voltak a grúzok, meglepően. Most nem akarom a mi válogatottunk érdemét kisebbíteni, mert tényleg nem lehetett összehasonlítani a játékképét, akár az északírek, vagy az első ukrajna elleni mérkőzéshez. De Grúzia, én azok után, amit hát a grúzoktól, meg ugye a világsztár Kvarceliától vártunk.
1: Meg egy csomó Vili, meg sebbők Vilit vártam, hogy becserék. Ilyen Jabondás Vili.
3: Hát és gondolj bele, hogy azért az első három játékosuk azért az Villarreal, PSG, Udinese.
1: És jó,
2: de
1: és
2: valahogy nem. Ugye ott is volt kapitánycsere az első vereség után, most itt a Nemzetek Ligájában, szerintem nem találják a zöszhangot.
1: Nagyon nehéz ez, gyerekek. De minden esetre ma ugye Ukrajnában látogatunk, ugye? Hogy hol lesz?
3: Annyira nagy szombatban van
2: a meccs.
3: Találkozom.
2: Hát már úgy, hogy igen, tehát, hogy idegenben így van.
3: Szerintem én nagyon bízom benne, hogy több magyar lesz, mint ukrán a találkozón, úgyhogy félig meddig hazai pályának tekinthetjük
1: azt. Abban én biztos vagyok, de ez egy nagy harc lesz. Lélekben is, meg nyilván sportszakmailag is, szóval, de ha ezt hozzuk, most nem tudom, hogy áll a tabella így fejből, de ha ezt hozzuk, hát, és hát az van esély.
3: Már csak azért is, mert Észak-Írországgal hazai pályán még játszunk, igen. Annak ellenére 100%-os
2: a kidegenben. És ők vezetik a csoportot, amit többen.
3: Ők vezetik a csoportot. Jó, de ha az ukránok nyertek volna, akkor hasonló lenne a helyzet, úgyhogy én annyira nem bántam ezt az eredményt. Szerintem nem állunk rosszul. Nyilván most nem ártana, hogyha grúz barátaink megcsipnék az északíreket, mi meg ugye a mai mérkőzésen
1: tudnánk nyerni. Gyerekek, ez lesz. Most ez a mai tippem. Ha ezt kérdeznéd, Zsuzsa, hogy most ma mit tippelnék, ha itt tippelnék, akkor az, hogy grúz Galuska nyer egyszer, és mi pedig megverjük az ukránokat. Mert gyerekek, amikor mi szívből és lélekből játszunk, akkor mindig nyer a csapat. És ez ugyanolyan, mint egy kapcsolat, mint egy munka. Nyilván az alaptudás kell, az megvan minden játékosban, és szívvel, lélekkel, a hazáért, a nemzetért játszani, úgyhogy a csapat ilyenkor nyerni szokott.
3: Igen, de ez ebben a válogatottban rendszeresen megvan. Tehát az ukránok ellen
1: nekem
3: is...
1: Nekem kicsit hektikus.
3: Én úgy gondolom, az ukránok ellen is szívvel, lélekkel játszottunk, csak nem jól.
1: Ott inkább erőből. És ezt szerintem meg tudta is erősíteni, Feri, most önmagadnak nem mondja ellent. Ott erőből játszottunk, ott verekedés volt, ott nem erről szólt. Nekem is voltak ilyen pillanataim az életben. Nehogy azt írtak, hogy nem. De ezen túl kell lépni.
2: Istenem, ez most egy coming out.
3: Ez kicsit jelenti nézeles most.
1: Igen, tegnap megnéztem a Sziki Szökevényt, úgyhogy ebből merítettem. De félretével tényleg a viccet. Úgy érzem, és hogy az előző 1-0-val. Ez Kerkez játék, és ez bizonyított a gyerekek. Ez a lendület, szinte szárnyalt végig a pályán, felszántotta.
2: Én nagyon hiányoltam tőle ezt. Tehát az, hogy gólt szerzett, az tényleg extra, meg az mondjuk úgy, hogy cseleszi a habon.
1: Gólt fejelt.
2: Ráadásul fejelt. Tehát mondom, a csapat legmagasabbika. Fejelt egy gólt. De ez szerintem, ez, amit Kerkez Jélos fizikumából, hogy mondjam, tényleg az egész személyiségéből mindig is tudtunk, hogy ő erre képes, erre a fajta felszántom a pályát típusú mentalitása, ez kellett.
3: Nagy Zsolt becsúszva szerel az ellenfél térfelén, utána Séfer indítja Lukácsot.
2: Igen, tehát, és ami érdekes, ugye, hogy eddig aggódtunk azon, hogy valahogy a Kerkez-Nagy Zsolt páros nem működött, nem volt kémia. Most ezt nem mondhattuk el. Tehát, hogy most valahogy...
1: Hála az égnek, igen. Na most, hogy mindjárt folytatjuk még Nemzetek Ligája elemzéssel, mert voltak érdekes és vicces meccsek is, mint például a Koszova-Ausztria. Hát abba belenéztem. Még jó, hogy a három kívánságot ismétli az M1, mert legalább nem tudom, ez most az, tehát kértek három hülyét, vagy mindegy is. Szóval elemezzük majd ezeket is, meg a többi meccset is, mindjárt folytatjuk, 6 perc múlva lesz 7:30.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Just one of them. Yeah. I get a do my thing. Yeah. Making sure that I'm funky.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ismét Ukrajna ellen lép pályára labdarúgó válogatottunk. Véget ért a kihelyezett kormányülés. Marad a napos, száraz idő. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
3: Este másodszor is találkozik a Nemzetek Ligája B divíziójában Ukrajnával a magyar labdarúgó válogatott. Szoboszlai Dominikék a másfél héttel ezelőtti egy gólos vereséget próbálják megfelettetni a felvidéki Nagyszombatban. A 20 óra 45 perckor kezdődő összecsapást élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió, valamint 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádió is. Tegnap 4 mérkőzést rendeztek a Nemzetek Ligája A divíziójában. A kettes csoportban Görögország-Németország 0-0, Hollandia-Szerbia 2-1. A négyes csoportban Portugália-Norvégia 2-1, Wales-Dánia 0-1. A DVTK nyerte a női kosárlabda bajnokság tegnapi rangadóját, miután 74-57-re győzött hazai pályán a Szekszárd ellen. Mindkét magyar csapat kikapott az osztrák bázisú jégkorongligában. A Ferencváros a Bolzano ellen szenvedett vereséget büntetőkkel 4-3-ra, míg a Fehérvár a Valpusztéria otthonában kapott ki hosszabbításban 3-2-re. Eredmények a jégkorong Erste Liga alapszakaszából: DVTK Deac 4-3 büntetőkkel, Brassó Gyergyó 3-1, Dunaújváros Budapest Jégkorong Akadémia 2-6, és Feha 19, Újpest 3-9. Max Verstappen nyerte a közel-keleti konfliktus miatt rendhagyó módon Malajziában rendezett Forma 1-es Bahreini nagydíjat. A másodikként célba érő Kimi Antonelli 84 pontosra növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. Magyar szempontból nem indult jól a bakui cselgáncs világbajnokság. A férfiak 60 kg-os súlycsoportjában Feczkó Csanád első mérkőzésén, míg Andrássy Márton a második találkozóján búcsúzott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésén. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott: a kis nyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett több szociális támogatás emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós források felhasználásának lehetőségeit, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosításához. 6 helyen tartottak tegnap időközi választást. A nem jogerős végeredmény szerint Budaörsön a független Tóth Benedek, Nagykátán pedig a fideszes Czakó Sándor Imréné került be a képviselőtestületbe. A vajai polgármester választáson a független Tisza Andrásnéra voksoltak a legtöbben, míg Gersekaráton a szintén független Vojnovics Éva lehet a polgármester. Kumbaracson képviselőtestületet, Porcsalmán képviselőtestületet és polgármestert is választottak. Ott a független Bagaméri László vezetheti a települést. Választást tartottak Bosznia-Hercegovinában. A háromtagú államelnökségben az előzetes eredmények alapján megőrizte helyét Denis Becsirovics, a bosnyák közösség képviselője, valamint Zselkia Cvijanović, a szerbek részéről. A horvát nemzetiséget Darijana Filipovics képviselheti a kollektív testületben. A részvétel rendkívül alacsony volt, a voksolásra jogosultak kevesebb, mint 42%-a járult az urnához. Flávio Bolsonaro szenátor és Lula da Silva hivatalban lévő államfő jutott a brazil elnök választás második fordulójába. Csak nem teljes feldolgozottság mellett a börtönben lévő korábbi elnök, Jair Bolsonaro fia, a szavazatok 47, Lula pedig 45%-át szerezte meg, így egyikük sem érte el az első fordulós győzelemhez szükséges abszolút többséget. Az eredmény a választás előtti felmérésekhez képest meglepetés, hiszen azok 3%-os Lula előnyt jeleztek. Ma van a lakhatás világnapja. A kezdeményezés fő célja, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanok helyzetére, valamint arra, hogy a méltó lakhatás minden embert megillető alapvető jog. A Habitat for Humanity magyarországi szervezete szerint hazánkban mintegy 2,5-3 millió embert érint a lakhatási szegénység.
0: közlekedés.
3: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bak térségében a 39-es kilométernél lévő csomóponttól az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki 2-3 kilométeren. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a többnyire zavartalan, napos, száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Majd akkor, amikor... Ja, bocsánat, itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 2 perc van, lesz 3:48 ma reggel is. Nemzeti Sportrádió, Sport Reggel. Folytassuk a Nemzetek Ligája mérkőzéseinek elemzésével. Kinek mi tetszett, kinek mi volt valami rendhagyó. Itt a 0-7-ről már ugye beszéltünk. Ugye a horvát-angol meccs kapcsán az, hogy Georgia nem tud gólt lenni, ez nekünk most nagyon jól jött.
2: Nem én továbbra elég. Is spanyolok. Tehát amit a spanyol válogatott művel, az a labdarúgás csupa nagybetűvel. Tehát egészen elképesztő.
1: És a portugálok? Hibátlan
3: teljesítmények.
2: A portugálok is elképesztően eredményesek, nagyon jó futballoznak, nagyon szép gólokat lőnek. Tehát ahogy Vitinha alá emel a labdának, és pont ott esik le, és pont olyan ütemben, ahogy kell. Hát ezek a labdarúgás művészei.
3: Jó, oké, hogy nem Jesus volt a szövetségi kapitány a világbajnokságon, de szerintetek, ha ilyen felállásban játszik Portugália, előrébb jutott volna?
2: Hát tekintettel, hogy a spanyoloktól estek ki, igen. És pont egy olyan mérkőzésen, ahol tényleg már 600-szor elmondtam, hogy Gonzalo Ramos győztes gólt szerez a horvátok ellen, és a következő mérkőzésen rendben van, hogy a padról játszik, vagy padra ültetik, de hogy az öt cserébe se fér bele, és igen. Úgy kiesnek. Szerintem az korszakos hiba volt Martínez részéről. De már akkor is felmerült, hogy ugye Gonzalo Ramos mellőzése a csapat teljesítménynek a kárára van, és Ronaldo szerepe már ott megkérdőjeleződött, de azért úgy gondolom, hogy a két legjobb csapat játszott a döntőt. Tehát abban nincs kétség.
3: Na, szóval, igen.
1: Na, itt a meccsek, a hétvégi meccsek kapcsán gondolom. Igen, ugye cseheket verték a spanyolok 3-1-re, ráadásul a csehektől is átadtak valakit. Nem tudom, nekem hogy a többi meccset nézve, nekem az osztrákok szereplése, de napi meccs az valami katasztrófa, azt épp az előbb említettem, ugye, hogy...
2: Igen, de Koszovó csoport második. Hát tehát jelenleg osztályozós helyen van, szóval azért nem
1: szabadítatlanítik a csoportjukat.
2: Igen, szóval inkább az Írország-Izrael mérkőzés az lepett meg engem, hiszen Debrecenben, idézőbetéve idegenben, nyertek az írek Izrael ellen, és most pedig hazai pályán nem tudtak, szóval érdekes.
1: Meg talán a németek döbbenetes nem olyan játéka, nyilván pont nem érdekli őket, egyébként harmadikok a csoportjukban, 5 ponttal.
2: Igen, de ezt azért nagyon zárójelbe tenném, mert azért most látszott, hogy egyrészt dominánsan léptek pályára, tehát próbáltak úgy futballozni, ahogy hazai pályán is kellett volna, megvoltak a helyzeteik is, a görög válogatott nagyon-nagyon szívós volt, és azért Kloppon is látszik, hogy hát kijött egy kicsit a burokból, úgymond újra az éles lövészet pályáján van,
1: igen,
2: már nem természetes a mosolya, szóval azért tényleg az építkezés fázisában vannak, nyilván azért komoly merítési lehetősége is van, de egyelőre még nagyon-nagyon keresi a csapatát.
3: De hogyha ezt akarom mondani, de hogyha Jürgen Klopp azért úgy szállt ide be, már pedig biztos van, hogy ő felépíti a nagy német válogatottat, akkor nagy valószínűséggel az első mérkőzéseken várjuk azt, hogy ez még akkor is, hogyha ilyen bőkeretből dolgozik, tehát gondolom ebben az átalakításban kell, hogy legyen némi türelem. Ha valaki kapja, ez szerintem az pont Jürgen Klopp lesz.
1: De ma meg holnap nem is játszanak már, tehát a németek nem játszanak. Úgyhogy igen.
2: Jó, de hát egy 50%-os teljesítményt nyújtottak a 4 mérkőzés alapján, tehát az Németországban nem biztos, hogy elég. Nyilván ki fognak jutni az Európa-bajnokságra, az nem kérdés, persze, tehát persze. Az a selejtezőkön tovább fognak jutni, tehát nekik nem akkora tét a Nemzetek Ligája, de azért mégis csak
1: az a nagy helyzet, most ha itt ezt megnézzük, ugye szokták ki, mostában nagyon szeretik ezt a geopolitikai, földrajzi megközelítést, meg viszonyítást. Én most itt behoznám, mert Koszovó, a bosnyákok, mondjuk horvátok nem, de azért hozzánk közel álló országok egészen jól teljesítenek. A bosnyákok is másodikok egy olyan csoportban, ahol a svédek vannak előttük, lengyelek, Románia 0 pont, tehát soha nem látott mély mélységben a román futball. Szerintem ma játszanak, ha mindig az a svédekkel megint kikapnak, akkor azoknak kb. Annyi is. Szóval, hogy jó helyzetben vagyunk ilyen szempontból.
2: Igen, az kétségtelen, hogy erős válogatottak vannak, de ha már Bosznia, igen. Azért említsük meg Jacko nevét, tehát visszavonult a válogatottságtól, és egészen elképesztő fogadtatásban részesült. Uh-huh. Tehát tényleg egy korszakos egyéniség a bosnyák futballnak, és nemzetközi szinten is számomra is nagyon szimpatikus hát, és a játéka.
3: Hogy mondjam, a nagy öregek között volt a világbajnokságon, ugye?
2: Pontosan, meg hát ugye soha nem volt Juventus játékos, ennek ellenére nagyon elismerem a teljesítményt.
1: Szeretett volna.
2: Hát nem lett volna rossz, főleg a mostani Juventusban. De egyébként az, amikor felemelték a számát, és tudta mindenki, hogy utoljára hagyja el a futballpályát, és a svéd válogatott is felállva tapsolt, és a játékvezető is.
3: Hát igen.
2: Tehát a játékvezető is tapsolta, hogy nem csodálatos. És ami érdekes, hogy hát természetesen óriási ünnepség, vége a mérkőzésnek hajnali 1:30 Bosznia városaiban a panelházakban óriás görög tüzek gyúltak. Tehát egészen elképesztő volt. Szóval tényleg egész nap róla szólt, és méltó elismerés.
1: Igen, és azért tegyük hozzá, persze szerintem csodás, és azt gondolom, hogy Modriccsal is körülbelül hasonló lesz itt egyfajta búcsú, én azt hiszem.
3: Csak ilyen 0 hetek után, mert úgy azért kicsit nehezebb. Nem, tehát a szájíz nem lesz az igazi.
1: Játszanak a horvátok ma holnap, nem? Még ha minden igaz. Szóval ezt most gyorsan nekik.
3: De mondjuk Spanyolország, ez nem lesz annyira könnyű.
2: Horvát-spanyol van, így
3: azért
2: van.
3: Azért mondom.
2: De itt már splitbe lesz a mérkőzés. Biztos,
3: lesz közönség, nagyon komoly, igen, most már lesz.
2: A Hajduk szurkolók, meg azért ott azért a horvát közönség az komoly. Hát de attól függetlenül biztos vagyok benne, hogy nem lesz ilyen különbség, de a spanyol válogatott most elképesztően futballozik. Tehát
1: hát igen, vezetik a csoportot, érted, 9 pontot, tehát igazán nekik nem is nagyon kell egy döntetlen, és már megvannak igazából. Az angolok nyilván cseheken túllépnek könnyen, szóval hát valószínűleg egy angol-spanyol továbbítás lesz, de hát a horvátok, igen, szóval ennél ők sokkal jobbak. Nem tudom, mennyire fókuszálnak most majd így a Nemzetek Ligája kapcsán erre, ezekre a meccsekre, lehet ezt ilyenkor elengedik, már nem tudom, hogy a nagy csapatok hogy gondolkodnak felé, ilyenkor ezt már elengedik, és akkor majd a csoportmérkőzésekre?
2: Hát tudnak azért szelektálni, pláne, hogy a negyedik mérkőzésük lesz a spanyoloknak is, de olyan elképesztő kis paddal rendelkeznek, tehát ezt a spanyol válogatottat tényleg bedobod a 20 nevet egy zsákba, kiszórod a 11-et, és az is egy ütőképes csapat lesz. Tehát ott kedvező helyzet vannak. Inkább a horvátok szempontjából ez nagyon érdekes. Általában egy ilyen hatalmas vereség után azért össze szokták kapni magukat a csapatok, tehát nyilván most nem lesz megint 7-0 az eredmény, de azért egy nagyon-nagyon...
3: Mondjuk jobb is, mert ott nem tudod tényleg...
1: Tehát még egy 7-0, de úgy, hogy mondjuk elindulnának úgy, már bocsánat, uram, bocsánat, hogy elindulnának, hogy 1-0, 2-3, félbe 3-0.
2: Nem lesz ilyen.
3: De minden esetben...
2: Hét semmiképp se legyen, mert elfogytak a mémek.
3: Igen,
2: akkor
3: igen.
2: Hat legyen, vagy 8.
3: Igen, valami, hogy arra más kell kitalálni, vagy más
2: kell mondani.
3: De ha már egyébként a kapitányokról beszélünk, meg ugye szóba került az, hogy Kloppnak azért még most, hát igencsak kell keresni a helyét, hogy hogyan rakja össze
1: ezt
3: a válogatottat. De azért például Zinedine Zidane sajnálni fogja, hogy most ez a válogatott ablak véget ér. A francia válogatott azért elég jól teljesít, és hát abban a csoportban a törököknek megy ez a további világbajnokság utáni mély repülése. Ott nem nagyon sikerült összerakni a csapatot, nem, Feri? Tehát, hogy ez valahogy...
1: Nulla pont, ugye, ha jól tudom.
3: Igen, igen, három
2: érdekes,
3: vereség.
2: Hogy a törököknél azt hittük, hogy a világbajnokság egy kisiklás volt, vagy valamit a felkészülést elrontottak.
3: Ott
2: valami komoly válság lehet. Amellett, hogy azért ne felejtsük el ez a csoport, hogy Franciaország, Belgium, Olaszország, azért nem egy könnyű helyzet.
3: Ja.
2: Inkább hazai pályán az olaszok elleni vereség az volt meglepő, ráadásul a miértje, meg vagy a mikéntje is az eredmény is. Hát nyilván Olaszország, Törökország, na ebben viszont nem vagyok biztos, hogy az olaszok hazai pályán megvírik a törököket.
1: De előbb-utóbb
2: a törökök
1: is
2: fognak valaki ellen pontot
1: szerezni. Na, azt mondjátok, hogy amikor jó, tehát erre beszéltünk a múltkor egy ilyen recept kapcsán, ha jók az összetevők, mert szerintem jó játékosok vannak a törököknél,
3: igen,
1: akkor maga a végtermék, amit kivesz a sütőből, miért nem jó?
2: Nyilván ez örök kérdés, hát a futball van annyira komplex és összetett, hogy ezt nem tudod megmagyarázni.
1: Rossz játékosok állnak és nyernek, tehát ott rossz alapanyagok vagyunk egy jó kaja.
3: És ott is beszéltük, hogy mennyire.
2: Azért itt a csapat nem mindet, tehát a játékosok összessége nem egyenlő a csapat összességével.
3: Ja, hát ezt már láttuk nagy kluboknál is, ugye emlékezzetek vissza pont a PSG-nek az a korszakára, amikor összevásároltak mindenkit, aztán nem lett belőlük világverő csapat.
1: Amikor ott volt a Neymar, a Messi, meg a Mbappé, és annyit értek, mint a Diós György.
2: De egyébként Zidane nem csodám, hogy élvezi a meccseket, aha. Hát 3 éve nem csinál semmit.
3: Hát most jó, hát világos. És most oda került, beült a Ferrari-ba és megy.
2: Szerintem a többiek a 80. meccs után nem így gondolják.
3: Te tényleg lehet ez az autó, érted? Beültem és megy, érted, a világ legjobb konstrukciója. Ó, tök jó.
1: Gyerek, én nagyon a Kloppra meg a német válogatottra vagyok kíváncsi, ugye én nagy német fan vagyok ilyen szempontból, hogy neki sikerül ezt az EB-re.
2: Na jó, de akkor még Rubes meg Rummenigge játszott, meg Briegel, amikor...
3: Szerintem...
1: Manikáz.
3: De szerintem, figyelj, ez a német csapat, amelyik egy nagyon erősen válogatott szinten lefelé tartó ágban van, szerintem egyetlen esélye, hogy Jürgen Kloppal most valamilyen szinten egy más pályára áll. Nem nagyon hiszem, hogy lehetett volna oda vezényelni nála jobb szakvezetőt, aki passzolhat, és aki ismeri, és nyilvánvalóan az egész német filozófiát, mentalitást. Nyelvi
1: sincsenek, tehát hogy megoldják ezt a kérdést, én szerintem jó lesz. Ott tán nekem ott az a nézetem, hogy ott az lehet a gond, mint a svéd asztalos kajánál, hogy annyi játékosból, hogy hát valami nem tudom, 44 játékost próbált ki.
3: Rengeteget hívott benne.
1: És szerintem, már nem értek hozzá, csak nézem erőteljesen a focit, hogy szerintem ezek egymáshoz kvalitásban, szintben nagyon közel álló játékosok. Most amikor van 10, 11, 15, Feri, most kicsit hozzád fordulok szakmailag, hasonló szintű játékosod, akkor kit teszel be? Nyilván akinek a szülője többet ad, de ezek után...
2: Igen, de nem mindegy, hogy az a svéd asztal mondjuk Dubajban van, vagy Kecerakoncán, tehát azért ez az Burkhardt meg...
1: Azért a mezőgörény alsói lakosoktól elnézést kérek. Értelek, voltam
2: azért én most tehát a német válogatott azért nem
3: nem állt el.
2: Burkhardt, Voltemade,
1: a Voltemade, várjál már kicsit, a Voltemade, az
2: jó, a szenzációs Juventus centere, igen, Serhant, Pavlovics, Bischoff, na jó, mindegy, jó, szóval
3: majd.
2: Én is nagyon szerettem a németeket, amikor főleg Klinsmann, Mateusz, Bremer,
1: hát Pierre Littbarski, csak hogy egyet mondja.
2: Augenthaler, igen, Littbarski. Hát ez a német váltott azért nem ugyanaz.
3: Na, szóval, jó, igen, szóval nem.
1: Egy-egy nevet kérek tőletek. Ki szerintetek a most a Nemzetek Ligája eddigi meccsei alapján a legkiemelkedőbb és a leggyengébb teljesítmény nyújtó csapat?
3: Hát Anglia azért ezzel a 7-0-val Horvátországgal, de szerintem...
1: Neked Anglia,
2: igen? Hát nekem Spanyolország.
1: És török.
3: Jó, hát Spanyolország, jó.
1: És török a leggyengébb?
3: Hát török az mindenképpen. Egyébként a szerbek is nagyon-nagyon
1: én
3: teljesítenek.
1: Én Grúziát mondom, tehát ahhoz képest, amit...
3: Az maradjon is így.
1: Jó.
2: Azért
1: ma nyerni fognak. Ma nyer Magyarország és nyer Grúzia. Többi
2: és nálam Románia viszi a prímet alulról.
1: Az is, jó. Igen.
3: És fölül pedig Portugália másik esélyes.
1: Spanyol-angol nagyon. A jövő, a következő VB két döntős csapatát látjuk. Szerintem. Anglia, spanyol, ha így marad.
2: Uh-huh. Egyébként az angolok, nagyon érdekes a felvetésed, mert a csapat nagy része 22-23 éves. Igen. Ami azt jelenti, igen, hogy bőven 3-4 év múlva érik a csúcsot, de lehet, hogy 5 év múlva, könnyed, ha együtt tudják tartani.
1: Spanyoloknál is kb. Ez van, ott sincsenek túl öreg játékosok.
2: Így van.
3: Azért és viszonylag van. Ott is nagy a merítés. Viszonylag.
1: Reméljük is. Ja. Na, úgyhogy ennyi volt a Nemzetek Ligája áttekintő beszélgetése, mi pedig hamarosan jövünk, mindjárt folytatjuk. Felhívjuk Somogyi Zsoltot, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, vele értekezünk és beszélgetünk, és azt is megkérdezzük majd tőle, hogy Nagyszombaton vagy Nagyszombatban lesz például a mérkőzés. Pontosan 4 perc óra lesz 8 óra.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: is utolér.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan, megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, Nemzeti Sportrádió, Sportreggel, Csisztus Zsuzsival, hello Zsuzsi, jó
2: reggelt! Hello, Levi, jó reggelt!
1: Beneferi is,
3: persze. Jó reggelt mindenkinek!
1: És itt van velünk ez időben mindig, így most is Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport főszerkesztője. Jó reggelt kívánunk, szia Soma!
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Sziasztok!
1: Na, kérem szépen, hát akkor csodás hétvége után vagyunk, magyar játékot is elemezhetnénk, de azért egy-egy fél mondattal kérünk tőled is egyfajta Nemzetek Ligája magyar, ugye...

0: georgiai értékelést meccs után itt, hogy érzed? Mi volt, ami neked szembetűnő volt azon túl, hogy például Kerkez Milos csodálatosan magyarul adott interjút? Ez nekem nagyon.
1: Igen, bejött.
2: Igen, ez jó volt, egy magyar játékos magyarul nyilatkozott. Nekem nagyon tetszett a mérkőzésnek az eleje, én attól féltem egy kicsit, hogy két kevésbé jól sikerült meccs után, sőt mondhatom, hogy az északír első félidő az talán a rosszik korszak egyik legrosszabb félideje volt, hogy a szurkolói bizalom, vagy a szurkolói türelem vagy egy kicsit alább hagy, és vagy esetleg ez a szeretet, ami eddig olyan természetesnek tűnt, egy kicsit megváltozik. Szerintem nem is volt teljesen telt, hát de azért szinte az volt, szóval azzal nem volt probléma, de valahogy a csapat olyan elánnal és olyan agresszivitással kezdte a mérkőzést, hogy a közönség egyből, ha szkeptikus is volt, akkor egyből mellé állt, és egyből olyan volt a hangulat, mint éveken keresztül, de amilyen ugye mondjuk nem volt az ukrán meccsen már. Uh-huh. Ezt nagyon pozitívnak tartottam, úgyhogy nagyon-nagyon szurkoltam annak, hogyha már ilyen lendületesen és elszántan kezdjük a mérkőzést, akkor valahogy egy lelkileg sokat érő gólt szerezzünk, és a meccs elején ez ugyan nem jött össze, de szerencsére azért a grúzokat azért megfékezték a magyar csapatjátékosai, szerintem a védekezés nagyon jó volt, úgyhogy aztán végül is még a szünet előtt jött ez a bizonyos gól, ami szerintem nagyon, nagyon jót tett a lelkeknek, a játékosoknak egyaránt, a stábnak ugyanúgy és a közönségnek is, úgyhogy jó volt ezt látni, és ugye nagyon sok pozitív pillanat volt ebben, kezdve Nagy Zsoltnak a váratlan helyen felbukkanásával és a nagyon nagyszerű, kiváló becsúszásával, labdaszerzésével onnan indultunk, ugye Tóth Milán is jó ütemben passzolta tovább a labdát ki szélre, ott nagyon, nagyon jól érkezett Osvát, nagyon jó volt a beadás, és aztán a két védő közé befutott Kerkez, és ez gyönyörű mozdulattal befejelte. Szerintem egyébként én beleláttam ebbe azt is, hogy ő ugye a baloldali védő pozíciójából oda sprintelt az ötösre egy ilyen labdaszerzés után. Benne volt, hogy az északírek ellen, amit mondtam az első fél idő, ott talán ő volt a legfeltűnőbben gyenge, és rengeteg hibával játszott, és úgy éreztem, hogy ezt azért ő is érzi, és nagyon motivált volt, hogy ezt kijavítsa, és ezért erre egy jó megoldás, hogy annyit futsz, amennyit bírsz, addig, ameddig bírsz, és így egy óriási sprint végén ő tűnt fel a grúz kapu előtt, vagy georgiai kapu előtt.
0: Igen, ez már. Igen. Mondjuk grúzt. Hogy örültek volna például a horvátok ennek az egy gólnak, amit mi lőttünk?
1: Ugye?
0: Például. Nem egy ilyen rossz átkötéssel. Azért,
2: igen.
0: Na hát
2: azért. Igen, semennyire.
1: Igen.
2: Semennyire.
1: De ugye említetted a motiváltságát Kerkeznek, ami nagyon látszott, de szerintem az egész csapat egy egészen más motivációs energiát hozott,
2: igen,
1: a pályára.
2: Igen, hát akkor az elején. Meccs elején, de meccs elején az egész csapatra jellemző,
1: igen,
2: volt.
1: Igen, igen,
2: és
1: igen.
2: Kerkezre is, igen.
1: És hogy valami, arról beszélgettünk itt, vagy ezt fejtegettük, ugye az, hogy Sanyi Sándor ugye egyértelműen kiállt Márko Rossi mellett, és megerősítette, szerinted ennek úgy ebben a fajta belső dinamikában a kapitány és a csapata között lehetett jelentősége?
2: De nehéz kérdést tettél fel.
0: Hát én mondtam, hogy azt később tegye fel, de
1: csak erőszakos
2: kaptam. Meg is mondom, hogy miért. Mert amikor én találkozom a kis kedvesemmel itthon, és este megsimogattam, és utána azt mondom, hogy srácok, nagyon-nagyon jó voltam, mondjuk az ágyban, uh-huh. Aztán beszélgettek vele, és ő meg azt mondja, hogy én nem vettem észre, hogy lett volna valami.
0: Igen.
2: Szóval, hogy ezt kimondja, ezt nem a kapitánynak kell mondani. Ez soha nem a kapitánynak, ezt az elnöknek kell mondani.
0: Hát igen.
2: Ne a kapitány mondja, hogy hát ide jött az elnök, és megerősített. Hát. Az, amikor én mondom, hogy mi volt, és amikor a Csányi úr mondja, akkor meg, ja, akkor oké. Okay. Szerintem szerintem értitek. Tehát ezt többször javasoltam neki, hogy tök jó, hogy bízik benne az elnök, ez abszolút, de ezt soha ne ő mondja.
1: Hát, igen, ez egy nyilvánvaló teljesen.
2: Mert ugye látod, hogy Levente fantasztikusan vezeti a műsort, azt tudjuk, de és ő mondja, azt is szeretjük, de amikor 100 000 hallgató mondja, de igaz, az igazi.
0: Az a kérdés, milyen nyelven mondtad ezt Márko Rosszinak? Na, hogyha ha nem olaszul, akkor lehet, hogy nem. De értjük, teljesen rendben, teljesen rendben van. Teljesen rendben. Kertkezi viszont nem játszik, ha már ezt ennyiszer említettük a mai meccsen, ugye kapott egy sárgát, Szobót meg ugye lecserélték, ő is kicsit megfáradt. Ennek ennélre azért valahogy egy kicsit, én azt hiszem, hogy itt most lelkileg, mentálisan fogunk Ukrajna fölé nőni, mert egyrészt nyilván kell pontszámban is ez a meccs.
1: Meg kicsit játékban is.
0: Igen. De hogy most itt az előző ilyen bunyós meccs után én azt hiszem, hogy most mi bizonyítani akarunk, és amikor ilyen a szívből, erőből, tudásból, amikor minden egy irányba mutat, olyan lendületen megyünk, akkor az általában győzelmet szokott hozni. Én ezt érzem. Te?
2: Hát én mindig óvatos vagyok mérkőzések előtt. Én azt láttam az első budapesti mérkőzésen, hogy ez egy nagyon jó labdabiztos csapat, az ukrán, de az északírek elleni vereség az nagyon meglepetés volt nekem. Más kérdés, hogy abból a 3 gólból 2 olyan volt, ami soha életben nem fordul elő, főleg a harmadik, hát hogyha azt valaki nem látta, azonnal keressen rá, mert tényleg egy ahogy az én csapatomban mondták még szegény kapusoknak, hogy igen, jó védtél, de leraktunk volna a gólvonalra egy sportáskát, akkor jobban jártunk volna, mert abban elakadt volna legalább egy labda, benned egy se. Hát olyan nézzétek meg, láttátok azt a harmadik gólt?
0: Nem.
3: És ráadásul az a Rizsnyik kapta, aki mezőn legjobb jó volt a Puskásba szinte.
2: Azonnal keressetek rá, csodálatos futball pillanat, mondom, egy kis kutya is kivette volna, vagy egy csecsemő, nem tudok neked mit van, és...
0: Egy macska már védett egy lövést a magyar, egy magyar meccsen.
3: Igen, volt ilyen.
2: Úgyhogy szerintem azért ők is motiváltak lesznek, mi is. Dominik itt volt először válogatott. Uh-huh. Nagy szombat pan, ezt ugye akkor, pont azon a meccsen, ugye, hát ösztönösen, nem tudom, magyar nyelv rajongójaként ugye írtam, hogy nagy szombaton, és rácsaptak a kezemre, hogy hát ez egy város, nem nap, tehát ez nagy szombatban van ez a mérkőzés, nem nagy szombaton, mert az húsvétkor van, úgyhogy ezt akkor megjegyeztem, és ott akkor egy nagyon lehangoló mérkőzésen kikaptunk a szlovákoktól, és nem is sikerült ez a selejtező sorozat, hogyha emlékeztek, sőt, a visszavágon a grupamányban is kikaptunk tőlem. De az volt Dominik első meccse, más kérdés, hogy 3 nappal később megvettük a horvátokat itthon, úgyhogy az nem a mi stadionunk egyelőre, de nagyon remélem, hogy nem is az ukránoké.
1: Bízunk benne.
2: Úgyhogy persze, bízunk a csapatban, nyilván ez nagyon-nagyon sokat számított ez a mérkőzés, és ez a végeredmény, és ez a küzdőszellem. És egyébként én nem voltam meglepve annyira azon, hogy Dominikot lecserélték, de előző 2 meccset végigjátszotta, és itt is annyit hajtott, és volt, hogy a kapusunk Tóth Balázs az legközelebbi mezőnyjátékos, és úgy szerelt egy olyan hátrafelé sprint után, hogy egyszerűen lenyűgöző, mint egy gazella gepárd üldözi az ellenfelet néha, hogy nem hiszem el, hogy de szerintem nincs a világon még egy ilyen szintű top sztár, támadó sztár, aki így kergetné az ellenfeleket, mint ő, úgyhogy ráfért a pihenő, abban a sok futásban szerintem el lehetett fáradni, úgyhogy kicsi pihenő tényleg, neki is jól jöhet, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon izgulok, hát óriási lenne a győzelem, az nagyon. Igazából szerintem, hogy győzünk, akkor első-második hely.
0: És főleg, hogy a Georgia is nyer, akkor aztán teljesen fejláll a csoport.
2: Ugye? Hát igen, és
0: azt várjuk.
2: Viszont ha vereség, akkor szerintem a feljutásról letehetünk. Szomorúan.
3: Igen.
2: Úgyhogy nagy a tét.
1: Úgyhogy hajrá, így van, nagy a tét valóban.
3: Na hát akkor most beszéljünk egy másik mérkőzésről. Érteni fogod, most akkor Rijeka lesz a horvátok Irapuátója? Hogy látod ezt a kérdést? Tehát Horvátország, Anglia 0-7, hogy ennek lesz esetleg hosszú távú következménye a horvát válogatottra, vagy akár az egész horvát futballra, vagy ez csak egy mérkőzés, amit inkább egyszer kapjanak ki 7-0, mint 7-1-0, hogy mondani szokás?
2: Hát ezt majd később meglátjuk, nyilván a horvát futball az lenyűgözte az egész világot. 2018-ban a világban egy döntő, és hogy az nem volt véletlen, 2022-ben négy között voltak, ott voltak most a 2026-os VB-n, itt is voltak jó meccseik. Nyilván tudjuk, hogy Luka Modric és még néhány társa túl van a Zeniten, és az nem ezen a szentpétervári futballklubban, hanem a pályafutás a csúcsán, és ugye hosszú idő után szövetségi kapitányt cseréltek, jól ismerik a kapitányt, aki már korábban dolgozott ebben a pozícióban, ő is szerepelt világbajnokságon, egy tapasztalt szakember, de ez a mérkőzés szerintem őt is meglepte, és ahogy mondta, váratlanul érte. Hát a 007-es mém, amit
0: igen, azt láttuk,
1: igen, küldtük. Horvát kollégám küldte egyébként, a horvát kollégám, akivel beszéltem, és azt mondta, és még küldött egy, igen, egy másikat is, egy ilyen üdítőital márkával, valamely szintén van egy hetes.
2: A hetes.
1: Igen, szóval nagyon, nagyon elkeseredtek. Tehát a horvát kollégám azt mondta, hogy egy fekete nap. Tehát nekik ez fekete nap, és hát azon túl van, hogy hozzák vissza Dalicsot táblákkal tüntetnek az emberek, hogy nyilván a sikeredzőről beszélünk, Zlatko Dalicsról, de hogy azt mondja, hogy szerinte simán elkaszálhatják a spanyolok elleni mérkőzést követően jelen pillanatban tényleg Bilicset, ugye, aki valóban volt már szövetségi kapitány jóval korábban, de ez most tragikus.
2: Ez az angol válogatott. Négy nulla nyert a Puskás Arénában. Milyen hatása volt Rosszira, vagy a magyar futballra?
1: Hát,
2: semmilyen.
1: Rosszi maradt.
2: Semmilyen. Mentünk tovább, az egy rosszul sikerült meccs volt, azok pedig világsztárok, ha egy kicsit nem figyelsz, egy kicsit hagysz nekik területet, egy kicsit hagyod őket felgyorsulni, akkor ezek gólhelyzetbe kerülnek. Hát fölálltak úgy, hogy Barcelona, Real Madrid, Arsenal, én már nem is sorolom végig, hogy milyen csapatokból jönnek a játékosok.
0: Bayern München.
2: Másnak is rúgott már gólt, és szenzációs formában voltak, szenzációs játékosok, de el kell rontani a játékukat, hogyha erre nem figyelsz oda, nem vagy teljesen észnél, kiengeded a kezedben a meccset, és ők nem fékeznek, akkor, és egyébként még így is volt a másik fél időben egy 25-30 perc, amikor csak labdázgattak az angolok, és nem voltak agresszívak, és ők is úgy voltak, hogy megvan ez a meccs. Tehát, hogyha ezt a meccset tényleg igazán komolyan veszik, 90 percen keresztül, akkor ebben több is lett volna.
0: Hát akkor búcsúzunk Shevchenko gondolataival, Dominik, nem most villog. Remélem, hogy...
2: Mit szóltok?
0: Borcímlakára idéztem, hát kérem szépen.
1: Óriási, Shevchenko is megszólal.
0: Nagyon szép, ajánljuk azt is mindenkinek kötelező olvasmány jelleggel. Nem csak erről
1: a
0: formájáról is.
1: De ne hallja meg Dominik ezt a felhívást.
0: Igen, teniszről is jó lesz, most nagyon remek meccs lesz. Úgyhogy Csoma, köszönjük szépen a beszélgetést, hagyjunk felkészülni téged is a ma esti meccsre. Netán Nagyszombatban leszel?
2: Nem, de azért ez nem lesz általános, hogy mindenféle Milán játékos a címlapunkon legyen. Ezt azért nem
0: ígérhetem. Egyébként neked igen, ez egy kicsit nehézkes lehetett. Na, köszönjük a beszélgetést, szép napot, szépet, szevasz,
2: sziasztok!
0: Köszönjük szépen. Mi pedig folytatjuk, hamarosan jövünk vissza.
4: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét.
2: Vége van! Magyarország ott van a legjobb ég között.
3: Ha Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Semleges pályán Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ismét Ukrajna ellen lép pályára labdarúgó válogatottunk. Ma van a lakhatás világnapja. Marad a napos, száraz idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: Este másodszor is találkozik a Nemzetek Ligája B divíziójában Ukrajnával a magyar labdarúgó válogatott. Szoboszlai Dominikék a másfél héttel ezelőtti egy gólos vereséget próbálják megfelettetni a felvidéki Nagyszombatban. A 20 óra 45 perckor kezdődő összecsapást élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió, valamint 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádió is. Tegnap 4 mérkőzést rendeztek a Nemzetek Ligája A divíziójában. A kettes csoportban Görögország-Németország 0-0, Hollandia-Szerbia 2-1, a négyes csoportban Portugália-Norvégia 2-1, Wales-Dánia 0-1. A DVTK nyerte a női kosárlabda bajnokság tegnapi rangadóját, miután 74-57-re győzött hazai pályán a Szekszárd ellen. Mindkét magyar csapat kikapott az osztrák bázisú jégkorongligában. A Ferencváros a Bolzano ellen szenvedett vereséget büntetőkkel 4-3-ra, míg a Fehérvár a Valpusztéria otthonában kapott ki hosszabbításban 3-2-re. Eredmények a jégkorong Erste Liga alapszakaszából. DVTK Deac 4-3 büntetőkkel, Brassó Gyergyó 3-1, Dunaújváros Budapest Jégkorong Akadémia 2-6 és FEHA 19 Újpest 3-9. Max Verstappen nyerte a közel-keleti konfliktus miatt rendhagyó módon Malajziában rendezett Forma 1-es Bahreini nagydíjat. A másodikként célba érő Kimi Antonelli 84 pontosra növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. Magyar szempontból nem indult jól a bakui cselgáncs világbajnokság. A férfiak 60 kg-os súlycsoportjában Feckó Csanád első mérkőzésén, míg Andrássy Márton a második találkozóján búcsúzott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A jövő évi költségvetésről is tárgyalt a kormány a hétvégi kihelyezett kormányülésén. Kármán András pénzügyminiszter úgy fogalmazott, a kis nyugdíjak már bejelentett sávos emelése mellett több szociális támogatás emelésén dolgozik a kormány. Emellett megvitatták az uniós források felhasználásának lehetőségeit, valamint azt, hogy milyen fejlesztésekre van szükség az alacsonyabb energiaárak biztosításához. 6 helyen tartottak tegnap időközi választást. Budaörsön a független Tóth Benedek, Nagykátán a fideszes Czakó Sándor Imréné került be a képviselőtestületbe. A vajai polgármester választáson a független Tisza Andrásnéra voksoltak a legtöbben, míg Gersekaráton a szintén független Vojnovics Éva lehet a polgármester. Kunbaracson képviselőtestületet, Porcsalmán képviselőtestületet és polgármestert is választottak. Ott a független Bagaméri László vezetheti a települést. Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint délután 1 órakor a város 30 kilométeres körzetében csökkentett üzemben hajtják végre a próbát. Ma van a lakhatás világnapja. A kezdeményezés fő célja, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanok helyzetére, valamint arra, hogy a méltó lakhatás minden embert megillető alapvető jog. A Habitat for Humanity magyarországi szervezete szerint hazánkban mintegy 2,5-3 millió embert érint a lakhatási szegénység. Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőjegyet egy pekingi vadaspark látogatói. A rendkívül kártevő amerikai fehér medvelepke hernyóit kell összeszedniük az önkénteseknek, akik egyszer használatos kesztyűben, műanyag dobozokkal és evőpálcikákkal kutatnak a több mint 300 növényfajt pusztító élőlények után. Már 310 000 darabot találtak a 223 hektáros parkban.
0: Közlekedés.
2: Jelzőlámpa hiba lassítja a forgalmat a fővárosban, az Üllői úton a Nagyvárad térnél fokozott figyelemmel közlekedjenek. Baleset történt a 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé az Építész utca előtt. Szintén a 11. kerületben baleset volt a Sasadi úton is, a Homoród utcánál. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a többnyire zavartalanul napos száraz idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe őszi idő lesz, majd csütörtökről egyre több helyen lehet zápor, zivatar, hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet. A legmelegebb órákban is legfeljebb 20-21 fok lehet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Indul a Mandula!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport reggel. A stúdióban Harsányi Levente, Bene Ferenc és Csisztu Zsuzsa. Régi csibészek Bánki Dodival, a magyar futball nagyjairól, nagyjaitól érkeznek olyan sztorik, történetek, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai részben Dodi Csapó Károllyal, a Tatabánya ikonikus alakjával beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sport Rádió hallgatónak, Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai beszélgető partnerem Csapó Károly, a tatabányai bányász egykori válogatott labdarúgója. Szia Karcsi, szép napot kívánok neked!
3: Köszönöm szépen, én is kívánok neked, Adikám, szervusz!
2: Hogy vagy, hogy megy a sorod, mivel töltöd a mindennapjaidat, Karcsikám?
3: Hát kérlek szépen, a mindennapjaimat általában most egy kis hólapátolással, de egyébként ugye most már 11 valány éve nyugdíjas vagyok, és egy évvel ezelőtt a labdarúgó utánpótlásnál lévő tevékenységemet is befejeztem, úgyhogy pihenéssel, olvasással, keresztrejtényfejtéssel és elmélkedéssel.
2: Ez jó, ez fontos. És hogy emlékszel vissza a pályafutásodra? Agyagos-Szergényben születtél, Sopronba kezdtél futballozni, aztán én úgy emlékszem, hogy te vasas szurkoló voltál gyerekkorodban, aztán minden klub hívott, csak pont a vasas nem. Így volt?
3: Hát van benne valami igazsági történet, így van, de egyébként mikor jöttem haza Franciaországból 86-ba, Kisteleki Pista barátom akkor ott volt a Vasasnál.
2: Aha, és, akkor mégiscsak.
3: És akkor, igen, csak akkor már olyan idős voltam, hogy most olyan idős korba elmenni innen, azt már én nem akartam, de hát
2: 30, sajnáltam, 34 de a éves azóta voltam.
3: Is. Igen, a szívem is azóta még mindig dobog a piros-kék színéről.
2: Hát meg a tatabányáért. Milyen volt a bányásznál a bemutatkozásod? Milyen csapathoz kerültél 74-be?
3: Hát ez fantasztikus, ez az igazság. Szóval tudni kell, hogy előtte a Győri Eto is megkeresett, és alá is írtam nekik, de aztán én a Gelei Józsi bácsi hívó szavára visszamondtam azt az aláírást, és úgy kerültem Tatabányára. Hihetetlen nagy szeretettel fogadtak itt ugye, annak idején. Iszonyatos mennyiségű bányász ember volt, és szerették a labdarúgást, és hát engem is azonnal megszerettek, karjakből öleltek, úgyhogy azóta is itt vagyok.
2: Karcsi, emlékezetes gólt lőtti 81. szeptemberében a UEFA Kupa első csoportkörében a Real Madridnak. Ez életed legjobb meccse? Ez a legnagyobb élményed?
3: Hát mondhatjuk, hogy igen, de azért van több mérkőzés is, de hát ez gyakorlatilag egy tatabányai labdarúgónak egy Real Madrid ellen gólt rúgni 22 ezer ember előtt itthon, az egy fantasztikus élmény, ez felejthetetlen számomra mindig.
2: És valóban olyan volt az a taktikai értekezlet Lakat Karcsi bácsit, amit mesélnek, mert az legendává nem esült.
3: Hát legendává nem esült, ugye ő nagyon nagy dolgokat tudott mondani és összeszedni a gondolatait, és hát előadta nekünk ezt a történetet, így van. Hogy...
2: Igen, azt érdemes emlegetni. Egyébként ki volt a kedvenc edződ, kedvenc játékos társad Tatabányán?
3: Nézd ide, én gyakorlatilag minden edzővel jó viszonyban ápoltam, de hát kiemelem ugye dr. Lakat Károlyt, mert annyira bele tudott látni a játékosai gondolatába is, hogy elképesztő. És hát volt olyan dolog is, azt mondta, hogy na jó, beszéljétek meg és menjetek ki. Hihetetlen, mert jó, hát előtte azért sok mindent megbeszéltünk, de ő tudta, hogy mire akarja felhívni a mi figyelmünket, hogy ne csak a labdával foglalkozunk, hanem egymással is és a taktikával is.
2: Igen. Aztán később is nagyon jó Tatabánya lett, a Kiprik Potár Vince Pilu féle csatásor mögötte meg te irányítottál. Az volt a legszebb érája a tatabányai bányásznak, amelyben játszottál?
3: Hát nézd, mondhatjuk azt, hogy igen, mert gyakorlatilag én a rutinommal próbáltam segíteni a fiataloknak, ők meg elfogadták azt, amit tőlem kaptak, és ez úgy érzem, egy olyan jó közösséget alkottunk, hogy szerintem megkockáztatom, hogy ugye a 81-es meg az utána lévő azok voltak a legjobb tatabányai éveink.
2: Kacsi, a 78-as és a 82-es VB-n is szerepelt. 1978-ban szenzációs csapatunk volt, telőtted a vezető gólunkat az argentinok elleni nyitó meccsen, és az a világbajnokság leggyorsabb gólja is volt, amelyért külön díjat kaptál. Hogy emlékszel arra az argentinai VB-re? Mert Garrido játékvezető itt szerintem, meg sok honfitársam szerint is, meg be is vallotta, hogy ott nagyon részrehajló volt az argentinokkal.
3: Hát sajnos így igaz, hogy részlehajló volt, hisz ugye otthon játszottak az argentinok, és meggyőződésem, hogy mindenféleképp segíteniük kellett őket, ugye akkor még teljesen más államrendszer volt náluk is, és hát ebből lehet, hogy ki akarta hozni őket. Sajnos így van, hogy én nekem sikerült gólt rúgnom azon a mérkőzésen az első gólt, ugyanez nem a leggyorsabb gólt volt a világbajnokságon, de a miénknél igen. És ezért anno ugye még meg is ajándékoztak, kaptam egy Seiko órát érte, amit ugyan nem ott kaptam meg, hanem évekkel később, de mégis sikerült hozzájutnom.
2: És a mai napig jársz a tatabánya meccseire, vagy már csak távolról figyeled?
3: Nem, természetesen járok a tatabánya meccseire, nem is lehet elképzelni a régi nélkül Szabó Gyuri bácsi, P. Nagy Laci, P. Kis Imre, Lakatos Karcsi, meg a Csapó Karcsi nélkül a kezdőrugás sem, tehát járunk, és nagy tiszteletben tartanak bennünket, mert ilyen örökös tagnak is választottak bennünket, és minden alkalommal megkapjuk a mérkőzésre való meghívót is, úgyhogy ott vagyunk.
2: Hát meg találkoztunk a Puskás Arénában is az adventi ebéden, és azért sokat nosztalgiáztunk. Mi a véleményed a mai válogatottról, meg a magyar futball jelenlegi helyzetéről?
3: Az igazság az, hogy nekem ez a nagyon-nagyon sok külföldi játékos nem igen tetszik. Én is voltam profi labdarúgó, de ott akkor csak kettő külföldi játszhatott. Ez nekem egy kicsit sok, hisz hogyha látjuk azt, hogy Tóth Alexunk van, meg vannak feltörekvő fiatal játékosaink, akkor én azért örömmel veszem ezt a magyar labdarúgást, meg hát állandóan nézem a mérkőzéseket, még azt is megnézem, hogy ugye a Ferencváros sok-sok külföldivel játszik, de megnézem, mert drukkolok én a magyarországi csapatoknak, és hát, hogy mondjam, a válogatott meg ha győzelemre játszik akkor, vagy győz, akkor nekem a lelkem lobog, tehát ez egyértelmű, hogy én örökös magyar drukker vagyok, magyar válogatott drukker vagyok, úgyhogy én szeretem nézni a válogatottat, és drukkolok nekik, hogy minél sikeresebbek legyenek.
2: Értem, és nagyon-nagyon-nagyon nagy szükség lesz itt a sikerekre, mert a magyar futball nagyon sok örömet tud szerezni az embereknek. Te amikor találkozol a szurkolókkal, miről szoktatok? Nosztalgiáztok, vagy előre tekintetek, vagy a mostani helyzetet szoktatok megvitatni?
3: Ezt így, ahogy mondtad, mindegyiket, ez az igazság, tehát bennünket ugye a szurkolók itt, amikor megyünk, nagyon nagy szeretettel fogadnak.
2: Emlékeznek,
3: és ugye nagyon-nagyon sok emlékük van, de hát mindig feljön ez a Real Madrid, mert mindenhol látnak itt YouTube-on, stb. Látják azokat az eseményeket, amikor ott történtek, és hát ugye elámulnak még a fiatalok is, hogy hát a Real Madrid is járt itt, játszott itt, volt itt, persze, és ez nagy élmény, és hát nosztalgiázunk természetesen, beszélgetünk a futballról, vannak ilyen nagyon régi jó szurkoló barátok ott a lelátón, és hát azért sok mindent úgy megvitatunk. Nem biztos, hogy mindig nekünk van igazunk, de próbálunk rávezetni bizonyos dolgokra, meg hát mi is belelátni esetlegesen, hogy működik a mai magyar labdarúgás.
2: Hát kevés ember mondhatja el magára, hogy a Real Madridnak meg Argentinának is gólt lőtt, akár a klub szinten, akár válogatott szinten. Ez így a játékosoknak, a gyerekeknek át tudtad adni valahogy valamilyen szinten, akár verbálisan, akár a gyakorlatban?
3: Nézd, az igazság az, hogy én mindig azon az olyan gondolatvilágon volt, hogy igenis mutassam meg a gyerekeknek, hogy én miért tudtam úgy megrugni a labdát. Sokszor külön foglalkozásokat tartottam, külön odaadták a játékosokat a vezetőedzők, a rugótechnikát, a rugásfajtát próbáltam megmutatni nekik. A többi úgyis már hogy mondjam, ilyen túlzott szakmai ismeretek kellenek hozzá, mert olyan hogy mondjam, kifejezés rendszerek vannak, hogy azt már bevallom őszintén, hogy ilyen idősebb fejjel már én sem mindig értettem, de segítettem a gyerekeknek a továbbfejlődésében.
2: Hát mutasd még meg nagyon sokáig, Karcsikám, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, egészséget kívánok, sok-sok örömet az életben, meg a magyar futballban.
3: Nagyon szépen köszönöm, és én is kívánom neked, Dudikám, minden jót!
2: Köszönöm, szia!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig persze, hogy a Sportreggel, és tulajdonképpen vágtázunk tovább, misora átkötés. Itt van Csisztus Zsuzsi, persze.
2: Jó reggelt!
1: Sziasztok!
3: Jó reggelt mindenkinek!
1: Mielőtt kapcsolnánk Zajzon Andrást, vágta szervezőt a Nemzeti Vágtával kapcsolatban.
2: Kérlek, a múltadról valamit.

0: Közben hívjuk, mindjárt bekapcsolódik, remélem hallgat is majd minket, hogy nektek milyen közötök van a lósporthoz, a nemzeti vágtához? Hát, kérdezem először Zsuzsit.
1: Jó, tehát volt egy olyan szerű lóugrás a szertornában, de egy picit azért ez.
0: De azt nem
1: sok,
0: a szalányok nem.
1: Nem sok. Dehogy is nem, az a lólengés, amire gondolsz. Lóugrás, az volt nálunk,
0: bár igen.
1: Ott is egy ilyen lóformájú. Igen, na, tehát igen, de ez már megmondom őszintén, ez a múlt éte, körülbelül nagyjából ennyi. Nem, ültem egyszer lovas, sőt, még azt hiszem valamilyen lovas íjász versenyre is eltévedtem, teljesen véletlenül.
0: Ott leelőttek, tudod?
1: Nem, egészen ügyes voltam, de aztán ezt abba hagytam.
2: Ja. Egészen a 80-as évekig kell visszamenni a lósport, és az, illetve a maga a ló, a ábrázolás és az én kapcsolatomban. A Juventus címerébe kérlek volt egy ló annak idején. Ez az összes kapcsolatom
1: én
2: a lóval és a lósportokkal.
1: És az is viszonylag
2: hát ilyen ágaskodó. Szerencsém. Soha nem is volt.
0: Na, jöttök, ugye, csak hogy kivel vagytok egy légtérben, fontos, ugye a Harsány Levente egyszeres nemzeti vágtat győzte.
1: Egyszeres
0: bizonyos
1: nemzeti
0: vágtat. Bizonyos Lázár Zoltánt, hogy minden magammal. Hadd örüljön.
1: Felkérdem?
2: Bekéreckedett?
1: Igen, szerintem igen.
0: Sokaknak, ha megvan ez a Ben Hur kocsis megoldás, tehát mi az, abban nyertünk. Éppen ezért most már itt van Zajzon András is. Jó reggelt kívánunk, szervusz András!
3: Szervusztok, üdvözlök mindenkit!
1: Jó reggelt!
0: Hát,
1: jó
0: ilyen reggelt felvezetés kívánunk. Mellett, ugye, tehát tulajdonképpen kettőnknek kellene beszélni a nemzeti vágtákról.
2: Erről a szekéről mi leestünk.
0: De arra kérünk, adj nekünk kizelítőt meg a hallgatóknak, hogy milyen volt, ugye, hiszen két napig a lovasok fővárosa volt Szilvásvárad. Ez a 19. nemzeti vágta volt, izgalmas futamokkal, fordulatokkal, persze nyilván látványos programokkal kápráztattátok el a nagy közönséget. Én több más rendezvényen voltam, ezt nem tudtam elmenni, de légy kedves, mesélj nekünk is, és egy kicsit majd azért hozzuk ide a soron következő 20. nemzeti vágtát, ahol majd én is meg fogok jelenni.
1: Oh, megint
0: csak. András?
3: Ó, micsoda megtiszteltetés.
0: Így alakult.
3: Igen. Tehát tegnap lezajlott ez a nagyszerű esemény véget ért. Hát egy fantasztikus verseny volt ismételten, megint közel teltházzal zajlottak a futamok. Nagyon izgalmas versenyek voltak mind a felnőtteknél, és hát ugye már évek óta a kis huszárok is, a gyerekek is hatalmas teret kapnak. Ők is már két korcsoportban versenyeztek, és már ők is kilettek, még pluszban bővítve, mert akkor az érdeklődés szerencsére. Hát ami a legfontosabb, hogy komolyabb baleset nélkül lement az egész rendezvény, és nagyon izgalmas futamok voltak. Nehéz volt megmondani, megjósolni előre, hogy mi lesz a végső befutó, mert mindig vannak favorit lovak, korábbi győztes lovak és települések is részt vettek rajta, de végül is egy új győztes született a nemzeti vágtába, aki már szintén régóta versenyez, és egy nagyon megérdemelt, nagyon izgalmas versenyt láthattunk.
0: Uh-huh. Ugye ez mindig egy kérdés, hogyha elvisznek valamit, hogy már jól bevált fix helyszínről, akkor az új helyszín, ugye ez esetben ugye a Hősök teréről mentetek át Szilvásváradra, az mennyire tudja elfogadni a közönség, mennyire megy vele, és mennyire tudja ezt utána stabilan az évek folyamán, ugye, hogy mondjam, elfogadni, jelen lenni. Mennyire vált be Szilvásvárad?
3: Bevált, működött. Nyilvánvalóan a nemzeti vágta azért a Hősök terén lett kitalálva, de amikor el kellett költöznünk, és ugye kerestünk egy megfelelő helyszínt, akkor a szilvásváradi lovastadion nagyon adta magát, hiszen egy olyan infrastruktúrával rendelkezik, amely lehetőséget adott, hogy megrendezzük, hiszen itt azért egy pályát föl kell építeni, ami azért viszonylag egy nagy területű pálya, így is természetesen azért egy kicsit kisebb területen zajlik a verseny, viszont egy más atmoszférában, hiszen itt egy arénában, egy stadionban versenyeznek, így a közönség számára egy sokkal jobban átlátható, minden egyes pontját látják a pályának, az összes kísérő betétprogram is sokkal jobban követhető, egy picit más jellegű versenyzést kíván a lovaktól, lovasoktól, hiszen ez egy rövidebb, szűkebb fordulókkal tarkított pálya, itt egy kicsikét a technika is jobban előtérbe kerül, míg a Hősök tere ugye az egy hosszabb egyenesekkel, egy nyújtottabb kanyarokkal rendelkezett, de aztán így most az elmúlt, hát most már 4 évben, amióta fölköltöztünk, ehhez már megtanultak a lovasok alkalmazkodni, és nagyon jó versenyeket láthattunk. Kiváló adottságokkal rendelkezik, nagyon jó pálya, van nagyon jó talaj, ami egy nagyon fontos része ennek az eseménynek, és hát itt azért az időjárás se tud nagyon közbeszólni, mint ahogy volt rá példa az elmúlt 2 évben is, amikor esős versenyünk volt, de szerencsére itt ez sem akadály.
1: András, és igaz csak ez, hogy tényleg idén nagyon-nagyon jól ment a zsokéhölgyeknek? Tehát itt dominálták
0: mindig
1: a végét?
0: Mindig jól megy neki.
1: Köszönöm.
3: Pontosan, hiszen hát a döntőben is ugye 4 hölgyet láthattunk versenyezni, Hát a kis huszárokról meg nem is beszélve, mert ott azért abszolút hölgyuralom van. Nagyon kevés a férfi vagy fiú versenyző. Felnőtteknél ott sok a férfi versenyző, de bizony idén most a hölgyek uralkodtak, és ők mérték össze a végső nagy megméretetésbe a tudásukat.
1: Fantasztikus, gratulálunk is nekik abszolút.
2: Azt mondd meg nekem, hogy mit akar a kocsitoló verseny, mert ugye 80-as években, amikor nem Lázár Vilmos, hanem Lázár György volt a miniszterelnök, akkor nekünk egy 1002-es ladánkat elég sokszor kellett tologatnom, de ez a kocsitoló verseny, ez hogyan jön ide?
3: Hasonló végül is, illetve a nehézségét tekintve hasonló. Hát igazából egy szekerettól egy csapat, 5-6 főből álló csapat, ami azért nem egy könnyű feladat itt ezen a homokon megmozdítani, ezt egy elég kemény fizikai munka. Egy nagyon látványos verseny igazából, erre is települések, különböző csapatok, sportcsapatok, egyesületek szoktak erre eljönni és részt venni, de egy nagyon nagy közönség kedvenc ez is, hiszen egy nagyon látványos verseny, bizony elég elfáradnak, most is nagyon izgalmas volt itt is összeakadás, ha úgy mondjuk egy kisebb baleset, de nagyon-nagyon jó versenyek voltak ez is.
1: András, ugye szó volt róla, hogy azért jövőre a 20. nemzeti vágtára készültök, elképesztő, hogy 2 évtized van már a sorozat mögött, és ilyenkor az ember nyilván van egy kis mérleget abban a tekintetben, hogy azon kívül, akik részt vesznek a versenyen, vagy a közönség sorában is jól érzik magukat egy ilyen hétvégén, de milyen lendületet adott a lovasportnak önmagában ez a nemzeti vágta? Tehát van-e valami messzebbre mutató, már talán örökségnek nevezhető hozadéka mindennek?
3: Hát most már beszélhetünk itt, igen, erről, viszont mi se gondoltuk, amikor 2008-ban indult az első, hogy ez egy ilyen hosszú évekre előre nyúló esemény lesz, hiszen tényleg 19 alkalommal már meg tudtuk rendezni, még a bizonyos nehéz covidos években is sikerült egy zárkapus versenyt megrendezni. Hát nagyon komolyan kinőtte magát, ugye rengeteg szabálymódosítás is volt, finomítani is kellett a szabályokon, hogy ez igazából így összeálljon ebbe a formába, ahogy most ez már zajlik, és hát nagyon nagy népszerűségnek örvend. Ugye ezt ki kell emelni, hogy ez egy amatőr lovas verseny végső soron, ráadásul Magyarország, illetve Közép-Kelet-Európa legnagyobb ilyen jellegű eseménye. Igazából itt amatőr versenyzők versenyeznek, ami azért nem azt jelenti, hogy esetleg nincs közük az egyéb hivatalos sport ágakhoz, illetve szakágakhoz a lovas sporton belül, hiszen vannak itt díjugratók a galopp világából és távlovasok. Viszont ad egy olyan lehetőséget az embereknek, akik esetleg a többi sportban nem találják meg a helyüket, itt egy nagyon jó lehetőség van, hogy versenyezzenek egyet.
0: Ugye a nemzeti vágta azért eléggé nemzeti identitása van, azért én szerintem erre a turizmus hatására lennék kíváncsi, hogy az esetben érzitek-e azt, hogy jönnek-e kifejezetten emiatt külföldről, mennyire látványos ez, mennyire viszi ez jó hírét a mi magyar gondolkodásunknak, Magyarországnak?
3: Hát természetesen, hiszen ugye eleve ennek a nemzeti vágtának van egy elővágta rendszere is, ide Szilvásváron vagy illetve Hősök terére kvalifikálódniuk kell a versenyzőknek, és ezek az elővágta futamok, ezek az ország minden pontján megtalálhatók, tényleg a Balatontól kezdve Kelet-Magyarországig mindenfelé, illetve a határon túl is, a határon túli magyarság is ugye bekapcsolódott, hiszen van egy vajdasági, egy muravidéki székelyvágtánk, illetve a felvidéki vágta is, tehát a határon túlról is bekapcsolódnak, és ezek elég komoly események szoktak ezek az elővágták is lenni. Itt is hatalmas, akár többnapos események ezek, rengeteg kísérőprogrammal és nagyon nagy látogatottsággal. Egész évben járjuk ezeket az elővágtákat, és bizony mindegyik teltház előtt zajlik, és nagyon komoly érdeklődés van. Most is így, akár a Szilvásváradi előtt is rengeteg telefonhívást kapunk, érdeklődnek a jegyvásárlás elő, külföldről is nagyon sokan eljönnek. Nyilván a Hősök terén ez egy picit még kényelmesebb helyzet volt, de ide Szilvásváradra is rengetegen ellátogatnak.
0: Nyilván igen, hogy említette a Zsuzsi is, hogy 19. volt, és szerintem mindenki tudja, a 20-ra azért ilyenkor az egy vízválasztó, valami nagy megoldásban, valami pazar szervezésben gondolkodtok, én ebben biztos vagyok. Láttok már ennyire előre, vagy ilyenkor most ezen túl vagytok? Kicsit leültök, a lovak lenyugszanak, a zsokék örülnek, és akkor még nem terveztek ennyire előre, vagy van esetleg olyan gondolatotok, hogy jövőre kit vagy mit lehetne még behívni színesítve ezt az egész eseményt?
3: Természetesen. Elnézést. Hát már most a párhuzamosan a 19-kel, már azért a 20-dik is folyamatosan itt a fejünkbe járt, aha, és hát bőzelőkkel zajlanak, itt ilyenkor igazából nincsen pihenés, mert a 20-at mindenképpen szeretnénk megrendezni, és hiszen egy jubileumi verseny lesz, ez biztosan egy úgymond egy nagyobb durranás lesz. Nem titkolt célunk, hogy visszatérünk a Hősök terére, ahonnan elindult ez az egész, aha, esemény. A jövőt még nem tudjuk természetesen, de biztosan lesz, és az is biztos, hogy egy nagyon komoly esemény lesz, és hát itt az elmúlt 20 év az mindenféle formában meg fog jelenni ezen az eseményen, és még vannak a fejben tervek is, hogy még mivel lehet ezt kibővíteni, de ez majd a jövő zenéje, de lesz 20. nemzeti
0: vágta. Bízunk benne, és nem fenyegetésképpen mondtam, ha úgy érzitek, hogy visszahívjátok az egykori győzteseket, akkor én nyitott vagyok, és egy apró kérdés így a végére, András, kicsit emberi azt hiszem, és így szép, ha az ember ezt egy ilyen beszélgetésbe becsempészi. Igaz-e, hogy te a párodat úgy hívod Anton, hogy kincsem?
3: Ez egy költői kérdés volt, én úgy gondolom.
1: Hát nyilván... Még úgyis egyik is a választ, úgyhogy nem kell komolyan
0: mellett. Persze, csak vicceltem. Na, András, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, gratulálunk a szervezéshez, a sikerekhez, a sokéknak, a győzteseknek pedig nyilván az idei nemzeti vágta sikereihez, és várjuk a 20. jubileumi vágtát.
2: És jövőre Fárosz hajtóját hívjátok meg mindenképpen.
3: Feltétlenül, ez az első gondolat.
0: Köszönjük, András, a beszélgetés, szervusz, további szép hetet.
2: Köszönjük szépen,
0: köszönjük Zajzsa András, szervezővel, vágta szervezővel beszélgetünk a 19. Szilvásváradon megrendezett nemzeti vágtáról. Mi pedig hamarosan jövünk egy búcsúzással, úgyhogy mindjárt folytatjuk.
4: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Mindkét versenyzőnk tovább jutott a bakui cselgáncs világbajnokság második napján. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron. Marad a napos, száraz idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: Este másodszor is találkozik a Nemzetek Ligája B divíziójában Ukrajnával a magyar labdarúgó válogatott. Szoboszlai Dominikék a másfél héttel ezelőtti egy gólos vereséget próbálják megfelettetni a felvidéki Nagyszombatban. A 20 óra 45 perckor kezdődő összecsapást élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió, valamint 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádió is. Tegnap 4 mérkőzést rendeztek a Nemzetek Ligája A divíziójában. A kettes csoportban Görögország-Németország 0-0, Hollandia-Szerbia 2-1, a négyes csoportban Portugália-Norvégia 2-1, Wales-Dánia 0-1. A DVTK nyerte a női kosárlabda bajnokság tegnapi rangadóját, miután 74-57-re győzött hazai pályán a Szekszárd ellen. Mindkét magyar csapat kikapott az osztrák bázisú jégkorongligában. A Ferencváros a Bolzano ellen szenvedett vereséget büntetőkkel 4-3-ra, míg a Fehérvár a Valpusztéria otthonában kapott ki, hosszabbításban 3-2-re. Eredmények a jégkorong Erste Liga alapszakaszából. DVTK Deac 4-3 büntetőkkel, Brassó Gyergyó 3-1, Dunaújváros Budapest Jégkorong Akadémia 2-6 és FEHA 19 Újpest 3-9. Max Verstappen nyerte a közel-keleti konfliktus miatt rendhagyó módon Malajziában rendezett Forma 1-es Bahreini nagydíjat. A másodikként célba érő Kimi Antonelli 84 pontosra növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. Elkezdődött a bakui cselgáncs világbajnokság második versenynapja, három magyar érdekelt el. A férfiak 66 kg-os súlycsoportjában Pongrácz Bence brit ellenfelét legyőzve bejutott a legjobb 32 közé, ahol mongol rivális vár rá. Pupréka 52 kg-ban ippon győzelemmel lépett a 32 közé, ahol kiemeltként ott van Gyertyás Róza is.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt több vágányon átmenetileg szünetel a forgalom. Több járat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. Az elővárosi forgalomban kimaradó járatok is előfordulhatnak. A vonatjegyeket idéglenesen elfogadják a 2-es és a 4-es metró teljes hosszán, valamint több villamoson és buszon is. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Harkivot és Odesszát bombázták az éjjel az oroszok. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. A városrészben 5 emeletes ház, valamint egy iskola és egy középület is megrongálódott. Ma hirdetik ki az orvosi élettani Nobel-díj nyertesét. Holnap a fizika, szerdán a kémia szekcióban hirdetnek győztest, az irodalmi Nobel-díj nyertesét pedig csütörtökön nevezik meg. Sziréna próbát tartanak ma Paks környékén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint délután 1 órakor a város 30 kilométeres körzetében csökkentett üzemben hajtják végre az úgynevezett morgató próbát. Az aszályos nyár miatt jelentős római kori leleteket fedeztek fel egy svájci kantonban. Az egykori helvét főváros a 2000 éves Aventicum eddig nem ismert romjait, eddig az aljnövényzet takarta. A kiszáradt talajon azonban láthatóvá váltak fürdők, utak, lakóépületek, valamint vélhetően egy templom maradványai is.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt Budapesten a Váci úton befelé a Duna közelőtt. Szintén baleset volt a 11. kerületben két helyen is, a Hunyadi János úton befelé az Építész utca előtt, valamint a Sasadi úton a Homoród utcánál. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a többnyire zavartalanul napos száraz idő, csak helyenként lehetnek fátyol felhők. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is enyhe, őszi idő lesz, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Szoboszlai előtte Nikolic ment középüt, Könyves. Szoboszlai, Könyves szép helyet csinált neki. Szoboszlai lő! Gól!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, Nemzeti Sport Rádió. Hello Sport Reggel, hello Csisztu Zsuzsi, szia Zsuzsi.
2: Hello Levi, jó reggelt.
1: És itt van Bene Feri, szia
3: Feri. Hello október, jó
2: reggelt mindenkinek. Hello
1: Feri. Szeressük már az októbert, komolyan szerint mondom.
3: Tehát, olyan, mint a hétfő. Mindent megteszel, az biztos.
1: Igen, mert tulajdonképpen...
2: Csodálatos.
1: Elnézést kérek tisztelettel. Szeresd a hónapot egyébként.
2: Sőt, a napot
1: is. Ha választanatok kell egy hónapot, hogy melyik kedvenc hónapotok, akkor az egyébként jellemző a lelketekre. A sakkban volt egyszer egy ilyen analizáció. Komolyan mondom.
3: Amikor... Melyik a kedvenc bábud?
1: Igen.
3: És ha gyalog, akkor nem szed az autót, vagy mi?
1: Nem. Ez rosszul végigvezetett gondolat.
3: Nagyon.
1: Hogyha kiválasztod, hogy melyik bábú vagy, akkor abból következteti lehet, hogy te milyen ember
3: vagy.
2: Ilyen
3: egyszer.
1: Én most te is gondolkozz valamin, légy
2: szíves. És akkor minden atléta futó? Tehát hogy lesz ez?
1: Én most meg fogom kérdezni a szakembert.
2: Te vagy a ló? Én meg lóugrásban is indultam egykor.
1: Várj egy picit, persze. Na, mindjárt megkérdezzük, tehát te azt választottad, hogy...
3: Én Bástya vagyok.
1: Igen.
2: Na tessék, okay. Most elemzed a lelkét?
1: Most már is.
3: Most hívod a pszichológust?
1: Igen, most mindjárt, igen. Most megkérdezem a szakember.
3: De miért van a pszichológus a gyors hívó gombok között nálad?
1: Napi szinten vagyunk.
2: Napi szinten? Milyen szinten vagy, fiam? Napi szinten. Jól van. Na, szóval viszont hagyd mondjak addig, amíg keresgéled itt a pszichológus számát, egy jó hírt, hogy Bolla Beddegúz.
1: Na.
2: Ott lesz, legalábbis, ha jelen lesz. Tehát nem olyan súlyos az a bokasérülés, ha minden jól megy, akkor a Ukrajna ellen.
3: Hát ez a belfaszti képek után ez egy dupla örömhír.
2: Nagyon, az nagyon csúnya nézett ki.
3: Kinézett maga az a szabálytalanság, és ahogy rárúgtak.
2: Ott van, úgyhogy ez feltétlenül.
1: Már mindjárt az elemzés egy pici idő, csak viszont most ugye arról beszélünk, hogy mi, hogyha a Nagy Zsolt helyettesíteni Kerkez Milost, és a többi, erről beszéltünk, hogy akkor nem megsérteljen esetleg Kerkez, most pedig viszont úgy alakult, hogy sárga lapja miatt nem játszik. Kerkez, így most valószínű, hogy Nagy Zsolt lép be a helyére?
3: Hát lehet Nagy Zsolt, lehet Doktorics, lehet Margráf, tehát azért vannak kapitánynak lehetősége. Nyilván nem valószínű, hogy doktor is lesz azért, hogy újoncot avatna ebbe a pozícióba.
1: De miért nem?
3: Nagy Zsolt lehet a legkézenfekvőbb megoldás.
1: Jól is játszik, igen, gyerek, szóval ezt be kell húzni, most alapvetően úgy gondolom, vagy azt érzem, tehát igazából nem gondolom, persze, de érzem, hogy valami miatt ez, és inkább presztízs, mint nem lesz egy nagyon gólgazdag, valahogy úgy vélem, de nagyon egymásnak feszülnek, és ez most több is, mint sima sportmeccs, egy ilyen foci meccs, az is biztos. Úgyhogy én ezt így
3: igen,
1: érzem.
3: Sokot én se várok, nyilván negyedik mérkőzés fáradt a csapat, de ugyanez jellemző az ukránokra is. Tehát azért az nagyon fontos, hogy ott sincs azért olyan hatalmas bőkeret, ott is azért vannak hiányzók, azért Mikolenko a védelemből sérült, Matvienko eltiltás miatt kihagyja a mérkőzést, tehát ott is van sárgalapos, sőt, ugye az első mérkőzésünkön gólszerző Szikán sem játszhat, hiszen ő is sárgalapos eltiltás miatt kényszerül kihagyni a találkozót. Én továbbra is azt mondom, hogy ugyanezzel a csapategységgel, ugyanezzel a bátor vállalkozókedvel, azért ne felejtsük el, hogy az ukrán válogatott is nekünk az a bizonyos Szikán gól, amit nagyon-nagyon elnézett a védelmünk, elsősorban a helyezkedési hibák révén, azon kívül ők se szereztek gólt. Tehát azért nem arról van szó, hogy itt most egy hatalmasan tökéletesen.
2: Én nagyon kíváncsi leszek egyébként. Ez a negyedik mérkőzés szerintem ott már nagyon szűrni fog mindenhol, ahol
1: meg a csapatok.
2: Igen, ezt mondom, hogy nagyon szűrni fog, hogy három után ki mennyire bírt még felállni.
1: Na, akkor megjött a pszichológus válasza, Feri analizálták téged. Igen, ha a Feri
2: majdnem azt mondtam, elvtárs.
1: A Bástya választaná, akkor az azt jelenti, hogy a Bástya választása, főleg Ferenc esetében általában a stabilitást, a megbízhatóságot és az erőt jelképezi. Olyan figura, mely nem cikázik össze-vissza, egyenesen halad határozottan nagy távolságra, még ha egy sünt is kell megmenteni a kertjéből.
2: Gyanítom, hogy egy picit az már ilyen hozzáadott elemzés.
1: Azon ne foglalkozzatok, szerintem. Igen. És azt mondja, hogy szereti az egyenes helyzeteket, nehezen mozdítják ki abból, amiben hisz, és ha elköteleződik valami mellett, akkor azt végigviszi. Összességében, ha egyetlen mondatban kéne jelmezni Bene Ferencet, akkor azt írja a pszichológus barátom, hogy stabil, egyenes, és elindul egy irányba, nehéz megállítani.
2: Csá! Hát, hát ez nem egy ilyen. Mint az úthenger. És egyszerű bárcsaként.
3: Elindulok, és nem lehet
1: egy jellemző bárcsa az védekező, tehát ez tényleg egyfajta védekező mechanizmust alakítasz ki magad mellett. Ugye Ferikém, ez, már így már ezzel az infóval hát, mész
3: ma
1: haza.
3: Is több lettem, köszönöm szépen.
2: Na, képzeljétek, viszont új fejezetek vannak a Ronaldo Jorge Jesus szagában. Friss hírek érkeztek Portugáliából. Hát leginkább az, hogy azért úgy tűnik, Krisztián, hogy mindenki próbálja konszolidálni ezt a helyzetet, és Jesus hát azt írja, vagy azt nyilatkozta, hogy ha akar, akkor visszatérhet a válogatottban, mondja Ronaldónak. Itt szerintem eddig sem az ott a probléma, hogy nem, ő nem akart volna.
1: Az egész,
2: nem tudom, de az viszont mindenképpen sokat elmondta, hogy ezért a játékosok közül sokan kiálltak, meg kiállnak mellette, és ugye itt is azt mondja Jesus, hogy beszélhetünk a következő kerethirdetés előtt, ha akar visszatérhet a válogatottba, de ezt úgyis Krisz fogja eldönteni. Úgy kell befejezni a válogatott időszakát, ahogy ő akarja, és ő fogja eldönteni, hogyan akarja, mondja ezt a szövetségi kapitány. De azért az mindenképpen érdekes szerintem, hogy a játékosok maguk azért nagyon kiállnak mellette. Ugye João Cancelo ismertette Ronaldot, Cristiano kapitányunk, Portugália valaha volt legjobb játékosa. Biztos, hogy a legjobb módon fog végződni a történet. Most viszont tényleg a 4 győzelem a fontos. Szóval, hogy egyrészt én azt gondolom, hogy az, hogy a játékosok kiállnak mellette, szerintem ez fontos, meg ez jó, meg erre szükség van, meg ők is érzik, és nem csak a két millió válogatott mögül kikövető Instagram drukkoló, drukker kapcsán, hanem persze, igen. És egyébként Nuno Mendes is reagált, bárkit, aki a válogatotthoz jön, szívesen látunk, ha Krisz visszatér, tárt karokkal fogadjuk. Na hát én úgy gondolom, hogy azért ennek a kis szappanoperának lesz még egy ilyen békülő fejezete, szerintem senki nem akarja, hogy Cristiano Ronaldo így mondjon búcsút a portugál válogatottnak.
1: Nyilván nem így van, amit sértődések, meg nem tudom, itt egók harca teljes mértékben, de azt én nagyon adom, hogy kapitánynak akár bármilyen játékosa is van, ott azt a sorrendet be kell tartani, kapitány az első, igen, de azt aztán nem tudom, a játékos.
3: Hallottátok, így van, hogy a portugál lópici gáspárok hatalmas, óriás plakátokat helyeztek fel, amiben Cristiano Ronaldo-t dicsőítik, és a kapitányt, hát úgymond elmarasztalják az ítéletben, szóval akkora hát, érzelmeket vált
2: figyelj,
3: ki ezt
2: az, ezt akarom mondani, hogy nyilván Ronaldo azért, amikor esetleg forró fejűen meghoz egy ilyen döntést, azért nagy valószínűséggel tudja, hogy mire alapítja ugye ezt. Tehát, hogy pontosan tudja, hogy az a, szóval, ha ez tényleg igaz, most nem mintha ezen bármi múlna a portugál válogatott sikereit tekintve, hogy most 2 millióan kikövették a portugál válogatottat, de az a hatásmechanizmus, ami ugye egy messzire rezonál, és bizony ebből azért érzékelhető, hogy milyen szerepet játszik a portugál közvéleményben, az emberek mindennapi gondolkodásában, hangulatában, uram, bocsánat, hogy Ronaldo éppen mondjuk milyen megítélés alá esik, ott van vagy nincs, egyáltalán ülhet-e a padon, vagy nem ülhet, szerintem alapvetően azért ezt mindenki tudja, úgyhogy ezek a kis, hogy mondjam, tártkaros megjegyzések, meg egyébek pontosan erre utalnak, hogy ezt mindenki tudja, hogy ez nem teszi ott a válogatottnak sem.
3: Kapitány nagyon bölcsen próbálja elsimítani a dolgot, mert képzétek el, hogy ha legközelebb nem lesz benne a keret be Ronaldo, és kikapnak. Uh-huh. Akkor milyen érzelmi hullámvasút lesz, illetve érzelmi söprés lesz gyakorlatilag a közönemi.
2: Tehát most egyelőre
3: részéről.
2: Szerintem ez azért tartható fenn, az a balansz oka, hogy nyer a válogatott.
3: Pontosan. Igen, most ha már tegnap nem nyertek volna, akár csak egy döntetlen, már mindenki arról beszélt volna, hogy ha van Cristiano Ronaldo, és az utolsó 20 percet beáll, akkor lehet, hogy nyertünk volna, és ez nagyon nehezen fenntartható állapot.
1: Na de éppen, de nyertek. Nem kell megmagyaráznom.
3: Pontosan így van.
1: Na most ennek ellenére azért egy 680 millióan követik Ronaldo-t, tehát a 2 millióan kikövették őt, vagy a portugál válogatott.
2: Nem, a válogatott. A válogatott
1: ez neki annyi, mint egy fogpiszkálót. Odébb tenné le itt az asztalon, vagy nem. Aztán őt követi 517 millióval messzeik. Egy egész nagy a differencia. Uh-huh. Aztán jönnek a, nem tudom,
2: futottak még?
1: Selena Gomez meg ilyenek, szóval nem is értem, ilyen 403 millióval. Na, szóval a legkövetettebb nem sportolók, emberek listáját vezeti Ronaldo és Messi. Már a közösségi média felületén. Tehát, hogy
3: az komoly.
1: Valamit, rendeződik, nem lepődnék meg, bár ott nagy a harc, mondjuk, ha azt nézzük a portugál szövetségi kapitányi posztra, nem tudom, álcsingózók, mondjuk mindenki Mourinho-t jelölné meg első körben, de ő most tök jól el van még egy évig a Reálnál.
2: Annyit adtál neki? Egy egész évet?
1: Nincs több gyerekek.
2: Hát jaj, de nagyon nagyvonalú vagy.
1: Sikertelenséget, a kudarca
2: halmozza. Nem így lesz.
3: Szerintem meg vagy 3 év, vagy 1 év se.
2: Igen, nem, én szerintem inkább a három. Én azt mondom. Én szerintem Mourinhohoz.
1: Zsuzsi, tudod, nagyon kedvelek, de nem lehet. Hát, hogyha, nem lehet. Hát, most nem úgy áll össze. Bár az a baj, most a reál játékosok kivéve Mbappét jó játszik, Bellingham is jó játszik most. Szóval Cucurella is, szóval, na mindegy, mindegy, nehogy, csak ezt ne vigyék tovább, mert ebben a hónapban, ha már itt októberesztünk, akkor itt azért lesz egy elklasszik a hónap végén, gyerekek, arra fel kell készülni mindenféleképpen. Na, úgyhogy azért lesznek ma is jó meccsek, egy picit így búcsúzásképpen tekintsünk rá a mai Nemzetek Ligája, meg talán holnap idénkább elég csak a mai mérkőzésekre, mert ugye a francia-belga, hát nem tudom, hogy ott az különösebben egymás érintése nélkül kevés lappat tudom elképzelni. Vezetnek a franciák 7 ponttal, aztán 6 ponttal a másodikak a belgák.
3: Na jó, de hát pont ezért lesz rangadó. Hát itt most egy esetleges belga győzelem akkor, esetén a franciákat le lehet csöpölni az
1: akkor, Ferikém, hogyha az olaszok verik a törököket, bár te azt mondtad, hogy most a törökök most behúzzák ezt a meccset.
3: Hát azt nem mondtam, de azért benne van az öntetlen. Mert remélem, hogy az olaszok nyernek.
1: Mert ha nyernek az olaszok, akkor 7 pontjuk van, és több lőtt góllal nem tudom, megelőzik a franciákat, és ha nyernének a belgák, akkor neki 9 pontjuk lenne, és akkor az a fura helyzet állna, hogy Franciaország a harmadik ebben a csoportban. Könnyen jöhet. Bosnyák, lengyel összecsapás lesz, ugye? A lengyelek nem annyira erősek, bár azért van 4 pontjuk, 5 pont van a bosnyákok neve mellett. Így a másodikak, Északír, Georgia, ugye Románia, svéd és ukrán, magyar meccsek, még a B-ligában. Hát erről északírek, nem tudom, tündöklés az mennyire megy. Még,
2: hát igen.
1: Ha grúzok nem nyernek, ott nagy baj van. Tehát nem lehet, nem tudom, egymás után, nem tudom, 3 meccset, nem tudom mennyit, igen, 3 meccs óta még gólt sem lőttek.
3: Tehát, hát azért... Képzeld el, hogy ha mi nyernénk az ukránok ellen, és mondjuk az északírek csak x-elnek, akkor nagyon érdekes helyzet, mert akkor 8-7 a pontok aránya, és utána a következő mérkőzésen őket fogadjuk.
1: Na jó, egyszerűen, tehát nekünk nyerni kell, tehát itt most nem szabadban. Az a baj, tehát egy 16 éve, nem tudom mióta matekozunk mindig.
2: Igen.
1: Hogy akkor, hogyha az első helyen álló csapatból az egyik ennek a kapusa
2: elválik. De már minden nemzet matekozik, szóval azért nézd meg itt.
1: A spanyolok nem szoktak annyira, meg az angolok. Okay.
3: Ott egyszerűen hármas szorzótáblát kell
2: tudni. Azt a kettőt talán leszámítva. Még a franciáknál is előfordulhat. Szóval látod, most is azt mondtuk, hogy ott is még akár lehet cserebere. De igen, szóval azért ugye itt az a csoportokban lévő csapatok erőssége miatt szerintem egyáltalán nem meglepetés, hogy csoportokon belül azért van.
3: Igen, és Levi, el kell, hogy mondjam, hogy azért eléggé szomorú vagyok, hogy egy válogatottat nem vettél a szádra, nevezetesen Svájc.
1: Igen.
3: Tehát 3 meccsből nem tudnak 9 pontnál többet szerezni.
1: Nagyon köszönöm.
3: Hogy végre a szádra vedd a drága helvéteket.
1: Nagyon köszönöm. Egy helvétre beszélek róluk, de most megteszem. De hogy igazából nagyon-nagyon-nagyon meg vagyok elégedve velük.
3: Ugye én,
2: és most szerintem ezt örömmel hallják.
1: Én erős kapcsolatot ápolok a svájci nagyvárosokkal. Többször voltam. No. Lucernál van persze, és még több helyen. Gyerekek, fantasztikus állom mindannyiatokon. Egy nyugodt, csendes. Tehát én szerintem ott, az autókat is a Duda az extra módon érkezhet, tehát az, hogyha rendesz egy kocsit, akkor abban nincsen Duda, mert egyszerűen...
2: Gondolod.
3: Milyenek a hivatal? Az én autóm Svájcból jött.
2: Lehet,
3: hát 2 hónapja elromlott a Duda, és nem tudok kürtölni. Tehát hozzá kell tenni, hogy én azért úgy vezetek, hogy szeretem, hogyha tudnak rólam, hogy jövök, és azért
2: és rendesen
3: nyomom. Hát
1: semmi.
3: Teljes néma csendben. Olyan svájci vagyok.
2: A férjem is nehezen viselni.
3: Olyan svájci vagyok, pedig hiába nyomom.
1: Én szerettem a Dudákat, semmi. Elmondom őszintén. Tehát, nekem régen még volt dallamkürt is a kocsimba.
2: Oh, tényleg? Igen.
3: Nyáron is, már ha erre
1: az a legalja.
3: Úristen, és mindenki tudta, hogy arra
1: járt. Volt egy autóm, és abba beleraktuk ezt a... Emlékeztek, milyen menő volt?
2: Igen.
1: Most hol lehetne ilyet szerezni? Dallamkürt.
2: Egy jó dallamkürt.
1: És ezt játszott a
3: igen, ez hál' Istennek kihalt a 90-es években Shy Guys-zal együtt.
1: Mindegy, ez már felikém. Ez most már így van. A Dudán de megcsinálta soha, amit szerintem az nem állapot.
2: De miért, hogy ez a beszélgetés köztetek hajott le, és nem valamelyik nekem. célozta ezt a mondatot.
1: Hát nem ismertük, megmondom őszintén. Mindegy.
2: Azt hiszem, ez egy másik műsor kezdete most már.
1: Úgyhogy... De mi a hivatalos? Dallamkürt? Mi az elnevezés?
2: Dallamkürt.
1: Az a hivatalos?
3: Dallamkürt.
1: Dallamkürt.
3: Igen. Nekem két, állítólag két szólamú a kürt a gépjárműemben, mind a kettő tönkrement.
2: Ezt a mindenit. Nem lehet, hogy picit túl sokat nyomtad?
3: Lehet, hogy van egyfajta
2: erre
3: ilyen kredit.
2: Erre mondják, túltoltad.
3: Tehát lehet, hogy van egy évre egy ilyen, mondjuk egy 10 percnyi kürt használat, és elfogyasztottam lehet. Szeptember szerintem végére.
1: Igen. Jó, szintén itt az itt létünk, a mai reggelünk itt létünk végére, az egy kérdést, de gurítanék.
2: Milyen bábósak táblán?
1: Nem, azon már túl vagyunk, a Dudával kapcsolatos, hogy ti dudáltok? 0-30-55-55-65, mert elvileg azt tudjátok, hogy azért büntetés járna, mert az csak bizonyos helyzetben...
3: Bizonyos esetekben megengedik. Igen. Például lakott területen kívüli előzés esetén.
1: Így.
3: És én olyankor használom.
1: Nagyon helyes.
2: De mennyit előzed a lakott területeken kívül? De arra, hogy elfogyott a tudok kereted. Bocsássam meg.
3: Egész sort előztem, amikor elhallgatott.
2: Ja, lehet. Igen.
1: Ott merült. Igen, mert én, rendszeresen dudálok kocsiba.
3: Én is, de ez valahogy megelőz azért sok balesetet. Baleset megelőzésre azért használandó.
2: Aha. Tehát amikor állsz a piros lámpán, például akkor, ugye?
3: Hát amikor mész egy mellékúton és balról akarnak neked jönni, akkor jól jön.
2: Akkor is nyomja, amikor áll a pirosnál. Csak ugye a poén kedvéért. Szerintem biztos.
3: Amikor hiányos öltözet bánnak a buszmegállóba a hölgyek.
2: Na jó, megint visszatértünk a dudához.
1: Ne tényleg, ebben én nem veszek. Ilyen beszélgetésben nem veszek. Viszont nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy itt volt, és ezzel zárjuk itt létünket a mai reggelt itt a Sportrádióban, a Sportreggelt, úgyhogy búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás, a társműsorvezető Bene Ferenc és Csistú Zsuzsa nevében a műsorvezető Harsány Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval, adásunk pedig újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Sziasztok, viszontlátásra!
2: Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Labdarúgás. Semleges pályán Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Mi vár még ránk az ezredfordulón? Énekelte Takács Tamás 1982-ben a Kártágó együttes szólistájaként a Banda harmadik lemezén. Ma már tudjuk, mi történt a második évezredet harmadikra váltó évben, és akik akkor már tudatuknál voltak, azok hosszasan sorolhatják a 2000-es év számukra a legfontosabb eseményeit. Erősen változó, hogy a fontossági sorrendben kinek mikor jön a listáján az első sportesemény, de az biztos, hogy az igazán nagy sportrajongók előbb-utóbb megemlítik 2000-ből a férfi vízilabda válogatott olimpiai győzelmét. A következő két órában a visszajátszás is ezzel foglalkozik. A társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A 2000 évi nyári olimpiai játékokon a férfi vízilabda tornát szeptember 23-a és október 1-e között rendezték, a helyszín a Sydney Ride Aquatic Center volt. Ezt megelőzően a vízilabda válogatott az 1976-os montreali olimpián lett aranyérmes, vagyis 24 év telt el az utolsó sikere óta, és már mindenki nagyon, de nagyon várt az újabb bajnoki címre sikersportunkban. Az olimpia előtt néhány nappal a csapat indulásának perceiben sugárzott a Magyar Rádió egy, mondjuk így, beharangozó műsort. Ebből is kiderült, hogy mennyire vágyott mindenki az újabb aranyra, ebben a sportban.
4: A pólósoknál mindig történik valami. Ha a tapasztalatlan látogató toppan közéjük, pillanatok alatt képesek úgy megpörgetni az illetőt, hogy néhány mondatváltás után azt sem tudja, merre van előre. De képesek úgy hajtani, edzeni, kitenni a szívüket, hogy az ember szeme szája eláll a csodálkozástól. Képesek vesztett helyzetből nyerni, és magukkal tudják ragadni a publikumot, amúgy pedig csiszolt elmék, akiknek, hiszem, játékos pályafutásuk befejezése után sem lesz gond megtalálni a helyüket az életben. Tehát igazi, jó értelemben vett vagányok, szeretnivaló csirkefogók.

0: Az együttes ezekben a percekben kezdi meg több mint 24 órás légi útját az ígéret és az olimpia földje, azaz Sydney felé. Kollégáimmal megkíséreltük végigkísérni a felkészülést a kezdettől a mai indulásig. Kezdjük tehát a műsort a szövetségi kapitánnyal, dr. Kemény Dénessel, aki a videózást a szakmai munka elengedhetetlen részének, a taktika kidolgozás fontos eszközének tartja.
1: Összesen hány videókazettája van?
2: Most így felnézek a polcra, hát én szerintem a 150-200 biztos van.
1: Mondom, hogy nem csak egyszer néz meg egy kazettát.
2: Hát ez attól függ. Van olyan, megmondom összetem, aminek a végére sem érek, már szokott tesztelni az a kollega, a kondícióedzőnk, aki a kamera mögött áll, hogy néha odahaza ő rávág valami olyan érdekességet, amit hogyha nem nézem meg a kazettát, akkor én azt ugye nem tudom, és hogyha egy-két héten belül nem szólok, akkor megkérdezi, hogy láttam-e, azt hazudom, hogy igen, és akkor kiröhög, mert ő tudja, hogy nem láthattam, mert akkor mondtam volna, hogy mit vágott bele.
1: Most nincsen papír a kezében, most nem jegyzett el, de hát gondolom, hogy ebből is van rengeteg.
2: Ez a meccs, amit most nézek, ez a világkupa döntő, magyarolasz 5-3. Erről a meccsről megvan természetesen a komplet statisztikánk. Esetleg abból a szempontból lehet érdekes alaposan végignézni, hogy ugyanilyen statisztikát készíteni az olaszokról egyenként. De mire nekünk fontos olasz mérkőzésünk lesz, az leghamarabb idén szeptember vége, addig sokszor fogjuk őket látni még más alkalmakkor, sőt, edzünk is majd közösen velük, hogy addigra már ez a kazetta, ez elavult lesz.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy nincsenek olyan konkrétumok, amiket mondjuk fejben tart egy-egy csapattal kapcsolatban, mert hogy az úgy is megváltozik, például, ha most hosszú távon gondolkodunk, akkor, amikor beépítenek egy új játékost, vagy egy régi kiöregszik.
2: Az egyének az érdekesek elsősorban, mert ők nem tudnak kibújni a bőrükből. Tehát, hogyha mi föltünk úgy térképezni egy-egy fontos játékos az ellenfélnek, hogyha kapásból lő, akkor általában mely sarkokat választja, vagy ugyanez hogy néz ki lövőcsel után, vagy emberelőnyben, vagy mely pozícióból mit szokott csinálni, és ez megvan egy csapatról, akkor ez azért nem nagyon változik. Hiába változik meg esetleg a csapatnak a taktikai felfogása. Na most az, amihez nyilván oda kell figyelni percről percre, mert ez folyamatosan változott. Azt is megfigyeltem, hogy mi kimegyünk egy világversenyre, és az összes kazettákat, amiket felvettünk, kivisszük az ellenfelekről, de ez körülbelül csak két napig használom ezeket a kazettákat, mert a harmadik naptól már azokat a kazettákat nézem, amiket ott készítettünk az ellenfelekről.
1: Most éppen mit látunk a videón?
2: Most egy gyors ellentámadás, visszaértek az olaszok, gyakorlatilag van a Várinak egy ilyen mini helyzete.
1: És ebből mi az, amit följegyezne, hogyha lenne itt papír meg toll?
2: Ebből az akcióból most kaptunk egy emberelőnyt, amit eddig lehetett látni, az, hogy a Vári, amikor odaért a helyzetbe, azért kapta az emberelőnyt, mert nem tudta belőni, azért nem tudta belőni, mert nem használta a lábát. Tehát inkább egy ilyen egyéni megjegyzésem lenne, illetőleg az, hogy az olaszok azt a védekezést játszottak, amit mi tudtunk a mérkőzésről, hogy kitámadtak, megtámadták a labdát, és ilyenkor az lenne a dolgunk, hogy a két szélső az egymásnak két paszt, így a távolságok megnőnek, és lekésnek a kitámadó játékosok. Ez nem történt, hanem egyesével passzolgattunk. Tehát gyakorlatilag az, amit a megbeszélésnél elhatározunk, és világosnak, egyszerűnek és könnyűnek tűnik, azt úgy látszik, hogy éles helyzetben nem mindig sikerül megcsinálni.
1: Van olyan, amit mondjuk meccs közben nem fedez föl, mert ugye olyan gyors a játék, meg hát mindenféle külső tényező is szerepet játszik, de itt a videónál, amikor itthon nyugodtan leül, akkor jobban kiszúrja?
2: Ezt most már annyiszor megtörtént, hogy most már észrevettem azt is, hogy melyik a játéknak az a fázisa, ami ilyen jellegű, mégpedig az ellenfél védekezésének, vagy az ellenfél ember hátrányos védekezésének a sémáit nekem lényegesen könnyebb a videón kielemezve megnézni, mint ott élesben. Tehát ott a játékosok vannak ehhez közelebb, ők azok, akik hamarabb észlelik, hogy mi az, amit esetleg tenni kellene. De miután videó alapján készülünk föl, mi előre tudjuk, hogy van az a 3-4 védekezési fajtájuk mondjuk, és az ellen mi a tennivaló, és ott, hogyha valaki észnél van, akkor azonnal segíti a többit, és rögtön azt csinálják, ami az ellen a legjobb, mert én nekem 30 méterre van, és gyakran nem látom elég jól.
1: Szokta ide-oda pörgetni?
2: Hogyha valami nagyon kritikus dolog, akkor azt esetleg

0: kétszer-háromszor is visszanézem ugyanazt az akciót, sőt, esetleg csinálok egy olyan montást mondjuk, hogyha fel akarok készülni egy ellenfélbe, és ezt megmutatom a játékosoknak, hogy egy ismétlődő figura, ami fontos az ellenfélnél, védekezésben, vagy akár támadásban, és ezt egymás mögé fölveszem háromszor mondjuk 20 másodpercben, és akkor egy percben töményen látják azt, amit ehhez esetleg nekem meg kellett nézek 50 perc meccset.
1: Említette ugye, hogy amikor kint vannak valamilyen nemzetközi eseményen, akkor szintén szokott videózni. Ilyenkor nem piheni ki magát, akkor gondolom, mert éjszakában nyúlóan nézi ezeket a felvételeket.
0: Pontosan erről van szó. Sokszor azért is vagyok esetleg az edzéseken, a felkészülési időszakban nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb, mert most már tudom, hogy spórolnom kell az energiákkal, mert egy világverseny alatt taktikai megbeszélés, mérkőzés, edzés, étkezés, utazás mellett kell még időt szakítsak arra, hogy a képmagnó felvételeket elemezzem, akár a sajátot, akár az ellenfelekét. És így kell eljutni oda, hogy a srácok időben kapjanak olyan pontos felvételeket, ami elegendő arra, hogy megértsék azt, hogy mi az ellenfélnek az erénye vagy a gyengéje.
1: De mégis hány óráig szokta nézni a felvételt?
0: Hát egy fontos meccset, legalább két meccset megnézek az ellenfélből. Az azt jelenti, hogy mondjuk a saját meccsből hazamegyünk, a saját meccs végéig én nem foglalkozhatom a következő ellenféllel, akkor, hogyha a saját meccsen valami extra történt, először még azt meg kell nézni, utána két meccset az ellenféltől, ez legalább egy 3 órás videózgatás a szobámban. Elég fárasztó, mondjuk egy esti meccs után, mire az ember ágyba kerül, akkor már tényleg bőven éjfél után vagyunk. Vegyük azt, hogy ezzel már mondjuk éjjel kettőkor el tudok aludni.
1: Egyedül alszik?
0: Igen, mindig egy-egy a szobát kérek, mert én nem vagyok egy jó szobapartner világverseny alatt.
1: Elnézést kérek előre is, de azt hallottam, hogy egy ilyen átvideózott éjszaka után ön idősebbnek néz ki, mint az édesapja.
0: Hát sajnos most már egyre ritkábban van szüksége ez átvideózott éjszakára. Az az igazság, hogy rajta nagyon látszik a fáradtság, a kimerültség, de az ember valamit valamiért csinál. Tehát én úgy gondolom, hogy nem adnak semmit ingyen, hogyha napi 18 órát lehetne aludni ehhez a munkához, és úgyis meg lehetne csinálni jól, akkor talán nem is lenne ennyire értékes az a sok érem, amit eddig sikerült begyűjteni.
2: A következő beszélgetés Szécsi Zoltánnal, a csapat egyik kapusával még akkor rögzítettük hangszallagra, amikor még cseppet sem volt biztos a helye az olimpiai együttesben. Emlékezéssel kezdtük a beszélgetést. Az 1996-os olimpia elődöntője, a vízilabda elődöntő volt a téma.
3: Emlékszem, egy mulató egységben néztük a mérkőzést, és az iszonyatos tragédia volt. Talán 3-4-en voltunk vízilabdások, de az egész mulató így összetört teljesen.
4: Úgy ültél le akkor, hogy itt egy magyar diadalt fogsz látni?
3: Természetesen.
4: És az megfordult a fejedben, hogy 4 év múlva esetleg téged néznek ugyanebben a mulatóban, ahogy Sydneyben védesz?
3: Őszintén megmondom, ilyen örök álmodozó vagyok, és a legnagyobb álmok az nagyon magasra teszi az ember, és akkor ha már egy kicsi megvalósul belőlük, az már jó. És nekem már akkor is az volt az álmom, amikor edzettem a juniorral, hogy esetleg lesérül valamelyik kapus, és akkor engem, mint éppen edzésben lévő kapust oda hívnak a tűz közelébe, természetesen ez nem történt meg, hogy 2000-ben akkor úgy számoltam, hogy 23 éves leszek, meg tudom csinálni, hogy kikerüljek.
4: Érdekes, én sok mindent kinéztem belőle, de az, hogy álmodozó típus, hogy az például soha. Miről szoktam még álmodozni?
3: Nagyon sok mindenről. Ez egyik legszebb álmom, ez az olimpia aranyi. Érem, úgyhogy szeretném, hogyha idén teljesülne ez az idei főálmom. Utána jöhetnek új álmok.
4: Magasra teszed magadnak az álom mércét, hiszen azt mondod, az olimpiai aranyérem. Lehet, hogy más hozzád hasonló 20 éves kapuvédő azt mondaná, hogy jussak be a csapatba, és már azzal is elégedett lennék.
3: Nem tudom, emlékszel, amikor egyszer talán egy jó teljesítményem után kérdezted ott a Komjádiban, az ott a legelső, nem tudom, 18-19 évesen, és akkor kérdezted, és válogatottság, meg minden, és akkor azt mondtam neked, hogy aki nem akar válogatott lenni, az OB1-es kapus se nagyon lesz jó. Úgyhogy aki nem akar olimpia aranyérmet nyerni, mindenáron, az nem kerülhet be egy válogatottba.
4: Jegyzésen te oda tudod kifulladásig tenni magad?
3: Mindenki úgy gondolja, hogy na, most ez ilyen edzés, az olyan edzés, itt a meccs, ott a meccs, mindenki azért valamit számolgat, hogy a toppon legyen, mert hogyha az ember minden edzésen 110%-osan edz, az nem lehet. De de természetesen vannak olyan edzések, amikor most aztán mindent. Más kérdés, hogy védeni mindig jól akarok, csak ahogy egy picit két különböző dolog az, hogy jól védeni, és az, hogy 100%-osan edzeni.
4: Neked lehet, hogy 110%-ot kell produkálni a hátralévő időben, ahhoz, hogy Kózoli mögött te legyél a második kapusán. Akkor a tülekedés a kapusposzton, hogy ez valami őrület.
3: Ez így van, nagyon erős sajnos a konkurencia, de ez talán arra jó, hogy még jobb teljesítményre ösztönözzön.
4: Amikor mi félre vonultunk, hogy beszélgessünk itt a Románia elleni mérkőzés után, valamit még kapustársadnak, Kovács Zolinak mondtál. Ez adja tulajdonképpen a kérdést, hogy lehet úgy három kapusnak küzdeni egyetlen helyért, hogy még nem utáljátok egymást, mint a bűn, hiszen Kovács Zoli, te és Pelle Balázs küzdötök egyetlen helyért.
3: Nem haragudhatok én rá azért, mert jól véd. Az nem jó, hogyha én úgy kerülök be, hogy ő rosszabbul véd, mint én. Úgy kerülök be, hogyha én védek jobban, mint ő.
4: Nem is kis különbség ez azért, hogyha belegondolunk.
3: Hát persze. Igazából itt a második kapusnak a célja az az, hogy ha bármi történik a Kózolival, mert hát nagy valószínűség szerint ő fogja védeni a komoly tétmeccseket. Itt arról van szó, hogy a második kapusnak nem a gyenge ellenfelek ellen kell nagyon jól védenie. Persze azok ellen is jól kell védenie, de mindenképpen késznek kell arra lennie, hogyha a Zolival bármi történjen, akkor ez a csapat vele is aranyérmet nyerhessen.
4: Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy ahhoz, hogy mondjuk te legyél a második kapus, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy az, aki majd a második kapus lesz, annak valami elképesztő önbizalommal is kell rendelkeznie. Ugyanakkor föl lehet úgy készülni a csalódásra, hogy esetleg nem téged választanak, hogy az egyik oldal önbizalmat kell, hogy legyen, a másik oldalon meg kell acéloznod magad, hogy hát uram, bocsánat, nem engem választana a kapitány, akkor is ott kell, hogy legyek.
3: Egyszer-kétszer fölmerült, de nem akartam megacélozni magamat. Amikor felmerült a gondolat, akkor gyorsan elhesegettem, és egyszerűen az ember nem is gondol rá, hanem csak arra gondol, hogy ő fog menni, tehát hogy én fogok menni. Szerintem csak így lehet nekiállni.
4: Önbizalom nélkül ezt a posztot nem lehet betölteni.
3: Ez így van, ez pontosan az, hogy amikor a kapuson érződik az önbizalom, akkor az ellenfél játékosa is megremegnek. Emlékszem pontosan tavaly ilyenkor, amikor nem volt az önbizalom meg, ami idén megvan, és egy ilyen görcsös akarással még pehjem is volt, és nem ment a védés lendszentesen, és pont amiatt nem kerültem ki a firenzei EB-re.
4: De a Sydney világkupán ott voltál, akkor jól megnéztél minden Sydneyben, hogy egy év múlva újra ide visszajövök?
3: Igen, ott vásároltam egy kabala kulcstartót, azt azóta is hordom magamnál.
4: Babonás legény vagy egyébként?
3: Változó. Alapvetően igen, borzasztóan, de próbálom magam úgy leszoktatni róla. Tehát pont idén volt az az év, amikor úgy egy-két dolog úgyis nagyon jól ment, hogy nem voltak meg a babonák.
4: Hát tulajdonképpen azért kérdeztem, hogy akkor kívánjak neked sok szerencsét, de aztán különben eszembe jutott, hogy hát ha most én Kovács Zolival vagy Pelle Balázssal ülnék itt, nekik is sok szerencsét kívánnék. Tehát ebben nem vagy igazán nagyon kisegítve.
3: De azért mindenképpen jól esik. Egy kis szerencse az mindig jól jön.
2: A szövetségi kapitány választása végül Szécsi Zoltánra esett. Aki érthetően örült ennek a döntésnek, vetétársát Kovács Zoltánt ugyanez viszont a porba sújtotta. Ám még ezután, tehát mikor kijelölésre került az utazócsapat, szóval ezután is ott volt szinte valamennyi edzésen, igazi sportemberhez méltóan segítette a társakat, és készült arra, hogy ha netán megsérül valaki, akkor beugorhasson a helyére. Néhány nappal az indulás előtt beszélgettünk. Elsőként azt kérdeztem tőle, hogy mikor megy egyáltalán nyaralni.
5: Olimpia alatt.
4: Ez nem fordult meg a fejedben, hogy a csapathirdetés után abban a szent pillanatban vedd a sátorfalat és menjél?
5: Hát legszívesebben elmentem volna a világ legtávolabbi részére.
4: És miért maradtál? Hiszen tulajdonképpen itt vagyunk az olimpia előtt néhány nappal, edzés után vagyunk, ott voltál az edzése, és direkt néztem, hogy szakítottad magad a tréningen.
5: Próbáltam normálisan csinálni. Úgy éreztem, hogy a játékosoknak talán szüksége lehet rám, és ha ezzel nekik tudok segíteni, hogy itt vagyok, akkor segítek.
4: De ehhez valami nagy lelki erő kell azért, szóval szerintem senki nem sértődhetett volna meg akkor sem, hogyha azt mondod, hogy ebből nekem elég, akkor megyek.
5: Minden perc olyan, mint hogyha az embernek lenne mondjuk egy nyílt sebe, és még szurkálnák tűvel.
4: Az nem fordul meg a fejedben néha, hogy hát ha valamelyik kapus megsérül, és az utolsó pillanatban mégiscsak megváltozik ez a helyzet, ez a rossz állam, és felébredsz?
5: Az elején úgy éreztem tényleg, hogy csak egy rossz állam, és mikor lesz már véged, aztán szép lassan, hogy telt az idő, rá kellett, hogy jöjjek, hogy nem lesz vége. Hogyha valaki megsérül, ez egy más helyzet. Drukkolni nem drukkolok senkinek, ez egy szerencsétlen szituáció lenne, akkor se ugyanaz a helyzet, mintha az ember egyből bejut a csapatba.
4: Azt mondod, az olimpia alatt nyaralni mész külföldre, belföldre, egyáltalán nézed majd a tévét, hallgatod majd az eseményeket, veszel le újságot, megnézed, hogy mit játszanak a többiek?
5: Magyarországon maradok, mert magyar vagyok, nem vagyok híve ebben nagy külföldi túrázásoknak. Az eredményt azt mindenképpen figyelmel fogom kísérni. Hát magát a meccseket azt nem tudom még, hogy meg fogom-e tudni nézni.
4: Hát igen, pont ezt akarom mondani, hogy lesz lelki erőd leülni a tévé elé?
5: Az eredmények fontosak, hogy mi lesz. Hát magát végignézni egy meccset, az még nem tudom, hogy fog-e sikerülni.
4: Tudom azt, hogy a barátaid itt vannak. Én tudom azt, hogy ez az életed, ez a rohadt vízilabda. Ugyanakkor, hogyha mondjuk úgy sikerül, hogy mindannyian várjuk, tudsz-e örülni majd az ő sikerüknek?
5: Fogok tudni örülni, mert azt hiszem, hogy megérdemli ez a csapat, hogy nyerjen, hogy odaérjen személy szerint egyenként is a játékosok, meg csapat tekintetében is. Az egy keserűség lesz, hogy én nem lehetek ott a nyerő csapatban.
4: Azért annyira ismered ezeket a srácokat, hiszen te voltál az egyik szószólója, amikor Firenzében EB-t nyertetek, hogy Benedek Tibi gyere közénk, kiabáltad be az eredményhirdetés előtt a mikrofonba. Úgyhogy szerintem abban biztos lehetsz, hogy ha testi valódban nem is leszel ott Sydneyben, azért a srácok fejében megfordul Kovács Zoli, aki végigmelózta még a csapathirdetés után is az időt velünk.
5: Hát ezt tőlük kéne megkérdezni, hogyha így lesz, akkor annak nagyon örülök, hogy talán egy picivel én is segítettem valamit, hogy jó eredményt érjenek el.
4: Várod azt, hogy vége legyen, és kezdődjön mondjuk a bajnokság, és egy új feladat legyen, és egy új megmérettetés?
5: Várom, mert hát kutyaharapás szőrével a legcélszerűbb gyógyítani, és várom a legközelebbi feladatokat a Vasasban, és persze a válogatottban is szeretnék.
4: Itt a pont a mondat végén. Szeretnél, és én biztos vagyok benne, hogy lesz is lehetőséged arra, hogy válogatottban is bizonyítsál.
5: Hát remélem úgy lesz.
2: Fodor Rajmund az egykori szegedi, későbbi ferencvárosi pólós nem egyszeriben lett a nemzeti csapat alapembere, hanem kitartó munkával vált azzá, és firenzei profivá.
6: Most az edzésen nem láttam, hogy gyakoroltad volna a fejelést.
7: Azt csak ilyen szabad időben szoktam, vagy ilyen lábtempó gyakorlatszerűen szoktam gyakorolni, de elvétve.
6: Tudod, hogy ezt miért kérdezem, ugye?
7: Talán a sevillai gól miatt?
6: Igen, igen.
7: Az véletlen volt, szóval arra nem lehet alapozni, hogy minden világversenyen történik egy ilyen. Nekem már megesett.
6: De azért az a gól a magyar-oroszon elég fontos pillanatban született.
7: Hála jó Istennek. Én jobban akartam valószínű, mint a Maximov a kapuba, hogy ez a labda az ki vagy bekerüljön.
6: Mennyire hálátlan feladat az, hogy úgymond vízhordónak számítasz olyan értelemben, hogy ugye nem te lövöd a győzelmet jelentő gólokat, hanem inkább lefogod az ellenfél játékosait, kiszolgálod a többieket, legalábbis a válogatottban.
7: Abszolút nem hálátlan ez a szerep. Alapvetően védekező játékos vagyok, annak titulálnak. Én is jobban érzem magam hátul, mint elől. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretek támadni, mert ez abszolút nem így van. Én is szeretek gólt lőni, de a gényeimben nem annyira van benne a góllövés, mint másokéban.
6: Ugyanakkor klubszinten a Ferencvárosban lőttél te már sorsdöntő gólt, sőt idén a Florenciában is.
7: Azért mondom, a góllövés nem áll távol tőlem, csak alagatodban van jó pár olyan játékos, aki góllövésre termett.
6: Azért a Florencia gólodat egy kicsit forszírozom, amikor a nápolyi közönség elhallgatott.
7: Igen, szó szerint így történt. Hát ez óriási emlékem, ugyanúgy, mint a sevillai fejes gól, hogy tényleg egy 6000 fős teltházas uszodát tudtam egy-két másodpercet teljesen síri csöndet tudtam varázsolni. Engem is meglepett, de fantasztikus nagy érzés volt.
6: Te már tagja voltál az atlantai csapatnak is. Mennyiben volt más az a Fodor Rajmund, illetve mennyiben volt más az a felkészülés a mostanihoz képest?
7: A két felkészülés között olyan nagy különbség nincs. Mind a kettővel iszonyatos meló volt, mind a kettő több mint 3 hónapig tart. Szóval ez nem csak fizikailag, de szellemileg is elég megterhelő, és nagyon-nagyon hosszú egy ilyen 3 hónapos olimpiai felkészülés. A két fordulónk közt pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy az biztos, hogy jobb lesz, mint ami Atlantában volt. Ami nem jelenti azt, hogy nem voltam elégedett ottani teljesítményemmel, csak nagyon kevés gólt lőttem. Merem állítani, hogy most ez nem így lesz.
6: Mondod, hogy nagyon hosszú ez a felkészülés, és biztos, hogy fárasztó is. Mivel oldjátok időnként a feszültséget, amikor már oldani kell?
7: Biztos hallottál már róla, hogy a csapatban vannak úgymond bohócok és kettcsinálók, Egy vízilabda edzése nem lehet unatkozni. Persze nem egy mély pont van pszichikailag, tehát előjön a fásultság. Azért mindenki maga, gondolom, otthon egy-két hobbi vagy olyan tevékenység, ami eltereli a vízilabdáról a figyelme. Abban nagyon kevés szabadidőben, ami nekünk jut, mert hát napi 7-8 óra csak azzal, hogy úszodába és ott lét és haza. Szóval csak a vízilabdával naponta ennyit foglalkozni, nagyon kevés a szabadidőt ad.
6: De azért ezt nem hiszem, hogy te mondjuk most a szabadidődben elmennél horgászni, vagy mondjuk lovagolni.
7: Hétvégén azt terveztem, hogy megyek horgászni 2 napra, ami már meghiúsult, mert Dénes bejelentette, hogy jönni fognak a románok, és szombat délig lesznek. Tehát 2 teljes napot már nem tudok horgászni, na most 1 napért meg valószínűleg nem fogok elmenni, majd meglátom, még nem döntöttem el magamba, de lehet, hogy megéri még arra az 1 napra is elmenni. Természet lágyölén a csend, természet az iszonyú módon fel tud tölteni és relaxál.
6: Az olimpia után újságok címlapjára kerültök?
7: Tudod, hogy ez eredmény függő. Nagyon szeretném, és azon vagyok, mint ahogy mindenki más. Fogadkozunk, szeretnénk megnyerni az olimpiát, de hát így van ezzel másik 4-5 nagyon erős csapat is a világon, úgyhogy az utolsó 3 nap formája fogja eldönteni, hogy melyik csapat fogja nyerni az olimpiát.

0: Benedek Tibor Fodorral ellentétben már a kezdetekkor is istenadta tehetségnek indult, abból lett nagy játékos, immár harmadik olimpiájára készül.
1: Most kezdem magam úgy érezni, hogy most volt egy pár nap pihenő itt a sok játék után, hogy újra friss vagyok, újra érzem a labdát. Nagyon örültem meg, igen. Jó, egész nap reggel is, meg most is úgy nagyon élveztem a lövést végre.
2: Azt hittem, hogy rossz helyen járok, mert akkor az edzés elején jöttem, még benn voltak a pálya elválasztó kötelek, úszás, na mondom, csak nem az úszók edzésére jöttem.
1: Kötelek azt hiszem másodszor voltak bent a nyáron, ezek ilyen időre úszások, tesztek, felmérések, amik a kapitány összehasonlítja az elmúlt évek eredményeivel. Ma például 50 métert úsztunk tisztelővel, reggel 200 métert, és megvannak az eredmények 3 évre visszamenőleg, és kiderül, hogy mennyit javultunk, mennyit romlottunk, hát általában javultunk.
2: Olimpiáig itt van a család is veled? Tehát itt vannak ők Budapesten?
1: Igen, hát összem 10-ig.
2: Lehet azt mondani, az ember számolgatja most már, hogy hány nap van még addig hátra?
1: Igazából azt számolom csak, hogy mennyi időm van arra, hogy pihent legyek, de jó állapotba kerüljek, inkább ez még nem is az olimpia él bennem annyira, hanem inkább a saját formám, a saját frissességem, ami fontos, hogy állandóan javuljon.
2: Emlékszem, beszélgettünk akkor, amikor az Unikum kupán mondtad, hogy jó volt újból magyar közönség előtt játszani, jó volt újból meccset játszani, szóval ahhoz képest léptél elő.
1: Hát mindenképpen, most túl vagyunk 14 mérkőzésen, meg egy csomó edzőmérkőzésen, ami azért hát nagyon fárasztó volt, úgyhogy a végére tényleg nagyon elfáradtam. Most ez a szakasz az, ahol kicsit pihenni is kell, de a pihenése együtt jön elő a teljesítmény is.
2: Ezek az utóbbi időben elszenvedett vereségek, ezek jók vagy nem jók? Gondolok itt arra, hogy én azt mondtam az Unikum kupán például, amikor kikaptatok a spanyoloktól, hogy ez egy jókor jött vereség volt. Aztán utána jött egy amerikai vereség, jöttek újabb és újabb zakók.
1: Az olimpiai minden meccsre rá lehet mondani, hogy jókor ilyen, igazából azért senki nem örül annak, hogy kikap. Vannak hibák persze, igazából az a tűz, ami jellemző ez a csapatra, még nincs meg, de nem is lehet meg egyelőre, mert nagyon hosszú ez az idő.
2: Ne is legyen még meg, nem?
1: Pontosan, és emiatt előfordul az, hogy a csapat kikap. Nem avval vagyunk jobbak a többieknél, hogy mondjuk jobban lövünk, persze a végére jobban is kell, hogy lőjünk, de nem olyan nagy a különbség. Igazából a csapat az, ami majd, amikor tűz lesz, és mi visszük előre egymást, és üvöltünk egymással, ami előre vitte mindig ezt a csapatot, és ennek eljön majd az ideje 5 hét múlva.
2: Biztos vagy abban, hogy lesz tűz ebben a csapatban?
1: Hát szerintem ettől a tűztől függ az olimpia, szóval az erő kell, hogy meglegyen akkor, amikor ott vagyunk, ami majd segít azokban a nehéz pillanatokban, mert hát biztos, hogy lesznek nehéz pillanatok, mert olimpiát nem lehet könnyen nyerni, és lesz 3 élethalál meccs, ahol akár 8. is lehet az ember, hogyha abban a pillanatban nincs az az állapot, az az idegállapot, az a koncentrálás, ami szükség lesz majd.
2: Megfordul a fejedben néha mondjuk a 4 évvel ezelőtti olimpia?
1: Persze, 4 évvel, 8 évvel ezelőtti igazából nehéz elfelejteni a rossz élményeket, és hát valahol nem is szabad elfelejteni, mert hát ha valamitől megérek, vagy valamitől nagy játékos ezek a munka attól, hogy mögöttem van ez a 8 év, akár rossz emlékekkel, akár jó emlékekkel, de mindenképpen kell, hogy segítsenek abban, hogy Sydneybe tényleg jó legyek.
2: Mennyiben más ez a csapat? Mennyiben más ez a felkészülés, mint mondjuk Barcelona előtt, vagy Atlanta előtt?
1: Abban különbözik minden kapitánynak más a elképzelése, más, hogy tartja az edzéseket, ebbe különbözik gyakorlatilag meg az, hogy hát új emberek vannak, nem is a játékosok különböznek, hanem inkább a csapat. Ez a csapat össze tudja szedni magát nagyon nehéz pillanatokban, amit már bizonyított többször, és ebben jobb esetleg, mint az elmúlt évek csapatai, mert hát én Barcelonába is, meg Atlantába is úgy mentem ki, hogy aranyérmes leszek, úgyhogy én most nem mondhatom azt, hogy ez most sokkal jobban hiszem, mert ugyanúgy hittem Atlantába is, meg Barcelonába is az aranyérmet. De úgy érzem, hogy ez a csapat mégis erősebb a másik kettőnél.
2: Mondhatom azt, hogy 8 évvel ezelőtt Benedek Tibor egyike volt az ifjú titánoknak, 4 évvel ezelőtt az a stabil, meghatározó játékos ász, most pedig mondjam azt, hogy a nagy öreg vagy? Vagy mit mondjak egyáltalán?
1: Hát igen, úgy érzem magam 28 évesen, mint a nagy öreg, pedig hát vannak csapatok, ahol 35-36 évesek a nagy öregek, majd 10 éve idősebbek nálam. Magyarországon ez a vízilabda, nagyon sok fiatal van, nagyon sok tehetség, egymás után jön ennek a hatalmas ászok, és tényleg minden évben újra az embernek csúcson kell lenni ahhoz, hogy bent tudjon maradni a magyar válogatottba, ami hát nagyon jó, remélem, hogy annyira jó, hogy csapat nyerni is fog, mert hát évről évre jó játékosok vannak, de hát igazából már hány éve nem jött ki egy igazán nagy eredmény, egy olimpiai vagy világbajnokság, úgyhogy remélem, hogy ez a csapat, meg az, hogy tényleg fantasztikus játékosok vannak a csapatban, be is fogjuk tudni bizonyítani.
2: Tudod, mind gondolkoztam most, hogy mondtad, hogy 28 éves a nagy öreg vagy. neked is belefér akár 5 olimpia pályafutásodba, mint Gyarmati Dezsőnek például.
1: Igen, de ezek az eredménytől függnek. Tehát minden olimpia egy meghatározó a következő 4 évre. Meg az én jövőm is magam szempontjában, meg az általában az egész környezet szempontjából biztos, hogy ez az olimpia fog meghatározni. Hogyha jó eredmény lesz, akkor biztos számítanak rám, akkor inkább nekem kell eldönteni, hogy csinálom-e vagy nem. Ha rossz eredmény van, akkor meg inkább a fiatalokra fognak biztos számítani. De ez normális, mondom, annyi tehetség van, hogy ez elkerülhetetlen.
3: 2000. szeptember 12-én, vagyis a Sydney olimpia rajtja előtt néhány nappal sugárzott a Magyar Rádió egy műsort Felkészülés az olimpiára címmel a póló válogatottról. Hamarosan ennek a műsornak a második része következik.
4: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
6: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
7: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
9: Nagyszombaton javítan a labdarúgó válogatottunk az ukránok ellen. Előrehozott választások lesznek Spanyolországban. Szerdáig még marad a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
4: Sporthírek.
9: Este másodszor is találkozik a Nemzetek Ligája B divíziójában Ukrajnával a magyar labdarúgó válogatott. Szoboszlai Dominikék a másfél héttel ezelőtti egy gólos vereséget próbálják megfelettetni a felvidéki Nagyszombatban. A 20 óra 45 perckor kezdődő összecsapást élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió, valamint 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádió is. Tegnap 4 mérkőzést rendeztek a Nemzetek Ligája A divíziójában. A kettes csoportban Görögország-Németország 0-0, Hollandia-Szerbia 2-1, a négyes csoportban Portugália-Norvégia 2-1, Wales-Dánia 0-1. A DVTK nyerte a női kosárlabda bajnokság tegnapi rangadóját, miután 74-57-re győzött hazai pályán a Szekszárd ellen. Mindkét magyar csapat kikapott az osztrák bázisú jégkorongligában. A Ferencváros a Bolzano ellen szenvedett vereséget büntetőkkel 4-3-ra, míg a Fehérvár a Valpusztéria otthonában kapott ki hosszabbításban 3-2-re. Max Verstappen nyerte a közel-keleti konfliktus miatt rendhagyó módon Malajziában rendezett Forma 1-es bahreini nagydíjat. A másodikként célba érő Kimi Antonelli 84 pontosra növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A három mai magyar érdekeltből egy már búcsúzott, kettő viszont még versenyben van a bakui cselgáncs világbajnokságon. A férfiak 66 kg-os súlycsoportjában Pongrácz Bence egy győzelem után a 32 között kikapott, így kiesett. Pupréka 52 kg-ban ippon győzelemmel lépett a 32 közé. Ugyanebben a kategóriában idő előtt fejezte be első mérkőzését Gyertyás Róza is, aki szerb riválisát legyőzve, már 8-at döntős.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
9: Előrehozott választások kiírását jelentette be a spanyol kormányfő rendkívüli televíziós beszédében. A kormány délelőtt ül össze, hogy döntsön a parlament feloszlatásáról. A bejelentés nem érte váratlanul a spanyol közvéleményt, miután a törvényhozás alsóháza pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, miközben országszerte folyamatosan tüntetések zajlanak. Ismét civil áldozatot követeltek az orosz légi csapások Ukrajnában. Harkiv egyik kerületében egy ember meghalt, hatan megsebesültek, amikor lakóházat ért találat. A városrészben 5 emeletes ház, valamint egy iskola és egy középület is megrongálódott. Az odesszai orosz légi csapásokban több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk. Sebesültekről onnan nem érkezett jelentés. Egy hónapra letartóztatták a férfit, akit a saját nagyanyja megölésével gyanúsítanak. Csütörtökön egy fővárosi második kerületi társasházból érkezett bejelentés, hogy egy lakó a nagymamájával veszekszik. A kiérkező rendőrök az épület udvarán találták meg az idős asszony holttestét. A bíróság a szökés elrejtőzés, a tanúk befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt rendelte el a letartóztatást. Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, emiatt több vágányon átmenetileg szünetel a forgalom. Több járat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul. A vonatjegyeket idéglenesen elfogadják a 2-es és a 4-es metró teljes hosszán, valamint több villamoson és buszon is. Földkörüli pályán érlelt viszkivel kísérleteznek skót és japán kutatók. 2 év múlva juttatnak majd az űrbe egy skót viszki mintát egy műholddal. Arra számítanak, hogy a Földet 90 percenként megkerülő űreszközön a kísérlet 5 éve alatt a szélsőséges hőingadozás miatt rendkívül karakteres ízt kap az ital.
4: Közlekedés.
9: Több helyen is baleset történt a fővárosban, a Róbert Károly körúton a Váci úti kereszteződésnél, a Podmanicki utcában a Ripoll-Rónai utca előtt, a 11. kerületi Füredi utcában az Őrs vezérterénél, valamint a 11. kerületben a Sasadi úton, a Homoród utcánál. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
4: Időjárás.
9: Folytatódik a többnyire zavartalan, napos idő. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 2000. szeptember 12-én, vagyis a Sydney olimpia rajtja előtt néhány nappal sugárzott a Magyar Rádió egy műsort, felkészülés az olimpiára címmel, a magyar vízilabda válogatottról. Akkor 11 nappal voltunk az első mérkőzés előtt, és 24 évvel az utolsó pólós olimpiai győzelem után. Vagyis mindenki nagyon várta a csapatsport diadalt.
0: Székely Bulcsú alaposan megküzdött, hogy nem mondjam, megszenvedett azért, hogy olimpikon legyen. Évek óta ott van a tűz, akarom mondani a válogatott körül, de egészen mostanáig kiegészítő ember volt csupán.
10: Eddig nagyon jó idő volt, de hát ilyen esős időben nem lehet öröm edzeni.
11: Azt hiszem, hogy ez a felkészülésnek ez a része, ez már inkább a várakozása az eseményre, az olimpiára, úgyhogy tulajdonképpen itt már az idő, az majdnem mindegy milyen idő. Hát persze jobb napsütésbe edzeni, de aztán most már senki nem rágódik ezen.
10: Mi van benned? Félsz, izgulsz, tartasz az olimpiától, nagyon várod?
11: Nagyon nagy várakozás, irtózatosan nagy várakozás, és pont emiatt ugye egyre több energia, úgy érzem. Most már tényleg azt várom, hogy meglegyen az első sípszó, és hogy tényleg el tudjuk kezdeni az olimpiát, mert hát azért most már olyan régóta erről van szó, és most már kialakult a csapat, most már tényleg csak erre koncentrálunk.
10: Előtte beszélgettetek arról, ki marad itthon, ki nem lesz majd a csapat tagja, vagy ez tabu téma volt közöttetek?
11: Én úgy éreztem, hogy nem igazán beszéltünk erről. Gondolom mindenki magában tudta, vagy gondolta, hogy kivel kell megküzdenie, vagy ki az, aki még esélyes arra a posztra, miért ő harcol, de úgy kollektívan beszélni, annyit beszéltünk róla, hogy ne hátráltasson semmilyen mérkőzést, vagy semmilyen munkát, az egymás elleni rivalizás, hanem inkább erősítse azt, és inkább ez is hajtóerő legyen, ami én úgy érzem, hogy az is volt végig a felkészülés során.
10: Neked volt kételyed, hogy esetleg te leszel az, aki itthon marad, vagy hogy te utazol-e?
11: arra gondolsz, akkor nem volt biztos az, hogy én ott leszek Sydneyben. Hát tulajdonképpen én ahhoz képest nagyon messziről indultam, idézőjelem, mert 99-ben firenzei EB-n 16. ember voltam, tehát nem voltam benne az EB csapatban, csak a Tibornak az eltiltása miatt kerültem a 15-ös EB keretbe. Tehát tulajdonképpen a 16. helyről kellett nekem tulajdonképpen egy év alatt beverekednem magam, amihez nagyon sok minden kellett, szerencse kellett, a család támogatása kellettek, a barátok támogatásai, kellett hozzá a Fradi, hogy megnyerjük a bajnokságot, és még nagyon sok minden.
10: És kellett az, hogy tulajdonképpen ez az év a te éved. Nagyon jól ment ebben az évben a játék.
11: Hát le is kopogom, de remélem, hogy nem múlt időben beszélünk róla, hanem remélem még kitart ez egy pár hétig.
10: Az igazi korona, és te is erre céloztál ezen a teljesítményen, az olimpiai bajnoki cím lenne.
11: Igen, én így ezt nem mondom ki kabalából sem, meg úgy gondolom, hogy ez majd úgy is ott fog realizálódni, hogy mire vagyunk képesek így, de mindenképpen egy jó szereplésbe bízom az olimpián, és bízom abban, hogy tényleg sikerül az álmunkat valóra váltani.
10: Ha nem sikerülne, azt mennyire fognád föl tragikusan? Még nagyon fiatal vagy, több olimpián ott lehetsz.
11: Nehéz erre így válaszolni, hogy mi lenne akkor. Mi lenne akkor, hogyha valakivel baleset történne, hogy dolgozná fel az ember. Ez akkor történik az egész, amikor bekövetkezik az a bizonyos esemény. Ezzel nem gondolkozom, vagy nem is gondolkoztam, hogy mi lenne akkor, hogyha nem sikerülne, mert minden percben arra gondolok, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy sikerüljön, nem arra, hogy mi lesz majd, ha nem sikerül. Mindent úgy alakítunk, hogy tényleg október elején, illetve szeptember vége felé a legjobb formát tudjuk nyújtani.
10: Nehéz ezt megtenni?
11: Hát nehéz, persze, nehéz, de ez tényleg ez egy olyan hajtóerő az olimpia, hogy azt hiszem, hogy emellett minden könnyű, szóval tulajdonképpen nem is figyel oda az ember az edzésen milyen munka van, mert tulajdonképpen mindig minden nehéz pillanatban át tudja magát gördíteni, pont ezért, mert arra gondol, hogy milyen jó lenne.
0: Kósz Zoltánt a szakemberek és a szurkolók is a világ egyik, ha nem a legjobb kapusának tartják. Az utolsó edzések egyikén hűvös, csúnya, esős időben ültünk le beszélgetni a hajós Alfred Uszoda nyitott medencéjének a partján.
12: Már túl vagyok egy kiadós náthán, meg arcüreggyulladáson, remélem nem fog kiújulni, de hát azért vasból vagyunk mi is, szóval biztos, hogy bírjuk a terhelést.
13: Biztos, hogy bírjátok? Te, én mindig múltkorjában is ezt kérdeztem tőled. Mennyire nyomaszt az, hogy Kósz Zoltán az alapember, mindenki azt mondja, hogy ő a legbiztosabb tag, ő, aki jól kell, hogy védjen, és most csak közeledik azért az olimpia.
12: Nem mondom, hogy nem nyomaszt, de hát hogy mondjam, majd elválik. Az eddigi versenyeken nyújtott teljes alapján alakult ki ez a vélemény, hát az ugye nem volt véletlen, hát én bízom benne, hogy akkor most is az eddigieket tudom majd nyújtani, ami persze még mindig nem biztos, hogy elég a győzelemhez, hiszen hát ez nem egy emberes csapat, ezt már elmondtuk többet is, szinte ez az egyik legfontosabb dolog, amiben különbözik az eddigi csapatoktól, hogy itt egyszerre 3-4 ember is jól tud játszani, és akármelyik 3-4 szinte a 13-ból jól tud játszani.
13: Hogyha összehasonlítod mondjuk az 1996-os csapatot, akkor milyen különbséget érzel?
12: Összetételében egy kicsit homogénebb úgy érzem. Most már eltűntek a nagy korkülönbségek, egy-két kivétel van ugyan, de nagyrészt most már a 24-25 éves korosztálya domináns. Benedek Tibi, Varga Zsolt és jó magam lógunk ki egy kicsit a sorból, bár amikor sok öreg és sok fiatal volt ez a csapat, akkor is arról volt híres, hogy homogén, tehát megtaláltuk a hangot egymásra. Én szerintem ez mindenképp egy pozitívum. Valahogy tudatosabbnak érzem a felkészülést. Most arra azok a játékosok, akik akkor még fiatalnak és tapasztalatlannak, ám tehetségesnek számítottak, mára már beért játékosok, és amit akkor még esetleg csak egy-két meccsen tudtak hozni, azt most már általában stabilan, majdnem a világverseny egész ideje alatt tudják hozni.
13: Ez Zoli, nem az olimpiára vonatkozik a kérdés, hanem inkább a válogatottságra. Egy olyan játékos, mint te, aki fiatalon került a nemzeti csapatba, egy szimpla válogatott mérkőzés még tűzbe lázba tud-e hozni? Az olimpia nem kétséges, de egy szimpla nemzetek közötti mérkőzést kérdezek.
12: Na, változó. Ez a saját magam által érzett forma alapján szokott alakulni, hogyha úgy érzem, hogy nem egészen vagyok a topon, akkor hajlamosabb vagyok izgulni. ez általában jól szokott elsülni, amikor pedig érzem, hogy jó formában vagyok, akkor valami hihetetlen, már elnézést a kifejezésre, de tényleg hihetetlen magabiztossággal tudok beállni a kapuba, és az pedig elég.
13: Miért kéne elnézést kérned ezért? Szóval ez direkt jó egy kapusnál?
12: Jó a kapusnak, de már az embernek vigyázni kell, mit mond, mert nem lehet tudni, hogy ki üt vissza, melyik mondata üt vissza. Ezt majd mindig ugye a tettek meg a későbbiek minősítik, és aztán ahogy az ember elkapja a fonalat, úgy esik transzba.
13: Az első védés fontos?
12: Most már talán annyira nem, mert általában át tudom dolgozni a formámat, tehát hogyha az első gól mondjuk az én hibám is volt, azért nagy általánosságban át tudom fordítani. Tehát le tudom küzdeni azt a fajta elbizonytalanodást a meccs további része a során. Hogyha meg tényleg van egy jó védés az elején, az legtöbbször pedig garancia a jó teljesítményre végig.
13: Ilyenkor az olimpia előtt néhány nappal kell-e az, hogy otthon a feleséged nyugodt légkört biztosítson, megsimogassa a buksi fejedet, hogy ágyba hozza a reggelit, és így tovább. Tehát van valami különleges allűrűd ilyenkor?
12: Most is jól esik, meg általában is. Nem szoktak ezzel problémák lenni. Hát persze az ember ilyenkor azért kicsit az idegei már kiállnak a bőre alól szinte, úgyhogy egy-egy kedves szónak nagyon nagy jelentősége tud lenni.
13: Gyereknek már mondod, hogy papa el fog menni egy hónapra, vagy több mint egy hónapra?
12: Ezt még nem tudom igazán, hogy mi a jó, ha mondom, vagy nem. Még nem mondtam. Már az olimpia úgy szóba került, és akkor megígérte, hogy fog szorítani. Persze ezeket a szavakat a szájába kell adni, és akkor egy ilyen mókásan ő visszaadja.
13: Mennyi idős most?
12: 2 éves és 3 hónapos. Rengeteget beszél, úgyhogy most már így a két öklét ökölbe szorítja, és mondja, hogy apa, nyerünk, apa, gyerünk.
13: Azt ezek szerint akkor fölfogja, hogy a papának jelen pillanatban az a dolga, hogy készüljön valamire, ha talán még az olimpiát nem is. Meg azt is fölfogja ezek szerint, hogy a papa vízilabdázik.
12: Azt abszolút. Ahogy én is, ő is szinte az egész nyarat az uszodába töltötte. Otthon meg elkerülhetetlen, hogy a fürdőgatyák, a köpeny, szanaszét, este felé az ember csak ledobja oda, száradjon meg, ahol van, meg a sapka, és akkor néha azt veszem észre, hogy a fején a sapkával mászkál, meg gurítja a labdát, meg ilyenek. Ez már azért elkerülhetetlen, hogy beleivódjon.
0: Hát, eddig tartott a legszeretetre méltóbb csirkefogókról, a magyar vízilabdásokról szóló összeállítás. A közvélemény annyira bízik a társaságban, hogy akár most olyan slusszpoénként is következhetne a Queen együttes Mi vagyunk a bajnokok című dala. De nem szeretnék elkiabálni, az ég egy adta világon semmit. Ezért ezt a számot október 1-ére tartogatjuk.
3: És valóban 2000 október 1-én lejátszotta a rádió a pólócsapat tiszteletére a Mi vagyunk a bajnokokat a Queen-től. Egyébként a most hallott műsort 2000. szeptember 12-én, vagyis a Sydney olimpia rajtja előtt néhány nappal sugározta a magyar rádió, azokban a percekben, amikor a pólóválogatott útra kelt Ausztráliába. Aztán 11 nappal később a válogatott tagjai beugrottak a medencébe, első meccsükön a világ másik részén a Sydney Ride Aquatic Centerben. Hamarosan a diadalmas 9 nap krónikája következik, bő egy órában.
4: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
3: A 2000 évi nyári olimpiai játékokon a férfi vízilabda tornát szeptember 23-a és október 1-e között rendezték. A tornán 12 nemzet csapata vett részt, ezeket 2 6-os csoportba sorolták, és mindkettőből az első 4 jutott a negyed döntőbe. Magyarország csoportja nehéz volt, de 2 csapat megelőzése nem okozhatott gondot. Az első meccs a közepesen könnyű kategóriába tartozott, vagyis kötelezően legyőzendő ellenfél, Görögország várt a magyar válogatottra.
13: Megkezdődött az utolsó 40 másodperc, kislő kapufa. Na ne panaszkodjunk bal szerencsére, mert azért nekünk is volt, amikor a kapufa hárított. Támadnak a görögök az utolsó 20 másodpercben, aztán labdát szerzünk, és a labdaszerzés után kásásnál van. A játékszer kásás kinéz az órára, ezt már nem fogja rádobni, talán Birosnak adja, Birosnak még van 4 másodperce, lepattan a kezéről a labda, úgy is mondhatnám, csomagot megszerzi. 7-4 a találkozó végeredménye, kedves hallgatók, megvan tehát az első győzelem, amely könnyűnek indult, és a vége is könnyen. Közben azonban a frász jött ránk, hiszen 5-0 után 5-4 is volt. Most azonban ebben ne foglalkozunk. Magyarország, Görögország, 7-4. Kis Gergőt kérdezem először, hogy milyen volt ez a mérkőzés, mert én azt mondtam, hogy 5-0-ig ment minden simán, mint a karikacsapás, aztán 5-4-nél megevett a fene.
1: Mindenki azt mondta rólunk, hogy a görög-holland meccs lesz a bemelegítő. Hát 5-0-ig úgy is nézett ki, mi nem vártuk ezt, és aztán jött az igazság, hogy az olimpián nincsen könnyű meccs. És elkezdtünk nem úgy játszani, ahogy igazából elkezdtünk 5-0 után. És én nem vártam gólzáporos győzelmet, de 5-0 után úgy gondoltam, hogy biztos győzelem lesz. Magunknak tettük nehézé, mert olyan hibákat követünk el a második felében a meccsnek, amit az elején nem.
14: Kérdezem Molnár Tamás doktort, hogy mik voltak ezek a hibák, amik 5-4-re fölhozták a görögöket?
15: Ugye vezettünk 5-0-ra, lecserélték a első számú kapust, bejött a második kapus, és nem lőttünk neki kapura. Úgy érzem, hogy nem véletlen a második kapus, ő is nyilván világszínvonalú, mivel benne van egy ilyen mezőnybe, de nem kellett volna tőle félni, megijedni, ugyanúgy ki kellett volna játszani azt a 2-3 ember előnyt, ami a 30 negyed elején volt, és akkor meg lehetett volna tartani az 5-6 gólos előnyt. De azt hiszem, hogy ez a 3 gólos előny egy nyitó meccsen, ami reggel 9:30-kor van maximum, és elfogadható. A holnapi 9:30-es meccsen már könnyebben fog menni, ebben biztos vagyok.
14: Így se védik túlzott a centereket, kaptál mindent, hideget, meleget.
15: Erre a stílusra készültünk fel, hogy a centereket nem nagyon támogatják. Arra kell törekedni, hogy nem elveszteni a labdát, amit nagy nehezen be sikerül adni, illetve kontrafaltot nem szabad csinálni. Meg kell próbálni ezzel a felfogással együtt élni, erre készültünk, nem lesz gond.
14: Gergő, mondtad, hogy ugye holnap is 9:30-kor játszotok, mennyire üli meg ez a társaság lelkét, hogy sorozatban játszotok hajnalban?
1: Egy vízilabdázónak azt mondom, a késő esti meccs az álma, amikor égnek a lámpák és telt házon, mert ugye akkor mindenki jobban ráér este fele. Ez a reggeli időpont, ez elég furcsa, de nagyon örülök, hogy tele volt az uszoda, és nekünk is úgy kell készülni, hogy a szurkolók ilyen lelkesen készülnek. Már kezdünk hozzászokni ez a fél hetes keléshez, 7-kor reggelizünk, úgyhogy meg kell próbálni mindent, mert még 7 meccsünk van, és ezért jöttünk, hogy minél jobban sikerüljön.
3: Görögország után egy nappal a csoportban leggyengébbnek gondolt Hollandia várt a magyarokra.
14: Székely vadvihamban megúszik itt a jobb oldalon, be kellene játszani, bent nincs azonban senki, egy szabaddobást mindenképpen kap, mert De Bruyne szabálytalankodik vele szemben, a szabaddobást hátra adja, Steinmetznek, Steinmetz Kásás, Kásás kinek tudja adni, talán Birosnak, de Biros nagyon kihúzódik a sarokba, így ezért nem olyan ki adja a labdát. Molnár, mit csináltál? Molnár most már ad a közönségnek is valamit, ami a régi vízilabdára emlékeztet, amikor még volt idő arra, hogy mozduljon a center, amikor még nem vasmarokkal fogták. Egy olyan csavar, ami hát egyszerűen csodálatos. 13-7, emberelőnyben Székely Bulcsú lő, azonban ha a kapus fejéről kipattan a labda, még van néhány másodperc ebből az emberelőnyből, és ha az elsőt nem, akkor a másodikat igen. Kásás, Steinmetznek adja a labdát, Steinmetz pedig behúzza. 14-7 a találkozó állása. Kis Gergely indítja, Székely Bulcsú, micsoda lendülettel úszik föl, még mindig nála a labda. Nagyon ütni se tudják, átjátszik középre, ott egy 4 méteres meg kell ítélni. Kásás nem tudta kiemelni a kezét. Kásás végzi el ezt a 4 méterest, Kásás már 3 volt. Hú, de szemtelenül lőtte. Úristen, kinézett a játékvezetőre, és aztán valahogy így megtolt. Ha nem is tudom, hogy kéne ezt vízilabdásul mondani. 15-7. Nézzük a mieinket. Kis Gergő őrületes. Egyszerűen őrületes Kis Gergő, hogy megkacsázza a labdát, bevágódik a hálóba. 16-7. Kiállítás lesz. Steinmetz megy ki a medencéből. Megkapják a hollandok ember előnyben, ott a jobb oldalon. Aztán Van den Meer le a sarokba, de bunt, és aztán egy pöccintés. Belövi önmaga második csapata 8. gólját. 11 másodperccel a vége előtt rossz helyre adja Kis Gergő a labdát. A végig nagyon jól játszó Kis Gergő kezéből túlcsúszik a labda. Most már csak 6 másodperc van hátra. A hollandok nem is akarnak előre menni, adják Van den Meernek, aki a saját kapuja előtt is rá tudja lőni a labdát, ő azon most nem lövi rá. Itt a vége, Magyarország-Hollandia 16-8, végig biztosan vezetve, könnyedén győzött a magyar válogatott.
3: A két győzelemmel gyakorlatilag megvolt a csoportban az első 4 hely valamelyike, ezzel a továbbjutás. A folytatásban lehetett kísérletezni, mert úgysem lehetett kiszámítani, hogy milyen sorrendben jönnek az ellenfelek a másik ágról az egyenes kieséses szakaszban. 2000. szeptember 25-én ki is kapott a válogatott 8-7-re Horvátországtól, majd jött az Egyesült Államok elleni vízi ütközet, erre szeptember 26-án került sor.
14: 2-1-re vezet a magyar együttes, és jönnek előre újból a mieink. Talán a tanácsalanságot föloldja majd az, hogy vezetünk ott a labda Kásásnál. Egy lövés gól! Na ez az, Vári! Ez az, Vári! Szepesi György tapsol!
16: teljes joggal.
17: Öröm, most már igen.
16: Valahogy, amikor azt mondta, hogy gyerekek, elviszik a fejeteket, akkor évek, nem tudom, hallották.
17: Lehet, hogy hallották.
16: Öröm.
17: Lehet, hogy hallották, Várinak volt vér az agyában, rálőtte a labdát, és a kapus Heket keze között ott van a hálóban. 3-1-re vezet a magyar együttes. Természetesen még nagyon-nagyon messze a vége, hiszen az első negyedben járunk, és az első negyedből még bő 1 perc a hátralévő játékidő. Megint emberhátrányban kell küzdenünk, harcolnunk, akkor, amikor Ödingnél van a labda, Öding vissza Krédelnek, Krédel szerencsére pontatlanul passzol tovább Ödingnek, Öding kezéről lepardul a labda, aztán utána úszik, adja a túloldalra, és amikor lő az a védő, akkor nagyon szépen megnyúlik Kózoli, és a jobb kapufa mellől a játéktéren kívülre, az alaponalon kívülre tolja a labdát. 5-3-ra vezet a magyar együttes a második negyedben. Krédel, Öding, amikor lejár az ember hátrány, beúszik ebben a pillanatban, nem Vári, hanem Fodor Rajmund jött be a helyére. Fodor közben Mersz kiúszik az emberre, és egyre kijjebb nyomjuk a védekezésünket. Ennek ellenére, amikor ezt mondom, Béli bent a center pozícióban egy nagyon szép csavarral beveszi a hálónkat. Tehát Béli góljával ebben a pillanatban 5-4-re módosul az állás. Azért olyan nagyon nem tudunk megugrani. Olyan nagyon nem tudunk megugrani. 2 gól, 1 gól. 2 gól, 1 gól. Hát ha ez maradt, talán tarthatjuk a lépést.
16: 3 emberünk volt egyen, és mégis be tudta lőni.
17: Igen.
16: A kapussal együtt.
17: A Béli egy csavarral. Nagyon szép volt a csavar. Mondanám, hogyha mi lőttük volna, de hát el kell ismerni így is, hogy szép csavar volt. Jó játszik az amerikai együttes. De hát ezért olimpia az olimpia, és nem érne semmit, ha nem kellene megharcolni. És én nagyon remélem, hogy megharcolnak a fiúk. Hiszen úgy értékes a győzelem, ha győzelem lesz a végén. Felejtsük el a tegnapi 8-7-es vereséget Horvátországtól. Persze ne felejtsük el. Legyünk ott a kisagy aljában, legyen ott ez a vereség, és legyen intőjel a számunkra. Közben kiállítanak a játékvezetők egy amerikai játékost. Humbertnek kell elhagyni a medencét, és eltékozoljuk a labdát. A nehezen megszerzett labdát ember előnyben eltékozoljuk, és már jön Arroyo, hogy úszik fölfele, milyen veszedő gyorsan, megpróbál vele lépést tartani Varga Zsolt, aztán érkezik Benedek is, lenyomjuk a víz alá, szabad dobás, teljes joggal az amerikaiak javára, háj, ember előnyben eltékozolni egy labdát, több mint luxus, 5-4 a találkozó állása, 1 perc 24 másodperc a második negyedből hátralévő játékidő, az amerikai Krédel révén, Krédel messze van, de kiemelkedik a vízből, adja Azevedónak, Azevedo megint a túloldal. Arroyónak, Arroyo, a két spanyol nevű játékos, bejátszik centerbe, és a center elé Kozzoli nagyon szépen kiúszik, és megszerzi a labdát. Marad az 5-4, egyetlen perc a hátralévő játékidő, de még a második negyedből. De nehéz. Persze ezért szép, mert nehéz. Mercnél van a labda. Merc adja Benedeknek. Benedeken ott van Schumacher. Schumacher mellett tovább tudja azonban adni Benedek a labdát. Schumacher most leváltja a 7-es számú játékos. Nem, Schumacher marad ott rajta. Schumacher mellett elmegy azonban Benedek, és amikor elmenne, akkor lenyomják a víz alá. Egy szabad dobást megér a dolog. Egy lövés, méghozzá távolról, sajnos a kapufáról vágó. Ki. Kásás lőtte rá a labdát, és a kapufa mentett, és most még pont egy támadásnyi idejük van az amerikaiaknak, akik Humbert révén jönnek előre. Humbert itt a medence széle felé próbálkozik, adja már is oda Schumachernek. Schumacheren most Fodor rajta van, Schumacher egy jó csellel, hátrafelé fordul, de jó csell volt. Fodornak kapkodik el utána. Ennek ellenére tovább tudja adni a labdát Schumacher. Arroyónak, Arroyo megint adja Vigónak, Vigo, Arroyo, majd Schumacher. Schumacher itt lett szögben a 4 méteres vonalnál, egy lövés Vigo részéről fölé. Fölé kacsázta akkor, amikor a hátralévő játékidő mindössze 4 másodperc a második negyedből. Nem erőltetjük a dolgot, Kósz odaadja Steinmetznek, és itt a szünidő. 1 perc, 10 másodperc a hátralévő játékidő a Magyarország Egyesült Államok mérkőzésből. 10-9-re mi vezetünk, és az amerikaiak támadnak. Krédelni a labda, Krédelni, és Kosz bravúrosan mér. Bravo Zoli. És tessék előre menni. Valakinek kell a labdát kapni. Fodor kapja meg a labdát. Fodor ebben a pillanatban a túloldalra. Steinmeister lelassítja úszását, aztán egy hosszú átadás az ellenfél tér felére Kásásnak. Piros választja. Piros Benedek, piros a labda útja. Piros Kásásnak adja. Kásás messze van a kaputól. Nézem, 30 másodperc a hátralévő játékidő. Kásás lő, és véd a kapuvédő. 10 másodperc, és a miénk kezén van a labda. 10-9-re vezet a magyar válogatott az Egyesült Államok ellen. Hú, micsoda csata van ott bent. Humbert és Kásás között. Kásás kap egy szabad dobást. Most már ne adjuk ki a kezünkből a labdát. Drága gyerekek, Molnár, egy picit próbáljál meg. Molnár csak szabálytalanság árán tudja visszaszerezni. És az utolsó 3,7 másodpercre az amerikai edző időt kér. Mit akar kitalálni? 3 másodperc, legyen már vége ennek az átkozott mesnek. 3 másodperc és szabad dobás az amerikaiak javára. Mindenki előre úszik az amerikaiak közül. Kivéve a szabad dobást elvégző Azevedo. Hú, mi van ott a kapu előtt. Nem szeretnék most oda kerülni. Ott aztán pofonok, gyűrkészések, fogások, akár egy birkózó meccsen. Megpróbálja sűrűbe dobni Azevedo a labdát. Megvan.
3: Egyesült Államok is kipipálva, aztán 2000. szeptember 27-én egy újabb, már egy második vereség a csoportban, Jugoszlávia-Magyarország 10-9. Szoros csoportmeccsek voltak, tehát csak a hollandi elleni győzelem volt nagy különbségű, 8 gólos, a görögök elleni csak 3 gólos. Ez a két csapat nem jutott a legjobb 8 közé a csoportból. A harmadik helyen végző magyar válogatott 1 góllal vert az Egyesült Államokat, és 1-1 kapott ki a csoport győztes Jugoszláviától és a második Horvátországtól. Utóbbi kettő egyébként veretlenül jutott a negyeddöntőbe, ugyanis egymással döntetlent játszott, akkor még volt ilyen. Aztán Horvátország kiesett a legjobb 8 között, miután 9-8-ra kikapott Spanyolországtól. A csoportunkból Jugoszlávia búcsúztatta Ausztráliát, így az elődöntőben a Magyarország-Olaszország győztese várt rá. Ez utóbbi összefoglalója következik 2000. szeptember 29-éből.
17: 2-0-ra vezet a magyar válogatott Olaszország ellen. Az egyik gólt, az elsőt Vári lőtte kettős emberelőnyből, hogy aztán a másikat Kásás Tamás váltsa gólra, az egyes emberelőny volt, de ezt is sikerült gólra váltanunk. Fodor Rajmunddal szemben szerintem szabálytalankodtak, és mutatják, hogy a 12-esnek el kell hagyni a medencét, tehát Szilipó kiállítása után ismét emberelőnyben a magyar válogatott. Jaj, de jó lenne gólra váltani, gyerekek. Kásásnál van a labda. Kásás előbbre cseni magát, adja Fodornak. Fodornak elment a lövőkedve. Kásás le Kis Gergőre. Kis Gergő innen lőni szokott. Most előjél. Egyszerre ráhantottak többen is. Még az átadása is nagyon-nagyon rossz. Aztán megkapja a Kásás a labdát. Kásás lő! Gól! Hú, de ki kellett várnom, mert a hullámok hátán vándorolt a labda, és végül, hát nem mondom azt, hogy a hálóig elvándorolt, de hogy a gólvonalon túlra az egészen biztos. Kásás önmaga második, csapatunk harmadik gólját lövi, így tehát a magyar válogatott 3-0 arányban vezet Olaszország ellen. Vári tehát ki a...

0: Targatta Benedeknek a labdát, és Benedek az ember előnyt gólra váltja. 4-1 Angelini lövést mivel adja tovább Vittoriózónak. Vittoriózó még mindig, aztán nem meri rálőni. Lövés gól! Végül is Szottáni vállalta el, és Szottáni ember előnyből betalált a hálónkba. 54 másodperc van hátra ebből a negyedből, ez pedig a második negyed. Ha ezt gólra tudnák váltani, drága gyerekek, drága fiú, ott van Kásásnál a labda. Kásás gól! Kiállítása magyar együttesből. Ember hátrányban vagyunk, mert Fodor Rajmundot kiállították. Fodor Rajmund ki a medencéből, egybejátszás gól. Hát igen, azért minden kívánságom nekem se jön be. Édesapám mondta annak idején, hogy nem minden papsajt van közte, hát ezt nem merem mondani, hogy mit mondott a papa. Emberelőnyben az olaszok, Biros elhagyja a medencét, létszámfölényben vannak az olaszok, akik idegesek, Szilipó kiejti a kezéből a labdát, aztán visszakapja, Szilipó most sem mer lőni, ebben a pillanatban kapja meg Gibellini, Gibellini megint Szilipó lő gól! Most mert lőni. Fogy az előnyünk, hiszen megszoktuk, hogy 2-3 góllal vezet a magyar válogatott. Most azonban a hálóba vágódik a labda, és 5-4 a találkozó állása. Következik a 4 méteres. 5-4-re vezet a magyar válogatott a harmadik negyedben, amikor a harmadik negyedből 4 perc 48 másodperc van hátra. Nézi a játékvezetőt, és nem a csíp jelet a játékvezető. Kiásás mutatja, hogy 3 olasz állja körbe. Miért 3 olasz? Álljon mellé valaki, gyerekek, álljon mellé valaki, hogy meglegyen a nyugalma. Lő gól! Ennyit vacakoltunk, hogy aztán sóhajtsunk egyet. 6-4. Kásás káprázatos. 4 gólt lőtt. 3-at emberelőnyből, 1-et büntetőből. De ki az ördög jegyzi azt, hogy miből? Én jegyzem, de hát én egy ördög vagyok. Most a mieink jönnek előre. Mi vezetünk? Hát persze, hogy mi vezetünk, mert ezt az egyet nem mondom, de hát csak megérzik, megértik, kérdés hallgatók, hogy egészen másképp beszélne az ember. Gibellinit kiállítják, gól! Molnár, nem Gibellinit, hanem Bencsi Vengát állították ki. De Molnár doktor abban a szent pillanatban, amint lefordult, villámgyorsan, közvetlen közelről belövi a 7. gólunkat. Szép az élet! Gibellininél van a labda. Gibellini le a jobb oldalra Szottáninak. Szottáni, Gibellini, Szilipó gól! Ezt szemtelenül meglőtte Szilipó. Váratlanul ellőtte egy jó csukló mozdulattal. Így megint faragtak valamit a hátrányukból az olaszok. 3 perc, 10 másodperc még hátra. Rengeteg. Egyszerűen nem tudom. Megállt az óra, örökké valóságnak, éveknek tűnik ez az idő. Molnár lő, gól! Akkor, amikor 22 másodperc van hátra a mérkőzésből, akkor 8-5-ös magyar vezetésnél jönnek előre az olaszok. Most már csak 15 másodperc. 15 másodperc, Telmes labdát szerez, és odaérkezik. Hát most azt mondom, hogy Calcaterra minden dühét beleadtak. Szerintem Calcaterrát végleg csere nélkül kellene kiállítani. Nem, cserével állítják ki. Megnyerte a magyar csapat ezt a mérkőzést, amit olyan sokáig nem akartam kimondani. 9 másodperc, az olaszok elkezdenek pofoszkodni, verekedni. Lelkük rajta. Mosolyogjatok, gyerekek. Gyerendás Gyuri ilyenkor szokta azt mondani, hogy csak annyit kell mondani nekik, nézzetek a táblára. Nem kell belevenni a pofoszkodásba. Kásásnál van a labda, 1 másodperc, itt a vége, fuss el véle. 4 között a magyar vízilabda válogatott. 8-5 arányban legyőzte Olaszországot.
1: Na, így aztán a 2000-es olimpián másodszor is összejött a Magyarország-Jugoszlávia mérkőzés, csak a kvázi tét nélküli szeptember 27-i csoportmeccs után 3 nappal, szeptember 30-án óriási tét ért. Az olimpiai döntőért vívott Magyarország és Jugoszlávia.
0: Na, hogy nálunk Kásás Tamás fog úszni, afelől nincs kétségem, az ellenfél részéről pedig Usz Kolkovics, a Becsej 29 esztendős pólósa, aki egyébként 3 gólt lőtt nekünk a néhány nappal ezelőtti mérkőzésen, amelyet itt az olimpián játszottunk. Ugyebár a csoportmérkőzésekből nem jöttünk jól ki, 2 vereséget szenvedett a magyar együttes, de Novotny Zoltán hányszor elmondta, hogy az olimpián az utolsó 3 meccset kell megnyerni, odáig el kell valahogy evickélni, és aztán ott az utolsó 3-at megnyerni. Uszkokovics és Kásás, Uszkokovics kezén a labda, Kásás megpróbálja levenni a kezéről, és azt mutatja a játékvezető Lüdekke, hogy Uszkokovics megszerezte ugyan a labdát, de levitte a víz alá, így a mi kezünkön indulhat előre a támadás. Steinmetz Barnabás, akit nem győzők dicsérni. Steinmetz Barnabás adja tovább Kásásnak a labdát. Kásás oda le a jobb oldalra, Benedektől visszajön Kásáshoz a labda. Kásás ide a bal oldalra játszik, és a bal oldalon föltűnik Fodor Rajmund. Fodor Rajmund ismét Steinmetznek. Steinmetz vissza a feladóhoz, tehát elindulunk újból a KH-tól. Kásásnál van a labda. Kásás, Benedek, Fodor. Fodort lenyomja a víz alatt Trubojevic. Nem, a játékvezető azt mutatja, mehet tovább a játék. Aztán a második Trubojevic szabálytalanságra már megítéri a szabaddobást Fodornak. Fodor át a jobb oldalra. Még 3 másodperc. Lőni kell.

0: ellen a kapura. Kislő! Jaj, és gól! De Duda után szerintem. Nem, megadja a játékvezető. Megadja a játékvezető. Azt akartam mondani, hogy ilyen zizit nem szabad adni az ellenfélnek, hogy rá se lőjük 35 másodperc alatt a labdát. Azt mondom, hogy Kis Gergő, és érdemes Kis Gergőt majd megkérdezni erről a gólról, hogy honnan lőhette el az utolsó pillanatban, az utolsó másodpercben, hiszen a Dudaszó pillanatában ment be a labda a kapuvédőről, Sosztáról. Itt tehát a magyar együttes 1-0-ra vezet, kisodródott szögben volt Gergő, de hát neki van olyan lövése, hogy innen bemehet a labda, és be is ment, és be is ment, és az első lövésünk rögtön jó volt, ez önbizalmat kell, hogy adjon. A közönség azt hiszi, hogy színházban ül, zsúfolásig megtöltötték az uszodát, de hát kérem, nincs hangerő, ezzel nem, nincs mit csodálni, hiszen őket végső soron hidegen hagyja, amolyan külső szemlélőként nézik a mérkőzést. Tejmecet kiállítják a játékvezetők, Tejmec kimegy a medencéből, és emberelőnyben a jugoszlávok, az emberelőnyben pedig már még Trbojevicnál van. Trbojevic lőgól. Ezt illángyosan használták ki a jugoszlávok. Trbojevic gólja az egyenlítést jelenti a jugoszláv együttes számára. Kásás tovább adja a labdát Fodornak. Fodor készfogót tart Csiricsel, vagy inkább úgy mondom, hogy Csirics tart Fodorral, mert szabaddobást kap a magyar játékos. A szabaddobás után Kásásnál a labda, és most pedig Kerr mutatja az ausztrál játékvezető, hogy az egyik jugoszlávnak el kell hagynia a medencét. Szerintem Szapics az, aki majd kimegy a medencéből, tehát a 10-es számú jugoszláv játékos. Ezt gólra kellene váltani. Az első emberelőnyünk gyerekek Kisnél, az első gólszerzőjénél a labda Kislő, és ezúttal nagyon szépen beleblokkolnak a lövésbe. Vujasinovics volt az, aki Olaszországban, Rómában idegen légióskodik, és az ő kezéről megy ki a labda az alapvonalon kívülre. A sarokdobás után Kis Benedek, Kis a labda útja, megint Kis kapja meg Kisre, most már vigyáznak, aztán egy lövés, és gól! Éppen csak, hogy gól. Fodor volt a gólszerző, azért kellett kivárnom, mert beleért valaki, aztán Sosztár is beleért, de Fodor Rajmi gólja. És megint csak azt mondom, hogy érdemes Fodor Rajmundra figyelni. Arra a Fodor Rajmundra, aki ebből a szögből nagyon-nagyon jól lövi a helyzeteket, az emberelőnyöket, de nem csak az emberelőnyös helyzeteket, hanem a teljes létszámnál kínálkozó lehetőségeket is. 3-2-re vezetünk, Molnár Dániel.
1: Itt a gólok után fölírtam magamnak egy-két dolgot. Kis Gergő góljánál az 1-0, hogy húha, azért abban jókora szerencse volt, amit a sarokba vágott. Aztán Trójovicsnél 1-1-nél sajna előny, Fodor góljánál a gyönyör, méghozzá tömör gyönyör. Trójovics 2-2-nél ajtóablak előny, nincs mit tenni, és a Vári 3-2-nél pedig Sydneyben a Teleki térről. Mert ez valóban onnan lőtte, úgyhogy nem a kapus hibázott, hanem Vári lőtt csodálatosan, és Kemény Dénes arcát figyeltem, olyan nyugodt, mint Szokrátesz az agórán. Higgadtan, mosolyogva mesél a fiúknak, lehet, hogy a két kiállítás, a szobafogság jót tett neki, te jössz.
0: Hát kérem szépen a ráúszás, és a ráúszásnál Kásás, most úgy látom, hogy előnyben van, csak nyúljon be, mert hát ilyen, amikor elpéreztem a dolgot, úsz Kokovics nyúlt be, és amikor szerintem Kásás egy gondolattal előbbre volt, akkor a labda oda kerül a jugoszlávokhoz, úsz Kokovics, és egyébként kitűnően úszik a labdára, egyszer ők, egyszer mi hoztuk el a labdát, bár az is igaz, hogy a mi hoztuk el, abban van némi túlzás, mert a játékvezető adta nekünk. Na most minden esetre a második negyed elején kiállítják Steinmetzet. Steinmetznek ez a második súlyos hibája. Nagy vérveszteség lenne, hogyha őt kipontoznák. Ebben a pillanatban a jugoszlávok adogatják körbe a falunkat, jó lenne valahogy ezt megúszni gól nélkül, kapott gól nélkül, hiszen 3-2-re vezetünk, amikor átkerül a labda, megint Trbojevic lőgól. Azt a betyárját neki ez a Trbojevic. Fantasztikus. Fantasztikus, úgy is mondhatnám, jól eldugták Trbojevicet, mert az első mérkőzésen, az első magyar jugoszlávon nem lőtt egyáltalán gólt, most pedig mind a három találat az ő nevéhez fűződik. 3-3 a mérkőzés állása.
1: Gólonként sajnos Trbojevic az ügyeletes lesipuskás, ő majd kap még egy jelzőt. Kásás gyönyörű gólja, átlövés a Kásahegyen. Aztán Uszkovics góljánál Szendi Szundi a magyar kettős hiba. Itt valóban a védő és a kapus egyaránt elaludt. Vári távoli gólja, mint az elektromos rája. És Trbojevic az elátkozott inga. Úgy látszik neki már ez a dolga, hogy az emberelőnyeket bedobja. És sajnos eddig be is dobta. Kózzoli, azt hiszem egyre magabiztosabb lesz. Így látom, remélem jól látom.
0: Én nekem az az érzésem, hogy jól látod, és nagyon hiszem is, hogy jól látod. Tegnap szenzációsan védett. És a ráúszás. Na most ezt hogy látjuk, hogy Uszkokovics vagy Kásás? Uszkokovics vagy Kásás egyszerre érintik a labdát, és Uszkokovics az erőszakosabb. Uszkokovics az erőszakosabb, így 5-5-ös mérkőzés állásnál, akkor, amikor a magyar csapat, magyar olimpiai csapat szinte teljes vezetése itt van. Itt látom Aján Tamás doktort, itt látom dr. Kamuti Jenőt, itt van Studnicki Ferenc, a Hungaroring vezérigazgatója. Egy szó mint száz, nagyon-nagyon sokan jöttek el szurkolni a magyar csapatnak, csak egy kicsit legyenek hangosabbak, egy kicsit hangosabbak. Uszkokovics tál van a labda, Uszkokovics Csiricsnek adja. Csirics, majd pedig ebben a pillanatban Szapics, és a lövés elmegy a kapu fölött. Nem Szapics volt, hanem Bujasinovics. De édes mindegy, a jugoszlávok azt mutatják, hogy beleért valaki, úgy látszik Kózoli ért bele a labdába, így tehát sarokdobás következik. A sarokdobást pedig ebben a pillanatban Szapics végzi el. Szapics adja Csiricsnek. Csirics a leghátsó ember, Csirics, Bujasinovics a labda útja, Bujasinovics, megint Csiricsnek adja, Csirics lopja előre a távolságot, lő, kósz! Hát ez az, amit Dani mondott, hogy egyre biztosabb, egyre magabiztosabb, hogy nyúlt fel oda a bal felső sarok felé, hogy húzott oda. Mondanám azt, hogy Robinson áddal védett, de hát az futball jelzője, meg hát futball mozdulat. De ez ugyanolyan volt, ez esküszöm ugyanolyan volt. Csak innen, itt még nehezebb, hiszen nincs honnan elrugaszkodni. Persze az ő rugói. Na de nézzük, megint csak Csiricsnél van a labda. Csirics, aki az imént nagyon ravaszul lőtt kapura, és jól helyezve továbbadja Szapicsnak, vagy Bujasinovicsnak. Bujasinovics lenget, lenget, lő, és megint Kósz, csak érjük el a labdát. Elérjük, Kósznak letépik a sapkáját. De nem baj, nem baj, Zolika. Egyrészt a tiédet tépték le, biztos a hajad is ott volt, szegény Zolika. De mindegy, tovább tudja adni a miéinknek a labdát. Kásás, Kásás az ember egy szabálytalanság, és közben kiállítják Szapicsot, nem? Gól! Kilőtte!
1: Gól! A bal oldalról, aki most emeli a kezét.
0: Kezdődik a negyedik negyed, Dani, mit írtál föl?
1: Értékelés, Szapics góljánál rövid zárlat, üzemzavar, Kicsi Gergőnél, illetve Kis Gergőnél nem Kicsi Gergő, hanem Gergely a pólópápa, Trubojevic 6-7-nél a szerbek ostora, és végül Birosnál 7-7-nél hetedik gól, hetedik mennyország, bárcsak oda érkeznénk.
0: Hát jó lenne, ez még azért maradjunk annyiban, hogy 7 gólt lőttünk, de csak a 6. mennyország. A 7. mennyországra várni kell még egy negyedet. Remélem, hogy egy negyedet, nem pedig újból 4 évet. Na mindegy, erről ne is beszéljünk. 7-7 a találkozó állása akkor, amikor Uszkokovics szerintem eléri a labdát. Így van, elérte, nagyon jól úszik Uszkokovics. 3-ból 3-szor elhozta a labdát, úgyis mondhatnám 4-ből 3-szor, hiszen a negyediknél elvették a játékvezetők a jugoszláv játékostól a játékszert. Így kaparintottuk meg, az utolsó játék részben pedig egy kiállítás a mieinknél. Várinak kell elhagyni a medencét. Várinak ez a második súlyos hibája, ha én jól számolom. Nem, feltétlenül Steinmetz pontját oda könyveltem, szóval minden esetre akkor Várinak ez a harmadik, tehát ő kipontozódott. Vári ki a medencéből, és a jugoszlávok adogatnak a kapunk előtt, és aztán megkegyelmez nekünk. Mert a kapu fölé lövi a labdát Zimonyics. Persze azt mutatja a játékvezető, ő sokkal, de sokkal közelebb van az esethez, mi a tribűn tetején, hogy nem véletlenül ment fölé a labda, beleért egy magyar játékos. Azért ezen egy kicsit megdöbbennek a jugoszlávok is, akik jönnek előre, beadás középre, és labdát szerzünk. Micsoda hasznos volt Biros Péter, aki labdát tudott szerezni, kiegészül a magyar együttes, indulhatunk előre. Indulhatunk előre Benedek Tibi. Benedek Tibinél van a labda, Benedek Tibor úszik előre, most már az ellenfél térfelén van. Még mindig nála a labda. Bal kezére veszi, hát hova máshova, igazi balkezes játékos, ott mutatja magát Biros Péter, Biros Péter kapja meg ebben a pillanatban, 10 méter van a kaputól, innen nem lehet lőni, adja tovább Kis Gergőnek, Kis Gergő még mindig be középre, Molnát lehúzzák, lehúzzák, kiállítás. Ha nem kiabálok, nem fúj, esküszöm. Persze ez az én csak vicc, na mindegy. Az 5-ös számú játékos, tehát Szavics került a kiállítás sorsára, Kis Gergőnél van a labda, Kis Gergő adja Kásásnak, Kásás le a bal oldalra, Benedeknek, nem lehet onnan lőni, nem is lő, Kis most Fodornak, nem kell lőni, Rajmi, nem lő, adja most Kásásnak, most már viszont valakinek lőni kell, Kis például neked, gól! Kis Gergő önmaga, harmadik csapat, a 8. gólját lövi, 5 perc és 34 másodperccel a vége előtt, 8-7-re vezetünk. hogy Széchi mit védett. Hátra evickélt, és a hullámok hátán a gólvonal felé tartó labdát még ki tudta hozni a gólvonal előtt. 8-7-re vezetünk így továbbra is. A hátralévő játékidő már nincs 4 perc sem. A mieink kezén a labda. Fodor nem tudja kiemelni a kezét, mert fogják. A játékvezető azt mutatja, mehet tovább, sőt, mi több, amikor összecsap a két játékos. Valóban Fodor szabálytalankodik, ezt persze észreveszik, így van, így szokott ez lenni. Most aztán Sosztár indítja ott a jobb oldalon Ikodinovicsot. Ikodinovics átúszik a képzeletbeli felezővonalon, még mindig nála van a labda. Adja tovább Vujasinovicsnak, Vujasinovics le a jobb oldalra a Tribojevicsnek. Már lúdbörödzik a hátam a Tribojevics nevét, mondom, hiszen 5 gólt lőtt már a mieinknek a mai mérkőzésen. Ikodinovicsnál van, Ikodinovics kiemelkedik, lő, Széchi! Hát ez bravo! Radnóti László öttusa!
2: Érdekes taktikát változtatott Balog, nem vezet Szvatkovszki előtt, aki kitűnő futó hírében áll, hanem mint egy 300 méter után hagyta, hogy Szvatkovszki elmenjen elé, nyúlnak remélhetőleg, és Szvatkovszkinak a hosszú lábú, hatalmas versenyzőnek a tempóját igyekszik Balog megtartani, rá ragad szinte, mint az árnyék úgy kíséri, 500 méter tehettek meg az első 1000 méterből, tehát itt most keringőznek a pázsiton, olyan képzeljék el itt a pályára az egyébként, mint amikor az újságokban lehet látni, hogy vajon ezen a keskaringós vonalon az egérke, az egerentyű hogyan jut el a sajthoz. Hát most a sajtnak a kétharmadánál tartanak Szvatkovszki és a mi versenyzőnk Balog, és közben elindult már Sárfalvi is. Vízilabda.
0: Lenne a labda Fodor Rajmundnál, kiállítanak egy jugoszlávot, 8-7-re vezetünk, a 11-es számú Vujasinovicsnak kell elhagyni a medencét. Mit ítél Lüdekke játékvezető? Nem, időt kért valamelyik edző, így tehát 1 percig, most már csak 49 másodpercig áll az óra. 8-7-es magyar vezetésnél 2 perc 45 másodperccel a találkozó vége előtt. 2 perc 45 másodperc és folytatódik a játék akkor, amikor Vujasinovicsot kiállították a játékvezetők. 1 góllal vezetünk, 8-7 a találkozó állása a mieink javára. Ha ezt az ember előny, de nem fejezem be a mondatot, az nem szokott jól sikerülni. Ott a labda Kis Gergőnél, Kis Gergő meglengeti, megszemafúrozza a kezét, aztán továbbadja Varga Zsoltnak, Kásás, hú, két kézzel lenyomják a víz alá. Kásás, újból Varga Zsolti, Varga Zsolti, Varga Zsolti, vállal, de Zsoltikám, nem vállalja el. Most már sokat vacakol. Aztán belelövi a védőkbe. Hát igen. Igen. Első szándékból el kellett volna vállalni, második szándékból már nem volt érdemes. Így tehát jönnek előre a jugoszlávok. Ott a jobb oldalon úszik föl Uszkokovics. Uszkokovics pedig félelmetesen gyorsan úszik még labdával is. Adja meg középre Ikodinovicsnak. Ikodinovics ide a bal oldalra. Megint Ikodinovics kapja vissza Savicstól. Uszkokovics jön előre. Most már csak 6 méterre van az alapvonaltól. Kicsit kisodródva a jobb oldalra. Rálövi onnan a labdát. Vacakol. 6 másodperc a támadás. Ikodinovics, és Ávegyárját kiállít Kerr játékvezető, egy magyar játékos, Birost küldi ki a medencéből. Birost tehát ki a medencéből, 1 perc 52 másodperccel a vége előtt. Még 20 másodperc van az időkérésből. 8-7-re vezetünk, 1 perc 52 másodperc a mérkőzésből, és a jugoszlávok most ember előnyben játszanak, hiszen Birost kiállították. Manojlovics, a jugoszláv edzőkért idő, természetesen kidolgozol egy taktikát az ember előnyös helyzetre. A kapuvédő Sosztár fogja a felezővonaltól, persze képzeletbeli felezővonaltól elvégezni a szabaddobást. Már is adja Sosztár oda Uszkokovicsnak. Uszkokovics le a jobb oldalra, vissza a feladóhoz, Uszkokovicshoz. Uszkokovics kiemelkedik a vízből, de aztán Savics kapja meg. Megint Uszkokovics, tőle indul el minden támadás. Húha, Trubojevicsnél van a labda. Trubojevics, Uszkokovics le a jobb oldalra, és onnan ki fog lőni, nem fog lőni. Trubojevics nem tud lőni, és aztán Uszkokovics vállalja el kiszorított helyzetből, és lejön a magyar sáncról. Bravo, bravo, bravissimo. 1 perc 25 másodperc a mérkőzésből. 50 másodperc a hátralévő játékidő. A mieink kezén a labda, 8-7-re vezetünk, és ebben a pillanatban azt látom, hogy Ikodinovics nagyon-nagyon keményen oda csap egyet Molnár Tamás doktornak. Nincs kiállítás. Molnár Tamás doktor továbbadja Beneneknek. Molnár már az életéért küzd. Ikodinovicssal szemben tessék kiállítani. Bírósportás, tessék kiállítani. Nem, Beneneknek adjuk a labdát. 8 másodperc, és most mi van ott? Mi van ott? Hát a gólt nem adhatja meg, az teljesen egyértelmű, és kiállítja. Így van, kiállítja a 6-os számú játékost. Ikadinavicsot, hiszen a játékos ebben a pillanatban ellövi a labdát Molnár, de már jócskán sípszó után megint időkérés most Kemény Dénes részéről. Még 40 másodpercig a hátralévő játékidő, 36 másodperc, emberelőnyben folytatjuk. 36 másodperc, és most mivel engedi el Kemény Dénes a tanítványokat? Mindenki magyaráz, a tartalékjátékosok magyaráznak, a cserepad magyaráz, aztán Kemény elküldi onnan, hogy az enyém az utolsó szójoga. Nagyon nyugodtnak tűnik. Hát persze ez, olyan, micsoda lelki vihar lehet oda bent. Micsoda lelki vihar. 36 másodperc, 8 hétre vezetünk. Hát kérem szépen, most okosan, ha ki tudjuk játszani az utolsó másodpercig, és akkor lőjük rá a labdát, akkor már egyszerűen nem lehetne baj, de most még lehet baj, hiszen még mindig 29 másodperc. Fölnéz Benedek, látja, hogy ott van Kis Gergő. Kis Gergő Kásásnak talál, Kásás újból Benedeknek. Benedekre rettenetesen vigyáznak. Kis Gergőre is most már Fodor fogja megkapni a labdát. Így van, még a támadás időből van hátra 12 másodperc, a mérkőzésből 13 másodperc. Előre, gyerekek, ne hátra, ne hátra, ne hátra, mert hogyha elveszik tőlünk a labdát, akkor megette a fene az egészet. Benedeknél van a labda. Benedeket lenyomják a víz alá. Előre valakinek, előre. Steinmetz kapja meg. Steinmetzet lenyomják a víz alá, indulnának előre a jugoszlávok. Nem indulhatnak. Végezzük el a szabaddobást, gyerekek! Végezzük el a szabaddobást! Steinmetz a holtérbe dobja. Egy másodperc van hátra. Most vajon mit találnak ki a jugoszlávok? Minden esetre Steinmetzet lenyomják a víz alá. Egy kis verekedést ki tudnak azért provokálni. Ennek a következménye az, hogy a két 11-es szerintem kiállítják. Mind a két 11-es. Eddig a mai napon egy arany, két ezüst, egy bronzérem, és most a pólósok, Uszkokovics, és vége! Uszkokovics kiemelkedett a medencéből. Uszkokovics még lövésre akarta elszánni magát, amikor megszólalt a duda, leernyett a keze, aki azt mondja, most már teljesen mindegy, és most már teljesen mindegy. Holnap a döntőben Magyarország, Oroszország az olimpiai aranyéremért, azért az aranyéremért, amiért annyit hűzöttünk, amiért annyit, de annyit szerettünk volna megszerezni. 1976 óta szeretnénk megszerezni. Hát most beléptünk az előszobájába. Kérem szépen, egy góllal győztek az oroszok sokszori hosszabbítás után Spanyolország ellen. Magyarország hosszabbítás nélkül 8 hétre legyőzte Jugoszlávia együttesét, és ezzel döntőben a magyar együttes.
3: Tegyük hozzá, hogy visszavágtunk a jugoszlávoknak a csoportban elszenvedett vereségért.
4: 2000. szeptember 30-án az egyik vízilabda elődöntőben Magyarország 8-7-re verte Jugoszláviát, a másikban Oroszország, pont ugyanilyen arányban, vagyis 8-7-re Spanyolországot, csak éppen három hosszabbítás után. Így egy nappal később az olimpiai döntőben Magyarország Oroszországgal találkozott. Hamarosan a finálét elevenítjük fel.
5: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A Sydney Olimpia vízilabda elődöntőjében Magyarország az addig veretlen Jugoszláviát győzte le, egy nappal később a szintén addig mérkőzést nem veszítő Oroszországgal találkozott a fináléban.
4: Hogy folytatódik egy Magyarország-Oroszország vízilabda döntővel? Akkor, amikor fölnézek, és nincs teljesen telt ház a nagy uszodában, tehát vagyunk 14 ezeren a 16 ezeres uszodában, ott a felső sorokban látom a piros-fehér-zöld magyar zászlókat, nem is keveset, és a fiúknak elhangzott most a jelszó, ami nem más, mint hogy hajrá, magyarok! Adós vagyok még azzal, hogy egy holland és egy görög játékvezető fújja a döntőn a sípot. Valamint adós vagyok azzal, hogy két játékos megbetegedett a szovjet válogatottból, szovjetet mondok már megszokásból, szóval az orosz válogatottból, és Garbuzov, valamint Rekecsinszki nem lehet itt a fináléban. Ők tehát 11-en vannak, mi 13-an vagyunk, és Kásás úszik a labdára, a túloldalról pedig Zinurov, és Kásás gyönyörűen elhúzza a ráhúzásnál a labdát. Nála van tehát a játékszer az első ráúszásnál. Nos, lássuk csak, Kásás el tudja hozni a labdát. Kásás viszi előre, most megint ő kapja vissza Steinmetztől. Steinmetz, Kásás a labda útja. Majd egy kicsit a statisztikáról is beszélünk, de egyelőre nagyon nagy a biztatás. A magyarok, magyarok biztatás. Jó hangulatkeltés volt a kajakkenú válogatott. Nagyszerű sikere ezen a mai napon. Benedeknél van a labda. Benedeket támadja Zakirov. Zakirov mellett azonban tudja adni a labdát Kisgergőnek. Kisgergő, aki szenzációsan játszott a tegnapi mérkőzésen. Aki azt mondta, nem szabad a tegnapi meccsel foglalkozni. Nem szabad semmivel sem foglalkozni, csak azzal szabad foglalkozni, hogy következik a döntő. A döntő kapujában elhányjuk a labdát, letelt a támadásidő, és most Zakirov révén jönnek előre az oroszok. Az orosz válogatott tulajdonképpen hosszú-hosszú évek óta nem jutott semminek a közelébe, és most egy lövés, és egy lövés, amelyet Zakirov küld kapura. Kusz pedig bravúrosan odaérkezik a bal felső sarokhoz, és hárított. Nem tudom, figyelték-e a tegnapi nyilatkozatot. Szécsi Zoli, a másik kapuvédő, aki tegnap kitűnően védte a harmadik és a negyedik negyedben a magyar kaput, azt mondta, szinte biztos, hogy Kósz fog védeni, és nagyon remélem, hogy Zolika vizen fog járni ezen a mai mérkőzésen, és egyelőre az első megmozdulásnál a vizen járt. Más kérdés, hogy megint az oroszok jönnek előre. Gorskovnál a labda. Gorskov, aki a tegnapi mindent eldöntő gólt lőtte a spanyoloknak a hosszabbítások sorozata után, most átíveli a túloldalra. Jerisovnak a labdát. Jerisov visszajátszik Gorskovnak. Kosa előre Kozlovnak. Kozlov is pólozott nálunk Hajdanában, Danában. Most vissza megint Gorskov kapja meg. Kozlovnál van a labda. Kozlov most a CSKA Moszkva játékosa. Egy lövés, és a lövés nem is, hanem a Volgograd játékosa. Mindegy. A lövést azonban ezúttal is sikerül Kósznak hárítani. Így tehát indulhat előre a miénk támadása. Steinmetznél van a labda. Steinmetz úszik előre. Már átúszott a felezővonalon. Még mindig nála van a labda. Ott elől Molnár doktor mutatja magát. Nem, Fodor Rajmund. Már késő. Már nem lehet neki adni. Benedek kapja meg Kásástól a labdát. Benedek 8 méterre van a kaputól, még mindig nála van, oldalra adja Steinmetznek. Steinmetz most le ide a jobb oldalra Kisnek. Nagy bekiabálás, hogy 10, már csak 7, már csak 6 másodperc. Valakinek el kell vállalni. Steinmetz, húha, elhányja a labdát. 2 másodperc. Ajjajajajajajajaj. És most már nem is lehet eldobni. A második támadásunk, aminél lejárat idő, és most már jönnek előre az oroszok, méghozzá Kozlov révén. Kozlov kezén a labda, lő mellé! Húha! Volt itt Zizi Bambi körhinta, minden az ég egyet a világon. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit és kedves hallgatók. Eddig a Magyarország-Oroszország vízilabda olimpiai bajnoki döntőből eltelt 2,5 perc, 0-0 mérkőzés állása. Nekünk volt két sikertelen támadásunk, aminek a végén még lövéssel sem tudtuk befejezni az akciónkat. Most Kozlov előtt adódott a mérkőzés eddigi legnagyobb helyzete, amikor egy hatalmas lövés, kis lövése, talán behallatszott a mikrofonba is. a felső létről vágódik vissza. Valami minkű nagy erejű lövés volt. 0-0, egyelőre megbabonázva a csapatok. Lassan 3 perce játszanak. Egészen pontosan most 2 perc és 55 másodperce. Még nincs gól, csak most már ne is legyen, hiszen az oroszok jönnek előre. Kis Gergő szabálytalankodik. Jerisovval szemben. Jerisovval szabad dobást adja már is Gorskovnak. Gorskov 10 méterre van az alapvonaltól, de a medence széle fele. Nem azt mondom, hogy a gólvonalnál. Most Kozlovnál van a labda. Kozlovra kiront ebben a pillanatban Benedek, és végül Gorskov vállalja el a lövést, ami elmegy a kapu mellett. Marad a 0-0, akkor, amikor 3 perc 48 másodperc van hátra az első negyedből a Magyarország-Oroszország olimpiai bajnoki döntőmérkőzésen. De régen, 24 éve várunk arra, hogy olimpiai döntőt játszol ismét a magyar válogatott, hogy az aranyérem közelébe kerüljön. Hát most aztán nagyon a közelében van. És hogyha a Magyarország-Oroszország mérkőzéseket nézzük, kérem szépen, azért mondhatom el, mert sapkakötözés van. Szóval, hogyha ezeket nézzük, és ide vesszük még a szovjet időszakot is, akkor azt mondom, hogy 145 alkalommal játszott egymással a két válogatott, amiből egyedül a szovjetek, illetve az oroszok elleni összesített mérlegünk negatív, hiszen mi ebből a 145 mérkőzésből mindössze 51-et nyertünk, 27 döntetlen, és 67 a vereségek száma. Ki figyel azonban a vereségekre? Ki figyel most a vereségekre, amikor sikerül a sapkakötözés és szabaddobás után Kásás, Kis Gergő a labda útja. Kis Gergőt Gorskov megtámadja. Aztán megint Kis Gergő, megint Kásás. Ők kette adogatnak. Kásás, valamit ki kellene találni. Valamit ki kellene találni. Gergő lő, és Svéd Maximo. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy nem volt igazán jó lövés. A rövid sarokra vállalta el a lövést a balkezes magyar játékos, és a rövid sarkot Maximo, a Dinamo Moszkva kitűnő kapuvédője, aki egyébként civilben tanárember, szóval hárítani tudta. Ebben a pillanatban megkapja a labdát Zakirov. Zakirov lő, és belenyúlt Kósz. Bravo! A megkacsázott labda, amikor a vizet érintette, akkor Kósz beletette ezt a hosszú csita kezét, és aztán erről a csita kézről megy ki a labda az alapvonalon kívülre. Marad a 0-0, játszanak az idegeinkkel a csapatok. Közel 4 perce játszanak, és még nem zörrentek meg a háló. Hogy az egyik háló nem zörrent meg, az jó, rendjén van. Hogy a másik sem zörrent meg, ez már kevésbé van rendjén. És egy beadás előre Kósz kiúszik a kapujából, megszerzi a labdát. Bravo Zolika! Bravo Zoli! Bravo Zoli, csak nézzünk föl, mert valakinek adnia kell Kósznak a labdát. Nem néz föl egyenlőre senki, csak Steinmetz. Steinmetz kapja meg ennek megfelelően. Kásás, ott mutatja magát megint Fodor. Fodor két nagy pofon között kiúszik végül Gorskov mellől, nem kapja meg a labdát. Tovább kapja Benedek. Benedek, Steinmetz, Kásás, messze vagyunk, nagyon messze vagyunk a kaputól. Jól védekezik az orosz válogatott, kitolja teljesen a védekezést, 10 méterre vagyunk a kaputól. Akkor, amikor már csak 8 másodperc, Benedek elvállalja a lövés, és belenyúl Maximov. Az ő kezéről megy ki a labda az alapvonalon túlra. Húha! Sarokdobás. Sarokdobás akkor, amikor már eltelt a mérkőzésből 4,5 perc és 0-0 a Magyarország-Oroszország mérkőzés állása. Kásás, majd Fodor a labda útja. Fodor adja le oda a bal oldalra. A bal oldalon pedig Steinmetz mutatja magát. Steinmetz mintegy 5 méterre van az alapvonaltól. Onnan játszik vissza. Nagyon messze. Megint nagyon messze vagyunk a kaputól. Nem tudjuk megközelíteni az ellenfél kapuját. Nagyon jól védekeznek a fehér sapkában játszó oroszok. És most lesz egy kiállítás. A görög játékvezető azt mutatja, hogy a 10-es számú Zakirovnak, a CSKA VMF Moszkva 27 esztendős pólósának el kell hagyni a medencét. Tehát Zakirov ki a vízből, és az ember előny, az első kiállítás, az ember előny, az első nálunk van, Fodornál van most a labda. Fodor Kásásnak, Kásás kistek teszi, fújból Fodor kapja meg, Fodor abból a szögből jó szokott lenni, Benedek lő gól! Fodor, abból a szögből, amikor mondom, hogy onnan eredményes szokott lenni, akkor neki sokkal, de sokkal több esze van át a túloldalra. Egy szárnyváltás, ahova már nem tudnak kijönni sem a védők, sem Maximov kapus, és Benedek bevágja a hálóba az első gólt. Egy ember előny, egy gól. És már eltelt több mint 5 perc a mérkőzésből, amikor megszületik az első találat. Idegörlő 5 perc volt, de hát mit várunk? Hát ez az olimpiai döntője. Erre várt hosszú-hosszú évek óta mind a két együttes. érdekes módon az oroszoknak sem ment mostanában nagyon-nagyon a játék. Aztán amikor Kabanov, az egykori híres pólós átvette a szövetségi kapitány tisztséget, eljutottak ők is a fináléig. A fináléig, ahol a mieinkkel találkoznak. És most Balakovnál van a labda. Balakov közelebb lopja magát. Lőni fog, nem lő. Adja tovább Zinurovnak. Zinurov, Gorskov. Zinurov a labda útja. Megint Gorskov kapja meg. Gorskov távol van, nem fog onnan lőni. Nem is lőtt. Bejátsz a Csomakidzének, és most egy kiállítás nálunk. Ez így van. Steinmetznek ki kell menni a medencéből, mert Csomakidzével szemben szabálytalankodott. Ő is egyébként, Csomakidze is a Dinamo Moszkva játékosa. Négyen vannak a Dinamo Moszkvából, de ezt majd később elmondom, mert most emberelőnyben adogatnak az orosz játékosok. Kozlovnál van a labda, Kozlov Gorskovnak adja. Gorskov Jerisovnak, Jerisov le ide a bal oldalra. Ismét Jerisov, Jerisov onnan lőni fog, nem lő. Adja Kozlovnak, Kozlov lő, gól. Egy gól itt, egy gól ott, egy-egy a találkozó állása. Mind a két gól ember előnyből született. Kozlov, aki 270 alkalommal szerepelt már az orosz, illetve korábban a szovjet válogatottban. Igen, ez a játékos, aki egyébként nálunk a Vasasban is pólózott. Nagyon jó pólós. Aztán hazament, hazahúzta a szíve, jelenleg a Volgograd játékosa. És most a középkezdés után lássuk, mit tudunk kezdeni a labdával, akkor, amikor ebből a negyedből 1 perc, 3 másodperc van hátra, egy-egy az olimpiai bajnoki címet eldöntő mérkőzés állása. Benedek és Kozlov a két gólszerző. Benedek, a magyar gólszerző, Várinak adja, aztán visszakapja Benedek. Megint Vári kapja meg, Vári, Benedek, ők ketten adogatnak, Benedek lő, gól! Hú-hú! Tibike, Tibike! Tibi, te bitangó! Honnan elvállalta? Hát valami elképesztő, legalább 7 méterről, hanem többről. És a félelmetes erejű lövés bevágódott a kapu jobb oldalába. Ismét vezetünk 2-1 arányban az oroszok elleni olimpiai bajnoki címet eldöntő mérkőzésen. Sokat mondom ezt, hogy olimpiai bajnoki címet dönt el ez a mérkőzés, de hát olyan jó kimondani, hogy végre ide ért a magyar válogatott. Annyi ácsingózás után, na de majd a múltról, talán később, talán még később sem. Hiszen most a jobb oldalra Gorskovnak megy a labda. Gorskov pedig visszajátszik 10 méterre az alaponaltól lévő társának. Aztán ismét Gorskov kapja meg. Kozlov, ők sokat adogatnak. De ezúttal most átkerül Jerisovhoz a labda, egy szárnyváltás. Jerisov lő, és nagyon jól jön Kósz Zoltán. És a kezéről kipattanó labdát megszerezzük. Bravo Kósz Zoli, bravo Kósz Zoli. Már csak 18 másodperc. Próbáljuk gyorsan földobni ezt a labdát. Próbáljuk, Zolika. Megy az idő. Hát valaki kérje el a labdát. 10 másodperc még ebből a negyedből. Ezt már megint nem fogjuk tudni kapura lőni. Kis Gergő, vállald el, mert nincs idő. Várinak adja tovább. Vári. Várival szemben egy szabálytalanság. De aztán Vári rával gól! Az oroszok nem tudják, hogy mi történt. Pedig nagyon egyszerű. A szabad dobást 7 méteren túlról azonnal rá lehet lőni, és Várival volt annyi csibészség, hogy fölnézett az órára, és miközben fölnézett háttal a kapunak, csavarral bevette az ellenfél hálóját. 3-1 az első negyed végén. Akkor, amikor pillanatokon belül kezdődik a második negyed, és 7 percnyi játék után 3-1-re vezet a magyar válogatott olyan mérkőzésen, amikor 5 percig nem esett gól, amíg gól szünet volt, és aztán 2 perc alatt lőttünk mi hármat, igaz, kaptunk is egyet, de ebből a 3 lőtt gólból, 1 emberelőnyből, 2 pedig csodából, és a csodára nagy szükségünk van, na következik a ráúszás. És úgy látom, hogy Biros Péter úszik a miénk részéről. Így van, Biros, tehát nem Kásás ezúttal, és Balakova túloldalról. Vajon ki tudja majd elhozni a labdát? Mutatja a holland játékvezető, hogy sípolhat a másik, a kolléga, tehát a görög bíró. A görög bíró megadja a sípjelet, és közben valaki fölteszi a fehér zászlót, az a gólbíró, aki ott van az orosz kapunál, mutatja, hogy az orosz játékos ellökte magát, éppen ezért szabad dobás a mi javunkra. Itt viszont 4-1-re vezetünk, mert Kásás olyan szemtelen gólt lőtt, amiért mondanám, hogy csak ő tud lőni, de nem csak ő tud lőni, hiszen Benedek is lőtt egyet, Vári is lőtt egyet a szemtelen fajtában, és most jönnek előre az oroszok, miközben Várit kiállítják a játékvezetők. Jogos a kiállítás. 4-1-re vezet a magyar vízilabda válogatott akkor, amikor 6 perc, 30 másodperc van hátra a második játékrészből. Az oroszok jönnek előre, megkapja Gorskov a labdát, Gorskov adja tovább ide, be középre, aki megkaparintotta, az Jerisov, Jerisov, Gorskov a labda útja, még mindig Gorskov. Korskovnával. Korskov ráijeszt egyet, aztán ő is megijed. Ebben a pillanatban tovább kerül a játékszer méghozzá Stratánhoz, de Stratán lövésébe bele tud blokkolni a magyar játékos. Mi 4-1-re vezetünk már, mint a vízilabda meccsen. Molnár csavar, Maximov véd! 4-2-re módosult a találkozó állása. Történt ugyanis, hogy Jerisov a rövid sarkot vette be onnan a túloldalról, és a kapu bal oldalába vágódott a labda. 4-2 a találkozó állása az olimpiai bajnoki döntő mérkőzésen. A Magyarország-Oroszország összecsapáson akkor, amikor Bíros Péter úszik át most az ellenfél térfelére a középkezdés követően. Mária, akinek a nevét, ha kimondom, csak nevetni tudok, mert olyan szemtele, olyan pimaszgolt, amilyet ő lőtt a 7 méteres vonalon kívülről, de most inkább nézzük, hogy most mit tud kezdeni a labdával. Továbbadja Benedeknek. Benedek, aki szenzációs, 2 gólt lőtt már a mai mérkőzésen. Még mindig az ő kezén van a labda. Be lehetne oda a center pozícióban játszani. Még 12 másodpercig támadhat a magyar együttes. Kiszorítja a mieink támadását az orosz válogatott. Benedek küzd a labdáért, Benedeket lenyomják a víz alá. Benedek azért megszerzi a labdát, a játékvezető az oroszoknak adja. 4-2-re vezet Magyarország a második negyedből eltelt idáig. 3 perc. Vári pedig hatalmas iramban átúszik az ellenfél térfelére, már az oroszok térfelének közepén jár, már lassan 4 méteres vonalhoz érkezik, átúszik, érik le, gól! Kinézett oda Kásásra, követte mindenki a tekintetét, hogy most Kásás fogja megkapni a labdát, és aztán rálőtte. Hát ez valami csoda! 5-2-re vezet a magyar válogatott Oroszország ellen, amikor a második negyedből 3 perc, 42 másodperc van hátra. Kózoltán, 5-2 a találkozó állása. A második negyedből 2 perc, 25 másodperc van hátra. Kóz pedig kidobja a labdát a felezővonalon túlra. Persze a képzeletbeli felezővonalon túlra. Kisgergő lopja előre a távolságot, ott egy picit talán el tudott szabadulni őrzőjétől Fodor Rajmund. De most már rajta vannak Fodoron is. Kisgergő visszakapja a labdát Kásástól. Kásás távol van a kaputól. Kislő, gól! Hát ez elképesztő, minden bejön! Jönnek előre az oroszok, egy távoli lövés, és a kapufa helyesebben a keresztlét kisegíti ezelőtt a Kózolit. Jerisov lövése, nagy lövés volt, és a keresztlétről lejön. 6-2-re vezetünk másfél perccel a második játékrész vége előtt. Biros kapja meg a labdát Kóztól. Biros pontosan a felezővonalnál van. Ki ijeszt rá Jajcev. Jajcev aztán tovább tudja mégis adni a labdát Biros. Biros ebben a pillanatban Steinmetznek osztogat majd Benedeknek. Benedek, aki őrzőt kap, Molnár lő, gól! Hát kérem, ez a vízilabda! Hát száll a labda a levegőben, szinte megszárad, és a center pozícióban elszabadul az őrzőjétől Molnár. Befordul, és abban a pillanatban, amikor kezére száll a labda, onnan a hálóban 7-2. Mennyei zene a fülünknek, mennyei zene a fülünknek, ott a 8. gól, már 8-2-re vezetünk. Szépítettek az oroszok, 8-3 a mérkőzés állása, ilyenkor mondja azt az ember, na és akkor mi van, kérem szépen, 8-3 akkor, amikor még nem egészen 2 perc telt el a harmadik játékrészből, Magyarország-Oroszország, már megvan a bronzérmes a vízilabda tornán, ez Jugoszlávia, ki lesz az aranyérmes, hát ezek után, én nem merem most még kimondani, nem is kell, hogy most kimondjam, az kell majd, hogy még 12 tiszta játékperc után tudjam kimondani, Várinál van a labda, Vári, Benedek egyik csodálatosabban játszik, mint a másik. Birosnál van most a labda. Biros most tudja továbbadni. Kásás megpróbál megszabadulni őrzőjétől Balakovtól. Ebben a pillanatban Kásás a szabad dobást kapja. Megint csak Benedek oda a túloldalra. Benedeket Jacev lenyomja a víz alá. Megint csak Benedek kap egy szabad dobást. Kásás kapja meg. Micsoda csata. Kásás és Balakov csatája. Nincs kiállítás. Kásás távolról lő, és a felső részről kipattal a labda. Benedek góljával már 9-3-ra vezetünk. Egyszer nekem azt mondta valaki Budapesten. Figyeld meg, Benedek még nem döntött el egyetlen tétmérkőzés sem. Hát most aztán eldönti, most aztán a fagyalgóknak meg lehet mutatni, hogy Benedek Tibi 4 gólt lőtt ezen a mérkőzésen, amikor 9-3-ra vezetünk, jönnek előre az oroszok, Kozlov kezén van a labda, Kozlov bejátszik a center pozícióba, és közben mutatják a játékvezetők, az orosz levitte a víz alá a labdát, így szabad dobás a mieink javára. Ezt a támadást nézzük meg, hiszen Kósz visszakapja a labdát, Kósz rögtön adja Kisgergőnek, Kisgergő a képzeletbeli felezővonalnál van, Kásásnak adja át a túloldalra. Kásás Bíróstól többen kérik a labdát. Bent úszik ott elől Molnár, az nem Bíros az. Bíros talán megkaphatja a labdát. Nagyon kemény csatában van az orosz játékosról, aki átúszik fölötte. Aztán vinné el a labdát is, de a sípszót lehet, hogy nem hallotta. Közben pedig a görög játékvezető mutatja, bent középről kiállít valakit. Lehet, hogy a kettes számú játékos, így van. Jacevet kérődik ki a medencéből. Így tehát jönnek megint a mieink emberelőnyben. Lássuk, Kásás, 9-3-ra vezetünk. De jó ezt kimondani, 9-3. Akkor, amikor Kisgerő, aztán túloldalról, Bíros, ebben a pillanatban Kásásnál van, nem Fodor Rajmundnál, most van Kásásnál a labda. Kásás le oda a jobb oldalra, Kislő, gól! Nálunk piszokul egy hangú minden, 10-3-ra vezetünk, kényelmesen hátradőlünk, és csak mosolyunk, és csak nevetünk, és várjuk, hogy kivenjük a napsütésbe, és ünnepeljünk, hiszen jönnek előre most az oroszok, Stratán, de kit érdekelnek az oroszok, ott van a labda Kozlovnál, Kozlov ijeszt egyet rá, de nem lehet, hát hiába ijeszt. Kósz mindenhova odaér, ideért erre a labdára is, és most indít előre. Most már nem kéne kapkodni, most már nem kellene. Nem, mintha eddig kapkodtatok volna, drága gyerekek. Úgy játszatok, hogy az álom, a legszebb álmot túlnőttétek, a legédesebb álmot, hiszen 10-3-ra vezetünk, és úgy játszatok, hogy az csoda. Ilyet még vízilabda meccsen nem pipált a világ. Meggyőződésem. 10-3 az olimpiai döntőben. Megpróbál Balakov labdát szerezni, nem sikerül labdát szerezni. Bírosnál van a labda, Bíros át a túloldalra, Kásás lehúzzák. Nagy csatában van ott a rátámadó Stratánnal, aztán végül szabaddobást kap ebben a pillanatban Kásás. Stratán kiállította a játékvezető, Stratán tehát ki a medencéből. Emberelőnyben játszik a magyar válogatott, Bírosnál van a labda, Bíros inkább hátrafordul Kásásnak, és aztán egy lövés, ezúttal azonban Maximov Molnár lövését tudja hárítani. Mi is először vezetünk, csak hát mi, hogy mondjam, 1-0-ra vezettünk, most meg 10-3-ra vezetünk, mindig mi vezettünk. Így szép a játék, így gyönyörű a játék, Bírosnál van a labda, Bíros bejátszik középre. Ebben a pillanatban eltűnik ott az ölelő karok között Benedek Tibor, a mérkőzés hőse, aki 4 gólt lőtt ezen a mai találkozón. És aztán az oroszokhoz kerül a labda, mert lejár a támadás idő. Itt nálunk 10-3, és hátra néz Hajdú B. István. És azt mutatja nekem, hogy nem hisz a szemének. Firenzéből együtt közvetítettünk, ő a televíziónak, én a rádiónak, és épp innen a régi-régi barátság, de most nézzük az oroszokat, hiszen emberelőnyben vannak. Vári megpróbál lőni, és az emberelőnyből nem tudják belőni az oroszok a labdát. Várit kiállították. Beszélek itt zöldséget, Vári lő. Na mindegy, zöldséget beszéltem. Várit kiállították, az oroszok próbálkoztak, de emberelőnyből sem sikerült betalálniuk Kósz hálójába. A mai nap az, amikor minden jön be nekünk. Minden az ég egyadta világon. Elől, hátul, mindenhol. Gyönyörűen játszik a magyar vízilabda válogatott. Kásásnál van a labda. Kásásra jön ki Kozlov. Kozlov lenyomja a víz alá. Még ebből a negyedből van hátra 20 másodperc. Benedek kapja meg a labdát. Egy nagyon jó szerniváltás volt, milyen pontos átadás, és Benedek hogy fölmegy a második emeletre a labdáért, lehúzza, aztán egy szabálytalanságot vél észrevenni a görög játékvezető, biztos igaza van, őt is szeretjük, ma mindenkit szeretünk, hiszen 10-3-ra vezetünk, miért ne szeretnénk mindenkit, amikor Maximov előre dobja a labdát, rögtön vége a harmadik negyednek, közben egy kiállítás, méghozzá a mieink részéről van egy kiállítás, nevezetesen Fodort küldik ki a medencéből, Fodor ki a medencéből, Jerisovnál van a labda, Jerisov oldalra adja, Kozlov. Azt hiszem Kozlov, aztán ebben a pillanatban megint Jerisov, a bal oldalra Jacevnek, Jacev beveri a hálókba, megszólal a duda, a játékvezetők azonban ennek ellenére azt hiszem teljes joggal adják meg a gólt, hiszen betaláltak még a hálókba, 10-4 a találkozó állása, akkor, amikor megtörtént a duda szó. 5 perc van még hátra a mérkőzésből, 10-4 a találkozó állása, most már 10-5. Ebben a pillanatban ugyanis Jerisov, aki az orosz válogatott legeredményesebb játékosa, Molnár kiállítását gólra váltja, ő lőtt 3 gólt, míg a többiek összesen 2-t, így tehát 10-5 a találkozó állása, akkor, amikor mondom, 5 perc van hátra a mérkőzésből, és aztán talán tombolhatunk. Egy ilyen jól játszó magyar válogatott 5 gól előtt, 5 perc alatt egyszerűen nem adhat el. Megszolgáltátok, megdolgoztatok ezért, fiúk, ott van a kezetek, mert a markotokban van már az aranyérem, csak arra kell várni, hogy összezárjátok a markotokat. Oda kerül a labda Steinmetz Benedeknek adja, Benedeket lenyomják a víz alá, nagyon messze vagyunk még a kaputól. Még inkább azt mondom, hogy közelebb a képzeletbeli felezővonalhoz. Steinmetznél van a labda. Steinmetzre rátámad Jerisov, nem Balakov. Balakov mellett azonban tovább tudja adni Kásásnak a labdát. Kásás visszafelé úszik. Most már semmit nem erőltetünk, nem húzzuk előre olyan iramban a támadásokat, mint ahogy előre húztuk mostanáig. Most inkább egy kicsit megbecsüljük a labdát vissza a felezővonalhoz. A felezővonaltól pedig ezúttal eladjuk a labdát. Gyerekek, azért a szépség az megbabonázza a pártatlan közönséget is. Higgyétek el, kellenek a szép gólok, kellenek a szép akciók. 4,5 perc van hátra a mérkőzésből. 10-5-re vezetünk az időkérés után az oroszok elleni olimpiai bajnoki döntőn. 3,5 perc van hátra a mérkőzésből. Kósza felezővonaltól előre Kisgergőnek, Kisgergő Benedeknek. Benedek az egyik hőse, Kásás lő, Maximov véd. Fantasztikus volt, ahogy megjáratták a labdát, amilyen gyorsan reagáltak a lehetőségre. Kitűnően játszik a magyar válogatott. Higgyék el, nem túlzok. De szoktam, bevallom őszintén, szoktam, de most egyáltalán nem túlzok. Ott a labda Kisnél, Kis megint tovább Kásásnak. Gól! Ahogy bejátszották a labdát Molnárnak, ahogy Molnárnál egy pillanatig, egy tized másodpercig nem volt a labda, ahogy ráfordult a kapura, ahogy önmaga második és csapata 11. gólját lőtte. Azt kérem, maga a csoda, 11-5 a találkozó állása, jönnek előre az oroszok, Kozlovnál van a labda, Kozlov bejátsza a center pozícióba, ott forra víz, és a játékvezetők azt mutatják, hogy a nyomorult center Csomakidze levitte a víz alá, próbálta volna nevinni, amilyen pofon esőt kapott ő. Na de mindegy, ne sajnáljuk, sajnálja őket a, mondjuk az orosz rádióriporter, én egyáltalán nem sajnálom, 11-5 ide az állás, és úszik előre Székely a labdával, a Fischerő, úgy, ahogy szokott, végigviharzik a jobb oldalon, mintha csónak húzná, úgy vágtat előre, aztán egy szabálytalanság vele szembe, beadja mégis középre a labdát, megrázza magát Benedek, lő, Maximov véd! Kósz mit véd? Hát ez valami egészen káprázatos, hát ki nem káprázatos ezen a mai meccsen? Kósz Zoli, fantasztikus, Benedek, óriási, Kisgergő, Vári, Kásás, kit nem mondtam még? Hát egyszerűen csoda, amit művelnek van a srácok. A diadalmenet utolsó 1 perc 49 másodperce következik. Diadalmenet, hiszen 11-5-re vezet a magyar válogatott Oroszország ellen. Teljes csere, mint a jéghokiban. Teljes sorcsere, dr. Kemény Dénes, a szövetségi kapitány. Hiszen most már Szécsi őrzi a magyar kaput. Mindenki olimpiai bajnok legyen. Mindenki megérezze ennek az ízét. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit a legszorosabb értelmében. Jó reggelt és jó reggelt, hiszen 11-5-re vezet. Káprázatosan játszó magyar vízilabda válogatott az oroszok ellen az olimpiai bajnoki döntőben, és Molnár doktor, aki eddig 2 gólt lő, most lövi a harmadikat! 12-5! Hát ilyen nincs, én komolyan mondom, hogy ilyen nincs, mindenbe jön, amihez nyúlunk, aranyjá válik, most már kimerem mondani. 24 év után ismét olimpiai bajnok lesz a magyar válogatott, hiszen Molnár doktor fölúszott, és nem fáradt el, és volt ereje belőni, és belőtte a 12. magyar gólt. Hát emlékszem, jó egy hónappal, másfél hónappal az olimpia előtt a legutolsó olimpiai bajnokcsapat tagjai, Horkai, Korrád doktor, Szívós és a többiek voltak bent a Magyar Rádió stúdiójában, és azt mondták, a leghőbb vágyuk, hogy most már végre valaki követőjük akadjon 24 év után. Fiúk, Molnár Bandi itt van, itt vannak az olimpiai bajnokok, itt vannak az utódok. 12-5 az a találkozó állása, akkor, amikor Kozlovnál van a labda, de kifigyelel a Kozlov, betalál a hálóba, hát lőjön ő is egy gólt. Hát legyen neki is egy jó napja, hogy egy olimpiai bajnoki döntőn lőjön gólt. A keblünkre öleljük őt is, hiszen 1 perc 4 másodperc van hátra, 12-6, hát ilyen diadal, hát egyszerűen nem tudom, nem találom a szavakat. Kis ebben a pillanatban Kemény Dénes már nem a csapattal foglalkozik, a közönséget vezényi, karmesternek is kitűnő vagy, Dani. Karmesternek is kitűnő vagy. Székelynél a labda, 59 másodperc, Székely úszik előre, Kisgergőnek adja. Hát ez a mai nap, ez fantasztikus. 3 aranyérem a kajakkenú, és itt lesz a negyedik a mai aranyérek közül. 12-6 a találkozó állása, mutatja a játékvezető, hogy kiállít valakit, ördög tudja akit, teljesen mindegy. A 7-es számot mutatja Horváth Attila, köszönöm szépen. Emberelőnyben játszik a magyar együttes, a 8-as számú megy le, teljesen mindegy. Vargánál van a labda, Varga adja tovább, Merc Tamás kapja meg, Merc után Biros, Biros után Kis, körbeadogatjuk, mindenki egy kicsit megsimogathatja a játékszert, megint Gergőnél van, bejönnek menetelt az emberelőnyünk, aztán hátra Biros Varga Zsoltinak, Zsoltikám, ő úgy gondolja, hogy nála maradhat a labda egészen, lőjük rá, Kis Gergő, micsoda csehet megcsinál, lők, hát mondom, hogy amihez nyúlunk, mindenbe jön! komolyan mondom, kinézett az órára, hátra volt 2 másodperc a támadásból, és rávágta a labdát, és bemegy a hálóba. Hát egyszerűen csoda! Hát 13-6, hát 13-6, hát nem tudunk olyat csinálni, ami nem jönne be. Hát ilyet nem láttam, komolyan mondom. Hát komolyan mondom. 13-6. Hát ez őrület. 10 másodperc, és vége lesz. És meg lesz, és visszaszámol mindenki itt a Sydney uszodában, itt az olimpiai bajnokcsapat. Én egyszer azt mondtam, a Fele királyságomat odaadnám ezért az olimpiai bajnokságért. Hát ott tegye meg a Fele, nincs királyságom. De olimpiai bajnok a magyar válogatott a döntőben. 13-6-ra legyőztük Oroszországot. Káprázatos játékkal. Hát nem kellett senkit bedökni a medencébe, senkit nem kellett, magától ugrott dr. Kemény Dénes, a szövetségi kapitány, dr. Pavlik Gábor, aztán mindenki, Martin György, az elnök, hát kérem szépen, aki él és mozog, mindenki a medencében, ölelik, csókolják egymást, 24 évet vártunk arra, hogy a magyar válogatott újból olimpiai bajnok legyen, és itt az olimpiai bajnokcsapat, itt vannak az aranyos gyerekek, lehet ünnepelni, hiszen 13-6 egy olyan mérkőzésen, ami csodaszámba megy, amilyet nem pipált a világ eddig, és hát, hogy hány évig nem fog pipálni, hát azt nem tudom. De ilyet nem lehet produkálni még egyet. Az én életemben biztos, hogy nem. Ízlelgetem a szót. Olimpiai bajnok a magyar vízilabda válogatott. Jó íze van, szó se róla.
3: A 2000 évi nyári olimpiai játékokon a férfi vízilabda tornát szeptember 23-a és október 1-e között rendezték, és a sorrend a következő volt. Olimpiai bajnok Magyarország, második Oroszország, harmadik Jugoszlávia, negyedik Spanyolország, ötödik Olaszország, hatodik az Egyesült Államok, hetedik Horvátország, nyolcadik Ausztrália, kilencedik Kazaksztán, tizedik Hollandia, tizenegyedik Görögország, tizenkettedik Szlovákia. És az olimpiai bajnokok betűrendben Benedek Tibor, Biros Péter, Fodor Rajmund, Kásás Tamás, Kis Gergely, Kósz Zoltán, Merc Tamás, Molnár Tamás, Steinmetz Barnabás, Szécsi Zoltán, Székely Bulcsú, Varga Zsolt és Vári Attila. A szövetségi kapitány Kemény Dénes. Na, van valaki, aki az elmúlt 2 órát végighallgatva előrébb helyezte a 2000-es év legemlékezetesebb eseményei listáján a Sydney póló aranyat? Ha nincs senki, az sem baj, de azt hiszem, abban egyetértünk, maradandót alkottak a fiúk az ezredfordulón. És talán abban is egyetértünk, hogy jó volt ezt újra végigélni ennyi idő távlatából. Ebben a reményben köszöni meg a figyelmet a visszajátszás 2 társszerkesztője Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is a szerkesztői műsorvezető Edvi László.
0: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Semleges pályán Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. A magyar öttusát az évek során többek között edzőként, szövetségi kapitányként, főtitkárként és versenyigazgatóként is segítő Pécsi Gábor nemrég, egész pontosan augusztus 28-án ünnepelte 80. születésnapját. Ebből az apropóból a bajnokok mostani adásában felidézzük az arcvonások 2015-ös adását. Akkor 69 éves volt Pécsi Gábor, amikor megkerestem otthonában. Most ezt a beszélgetést hallhatják újra. Elsőként azt kérdeztem Pécsi Gábortól, hogy szokott-e még rendszeresen sportolni.
5: Most is úszodából jövök. Minden reggel volt ötusázó társaimmal a Komjádi úszodában. Fél órát úszunk. Az nekem általában 1000 métert tesz ki. Ennél lejjebb nem adom, bár 600 méternél sokszor eszembe jött, hogy miért nem 600 méterbe döntöttem el én a saját adagomat, mert nekem már nincs edzőm. Azt csinálok, amit jónak találok. Azt hiszem, amit előre elhatároztam, azt meg is csinálom, és nagyon jó az, hogy naponta mozgunk valamit.
2: Tehát minden nap hétvégén is, és ez kényelmes tempó. Hóban mellúszás?
5: Hát nem mellúszás, mert az ötösházban gyorsan úszik. A legnagyobb részét gyorsan teszem meg, aztán vannak kiegészítők közben, de ugyanúgy, mint amikor edző voltam, magamnak is mindig előírom aznapra, hogy mit fogok úszni, és azt végig is csinálom, mert különben tényleg az van az ember, hogy ellötyög mellen, de valamit azért illik mozogni. Nem erőltetett tempóban, de egy olyan jó lendületes.
2: Gyerekkorában is már kötelező volt a sport, a mozgás, vagy pedig egyszerűen csak jött, és azért volt ösztönös?
5: Mondhatom úgy, hogy sportcsaládból származom, hiszen édesanyám úszó volt, hosszú távúszó, világbajnok volt. Emiatt aztán az egész család sportos lett, velem együtt természetesen. Ő volt Paplaci mellett a másik profi Magyarországon, aki Paplacival párhuzamosan pénzért versenyzett. Tehát a Capri Nápolyi nem hivatalos világbajnokság, mert a hosszú távúszás még nem ismerték el hivatalos úszó szakágnak, de ez volt a nem hivatalos világbajnokság. Ugye az 33 kilométer a tengerben, minden évben megrendezték Olaszországban. Ez egy profi verseny volt, tehát részvételi díj volt, pénzdíjat lehetett nyerni, de ugyanakkor édesanyám minden költségét saját maga fedezte, egy banki tisztviselő volt. Reggel lement az uszodába, megvette a jegyét természetesen, amikor nem kapott később már tiszteletjegyet, akkor utána elment dolgozni, de utána megint lement az uszodába. Hát mi így nőttünk föl, hogy ezt láttuk.
2: Mekkora családban voltak testvérek?
5: Igen, volt egy Miklós bátyám, akinek szintén sok köze van ehhez az én pályám. Hiszen ő kezdett el ötösázni először, a Győri Bencés gimnáziumba került, és lejárt az úszodába, mert hát az elég jól úszott, és akkor Magyar Vilmos, a Győri ötösa atya meglátta.

0: Győrben volt, vagy Győr mellett?
1: Nem, mi Agárdon laktunk, elváltak a szüleim, édesapámmal Agárdon laktunk mind a ketten, és onnan került a bátyám Győrbe, hogy egy biztos és fix helyen legyen, hiszen a Bencés Gimnázium egy biztosíték volt arra, hogy nem kalódik el. Én amikor a nyolcadikat elvégeztem, akkor is följöttem édesanyámhoz Budapestre. De akkor már bátyám bőszen ötusázott, és volt egy kis kísérlet a vízilabdával, de az nem nagyon jött be, nem volt különösebb labdaérzékem, és aztán kérdezte a bátyám, hogy miért nem mész el ötusázni, és akkor levitt a Benedek Feri bácsihoz a Csepe, elve, ahol a légkör az első nap már megragadott, hiszen nem akárkikkel öltözhetett ott az ember, nem is tudtam természetesen akkor még, hogy milyen nagyságokkal, hiszen egy öltözőben voltunk a Balczó Bandival, Németh Ferivel.
0: Olimpiai bajnok öttusázók.
1: Ők az olimpiai bajnokok, igen, de az akkori csapat is, a Fákja Földi, Sárfalvi Béla, Illény Ipari, azért sorolok olyan neveket is, akik nem rendkívüli eredményeik voltak, viszont a szellemük az pontosan olyan volt, mint a Balczó Bandiéké, és ezt szoktuk meg mi is, ezt vettük át mi is, és ezt próbáltuk tovább tanítani, amikor abba a pozícióba kerültünk.
0: Hamarosan erről még beszélünk majd kicsit részletesebben, de itt a kondiról, a fizikai állapotról eszembe jutott egy olyan kérdés is, hogy például szokott-e, megcsinálná-e most is azt, hogy segítene egy kismamának, amikor mondjuk a metróban, vagy akár egy buszon fel kell vinni a babakocsit a lépcsőn, vagy a buszra?
1: Ez természetesen véletlenül jön így össze, hogy a uszodából, amikor jöttem, és felszálltam a buszra a körúton, akkor pont egy kismama próbált leszállni. Láttam, hogy kínlódik. Természetesen odaugrik az ember és segít. Hát ez annyira természetes, hogy nem is kérdés.
0: Ezt a szüleitől örökölt, vagy pedig akár épp ott a Csepelben, tehát ezt a szellemiséget, mert ugye azért nem mindenkinek egyértelmű, ezt sokan elgondolkodunk, hogy jaj, most mit kellene tenni, miközben itt pont nem szabad gondolkodni.
1: Hát is. Eleve a családi neveltetésben ez volt a segítőkészség, és a Csepelben is ez a szellem volt. Ott szóba nem került, hogy ki az olimpiai bajnok, és ki a kevésbé eredményes versenyző. Ott egy dolog számított, egyszer egy nagyon jó cikk volt a Pilhár György tollából a Nemzeti Sportban, amikor azt írta, hogy mi közöttünk az volt a legfrankóbb gyerek, aki először ért fel a Hármasatár hegyi kilátóhoz a császáruszodából a futóedzésen, és abszolút nem számított, hogy egyiket mikrobusszal hozták az edzésre, a másikat egy személykocsival, vagy éppen a villamoson próbált jegy nélkül utazni, mert még arra sem volt pénze. Tehát egy dolog számított az eredmény, és azon belül természetesen a sportszerűség, és ez is egy nagyon lényeges dolog, hogy ezt szívtuk magunkban már a családtól, és édesanyámtól is, és természetesen a Csepelben is, hiszen ott szóba se kerülhetett az, hogy valaki ne sportszerű eszközökkel próbáljon eredményt elérni.
0: Csibészség, mert azért a sportban az is kell. Akár egy olyan, hogy valaki ne futva tegye meg azt a távolságot a Hármas Határ hegy tetejéig.
1: Hát az benne van. Az ilyen nagyon langyos gyerekekből nem szokott nagy versenyző lenni, mert megalszik a tej a szájába. És hát az ötösen nem egy különösen sokfajta képességre van szükség. Az eleve egy gátja, amikor valaki nagyon alszik, és nincs benne meg a megfelelő csibészség, mert adott pillanatban bizony rögtönözni kell, és ki kell találni valami csibészes formát, hogy lehet tovább lépni azon a problémán. Az lehet csak egy mozdulat a lóhátán, vagy lóval való kapcsolat, vagy akár egy vívó asszó közben egy megoldást találni, akár trükkös megoldást találni. Természetesen a sportszerűség határain belül, de ugyanez vonatkozik az edzőre is, hogy nem kell átlépni a szabályokat, hanem mindig ki lehet valami plusz találni, de még tovább megyek, hogy az életem pályáján lényeges dolog szakasz volt az is, hogy itt különböző világesemények, meg hazai események rendezésében része, ott is folyamatosan valami trükközni kell a megoldásokra.
0: 2008, ugye nem is olyan régen egy budapesti világbajnokságot a szimacsarnok előtt, és elfolyt a víz a medencéből a verseny napjára.
1: Hát én jól emlékszem, hogy a szerkesztő úr is ott ült a lelátón, és mindnyájan meglepődtünk, hát ez egy külön mese, és így utólag visszagondolva azt mondhatom, hogy az életemnek egy nagyon fontos pontja volt az, hiszen egy olyan problémával találkoztam szembe reggel 7 órakor, amikor fölhívtak, hogy elfolyt a víz, hogy először nem is vettem komolyan. Aztán Bíró Sanyi, jó barátom, aki az egész területén volt felelős, mondta, hogy azért ezt vegyem komolyra, mert tényleg egy deka víz nincs a medencébe. Lényeg az, hogy kiszakadt alul a fólia valahol, egy váratlan dolog volt, erre abszolút nem számított.
0: Hiszen egy mobil medence volt.
1: Hiszen egy mobil medence volt, mert minden áron azt akartunk megvalósítani, hogy egy helyszínen legyen mind az 5 versenyszám, és itt tényleg egy 100 méteren belül minden versenyszám megvalósítható volt, egy 200 méteren belül, és felépítettünk egy mobil medencét, 680 köbméter vízzel, gázkazán, vízcserélő, biztonsági berendezések. Hát nagyon sok oldala volt ennek a dolognak, de azt mondtuk, hogy mindig jobban megéri, mint a környékbeli úszodákba elmenni valamelyikbe, amelyik mindegyik valamilyen sebből vérzett rá, nem volt alkalmas igazán világverseny rendezésére.

0: Aztán jöttek a tömlők tűzoltóktól.
1: Igen, és hát amennyire én kiértem a medencéhez, addigra Bírósanyi már intézkedett, megjelentek a tűzoltók, és a stadion másik oldalán lévő hasonló medencéből átszivattyúzták a vizet, de közben meg kellett javítani a medencét. Na most ez ugye vasárnap reggel volt, amikor nem volt olyan egyszerű összedni olyan embereket, akik meg tudnak heggeszteni egy medencét. Akkor betonszállító jött, betonkeverő, hogy beönteni az oldalát, akkor szereztünk egy targoncát, ami végigment a lovaspályán, mert fogalmunk nem volt, hogy hova tűnt el a 680 köbméter víz, nehogy valami gond legyen, akkor kihívtuk a lelátósokat, hogy álljanak a lelátó mellett, nehogy valami megmozduljon, mert hát nem lehetett tudni, mit mosott ki. A lovaglást és az úszást megcseréltük, összehívtuk a nemzetközi mezőnyt, ahol természetesen senki nem problémázott, mert aki már ötös a versenyt rendelt, ötös a versenyt részt vett, az nagyon jó tudja, hogy mindenféle gond lehet egy áramszünet, bármi történt, akkor meg kell oldani, és tovább kell lépni, tehát senki nem problémázott rajta.
0: Életet nyertek ugye az időnyeréssel.
1: Pontosan. És a Mauro barátunk Olaszországból, aki a technikai küldött volt itt, a piros kabátos technikai küldött, azt mondta nekem, hogy Gábor, ezt Magyarországon kívül sehol nem lehetett volna megcsinálni, a víz bárhol elfolyhat, mert olyan, hogy valami műszaki probléma történik, az bárhol megkövetkezhet, de az, hogy egy ilyen összefogás legyen, hogy a tűzoltóktól, a rendőrautókig, most már ennyi év után elmondhatom, hogy ami létezett Budapesten tartályban víz, és mozgatható volt, azt hozták, és öntötték bele, természetesen csak olyan, ami vegytiszta volt, és 26,5 fokos víz 4,5 óra múlva rendelkezésre állt a medencében. Ez valóban egy nagy dolog volt, mert ha még valami gond van, akkor hát idézőjelbe tett csibészséggel valóban neki kell ugrani, és valahogy meg kell oldani az ügyet.
0: Ott Agárdon az édesapjával gyerekkorban milyen játék lehetőségek voltak? Hogy zajlott akkor? Hát 1946-ban született, tehát nagyjából ott az 50-es évek, második világháború után nem is olyan sokkal járunk.
1: Igen, hát én 4 éves voltam, amikor Zuglóból oda költöztünk, mert államos kitották édesapám pékségét, és lementünk az agárdi házunkba. A játék lehetőség az végtelen volt. Én azt mondhatom, hogy természetesen ma is nagyon szomorúan gondolok arra, hogy a családot tönkretették, hiszen egy szépívű pálya lehetett volna ezelőtt a család előtt, nagyapám és édesapám nyomdokain haladva, de alapjában ővel nekem ezzel a változással egy nagyon kellemes gyerekkor szereztek, mert ugye Agárd egy üdülőhely a Velencei tópartján, és nyáron hatalmas élet van, rengetegen jönnek a nyaralók, akkor ottan mi helybeliek, idézőjelbelt helybeliek, de hát helybeliek voltunk, hiszen mi ott éltünk, akkor ott jól elvegyültünk, mert jó éreztünk, egyszer csak szeptemberben kiürült az egész helység, egész nyaralótelep, és ott maradtunk egy pár tizen összesen, akik ott jártunk egy kis helyi iskolába, később már azért kinőtte magát, hiszen Fehérvár vonzás körzetében volt, de ott voltunk egy pár tizen, és bandába verődve jöttünk, mentünk erdőbe, madárfészkek, amilyen gyerekkorban bármi lehetséges, azt mindent végigcsináltunk. A kert teli volt mondjuk gyümölcse, de azért valamelyik kertnek a gyümölcse jobban tetszett, akkor azért azt is megszereztük. Hát ezek nem rendkívüli dolgok, mert gyereknek az élete is zajlik.
0: Manapság azért nem.
1: Igen, most már egy kicsit kötöttebb a dolog, de mi akkor nagyon boldog életet éltünk ott. Hazaszaladtunk egy szelet zsíros kenyérrel, aztán ki a rétre megint focizni vagy fejelni, le a tóra télen korcsolyázni. Kérdeztem egyszer apámat, amikor már idősebb voltam, és hát nem féltettél bennünket, de hogy is nem fiam, azt mondja, mindig izgultam, hogy hogy jöttök haza. Hogy títhattalak volna el benneteket ettől, hát hiszen ez volt az életetek. Na.
0: És ezt a csibészséget akkor ott igazából mindenki a vérébe szívta, ha akarta, ha nem, tehát aki túl akarta élni ezt a gyerekkort.
1: Pontosan, hát a nagyon maflának nem lehetett lenni, mert ott azért a élettörvényei érvényesültek, a nagyobbak, kisebbek viszonya, meg stb. Ugye ott aztán volt a tanyavilágból jött gyerektől kezdve olyan városi származású gyerek, mint én vagyok, de hát ott asszimilálódni kellett, együtt kellett egy osztályba kellett ülni, ugye, együtt kellett tanulni, és együtt mentünk a tóra este, és semmi gondunk nem volt egymás, és a mai napig sincs, hogyha összeakadunk.
0: És gondolom, ha valaki túl nagy képű volt, akkor azt pillanat alatt helyretette az élet, a közösség.
1: Hát ez pontosan úgy, mint később az ötusában. Ugye itt nem lehet olyan nagy szája valakinek, még akkor se, hogyha 24 versenyt nyer egymás után, mert a 25-nél úgy befejel, hogy csak néz. Tehát ott is pontosan ugyanez történt, ott már egy kicsit úgy tanult az ember ebből, de igazán a sport nevelte rá az embert arra, hogy soha ne bízza el magát semmivel, legyen egy egészséges önbizalma, mert anélkül nem működik a dolog, de ennél, ha lehet, akkor ne többet, mindig reálisan kell értékelni a dolgokat. Igen, ez egy jó iskola volt a gyerekkor ilyen szempontból mindenképpen.
0: Most akkor térünk vissza Németh Ferenchez, Balcó Andráshoz és hát Benedek Ferenchez, a mesterhez, a főnökhöz, úgy hívták a csepeli edzőt?
1: Igen, mindnyájan főnöknek hívtuk, nem is tudom, hogy hogy ragadt rá, de illett is rá, hiszen egy személyes főnök volt az egész ügyben. Sokszor eszembe jut, főleg amikor edzősködni kezdtem, akkor eszembe jutott, de azóta is, hogy Feri bácsi egy személybe csinált mindent. Tartotta az edzést, vedette a naplókat, fölépítette a gyárból, kicsente a alkatrészeket a Csepeli gyárból a Csepeli lőtérre, hogy a forgógépeket megteremtsük, és működjön. Természetesen a lövőedzés előtt, után mi is a lőtéren tevékenykedtünk, be voltunk fogva. Ködbe a szertárt is kezelte, ködbe a szülőket tárgyalt, meg az iskolánkba is elment, hogyha nagy szükség volt rá. És amikor később már edző voltam, és én is azt hiszem, hogy úgy reggeltől estig ezt csináltam, de néha leültem, és eszembe jutott, hogy hát a Feri bácsi biztos nem ült el ilyen időszakban, biztos, hogy csinált valamit. Ő már reggel 6-kor ott ült a medence partján, a régi csasziban, egy ilyen fém kempingasztal szerűségűben, ami ilyen összecsukható kempingasztal, zöld volt, és ott ült a Feri bácsi a színes szerodáival, és rajzolgatott, meg irogatott, meg tervezgetett, meg kimutatásokat csinált, miközben a Földi Laci vagy a Malackó Pista tartotta nekünk az úszóedzést, és mindenkiről tudott mindig mindent, hogy mi történt vele. Na ezért is volt aztán, hogy 70 éves születésnapján a régi Siposban a Maraskó Tibi szerzett egy ilyen asztalt, lefestette, és Feri bácsit kiültettük, kikészítettük neki a színes ceruzákat, és mondtuk, hogy na Feri bácsi, most írja le, hogy a mai napról mi a véleménye, és mi fog itt bekövetkezni még. Hát persze vette a tréfát, mert nagyon szerette az egészet, de azt is tőle tanultuk el, hogy minden év végén csinált minden korosztályról egy kimutatást, azt még pauszra csinálta, és akkor fémásoltatta a gyárba, ilyen barna fémásolatok vannak belőle.
0: És ugye átlátszó a pausz papír,
1: amennyire igen, de abból lehet fémásolni, és akkor egy ilyen barnás papír jön ki ebből, na most ez csak azért érdekes, mert az első korosztály, akivel elkezdtem foglalkozni, azok az 59-60-as születésűek voltak, és hát...
0: Már amikor az Újpesti Dózsában edzősködni az kezdett, ugye 25 évesen a versenyzés után.
1: Egyik pillanatra a másikra edző lett belőlem, hát még akkor itt egy mondatot, hogy hogy kerültem oda egyáltalán, mert aztán ezt folytatom majd, mert egy érdekes dolog. Ugye elvittek katonának, és akkor beiratkoztam egy műszaki főiskolára, elvégeztem a kandót, a Ganz villanyba átmentem, és gondoltam, hogy én egy komoly mérnök ember leszek itt, és akkor egyszer csak a Deák Feri szólt, hogy a Dózsában van egy hely, utánpótlás csoportnál gyerekekkel kéne foglalkozni, hát úgy körülbelül egy éjszakát gondolkodtam rajta, és hát a diploma azóta is a fiókban van, és eljöttem edzőnek, hál' Istennek, hogy eljöttem, és így döntöttem. Nagyon nehéz döntés volt, hiszen azon a pályán is egy komoly karriert lehetett volna elérni, lehetett volna, nem tudjuk, hogy mi történt volna.
0: Mint üzemmérnök, ha jól olvasta.
1: Igen, mint üzemmérnök úgy működtem ott a Ganz villanyban, de az első hívószóra eljöttem. És hálát adhatok a sorsnak, és magamnak is, meg a Deák Ferinek is, hogy egyáltalán elhívott, mert én onnantól kezdve 71. február 1-e óta nekem soha nem jutott eszembe, hogy én dolgozni mentem. Sokkal többet voltam elfoglalva, mint hogyha benne a Ganz villanyban reggel bélyegző, este bélyegző, amikor eljövök. Nyilván időben sokkal többet voltam, de egyetlen egyszer se jutott eszembe, hogy most dolgozni megyek, melyek az ötösár. Valószínűleg ugyanezt, hogyha valaki biztosította volna az anyagi hátteret, napi munka mellett, akkor megcsináltam volna a társadalmi munkába is, hiszen ez nekünk az életünk, meg a szórakozásunk volt, és hogy emellett még fizettek is, hát az aztán még egy külön boldogság. No, szóval visszatérve a pauszra és a fénymásolatokra, én ugyanezt folytattam a első csoportomba, és hát úgy eléggé szétesett a társaság, amikor abba hagyták a versenyzést, és egy jó pár évvel ezelőtt megint elkezdtek összejönni. És most a fél évente van egy találkozó, és elkezdték előszedni ezeket a fénymásolatokat. Nem is gondoltam, hogy megvan még nekik. Hát nekem megvannak azok is természetesen, és mondták, hogy de bizony, ők már nem egyszer elővették és nézegették, hogy mi minden történt. Na most ez csak arra jó példa, hogy egy ilyen oktatói, nevelői, pedagógiai munka, hiszen az edző is az, az nagyon ritkán kap visszajelzés menet közben. Ugye 5-10-15-30 év múlva egyszer csak valaki azt mondja, hogy de jó volt abban Egri edzőtáborban, amikor fölfutottunk a hegyre, és csak egy kocsvidet lehetett inni a kútnál. De az XY az kettőt ihatott, mert megengedte a Gábor bácsinek, és az hogyan volt, az most se tudom még megemészteni. Na, hát ilyen emlékek vannak, és akkor az ember azt mondja, hogy tényleg érdemes volt ezt csinálni.
0: Ha erre a könyvespolcra nézek, akkor rengeteg könyvet látok, és emlékszem, hogy voltunk olyan öttös a világbajnokságon együtt, vagy Európa-bajnokságon, ahol egy pici szabadidő, de inkább talán este meg reggel, akkor már könyvet olvasott Pécsi Gábor. Van kedvenc, vagy pedig már annyit olvasott, hogy számtalan kedvenc van?
1: Hogy honnan származik egyáltalán, az is a Mizsér Jenő bácsitól származik, hiszen őt mindenképpen meg kell említeni ebbe a...
0: A Dúzsa, legendás edzője, Mizsér Attila olimpiai bajnokunk édesapja, aki sajnos már elhunyt.
1: Igen, ahogy Pál Völgyi Miki szokott fogalmazni, mindnyájunk sportbeli atya, középiskolai negyedikesek voltunk, és hát persze nem olvastunk semmit, mert örültünk, hogy az edzés mellett a minimumot meg tudjuk csinálni az iskolában, mert olyan fáradtak voltunk állandóan, hogy a tananyag az pont elég volt. Jól emlékszem, hogy a Népstadionban voltunk edzőtáborban, kempingágyakon aludtunk, olyan körülmények voltak még az egyik foci öltözőben, és egyszer csak oda dobott egy Dürremat könyvet, az Ígéret című könyvet, és mondta, hogy na, akkor ezt olvasd el. Hát mondom, hát olvassam el, amikor még itt az érettségi, meg a 80 ezer tétel, amivel fogalmam nincs, hogy fogok én arra fölkészülni egyáltalán, de belekezdtem, és nem bírtam letenni. És hát azóta is az egyik kedvenc könyvem van, 10-15 évente elolvasom újra, és Jenő bácsival színházba is kellett járni, ha akartunk. Hanem megvette a junior válogatottnak a színházért, és együtt elmentünk színházba, és persze utána szépen, lassan, okosan kikérdezgette tőlünk, hogy mit láttunk meg, hogy láttunk, és ez egy teljesen más pályára irányított engem. A szüleim könyvolvasó emberek voltak, de én nekem valahogy az ifjúkorom máshogy alakult, mert a léten voltam, vagy edzésen voltam, vagy valahol máshol voltam, és azóta is megvan tényleg a szerelem, és hát külön öröm, hogy amióta nyugdíjas lettem, sokkal több időm van. Most egymás után olvasom azokat a könyveket, amik kimaradtak az életemből, meg újabbakat is. Mindenevő vagyok ugyanúgy, mint a zenében. Mindenféle könyvet, ami a múzsa csókját valahol ott hordozza a homlokán, azt nagyon szívesen olvasom. Ha belekezdek, és nem olyan, akkor meg inkább leteszem.
0: A mai világban Mizsér Jenő hogyan tudna érvényesülni? De akár a fiatalabb Pécsi Gábor is, tehát ugye arról beszéltünk, hogy másképp nőnek fel a gyerekek. Internet, még akár 10 évvel ezelőtt is sokkal lassabb volt az élet, a mindennapi világ, mint mostanság, amikor mindenki a telefonját nyomkodja, az okos telefonját.
1: Jenő bácsi ilyen szempontból egy kicsit más volt, mert őneki volt egy világa, az ötusa volt az ő világa. Természetesen a család is, hiszen egy nagyon szép családban éltek a feleségével és két gyerekkel, de a másik oldalon semmi más nem él. Ugye ablakot se szívesen csukott be, mert azzal is külön kell foglalkozni, hogy csak az ötusa érdekelt, az ötusa története, ötusa eredményei, edzés módszerei, és a többi, Ma már nehéz lenne így megélni, mert sokkal több oldalúnak, sok oldalúnak kell lennie valakinek, és menni kell tovább az élettel. Okos telefont, és most karácsonyra kaptam egyet, meg kellett tanulnom, mert nincs mese, nem lehet tovább lépni, ugye, hogy nem tanulja meg az ember. Nem volt hajlandó a számítógépet sem megtanulni. Erika táska írógépen írta továbbra is az olyan anyagait, ami ma is érvényes, és ma is, ha valami gondom van, akkor azt veszem elő, és abban nézek bele, de meg kellett tanulni a modernebb technikát. Én is mindig azt mondom, hogy nem akartam lecserélni a telefont, jó nekem a régi, de aztán elkezdett tönkre menni a régi, aztán a gyerekeim azt mondták, hogy nem, nincs tovább, okos telefon. Tehát azt megtanulta az ember. Váltani kell, és nem lehet egy oldalon gondolkodni, már nagyon sok mindennel kell ma foglalkozni, egy edzőnek is, egy vezetőnek is. Én visszasírom mindig azt az időszakot, amikor ugye 71-ben oda kerültem a sportiskolához, és semmi más gondom nem volt, mint az a 20-25 emberrel foglalkozni, reggeledzést tartani, utána nézni, hogy elmennek az iskolába rendesen.
0: Délután... Ment a Trabanta?
1: Igen, akkor még a Szürke Villám volt, úgy hívták, egy Trabant kombi volt a Szürke Villám, és a legváratlanabb helyzetekben megjelentem, és ha már szorba hozta azt, hogy gyalogolni is lehet a hegyre, akkor nem nagyon merték megtenni, mert soha nem tudták, hogy a Trabant óra hol fog valahol az erdőből kilógni. Még annyit, hogy az elején fölfutottam velük még, amikor ez a csoport elkezdett dolgozni, még a futómunkát is hozzávettük az úszáshoz, akkor még fölfutottam velük a hármasat hely kilátóhoz, aztán egyre meredekebb lett az a hegy, és én adtam lejjebb egy kicsit, ők előbb-utóbb a Szürke Villám előkerült, és akkor azzal jelentem meg mindenhol, és szállítottam őket természetesen. Nem az számított, hogy hány órája van, és mikor tud kijönni iskolából, hanem az, hogy oldjuk meg a délutáni edzést, és akkor ezen belül mindent kitaláltunk, hogy meg lehessen oldani, ha kellett, oda mentem értük, beültek a kocsiba, aztán vittem őket az edzésre, de ez is teljesen természetes volt, mert a Berelek Feri bácsi is vitt bennünket.
0: Mit üzen azoknak a mostani családoknak, akik azért azzal küzdenek, hogy el kell tartani a gyerekeket, mindennapi nehézségek, és a sport az háttérbe szorul, mert jó esetben a gyerek még sportolhat, de aztán a szülők akár 40 éves korban hát nem sportolnak, és ugye ez teljesen egészségtelen életmód.
1: A jó kifogás sose rossz. Ilyen nincs, hogy valaki nem tud sportolni, mert kell hozzá egy melegítő, meg egy tornacipő, és ki lehet menni futni, lötyögni, futógimnasztikát csinálni, tornázni, otthon tornázni, de sokkal egyszerűbb, hogy nekem nincsenek meg a lehetőségeim. Én magam is benne voltam ebben, mert amikor még edzőként jobban, de amikor szakvezető lettem, akkor tényleg elég elfoglalt ember voltam, és úgy gondoltam, hogy erre nekem nincs időm, hogy én egy órát lemenjek az uszodába, vagy éppen átöltözzek és elmegyek. Évek teltek el, hogy alig csináltam valamit. Aztán megint jött az igény, a belső igény, hogy ezt csinálni kell. Egyrészt annyit mindig ki lehet szakítani minden család életében, hogy valahogy mozgásra bírják magukat, a más nem egy kirándulásra, futásra, vagy valamilyen vízmereti lehetőségbe vízbe menni, és ez nem mindig az anyagiakon múlik. Ez nem kell arany rajtkövetnek lenni a medencében, hogy valaki teljesíteni tudja azt, amit elhatározott.
0: A csillogó szemű, vidám, mosolygós Pécsi Gábor az egy álca, vagy mindig ilyen volt már gyerekkorában is, mert ez megmaradt határozottan az emlékeimben?
1: Hát én alapjában azt mondom, egy vidám ember vagyok, és alapjában ő egy kedves ember. Most nem tudok rá jobb kifejezést mondani. Akkor, amikor rendben mennek a dolgok. Hát ezt a kollégáim tudják esetleg megmondani, amikor főtitkár voltam, hogy ott egy hangos szó el nem hangzott soha irodába, sőt, kimondottan vidáman zajlott az élet. De hát amikor valami nem úgy ment, nem az, hogy elrontottak valamit, már olyan előfordul, hanem azt láttam, hogy valamit nem úgy csinálnak, vagy nem úgy kellene megcsinálni, hát akkor azért volt, hogy mástól csillogott egy kicsit a szemem, akkor nehezen viselem. Ugyanez volt az edzéseken is. Ugye az alaptézisem ott is az volt, hogy vidáman is lehet jó eredményeket elérni. De ha valaki nem azt csinálta, amit kell, akkor tudtam, hogy abban nem lesz eredmény, tehát valami más módszerhez kellett folyamodni. Alapjában nem álca. Én nekem úgy általában csillog a szemem.
2: Egy 2015-ös portréműsorral köszöntöttük az augusztus 28-án 80. születésnapját ünneplő Pécsi Gábort, aki a Magyar Öttusában volt edző, szövetségi kapitány, főtitkár és versenyigazgató is. Még egyszer boldog születésnapot utólag is. Önöknek köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
3: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portréműsora.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Megjelent a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt Szijjártó Péter. Bejelentették, kik kapják az idei orvosi Nobel-díjat. Szerdáig még marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Megjelent Szijjártó Péter a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága előtti meghallgatásán. A volt külgazdasági és külügyminiszter a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter újságíróknak arról beszélt, hogy a beruházással kapcsolatban súlyos félreértések és hamis információk jelentek meg, mert mint közölte, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások nem haladták meg a hasonló beruházásokra adott mértékét. Szerinte a BYD európai gyáráért óriási verseny zajlott, és sikernek tartja, hogy végül Magyarországra jött. Jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a Vagyonvisszaszerzési Hivatal három elnök helyettesi posztjára. A bizottság elnöke, a Tiszás Hantosi István közölte, mivel a tisztségre pályázók anyagaikban, szakmai előmenetelükre, életükre, múltukra is ki kell térniük, a meghallgatások zártak lesznek, és a pályázók számát és nevét sem hozzák nyilvánosságra. Az Állami Számvevőszékhez intézett újabb nyilvános kérdést a kormányfő. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, ismét bebizonyosodott, hogy Mészáros Lőrinc cégei sok milliárd forinttal támogatták az Orbán kormány propagandáját közvetítő Megafont, majd azt kérdezte, meddig hallgat az ÁSZ a tiltott kampány finanszírozásról. A miniszterelnök a Direkt 36 tényfeltáró cikkére reagált. A belső dokumentumok alapján készült írás szerint az állami megbízásokat elnyerő V-Híd ZRT, az Aircord Kft. És a Kontúr Csoport Kft. Építőipari cég az elmúlt 4 évben összesen legalább 4,5 milliárd forinttal támogatta a Megafon működését. Hárman kapták meg megosztva az idei orvosi élettani Nobel-díjat. Karl Dieseroth, Peter Hegemann és George Nagel az optogenetikai felfedezéseikért vehetik át a legrangosabb tudományos elismerést. Az optogenetika lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogyan alakítják az idegsejtek, az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban. Idehaza 2 év 2 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kaphat egy ápoló, aki 5 évvel ezelőtt 20-25 ezer forint kenőpénzért intézett hamis covidoltási igazolásokat. Társával mintegy 70 esetben a számítógépes adatbázisban úgy rögzítették az oltásokat, hogy valójában ezeket nem adták be. A másodfokú ügyészség a tatabányai törvényszék döntésének helyben hagyását javasolta.
0: Közlekedés.
2: Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 49-es kilométer szelvényben kaszálnak, egy sáv zárása mellett, a munkavégzés helyszíne mögött 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a többnyire zavartalanul napos, száraz idő. Csak helyenként lehetnek fátyolfelhők. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 22-26, késő este 8-15 fok várható. A következő napokban is meleg őszi idő lesz, majd csütörtöktől egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Hétvégére pedig visszaesik a hőmérséklet. A legmelegebb órákban is legfeljebb 20-21 fokra számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Ismét Ukrajna az ellenfél a Nemzetek Ligájában. DVTK siker a női kosárlabdarangadón és Gyertyás Róza világbajnoki hetedik Bakuban. Jó napot kívánok, én Csík Dániel vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Másfél héten belül másodszor is összecsap az ukrán csapattal a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. A legutóbbi 1-0-ás hazai vereségért a felvidéki Nagyszombatban próbálnak visszavágni Márko Rossi tanítványai a B-divízió 2-es csoportjában. A találkozó elé Kovács Márk készített összeállítást.
2: Vasárnap délelőtt még telkiben edzett a magyar labdarúgó válogatott, de már Kerkez Milos a Georgia elleni győztes gólszerzője nélkül. A Liverpool hátvédje pénteken megkapta második sárga lapját az idei kiírásban, így nem léphet pályára hétfőn, és el is hagyta az edzőtábort. Van ugyanakkor jó hír is. Az Észak-Írország ellen megsérülő Bolla Bendegúz már a társakkal együtt készült az indulás előtt. Márko Rossi együttese még vasárnap útra kelt, és meg is érkezett a mérkőzés helyszínére, a felvidéki Nagyszombatba. A hivatalos sajtótájékoztatón a feszültségnek nyoma sem volt a kapitányon.
3: I know who you are. I know.
2: Az olasz szakember az elmúlt 3 meccset értékelte, de már szóba került a csapatépítés és a válogatott jövője is.
3: We have to take into account also one important thing that probably...
2: Egy dolgot sokan elfelejtenek. Most a 26 fős keretből, vagyis már csak 25-ből, mert Milos elment. Ebből a keretből júniusig 14-en, nem 4-en, hanem 14-en a magyar bajnokságban játszottak. És tudjuk, hogy ez nincs az 5 legerősebb bajnokság között. Ha a Ferencvárost félretesszük, és csak azt nézzük, hogy az UEFA rangsorban 17. vagy 18. a bajnokság, akkor nekem azt is figyelnem kell, hogyan építek hosszú távon egy jó válogatottat. Mindig figyelembe kell vennem a tehetségeket és a jövőt, és a legutóbbi 3 meccsen lehet, hogy voltak hibák, de elégedett voltam a hozzáállásukkal, és azzal, ahogyan pályára léptek. Nyilatkozta Márko Rossi, aki hozzátette, 3 forduló után a csoportban még bármelyik hely megszerzésére van esélyük. A magyar válogatott eddig egyszer kapott ki ebben a kiírásban, épp szeptember 25-én a nyitó fordulóban Ukrajna ellen. Akkor Dánló sikángolja döntött. Ez egyben azt is jelenti, hogy a hétfői mérkőzésnek tétje is van bőven. A 2 csapat jelenleg azonos pontszámmal áll. A budapesti meccs hajrájában kialakult dulakodás sokan emlegették az elmúlt napokban. A játékosok azonban nem foglalkoznak vele, és csak arra koncentrálnak, ami eddig is jól működött. A Nemzetek Ligája 4. fordulójában az Ukrajna-Magyarország mérkőzést hétfőn 20 óra 45 perckor rendezik, az M4 Sport pedig élőben közvetíti.
1: Természetesen a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti a mérkőzést, ahogy 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádió is. A védelem eddig jól működik a sorozatban, hisz 3 mérkőzésen csak 1 gólt kapott a magyar válogatott. A középső védő Csinger Márkot Péter Ágoston kérdezte az ukránok elleni találkozó előtt.
4: Márk, 3 meccs, 3 kezdőcsapatbeli szereplés. Jöhet a negyedik?
5: Remélem, igen, meg lesz. Köszönöm a bizalmat. Próbáltam mindig olyan teljesítményt nyújtani, hogy bent tudjak maradni, és szerencsére sikerült is.
4: Bírod a terelést? Mert azért elég sűrű a program.
5: Persze, azért szerintem mindenki megérzi fizikálisan, mert azért másfél hét alatt játszunk 4 meccset, azért az nem kevés, de tudom mondani, hogy szerencsére jó vagyok, egészséges. Persze meglátszódik azért, hogy másokat játszottunk, szerintem mindenkin, de mindenki oda teszi 100%-osan magát.
4: Kulcs szerep hárul rád ebben a 2 hétben, nem is kérdés. Érvezed?
5: Mindenképpen szeretem ezt, nem tagadom. Lehet mondani, hogy nehéz, de másképp nem lehet fejlődni, vagyis állok elébe.
4: Elég keszekuszán alakul a csoportunk. Hogyha az ellenfelek képességeit, játékát nézed, akkor melyik képes leginkább nyomást helyezni a mi kapunkra?
5: Azt mondom, szerintem minden ellenfél erős, mindegyik tudna nyomást helyezni, de azt tudom mondani, hogy a csapatként nagyon jól dolgozunk, főleg védekezésben. Most 1 gólt kaptunk a 3 mérkőzésen, és tudom mondani. Már csak ha előrefele játékban jobbak leszünk, akkor szerintem nincs kérdés.
4: Pontosan 1 gólt kaptunk. Egyet is rúgtunk, de veled beszéljünk az előbbiről. Mitől működik ennyire jól ez a hátsó alakzat?
5: Mindenképpen lehet mondani, hogy az elején azért nem voltunk annyira összeszokva. Úgymond én is új vagyok, de jó társak mellé könnyű beilleszkedni, és tudom mondani, hogy nagyon jó a csapat összhang, ez nagyon fontos, és hogy megértjük egymást a pályán, meg az egész csapat együtt mozog. Ez a legfontosabb, nem csak a védő 4-es, az egész kezdő 11, és szerintem ezért vagyunk jók védekezésben.
4: Hogy érzed magad Vili Orbán mellett, körül, mert elég sokat töltötök mostanában együtt?
5: Tudom mondani, hogy jól érzem magam. el lehet mondani, hogy ilyen játékos mellett nem nehéz kihozni magadból a maximumot, de mindenképpen meg kellett ismernem nekem is őt, ő neki is engem, de azt tudom mondani ezzel az eltelt idővel, hogy jó teljesítünk együtt.
4: Oké, a belső védőpáros tehát összecsiszolódott, a széleken viszont kényszerűségből kellett és kell változtatni. Csapatszinten, keretszinten mennyire automatikus ilyenkor az újra rendeződés?
5: Mindenképpen egy nagyon fontos játékos esett ki, de vannak olyan játékosok a csapatban, akik tudják helyettesíteni, mert mindenki úgy fog kérni a mérkőzés, hogy 100%-ot fog letenni. Ha elfáradt 60 perc, akkor van olyan cserénk, aki be tud állni helyette, és szerintem mindenképp jól fogunk szerepelni.
4: Milyen hangulatú összecsapásra számítasz, és milyen hangulatot hozott az öltözőbe az első három pont?
5: Örültünk neki, mert megküzdöttünk érte, ha tudom így mondani, minden mérkőzésen úgy mentünk bele, hogy nyerni szeretnénk. Most szerencsére szerencsénk is volt, és szerencsére tudtunk nyerni. Azt várom, ez a mérkőzés szintén sok néző előtt, sok magyar szurkolón, sokan fognak minket támogatni, és ugyanaz úgy fogunk kérni, hogy meg fogunk halni a pályán, minden megteszünk azért, hogy megnyerjük, és remélünk a szerencsés mellénk áll, és akkor nyerni fogunk.
4: Nagyon friss tapasztalataink vannak az ukrán csapattal kapcsolatban. Mindent lehet felhasználni annak érdekében, hogy most másként alakuljon.
5: Mindenképpen tudom mondani, az volt az első mérkőzés, de le tudtuk szűrni belőle, amit hibáztunk, mik voltak jók, és a jó dolgokat tudunk építeni, akár védekezésbe, akár támadásba. Az akarattal nem volt probléma, és azt ugyanúgy kihozzuk, és fölkészülünk az ukránokba, akkor nem lesz probléma.
4: Erre az tényleg egyetlen hibára azért rákérdeznék a kapott gólra. Mennyit foglalkoztatok azzal a szituációval, milyen tanulságai voltak, akár egymás között, akár a stábbal?
5: Megnéztük mérkőzés után, megbeszéltük, hogy ki hibázott, ki hogy hibázott, meg mi volt. Mondták, hogy mérkőzésben benne van, nincs vele probléma, 90 percig kell koncentrálni, és akkor nincs semmi probléma utána.
1: Nehéz mérkőzésre számítanak az ukránok is. Az Ajax szélsője Viktor Cigánkov szerint felkészültek a magyar válogatottból. Halljuk a 28 éves játékost.
6: As I said, every game is different.
7: Minden mérkőzés más, de biztosan hasonlóan kiélezett meccs lesz a hétfői is, akárcsak a budapesti. A magyar válogatottnak nagyon jó játékosai vannak, de mi felkészültünk mentálisan és fizikálisan is. A legutóbbi találkozó után javítani akarunk, és boldoggá akarjuk tenni az ukrán embereket.
1: A csoport másik mérkőzésén az Éllovas északírek Georgiát fogadják. Tegnap összesen 8 meccset rendeztek a labdarúgó nemzetek ligájában. Az A divízió 2-es csoportjában Hollandia 2-1-re verte Szerbiát, a görögök pedig gól nélküli döntetlent játszottak a németekkel. A 4-es csoportban Portugália hátrányból fordítva nyert 2-1-re Norvégia ellen, míg Dánia Walesben győzött 1-0-ra. A portugálok szövetségi kapitánya a norvég együttes elleni siker után arról beszélt, hogy a továbbiakban is számít Cristiano Ronaldo játékára. Mint ismert, múlt héten az ötszörös aranylabdás klasszis egy nézeteltérésük miatt elhagyta a csapat edzőtáborát. Jorge Jesust hallják.
8: Ami engem illet, Ronaldo számításba jöhet a következő kerethirdetésnél, feltéve, ha játszik az Al-Nassrban. Tehát, ha akar, akkor visszatérhet a válogatottba. Véleményem szerint egy hosszú évek óta tartó barátság nem végződhet egy ilyen helyzettel. Egyszerűen arról van szó, hogy mivel nevet szerzett magának, és joggal, mert ikonnak számít, emiatt merült fel az egész kérdéskör a bemelegítés és nem bemelegítés, a pályára lépés és nem pályára lépés. Kapcsán. Ez minden játékossal előfordul. Hány játékos melegített be most úgy, hogy végül nem lépett pályára? Hány? Lesz ebből probléma? Nem. Számomra nem volt az, ezért mondom, ha Ronaldo akarja és játszik a klubcsapatában, akkor ott lesz a keretben a következő alkalommal.
1: A B-liga 3-as csoportjában Koszovó-Ausztria 1-1 és Izrael-Írország is 1-1. A D-ligában Azerbajdzsán-Litvánia 1-0 és Málta-Andorra 1-0.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Folytassuk kosárlabdával. Rangadót nyert a női NB1-ben a DVTK. A diósgyőriek 74-57-re nyertek hazai környezetben a Szekszárd ellen. Halljuk a DVTK magyar válogatott játékosát, Aho Tájrát, akit Kulcsár András kérdezett.
9: Tudtuk, hogy ez egy nagyon fontos mérkőzés, és szerintem egy nagyon jó lendülettel kezdtük meg a mérkőzést. Ugye kialakítottunk egy nagyobb előnyt, amit sajnos el is vesztettünk, mert a védekezésünk az teljesen összeesett. Viszont a fél időben úgy gondolom, hogy átbeszéltük azt, amit ki kell javítanunk, összeszedtük magunkat, és szerencsére a negyedik negyedre ismét ki tudtunk alakítani egy kis előnyt, és bózni ezt a győzelmet.
10: A fél időben lehet, hogy átbeszéltétek, de aztán a harmadik negyed eleje az borzasztóan sikerült, utána viszont csináltatok egy 18-1-es rohanást. Mit sikerült ott megtalálni végül is a harmadik negyedben?
9: úgy gondolom, hogy csak azt a lendületet kellett megint elkapnunk, amit a meccs elén tudtunk hozni, és a szív és az akarat.
10: Milyen a munka Magyar Gergellyel, milyen ez az átalakuló DVTK, és milyen neked ez az új szerepkör, jóval több játékperc?
9: Én már dolgoztam ugye Gerivel együtt tavaly nyáron, szóval én nagyon izgatottan vártam a közös munkát. Nyilván még nagyon az elején vagyunk, de egyelőre szerintem tök pozitív a munka, és majd alakul még a szezon során.
10: És hogyan tudtátok azt feldolgozni, hogy ezúttal nem lesz meg az Euróliga főtábla, hanem idézőjelben csak Európa Kupa?
9: Nyilván nagyon akartuk, és mindent beletettünk, amit tudtunk, és ami volt bennünk aznap, de úgy dölt el, hogy nem nekünk kell az Euróligába menni. Ugyanilyen akarattal fogunk az Európa Kupába is játszani, és megpróbáljuk a legjobbat kihozni belőle.
1: Mindkét magyar csapat kikapott az osztrák bázisú jégkorongligában. Bolzano Ferencváros 4-3 büntetőkkel és Valpusztéria Hidrofehérvár AV19 3-2 hosszabbítás után. Itthon fordulatos mérkőzést nyert meg hazai pályán a DVTK a jégkorong Erste ligában. A diósgyőriek szétlövés után verték 4-3-ra a Deac együttesét. A győztes csapat vezetőedzőjét, Láda Balást, Török Olivér kérdezte.
11: Kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani az utolsó harmadban, egy picit talán leült az együttes, elhitte, hogy meg lesz ez a találkozó?
12: Nem, egyáltalán nem gondolom így, és szerintem is volt így. Igaz, az történt, hogy mi megdolgoztunk minden gólunkért, küzdöttünk szívvel, lélekkel, és tényleg megérdemelten lőttük a gólt, de nagyon erős ez a Debrecen, és a második gól pont tükrözi azt, hogy szinte óramű pontossággal ők nyomás alatt is a begyakorolt figurákat megjátszák, és elég volt egy-két egyéni hiba. Tehát így azt kell mondanom, hogy ezt a két pontot így megnyertük. Mi nem vártuk azt, hogy itt majd 4-5 góllal megverik ezt a Debrecent, mert elég jó csapat, de tényleg szerintem nagyon jól játszottunk ismét, ez örömteli, és tényleg erre lehet építeni. Amit kértünk és elvártunk, azt megcsináltuk. Úgyhogy kifejezetten közönségszórakoztató mérkőzés volt, reméljük legközelebb még többen jönnek ki, úgyhogy mi nagyon örülünk most ennek a két pontnak.
1: További három mérkőzést rendeztek tegnap az Erste ligában. Brassó Gyergyói HK 3-1, Dunaújváros Budapesti Jégkorong Akadémia 2-6 és Feha 19 Újpest 3-9.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Gyertyás Róza női 52 kg-ban két remek ippongyőzelemmel a negyed döntőig menetelt, ahol viszont kikapott a spanyol Leyva Sánchez Ayumitól a bakui cselgáncs világbajnokságon. Majd a Vigaszágon is vereséget szenvedett a német Ballhaustól, így a pontszerző 7. helyen végzett. Pupréka ugyanígy 52 kg-ban a nyolcad döntőben búcsúzott, Pongrácz Bence brit ellenfelét még legyőzte 66 kg-ban, de a 32 között kikapott a kétszeres VB bronzérmes Jondon Peren Lennyétől. Ezzel ő is kiesett. Az uszony nélküli kategóriában szerzett aranyérmét követően újabb sikert ért el Törőcsik Zsófia a ciprusi szabadtüdős mélységi világbajnokságon. A magyar klasszis 108 méteres merüléssel új világrekordot állított fel a szabad merülés kategóriában, egy méterrel megjavítva saját korábbi világcsúcsát. Kis Antal Botond nyerte az országos bajnokságot férfi teniszben. A 21 éves játékos először lett magyar bajnok, miután a döntőben 6-4-6-3-ra nyert a 38 éves Balázs Attila ellen.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Oliver Solberg nyerte a rally világbajnokság utolsó futamát, a Sardinia rallit. A svéd versenyző ennek ellenére nem tudta ledolgozni a világbajnoki pontversenyben hátrányát, így a VB-t a tegnap ötödikként záró brit Elfyn Evans nyerte meg. Remco Evenepoel nyerte az országúti kerékpáros Európa bajnokság férfi mezőnyversenyét, ahol Valent Márk 53., Pelikán János 54. lett, míg Palumbi Zsombor nem fejezte be a versenyt. A Nemzeti Sportkronika végén köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Csík Dániel. Adásunkat ismét meghallgathatják a mediaklik.hu weboldalon. Hamarosan folytatódik a Nemzeti Sportrádió műsora remek zenékkel és érdekes beszélgetésekkel. Tartsanak velünk, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkronika.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajnal!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ferencváros lesz a témánk, főleg azért, mert van a stúdióban Orosz Pál, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatója. Nagy szeretettel köszöntelek.
2: Szia, köszönöm szépen. Lesz miről
1: beszélgetni. Például mondjuk kezdjük mindjárt azzal, hogy ugye ennél sterilen nyugodtabb időszak nem létezik, mint amit válogatott szünetnek szokták hívni, mert ugye az Európa Ligában egy fantasztikus glasgow-i belépővel letette a névjegyét a Fradi, és a bajnokságból is, hát már 7 meccs, ugye egy halasztás még van, de 7 meccset már lejátszott a csapat, és a válogatott keretben is alig van ferencvárosi játékos, mert ugye Osváth Attila képviseli az öt fehéreket, és most az sincs, mint ami mondjuk tavaly vagy tavaly előtt lett volna, hogy egy Abu Fani vagy egy Kanikovszki is ott van a saját válogatottjánál, vagy Lenny Joseph a világbajnokságon. Szóval hogy telnek ilyenkor a napok az ülőjuton?
2: Hát munkával most a játékosok azért kaptak egy kis pihenőidőt a szakmai stábtól, a vezetőedzőtől, mert azért ez nagyon intenzív időszak áll mögöttünk, tehát ha belegondolsz, akkor elkezdtük ki július elején valamikor a selejtező mérkőzéseket, egy baromi nehéz selejtező fázis van mögöttünk, hogyha az első meccset lejátszottuk ugye a szerb ezüstérmeses kupagyőztes Vojvodina ellen, mármint az első párosítást, akkor onnan tovább jutottunk, akkor rögtön jött utána a Twente, azért egy óriási játékerőt képviselő csapatról beszélünk, Ajax előtt végeztek a bajnokságban, akkor azon is jutottunk, akkor jött a Górnik Zsábzse,

0: együtt 9 meccset játszottunk, és azóta 9 meccs alatt veretlenek vagyunk. Tehát egyetlen klubként egyébként teszem hozzá az UEFA versenysorozatokban. Tehát azért szerintem ez egy óriási eredmény, és azért nyilván, hogy óriási megterhelést is jelentett a csapatnak, tehát mind fizikálisan, mind pedig fejben, azért itt nagyon-nagyon ott kellett lenni, és ezek mind olyan mérkőzések voltak, ami nem olyan, hogy majd akkor javítunk, hanem nem, tovább kellett jutni.
1: Tovább kellett jutni, az Európa Ligába kezdett a Ferencváros, természetesen ugye nem ez volt a terv az Üllői úton, mert mintha nincs kőbevés, vagy a Fradinak kell bajnoknak lennie, de azért úgy mindenki már hozzászokott szerintem, a szurkolók is, meg a csapat is, na most itt merőben más volt a helyzet. Menjünk vissza egy picit oda az időbe, hogy azért ilyen április, május, június környékén ugye úgy állt a csapat, hogy hát először, ha időben megyünk, volt egy kormányváltás, aztán egy bajnoki ezüstérem, aztán távozott Robbie Keane, ez külön-külön is megér néhány szót, de szóval akkor miről folyt a diskurzus a klubházba? Tehát ott hirtelen kellett sok jó döntést hozni.
0: Ezek, amiket felsoroltál, ez egyik se befolyásolta a mi céljainkat. Tehát természetes, hogy
1: a bajnoki ezüst azért valamennyire
0: az
1: igen.
0: Az elsődleges, ezt akartam mondani, hogy ami azért meghatározó volt itt az elmúlt előző 7 szezonhoz képest, az, hogy nem lettünk bajnokok, és ennek csak mi vagyunk az okai, senki más. Tehát nem lehet úgy bajnoknak lenni, hogy elvesztünk 7 mérkőzést a saját stadion, vagy 5 mérkőzést a saját stadionunkban. Tehát ez még így is a végén azért éles volt az egész, de azért ez nem könnyen megbocsátható magunknak. Ebből le kellett vonnia a következtetéseket, és egész egyszerűen nem lehet úgy játszani Magyarországon sem a bajnoki mérkőzéseken, hogy hát a végén majd úgyis meg lesz, tehát most éppen ez a meccs nincs meg, akkor majd a végén meg lesz, mert más, persze egy teljesen másfajta lelkület, meg minden, amikor az ember kimegy, és egy óriási stadionban játszik egy Celtic ellen, most mondtam valamit, mint amikor mondjuk játszik egy olyan bajnoki mérkőzést, ahol lehet, hogy annyira mondjuk egy játékos nem pörög fel fejben, de ez nem megengedhető. Tehát, hogyha ezt a gyakorlatot követnénk, akkor lehet, hogy jövőre se, vagy az idei szezonban se lennénk bajnokok, és ezt nem nagyon tudom elképzelni.
1: Mondtad, hogy le kellett vonni a következtetést, és milyen következtetésre jutottatok? Tehát ez edzői felelősség, elsősorban játékosok felelőssége, vagy a magyar ajánlás következménye? Tudjuk azt is, hogy ugye Tóth Alex és Varga Barnabás idén közben távozott, aminek persze bevételi oldalról volt egy nagyon szép kerek összeg a végén, de azért a csapatra nézve is voltak konzekvenciái.
0: Természetes, hogy voltak. Bár teszem hozzá, ők még itt voltak, amikor mondjuk hazai pályán kikaptunk össze, az éppen igen. Akkor utolsó Zalaegerszegtől, vagy az éppen akkor utolsó Nyíregyházától. Tehát ez egy csapat munka, a munkája azoknak, akik a pályán vannak, azoknak, akik a háttérben dolgoznak, a miénk, a mindenki, tehát mindenkinek le kellett vonnani a saját konzekvenciáit. Nehéz volt, megmondom őszintén, mert úgy, hogy nem a bajnokok ligája selejtezőben indulhat el a csapat, hát láttuk, most mondtuk az előbb, hogy milyen sorozaton kellett végigmenni, mert abban az esetben, hogyha bajnok vagy, akkor bajnoki ágon könnyebb ellenfelekkel találkozol. Ráadásul azért az elmúlt években mi nagyon jól szerepeltünk, tehát jól állunk koeficiens pontokkal is, tehát kiemelt státuszba, stb. Ez nem sikerült. Az, hogy eligazoltak játékosok, mai futballnak ez már a velejárója, tehát ez már valahol azt mondom, hogy a rendje, hogy folyamatosan mozognak a keretek, nem úgy, mint apujék idejében, hogy ő idejött a Fradi az 52-ből, és 66-ig itt játszott, tehát nem volt mese, és nem volt kérdés. Tudomásul veszük, ez egy üzlet lett.
1: Például a tokiói olimpián is.
0: Például a tokiói, vagy hát Rómába bronzérmes lett. A tokiói olimpián pedig tagja volt az aranyérmes csapatnak, de ugye ott nem kapott aranyérmet, mert akkor még mások voltak a szabályok.
1: Döntőben nem védett.
0: És nem játszott.
1: Hát csak, hogy elhelyezzük, mert sokan nem tudják szerintem.
0: Igen. Tehát ugye ő tagja volt a 65-ös csapatnak is, amelyik VVK-t nyert, ami a mostani Európa Liga, ugye akkor még a döntőbe vertük a Juventust, most lesz lehetőségünk megjátszani, majd a Juventusra, de erről majd később beszélünk. Tehát jönnek-mennek játékosok, és nekünk nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, amikor elengedünk, vagy idehozunk játékost. A Barna ugye nem fiatal játékos már, ezt mondhatjuk, és kapott egy olyan lehetőséget, ami neki alapvetően egy én azt mondom, hogy szerintem egy utolsó nagy lehet,

0: lehetősége volt, financiálisan mindenféleképpen, ráadásul a klub is jól járt ezzel. Az Alexnek más a helyzete, mert az Alex egy fiatal srác, aki viszont kapott egy olyan lehetőséget, amit azért nem rendszeresen kapnak meg a magyar bajnokságban szereplő játékosok, és amikor valaki a Premier League-ből egy Bournemouth-tól kap egy ajánlatot, az részint neki is nagyon jó, részint pedig a klubnak is nagyon jó, és akkor nyilván itt financiális oldalról is nagyon jó, de olyan szempontból is, hogy azért az a Ferencvárosnak, a magyar klublabdarúgásnak, a magyar labdarúgásnak általában azért az egy büszkeség, hogyha egy Premier League-be tud igazolni egy játékos, és ott folytathatja a pályafutását. Tehát én úgy gondolom, hogy gazdaságilag se lett volna egy racionális döntés, illetve morálisan sem lett volna egy megfelelő döntés, hogyha őt nem engedjük el, mert amikor valaki elkezd focizni, akkor azért kezd el focizni, hogy egyszer csak, hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor azzal élhessen, és én biztos vagyok benne, mert Alex egy nagyon-nagyon jó fejű gyerek, hogy élni is fog vele.
1: Hát ott vagyunk akkor a bajnokság végén.
0: Igen.
1: Egy elég erős keret tisztításon ment át a Fradi, ugye nagyon sok főleg külföldi játékos távozott, jöttek is, tehát nem arról van szó, hogy nem érkezett senki, kölcsönből visszajöttek egy sokan, akik közül például Arzani éppen a Celtic ellen varázsolt itt a
0: Igen.
1: néhány hete, de mindent összevetve, és megérkezett Borbély Balázs. Igen. Robi Kín távozása, ugye az nyilván kulcsfontosságú, hogy pont most adott a Nemzeti Sportnak egy interjút, Igen, ahol egyébként olvastam. Elég diplomatikusan fogalmazott erről, de hát elmondta, hogy a feltételek már nem lettek volna olyanok, tudta volna folytatni a munkát. Ez mit jelent pontosan? Fizetéscsökkenés, vagy a keret átalakítását?
0: Nem. Fizetéscsökkenés nem. Tehát mi azt mondtuk, hogy figyelembe véve a kormányváltást, stb. Tehát nem tudom én felelősséggel azt mondani, hogy most ennyi lesz, vagy annyi lesz. Nem tudom, hogy jobb lesz, vagy rosszabb lesz, kevesebb lesz, vagy több lesz, vagy hogy lesz, mint lesz. Tehát ilyen feltételek mellett döntheted, hogy marad, vagy hogyha úgy gondolja, hogy nem marad, akkor mi elengedjük őt. És aztán kért egy kis gondolkodási időt, és akkor azt mondta, hogy köszöni szépen, de akkor ő lehet, hogy inkább nem. Én úgy vélem, hogy Robi bizonyított nálunk, most annak ellenére, hogy a bajnokságot most nem nyertük meg, de azért egy fantasztikus nemzetközi szereplésünk volt tavaly is, és azért az ő portfóliójában ez jól néz ki. Lehet, hogyha mondjuk idén nem egy olyan szereplést tudott volna felmutatni, az egy másik eset. Azért azt lássuk, hogy ő már így anyagilag annyira nincs rákényszerítve, hogy mindig dolgozzon, mert hát az a játékos múltan, amivel ő rendelkezik, az
1: Pihen is most való, hogy
0: nem kell neki azért minden nap munkába mennie. Szerintem vár egy nagy lehetőségre, nem kimondva, tehát azért ő mindig is szerintem arra vágyott, vagy vágyik, hogy a Premier League-be majd egyszer szerepet kaphasson vezetőedzőként is. Nyilván ehhez még azért valószínű, hogy lesznek lépcsőfokok, vagy lehet egyből oda jut, nem tudom, és sok sikert kívánok neki, mert nagyon jó időket töltöttünk együtt így a klubban.
1: Hogy hogyan és mikor jutottatok el Borbély Balázsig, aki ugye tudjuk, hogy anno a Ferencváros utánpótlásába edzősködött, tehát félig meddig hazajött az Üllői útra, és azt is tudjuk, hogy Hajnal Tamáshoz olyan személyes kis kapcsolat is fűzi még játékos korából, ami esetleg nem tett rosszat annak, hogy ide kerüljön. Szóval hogy jött a képbe Borbély Balázs, és mennyire volt komplikált őt Győrből elhozni?
0: Nézd,
1: mert ugye bajnok lett a Győrre.
0: Nyilván, hogy azért mi folyamatosan nézzük az edzőket is, nem csak játékosokat. Tehát, hogy a Tamás ezt el is mondta egy nemrég interjújában, azért nekünk egy elég komoly scouting hátterünk van, és ez a scouting részleg ez nem csak a játékosokat nézi, hanem edzőket is néz folyamatosan. Nálunk adottak bizonyos feltételek anyagilag, amihez mérten a realitásnál maradó kell játékosokat nézzünk, és ugyanez van az edzőkkel is. És Balázsnál nem ez döntött, hanem az döntött, hogy azt láttuk, hogy egy olyan játékrendszert játszik, olyan stílust játszik, olyan edzői kvalitásokkal rendelkezik, ami passzol a Ferencvároshoz. Ez nem volt számunkra meglepetés, hiszen, ahogy mondtad az előbb, ő a Ferencvárosból ment el. És azért, amikor az ember kap egy ajánlatot a Ferencvárostól, akkor elgondolkodik még akkor is szerintem, hogyha nagyon sikeres volt egy másik klubnál, mert azért nem úgy van, hogy éve te ad egy ajánlatot a Ferencváros valakinek. Ad, hogyha él vele, akkor jó, hanem akkor meg nem. Tehát ez egy hosszú folyamat volt, nyilván az is szerepet játszik benne, hogy a Tamás kifejezetten jó viszonyt ápol vele, tehát ahogy mondtad, már játékos korában is, meg azóta is, és jól megértik egymást. Azért az nagyon fontos, hogy a sportigazgató meg az edző azok egy hullámhosszon legyenek. Ugye az edzőnek mindig van egy kvázi rövid távú célja, az, hogy az adott szezonban a legsikeresebb legyen, a sportigazgatónak viszont van egy olyan felelőssége is, hogy képviselnie kell a klubnak a filozófiáját, játékos politikáját, stb. És hogyha ez a kettő találkozik, az egy nagyon jó kombó tud lenni.
1: Azt hogyan élted meg, ugye nagyon sok, hát elsősorban külföldi edző volt a Ferencváros élén az elmúlt években, és közülük többen is, mert nyilván ilyen volt a szerződésük, vagy erre volt jogi lehetőség, viszont gyorsan, hirtelen távoztak a csapat éléről, azért akkor ott dolgozni kell a pótlásukon, hát most Pascal Janssen biztos, hogy ilyen volt, de Stankovic is ilyen volt, hát végül is Kín is ilyen volt, ilyenkor jó a scouting hálózat, de erre utána nincsenek hónapok, hogy egy klub találjon magának egy edzőt.
0: Hát nincs, és főleg, hogyha belegondolsz, hogy ahogy az előbb említettem, azért nálunk elkezdődik a szezon július elején, tehát azért, amíg más csapatok pihelhetnek, lehet legyen az nemzetközi magasabban rangsorolt bajnokságban lévő csapatokban játszanak, vagy Magyarországon játszanak, és mondjuk sajnos nem kerülnek be nemzetközi kupasorozatba, azok még pihenhetnek. Itt elég gyorsan kész kell lenni a csapattal, és nem mondhatom azt, hogy a csapat teljesen kész van mondjuk az első selejtező mérkőzésre, hiszen annyi idő nincs, hogy teljesen kész legyen. Folyamatában lehet látni ezen nálunk is, hogy ahogy teltek a mérkőzések, egyre jobb játékot tudtunk mutatni. Tehát, ahogy mondod, itt nincs sok idő ilyenkor gondolkodni, tehát meg kell nézni azt, hogy milyen opciókból tudunk választani, de jelen esetben nem volt nehéz, mert nagyon gyorsan letettük a voksunkat Balázs mellett.
1: Ugye az, hogy mely játékosok távoznak, Sissé, Abufani, Makrekis, hát korábbi alapemberekről beszélünk, azt viszont hamar kiderült. De például Gabi Kanikovszki menet közben távozott, ugye még az átigazási ablak nyitva volt, tehát erre volt lehetőség, de aztán utána viszonylag gyorsan beállt az a keret, amivel Borbély Balázs dolgozhat. Ez egy kisebb, de egyébként egész ütőképesnek tűnő, hát már csak a Európa Liga selejtezős meg a főtáblás eredmények is ezt mutatják csapat. Itt nyilván, szó volt arról, hogy a klub a bérköltségen is farag, mert faragnia kell. Egy 30% repked így a levegőbe. Rendet az erőben, hogy akkor nagyjából ez hogy is néz ki. Tehát nagyságrendileg erről van szó.
0: Nagyságrendileg erről van szó, és hát, ha jól emlékszem, 17 távozó és 10 érkező volt, ami azért nyilván, hogy meghatároz sok mindent.
1: Bocsánat, mert hányan kerültek pénzbe, és hányan hoztak pénzt?
0: Tehát hát most ezt így hirtelen megmondani, de igazából jól jöttünk ki belőle, tehát maradjunk annyiba, hogy nyilván most az is szempont volt, hogy pozitívan jöjjünk ki ebből a különböző tranzakciókból. Ráadásul, hogy itt már említett, tehát nem is tudom, vagy a mostani beszélgetés előtt még kint, vagy már itt volt, hogy azért vannak olyan játékosok, mint akit most itt az új edzői stáb, meg Borbély Balázs egész más szintre hozott fel. Hogyha csak mondjuk itt kiemelem Árzánit közülünk, tehát egy ilyen Főnix madár szindróma van nála, és hát ezt el tudom mondani azért másokról is. Tehát nyilván, hogy még egy szűkebb kerettel dolgozunk, de ennél szűkebb kerettel meg nem nagyon tudunk dolgozni, mert mi vagyunk az egyetlen klub Magyarországon, aki nemzetközi szinten képviseli a magyar klublabdarúgást az UEFA versenysorozatokban, és ez nem mindegy, hogy ezt hogy tesszük. És most már én úgy gondolom, hogy azért az elmúlt hét évben bizonyítottuk, hogy ezt jól tesszük. Nekünk idén is az a célunk, hogy jól legyünk. Hát az első ligafázis mérkőzés ugye önmagáért beszél, mert azért Glasgow-ban 3-1-re nyerni a Celtic ellen, az nem egy kis dicsőség. Főleg ahhoz ez a meccs kinézett, és aki látta ezt a mérkőzést, ott nem nagyon voltak kérdőjelek. Olyannyira nem, hogy azt a meccs vége előtt már kezdett is kiürülni a stadion, mert elindultak a Celtic szurkolók haza.
1: Hát mintha hája kenegetnék a vezérigazgatót.
0: Ez az nagyon nagy boldogság, igen. Tehát ezek olyan dolgok, ez ugyanolyan, mint amit a Trabzon elleni kettős győzelem. Tehát volt bennük egy, hát finoman szólva, magabiztosság, ugye ezt így hangot is adtak ennek, és és hát ennek ellenére azért egy 5-0-ás összesítéssel sikerült. Tehát nem lesz ez mindig így, és most nem kell azt gondolni, hogy minden mérkőzésünket így meg fogjuk nyerni, vagy ilyen magabiztosan, vagy egyáltalán, hogy megnyerjük minden mérkőzésünket, mert azért még megyünk a Milánhoz a San Siroba, meg jön a Juve, meg megyünk Offenheim, meg sorolhatnám, jön a Victoria Pilsen, tehát már jó ismerősünk, nagyon nehéz meccsek lesznek, de ezzel a kerettel, ezzel a most rendelkezésünkre álló háttérrel, ezzel sikerült összerakni egy olyan csapatot, ami szerintem nemzetközileg is ütőképes, máskülönben nem lennénk most az európai rangsorban a 37. helyen. Hát azért ez egy óriási dolog.
1: Hát ugye az UEFA úgy rakja össze az európai kupa sorozatokat, meg a selejtezőket, hogy a bajnokokat aztán minden körülmények között támogatja, mert szépen elindulnak a BL-ből, és akkor főleg, ha tudnak ott menni egy kört, akkor utána potyognak, és a konferencia ligától a jóisten sem menti meg őket, mert oda be lehet jutni. Tavasszal csomó olyan ismerősöm volt, nem fradi szurkolók, de nem is ellenszurkolók, hanem csak ugye a magyar futball rajongó, hogy jobb is lenne, ha győr lenne a bajnok, legalább akkor indulna a BL-be, a Fradi meg az Európa Ligából is. Ha megnyeri a kupát, akkor szépen be tud menni. Most ehhez képest a Fradi tényleg szépen bement. Minden idők egyik legerősebb, hanem a leget. Talán a BL selejtezőben voltak ilyen erejű ellenfelek, de ott nem voltak. Párharcok, ott egy meccseken kellett, ugye, mert a Covid alatt volt főtáblára jutni. A Győrnek minden lehetősége ott volt. Még amikor elkezdett, még Vitálisék is ott voltak az első meccseken, és mégse sikerült. Tehát most megint a Ferencváros van ott egyedül, pedig egész magyar futballnak mondjuk hihetetlen jót tenne, ha nem egy, hanem legalább két alapszakaszos, pontosan, vagy főtáblás csapatunk lenne.
0: Pontosan. Tehát ez és ezt tényleg mindig elmondom, és tényleg így is gondolom, hogy nekünk az lenne jó, nekünk, mint Ferencvárosnak az lenne jó, hogyha legalább egy másik magyar klubcsapat bent lenne a liga fázisban, mert igenis tudná gyűjteni a koeficiens pontokat, és nem biztos, hogy az első vagy a második selejtező körben kéne kezdeni a következő szezont a magyar kluboknak. Jelen pillanatban ez így van, ezt tudomásul kell venni. Viszont ami meg a jó oldala, és akkor Ferencvárosról beszélve, hogy az elmúlt 7 év ugye azért az letettük a névjegyünket így Európában, tehát most már az van, hogyha valahol megjelenünk, akkor nem az van, hogy na hát olyan futottak még, hanem hát ja, a Ferencváros itt van Budapestről. Magyarországnak is jót tesz ez, mert jót tesz, ez egy, azért a sport az egy a kultúrának a része, egy ország imidzsépítő erő is tud lenni ebben a szegmensben, és tényleg azt látom, hogy amikor megérkezünk valahova, akkor most már autogramgyűjtők várják a csapatot, hogy a repülőtéren fotózkodnak velük, ami egyébként nekik is egy jó érzést teszem hozzá, de nekünk, mint klubnak egy nagyon nagy büszkeség, és ez nem csak nekünk, hanem Magyarországnak, és én tényleg azt kívánom, hogy legyen más klub is, aki a jövőben eléri ezt, és hasonlóképpen tud szerepelni nemzetközileg.
1: Ugye említetted Arzanit, aki szintet lépett Borbély Balázs alatt, én Korbu Máriuszt is ide veszem, mert nagyon, nagyon stabilan teljesít.
0: Abszolút.
1: És Nagy Ádámról ejtsünk két szót, mert az, hogy nem volt önmagától való, hogy egyszer csak feltűnik a Fradiban, hát az már tényleg a sorsfintora, hogy azt hiszem az első felnőtt európai kupa meccsét amikor a Fradiban volt, akkor a Fradi nem volt európai kupába, ahol meg ő játszott, azok a csapatok meg megint nem voltak európai kupába. Elég gyorsan fölvette a tempót, pedig azért a fiatal Nagy Ádám ma már nem annyira fiatal Nagy Ádám, de nem, hogy nem lók ki a csapatból, hanem egy nagyon jelentős erősítésnek.
0: Így van, és Ádámnak, ahogy szoktuk mondani, még mindig két tüdeje van, tehát és egy nagyon jó karakter. Tehát hozzáteszem, egy komoly fiú, aki komolyan vesz, és az öltözőre is jó hatással van, sokszoros magyar válogatott játékos, tehát a kvalitása.
1: Hogy magyar, az se fontos ebben a mai világban.
0: Persze, és hogy olyan kvalitásokkal rendelkezik, ami mindenféleképpen a csapatnak a hasznára van, másképp nem tudna itt játszani, és nem jutott volna eszünkbe, hogy őt hazahozzuk. És ahogy említetted, igen, tehát nyilvánvaló itt a magyar szabály miatt azért az is fontos, hogy magyar, ez egy új rendszer volt számunkra az előző évekhez képest, de hát mindig ahhoz kell alkalmazkodni, amihez kell alkalmazkodni, tehát ez...
1: Ugye a magyarok közül is Szalai Gábor és Gruber Zsombor elmentek, és tényleg meg is kérdezem, hogy van Ötvös Bence, mert ugye olyan régen hallottunk róla, hogy elég komoly sérülésből lábadozik, de azért akár is nézzük egy válogatott labdarúgó, aki ott van a Ferencváros keretében, csak már nem is tudom, mikor sérült meg, februárban, vagy valamikor.
0: Hát régen, hát neki egy komoly sérülése volt, de most már van a visszatérés.
1: Mert nagy erősítés, főleg az NB1-ben.
0: Persze, mindenféleképpen, hát ő is hát nagyon jó játékos. Egy borzalmas szerencsétlen dolog ez, hogy rögtön utána egy ilyen sérülés jött, és hát ez neki is, meg nekünk is, mint klubnak egy óriási kiesés volt pontosan itt a magyar szabály miatt is, meg hát egyébként is, hát egy olyan játékos ő, aki meghatározó tud lenni a csapatban.
1: Fiatalok Borbély Balázs alatt hirtelen a semmiből, egyszer egy Nagy Olivér, egyszer egy, Nagy Olivér már Európa Ligában is, vagy Európa Liga selejtezőben is, egyszer egy Bagi Ádám, hány ilyen van még? Meg mikorra tudják ők adott esetben stabilizálni a helyüket a felnőtt csapatban, mert ugye az a folyamat még zajlik, és akkor még Lisztes Krisztiáról is váltsunk majd két szót.
0: Jó, tehát én azt mondom, hogy a Ferencvárosnál mindig úgy állunk hozzá a dolgokhoz, hogy senkinek nincs benne az a szerződésében nyilván, hogy kezdő leszel, és senkinek nincs az, hogy nem játszhatsz. Tehát itt mindenki saját maga vívja ki azt a jogot, hogy ő a csapatban játszhasson, lehet legyen az bajnoki mérkőzés, magyar kupa mérkőzés, vagy nemzetközi mérkőzés. A lehetőséget megkapják a srácok, de nyilván azok, akikre a szakmai stáb azt mondja, hogy oda kerülhetnek, itt nyilván ők különböző paramétereket vesznek figyelembe, és akkor ezek el tudni élni. Tehát az, hogy most betesznek a pályára, ez nem jelenti azt, hogy ott is maradsz. De például, hogyha Olivérről beszélünk, itt említetted őt is, hát talán a Trabzon ellen volt egy fantasztikus beadása, amiből Zakariasen utána gólt szerzett, tehát úgy rakta Zaki fejére, hogy lehet, hogy még én is, te is befejeltük volna. Lehet, hogy nem, de azért azért, meg ettől függetlenül is, tehát ő is, Bagi is egy küzdő, egy harcos típus, egy olyan jellegű csatár, aki ellen kellemetlen játszani, és hát jönnek majd a többiek, erről Tamás kéne igazából megkérdezni Hajnal Tomit, hogy milyen ütemben, és hogy látja ő, hogy, illetve az ő stábja, hogy mikor érhetnek oda a srácok, de azért a Ferencvárosnál mi úgy gondolom, hogy elég jól dolgozunk így az utánpótlás terén is, és jönnek fel a játékosok az első csapat keretéhez.
1: Ugye Lisztes Krisztián, aki azért megjárta a poklot, hogy így fogalmazzak, az elmúlt pár évben, mert nem futotta ki azt a pályát, mint ami kinézett neki akkor, amikor egyébként jelentős összegét Frankfurtba szerződött, ugye ő kölcsönbe van most. Is a Ferencvárosban. Lisztes Krisztián, ugye őt nem kell bemutatni Borbély Balázsnak. Mekkora szerepe annak Lisztes, nyilván még mindig nem ért el arra a szintre, amelyiken azon akkor volt, amikor Bundesliga szerződést kapott, de messze-messze följebb jár, mint az elmúlt egy-két évben, még akkor sem tudom, hogy sérült is volt, tehát neki nem pekes időszaka volt. Szóval mekkora szerepe Lisztes feltámadásában annak, hogy Borbély Balázs a vezető?
0: Szerintem nagy szerepe van a Balázsnak ebben, de nem csak a Balázsnak, hanem az egész stábnak, az egész közegnek. Tehát azért Krisztián amellett, hogy sérülések voltak sajnos, amellett azért neki fejben is erősödnie kellett, és komolyodnia kellett. Én azt mondom, hogy még mindig van hova fejlődnie, ilyen téren is, de jó úton jár. És hogyha ezt így folytatja, akkor nagyon messze eljuthat, ha nem folytatja így, akkor pedig nem. De úgy látom, hogy ő megértette azt, hogy a sikert sem adják ingyen, nagyon sokat kell érte tenni, nagyon sok lemondással jár, és én bízom abban, hogy ő tényleg fog jutni egy olyan szintre, ahova ő való egyébként a képességei alapján.
1: Frankfurtba figyelik őt, hogy éppen
0: persze,
1: hol tart?
0: Persze. Hát én nagyon remélem, hogy el fog jutni arra a szintre, hogy ő még a Frankfurtban majd az első csapatban pályára léphet.
1: Nyilván ez a cél, de addig meg az a cél, hogy minél többet profitáljon abból a Ferencváros, hogy itt van. Beszéljünk két honosított játékosról. Ugye ebből Korú Máriusz, hát hogy Csángó magyar, de most ő futballmagyarnak is számít. Marian Gomez viszont, aki ugye tavasszal letette a magyar állampolgári esküt, ő ugye argentin eredendően, de tudtam, hogy ő már nem számít futballmagyarnak, mert az MLS szabályozása így változott.
0: Hát igen, ő utána pénzt nem kapunk, tehát az ő nem számít ilyen szempontból futballmagyarnak, de a magyar kontingensbe bele számít, de igen, hát a Marius pedig, és akkor most beszéljünk róla egy picit, ő megint az a játékos, aki egy hihetetlenül koncentrált, egy nagyon jó fejű, jó mentalitású, egy igazi ilyen győztes típus, aki nem tudja elfogadni a sikertelenséget, nem tudja elfogadni azt, hogy, hogy ne a maximumot nyújtsa, akár ő, akár a csapattársai. Hát én szerintem ő benne rengeteg van. Tehát ő nagyon-nagyon messze eljuthat, és nem csak a Fradiban, hanem a Fradin túl is.
1: De ez legyen minél később, mert egyelőre még van mit kiaknázni, igen, belőle a Ferencvárosba és a bajnokságba, meg az Európa Ligába is. És továbbra is Orosz Pál a vendégem, az FTC Labdarúgó ZRT vezérigazgatója. Hát mozgalmas hónapok vannak a Ferencváros mögött, bár szerintem a Ferencvárosban mindig mozgalmasak a hónapok, de most úgy különösen, mert arról már ugye esett szó, hogy bajnoki ezüstérem, Robikin távozása, de ugye ott volt egy parlamenti választás is, és nyilván a nyáron például azt sem lehetett ugye tudni sokáig, hogy mondjuk a televíziós pénz mennyi lesz, hogy szerencsejáték pénz mennyi lesz. Így hogyan lehetett nekifutni a következő idénynek? Tehát mennyire lehetett biztosat tudni, vagy mennyire kellett satszolni, hogy mondtad, hogy ez a 30%-os csökkentés, tehát annyival a nadrágszíjat bejjebb kellett húzni. Ez mikor... Tehát mit gondoltatok, amikor az egész indult? Mit tudhattatok pontosan? Mert szerintem igazából kicsit vakrepülés volt ez még a nyár elején.
0: Hát akkor még nem tudhattunk semmit tulajdonképpen, mert azt tudtuk, hogy a jelenleg érvény, vagy illetve akkor érvényben lévő szerződések, az MLS és a média tulajdonos, illetve a szerencsejáték RT között ezek kifutó szerződések, ezek nem kerültek akkor megújításra, addig, és aztán utána volt egy olyan időszak, amikor tényleg teljes ködben voltunk, erre mondtam azt, hogy most egy picit van, hogy felrázták az akváriumot, aztán majd leülepszik, akkor majd megint lehet látni, de van egy idő, amíg nem. És nyilván, hogy ilyenkor az ember, ez egy cég, tehát az FTC Labdarúgó ZRT az egy cég, az egy ugyanolyan cég, mint bármelyik másik cég, tehát hogyha nem látod azt, hogy konkrétan milyen bevételeid lesznek, akkor próbálod a költségeidet csökkenteni, hogy nehogy baj legyen. És akkor hoztunk egy olyan döntést, hogy tulajdonképpen azért egy ilyen nagyságrendi 30%-kal a bér keretet azt csökkentjük az első csapat kereténél, és hát vártuk, hogy alakulnak a dolgok, csak hogy ezt mindig ezt szoktam mondani, mert én nagyon-nagyon tisztelem apám emlékét, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, nagyon bölcse ember volt, és mindig azt mondta, hogy figyelj, hogyha valamire van ráhatásod, akkor tegyél érte vagy ellene, ha nincs, akkor meg elidegeskedj miattam, akkor meg úgy sincs ráhatásod. Tehát próbáld meg úgy alakítani a dolgokat, hogy minden a lehető legjobb legyen, és én úgy gondolom, hogy úgy alakítottuk a dolgokat, hogy a lehető legjobb legyen.
1: Nagyjából a Ferencváros labdarúgó szakosztályának, most nevezzük labdarúgó szakosztályának ilyen archaikusan, labdarúgó szakosztályának a költségvetésének, a bevételeinek mekkora részét érintette egyáltalán bármi változás, mert azért ne felejtsük, hát nyilván jegybevétel van UEFA-nál, hát az aztán nem közpénz, az UEFA-tól viszont kalkulálhatóan, stabilan jelentős összegek, érkeznek játékos eladásból is, ezek most ugye ezek piaci bevételek, játékos eladásból is vannak bevételek, illetve piaci szponzorai is vannak a Ferencvárosnak, tehát nyilván volt egy csomó olyan szegmens, amire bátran építhet, vagy építhetett ezután is a klub, de nagyjából a költségvetés hány százaléka, nem mondom, hogy ingott meg, de vált bizonytalanná.
0: Hát nem megingott, még egyszer mondom. De vált bizonytalanná. Tehát még most tudunk mindent, tehát itt most néha úgy kezeljük a mit tudom, állami cégektől jövő bevételeket, hogy az, ja Istenem, és az olyan ördögi dolog, de hogyha megnézzük, akkor most a Rapid Winnek például az új szponzora az a Bécsi Energetikai Vállalat, ami egy állami tulajdonú vállalat, tehát ez nem egy furcsa dolog a nemzetközi labdarúgásban, vannak még mindig kérdőjelek.
1: Tehát ettől még az állam eldöntheti, ugye, hogy
0: ha persze, ez egy, igen, sem. Meg azt is el kell dönteni, hogy mondjuk mennyire fontos a labdarúgás ilyen szempontból, hogy ilyen mondhatom azt, hogy tényleg magas szinten képviseljük a magyar labdarúgás nemzetközi versenysorozatokban. Én hiszem azt, hogy senkinek nem lehet az a célja, hogy mondjuk egy ilyen 15 év alatt, mert 15 éve kezdtük el építeni ezt az egészet, 15 év alatt felépített brandet, mert nevezzük nyugodtan brandnek, és az ajánló dolgokat ne akarná tovább tudni, látni, hiszen én hiszem azt, hogy ez Magyarországnak is jó. Biztos vagyok benne, hogy valahogy lesz, még vannak mindig kétséges dolgok, de majd az is ki fog derülni. De még egyszer mondom, hogyha valamiben nincs beleszólásom, nincs ráhatásom, akkor nem fogok amiatt idegeskedni. Mit idegeskedjek? Hát ez butaság lenne, nem? Akkor próbálom úgy alakítani a dolgokat, hogy a meglévő lehetőségekből a lehető legjobbat kihozzuk, és én úgy gondolom, hogy nekem nagyon jó kollégáim vannak, nálunk különböző részlegek vannak, ugye hát ez egy cég, még egyszer mondom, egy komoly cég, és mindenki úgy alakította a dolgokat, ahogy azt mi szerettük volna látni. Tehát ilyen szempontból én azt mondom, hogy megyünk tovább, említetted itt az UEFA-tól jövő bevételeket is, ez is egy nagyon érdekes dolog, tehát ez mindig egy olyan kérdés, ami minden bajnokságban felmerül, hogy persze milyen jó lenne a bajnokság végén majd a bajnokok ligája a ligafázisba bekerülni. Persze, sportszakmailag jó lenne presztízsben, nagyon jó lenne, akkor felmerül a kérdés, hogy hol van az a balansz, és egy picit most itt visszakanyarodok, mert azt mondom, hogy jelen pillanatban szerintem a Ferencváros labdarúgó csapata az egy Európa Liga szintű labdarúgó csapat. Ha bekerülünk a bajnokok ligájába, az nem biztos, hogy merit alapján, tehát hogyha érdem alapján kerülünk be oda, hanem ahhoz nagy szerencse is kell, meg olyan ellenfelek, meg
1: de a konferencia ligához meg nagy pek, tehát az meg a másik oldal. Hát
0: én azt
1: oldal. Sem
0: nézném le, mert hogyha megnézzük, hogy kik nyerték meg a konferencia ligát, tehát azért óriási klubok vannak.
1: De a két kupa a kőbe hasonló távolságra van a Fradi mostani Európa Liga pozíciójától, csak igen, ezért.
0: Csak én ezt nem mondom. Jó?
1: Én mondom.
0: Köszönöm. És az Európa Ligában tavaly is jól szerepeltünk.
1: 80 döntő.
0: Lejátszottunk 18 mérkőzést a selejtezőkkel együtt, tehát 18 mérkőzésből volt 10 győzelmünk, 4 döntetlenünk, 4 vereségünk. És a nap végén kerestünk nagyságrendek 20 millió eurót az UEFA-tól. Na most, hogyha bekerülünk a bajnokok ligájába, és teszem azt, bekerülünk egy olyan ligafázisba, ahol pofozógépek vagyunk, akkor nagyságrendek ugyanennyit keresünk, jó, valamivel többet, de nem szignifikánsan többet, viszont nekünk jön mindenki, tehát a média, a szurkolók, senki nem örül, így meg mindenki örül.
1: A bejutásnak
0: tehát,
1: azért igen.
0: A bejutásnak de igen, utána. De amikor utána már, tudnék mondani, csak nem lenne elegáns olyan jó klubot, aki bejutott, aztán 0 pontot szerzett.
1: Ja, ja, ja.
0: És akkor még egyszer nagyon régen, még messze nem tartottunk itt, ahol tartunk, a Dinamo Zágrában, hogy minek akartok ti oda kerülni? Elmondta, hogy mi oda kerültünk, agyba főbe vertek minket, tehát alig tudtuk az egészet kezelni. Tehát tudni kell persze, és az is lehet, hogy bekerülünk, akkor jó szerepelünk, de ez nem garantálható olyan szinten, mint ahogy a múlt szezonban szerepeltünk az Európa Ligába, és hogyha belegondoljuk az Európa Ligába, ugye most 8. Alkalommal vagyunk bent sorba egymás után, és ez óriási dolog.
1: És ebből volt egy BL és egy konferencia liga, a többi minden Európa Liga.
0: Egy konferencia liga, és a többi az Európa Liga, jól emlékszem, és azért ezt ne feledjük el, hogy ezt nekünk mindig úgy kell, mert hogy nem olyan az ország koeficiens, hogy akkor mondjuk az aktuális bajnok az egyből megy a BL-be, vagy megy a helyzetbe, tehát, és vagy csak a playoffba megy, és onnan kell neki tovább jutnia. Vagy az első, vagy a második selejtezőbe körbe kell kezdenünk. Tehát nekünk nagyon komoly párharcokat meg kell vívni ahhoz, hogy odajussunk. De ezeké mind pénzt lehet kapni, amikor tovább jutunk, nyilván amikor a ligafázisban jól szerepelünk, mondjuk egy Európa Ligában, akkor per pont kapunk 150 ezer eurót, tehát hogyha most megnézem, akkor a Celtic elleni győzelem is 450 ezer eurót, tehát így azért össze lehet gyűjtögetni azokat a pénzeket, ami azért szerintem jó, és akkor pont egy külföldi újságíróval, egy holland újságíróval ültem le itt egy-két hónappal ezelőtt, és akkor kérdezte, hogy mi lesz egy kormányváltás, mondom, nem tudom, tehát tényleg, és ne is politikai dolgokról kérdezzen engem, mert nem kapcsolódom politikához, tehát van egy kész szituáció, amit megkapok, mint cégvezető, és abból kell tudni gazdálkodni. És nem tudom megmondani azt, hogy lesz az adózás, hogy lesz a stb., hanem majd idővel megtudjuk. Azt tudom, hogy jelen esetben a Ferencvárosnak az idei szezonban eddig összefociztunk nagyságrendek 8,5 millió eurót, most már egy kicsit többet is, mert ugye a ligafázisban már sikert értünk el. Ez biztos, hogy több, mint amit a magyar riválisaink kapnak, hiszen ők nem kapnak. Hát tehát, hogy még az is lehet, hogy ez a
1: valamennyit az UEFA-tól kapnak, vagy egyébként a Fradi
0: hát
1: miatt.
0: Hát a szereplésünk igen, miatt. Igen, tehát igen. Azért azt lássuk be, hogy sok milliárd forintot kaptak a magyar NB1-es klubok, UEFA szolidaritási pénzből az elmúlt 7 szezonban, amikor a mi szereplésünk után kapták ezt. Tehát ez per klub, per szezon, nagyságrendigen 100 milliós bevételekről beszélünk, amit a Ferencváros szereplés után kap. De az mégsem annyi, mint mondjuk a 20 millió euró. Tehát nyilván, hogy ez még növelheti azt a különbséget, ami van. Tehát igazából még egy picit mindig vakon vagyunk. Nyilván, hogy én cégvezetőként is azt tanultam, hogy mindig készülj a legrosszabbra, és reméld a legjobbat, de ne legyen meglepetés.
1: Igen, ez egy reálisnak mondható hozzáállás. Rakjunk egy kicsit rendet, ugye a szurkoló, vagy a rádióhallgató, az újságolvasó fejébe sokszor összemosódik a Ferencváros labdarúgó ZRT, meg a Ferencvárosi Tornaklub, mint egyesület. Például az utóbbi időben, oly sokszor citált Fradi város ügyébe, ugye augusztus 28-án tett feljelentést a belügyminisztérium a NAV-nál, Fradi város projektbe összesen durván 25 milliárd forintos állami támogatás miatt. Ez mennyiben érinti, de ugye ezt a Ferencvárosi Tornaklub kapta, aztán talán két részletbe, 2016-17-es történetekről van szó. Ez mennyiben érinti a labdarúgókat?
0: Ezt akkor rakjuk tisztában. Tehát van egy Ferencvárosi Tornaklub, és van egy FTC labdarúgó ZRT. Ezt még Kánok Kikis úr is, amikor nyilatkozott ezzel kapcsolatban, mondta, hogy ez nem az FTC labdarúgó ZRT-t érintő vizsgálat, hanem a Ferencvárosi Tornaklubot érintő vizsgálat. A Ferencvárosi Tornaklub és a bevont szervek között van egy vita ezzel kapcsolatosan, hogy milyen jogalappal, mit lehetett, mire, hogy, mint felhasználni. Ez nem ránk vonatkozik. Tehát nekünk az egészhez annyi közünk van, hogy nekünk a tulajdonosunk a Ferencvárosi Tornaklub. Tehát ez nem az FTC labdarúgó ZRT-vel szembeni vizsgálat.
1: És adott esetben ő tőle kapott a labdarúgó ZRT játékos vásárlásra pénzt?
0: Egy egyesületnek szerintem mindig az a dolga, hogy a tulajdonában lévő szakosztályokat lett legyen, az most KFT vagy ZRT, vagy teljesen indiferens az entitásnak a jogi formája, az nyilván, hogy az a dolga, hogy a törvény adta keretek között segítse. Tehát én ezzel nem érzem, hogy bármiféle probléma lenne akkor se, hogyha ez így történt volna. Mondom még egyszer, tehát nem is vagyunk ebbe az egész vizsgálatba bevonva, tehát ez a vizsgálat, ez a Ferencvárosi Tornaklub és a szervek között nem is vizsgálat, egy vita, vagy nem tudom minek nevezzem, nem vagyok jogász. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy
1: hát erről többet
0: nem is tudok elmondani, mert nem tudok, tehát igazából itt ha több információra van szükség, akkor a tornaklubot kell ezzel kapcsolatban keresni.
1: Világos, csak nyilván nem megkerülhető, hogy szóvozzak. Már csak azért is, mert mondom, a szurkoló pedig egyből, ugye az ellenszurkoló azt mondja, hogy na, akkor megye egybe a Fradival, a Fradi szurkoló az azt mondja, hogy már megint minket bántanak, tehát azért itt elég széles spektrumon
0: akkor ezt mondjuk, hogy itt teljesen ilyen, ugye a labdarúgás az amúgy is egy emocionális dolog, tehát ezt lássuk be. Tehát itt nem az van, hogy most beszélek egy piaci márkáról, vagy másik piaci márkáról, mert soha nem lesz az emberekben olyan fajta elkötelezettség bármilyen piaci márka iránt, mint mondjuk egy sportklub iránt, hiszen ez szenvedély. Tehát ez nem az, hogy mondjuk egy márkának, amit megvásárolok, szeretem az ízét, vagy nem, hanem szenvedélyem van, hogyha ez a márkához gyerekkoromban, vagy bármikor csatlakozom, akkor soha nem fogok egy másik márkához csatlakozni, mint ahogy ez egyébként megtörténik a piaci márkákkal kapcsolatosan. Tehát nyilván, hogy a labdarúgás mindig egy emóciógazdag közeg lesz, és ha ezt még átítatja egy politikai vonulat is, akkor ez még erősebben megjelenik. Itt most nyilván ilyenkor vannak pro és kontra vélemények, ami szerintem teljesen rendben van.
1: Mi akkor is győzünk, hogyha kikapunk, így összefoglalva a Fradi szurkolói mentalitást, ez amikor a márkához minden feltétel nélkül
0: hát igen, ez lenne a jó egyébként, és ez nekem megint el fogom mondani, mert ez tényleg fájdalmam, hogy és most már ezen röhögnek a szurkolók, mert csomószor azon röhögtek, hogy annyiszor elmondtam, hogy már pedig mi csoportkörösök leszünk itt a 2011-ben, amikor elkezdtük onnantól kezdve, hogy egyszer csak el fogunk jutni az építkezésnek abba a stádiumába, amikor csoportkörbe fogunk játszani, és mindenki röhögött, és akkor kaptam a csoportkör pál nevet. Most lassan ott tartunk, hogy a nézőszám pál nevet fogom kapni, mert nem tudom elfogadni azt, hogy ennyien vagyunk kint egy meccsen. Amikor kimegyünk Salzburgba és nyerünk, és akkor hazajövünk, és a következő hazai meccsünkön, ez Zalaegerszeg elleni meccsre kijött, nem tudom, 7-8 ezer ember. Ami magyar átlagban persze sok, de nem egy Ferencváros számára
1: és
0: sok.
1: És ki is kapott a csapatot.
0: És akkor még nem tudhatták a nézők, hogy azért nem jön neki, mert ki fog kapni a csapat. Persze. Teszem hozzá, engem nem érdekel, ha fradista vagyok, hogy ki kap a csapat, vagy nyer. Persze, hogy érdekel, de az én elkötelezettségem attól nem lesz gyengébb. Én akkor is kimegyek, ha éppen rossz a csapat. Ez a Fradi pedig jó. Évek óta jó. Hát miért nincs tele az a 20 ezer stadion egy 2 milliós városban?
1: Hát igen, ez tagadhatatlanul szemet szúr mindenkinek, hát a vezérigazgatónak meg nyilván főleg, mert
0: bosszant,
1: nem kell mondani, hogy bosszant. Ez még bevétel tekintve,
0: meg a feelingét tekintve. Tehát, tényleg elmész Glasgow-ba, ott van a Celtic, igen, meg a Rangers, 1 milliós város, és fullon van a két stadion. Ugyanez Sevillában, sorolhatnám, Gelsenkirchen, ugye? Tehát nem mondhatjuk, hogy valami óriási eredményeket ér el a Schalke az elmúlt időben. Full a stadion. Tehát, hogy tessék kijönni, és hogyha tényleg fradista vagyok, akkor szurkoljak annak a csapatnak.
1: Hát ez marketing kérdése is, nyilván vannak olyan szakemberek, akinek az a dolguk, hogy meglendítsék ezt a folyamatot, mert azért az Európa Ligában ott persze van néző, meg az Újpest ellen van néző, tehát azért vannak jó példák is, de valóban van egy csomó szemet szúróan, hát, kétharmad házas.
0: Hát várja, ha én fradista vagyok, akkor nem azért megyek ki, hogy persze a másikat nézzem, hanem azért megyek ki, hogy az enyémet nézzem. Igen. És ugyanaz a Fradi játszik az Európa Ligában, mint aki a magyar bajnokságban. Hát akkor menjek már ki, nézzem meg akkor is.
1: Mész-e október 27-én, nyilván mész, a Ferencvárosnak ugye a tisztújtó közgyűlésére, és mit vársz tőle?
0: Hát én azt várom, hogy Kubató Gábort újra választák, mert szerintem Gábor egy nagyon jó elnök. Tehát én úgy, még egyszer most elmondom, hogy nem értek a többi sporthoz. Tényleg nem értek hozzá. Szurkolói szinten nem értek hozzá, és nagyon szurkolok nekik, amikor van egy kézilabda meccs, vagy egy vízilabda meccs, vagy sorolhatnám, vagy az atlétáknak, vagy bárkinek, úszóknak. De nem értek hozzá, de az eredményeket látom. Látom azt, hogy hova fejlődtek, látom azt, hogy milyen vízilabda csapatunk lehet, hogy milyen kézilabda csapatunk, látom azt, hogy jégkorongban hol vagyunk, stb. Tehát ezek elvitathatatlan tények. És én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ez így menjen tovább, ahhoz igenis a Gábornak itt még sok munkája van.
1: Ugye nyilván minden szakosztályt másképp érintenek az elmúlt hónapok, hát a férfi kézilabda lett deklaráltan egy kicsit visszanyesve, de ugye egyébként ez a 30%, ez jellemzően, amennyire tudod, nem kell, hogy tud, mert nem a vízilabda szakosztálynak vagy a vezérigazgatója, tehát ez nagyjából ugye a többit is hasonlóképpen érintette?
0: Ha tudnám, sem nyilatkoznék róla, mert nem engem érint. Tehát ez egy másik cég. Tehát ki vagyok én, hogy egy másik cégről nyilatkozzak. De nem tudom. Tehát teljes lelki nyugalommal tudom mondani, hogy nem tudom.
1: Mit szólsz ahhoz, hogy hát nevezhetjük Lex Kubatovnak, vagy Lex Szijjártónak, ugye a kormány elfogadta azt, hogy azok, akik politikai tisztséget fogadtak el, és mondjuk ugye Kubatov Gábor, mint a Fidesz alelnök, ez nyilván vastagon érintett, nem csak akkor, amikor kormányon vannak, hanem utána még azt hiszem 4 évig ő nem tölthetnek be például egy ilyen hivatalt, mint amilyen a Ferencvárosi Tornaklub elnöki posztja. Hogy ez október 27-ét szerinted mennyiben fogja, vagy tudja érinteni meg a Ferencváros jövőjét?
0: Én úgy tudom, hogy tehát most lehet, hogy ez én tudatlanságom, de én úgy tudom, hogy ez egy tervezet.
1: Igen.
0: Jelen pillanatban itt nincs ezzel kapcsolatos végleges döntés.
1: De azért ne lepődjünk meg, ha a valóság lesz belőle. Tehát ez...
0: Én nem tudom, hogy valóság lesz belőle, vagy nem. Én még egyszer azt tudom elmondani, hogy szerintem Gábor egy kifejezetten jó elnök, és én nagyon remélem, hogy a jövőben is jó lesz a Ferencváros elnöke. Hogy ez milyen módon lesz lehetséges, vagy nem lesz lehetséges, ez megint egy olyan dolog, amire milyen ráhatásom van nekem, a világon semmi. Tehát megtörténik valami, és akkor annak függvényében fognak történni a dolgok. Még egyszer mondom, én személy szerint remélem, hogy ő marad.
1: Hogyan vizionálod, mondjuk, ha egy év múlva beszélgettünk, hogy addig azért nagyon sok víz lefolyik a Dunán, véget ér egy NB1-es idény, nyilván ülőjüton úgy gondolják, hogy akkor újra aranyéremmel, mert az mindennek az origója, akkor utána egy bajnokok ligája selejtező, ha ez így alakul, tehát milyen egy évet prognosztizálsz, játékos állományt mennyire sikerül megóvni, mennyire sikerül esetleg tovább erősíteni, illetve Borbély Balázsnál nem fenyegete az a veszély, hogy egyszer az MLS azt mondja, hogy hát itt van nekünk magyar, micsoda nagyszerű szövetségi kapitány lenne, mert már ugye ilyen hangok is vannak.
0: Hát nézd, ez mindig benne van, meg én nincs hatásom, de úgy gondolom, hogy akkor a kérdésednek az első felére visszatérve, nyilván annak rövid távú, közép távú, hosszú távú céljaink. Rövid távú célnak tekinthetjük az adott szezont. Tehát az adott szezonban, mostani szezont mindenféleképpen szeretnénk bajnokként zárni, szeretnénk megnyerni a Magyar Kupát. Pont. Nemzetközi szinten ha bajnokként sikerül zárnunk, akkor mehetünk a Bajnokok Ligája selejtezőbe. Persze az a sportszakmai célunk, hogy bejussunk a Bajnokok Ligájába, ami nem könnyű, bár teszem hozzá, most az idei szezonban volt olyan Bajnokok Ligája selejtező ág, ami könnyebb volt, mint a mi Európa Liga águnk. Hát vagy nem most a Győrről beszélek, de mondjuk a környező országokban is volt olyan, akinek olyan mérkőzéseket kellett játszani, hogy bekerüljön a Bajnokok Ligája liga fázisába, ami sokkal könnyebb volt, mint a miénk.
1: De hát nektek 4 párharcot nem is kéne játszani, nem? Hogyha a BL selejtezőbe indulnátok a koeficiens miatt talán.
0: Hát ez mindig az adott szezon döntő, egyébként most sajnos így fejből nem tudom, de itt nagyon komplikált számítások vannak, az is számít, hogy ki lesz a BL győztes, abból a bajnokságból ki, hova, stb. De mondjuk én már azzal is most el vagyok, hogyha azt mondom, hogy mondjuk BL selejtezőben vagyunk, és a BL selejtezőnek van egy olyan karakterisztikája, hogy abban az esetben, hogyha az első körön túl vagy, akkor már nem az van, hogy egyből konferencia ligába esel, még ha nem is sikerül a második kör,
1: hanem
0: Európa ligába, és ha ne adj Isten onnan kiesel, akkor már mész tovább konferencia ligába. Tehát ez egy elég fontos védőháló egyébként egy klub alatt.
1: Hát többször élt vele a Fradi, ugye?
0: Így van, a kimondott cél az, hogy bekerüljünk a BL-nek a liga fázisába, hogy mennyire reális ez, vagy mennyire nem reális, az sok minden nem múlik. De hogyha nem ezt mondanánk, akkor nem akarnánk előrébb jutni.
1: Borbély Balázs.
0: Balázssal hosszú távon tervezünk. Tehát nagyon örülök, hogy egy ilyen szakembert sikerült találni, aki magyar. Tehát azért ez nagyon fontos. Aki ilyen szinten összhangban van a klubbal és a csapattal. És abból kiindulva, hogy magyar, látja a helyi viszonyokat. Tehát nem kell neki mindig elmagyarázni azt, hogy ez most azért kell, hogy így legyen, mert ez most azért történik, mert bejött egy ilyen szabályzás. Ez most azért, hanem ő már folyamatában látja ezt az egészet, és ennek megfelelőképpen tudja alakítani a saját környezetét szakmailag, ember anyag szempontjából, mindenből. Tehát én úgy vélem, hogy Balázs egy nagyon jó és jó karrier előtt álló. Bár én úgy gondolom, hogy ez a karriernek már egy elég magas szintje, amikor valaki a Ferencvárosnak az a vezető edzője lehet, de még innen is lehet neki tovább lépés. Én nagyon remélem, hogy minél később, mert szeretném, hogy a lehető legtovább velünk legyen.
1: Gorosz Pát, az FTC Labdarúgó ZRT vezérigazgatóját hallották.

még. Jönnek ketten is segíteni. Priskillő! Micsoda gól! Úristen! Priskintalás! Hát hogy eltalálta ezt a labdát? Gyugyák. Göde csúsztat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
4: A szerkesztő műsorvezető Bitva nem élt hallják, a mai társ műsorvezető kollégám pedig Göbölyes Gábor, az MTI újságírója. Szerbusz, Göbi!
5: Szia, Emil, köszöntöm a hallgatókat!
4: A következő több mint 30 percben pedig úszni fogunk, na már mint nem fizikailag, hanem csak beszélünk róla, és nem is akárkivel, hiszen itt van a stúdióban vendégünk Sós Csaba, a Magyar Felnőtt Válogatott Szövetségi Kapitánya. Szerbusz, kapitány úr!
6: Jó napot kívánok mindenkinek!
4: Először is engedd meg, hogy mindkettőnk nevében gratuláljunk a Mob Fair Play életmű díjához.
6: Nagyon szépen köszönöm.
4: Úgyhogy ezzel a kis epizóddal kezdjük, hogy azért egy ilyen társaságba kerülni. Láttuk a fényképeket, hogy micsoda legendák között volt, illetve hát a magyar sport legendái jöttek össze azon a Magyar Olimpiai Bizottság által szervezett eseményen. Ilyenkor azért a nosztalgikus érzések mennyire nyomják el az aktuális dolgokat?
6: Hát nem csak nosztalgia, azért sokakkal kapcsolatban marad az ember, meg látja őket tévében, olvasóluk, tehát mondjuk, hogy az olimpiáknak volt az évfordulója, de ott volt a Jónyer Pista is, a nagy kedvencem, és rengetegen mások, és valóban felemelő volt, hiszen ezt a díjat még ott a Kőbárita kapta meg, és Gémesi polgármester úr, úgyhogy egy nagyon elit társaságba kerültem be, felemelő volt valóban.
4: Akkor váltsunk egy picit aktuális dolgokra. Eredetileg csak medencés dolgokkal foglalkoztunk volna, de az elmúlt, hát most már 72 órában elég sokat foglalkozott a magyar sajtó azzal a bizonyos sapka mizériával, csak a kedves hallgatók kedvéért mondjuk el, volt egy hétvégi horvátországi nyíltvízi Európa Kupa verseny, ahol Fábián Bettina ezüst, Betlem Dávid pedig bronzérmet szerzett. Legalábbis ők úgy érezték, aztán sapka ügy miatt mind a két magyar versenyzőtől utólag elvették az érmet, utána a Magyar Szövetség beadott egy beadványt, az Európai Szövetség kiadott egy nyilatkozatot, hogy miért vették el az érmeket. Nem biztos, hogy ezek az ügyek jót tesznek a sportágnak, főleg két ilyen versenyzővel kapcsolatban.
6: Megmondom, ezt én nem nagyon értem. Tehát az való igaz, hogy egyfelől nekem kötelességem, hogy mieinket védeni. De nem azért mondom, hogy valami diplomatikus magatartást tanúsít, csak ez pofátlanság, tudnik. A helyiektől kapták ezt a sapkát. A más pedig volt egy olasz versenyző, aki ugyanilyen volt, azt meg nem zárták ki.
4: Dávid pont egy ilyen fotót tett ki a
6: közösségében. Most ez is, hogy jobb oldalt vagy bal oldalt van, mert ugye a Nemzetközi Összeszövetségen bal oldalt szokott, itt az Európa ez a jobb oldalra rakta, de tőlük kapta a sapkát. Tehát ki figyeli, mikor ott van 40 ellenfele, és éppen földolgozza a fejébe, hogy ez a következő két órában hogy ússza le azt a 10 kilométert. Nem beszélve arról, hogy az is, mert ez nem szép dolog egy sima versenybe se, de hát ez egy pénzdíjas verseny. Ez nagyon súlyosan sérti az ő érdekeiket, nem nagyon értem, szerintem lesz még ennek folyamánya.
5: Ilyen esetben kapitány úrnak egyébként van valami teendője, vagy csörög a telefon? Hogy kell elkezdeni? Ez igen, nyíltvizi
6: dolog, kapitányunk külön van a Gellért Gábor, hát jobban jártak volna, ha én vagyok az. Tehát ennek lesz még folytatása.
4: Hát reméljük, hogy pozitív folytatása lesz majd. Na váltsunk akkor medencére, és hogyha már itt olimpiákról beszéltünk, akkor hát most már kevesebb, mint két év van hátra Los Angelesig, és egy kisebb fajta magyar küldöttség járt az elmúlt hetekben Los Angelesben, méghozzá 12 magyar úszó töltött 3 hetet az olimpia helyszínén, Nyilván itt sok szempontból lehet fontos egy ilyen utazás. Milyen tapasztalatokról számoltak be főleg az edzők, illetve a versenyzők?
6: Hogy mindenki értse, aztán nem Los Angeles, Irvine volt. Ez azért érdekes, mert azért egy olimpiát valaki néz, én is úgy vagyok más sportággal, mikor kezdődik a 100 sík döntő, beülök egy sörrel, aztán nézem, hogy ki nyer, de amögött rengeteg teendő van. És nem csak edzőnek, kapitánynak, versenyzőnek, hanem a háttérszemélyzetnek is. Na most ezek közé, ez Párizsban zseniális volt, ha érdekes, majd egyszer erről beszéltünk, az szerintem plusz 2 arany volt. Ez nagyon, nagyon meghatározó. És ráadásul egy ilyen helyen, ahol jelentősen eltér az időzóna, itt van egy akklimatizációs edzőtábor. Itt 10 nappal előtte fogunk kimenni, ez egy régi történet, hogy miért ennyivel, ennyivel kell, és abból egy hetet valahol el kell tölteni. Na most azért 25-30 fővel megyünk. Annyi a csapat, nem úgy, hogy valahol kapunk 2 pályát. Az olimpia helyszínére nem mehetünk, mert ott, mint a heringek, ott azt ki kell választani, mikor tudok beugrani a medencébe, hogy ne valakinek a fejre ugorjak, ott edzeni nem lehet. Valahova el kell menni, nyilván nem túl messze ugyanabban az időzónában, ez így volt Japánban is, egy Koriyama nevű kisvárosban voltunk, azt is előtte kipróbáltuk. Itt most ugyanez megy, ugye nyilván Amerikában is úgy van, mint nálunk, hogy nyáron nincsen egyetem, tehát az egyetemi helyszínek ezek nagyon klasszak. Mondjuk tavaly például ott egy világkupa egy középiskolában volt, tehát itt uszodáik az ő nekik vannak.
4: Hát tudjuk, milyen az úszósport
6: egyébként. Úgyhogy a szálloda volt érdekes, meg az étkezés, és azt kell mondjam, hogy jó volt a tapasztalat. Volt olyan is, ami változtatunk, és meg fogunk nézni más helyszínt is a közelbe. De a lényeg az, hogy ez ilyen próbaedző tábor, ahova amikor élesbe megyünk már az olimpiára, kipróbált, megfelelő, minden szempontból ideális helyszínre menjünk.
4: Uszodát és szállást is.
6: És meg hát a kaja sem mindegy, tehát hát. Magyar gyerekeknek szólt, ez egy kicsit másabb az ennivaló, meg nem az a szokásuk, tehát ott van mondjuk a szállodában reggel, az nagyon eltér a miénktől. Az nem valószínű, hogy nekünk megfelelő lesz. Elképzelhető, hogy viszünk
4: szakmát. Szirupos palacsinta és mi egymást, tehát erről van szó,
6: erről van szó, ami úgy nem rossz, ha mi ketten kimegyünk nyaralni, de mondjuk így versenyzőknek azért, akinek ott egy hetet edzeni kell, még és utána az olimpia döntőre fölállni nem oké. Ugyanakkor a főétkezés, és az biztos dolog, kellett, hogy majd viszünk szakács, ott meglátjuk még. Japánban nem kellett, Párizs egészen más történet volt, úgyhogy ezért voltak kint az úszóink, és ha már kint voltak, természetesen edzettek is.
5: Szerintem azért röviden el lehet mondani, hogy Párizsban ugye az a plusz 2 arany, amit említett a kapitány, az ugye annak volt köszönhető, hogy privát apartmanokat, lakásokat foglalt a szövetség közel az úszodához. Hasonló intelmekkel néztek körbe egyébként a most kintiek? Nézték, erre. Hogy mondjuk az, ugye a SoFi Stadiumban lesz. Mi beszéltünk arról, hogy nem lehet az olimpia helyszínen úszni, hogy ez egy amerikai futballstadionban lesz majd egyébként. Tehát azt a terepet
4: nem hangzik rosszul.
5: Már felmérték ott, akik most ott voltak, vagy erre most nem, még nem volt idő.
6: Azt a terepet mértük, hogy szerencsére előtte lesz Budapesten egy VB, ahol azért a 20-25 ezer néző meg lesz, de hogy szokják az 50 ezeret is, ki kellett menjenek egy amerikai futball.

0: ki voltak hárman vagy négyen, megnézték, lemérték, egyszerűen normál apartmanban voltunk, ahol tele volt mindenféle étteremmel a környéken. Gyakorlatilag alig volt nekem olyan 8 perc, a normál embernek 5-6 perc.
1: Az a semmi kategória, ezt
0: egy gyorsan semmi kategória, hozzá. Ahelyett, hogy naponta kétszer oda-vissza egy-egy órát utazott volna, összesen napi 4 órát.
1: A sárkó buszhoz alkalmazkodni, vagy a kis buszhoz, ami
0: visz. Meg az elején ott eltévedt még a sofőr, mert minden országból jöttek, nem ismerték a GPS. Volt ott sok baj, mi ebből kimaradtunk. Nyilván mindenkivel nem tudjuk megtenni, akkor a büdzsénk nincsen, de az esélyes úszóink, például a német Nándi, amikor a döntő előtt volt, ő is ott volt az apartmanban, úgyhogy ez is most zajlik, az egy másik történet lesz, hogy Los Angeles hogy lesz leszervezve, de ez is folyamatban van, de ez az edzőtábor, ez az akklimatizációs helyszínünket nézzük.
1: És ha jól láttam, akkor itt a tenger vagy az óceán is ki lett próbálva. Legalábbis ilyen videókat láttam fent a
0: hát, mert a nyílt víz az ott lesz, mert a nyílt víz az ott is nyílt, és megint más. Tehát ugye érdekes, ez a Szokolai Lacinak lesz kihívás, de hát ő ezt úgy néz ki,
1: ezt a Dunán jó. Nehéz lesz most kitalálni.
2: Biztos, hogy megoldja.
0: A Szokolai meg fogja oldani, de ugye Tokió meg az volt a baj, őrült meleg volt a víz. Ezért volt az, hogy ugye eljártak hévízre edzeni, mert ott volt ilyen meleg
1: 30
0: víz.
1: Fölötti volt, emlékem
0: szerint. Így van, és ezért reggel 4-kor edzettek, mert máskor ugye a közönséget engedsz, lementek, ezt reggel 4-kor ott edzettek. Ugye a Párizs előtt meg hát elmentek Százhalombattára, ott a sodráson, vissza lehet nézni, de a többiek elmennek a medgyesbe sólya, ezek meg mintha a medencében lennének, olyan stabilan fordultak meg. Ez aranyakat hoz, muszáj ezt csinálni.
2: Ebben az amerikai edzőtáborban egyébként milyen munkát végeztek a sportolóink? Ugye néhány héttel voltunk a Párizs Európa bajnokság
0: hát után. Ez csak nekünk néhány hét. Amerikában meg lehet kérdezni, a Kós hazajött Párizsba az olimpiára, és 2 hét múlva már ott volt az egyetem, indult, azt kellett edzeni. Ez ahhoz képest még plusz 2 héttel indultunk, úgyhogy az 3-4 hét pihenője mindenkinek megvolt, úgyhogy már elkezdte a munkát is. Ilyen alapozás zajlik, beláttak keményen, sokat úsztak. Ez ilyen unalmas, dög nehéz, ez van, de ezt meg kell csinálni. Úgyhogy
1: ez az alapja, tehát senki nem szereti az úgynevezett kilométergyűjtést, de hát ugye azt tudjuk kivenni, amit beteszünk.
0: Én szerettem, mikor úszó voltam, mert hullottak ki mellőle, mint a legyek, örültem neki, úgyhogy ez is embere válogatja, de nem azt az unalmat meg fájdalmat, hogy bejár. Igaz, akkor tanultam meg fejbe a logaritmus táblázatot, volt rá idő.
2: Ott voltak helyi ellenfeleink most egyébként, vagy magunkban voltunk?
0: Nem találtunk versenyt, szerettünk volna, de nem találtunk.
2: Nem versenyre gondoltam, hanem edzőpartnerekre.
0: Nem volt. Egymás, hát azért voltak 12.
2: Igen.
1: Nincs most előttem Kalifornia államnak a térképe, ez az Irvine, ez nagyjából mennyire lehet a...
0: Hát ez egy busztávolság, normál busztávolság, talán másfél-két óra. De hát Tokióban például az a Koreamából repülőbe volt 1 óra, még ki kellett menni. Ja nem, busszal jöttünk ott is, akkor Covid miatt nem állhatott meg, na hát erről tudnék mesélni, de ezt majd egyszer stand-up comedy-be, hogy ott mit lehetett a buszon csinálni, meg hogy kellett, de illetve egy helyen megálltak, de megmondták, hogy hova lehet menni, tehát ki volt jelölve az út is, de az egy 5-6 órás út volt, ezért közelebb lesz.
1: Hogyha már Amerika... Visszamentek az úszóink, azok, akik egyébként ott töltik az idény nagy részét, akár az említett Kós Hubert, vagy éppen Sárkány Zalán. Róla pont láttam egy fényképet, hogy rajta voltak a kis gyűrűk, amiket itt az egyetemmel megszerzett. Róluk vannak esetleg friss hírek, mindenki rendben van, mindenki elkezdte a munkát, van, aki az utolsó évét.
0: Ott az a baj, ha róluk friss hír van, akkor baj van. Mert egyébként ott annyira stabil, szigorú rendszer szerint évről évre ugyanakkor vannak a dual meetingek, a szomszéd, a közös edzés, ugyanakkor vannak a felmérések. Ezek pontosan tudják, ezek dolgoznak. Ha írjön róluk, akkor van baj, az azt jelenti, hogy valószínűleg valami sérülés, mint ahogy szegény Mináró volt idén, tudtuk is rögtön.
2: Egyébként csak annyi a Hubival kapcsolatban annyi hír volt, hogy lesz október végén egy meghívásos verseny, ahol ilyen gyengébb neveket fognak összeszedni, mint a Leon Marchand, Gretchen Walsh. És a két illedek, és ott fog majd versenyezni legközelebb, amennyire jók az információim.
1: Hogyha ugrunk egy jó nagyot az Amerikai Egyesült Államokból, a másik, a már emlegetett Ázsiába és Japánba, hát egészen elképesztő eredményeket lehetett olvasni az Ázsia játékokról. Itt egy 13 éves kínai lány minden idők második leggyorsabb úszását produkálta 200 vegyesen, megdőlt a világcsúcs férfi 200 mellen, és hogy számogattam majd több mint 6 tizeddel, ami azért nem kevés. Amikor ezeket a híreket hallja Sós Csaba, akkor milyen gondolatai vannak?
0: Hát őszinte leszek, de ne tartsanak nagy képenek. Az egyik, hogy annak idején sem mondtam, a Milák esetében tök mindegy, hogy ki mit úszkál, meg hogy jön, megy. Ha ez fel

0: készülés oldalán csúcsformában van, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinál, megver mindenkit. A Kós, ezt most is állítom, nem akarok illúzió romboló lenni, nem volt csúcsformában az Európa bajnoksága. De az a világcsúcs kísérletét úszta, ráadásul úgy úszta, hogy nem szokott, ahogy ő nem tud. Ha visszanézik, amikor világbajnok lett, olimpiai bajnok lett, ment a mezőnye, vagy volt, hogy előtte voltak, és a hajrában mindenkit bedarált. Most meg elkezdte tiszta erőbe, ezt nem tudja úszni. Ezt vissza lehet nézni, a világkisonkor világcsúcsát úszta Budapesten, ugyanígy úszta, így nem szabad. Na most így úszott 1.52-3-at, az azt jelenti, hogy a 1.51 fél körül tud. Ha ezt normálisan úszta le, és megfelelő nem, az azon belül van masszívan, és szerintem annyit nem fog tudni senki a Földön. Tehát igazából azt kell mondjam, hogy jelen pillanatban én úgy látom, hogy a magyar siker attól függ, hogy a két sztárunk hogy tud felkészülni, és ugyanez igaz a nyílt vízre is.
1: Igen, egyébként ugye az, amiket a számokat Emil említett, meg a többi száma is, pont érdekes, hogy nem a magyar sikeres számokban születtek ezek az eredmények.
2: Most nem feltétlenül ezek a most mi számaim.
1: De összességében mindent arra mondani, hogy ugye Párizsban egyetlen egy darab ázsiai aranyérem volt, 100 gyors, szerintem arra mindenki emlékszik, hogy milyen körülmények között született.
0: Amerikai is csak kettő volt. 800, igen. De mindent európai nyert.
1: De ez az ázsiai játékok, ez egy jelzés lehet egy kicsit, hogy
0: most, ha nagyon akarok köteket,
1: vegyük fel a kardot.
2: Egy picit kötekedhetünk jó szerintem.
0: Volt mindig. Én emlékeztetnék arra, amikor a Gyurta 12-ben világcsúcsot nyert Londonba, igen, és 3 hét múlva szintén egy fiatal japán megjavította a világcsúcsát. Hát remekó kell úszni, nem tudom, ezek miért most vannak csúcsformában, nem tudom, hova tenni. A más megadom, a fő kell állni a többivel egy az egybe, aztán versenyezni kell, az nem ugyanaz, mint amikor előmegyek szűzvízen, és 4-5 méterre mindenki előtt vagyok, meg eleve harmadjára kell leúszni, amikor már az elődöntőben nem könnyű tovább jutni, a döntőbe jutáshoz meg nem lehet gatyázni, tiszta erőből kell menni, aztán még akkor majd harmadjára osztják az érmet, úgyhogy hasonszörűekkel meccselek. Itt nem voltak hasonszörűek, 4 másodperccel vert a következőt, ami olyan időeredmény volt, amit már nem tudom, hogy Gyurta 20 éve úszott. Tehát az idő kiugró meg nagyon komoly, de hogy ez majd mire lesz elég egy világverseny döntőbb, az egy másik műfaj lesz.
2: Hát nyilván, amikor komoly ellenfelekkel kell versenyezni, meg mondjuk ott van egy bevonulás, mellette egy olimpiai bajnok, egy másik olimpiai érmes, egy világbajnok, 25 ezeren vannak, és egyébként először egy ilyen versenyen.
0: És tudod, hogy 4 év múlva lehet korrigálni, ha nem sikerült.
2: Na, ez meg a másik. És van olyan szám, ahol a döntőbe jutás igazából már egy hatalmas eredmény. Azért, amikor az ember azt olvassa, hogy egy 13 éves kínai lány 5 tizedre van 2 éredeki világcsúcsától, az ilyenkor elgondolkodtató, hogy valóban ennyire tehetséges valaki, és csak csúcsra eredtek az edzői, mert innen azért tovább lépni, és a 13 éves kislány.
1: Tavaly döntős volt Szingapurban egyébként, tehát már akkor nagyon ő volt a sztár, úgyhogy most már
0: azért magyarként hagyta előre. Egy megjegyzést, nekünk is volt 14 évesen, az meg is nyerte az olimpiát.
2: Szóval?
0: Igen. Ez meg csak második világranglistán, de azért még előtte vannak bőven. A pillangósról beszélek, a vegyes úszó az közele van ehhez, de hát 14 éves úszónk nekünk is, ott ez 13, no.
2: Egyébként pont az idei Európa-bajnokság mutatta meg azt, hogy nem véletlenül lett kicsit kibővítve a magyar csapat, mert olyan fiatalok tudtak bekerülni, akik közül volt, aki megmutatta az oroszlán körmeit, úgyhogy nem is azért hoztuk fel az ázsiai eredményeket, hogy most elkezdje mindenki aggódni, hogy Atya Isten majd mi lesz itt Los Angelesben, csak látjuk azt, hogy mindenki dolgozik azon, hogy majd 28-ban jó legyen.
0: Itt mindig brutális konkurencia volt, tehát ebben a tekintetben nem akarok a sportágok közt különbséget tenni, nem is lenne szép, de csak az atlétika mérhető az úszáshoz, az meg még ilyenebb. Tehát futni mindenki tud a földön.
2: Bárhol, ez igaz, nem mindegy, hogy milyen gyorsan.
0: Szóval annál nincs nagyobb konkurencia, nem létezik nagyobb konkurencia a földön, szóval az atlétikában is ugyanez van, de mondhatnám a tornát és sok más sportágat, ez van. Ilyen lett ez az atomkor sportja, itt nagyon kis különbségek vannak, ez régóta megfigyelhető, ez a professzori munkámban volt a fejlődés trendek vizsgálatánál, gyakorlatilag a töredéke ma már a legjobb, és a döntőbe jutáshoz szükséges időközti különbség. Mondjuk Szöulban még 200 férfi mellen volt 7 másodperc az első meg a 8. közt. Itt meg 7 tized. Szóval itt már nem ugyanaz. Itt már, aki bejött a döntőbe, erre mondtam, hogy ott megnyerni, ott vagy nagyon sokkal jobbnak kell lenni, vagy ott a hasonszörűek közt nem egyszerű műfaj.
1: Én egy kicsit a következő időszakról szeretnék kérdezni, ugye nem olyan régen elfogadták az ön egyik felterjesztését, hogy sok versenyre fogunk járni, ezzel lehet igazán rutint szerezni. Kezdődik a rövidpályás szezon, rövidpályás világkupa, és igazából csak két magyar lesz. Ennek mi az oka, hogy alakul akár majd a rövidpályás VB-re a csapat? Mi a következő néhány?
0: Az, hogy ez a három verseny, ez Baku, Taskent és Aszkana. Meg lehet nézni, aki akarja a repülőjáratokat, mikor mennek. Ezek éjszaka mennek, mint hajnalba érkeznek. Mondjuk Aszkana az brutál messze, az 6-7 óra. És ott egy-két nap van köztük, átutaznak, kiesik az alapozásból két-két és fél hét, ez nem olyan könnyű, aki megy, az sem megy végig. Tehát a pápai csak az utolsóra megy, a pápai Olivér. A Senánszki Petra lesz valószínűleg elmegy Taskent és Aszkana, de Bakuba ő se. Ő is egy hetet áldoz rá. De ami a lényeg, hogy viszont a komplet csapat elmegy az amerikai bajnokságra december elején. A VB-t kihagyjuk, a két legnagyobb megy minden bizonyan rövidpályás VB-re, és összes többi az amerikai bajnokságra, ami ugyanakkor van.
1: A két legnagyobb a Kós Hubert Sárkány Zalánra?
0: Nem, a Milánkra gondoltam.
1: Elakadt.
0: Nem biztos, de ha akar, ő megy.
2: A Kós, az a terv, hogy ketten mennek a világbajnokságra?
0: A Kós megy, az biztosan tudom, a Milák, ha akar, megy. Én azt gondolom, hogy akarni fogja, de őt a US Open-re nem vettem figyelembe. Tehát ha ebben az időben versenyző, oda megy. Az egész válogatott, a többi része az meg Amerikában megy. Mondjuk körülbelül a fele az ott kint várja őket, mert ott tanul. Tehát különféle városokba jönnek, de itthon is az a maradék 8-10, azzal megyünk.
1: Az mennyivel van a VB előtt? Nincs öttem a
0: az ugyanakkor van telében, mint a világbajnokság, igen.
1: Akkor december 1-6.
0: Hát 2-5 ez, mert ez egy rövidebb verseny.
2: Nagyon izgalmasan hangzik, hogy egy komplett magyar válogatott ott lesz a US Open-en.
0: Ott. Az rendes verseny. Nyilván itt most nem megyünk ki 10 nappal előbb, mert nem csúcsformába kell lenni, 2 nappal előtte mennek, viszont ennek meg lesz az előnye. Hát azért elég mocsok vagyok, mert ugye itt az előfutam alatt, ami a gyengén szokott lenni, magyar idő szerint akkor van délután. Ezek akkor fognak jól úszni. Ezek be fognak jutni a döntő, és ott fognak szenvedni, de írdatlanul szenvedjenek, tanuljanak meg ilyen szituba nyerni. Érthető vagyok, ugye?
2: Abszolút, abszolút. Melyik városban lesz 20-ban a szó?
0: Austin. Texasban, igen.
1: Kós Hubi hazai versenye lehetne, hogyha nem menne a VB-re.
0: Jó, hát neki van szponzori kötelezettsége is, tehát szerződés miatt is, de én még egyszer azt gondolom, hogy a Milák ezt fogja kérni, de ha valamit ekkor kér, az a verseny lesz.
2: Jardos vagy...
0: Ez 50 méteres, 50 az amerikai. Méteres.
2: Tehát ez klasszikus nagybedences.
0: Ez rendes verseny.
2: Hát akkor ott azért lehet sok mindenre számítani.
0: Bizony.
2: Izgalmasan hangzik. És akkor a teljes repertoár lesz a versenyprogramban.
0: Ott végig megy minden.
2: Viszont ez azt is sejteti, bár nyilván az amerikaiaknál akár 3 csapatot is ki lehet állítani, hogy ott sem mindenki megy a VB-re, hanem lesznek így sztárok, van. Akik ott maradnak.
0: Az egyetem miatt nem annyira jó azoknak se. Tehát most átmegy a világ másik végére, neki is, ha kéne akklimatizáció, nem lesz rá módja. Így milyen 3-4 napot kibírnak, de egy hetet nem, tehát nekik sincs annyi idejük, és nem csak az amerikaiak lesznek ott, hát 1000-1200 úszó kapott ösztöndíjat a világból. Tehát ott lesznek oroszok, izraeliek, egyiptomiak, Tunéziának olimpiai bajnoka van, tehát nem akármilyen mező lesz.
1: És egyébként ugye egy ilyen verseny szerintem elképesztően motiváló lehet annak, aki mondjuk nem volt ott a párizsi EB-n, tehát nem biztos csapattag, számukra van esélybe kerülni egy ilyen együttesben, hogyha valami alatt lát a kapitány?
0: Hát most nem.
1: Tehát akkor most nagyjából most a párizsi csapattal számolhatunk ezen a jövő szópanán.
0: De ha valaki decemberben olyat úszik, azonnal bekerül a válogatottba, tehát az ajtó nyitva van. Valószínű egyébként, hogy az amerikai bajnokságra a legfiatalabbakat nem viszem el. Nekik ez még sok lenne, tehát a Pápai Olivér, a Kertész Boronka, meg a Kokas Fanni nem fognak jönni, az Antal Dávid se. Ráadásul nekik itthon pont akkor a rövidpályás, korosztályos magyar bajnokságon, meg az egyesületnek nagyon nem mindegy, meg itt azért sok számot úszhat, meg a fiatalnak ez a nyüglődés, kiutazik, 2 napú a verseny, a világ legjobbjaival, még nem ez az övék, ami nekik kell. Úgyhogy, de rajtuk kívül megy az összes felnőtt.
1: Ez a döntés egyébként a jövő évi budapesti világbajnokság miatt született meg? Mert az is ugyan nagymedencés, tehát egy nagymedencés versenyre megyünk, egy rövidpályás.
0: Nem, a VB-t ki akartam adni, egyszerűen amiatt akartam kiadni, hogyha ha azt akarjuk, hogy komolyan veszünk, mert különben nincs értelme kimenni egy világbajnokságra, ki kell menni 10 nappal előbb. Most lemegy ez a verseny 1 hét, hazajön még 1 hét, mire visszaaklimatizálódik, és akkor jönnek a karácsonyi események, amikor mindenki felszed 3-4 kilót, utána jön az új év, gyakorlatilag 4-5 hét kiesik a felkészülésből. Nekem aggasztó, nagyon rossz ebbe az időpontban ilyen helyszínen egy világverseny. Ezért akartam, hogy ne oda menjünk. És Amerikában még egyszer mondom, azok nem világbajnokok, nem kell egy csúcsforma, sem olyan elváráson. Nem lesz, versenyezzenek sokat, meg kerüljenek be a döntőbe, aztán ott kilódják meg a maguk dolgát, ismerjék meg azt az érzést, és másnap jövünk haza. Tehát december 5 vége, 6-án jövünk haza.
2: 2-3 nap, aztán lehet folytatni a
0: munkát. Így van, így van. Úgyhogy ezért volt ez döntés. Nyilván benne van a budapesti VB, és én jobban örülök, amikor ilyenkor decemberben 50-esbe úszni kell, mert egyébként itthon még a cikluszáró versenyeken ott lehet VB szintet és minden mást úszni.
2: Arról nem beszélve, hogy biztosan lesznek olyan számok a US Open-on, ahol gyakorlatilag VB szintű mezőny lesz.
0: Ha vagy erősen, mert a VB-n csak 2 amerikai indulat, itt meg 802. Ez így szokott lenni, komolyan mondom. Tehát ezért olyan baj, mert Amerikában akik kijut, azok olyan biztos úszók.
1: Hogyne.
0: Nem azért, mert ők zseni, de azok olyan kiválasztódásra jönnek keresztül, hogy ott nem szoktak hibázni.
2: Hát ugye Hubi mesél arról mindig, hogy ott egy edzés olyan, mint egy olimpiai döntő.
0: Erről van
2: szó. Tehát ott nyilván, aki már egyszer oda, akire felfigyeltek, és tényleg versenyzik, nekik ott már sok újat nem lehet mutatni versenyzésből.
0: Hát és az megy nagyba ott, ami itthomázi, hál' Istennek Veszprémbe alakul ki. Mert csak idézőben csak a Rasó volt egyedül ott magával, ki aztán jött a Betlem, aztán ment, hogy a Kalmárákos Bajára, majd a Sárkány Zalán, szóval ezek, mikor már együtt edzenek, azok ott tütik vágják egymást. Könnyebb is egy úszónak, mint amikor egy komoly terelés, hogy magát kell megerőszaknom, vagy lemegy és nyomja a többi is. Egy egész más szituáció. Ráadásul hát ezek fiatalok, ez versenyhelyzetben van, ott inkább meghal, de azt nyomják.
2: 2027 Budapest, ezzel biztos sokat fognak találkozni majd a magyar úszók, ahogy közeledik majd a jövő nyár. Nagyon izgalmasan hangzik, és nyilván itt most sok mindent alá kell rendelni annak, hogy ott majd a válogatott jól szerepeljen. Sós Csaba fejében megvan már az ideális felkészülési menet, akár tavaszi versenyek, mi egymásnek, hogy hogyan lehet majd bekerülni a budapesti csapatba, mert házigazdaként nyilván vannak kvázi, vagy lehetnek előjogaink, de azért magasra kell tenni a lécet, gondolom én, hogy ne ajándéknak tűnjen egy-egy indulás.
0: Magasan is van. Itt már nem én válogatok. Tehát itt megvan a nemzetközi szövetség szintű, de ami általában egy középdöntős idő. A másik tudomás kell venni, hogy ez a váltók tekintetében olimpiai válogató lesz. Tehát itt a VB-n az első 12 váltó az biztos indul az olimpián, és rajtuk kívül még a legjobb 4. A, mit tudom én, jövő és szebb március 1-től, mit tudom én, 2028 június valahanyadáig megúszni. Nyilván itt el fogom indítani a váltókat is. És akinek megvan a szintje, hogy nevezhető, azt nevezem. Aki nem, azt meg akármit csinálok, kilöki a rendszer, akkor se csak egy századdal rosszabb, nem engedi. Tehát ott megvan, hogy a regisztrálva van az eredmény, csak a neveket írom meg a versenyszámot, vagy kijön egy ábra, hogy nem indulhat, vagy pedig befogadja és berakja a sorba őket. Tehát itt már nem én fogok válogatni, itt akinek megvan a szint, de azt el fogom indítani, és ugyanez lesz az olimpián. Most nagyon nehéz kijutni. Most nagyon nehéz kijutni egy olimpiára, és aki oda kijutott, azt be fogom nevezni. Itt az EB-n volt, hogy én tudtam üzenni azzal, hogy keménykedtem, hogy mit várok el attól, aki a csapatba kerül, és talán nem volt butaság.
2: Hát egy olimpiai ciklus felénél szerintem ez egy teljesen érthető döntés, illetve akinek komoly céljai vannak, az csak lapozott egyet és beleállt a munkába.
0: Így van.
2: Milák Kristófot szóba hozta már a kapitány úr, szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon pozitív dolog volt látni őt újra nagy medencében úszni, akár a váltóban, akár egyéniben. Most halljuk, hogy kacérkodik a rövidpályás VB-vel. Mik azok a hírek, amit vele kapcsolatban most el lehet mondani, mert mi azt látjuk, hogy ez a srác komolyan gondolja, hogy ott lesz a következő olimpián, és szerintem mindenki, aki nagyon kedveli a magyar sportot, az ennek szurkol.
0: Hát meg mi is. Hát ez odáll, akkor mindenkinek vége van. És hát nyilván tartanám azt, hogy csak az elnök meg a klub elnöke, illetve az edzője nyilatkozik róla, de nem teszek, hogy mintha nem tudnám, hogy mi van. Nyilvánvalóan a korábbinál nagyságrenden jobb esély mutatkozik arra, hogy a következő évek világversenyen indul. És ha indul, akkor általában az szokott lenni, én azon rögök, ott a helyszínen is, meg a visszanézem is, az a század gyorsfát, én úgy láttam, hogy az oroszok nyertek, de valahogy ennek áll meg mindig előbb az óra. Tehát ha Milan kúszik, akkor az nyer.
2: Hát igen, azért az egy elképesztően komoly úszás volt, és most kapott is egy, hát nem akármilyen díjat, magyar örökség.
0: Hát azt mondják, hogy az akadémián rég látta két percekig tomboló vastaps. Ott van elsősorban a tudomást, meg a kultúrát szokták kitüntetni. De én is azt gondolom, hogy ilyen teljesítmény, azért történelem, 100 éve van ebbe, ugye 26-ban mi rendeztük az elsőt Budapesten, és a 100 év alatt nem volt 100-as gyorsváltunk aranyérmes. És ez most azért Európa
2: most
0: van.
2: Így végig gondolva ez pedig hát azért mindig voltak olyan generációk, ahol össze lehetett pakolgatni.
0: Voltak is jók, de arany nem volt. Elérmek voltak, de arany nem volt. Ráadásul ugye az ismert előzmények miatt, hogy így áll föl a váltó, úgy áll. Hát még délben nem tudta senki. Mi már tudtuk, de ugye meg volt mondva, hogy nem mondjuk el senkinek, csak az érintetteknek. Ugye nekem le kell adni írásba, de fél hatig lehet változtatnom rajta. A döntő fél hétkor kezdődött, tehát fél hatig senki nem tudja meg, sehonnan. És ugye fél hatkor, mikor kijött, hát na aztán akkor itt robbant minden az internettől kezdve. Jó volt látni. Na, szóval megfelelő előzmények is voltak, várakozások, bejött aranyra, szóval az jó történet volt.
2: Hát meg ilyenkor gondolom a riválisok is...
0: Nem örültek.
2: Igen, mondta a kapitány úr, hogy felrobbant az internet ott a helyszínen, azért gondolom, hogy a rivális...
0: Nem örültek
2: rivális...
0: az ellenfelek, nem örültek.
1: Amikor van egy ilyen váltónk, akkor az mennyiben, és most tegyük fel azt, hogy Kristóf folyamatosan vállalni fogja ezt a váltót, mondjuk a jövő évi VB-n és az olimpián is, az mennyiben változtat felkészülésen? Arra vagyok kíváncsi, tehát mondjuk egy amerikai váltó, hogy áll össze, összeteszik nagyjából a 4 legjobb úszót, valamennyi biztos, hogy gyakorolnak, de hogy egy magyar váltó, hogyha egy ilyen négyes együtt tud maradni, akkor nekik sokat kellene gyakorolni. Ugye beszéltük pont Párizsban, hogy az amerikaiaknak a világcsúcsa az nagyjából másfél másodperc van. Nándi is mondta, hogy ebben legalább még egy másodperc volt a váltások miatt, meg volt egy leesett sapka is a vízbe. Tehát, hogy nekik mennyit kell még plusz munkába beletenni ahhoz, hogy a világ egyik legjobb váltója legyen.
0: Hát ugye
1: most
0: nyilván az.
1: Most Európa
0: hát
1: legjobb váltója, papíron.
0: Ez a világ egyik legjobb váltója most is, és nagyon közel vannak a világcsúcshoz.
2: Ez egy hátborzongat ezt hallani.
1: Vicámadresszes amerikai világcsúcs Phelps-e.
0: A helyzet az, hogy azért a váltó nem olyan egyszerű, hogy tűnik, és a Milákról nem akarok én nyilatkozni, mert egyesség van, annyit azért elmondhatok, hogy nekem számomra teljesen logikus volt, hogy az EB nem akar váltót úszni. Nézzék vissza, azért 4 egyéni számba indult, a logika szerint ott ő is arra számított, hogy történt is, mindegyiket 3-szor kellett leúszni. Abból 3 számát, 9 úszást a 100-as gyorsváltó előtt. És ebbe benne volt a főszám a 100 pillangos. Nézzék meg, az előző nap a 100 gyorsan az egyes pályán úszik, alig jut be. És ott úszik egy nagyot, szerintem ott billent át ő benne is, hogy érezte, hogy hoppá, megy ez is. Hát ha így ez, azt ő is elkezdett kalkulni, akkor nyerhetünk. És akkor már ő is másképp gondolkozott, meg tudta azt, hogy az első száma a 100 pillangó, és az utolsó a 100 gyors. Most neki, ha van másfél óra, az nekünk pihenő van másfél év. És akkor döntött úgy, szerintem teljesen logikus volt számomra, amit ő előtte gondolt, meg ahogy ott közben változott a véleménye, meg ami történt. Ez teljesen magyarázható és logikus, mint ahogy egy-két kapufát rúgtam Párizs előtt, amit feltételeztem, hogy nem jól alakulnak a dolgok, azt azért annál jobban alakultak, de itt ez teljesen érthető volt. Teljesen érthető volt, és meg is csinálta. Megjegyzem, az IFI-be is játszottunk már így, ott a 4x200-as gyorsváltó nyert Indianapolisban, junior világcsúcsa, ugyanígy 1 század az amerikai, és 2 tized az orosz előtt, de azt őszintén mondom, azt az orosz csapatot nekem odaadják egy órával előtt, akkor azok nyernek. Nagyon nem mindegy, hogy állnak föl. És egyszer majd beszéltünk erről sok szempontja, nem szabad hullámba menni. De a végére olyan kell, aki a szorosban nyerni tud. Hiába ugyanolyan jó úszó. Ezért járok
2: ez ki, egy szakma?
0: Ja, ezért járok egy ifi ebbére is figyelni, hogy ott mi történik, ezek hogy viselkednek ilyen feszült helyzetbe. Mert ott azért pörög minden. Szóval ott azért van, aki néha gyengében úszik, hogy éli meg. Akkor van, aki meglepeti szerre úszik, akkor az hogyhat a másikra. Szóval van itt sok okosság ebbe, de egy biztos, hogy ez nem a legjobb felállásunk volt. Ez a 4 a legjobb úszónk, de ennél
1: van. A sorrend.
0: Igen, a sorrendben van jobb ötlet.
2: Hát akkor ezt az ötletet nagyon reméljük, hogy majd legkésőbb Budapesten látni fogjuk az MVM Dómar a jövő évi világbajnokságon. Sós Csabának nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és mesélt nekünk a magyar úszókról. Göbös Gábornak, Göbinek köszönöm szépen, hogy itt volt velünk az adásban. Kedves hallgatók, a Víz összeköt adása ezzel véget ért. Két hét múlva találkozunk legközelebb, a szerkesztő műsorvezető Bitman Emir is búcsúzik. Viszont hallásra.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Megdöntött!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Újabb sikert ért el Törőcsik Zsófia a szabadtüdős mélységi világbajnokságon. Közzétették a vagyon visszaszerzési hivatal vezetőjének vagyonnyilatkozatát. Folytatódik a meleg őszi idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: Gyertyás Róza női 52 kg-ban két remek ippont győzelemmel a negyed döntőig menetelt, ahol viszont kikapott a spanyol Leyva Sánchez Ayumitól a bakui cselgáncs világbajnokságon, majd a Vigaszágon is vereséget szenvedett, így a pontszerző hetedik helyen végzett. Pupréka ugyanúgy 52 kg-ban a nyolcad döntőben búcsúzott. A férfiaknál Pongrácz Bence brit ellenfelét még legyőzte 66 kg-ban, de a 32 között kikapott a kétszeres VB bronzérmes mongol riválisától, ezzel ő is kiesett. Az uszony nélküli kategóriában szerzett aranyérmét követően újabb sikert élt el Törőcsik Zsófia a ciprusi szabadtüdős mélységi világbajnokságon. A magyar klasszis 108 méteres merüléssel új világrekordot állított fel a szabad merülés kategóriában. Egy méterrel megjavítva saját korábbi világcsúcsát. Este másodszor is találkozik a Nemzetek Ligája B divíziójában Ukrajnával a magyar labdarúgó válogatott. Szoboszlai Dominikék a másfél héttel ezelőtti egy gólos vereséget próbálják megfelettetni a felvidéki Nagyszombatban. A 20 óra 45 perckor kezdődő összecsapást időben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió, valamint 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádió is. A csoport másik mérkőzésén az éllovas Észak-Írek Georgiát fogadják.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Megjelent Szijjártó Péter a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága előtti meghallgatásán. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt újságíróknak azt mondta, hogy a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét. Hozzátette, a BYD európai gyáráért óriási verseny zajlott, és sikernek tartja, hogy végül Magyarországra jött. A volt miniszter július óta dolgozik a kínai cégnél. Mivel a bizottság zárt ülést tartott, az arról szóló jegyzőkönyv nem kerül a nyilvánosság elé. Még a héten meghallgatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal mindhárom elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága, közölte a testület elnöke. Antos István tájékoztatott, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pályázókat zárt ülésen hallgatja meg az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága, amely az értékelések után már a jövő héten bejelentheti a jelölteket. Az MVBH elnök helyetteseiről az Országgyűlés szavaz majd. Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének vagyonnyilatkozata. Unger Anna elnöknek egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén, jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. A hivatal nyomozati elnök helyettesének, Tasnádi Katalinnak Budapesten 4 lakása van, kettőben csak résztulajdonos, és összesen 37 millió forintnyi megtakarítása van. Az MVVH elnökének és helyettesének megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstopp esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős pluszterhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. Miután nincs megállapodás, így a kamatstopp változatlan feltételek mellett egyelőre fennmarad.
0: Közlekedés.
4: Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében a műszaki átjárót bontják a 29-es kilométernél. Csak a külső sávon halad a forgalom. A torlódás meghaladta az 5 kilométert. Aki teheti, válassza az 5-ös főútat. Vezessenek óvatosan.
0: Időjárás.
4: Az ország nagy részén derült az ég, csak elszórtan többnyire a Dunántúlon vannak fátyol felhők. Hasonlóan napos, száraz, késő őszi idő lesz holnap is. Éjszak általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Holnap délután 22-26 fok várható. Csütörtökön egy hideg front érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a sport történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja.
1: Egy aranylabdás születési évfordulója kapcsán azt is szóba hozzuk, hogy ő volt az első, aki nem európaiként nyerte el a megtisztelő címet. Ugyanakkor eljátszottunk a gondolattal, kikaphatták volna az aranylabdát még meg, ha a jelenlegi szabályok lennének érvényben. Azaz nem kell sem európainak lenni hozzá, sem az öreg kontinensen játszani. 60 évvel ezelőtt született George Weah. A sporttörténelem mostani adásában Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek, Virányi Zsolt vagyok, köszöntöm Önöket.
2: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat, Mr. George Liberiából, Monrovia szegény negyedéből indulva szerezte meg az aranylabdát 1995-ben a Milán labdarúgójaként, első nem európai futballistaként.
1: Ezek szerint 1995 nevezetes dátum a választás történetében, ugye?
2: Igen, addig a kiírás szerint az öreg kontinens valamelyik klubjában játszó európai nemzethez tartozó labdarúgó kaphatta meg az aranylabdát 1995-ben, és azóta az Európában játszó labdarúgók is megkaphatják, vagyis nem számít, hogy milyen nemzetiségűek, csak európai csapatban játszanak. 2007-ben ezt kiterjesztették az egész világra.
1: Itt a sporttörténelemben, tehát George Weah-ról beszélünk, példának okáért, amiről most beszéltél Gábor, hogy 2007-ben kiterjesztették már az egész világra. Az Egyesült Államokbeli Inter Miami-ben most is játszó argentin Lionel Messi is megkaphatná idén az aranylabdát?
2: Igen, ez jó példa, mert az alapításnál meghatározott kritériumok manapság már nincsenek érvényben, más kérdés, hogy tényleg csak elven, mert vélhetően nem neki ítélik oda.
1: Hogyan ívált felfelé, hogy visszatérjünk a főhősünkhöz, George Weah karrierje?
2: Miután hozzászokott az európai futball stílushoz, a francia élvonal legjobb légiósa lett, a PSG-ben a brazilokat is elhomályosította, a Milánban pedig villogott. Ám ahhoz, hogy megkapja az aranylabdát, 1995-ben már nem kellett európainak lennie, mint említettük, csak csapatának. Az öreg kontinens legjobbjai ráadásul nem alkottak maradandót, így robbant be a libériai George Weah.
1: Aki még nem töltötte be a 22. életévét, amikor Franciaországba került.
2: Szülő hazájában, Libériában fiatalként hobbiból futballozott, 13 évesen már igazolt játékos volt. Ebből persze nem lehetett megélni, úgyhogy a főváros Monrovia egyik külkerületében telefonszerelőként dolgozott. Noha volt benne önbecsülés, maga sem gondolta, hogy idővel Európa legjobbja lehet. Ebben óriási szerepet játszott monakói edzője, bizonyos Arsène Wenger. A szűkös anyagi körülményekből, a édesapja korán meghalt, édesanyja háború elől elmenekült, ezért 12 testvérével együtt a nagymama nevelte, és a zavaros libériai politikai és társadalmi helyzetből kitörve Kamerunba, az afrikai kontinensen ismert klubba igazolt.
1: Kamerun akkoriban már mutatott fel eredményeket a futballban.
2: Igen, a Tonnerre Yaoundé-ban olyan társai voltak, mint például az 1990-es VB résztvevő kameruni Bertin Ebwelle. Weah 1988-ban bajnokként igazolta a Monacóval, első idénye végén Franciaországban ugyancsak aranyérmes Wenger csapatába.
1: Éppen Arsène Wenger fedezte fel.
2: A francia szakember ebben az évben, azaz 1988-ban az Afrikai Nemzetek kupáján játékosokra vadászott, beszélt honfitársával, Claude Leroy-val, a kameruni válogatott szövetségi kapitányával, aki nem a sajátjaira hívta fel a figyelmet, hanem a Tonnerre Yaoundé csatárára. Weah 1988. augusztusában a Monaco színeiben az Auxerre ellen is mutatkozott be, a francia élvonalban. Egy évre rá afrikai aranylabdás lett 1989-ben. A francia Onze Mondial havilap csinált vele riportot, amelynek egyik fotóján a csatár több tucat cipőjével látható.
1: Futotta rá, hiszen Monrovia utcáin még mezitláb focizott George Weah.
2: Igen, de nem csak magára költött és magára gondolt. Amikor a libériai válogatott 1996-ban bejutott az Afrika Kupa 16-os döntőjébe, együttese összes költségét állta. Ebben a tekintetben a reggae zenész Bob Marley volt a példaképe, aki rengeteget tett országáért, Jamaikáért.
1: Hamar sztár lett, mondhatjuk?
2: A franciaországi karrier viszonylag nehezen indult, hozzá kellett szokni az európai stílushoz, de aztán belelendült. A Monacóban eltöltött 4 idénye alatt 149 mérkőzésen 66 gólt szerzett, francia kupát nyert 1991-ben. Abban az évben a francia élvonal legjobb légiósa lett, 1992-ben pedig kegdöntőt játszott. Miután kinőtt a hercegség csapatát, Wenger egyetértésével 1992-ben a Paris Saint-Germainbe igazolt, 6,5 millió eurónak megfelelő összegét vették meg, Ahhoz képest, hogy Yaoundéból 150 ezerért költözött Monakóba, klubja kiváló üzletet csinált. Más kérdés, hogy a libériai támadó nemigen jött ki párizsi edzőjével, Arthur Jorgeval, szóban osztották egymást rendesen, Luis Fernandez érkezésével viszont több lehetőséget kapott. A bajnoki arany megnyerésének évében, azaz 1994-ben a legjobb légiós volt, a brazil hármast Wright, Valdót és Ricardót is elhomályosította.
1: George Weah pályafutásának nem meglepő, hogy van magyar vonatkozása, és bár lehet, hogy meglepő, itt a sporttörténelemben az Arcanum segítségével most Turi Gábor elmondja ezt is.
2: Így van, 1994-ben a Bajnokok Ligája selejtezőjében a párizsiak a Csank János irányításával aranyérmes Vácsal kerültek össze. A kinti mérkőzésen Weah fejelte együttese második gólját a 3-0-ás francia sikerrel végződött mérkőzésen. A Fáy utcában 2-1-re megnyert visszavágón nem lépett pályára a libériai csatár. De a folytatásban is remekelt, az első fordulóban Münchenben a Bayern ellen parád és szóló után bődületes gólt lőtt Olivier Kahn kapuján. Párizsban egy kisebbet a 2-0-ra megnyert találkozó, nem mellesleg a sorozat gól királya lett. A francia fővárosban 138 mérkőzésen 55 gólt szerzett, ez volt a mérkőzés per gól mutatója, ehhez még 10 gólpaszt is adott, akárcsak Monakóban, ott is francia bajnok és kupagyőztes.
1: A 90-es évek közepén aztán az AC Milán uralta az európai klubfutbalt. Mi a helyzet George Weah-val?
2: Nem véletlen, hogy a Milánnal korlátlan hatalommal bíró Silvio Berlusconi felfigyelt Weahra. A klub hiába nyerte meg 1995-ben a Bajnokok Ligáját, a Serie A-ban nem végzett az élen, tehát kellett egy jó befejező csatár. Az év rengeteg egyéni elismerést hozott a libériai futballistának, az év játékosa lett a FIFA szavazásán a France Football afrikai aranylabdása, az Afrikai Szövetség választásán a kontinens legjobbja lett, s nem utolsó sorban elnyerte a France Football európai aranylabdáját. Ahogyan már szó esett róla, ez annak is köszönhető, hogy 1995 óta az Európában játszó labdarúgók is megkaphatják a trófeát, vagyis nem számít, hogy milyen nemzetiségűek, csak európai csapatban játszanak. Azt is említettük, hogy 2007-ben ezt kiterjesztették az egész világra.
1: Hogyan ment Weahnak a Rossoneriknél?
2: Milánóban a legjobb idénye az 1996-97-es volt, ekkor 13 gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában háromszor talált a kapuba, még 33 évesen is bajnok lett 1999-ben, továbbá a bajnokság harmadik legjobb csatárának választották Christian Vier és Francesco Totti mögött. A bajnoki aranyat hozó idényben 1998-1999 csupán 8 gólos, de a 32. fordulóban idegenben az ő két góljával a Milán 2-0-ra legyőzte a Juventus, gyakorlatilag ez döntött az első helyről. Ekkor még Alberto Zaccheroni volt a Milán szakvezetője, aki inkább a német Olivier Bierhoffot favorizálta, ráadásul 1999 nyarán Andriy Shevchenko is megérkezett Milánóba. Weah kölcsönbe a Chelsea-hez került, a londoniakkal FA kupát nyert 2000-ben, és noha bőven túl a 30-on, nem kenyelem kegyére nélt, már kevésbé bizonyult meghatározó futballistának. Ebből az időszakból az Olympique Marseille-nél eltöltött mondható annyiban karakteresnek a pályaivében, hogy segített bentartani az együttest az élvonalban. Thierry Henry azt mondta róla, Ronaldo, Romário és Weah inspirálták leginkább a játékát.
1: Itt a sporttörténelem is, ahogy már megszokatták, a beszélgető társam, én Virányi Zsolt vagyok, szól a beszélgető társam Turi Gábor, a Nemzeti Sport főmunkatársa. George Weah a főszereplő, aki nem csak a futballja miatt volt népszerű, nagyon kedvelték. Miért is?
2: Civilként a szó elsődleges értelmében is Mr. George lett, rengeteget tett a libériai közösbe, sport és üzleti menedzseri diplomát szerzett, dolgozott az ENSZ béke nagyköveteként, 2018 és 2024 között betöltötte hazája elnöki tisztségét.
1: Ugyanakkor nem hallgatható el az sem, hogy személyével kapcsolatban gyakran felvetődött a kérdés, megérdemelte egyáltalán az aranylabdát?
2: Tény, 1995-ben már nem számított a nemzetiség csupán az európai jelenlét. Ebben az évben se világbajnokságot, se Európa-bajnokságot nem rendeztek. Meggyőződésem, hogy 2006-ban az olasz Fabio Cannavaro, az olasz VB aranyérmes védő válogatottja lenyűgöző teljesítményének is köszönhette az aranylabdát, akár csak 1996-ban EB aranyérmes, a Dortmunddal bajnok és szuperkupa győztes német Matthias Sammer. Ve a PSG-vel francia kupát és ligakupát nyert, lenyűgöző szólókkal kápráztatta el a nézőket, ám a libériai válogatottban egy fecskeként nem csinált nyarat.
1: Ebben a tekintetben hasonló volt a helyzete az 1968-ban aranylabdát nyert George Besthez, aki erős klubban a Manchester Unitedben, de viszonylag gyenge válogatottban az északírben játszott.
2: Igen, George Weah a szavazáson 144 voksot kapott, míg az abban az évben a Tottenham játékosként az angol újságírók szerint a Premier League legjobbjának választott Jürgen Klinsmann csupán 108-at. Érdekesség, hogy a szabály változása ellenére nem csak a képzeletbeli dobogóra, de az első 10-be se került dél-amerikai futballista. Az Európában játszó légiósok közül a Fiorentinában 26 találattal gólkirár Gabriel Batistutát rangsorolták a legelőrébb, a 20. helyre. A szavazatot kiérdemlő 34 labdarúgóból 26 európai mellett 5 dél-amerikait és 3 afrikait találunk, egyiképpen a győztes libériai, aki abban az évben az afrikai aranylabdát is elnyerte.
1: Weah kapcsán az is felvethető, ha az aranylabda választás 2007-ben valamennyi futballistára kiterjesztett szabálya korábban is érvényben van, például József Mazopuszt 1962-ben, vagy Risto Stoichkov 1994-ben nyere. De még a minden porcikájával a kaput érző Gerd Müllerben 1970-ben sem lehetünk biztosak.
2: Mi lett volna, ha?
1: Igen, játszunk el a gondolattal.
2: Vegyünk néhány kiváló labdarúgót, akik ilyen vagy olyan okból nem nyertek, nem nyerhettek. A brazil Didi 1958-ban és 1962-ben is világbajnok volt, tehát VB aranyat nyert. 1959-ben a Botafogóból a Real Madridbe igazolt, ám leszámítva az 1960-as meggyőzelmet nem evett meg sok sót a királyi klubban. Egy év múlva, azaz 1960-ban visszatért a Riói együttesbe.
1: Miért nem futott be a brazil jobb összekötő a Real Madridban?
2: Többek között azért nem, mert Alfredo Di Stefano mellett több dudás nem fért el a madridiak költözőjében.
1: Itt a sporttörténelemben George Weah kapcsán és az aranylabdáról beszélgetünk. Puskás Ferenc sokkal jobban beilleszkedett, azzal is segítette a saját karrierjét, hogy elismerte a Bernabeu-ban Di Stefano az úr.
2: Persze, öcsi nagyon jól felismerte, nem azzal segít magán, ha az akkor már aranylabdás spanyollal vetélkedik, de térjünk vissza Didire, aki már a Botafogó játékosaként utazott az 1962-es chilei VB-re.
1: Egyébként már 4 évvel korábban jól ment neki Svédországban, 1958-ban a VB győztes brazilok motorjának bizonyult.
2: Didi hiába játszott jól az 1958-as VB-n, ha európai klub tagja, akkor sem előzhette volna meg a VB bronzérmes a Reállal meggyőzte spanyol bajnok Raymond Kopát, aki megérdemelten nyerte meg az 1958-as szavazást, főleg úgy, hogy a France Football szerkesztői eldöntötték, az előző évi győztes, azaz Alfredo Di Stefano nem kaphat szavazatot. Ha a brazil jobb összekötő gyökeret ereszt Európában, második VB címe az 1962 évében megnyerhette volna az aranylabdát, így a Dukla Praha jobb fedezetéjé József Mazopuszté lett, aki leginkább VB ezüstjének köszönhette az elismerést.
1: Említetted, Gerd Müller 1970-ben elnyert aranylabdájában sem lehettünk volna biztosak, ha bizonyos Pelé versenybe szállhat.
2: Tény, 1970-ben az NSK-beli Gerd Müller lett a Bundesliga gólkirálya, továbbá az év 12 válogatott mérkőzésén 13 gólt szerzett, lett 10 találatával az 1970-es VB gólkirálya, mégis, ha Pelé az öreg kontinensen rúgja a labdát, neki kellett volna nyernie. Mexikóban 1970-ben világbajnok lett, s noha csak 4 gólos a tornán, remekül osztogatott talán minden idők legjobb brazil válogatottjában. Sérülései után egy teljesen más kondícióban tökéletesen felépített Pelé tért vissza a pályára. Nem véletlen, hogy a Santos játékosa lett az 1970-es mexikói torna aranylabdása.
1: De nem európái. Ahogyan a brazil Romário sem lehetett 1994-ben, akkor ugye az Egyesült Államokban volt a labdarúgó VB.
2: Bizony, ő az 1994-es VB remeklő és 6-6 találatával Oleg Szalenkóval a torna társgól királyának, a bolgár Hristo Stoichkovnak lett volna vetélytársa. A Barcelona csatárát, az 5 gólos Romáriót választották az Egyesült Államokban a VB játékosának, spanyol bajnok, megdöntős, nem mellesleg világbajnok volt abban az évben.
1: Noha dél-amerikai volt, európai csapatban futballozott.
2: Igen, de a szabály, hogy az aranylabdát az Európában játszó labdarúgók is megkaphatják csak rá egy évre, 1995-ben lépett életbe.
1: Köszönöm szépen, Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársát hallották. A sporttörténelem mostani adása véget ért, Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Korábbi műsorunkból hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
2: Minden hétköznap 16 órától
0: a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Semleges pályán, Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország, labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben, ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 3 perc a pontos idő, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, kezdődik a mai Hazafutás. A szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szabó Szilvia. Nagyon érdekes témánk lesz az első órában, hiszen nemrég jelent meg a Küzdj meg az együttműködésért, a Vadászterület módszer című könyv, amely olyan vezetőknek, edzőknek szól, akik a vállalati életben vagy a sport területén tűzön vizen át jól kell teljesíteniük csapataikkal. A szerző dr. Görgényi István, játékosként olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, az ausztrál női vízilabda válogatottal Sydneyben 2000-ben olimpiai bajnoki címet nyert, nemzetközileg elismert menedzserképzési szakember, és a könyv kreatív szerkesztője Harle Tamás.
2: És kiadója.
1: Kiadója. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit, a hallgatókat is, téged is. Köszönjük a meghívást.
3: Köszönjük a meghívást.
1: István, hogyha úgy nagyságrendileg tudnánk egy számot mondani, ezt a bizonyos vadászterület módszert, amiről majd azért beszélgetünk itt a következő percekben, és ön talált ki, hány ország, hány vállalat vezetője hallotta már, és esetleg hányan alkalmazzák a mai napig?
3: Hát Amerikában, Angliában részt vettem a 12-es olimpiára fölkészítő programokban, Ausztráliában, nem tudom, ott 15 éven keresztül ott a Melbourne Business Schoolnak volt egy kurzusa, amiben ez az egyik fő elem volt. Ott egy csomó vezető, vagy később kinevezett vezető vett részt. Tehát nem tudom megmondani a számát, nem, hogy hány ezerszer adtam elő.
1: De olyat ki lehet jelenteni? Akkor Tamás, tőled is kérdezem, hogy aki jelentős céget vezet, az... Hogyha nem találkozott ezzel a módszerrel, akkor félkarú óriás?
2: Hát hizelgő, amit mondasz, de valóban ugye 3 éven keresztül dolgoztunk most Istvánnal azon, hogy ez a könyv megjelenjen, és valóban, ahogy megismertem, ez egy hihetetlen módszer, de még az előző kérdésedre válaszolva, István szerényen elhallgatja, hogy legutóbb Szingapúr egyik előkelőbb, legnevesebb egyeteme vette meg a Hunting Territory oktatói licencét. Tehát az van, hogy István majd nyilván elmondja, hogy hogyan, miképpen, egyébként

0: hogy úristen, ezt én eddig miért nem tudtam, vagy miért nem alkalmaztam.
1: Igen, az nekem is egy nagy élmény volt, hogy egyesült két nagy banknak a IT igazgatósága, és arra hívtak meg a első egyesülési értekezletre, és ott történt ez, hogy valaki, aki nem tudom, 76 szlájdon keresztül mesélte az új struktúrát, nagyon ki volt, hónapokig dolgozott rajta, és ő volt az, aki aztán az én előadásomat ilyen eltakart szemmel hallgatta, és mikor a vezető rákérdezett, hogy miért, hát azt mondta, hogy ha én ezt tudtam volna, ez nem így néz neki ez az előadás.
0: Tamás, ahogy a könyvben lehet olvasni, a te célod, vagy a te munkád tulajdonképpen az volt, hogy ezt a hatalmas tudásanyagot, ezt ne egy ilyen száraz, steril, néha unalmas, mert látunk erre is példát, szakkönyv formájában adjátok ki, hanem esettanulmányokkal, a valódi életből vett példákkal bemutatva, szóval kicsit olvasóbarátabbá, vagy felhasználóbarátabbá tegyétek.
2: Igen, azt a jelzőt, amit mondtál, hogy kicsit, azt én kicserélném arra, hogy nagyon, nagyon olvasóbaráttá, viszont hagyj kapcsolódjam még ahhoz, amit az István mondott. Ugye itt egy nagyon lényeges szót mondott az István, hogy két egyesül, éppen két nagy cég egyesült. És a hunting territory módszernek, a vadászterület módszernek, amit nyilván majd elmondunk itt, hogy mi a lényege, ez egy elképesztő tulajdonsága, hogy otthon, amikor veszekszem a feleségemmel, tudom, hogy én vagyok az egyetlen, aki házassásával olykor
0: veszekszik. Nem hallottunk még ilyenről.
2: Akkor is eszembe jut, hogy a hunting territory módszerrel most hogyan bontsuk le a konkrétra, és amikor két mamut cég egyesül, ott van az igazgató tanács, és fogják a fejüket, hogy úristen, miért nem tudtuk ezt, tehát valami nem egy varázsszer, de valóban, ugye én is szemüveges vagyok, te is szemüveges vagy, aki fölveszi ezt a hunting territory szemüveget, az ezután tényleg mindent ezen keresztül néz, mert igazából 368 oldalas a könyv, de igazából baromi egyszerű a sztori. Maga a mag. És mégis kellett hozzá valóban ez a 368 oldal, és ugye mondod, hogy ez volt a cél, igen. Volt egy alapkézirat, amit az István 20 éven át fejlesztett. De ez az alapkézirat, ez sok kis bélyegből, sok kis mozaik darabból állt össze. És amikor István megkeresett, és elkezdtünk ezen dolgozni, akkor ez egy iszonyatosan nehéz, de gyönyörű egy év volt, és úgy tudom, nem tudom, ezt most a hallgatók nem látják, van, aki lát bennünk.
0: Látják, igen, kamerával is
2: igen,
0: veszik.
2: Tehát azt képzeljék el, mint egy Matrix, ezek az apró, hogy a kulcsszavak, hogy a tükörfrász, hogy a paranoid fal, hogy ezek hogyan illeszkedjenek, és a csapat életkorszakai hogyan illeszkedjenek. És akkor beszélgettünk Istvánnal, és akkor mondtam, hogy István, én ezt még nem értem, ezt mondd meg. Értem, de legközelebb azt mondom, mégsem értem, mondd el. És ezek a részek így elkezdtek egyszer csak mozgolódni, és mint ahogyan a borítón ez a két arc így egybejön, egyszer csak a Matrix kezdett összeállni. Ez volt egy év. És utána kezdtük el bővíteni a különböző részeket.
0: Ugye a hallgató kedvéért egy kicsit foglaljuk össze, tehát egy olyan csapat dinamikát mutat be ez a könyv, amelyet vállalati vezetők, tényleg edzők, szövetségi kapitányok egy sportcsapat esetén is tudnak hasznosítani, és ahogy Tamás mondja, mindegyik vezető olyan szituációval találkozik, amire abszolút rá lehet húzni ezt a módszert, és alkalmazni is lehet. Jól olvastam-e azt, hogy 1976-ban István olvasott egy mondatot, amely szerint egy pszichológiai szakirodalmi mondatot, a verseny akadályozza az együttműködést, és ez önt hát felidegesítette, vagy felbosszantotta, és azt mondta, hogy már pedig ez nem igaz, és gyakorlatilag a vadászterület módszer az ezt cáfolja meg.
1: Igen, ez pontosan így van. Tényleg 76-ba kerültem egy szociálpszichiátriai osztályra, és akkor el kellett kezdenem pszichológiai szakirodalmat olvasni, és 30 éven keresztül, ezt kell, hogy mondjam kegyetlenül, meghamisították a kísérleteket, hogy az derüljön ki, hogy csak az együttműködés az, ami eredményt hoz, és a verseny az gátolja az eredményességet. És amikor nem bírtam ezeket a cikkeket végigolvasni tényleg, mert minden nap éltem, ugye mikor én oda jártam dolgozni az elején, még több évig, közben én játszottam. És minden nap átéltem, hogy versengünk, az, hogy bekerüljünk a csapatba, hogy jobbak legyünk, mint a játékostársunk, hogy saját magunk.

0: javuljunk, és ugyanakkor, mikor jött a meccs, akkor ott egymásért kellett játszani. Tehát ez az együttműködés, ez a, és a verseny egymás melletti léte, az nem kérdés annak, aki valahol sportolt.
1: Tamás, valamit találtál?
2: Igen. Most erről eszembe jutott, mindig eszembe jut valami, hogy a könyvben ez hol található, de szerencsére meg is találtam. És erre engem szintén a könyv és az Istvánnal való együtt dolgozás döbbentett rá. Minden fejezet úgy zárul, hogy minden alfejezet is, hogy három kulcsmondat zárja. Ugye te olvastad a könyvet, igen. És láttad, és a nyílt küzdelem fejezetnél megengeded azt, hogy felolvassam a három mondatot? Az első mondat így hangzik. A nyílt küzdelem korszaka a csapatban rejlő természetes versengés és feszültség felszínre kerülésének időszaka. Második mondat, a nyílt konfliktus nem a csapat szétesésének a jele, hanem a fejlődésének szükséges szakasza. És a harmadik, a konfliktusban nem a viselkedésről és az indulatról kell beszélni, hanem a közösen megoldandó feladatról. Ez valami hihetetlenül jellemzi az egész hunting territoryt, hogy nem el kell nyomni a konfliktus, hanem az egy természetes,
1: és sőt. És szőnyeg alá söpörni.
2: Így van. Már a csapaton belül is, ugye? Hát az István a vízilabdából jött, ha van csata a medencében, akkor van, és a csapatba kerülésért is óriási csata van. És utána együtt kell kimenni a harctérre.
0: Ez azért fontos, ez amit most felolvasott a Tamás, mert nagyon sokszor, amikor elkezdődik ez az elkerülhetetlen belső harc, akkor kirúgják az edzőt azzal, hogy nem bánik jól ezzel, mert akkor veszít sokat a csapat a belső ellentétek miatt. És ez a módszer meg azt mutatja meg, hogy ez egy elkerülhetetlen fázis, de hogy mit lehet tenni, hogy minél gyorsabban túl legyünk rajta.
1: Igen, tehát ugye sportrádióban vagyunk, nyilván sok sport példát fogunk hozni, de hogyha van egy vízilabda csapat, egy kézilabda csapat, egy labdarúgó csapat, ott óhatatlan a csapattársak közötti konfliktus, és azt nem ellaposítani kell, vagy elmismásolni, hanem igenis álljunk bele, és beszéljük meg, és a cél érdekében haladjunk egyfelé.
0: Vagy a sportcsapatban az a jó, hogy sok eszköz áll rendelkezésre, hogy felszámoljuk ezeket a konfliktusokat. Például a rivalizáló meccseken egymást akadályozó játékosokat egy pici csoportba lehet tenni.
2: Az edzéseken.
0: Az edzéseken, igen. És különböző gyakorlatokat, meg kis versenyeket csinálni, ahol fontos nekik, hogy nyerjenek, és ahhoz, hogy nyerjenek, ahhoz egymásra kell figyelni, ami eddig nem történt meg. És ahogy egymásra figyelnek, rájönnek egymás értékeire, és egy idő után, ha ez jó fő van építve, akkor a meccsen is megjelenik.
1: István a vízilabda sportból jött, mikor volt az a felismerés, hogy ez a módszer, ez nem csak a sportpályán, a sportcsapatok esetén használható, hanem tényleg a világ, az élet minden területén és a vállalati életben, az üzleti szférában ugyanúgy.
0: Elmesélek egy vicces történetet. Lesz Mári volt aki a focit Ausztráliában megszerettette, ő egyébként Ürge László magyarul, akivel összebarátkoztunk a megnyert olimpia után. És nekem akkor már kész volt ez az előadásom, már több helyen előadtam, és voltak hozzá film meccs jelenetek, ahol ez a konfliktus törte szét a csapat eredményességét. És azért mentem be hozzá a tévébe, hogy csináljunk egy sorozatot, ahol ilyen meccselemzéseket csinálunk aktuális bajnokságokról. És ahogy elővettem ezt a példát, és megmutattam a tévén, vagy a videóban ezt a jelenetet, közbevágott, és azt mondta, te István, ez a konfliktus van most az én csapatomban, és megszakította azt a tervemet, hogy én most ezt eladjam neki, és el kellett magyaráznom neki, hogy mit csináljon a saját csapatába, ahol ő gyakorlatilag vállalatvezető volt.
1: A példák hatására te is láttad ezt, Tamás, hogy ez gyakorlatilag tényleg bárhol hasznosítható.
2: Igen, ezt kértem is az Istvántól, hogy fordítsuk meg, egy ilyen jellegű könyv mindig úgy kezdődik, hogy a szerző nagy okosakat ír. És akkor talán egy-két példa van, de én azt mondtam, hogy István, ezt fordítsuk meg, hozzunk gyakorlati példákat. Mondd meg, hogy ha ez így van, ha tényleg működik a te elméleted, a gyakorlatod, akkor kell, hogy tudjál példákat is mondani. És például erre a konfliktusra. Islandnak van egy Dreyer nevezetű futballista, aki összeverekedett a pályán a csapattársával. És akkor
0: Dreyer egy Newcastle meccsen.
2: Egy Premier League meccsen. És akkor van egy ilyen példa, és István elkezdi ezt szétboncolni a hunting territory, vadászterület szemüvegén keresztül. És akkor azt látja az olvasó, hogy gyakorlatilag egy vélt konfliktus borította ki, mert azt a paszt nem is lehetett volna odaadni, amit sérelmezett a másik csapat. Játékos összeverekednek, és az István levezeti, hogy ahelyett, hogy kitettük volna az asztalra a konfliktust, ahelyett, hogy legalább ezután tiszta vizet öntünk a pohárba, kirúgták az edzőt, utána kirúgták ezt, kirúgták azt, a fél csapatot elküldték, és utána kiesett a Premier League-ből a csapat.
0: De én visszamegyek, bocsánat, egy kicsit az időbe, hogy ezeket a feszültségeket a tréning meccseken már észre lehet venni. Tehát az edző már ott hibázott, hogy nem vette észre, hogy épül valami. Mert ami történt, az 52 ezer hazai szurkoló előtt történt.
1: És ez királyában elfojtotta volna, vagy megoldotta volna?
2: Nagyon bocsánat, nem elfojtotta volna, ez a lényege. Hogy nem elfojtani, hanem kitenni.
1: Igen,
2: kitenni. De nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ez a reflex. Hogy folytsuk el. Uh-huh. És az István azt mondja, hogy ne folytsuk el, mert ez erőforrás.
1: Jó, rosszul fogalmaztam, nem elfolytani, hanem hogy csírájában, tehát már amikor felbukkan az első jel, akkor kezelni.
2: Sőt,
1: vagy
2: és
1: akkor
2: bocsánat, nem akarom elvenni az Istvántól, szóval csak hagyd mondjak egy kulcsot, amire te majd biztos mondasz, hogy ez a módszer, az a hunting territory módszer, ráadásul azt tudja, hogy nem amikor felbukkan, hanem elővételez, és amikor összejövünk, hogy valamilyen célt elérjünk, akkor átadom a szót, mert ezt sokkal jobban tudod elmondani.
0: Hát például van egy javaslatom, amit nem szoktak megfogadni, hogyha egy csapat, amelynek már van egy erős csapata, egy új játékost akar igazolni, akkor meg kell nézni 5 előző kulcsmérkőzését annak a játékosnak, akit oda visznek, és ott azonosítani lehet a vadászterületét, hogy szeret játszani, honnan szereti a labdát kapni. És ugyanakkor meg kell nézni, hogy ki az a játékos a jelenlévő csapatban, akinek a helyére fog kerülni, vagy legalábbis zavarni fogja. Tehát így bejósolhatóvá válik az, hogy milyen konfliktus fog keletkezni azzal a mondjuk 100 millió euróért megvett játékossal, és akkor már előre ki lehet dolgozni azokat a gyakorlatokat, amit mondtam, a tréning gyakorlatokat, amivel föl lehet oldani nagyon gyorsan ezt a teljesen természetes rivalizálást. De helyett az van, mint például tavaly a Liverpool-lal, hogy mint egy ilyen főzőfazékba bedobták egymás után a iszonyatosan drága játékosokat, akik blokkolták egymást. Nem törődtek azzal, hogy ezeket hogy kéne összeszoktatni.
1: Viszont, ha arra a Liverpoolnál maradunk, az előző év előtti idényben ugye bajnok lett a Liverpool. Ahhoz képest nem volt olyan nagyon nagy változás volt, de talán azt gondolták, hogy ha akkor működött ez a recept, akkor most is működik, és lám, nem, ez történt.
0: Hát ráadásul nem egyet, 5 játékos hoztak, amiből 4 ugyanazon a helyen játszott. Ahol már volt játékos, igen, aki sztár volt. Tehát ezeket végig lehetett volna előre gondolni, most, hogy ez történt, mert követtük, még valamivel eldicsekszem, hogy az M4 Sportnak csináltunk egyszer 10 kisfilmet a Bajnokok Ligája meccsei elé 2015-ben, ahol azt mutattuk be, hogy az a csapat, amelyik épp játszani fog, milyen csoportdinamikai problémákat hurcol, és vajon, hogy ez hogy jelenik meg majd azon a meccsen. Uh-huh. És eszméletlen, hogy mit be lehetett jósolni. Már én azt előre, amíg el se kezdődött a szezon, azt kiválasztottuk azokat a csapatokat, akiket érdemes majd végigfigyelni, mert ez a csoportdinamika drámai lesz. Szóval ezt meg lehet csinálni, csak ehhez kell ez a fajta gondolkodás, hogy ne csak azt nézzük, hogy melyik játékosnak mekkora a pontértéke, és ez mennyire közelít az árával, és hogy ez mennyire fogja a klubnak megemelni a tőzsdei értékét, hanem azzal foglalkozni, hogy mi lesz a pályán, mert végül is a pályán dől el a meccs.
1: Számomra az a csodálatos ebben a módszerben, hogy István ezt több évtizeddel ezelőtt kezdte el kidolgozni, de hogy a mai napig működik. Tehát azért mi is változunk, az emberek is változnak, a sportolók is, látjuk, hogy a mai fiatal sportolókat nem lehet összehasonlítani a régi korszakban sportolt emberekkel, de hogy mégis ugyanaz a dinamika, ugyanaz a módszer, ugyanazok a szituációk, azok nem öregszenek.
2: Hát sőt, én azt gondolom, hogy a korszak valahogy hozzáért, érlelődött ehhez a könyvhöz. Mert,
0: és mondok, kedves túlzás.
2: Nem, és mondok példát is. Ma már a vállalatok és a nagy cégek is, de a kicsik is projektekben gondolkodnak. Az azt jelenti, hogy vállalatközi, vállalaton átívelő projekteken. És ennek a könyvnek a harmadik fejezet az egyik legfontosabb fejezet, hogy a projekteket hogy lehet úgy menedzselni, egy híd összerakását, egy új könyvkiadónak a létrehozását, egy sportrádió elindítását. Hogy lehet úgy összerakni, hogy jöjjenek össze angolul stakeholderek, uh-huh. tehát mindenki, aki értéket hoz ebbe majd, ültessük le őket, és tegye ki mindenki az asztalra, amit ő hozni fog. És amikor a harmadik hónapban be kell kötni majd az adást, az élő adásban, akkor az egyik azt mondja, hogy figyeljetek, ehhez nincs elég kábel. De ez ne akkor derüljön ki, amikor nincs elég kábel, hanem Istvánnak az a módszere, hogy ezt hozzuk előre. És ez egy varázslata a Hunting Territory módszernek, és a könyvben egészen részletesen, és ez is volt a kérésem az Istvánhoz, hogyha kijelentjük azt, hogy erre Hunting Territory módszer megoldás, akkor adjuk oda a kulcsot. Ne titkoljuk, adjuk oda a kulcsot. És egészen részletesen, lépcsőről lépcsőre ez a könyv leírja, egy projektet akarsz létrehozni, projektcsapatod van, akkor mik azok a lépések, amelyek segítségével nagyon is előre tudod hozni a gócpontokat. És amikor van egy előre átvitatkozott, előre közösen leküzdött vita, akár éles vita, de addig megyünk, ameddig nem jutunk valamilyen dűlőre, az egy hihetetlen bizalmi viszonyt épít.
1: És magabiztosságot,
2: ugye? Így van, így van. Isten?
0: És van még egy fontos dolog, hogy azt mondják, hogy a projektek 70-80%-a bedől, ami nem azt jelenti, hogy nem fejezik be, csak jóval később, jóval több pénzért. És ami nem szerepel a történetekbe, hogy micsoda emberáldozattal. Mert azok a kulcsemberek, akik végül is megcsinálják azt, amit meg kell csinálni, azok kiégnek, tönkre megy a család életük, a saját egészségük, ez nem szerepel a záró ünnepségeken, amikor átadják a...
1: Igen, a sikertörténetek ezekről igen. nem írnak.
0: És ezt az egész módszert azért próbáltam tisztán leírni, hogy ezeket az embereket óvjuk, mert ezek az értékek.
2: Ezek az informális vezetők.
0: Igen.
2: István így hívja.
1: Igen. István, miért működött ez 2000-ben, miért működik ez most 2026-ban? Tehát mik azok a dolgok, amik nem avulnak el, és folyamatosan, aktuálisan meg tudják oldani ezeket a szituációkat?
0: Hát én nagyon tudatosan használtam, mert tulajdonképpen nem csak a 26 játékossal, aki a keretnek a tagja volt, hanem azzal kezdődött, hogy az egész programot három egymással keményen rivalizáló állam sportintézetének a együttműködését hoztam létre, ami addig nem létezett.
1: Most a hallgató kedvéért a 2000-es Sydney olimpia előtt vagyunk, István a női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya.
0: És azzal kezdtem 2 évvel korábban, hogy leültem ezekkel az államokkal, és ahelyett, hogy Canberrába centralizáltam volna a programot, ahelyett azon a három centerbe, Brisbane-be, Perth-be és Sydney-be hoztam létre egy-egy edzőközpontot, ahol a lányok amúgy is éltek, tehát én nem tettem tönkre az életüket.
1: Nem kellett utazniuk, ugye ott nagy távolságok vannak.
0: Igen, meg hát nem kellett külön élni a családjuktól, utaztunk aztán a edzőtáborokba, az egész világot bejártuk, de a mindennapi életüket nem törtem össze, sőt, a juniorok és a ifik is részt vettek ezekbe a táborokba, tehát a tudás a legjobbaktól átadódott, úgyhogy 2 éven keresztül megnyertük a junior világbajnokságot is az olimpia előtt. Tehát tulajdonképpen oda akartam kiukadni, hogy én ennek a szervezeti alkalmazásával kezdtem az olimpiai felkészülést, hogy elérjem azt, hogy optimális legyen a felkészülésünk, és aztán ugyanezt megcsináltam a csapatban is.
2: Egy rövid bekezdést felolvashatok a könyvből? Az az igazság, hogy miközben beszélt István, meg te kérdezel.
1: Mindig eszedbe jut valami, amire ott a válasz a könyvben.
2: És majd a végéről is akarok majd, de az elején a könyv úgy kezdődik, hogy Istvánnak van egy személyes vallomása. Az a címe, hogy az utolsó 14 másodperc.
1: Igen, igen.
2: És ugye egy leírja azt a drámai mérkőzést, az utolsó
1: olimpiai
2: 14.
1: Olimpiai döntő,
2: egy magyar szövetségi kapitány, Ausztrália, USA, és gyakorlatilag az utolsó pillanatban bevágják a győztes gólt, és akkor elhagyja egy káromkodás az István száját, ami meg van örökítve egyébként, és ennek a történetnek az utolsó bekezdése. Azon az estén 13 boldog lány állt a dobogó tetején, nyakukban az olimpiai aranyérem, kezükben virágcsokor és 17 000 emberrel együtt énekelték az ausztrál himnuszt. Tömegek ünnepeltek a parkokban, a kikötőkben, kifeszített hatalmas vetítővásznak előtt, a buszokon, a vonatokon, a kihangosított rádió közvetítést hallgatva. Egész Ausztrália ünnepelt, és a győzelmünk ma is a 10 legemlékezetesebb olimpiai pillanat között szerepel az ausztrál sporttörténelemben. Egy magyar edzővel, a vadászterület módszer nélkül nem ment volna.
1: Így van.
0: Borsozott most is.
1: Akkor még egyszer visszautalok erre, hogy miért nem öregszik ez a módszer, és még egyet kérdezek, férfi és női csapatoknál is ugyanúgy működik-e? Ugye azt szokták mondani, hogy az urak, a férfi sportolók kivont karddal küzdenek meg egymással, mondjuk a csapaton belül, a hölgyek pedig apró tű szúrásokkal operálnak, szóval működik-e ez mindkét nemnél is?
0: Érdekes, ezt mindenütt fölteszik nekem egy... Utoljára talán két hete egy vállalati igazgatóságon tartottam előadásra, 80% nő volt, és ugyanezt
1: hát
0: szó
1: azért
0: szerint.
1: Én is így, ezért ugyanezt,
0: és azt kellett, és közben mögöttem állt a kis Gergő, akivel együtt, tartottuk ezt az egészet, és mielőtt szólhattam volna, ő mondta, hogy hát igen, a férfiak azok önállóbbak, döntésképesebbek kísérő kulcshelyzetekbe, és akkor hagytam, hogy végigmondja, és akkor közbe vágtam, hogy nem. A nők abba különböznek a férfiaktól, hogy tudniuk kell, hogy mit miért csinálnak, és akkor meg fogják csinálni. A férfiak rivalizálnak az edzővel, és ezért még az edző ellenére is, ha az edző meghűl a kispadon, ők akkor is tudnak nyerni, ha az egy jó csapat, mint ahogy ez a háromszor sajnban bajnok csapat, az eszméletlen közösség volt. De én létrehoztam ugyanezt a fölkészült, együtt gondolkozó csapatot 2000-re, mert előre tudtam, hogy 8 nap alatt 7 meccset fogunk játszani, tudtam, hogy én nem fogok tudni bemenni az ő szobáikba, nem fogok tudni bemenni az öltözőbe, amit mindig csináltam itt a férfi csapataimmal. Tehát nagyon limitált lesz az a idő, ahogy én beszélgetni tudok velük, nem beszélve arról, hogy 8 nap alatt 7 meccs, hagyni kell időt, hogy kipihenjék magukat, kikapcsolódjanak. Tehát én nekem el kellett érnem, hogy mire elérünk az olimpiára, ez a csapat már pontosan tudja, hogy mit csinál, és azt is pontosan tudja, hogyha krízis van, azt hogy oldja meg.
1: És ezt meg is oldotta, és ezt egy olimpiai bajnoki cím bizonyítja.
0: Szóval flóba játszottunk, az oroszok 2 góllal vezettek az elődöntőbe, 2,5 perccel előtte az olimpiát, az utolsó másodpercben nyertük, és én nem mondtam meg nekik, hogy mit csináljanak, mert nincsen rá idő.
1: Előtte már.
0: De előtte fölkészültünk, állandó tudatos meccselemzéssel, a játékosok összeszoktatásával. Még ezt elmesélem, mert vicces.
1: István, önbe folytom a szót, elnézést, elmegyünk hírekre, de innen fogjuk folytatni. Jó, dr. Görgényi István és Harle Tamás a vendégünk, és a vadászterület módszerről szóló könyvről beszélgetünk, a hírek után jövünk vissza.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Gyertyás Róza 7. a judó VB-n megjelent a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt Szijjártó Péter. Folytatódik a meleg őszi idő. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: Gyertyás Róza a női 52 kg-ban két remek ippon győzelemmel a negyed döntőig menetelt, ahol viszont kikapott a spanyol Leiva Sánchez Ayumitól a bakui cselgáncs világbajnokságon, majd a Vigaszágon is vereséget szenvedett, így a pontszerző 7. helyen végzett. Pupréka ugyanígy 52 kg-ban a 8. döntőben búcsúzott. A férfiaknál Pongrácz Bence brit ellenfelét még legyőzte 66 kg-ban, de a 32 között kikapott a kétszeres VB bronzérmes mongol riválisától, ezzel ő is kiesett. Este másodszor is találkozik a Nemzetek Ligája B divíziójában Ukrajnával a magyar labdarúgó válogatott. Szoboszlai Dominikék a másfél héttel ezelőtti egygólos vereséget próbálják megfelettetni a felvidéki Nagyszombatban. A 20 óra 45 perckor kezdődő összecsapást élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió, valamint 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádió is. A csoport másik mérkőzésén az éllovas északírek Georgiát fogadják. Az uszony nélküli kategóriában szerzett aranyérmét követően újabb sikert élt el Törőcsik Zsófia a ciprusi szabadtüdős mélységi világbajnokságon. A magyar klasszis 108 méteres merüléssel új világrekordot állított fel a szabad merülés kategóriában, 1 méterrel megjavítva a saját korábbi világcsúcsát.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára, amiért óriási verseny zajlott. A zárt ülés után, amelynek jegyzőkönyve nem kerülhet a nyilvánosság elé, a Tiszás Czakó Czirbus Pál arról beszélt, hogy maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki több mint egy évtizedig volt külügyminiszter és a felhalmozott tudást, információt elviszi egy magáncéghez. A bizottság fideszes tagja Horváth László viszont úgy nyilatkozott, hogy nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó Péter BYD-s munkavállalása. Míg a héten meghallgatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A testület elnöke, a Tiszás Hantos István elmondta, hogy a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebb viteli elnök helyettesi tisztségre pályázókat zárt ülésen hallgatják meg, és az értékelések után várhatóan jövő hétfőn döntenek arról, hogy kiket terjesztenek az országgyűlés elé. Javultak két józsefvárosi család lakhatási körülményei. A Habitat for Humanity Magyarország a 8. kerületi önkormányzat és a józsefvárosi családok átmeneti otthona közös projektjében a fővárosi szolidaritási alap támogatásával üresen álló felújított önkormányzati lakásokba költözhettek be. A családok korábban átmeneti otthonban éltek. A szervezetek a lakhatás világnapjához kapcsolódóan közölték. Elsősorban arra törekednek, hogy a korszerű, energiatakarékos lakások ne csak a bérleti díj, de a fenntarthatóság szempontjából is megfizethetők legyenek. Befejeződött a helyreállítás, így újból teljes kapacitáson üzemel a déli pályaudvar. Egy késő délutáni régiójet kivételével ismét menetrend szerint indulnak az állomásról a szerelvények, köztük a Z30-as és az S40-es vonatok is. A pályaudvaron délelőtt azután kellett korlátozni a forgalmat, hogy kisiklott egy tolató mozdony, emiatt több vonata kizárt vágányokon rekedt.
0: Közlekedés.
4: A 81-es főúton Ászár közelében az 51-es kilométernél egy személyautó fának csapódott. Az útzárat feloldották és félpályán halad a forgalom. Vezessenek óvatosan.
0: Időjárás.
4: Az ország nagy részén derült az ég, csak elszórtan többnyire a Dunántúlon vannak fátyol felhők. Hasonlóan napos, száraz, késő őszi idő lesz holnap is. Észak általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Holnap délután 22-26 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatjuk az a futást és a beszélgetést is. Vendégeink továbbra is dr. Görgényi István és Harle Tamás, a Küzd meg az együttműködésért a vadászterület módszer című könyv szerzőivel, és István, azt ígértem, hogy amit önben maradt a hírek előtt, azzal kezdjük most.
5: A játékosok felkészítéséről volt szó, és azt akartam elmondani, hogy az egyik kulcsszó az volt, hogy csiki-csuki. Ezt megtanulták a francia játékosaim is, és megtanulták az asztálok is, ami azt jelenti, hogy csinálj helyet, és szolgáld ki azt, aki betör arra a helyre. Tehát ez érvényes a támadásokra, az emberelőnyökre, ugyanakkor a védekezésbe is figyelni kell erre. Szóval ilyen apró dolgokkal, vagy ha jól játszottunk, azt mondtam, hogy muzsika, zsuzsika.
6: Ezt mondtad a franciáknak?
5: A franciáknak és az asztáloknak is. Ez annyira így volt, hogy a Qantas kiadott egy brossúrát egyszer, és a csapatkapitány nyilatkozott ebbe, és elmondta a muzsika, zsuzsikát, és engem fölhívtak, hogy kell azt...
2: Kiejteni?
5: Hogy kell írni.
2: Ja, írni. Beszéljünk sportos vonatkozásról, és akkor szerintem a hallgatók, akik még nem találkoztak ezzel a vadászterület módszerrel, is képbe kerülnek. Tehát abból indul ki talán az elmélet, ha így össze szabad foglalnom, hogy az ember egy territoriális lény, meg van a saját kis úgynevezett vadászterülete, amiben ő szeretne önálló cselekvéseket, döntéseket hozni. Nyilván minden egyes csapattagnak ugyanez a helyzet velük, és ugyanez a szándéka. Ezt kell valahogy összehangolni, az átfedéseket koordinálni, és vannak az úgynevezett gepek, vagy rések, ahová ugye nem jut el semmi, tehát hogy ezeket valahogy összehozni, és nagyon szemléletes példa volt a brazil válogatott esete, amely ugye 2005-ben megnyerte a konfederációs kupát, és a 2006-os VB előtt őket tartották legnagyobb esélyesnek, viszont az a három sztár, akik a világbajnokságra visszakerültek a csapatba,
6: a három öreg.
2: Így van, Ronaldo, Cafu, és nem tudom már ki volt a harmadik, de Ronaldinho, Kaká és Adriano volt még ott. Szóval az ő helyüket, vagy szerepüket átvéve teljesen más dinamikája lett a brazil válogatottnak, és már a 8 között búcsúztak, ami nagy szégyen vagy tragédia volt ugye Brazíliában. Szóval ez az eset hogy volt, és István ezt is elemezte nagyon.
5: Először is meghatt, hogy ennyire alaposan elolvastad a könyvet. De tényleg ez egy fantasztikus történet, mert ez a módszer nagyon komplex. Nem csak a terület használatról szól, hanem a csapatnak a hierarchiájáról, hogy ez mennyire hat a játékosoknak a teljesítményére, és az a brazil kéz, vagy brazil eset, azért mondom brazil kéz, mert majdnem lett egy film belőle, aminek ez lett volna a címe. És az volt a lényege, hogy a Ronaldinho abban a 2005-ös világ, vagy konfederációs kupán igazi csapatkapitány volt, ami azelőtt soha nem volt. Ő mindig egy ilyen egyéni sztár volt, aki örömfocit játszott egyedül. És itt fölvállalt mindent. Én elemeztem az összes filmet, megkaptam a FIFA-tól, és a Cornell-nál megmondta, mutogatta a játékosoknak, hogy hova menjenek.
2: Szögletnél.
5: vagy szögletén, ugye? Igen, uh-huh. Hogyha egy gólpasszt kapott a Sisinyótól, aki egy fiatal, nem ismert játékos volt, akkor nem kirohant ünnepelni a edzőhöz, hanem odarohant ez a játékos, és megülelte. Tehát valami elképesztő módon vitte a csapatot, ez az egyik. A másik, hogy azt a vadászterületet, amit a következő évben a Ronaldo egyedül foglalt el, azon négyen osztoztak. A Kaká, a
6: Zé Roberto, Adriano.
5: Adriano, Robinho.
6: Igen.
5: Tehát ott egy ilyen csiki-csuki focit játszottak, olyat, mint a Barcelona, amit a Tiki-Takának hívnak. Szerintem a csiki-csuki jobb szó arra is. Na most, amikor jött a Ronaldo sérülten, súlyfelesleggel, az edző biztonságból mégiscsak őt állította vissza, abba reménykedett biztosan, hogy a sok meccs az visszahozza az ő zseniét, és ezért már a kezdőcsapatba betette, ami azt jelentette, hogy azok, akik ezt az örömfocit játszották 2005-ben, azok futottak vissza a Ronaldo által elvesztett labdák után. Ráadásul a Ronaldinho úgy ment erre a tornára, hogy ő Spanyolország hőse volt,
2: mert a
5: Barcelonába az ő vezetésével és csodálatos góljaival nyertek bajnokságot, és nyerték meg a bajnokok ligáját, és ő azért ment oda, hogy ő ezt a szépet átadja a saját hazája csapatának. Erről meg vagyok győződve. És ha nézi az ember a meccseket, ahol ő a Cafuval vitatkozik, aki állandóan odarohan a szélre, ahol a Sisinyó kiszolgálta Ronaldinhót, most nincs, aki kiszolgálja.
2: És aki átvette tőle a karsz, vagy hát elvette.
5: Ráadásul a csapatkapitányi karszalagot is, tehát a hierarchia nagyon nagyot sérült. Tehát ez azért írtam be ennyire részletesen ezt a történetet, mert ebbe a csoportdinamika minden, mint az állatorvosi lóban, minden le van írva.
6: Robi Carlos volt a harmadik.
2: Igen,
6: a visszatérő.
2: Aki idős. Igen. Van egy olyan mondat is, ami Michael Jordannel kapcsolatos. Azt mondta neki az edzője, hogy te szeretnél-e lenni a gólkirály, vagy a legeredményesebb játékos, anélkül, hogy bajnoki címet nyernél, vagy ha nem, akkor változtatni kell. De én azt hallottam, hogy Kemény Dénes is valami hasonlót mondott. Igen. Benedek Tibornak, ugye, aki addig például a Sydney olimpia előtti gólkirálya volt, hogy gólkirály szeretnél lenni, vagy olimpiai bajnok. Tehát, hogy erre egy kapitánynak, edzőnek rá kell érezni, és rá kell vezetni a legjobb játékosát, hogy kvázi csapatjátékos legyen, és ne egyéni sikerekre törjön.
6: Akár még azt a játékosát is, aki sokkal nagyobb sztár, mint maga az edző.
5: Na most itt azért van egy nagyon fontos elem ebbe a Chicago Bulls történetbe, hogy egy új támadási taktikát vezetett be a Phil Jackson, amit Triangle Offense, háromszög támadásnak neveztek, ami azt jelentette, hogy ha valaki a palánknál labdát szerzett, akkor azzal ne rohanjon egyedül a másik palánkhoz, és próbáljon dobni, vagy büntetőt szerezni, amit addig a Jordan csinált, hanem passzolni kénytelen, amivel elvonja magáról a védőket, és az a másik netán belövi, és amikor ezt a, vagy bedobja, amikor ezt a Phil Jackson elmondta a Jordannek, először, hogy nem akarsz-e nyerni bajnokságot, erre azt mondja, hogy persze, hogy akarok, és erre azt mondta, akkor miért nem passzolsz? Azért nem passzolok, mert ezek nem tudnak dobni. És ami nem volt igaz, mert világsztárok játszottak abban a csapatban, de azt mondta neki a Phil Jackson, bízd rám, majd én elérem, hogy ők be is dobják, de hallgass rám. És a dráma a történetben az, hogy időnként visszatért a Jordan erre a dominálásra, amikor kellett. És akkor senki nem mondta, hogy ezt most ne csináld. De a meccs többi részében viszont játszotta ezt a háromszög támadást, amiből 6 bajnokságot nyertek.
2: Így van. Benedek Tiborról beszéljünk mindenképpen, hiszen István volt az első, aki az élvonalban lehetőséget adott neki, ugye még az Újpestben.
5: Igen.
2: Az ő szerepe milyen volt, akár a klub csapataiban, akár a válogatottban, és a 3 olimpiai bajnoki címet nyert Kemény csapatban?
5: Hát ezt azért ismerek ehhez hozzászólni, mert ott voltam az olimpiákon, és én láttam, hogy a magyar csapatban mi történt. Először is, mikor én betettem a kezdőcsapatba gondolkodás nélkül 17 évesen, akkor azért imádtam, mert eszeveszetten akart, és mindent megtett, hogy gólt lőjön, hogy hátul megcsináljon mindent, hogy leforduljon, mindent megcsináljon, amit az edzésen én kértem. Alkotó társává vált egy 17 éves játékos, öröm volt vele dolgozni. Most ezután elmentem Franciaországba, és az Újpestet a Kovács vitte tovább, aki nekem asszisztens edzőm volt, úgyhogy ők folytatták ezt. De amit láttam az olimpiákon, amikor ő játszott, akkor tényleg a barcelonai olimpián, ahol gólkirály lett az első olimpiáján, ott nem játszott csapatjátékot, de a csapat nem volt alkalmas rá. Tehát az nem egyedül az ő hibája volt. Viszont később meg azt láttam, például Athénben a mi szállásunk a magyar csapat szállása mellett volt. Minden meccs előtti este a játékosok fönn egy kis teraszon összegyűltek, és így szinte egymásba borulva megbeszélték a meccset. És ott láttam, hogy leselkedtem persze, láttam, hogy a Tibi viszi a prímet, de nem csak ő beszélt.
2: Még Varga Zsolt is, ugye? A Sydneyben még
5: ő is ott volt. És mint ahogy a későbbi olimpiákon is mindig valaki más nyerte meg a meccseket abból a hatból, aki mindig nagyon jól játszott. Például Kis Gergő 4 gólt lőtt Athénba a döntőn, ugye? Keveset beszélnek róla, de egy olimpiai döntőn 4 gólt lőni elképesztő.
6: Csak egy fél mondat, ugye Kis Gergőt említetted István. A könyvbemutatón Kis Gergő is hozzászólt, és azt mondta, hogy az, amit mi 12 éven át műveltünk, az maga volt a hunting territory, csak nem tudtuk, hogy az.
2: De igen. Kemény Dénes tudta ezt,
5: na
2: nem?
5: Most a Dénesnek minden tiszteletem az övé, ugye egy szavazattal nyert előttem a szövetségi kapitányságért, de nem is lehet vitatkozni, 3 olimpiát megnyerni, az valami fantasztikus. De amit ő fölismert, hogy ennek a 6 kulcsjátékosnak bizalmat kell adnia, és ezért volt képes a csapat 3 olimpiát nyerni. Amikor én játszottam, sajnos a Gyarmati Dezső szétverte a mi harmóniánkat, és pedig az a csapat is képes lett volna még legalább Moszkvába olimpiát nyerni, de mindegy, a lényeg az, a Dénesnek ez a nagyon nagy érdeme, amennyire távolról látom, hogy ő tiszteletbe tartotta a játékosok hozzáadott értékét, és azt nem bántotta. Ami egy nagy dolog egy edzőtől, aki hiú. Azért is lesz bajnok, mert hiú, mert sikert akar elérni, de mégis ezt a hiúságát alá tudta rendelni.
6: És még valami, és ide kapcsolódik ugye a könyvben, István hosszú fejezetben tárgyalja a csapat kialakulásnak és a csapat életnek a módszereit. És ez a példa, ez a háromszoros vízilabda csapat példa arra, amit én nagyon sokáig nem értettem a közös munkánkban, hogy miért a kialakult csapatnál miért jobb a dinamikus egyensúly. És ez a háromszoros vízilabda csapat, és ez ugyanúgy a cégeknél is igaz, ezt mutatja meg, hogy a kialakult csapat az egy megunt rutin is lehet. Az egy kialakult rutin is lehet.
2: És nem szabad belekényelmesedni.
6: És igenis a konfliktusokat vállalva, azt vállalva, hogy egy újabb erős személyiség a saját személyiségi terével be fog jönni, szét is húzhatja a csapatot, de hogyha ezzel a módszerrel dolgozunk, és Kemény Dénes öntudatlanul nem ismerte ezt a módszert, de ezzel dolgozott, akkor ez egy dinamikus egyensúly lesz, és csak az a dinamikus egyensúlyban lévő csapat az, amelyik a csúcsra képes. És ugye István elméletének, gyakorlatának is egyben, ez az egyik fő csapás iránya, hogy olyan közösségeknek szól, amelyek eredményre vannak idézőjebe kényszerítve, vagy késztetve. Legyen ez egy kis cég, legyen ez egy műhely, legyen ez egy nagy vállalat, vagy legyen ez egy csapat, és ha megengeded, egyébként az a fejezet, amiből említetted ezt a brazil esetet, ez a Sztár Dilemma című fejezet. És megint csak a gyakorlat. De hogy egy előző kérdésedre hogy térjek vissza, hogy mennyiben mai ez a módszer. Ennek a könyvnek az egyik égköve az az eset, amit István elemzett egy minden idők egyik legnagyobb környezeti katasztrófáját. A Deepwater Horizon fúró toronynak a fölrobbanását. És van egy 20 oldalas elképesztő elemzés, amikor a Hunting Territory módszert fölvette az István, és napról napra elemezte, hogy mikor lehetett volna a Hunting Territory módszerrel a konfliktust előrehozni. Mikor lehetett volna a meglévő konfliktust kibeszélni. Hol épültek fel a paranoid falak, az egyik legfontosabb fogalom a Hunting Territory-ben és a könyvben is. Hol volt az, amikor tükörfrász volt, vagyis a vezetők, a középvezetők vagy a csúcsvezetők nem voltak hajlandó tükörbe nézni. És ennyire időszerű, és ennyire rávetíthető, akár most volt a paksi válság, ugye, erre is rávetíthető. Nagyon sok mindenre sportban, vállalati, nagyvállalati, kisvállalati szférában, igen, egész egyszerűen ez a módszer rávetíthető minden élő és most is pulzáló létezésre, ami akár vállalati, akár sport.
2: És a csapat kialakulás fázisaira visszatérve, ugye azt is írja a könyv, hogy nem is csak az a nehéz, hogy egy csapatot eljuttassunk a csúcsra a megalakulástól, hanem ott tartósan ott tartsuk, és ehhez kell ez a dinamikus egyensúly, tehát hogy megújuljon ez a csapat, és ezt például akár ösztönösen, akár a módszert ismerve, akár Kemény Dénes, Sir Alex Ferguson, a Manchester United-nél csinált, hogy a meglévő maghoz, a kulcsjátékosokhoz behozott új, friss elemet, motivált fiatalokat, ezzel próbálta, tehát nem belekényelmesedni abba, amit elértek egyszer, és a rutinok mondjuk megkövesednek, hanem új ingerekkel fenntartani ezt az állapotot.
5: Én örülök, hogy ezt visszahoztad, mert többször közbe akartam szólni, hogy azért nem csak a Hunting Territory-val lehet ezt megoldani, mert a Ferguson vagy a Kemény Dénes, anélkül, hogy erről tudott volna, bár én írtam egy könyvet 65-be, itt a piros, hol a piros címmel, ahol van egy rész erről, a Pénzen innen, pénzen túl című fejezet, és ezt a Dénes olvasta, mert én adtam neki a könyvet. Vagy nem, 75-ben. Nem, 85-ben jelent meg a könyv. És én azt neki odaadtam, tehát ezt tuti, hogy ő ezt olvasta. De mindegy, mert a jó edzők ezt felismerik. Most felsorolhatnánk 5-6 edzőt kapásból, akik ezt fölismerik, nem nevezik Hunting Territory-nak, de nagyon jól értik, és bánnak vele.
6: Csak az jutott eszembe, ugye István mondja, hogy vagy ismerték, vagy nem, hogy ennek a könyvnek az az egyik jelentősége, hogy Newton előtt is tudtuk, hogy az alma le fog esni a fejére, de nem tudtuk, hogy mitől esik le.
2: Igen.
6: István pedig a könyvében összefoglalta, hogy mitől működik, és íme itt van egy olyan receptkönyv, ez a Hunting Territory módszer, ugye a küzd meg az együttműködésért, amit, hogyha valaki elolvas, akkor ebből igenis megtanulható az a módszer, amiből meg tudjuk, hogy miért esik a fejünkre az alma, vagyis hogy hogyan teremtsünk lüktető, élő, dinamikus egyensúlyt bármilyen olyan közösségben, aminek az elsődleges célja, hogy sikeres legyen és eredményt érjen el.
2: Tudom, hogy még friss a könyv, de vannak-e már olyan visszajelzések, ami ilyen homlokra csapás, ugye ez az érzés, hogy hát ha ezt tudtam volna eddig.
5: Hát kaptam egy levelet egy régi barátomtól egy 3 napja, aki egy hihetetlen jó szakember.
2: Milyen területen?
5: Vízügyi egyébként, úgyhogy érdekes lenne meghallgatni a tanácsait a mai vízügyi helyzetben, aki 3 csináltak egy vállalatot, valami szűrő rendszert csináltak, amit a beszereltnek, akkor neki kellett, ő neki személyesen kellett elmenni a garanciát egyedül megcsinálni, és követtem őket, mert nagyon régen jó barátok vagyunk, és tudom, hogy állandóan veszekedtek, és mindenféle problémájuk volt. Na most odaadtam neki ezt a könyvet, egy gyönyörű levelet írt vissza, amiben azt írja, hogy ők egy nagyszerű cég voltak, a 3 együtt kellett működni, mert nem lehetett volna máshogy sikert elérni, de állandóan veszekedtek, és összevesztek egymással, és hogyha ezt a könyvet ismerte volna, akkor ezt megúszták volna. És én követtem az ő életét, és mindig azt csodáltam, hogy nem kapott szívinfarktust, mert 12-14 órákat dolgozott egymagában, megcsinálva a szakmai részét is a munkának.
2: Tamás, visszajelzések?
6: Én meg ma kaptam egy levelet a terjesztőktől, óriási meglepetésemre, hiszen 2 hete van csak a könyv a boltokban, és írta a terjesztő, hogy Tamás, szeretnék megküzdeni az együttműködésért, és légy szíves, szállítsatok még le 100 példányt. Uh-huh. Egyelőre nem tudunk, mert kifogytunk, úgyhogy lehet, hogy éppen itt beszéltük, hogy utánnyomásra is sor kerül. Úgyhogy eddig abszolút hozta a könyv nekünk, és aki a bemutatón kapta, meg visszajelzéseket is kaptunk, különlegesnek tartják a könyvet, és azt a felépítést, amit ugye fejezetről fejezetre haladunk, és minden egyes fejezet, amiben István elmondja ennek a módszernek a lényegét, egy nagy beszélgetés zárja. Egy olyan szakemberrel, aki a Hunting Territory módszert sikerrel alkalmazta, és az adott fejezet témájában járatos. Majd a legvégén következik az 5. zárófejezet, ahol ugye az István életút interjú van, majd a legvégén, amit én nagyon fontosnak tartottam, hogy van egy fogalomtár. És ebben a fogalomtárban, ugye te is mondtad az előző rész búcsúzásánál, csak így belső harcokkor a bűnbakképzés, csőlátás, dominancia, elkötelezett együttműködés, értékes idő, ez az egyik legfontosabb, nem lesz idő már erre, igen, de az egyik legfontosabb, amit tanultam ebben a 3 éves közös munkában, az értékes idő, aztán az értő figyelem módszere, az érzelmi tér, a gap, amit említettél, a senki földje, informális vezető, ami Istvánnak az egyik találmánya, és nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik nem formális vezetők, de működtetik akár ezt a rádiót, akár bármilyen közösséget, potenciális konfliktuszóna, stb. Stb. Széthullás, területi átfedés, paranoid fal, sorolhatnám, de rengeteg olyan, ami újdonság erejével hat, maga a fogalom is, és az, hogy valaki ennyire tisztán és ennyire nyíltan beszél azokról a dolgainkról, amik igenis konfliktusok a mindennapjainkban, és valaki azt állítja, hogy ne félj a konfliktustól, tedd ki, beszéld át, próbáld kint hagyni azokat az indulatokat, vagy a dugó effektussal jöjjön ki az indulat, és utána térjünk rá arra, hogy nekünk most ezt a könyvet át kell vinnünk a szomszéd szobába, és tökre nem érdekes, hogy én most utállak téged, vagy nem utállak.
2: Csak menjünk egy irányba.
6: Abban a feladatban, ami átfedésünk, van, amit te is mondtál.
2: Így van.
5: Elkezdted leírni, hogy tulajdonképpen mi ez a módszer, csak kiegészíteném, hogy tulajdonképpen, ha egy körrel ábrázoljuk a személyes tereket, ahol igen, el akarjuk végezni szabadon, amit gondolunk, ki akarjunk teljesülni, és a könyv tulajdonképpen egy nagy ábrával kezdődik, ami ezt megmutatja, és az a lényeg, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez az újdonság, hogy azt mondjuk, hogy a konfliktusoknak, a potenciális konfliktusoknak az a zónája, ahol átfedik egymást ezek a területek, mert azt az átfedést minden résztvevő a saját területeként azonosítja, és ha oda valaki bemerészkedik, az egy területsértés. De miután ez egy területi átfedés, ezt föl kell tárni ahhoz, hogy bánni lehessen a potenciális konfliktusokkal.
2: Hát én azt kívánom, hogy minél több emberhez jusson el ez a könyv, minél több vezető ne szégyelje használni, és ne gondolja azt, hogy majd ő ösztönből, vagy az évek tapasztalatából ő megoldja, mert igenis segítséget nyújt. Úgyhogy dr. Görgényi Istvánnak és Harle Tamásnak nagyon köszönjük, hogy megszületett ez a könyv, és ajánljuk mindenkinek, küzdj meg az együttműködésért, a vadászterület módszerről beszélgettünk.
6: Nagyon köszönjük a meghívást.
5: Én azt köszönöm, hogy ennyire elolvastad, és kíváncsian kérdeztél, úgyhogy ettől nagyon éreztem magam.
2: Örülök, és tényleg olvasmányos a könyv, mindenkinek ajánlom. Még muszáj elmondanom, hogy Életem sportpillanata címmel új műsorelem indul szombaton reggel 8 órától a Sportreggelben, itt a Nemzeti Sportrádióban. Kíváncsiak vagyunk, kinek mi volt élete meghatározó sportpillanata, legyen szó rádiós vagy televíziós közvetítésről a közmédiában, úgyhogy várjuk az SMS-eket a 0630 55 55 605-ös számra, vagy csütörtökre reggeltől kommentben a Nemzeti Sportrádió Facebook oldalán, de ezt a következő napokban még sokszor el fogjuk mondani. Görgényi Istvánnak és Harle Tamásnak még egyszer köszönjük szépen, hamarosan jövünk a Nemzeti Sportkörrel.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 5 perc a pontos idő, kezdődik a mai Nemzeti Sportkör. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, Csisztu Zsuzsát, a Nemzeti Sportrádió munkatársát, Bóbori Balást, a Nemzeti Sport főmunkatársát, és Elpap Istvánt, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjét. Sziasztok!
3: Szia!
2: Hát viccelődhetnék azzal, hogy most már bővült a kör, nem csak az, arról kell beszélnünk, hogy ki helyettesíti Varga Barnabást és Sallai Rolandot, a mai meccsen Kerkez Milos helyére is kellene egy jó helyettes, vagy egy olyan játékos, aki át tudja venni a szerepét. 20:45 perctől Ukrajna ellen lép pályára a magyar labdarúgó válogatott Nagyszombatban, és Kerkez Milos sárgalapok miatt nem léphet pályára, de mindezek előtt beszélhetünk az elmúlt három meccs mérlegéről is, ugye amikor legutóbb itt voltatok, akkor még az első előtt voltunk, úgyhogy azóta három meccs lezárult. Egy győzelem, egy döntetlen és egy vereség, így áll a Marco Rossi csapat.
4: Szerintem a lehetőségek, a mostani lehetőségekhez képest ez reális. Tehát ennyi sérült el, most már eltiltotta, azért azt látni kell, hogy

0: azért az NB1-es keretekből kilépve azok a játékosok, akik itthon szocializálódnak, meg futballoznak még, nem tudnak olyan kimagasló produkciót nyújtani állandó jelleggel, mert mondjuk azért voltak jó meccsei, Lukásnak kifejezetten jó meccsei is voltak, nem most, hanem inkább korábban, tehát azért van néhány futball, vagy Nagy Zsoltot akár hozhatom őt is példaként, tehát hogy azért...
1: Neki még korábban,
0: de most egyébként a grúzok ellen kiválóan játszott, és én sajnáltam is, hogy csak a harmadik meccsen kapott lehetőséget, mert lehet, hogy...
1: Ő nem is volt keretnek, ugye,
0: hát ugye Tóth Milán sem volt keretnek, aztán ő azért sok lehetőséget kapott, tehát hogy... Nagyon-nagyon nehéz ez, és azt gondolom, hogy reálisan kell látni a magyar válogatottat, és hogyha reálisan nézzük, szerintem akkor ez a 4 pont, ez reális sajnos.
1: Csak azt gondolom, hogy egyetértve azzal, amit a Bó mond, hogy az viszont tény, hogy dacára annak, hogy tényleg vagyunk némi minőségi hátrányban, meg azért most főleg most vannak lyukak ebbe a csapatban, még akkor is szokták mondani, hogy egy válogatott sose lehet tartalékos. Hát kivéve a magyart, mert miénk az most, illetve nem most, mert most azért sokkal nem lett tartalékosabb azzal, hogy Kerkezt eltiltották, mert azért az ő posztján viszonylag még van pótember, változatlanul Varga az, akinek a pótlása így ebben a formában nem működik, viszont ha egy meccset ki kell emelni a háromból, akkor az nyilván a Georgi elleni, már csak az is, mert időben is az van legközelebb ehhez a meccshez, az biztos, hogy ott akarati tényezőbe, amit a csapat letett, csúsztak, másztak. Tehát volt az az ominózus szitu, amikor amúgy is egy jelentős helyzet után Tóth tenyerelte ki a labdát oda az ötösre, és ott ráfordult a grúz ember, ott végül Csinger blokkolt, de Kerkez is csúszott, tehát két atommal csúszó ember közül az egyikről ment ki a labda, és azért ilyenkor szoktam nézni az arcokat, aki fölsegíti a földről, meg aki pacsizik, meg mellamelnek, tehát ott jó volt nézni, és az egész meccs ilyen volt, Szoboszlai ilyen volt, tehát most csapaton belül nyilván vannak azért a hierarchiában feljebb és lejjebb lévő emberek, most Szoboszlai nyilván nem lejjebb van, de mindegy, tehát itt a feljebb lévő emberek azok ugyanúgy egy Schäfer vagy egy Orbán, tehát most azokat mondom, akikkel kezdődik az összeállítás Rosszinál, azok ugyanúgy csúsztak, másztak mondjuk, mint Csinger vagy Tóth Milán adott esetben. Szóval ezt azért kifejten jó volt nézni, hát az, hogy a magyar csatáraink, már magyar NB1-ben játszó csatáraink összjátékából jön egy beadás, amit ha befutó balhátvédünk fejjel megszerzi élet első válogatott gólját, ez így ebben a formában nem volt benne, de valaminek
2: a legmagasabb megszerzi.
1: Jó, de aki jött vele, az is kicsi volt. Tehát, is illetve igaz. Nem jött vele senki, hát kezdjük azzal. Egy késve, aki jött, az se volt olyan magas, mert a Kerkezre nem azt rakják. Na mindegy, szóval ez nem feltétlenül volt benne, de valaminek már be kellett mennie, tehát olyan nincs, hogy a csapat, amelynek amúgy sincs olyan retteltesen sok helyzete, mindent kihagy. Ezen a meccsen egyébként mindenféle mutatóban alapvetően rendben voltunk, szerintem még alul is lőttünk ahhoz képest, ami ebbe a játékba benne volt, főleg az első félidőnek a hát egy bő fél óra. Ott nagyon megérdemeltük.
0: Ott a második fél időben is negyed óra, igen, az 55-től a 70. percig, ott is nagyon jól játszottunk, így van, és voltak helyzetek.
1: Így van, és alapvetően még a cserék is jól szálltak be, tehát ezen a meccsen úgy rendben voltak a dolgok, ahhoz képest ez még egy szűk, tehát ugye a balhátvéd góljával itthon 1-0-ra nyerünk Georgia ellen. Azért ennél van megnyugtatóbb, meg fölényesebb siker, de erre maximálisan rászolgáltunk. Az első két meccsen is jöhettünk volna ki jobban abból a két meccsből, de most főzünk ezzel a 4 ponttal, mm-hmm. 4 ponttal, amink van. Most már majd kell persze egy bravúr, például ma este.
2: Ami egy kicsit ilyen diszkomfort érzetet ad nekem, az a hullámzó teljesítmény. Mondjuk szerencse, hogy fölfele hullámzik, tehát hogy sokkal jobb ez, hogy most nyújtottuk messze
1: most
2: a legjobb teljesítményt az elmúlt 3 mérkőzésben, de azért az északír mérkőzés első fél ideje azért az nagyon száz ilyen kritikán aluli volt, szerintem színvonalában is, mindenben is, lelkesedésben is. Jó, tudjuk, hogy nem könnyű ellenfél, meg látjuk, hogy egyébként a csoportban hol állnak, tehát értelemszerűen talán ők felül teljesítenek, úgyhogy ilyen tekintetben engem csak egy picit az aggaszt, hogy ugye nagyjából így indultunk neki ezekkel a hiányzókkal ennek a 4 mérkőzésnek, abban igazából túl nagy változás nincs, van persze, mert ugye nyilván Marco Rossi rotált meg próbált mást is, de hogy azért, ha szóval, hogy nagyon-nagyon jobb lett volna még akkor is, hogyha nincsenek meghatározó játékosok, de egy kicsit kiegyensúlyozottabb teljesítményt látni, de hogyha vegyük azt, és én optimista természet vagyok, hogy ez egy fölfelé ívelő szakasz, akkor bízunk benne, hogy ma az ukránok ellen még jobban fogok játszani.

0: Tehát, hogy legyen így. Azt szerintem a lelkületében, illetve harcosságában valóban a Georgia elleni mérkőzés az arra a válogatottra emlékeztetett, amiben szerintem a közvélemény Marco Rossi idején beleszeretett. Tehát szerintem ez volt az a típusú játék, az a fajta mentalitás, amiért az emberek elkezdtek tényleg tízezrével kijárni a válogatott mérkőzésekre, és képesek még mindig ennek a lelkületéért megindulni, abba bizony ilyet látnak, és most ilyet láttak.
1: Egy héttel ezelőtt, Balázs, azt mondtad, hogy az ukránok elleni 1-0-ás vereség az teljesen papírforma, az ukrán válogatott jobb játékosok, Balázs, jobb klubokból érkeznek, az volt a realitás. Viszont azóta lejátszottak egy északír ukrán párharcot, ahol az északírek 3-0-ra nyertek, tehát ennek fényében is azt mondod, hogy jó, hát törődjünk bele, hogy az ukránok jobbak, vagy azért ez megvilágít, mert az északír válogatott viszont egyáltalán nem volt jobb, mint a magyar.
2: Nem teljesen így fogom, hogy teljesen papírforma. Én annyit mondtam, hogy az ukránok a ukrán futballisták jobb csapatokban játszanak, ahogy a grúzok is nagy általánosságban jobb csapatokkal játszanak, mert 10 topligás játékosuk van. Az minden más csapatnál ebben a csoportban több top ligában szereplő játékosok van a grúzoknak. Tehát, hogy amikor mondjuk ha látom a kommenteket, meg a közvéleményt, hogy na, 1-0-ra le tudtuk őket győzni, ez semmi, meg hogy majd egy rendes csapat ellen, nincsen ezen a szinten olyan ellenfél, amit a magyar válogatottnak kötelezően le kell győznie. Tehát, hogy az nincs kötelező győzelem, főleg ez, tehát hogyha egy olyan Európa-bajnoki selejtező csoportban lennénk, ahol ott van Andorra vagy Liechtenstein, akkor azt mondom, hogy persze az kötelező győzelem, de Grúzia nem az a kategória, amit a jelenlegi magyar válogatottnak, ahol a Puskás Akadémiából, a Vasasból, meg a másodosztályú mi Szentetyenből, meg a belga...
3: Másodosztályú Blackburnből.
2: Igen, tehát hogy ilyen csapatokból állítják össze ezt a válogatottat, a magyar válogatottat. Tehát, hogy nincs kötelező győzelem, mert a magyar futball nem tart azon a szinten. Örüljünk minden győzelemnek, örüljünk annak a mentalitásnak, amit láttunk. Az ukránokat én tovább akkor sem éreztem bombaerősnek egyébként, amikor játszottunk, meg azóta meg nyilván látom, hogy abszolút verhető csapat.
3: Ettől függetlenül, ők is kevesebben vannak ettől függetlenül még egy-két emberrel.
2: Ott játszanak 10-12-en a Szatya Donyecből, meg a Dinamo Kijevbe, mit tudom én, 3-4-en topligában, tehát hogy nem lehet összehasonlítani ott a válogatási lehetőséget, meg amivel Marco Rossi rendelkezik. És akkor hogy most arról beszéltünk, hogy milyen mentalitással játszott ez a csapat, és én azon gondolkodtam, hogy itt valami, ha baj lehet, és Marco Rossinak valami miatt alatta inokat a kispad, akkor az, hogy megfáradt a kapcsolata a csapattal. Hát egy csapat, amelyik nem küzd az edzőért, az nem futballozik így. És akkor innentől kezdve visszavezetem az Észak-Írország-elleni meccsre, én azt gondolom, hogy azért nem játszottunk miatt jól, mert első fél időben talán elhibázott volt az a taktika, hogy mi türelmesek vagyunk és várunk. Mert ez a letámadás, amit csináltunk a grúzok ellen, ez nagyon-nagyon ült. És látszott, hogy az első percben a lehető legmagasabban el akarjuk harapni a torkukat. És Észak-Írországban pedig visszaálltunk. És amikor elkezdtünk ott egy picit bátrabban játszani, így a 60. perc környékén, akkor meg már sokkal jobb volt a játékunk. Igen. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy ebben a csoportban bárki ellen vissza kellene állnunk. És főleg nagyon remélem, hogy ma nem az lesz, hogy
1: átadjuk. Ezt akartam kérdezni, hogy ennek tudatában, meg hogy azzal a mentalitással, amit a grúzok ellen mutattunk, ma milyen esélyekkel kell, és milyen reményekkel kell pályára lépni?
3: Szerintem annyi előnyünk van önmagunkhoz képest, hogy ez már negyedik meccs. Tehát amikor Ukrajnával itthon játszottunk, akkor ugye Marco Rossi csak annyit tudott, hogy nincs Varga és nincs Sallai, aztán, hogy mi lesz, azt szerintem ő se tudta pontosan. Azóta meg tudott mérni egy csomó újonc vagy újonc közeli embert a válogatottban, sok mindenkit mozgatott, fel tudta mérni például, hogy ez egyébként nincs a lábába meccs, Tóth Alex, mégis igencsak hasznos és hozzátesz sokat, hiszen Észak-Írországban az ő beállásával változott meg a játékunk képe.
0: És most is nagyon hasznos.
3: Georgia ellen pedig egyértelmű jó húzás volt, de nem is a középpályán van a baj, mert oda sok emberünk van, tehát most oké, Vitális gyenge játszott az első ukrán meccsen, de azért attól még Vitális, az tudjuk, hogy egy jó karakter.
1: Talán a védelemmel sem, nem? Mert hát egy kapott gól egy darab, három meccsen, egy darab,
3: az dicsérhető. Az egy jó nagy hiba volt, az pont elég is három meccsre, de semmi más. és nem az volt, hogy Tóth Balázsnak végig kell parádézni ezeket a meccseket, mert hát ha valaki nekem meccs előtt azt mondja, mert azért amiatt voltak nyugtalan pillanataim, hogy mi lesz, amikor Kvaratskhelia Osvátra rávezeti a labdát. Osvát az egyik legjobb emberünk volt Georgia ellen, De ez nem lett volna, de ez nem lett volna elég. Tehát egy jó osvát még nem feltétlenül elég Kvaratszhelia ellen. Olyan gyönyörű, egyszer vagy kétszer hagytuk ott egy az egybe, de akkor is volt mögötte ember. De egyébként a labda alig jutott el Kvaratszheliához. Ha igen, akkor kénytelen volt vele vissza. A világ egyik legjobb támadójáról beszélgetünk, akit az aranylabda kapcsán is rebesgetnek, és mondjuk ugye kétszeres BL győztes a
0: PSG-vel.
3: Őt úgy szedtük le a pályáról, hogy öröm volt nézni. Ez egy nagyon-nagyon pozitív jel akár a jövőre nézve. Tehát Osvát nagyon megnyugtatóan működött. De Csinger is abszolút felnőtt Orbán mellé. Kerkez eleve a legjobb meccsét játszotta ugye az utóbbi időben. Jó, nem lesz, de Nagy Zsolt nem szokta, sose veri át a kapitány, tehát rá nyugodtan lehet építeni. Doktor is nagyon ügyes gyerek, de engem is meglepne, hogy ha védelembe avatna most újoncot, hisz ha már ott van Nagy Zsolt, aki azért jó párszor játszott már Babeket. Középpályán mondom, ott lövésem sincs, hogy éppen ma hogy gondolja a miszter, hogy állunk föl, és ennél is kevésbé tudom, hogy elől hogy gondolja, az neki mindig ott mindig húz váratlant, lehet, hogy meg Jurekkel fog kezdeni, lehet, hogy Szalait be fogja rakni, de azért kevésbé hiszem, hogy a Szalait kezdőbe berakja, de hogy ma debütálni fog a válogatottba a Szalai, azt inkább el tudom képzelni, mert ez persze eredményfüggő is, hiszen a Georgia ellen vezettünk a meccs fontosabb döntő fázisaiban, nálunk volt már az előny, és akkor azért teljesen máshogy cserél egy edző, mint hogyha kaparni kell. Hát mondjuk az, hogy Schäfer és Szoboszlai ott van, azon ugye nincs vita. És Tóth Alexnél is szerintem most nincs vita, és hogy minden mást Lukács is valószínűsíthető ebből a felállásból, de hogy aztán Lukács hol játszik, hogy most hamis 9 vagy szélen, azt az Rossi majd ezeket kitalálja. Én most optimista vagyok, én azt mondtam mindenkinek, hogy egy meccset majd a Szoboszlai megnyer nekünk ebben a sorozatban, miért ne ez lenne
1: most
3: az?
1: Lesz az, jó.
3: Hát okay. Egy meccset meg fog nyerni, mert ő ugye az, beszélünk arról, hogy hányan játszanak topligába, meg milyen a keretek összértéke, na de ezért mondjuk talán Kvaratszheliát leszámítva, az egész csoport legjobb futballistája az magyar. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy itt az ukránoknak egyetlen Szoboszlaihoz mérhető klasszisuk sincs, vagy az északiaknak.
4: Meg a legjobb futballistája, mert
3: a pénteki alapján
4: összerakod a Szoboszlainak a Kvaratszheliát, ezzel a meccsen, hát ez zongorázni.
3: Igen, de te is látod már a Kvaratszheliát, úgy játszani.
0: Én most abszolút nem,
3: jó, de a lényeg, hogy most Ukrajnával játszunk, Ukrajnának Szoboszlai szintű játékosa egyébként nincs. Azért más kérdés, hogy milyen faragást kap majd megint, gondolom, de egyrészt ezt bírja, másrészt...
0: De egy pénteki formában játszó Szoboszlai valóban eldönthet egy ilyen mérkőzést. Ugye, amiről sokat beszéltünk, hogy a 4 mérkőzéses terhelés az nyilván nagyon sok, és nyilván szokatlan. Az egyetlen előnye ennek a dolognak az lehet, amit én látok, hogy egyszerűen jobban összeszoknak a mieink. Tehát, hogy még akkor is, hogyha azért itt egy elősen megforgatott válogatott van, és új arcok jöttek, mert az élet ezt követelte, és nyilván kellett olyanokat is beválogatni, akik nem lettek volna itt. Egyszerűen a tét helyzetben való együttjátéknak nyilván van egy olyan hatása, hogy azért sokkal jobban tudják, hogy mire számítsanak, tehát tényleg egy összeszokottabb csapatot lehetett látni.
1: Igen, és bocsáss meg, amikor említettük, hogy a 4 meccs olyan szempontból nem jó, hogy sérültek, ugye 4 meccsen nem játszanak, ennek a pozitív hatása.
0: Azt mondom, hogy ha valami jót kell ebben keresni, akkor szerintem ez tetten érhető, hogy jóval össze...
3: lesz novemberben.
0: Jóval összeszokottabbnak tűnik ez a társaság. Egyébként én még Schäfert emelném ki. Egyszerűen hihetetlen, mind a 3 mérkőzésen nélkülözhetetlen a játéka, elképesztő energiákat mozdít meg, hihetetlenül hasznos, úgyhogy tényleg le a kalappa.
1: És akkor visszatérek erre, hogy ennek tudatában, hogy tudunk úgy is játszani, hogy a grúzok ellen magasan letámadva, és Szoboszlai Dominik olyan formát mutatott, hogy le a kalappal, ennek tudatában hogyan kell, milyen taktikával ma pályára lépni Nagyszombatban?
4: Hát ez nagyon rövid taktikai értekezlet, menjetek ki, csináltak azt, amit pénteken. Tehát ez komolyan. Tehát, hogy nem hiszem, hogy itt nagyon változtatni kell.
0: Tudunk ilyet is.
4: Tehát,
0: nem?
4: Hogy azért, mert látszik, hogy hozzánk kell alkalmazkodni az ellenfélnek. Uh-huh. Tehát most nem kell alkalmazkodni. Én nem hiszem, hogy túl jó hangulat lenne az ukránok öltözőjében. Nem hiszem, hogy nekünk kellene most azon, hogy úristen, mit fognak csinálni, hogy fognak támadni, milyen szerkezetbe jönnek, de hogy is alkalmazkodjanak most ők. Menjünk nekik. Szerintem nagy veszíteni való nincs, mert nagyon nehezen esel ki, viszont föl lehet még jutni, most meg szerintem simán benne van az eset, hogyha ma tudnánk nyerni.
3: Akkor gyakorlatilag akkor... az északira ellen mi a feljutásért játszunk.
4: Igen, tehát,
3: de minimum a playoffért.
4: Igen, hogy csinálják meg, játszanak egy jót, szerintem sok magyar szurkoló lesz, meg sok olyan szurkoló lesz, aki nekünk fogott szurkolni, úgyhogy...
3: Ez
4: egy ilyen meccs összerántja a társaságot, tehát, hogy mindenki
1: érezte... Egy ilyen győzelem, nem?
4: Egy győzelem, de bent a pályán ők biztos érezték, hogy mennyivel jobbak, főleg a meccs első fél idejében, meg a meccs bizonyos szakaszaiban, hogy ez biztos, hogy önbizalmat kell, hogy adjon, mondjuk akár egy Tóth Milának is szinte megint kezdő lesz, és érzi, hogy ezen a szinten is hozzá tud tenni.
0: És feszültség lesz szerintetek, mert azért ne felejtsük el, hogy végződött az a mérkőzés. Még ez hogy az egy, ami bennem.
4: Ez a baj.
0: Azért bennem ez
3: de mindenféle. Nincs ott.
0: Ezt akarom mondani, hogy az élet milyen rendező. És
4: neki van sárgalapja.
0: Igen, neki ez van sárgalapja.
3: Az van.
0: Igen, de...
3: Meg az Orbánnak hát is
1: akkor
3: van
1: egyébként.
3: Akkor
1: emiatt se üljen fel a provokációnak, nyilván az lenne a cél.
3: Bocsánat, hát azt hiszem csak Orbán, Schäfer, Szoboszlai játszik sárgalappal, lehet, hogy még valaki, de...
4: Hát
3: de...
4: mondjuk ez a trió, ez mondjuk pont ez
3: kemény. Ezért mondtam, hogy csak, tehát a három legfontosabb.
4: Igazából arról is beszélünk, hogy azért persze provokálják a Szoboszlait, de azért őt se kell félteni. Tehát ja, azért nem kell fölmenteni senkit, mert ez oda-vissza, csak ez tök normális a futballban.
3: De emlékszel az előző...
4: Ez annyira föl lett fújva ez az úgy, úgyhogy ez ilyen minden harmadik meccsen van, ami ekkora tétér megy.
1: Ő is ezt mondta, ez benne van a fociban.
3: Azt azért ne felejtsük elő az előző VB selejtező sorozatot, tehát ez a portugáli örmény, úgy játszotta végig a szöbb, hogy az első meccsen kapott egy sárgát, és végigjátszotta, tehát minden meccsen gyakorlatilag végigjátszott. Szerintem ezért is lett lecserélve, talán ezért is lett lecserélve a grúzok ellen ott az utolsó 10-15 percben.
1: Akkor még azt reméltük, hogy nem a pótselejtezőn kell majd letölteni, ami
3: igen, de lényeg, hogy ugye ott még volt olyan is, hát mégis ő a csapatkapitány, hogy a meccs előtt mondta a bírónak, hogy tudom, hogy van egy, szerintem ezt ma is megteszi, tudom, hogy van egy sárgám, nem fog semmi olyat csinálni, nyilván, hogyha úgy alakul, akkor adja oda, de jó, ha tud róla. Tehát,
0: igen.
3: És ne így nézzük ezt a meccset, mert akkor úgy nem lehet meccset nézni, hogy azt nézem, hogy jaj, szóval
0: oda ne lépjen. Na minden esetre, ugye a feszültség miatti üzenetek, amik Kerkezt körülvették talán az élet ilyen szempontból, jó rendező is.
3: Kerkezt család.
0: Hogy most a Kerkezt családot egész pontosan hagyjuk is a listát, ahova helytök fölkerült. Úgyhogy talán nem is baj, illetve nyilván sokkal jobb lenne játszana, de most ebben az élethelyzetben lehet, hogy jobb, hogy nem.
1: Kicsit még a kezdőcsapatot járjuk körül, a Nemzeti Sport megszavaztatta az olvasókat, és ők Szalai Józsefet a kezdőbe szavazták, Vitális Milánt is. És
3: senki se látta még őt a válogatottba játszani, tehát azért óvatosabban bánjuk.
1: Ezért
3: sőt, edzeni is kevesen, Rossi legalább edzeni.
0: Mindenki csak az NB1-ből ítél szerintem, az ottani formájából.
1: És egy kicsit még Vili Orbánról is beszéljünk, mert vele kapcsolatban is... Nem tudom, voltak kétségek, nem? Hogy a 4 meccses terhelést azt majd hogy bírját? Eddig hát, le a kalappal és szinte ida nélkül, nem?
3: Nekem speciál Orbánnal kapcsolatban egy másodpercnyi kétségem sem volt. Hát, hogy esetleg majd nem bírja. Hát miért ne bírná?
0: Bundesligában edződött. Bundesligában edződött.
3: Nagyon jó formában, abszolút nyugalmat sugároz. Mindenkit fölhúz mag, nem is a maga szintjére, de felhúz egy magas szintre. Megtette ezt korábban Langa, Szalai Attilával adott esetben. Most pedig én szerintem, amíg Orbán akarja, hogy válogatott legyen, addig ez az Orbán Csinger duó, ez elég megnyugtatónak tűnik. Mostani állás szerint azért ott nagy keresgélésben van. Rossi Csinger nagyon jókor váltott, nagyon jókor ment, tehát Győrben nem örülnek annyira neki, de jókor váltott klubot, játszik, nem lassú, magas, jól is fejel, nem egy ideges, feszült típus, hát ő is azért nyugalmat sugároz, tehát láttam én már magyar váltott belső védőt olyan idegesnek, hogy én csuktam be a szemem, amikor nála volt a labda a Csingernél, ez nem az utóbbi.
0: Tehát hál' Istennek a csapat buthája mégiscsak Tóth Balázs, tehát amit sugároz, az egészen elképesztő.
1: Hát de aki Vilián Orbán mögött véd, valószínűleg
0: lehet, hogy ez az oka, de nem az egész kisugárzása, ez az első válogatott mérkőzése óta én ezt érzem, és hál' Istennek egyébként ezt hozza is minőségben.
3: Tóth Balázs a butha.
0: Hány
3: Tóth lesz a kezdőben?
0: Nem kinézetre, hanem kifejezetten három. Csak lélekre.
4: Három Tóth lesz a kezdőben.
0: Három?
4: Igen.
3: Hát négy van, csak azért.
4: Igen, hát a Tóth Balázs, Tóth Alex, meg a Tóth Milán.
3: Ja. Tóth Milánra én nem vagyok biztos, hogy kezdeni fog egyébként. De hát ez persze lehet, tehát nem mondom,
4: hát,
3: hogy figyelj, nem.
4: Most a...
3: Az, de miután ő nem alapember.
4: Tóth Milán, Lukács, Nagy Zsolt hármasból aki kezdett, és ez volt mondjuk a támadó hármasuk, a Nagy Zsolt hátra csúszik, akkor valakit ott be kell tenni, és akkor, ha még a Tóth Milánt is kicseréled, akkor már nagyon nehéz sakkozni, hogy kiket teszel be oda.
3: Igen, de más nyilván nem is feltétlenül abban a szerkezetben fogunk játszani.
4: Én biztos ebben, hogy abban a szerkezetben fogunk játszani, 4 középpályás lesz, és mondjuk a Vitálist húzza be, Tóth Alex, Szoboszlai, Schäfer, Vitális, egy ilyen 4-es középpálya, vagy a Tóth Rajmundot, aki balról fog indulni, nagy Zsolt helyéről.
3: Még egy Tóth legyen.
4: És akkor, hát akkor innentől meg az van, hogy Tóth Milán vagy Jurek.
3: Igen, igen, igen.
4: Tehát, hogy
3: akkor nincs Szalai.
4: De én a Tóth Milánt most élesebbnek érzem.
1: Na hát, meglátjuk. Az örmények ellen mutatott pozitív formajavulás vagy teljesítmény szerintetek összefüggésben van-e azzal, hogy Csányi Sándor az MLS elnöke az edzőtáborban járt, és a csapatot is, és talán Márko Rosszit is megnyugtatta, hogy a bizalom él feléjük, minden rendben van. Büszkék rájuk.
3: Ez rendben van, hogy Csányi ott volt, meg az is rendben van, hogy akkor megnyugtatta, de szerintem ezt egyébként a közvéleménynek is mondhatta volna. Azt ettől még elmehette elkibert, most nem arról van szó, mert menjen. De ez így...
1: El kellett mennie, érezte, hogy neki el kell mennie.
3: Miután láttuk a grúzok elleni meccset, így utólag azt mondom, hogy igen. Aztán, hogyha nem nyertünk volna, akkor meg nem.
0: Jó lett volna erről egy ilyen hivatalos kommuniké egyébként, amit az MLS kiad, szerintem erősítette volna a közvélemény felé is ezt, amit mi ugye nem tudtunk. Csak azt láttuk,
3: nem rosszik.
0: Nem, igen, ezt akarom mondani, hogy mi csak a bizonytalanságot éreztük, meg a nyilatkozatokból ezt a fajta tétovaságot, és aztán még nem, ugye Márko Rosszi közölte. Szerencsésebb lett volna, ugye ma reggel Somogyi Zsoltal pont beszélgettünk erről meg a reggeli rádióműsorban, és ő is azt mondta, szerencsésebb lett volna, ugye, ha ezt egy hivatalos kommunikéből tudjuk meg, azt szerintem az egész közvéleményre jól hatott volna. Az látható, hogy valószínűleg a csapatra igen, mert teljesen más volt a kémia szerintem a szövetségi kapitány és a csapata között most ezen a mérkőzésen.
4: Én azt gondolom, hogy Csányi Sándor nagyon jól teszi, hogy ritkán szerepel a sajtóban. Ilyennek kell lenni egy elnöknek, egy MLS elnöknek.
0: Ja, most neki kellett volna, csak róla írták
4: igen,
0: volna.
4: Igen, igen, de ez jó, persze Márko Rosszi ezt elmondta, én szerintem egyébként Csányi Sándor tudtával mondta el, hogy volt megbeszélésük, az azért tudjuk, hogy Magyarországon nem mindig minden úgy zajlik, akár kommunikáció szinten, ahogy mondjuk akár legyen egy német, vagy egy francia válogatott. Én szerintem ez egy ebben az esetben az a fontos, hogy milyen hatást váltott ki akár a kapitánynál, akár a csapatnál, egyelőre jók a jelek, nem kell ezt túldimenzionálni. A legfontosabb, ami este lesz a pályán. Uh-huh. Tehát, hogy ez ha Rosszi kikap, akkor megy, vagy marad, vagy ő mond le, de vagy érdemes egyáltalán beszélni arról, hogy most ő a felelős azért, hogy milyen helyzetbe került ez a csapat, hogy nincs hova nyúlni, hogyha van 4-5 sérültje ennek a csapatnak. Tehát inkább arról kéne beszélni, hogy Márko Rosszi szerepét ebben a tekintetben most azért nem venném ennyire előre.
3: Ja.
1: Jó, ezért kérdeztem, hogy esetleg az ő számára ez megnyugtató volt-e, amit az elnök
3: az
1: úr
3: biztos,
1: mondott,
3: tehát az látszott is.
1: Ráférte az, hogy meg kell nyugtatni.
4: Bocsánat, hogyha még ma lehet egy mondat, szerintem akkor meg Márko Rosszit egy picit kritizálva, hogy ő túl sokat foglalkozik ezekkel a külsőségekkel, meg, hogy ki mit mond meg, milyen kommentek jönnek meg, hogy kritizálják. Hát tényleg, ha Angliában dolgozna, vagy Németországban, azért egy picivel jobban fájna a feje, vagy több szál haja kihullana, ha kihullhatna.
1: Na hát sok kérdésre választ kapunk majd valószínűleg ma este 20 óra 45 perctől. Ukrajna, Magyarország és az Észak-Írország Georgia találkozót is egy időben játsszák a miénkkel, de az ukrán-magyar párharcot az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti, mi pedig a hírek után jövünk vissza.
5: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Semleges pályán Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
6: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Ma este ismét Ukrajna ellen lép pályára a magyar labdarúgó válogatott, még idén elkészül az új turisztikai stratégia. Folytatódik a meleg őszi idő, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
5: Sporthírek.
7: Ma este másodszor is találkozik a Nemzetek Ligája B divíziójában Ukrajnával a magyar labdarúgó válogatott. Szoboszlai Dominikék a másfél héttel ezelőtti egygólos vereséget próbálják megfelettetni a felvidéki Nagyszombatban. A 20 óra 45 perckor kezdődő összecsapást élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió, valamint 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádió is. A csoport másik mérkőzésén az éllovas Északéreg Georgiát fogadják. Szivós Márton lett az U20-as férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya. A 2013-ban játékosként világbajnoki címet nyert Szivós, aki évek óta irányítja az Endo Plus Service Honvéd együttesét, jövő héten hétfőn és kedden vezényli az első válogatott tréningeket a Margit szigeten. Gyertyás Róza női 52 kg-ban két remek ippon győzelemmel a negyed döntőig menetelt, ahol viszont kikapott a spanyol Leyva Sánchez Ayumitól a bakui cselgáncs világbajnokságon, majd a Vigaszágon is vereséget szenvedett, így a pontszerző 7. helyen végzett. Pupréka ugyanígy 52 kg-ban a 8. döntőben búcsúzott. A férfiaknál Pongrácz Bence brit ellenfelét még legyőzte 66 kg-ban, de a 32 között kikapott a kétszeres VB bronzérmes mongol riválisától, ezzel ő is kiesett. Az uszony nélküli kategóriában szerzett aranyérmét követően újabb sikert élt el Törőcsik Zsófia a ciprusi szabad tüdős mélységi világbajnokságon. A magyar klasszis 108 méteres merüléssel új világrekordot állított fel a szabad merülés kategóriában, 1 méterrel megjavítva a saját korábbi világcsúcsát.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyártónál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára. A zárt ülés után, amelynek jegyzőkönyve nem kerülhet a nyilvánosság elé, a Tiszás Czakó Czirbus Pál arról beszélt, maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki több mint egy évtizedig volt külügyminiszter, és a felhalmozott tudást, információt elviszi egy magáncéghez. A bizottság fideszes tagja Horváth László viszont úgy nyilatkozott, hogy nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó Péter BYD-s munkavállalása. Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány. A Szociális és Családügyi Minisztérium tájékoztatása szerint 2027-ben erre a célra 82 milliárd forint használható fel, több mint 3500 munkáltatónál. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, hogy a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. A cél az, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, hogy már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. Tovább csökkent a Velencei tó vízszintje. Az agárdi vízmérce reggel 4 cm mutatott. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a víz visszahúzódása ott a leglátványosabb, ahol korábban strandolásra alakították ki a medret. A vízfelület kiterjedése tavalyhoz képest csaknem 1 négyzetkilométernyit zsugorodott, jelenleg mintegy 13 négyzetkilométer.
5: Közlekedés.
7: A 81-es főúton Ászár közelében az 51-es kilométernél egy személyautó fának csapódott, az útzárat feloldották és félpályán halad a forgalom. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze. A 33-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert, aki teheti, válassza az 5-ös főútat, vezessenek óvatosan.
5: Időjárás.
7: Az ország nagy részén derült az ég, csak elszórtan többnyire a Dunántúlon vannak fátyolfelhők. Hasonlóan napos, száraz, késő őszi idő lesz holnap is. Éjszak általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Holnap délután 22-26 fok várható.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatjuk a Nemzeti Sportkört Csisztu Zsuzsával, Bobori Balázssal és Álpap Istvánnal, és friss hír a Ferencváros oldalán jelent meg, hogy Jesper Jensen, a Ferencváros női kézilabda csapatának vezetőedzője az idény végén hazautazik, tehát kérte szerződése megszüntetését, úgyhogy majd erről is fogunk beszélgetni az adás végén, de most még egy kicsit labdarúgással foglalkozzunk. Például a Nemzetek Ligájában szereplő válogatottakkal, a portugálok, a dánok után a norvégokat is legyőzték még hozzá Cristiano Ronaldo nélkül, ugye nagy port kavart az, hogy a szövetségi kapitány hátvélt vagy valós sérelmek miatt úgy döntött, vagy Cristiano Ronaldo döntött úgy, hogy elhagyja a válogatottat. Mit gondoltok erről? Szükségszerű volt ez? Így kellett-e ezt intézni, kezdve a hetes mez elvételétől, másnak adásától, folytatva ott, hogy Cristiano Ronaldónak milyen szerepe van egy portugál válogatottban, szóval, hogy intézték ezt a felek?
0: Hát nem, szerintem szerencsétlenül jöttek ezek a dolgok ki, ugye kezdve nyilván azzal, hogy tudjuk, hogy Cristiano Ronaldo mondjuk ilyen személyes érzékenységi szintje valószínűleg egészen máshol rezonál, mint egy átlagemberé, és sok mindenről nem is biztos, hogy már érdemes visszamenni Ádámhoz és Évához, hogy melegíteni küldték, stb. Nem, aztán nem cserélték be, majd szó volt róla állítólag, ugye, hogy George Jesus megígérte, hogy emiatt bocsánatot fog kérni, aztán ez nem következett be, hogy aztán mégis ez volt-e a trigger, ugye ez húzta ki végül is a gyufát, és mi volt, vagy volt egyéb dolog is, ugye ezt nem tudjuk, meg nem tudhatjuk, minden esetre láttuk, hogy mi történt. Én most azt látom a mai sajtó megjelenésekből, sőt a játékosok kiállásából is, azokból a kommentekből, amiket ők ugye mondtak, és gyakorlatilag egyértelműen deklarálták, hogy Cristiano Ronaldo szerepe, státusza, nimbusza megváltoztathatatlan, és örök, és várják vissza, és bármikor, és már Jesus maga is ezt mondta, hogy nyitott a kapu, bármikor jöhet, jöjjön, és a többi, és a többi.
3: Csak én azt nem gondolom, cserélem be.
0: Én azt gondolom, hogy ez azért rendeződni fog, senki nem szeretné, még azok se, akik nem feltétlenül szimpatizálnak esetleg annyira Ronaldóval, szerintem, hogy ennek a pályafutásnak a portugál válogatottban mondjuk ilyen méltatlan vége legyen, szerintem nem is lesz egyébként, de még valószínűleg nem telt el annyi idő, mint amennyi a sebgyógyuláshoz kell, hogy ez valami szinte rendeződjön, de szerintem már rájöttek arra, és nem csak a 2 millió kikövető miatt, aki állítólag az Instagramon elhagyta a portugál válogatottat. Azt sem tudom, hogy egyáltalán ezt veszteségként élik-e meg, vagy tényleg ennek a jeleit komolyan kezelik-e. Biztos van egy jelzése. Nyilván ezt mondjuk Ronaldo követői számában nem nagyon tűnne fel, ugye? De az tény is való, hogy lehet látni, hogy van egyfajta közeledés, egyfajta puhítása ennek a konfliktusnak szerintem, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek azért egy ennél méltóbb vége lesz.
4: Egy búcsú meccs.
0: Hát valószínűleg, igen.
3: Hát az biztos.
4: Ilyen Benin-szerű ellenféle.
3: ha már most igen. holnap utánra villadóra búcsúzik messzi.
4: Tehát, hogy én szerintem ez a szokásos, szépítjük a történetet, és próbáljuk ezt így becsomagolni most utólag, amikor jött egy edző, aki azt mondta tényleg, hogy nekem az a fontos, hogy eredményesebb legyen a csapat, és ezért meghúzta azt, amit nem mert eddig az elmúlt években senki, hogy Ronaldot hátra szorította és háttérbe tolta. És ennek meg kellett volna történnie, szerintem most biztos, hogy rengeteg Ronaldo fan átkoz, hogyha hallgatja, de ennek évekkel ezelőtt meg kellett volna történnie.
1: Évekkel ezelőtt meg kellett volna történnie,
4: és azt mondani, hogy Cristiano, nagyon-nagyon nagy szükségünk van rád, gyere, lesz olyan meccs, amikor használnunk kell, mert olyan, de van, amikor nem tudunk használni, mert másra van szükség. De nyilván ezt
1: az ő egója szerinted el tudta viselni?
4: Nem, hát ez látszott, hogy nem tudja elviselni. Most sem tudja elviselni. Tehát ez olyan nincs, hogy az edző azért, mert nem cserél be, elnézést kér. Hát ez, én nem ebbe szocializálódtam, mert ilyen nincs. Hát van.
0: Jó, hát azért azóta egy-két dolog már történt hát a világban, a de igen.
4: És amikor erről beszélünk, most hányan
3: mondjuk
4: követték...
3: Mondjuk Veresev sokszor fordult a leves a sehogy
4: mi változott, csere. Ami borzasztó, hogy az arról beszélünk, hogy hányan követték ki a portugál szövetséget. Ja, hát az aztán kitérnek, hányan követték ki a portugál
1: szövetséget. Tehát te abszolút akkor a kapitány mellett
4: abszolút. Én és látszik is, hogy futballozik a portugál
1: állapotot. Ezt akarom mondani, hogy mi helyzetben vagy kapitány, aki jönnek az eredmények.
4: Akkor lenne bajba kapitány, hogyha most kikaptak, azóta nyernek.
0: Igen.
4: És az az ember, aki a Ronaldo helyén futballozik, az rugdalja a gólokat.
3: Ez egy nagyszerű, jó, nem jó, hanem a mentve a menthetőt, azért egy normális, tudtad, megbeszélték a portugál szövetségben, ez egy kommunikációs húzás, és most mindenki ezt mondja, most összezárunk, most nincsen konfliktus. És hát miután nyernek, mert az kell hozzá, mert a győztes meccs után mindig kisimultak az arcok.
0: Nagyobb lenne a probléma.
3: És ezt a meccset megnyerték, hozzáteszem, tele van világklasszissal a portugál válogatott Ronaldo nélkül is, és persze miután a VB-n azért nem úgy szerepeltek a portugálok, ahogy ők ezt gondolták, tehát ha valamikor, akkor most meg lehetett egy ilyet lépni, más kérdés, hogyha a VB-n meg esetleg érmet nyernek, vagy főleg világbajnokok, akkor Ronaldo már vissza is vonult volna, tehát akkor meg a probléma. Akkor meg azért nem létezne a probléma. Ezt most nagyjából elsikálták, most majd búcsú meccs biztos, hogy lesz, tehát abban teljesen igaza van Bobnak, hogy hát meg is érdemli.
4: Szobrot de érdemel az ember.
3: Persze, hát, egyértelmű, de ez a portugál válogatott, ez most, meg hát már egy ideje, Cristiano Ronaldo nélkül erősebb, mint vele. Ami nem jelenti azt, hogy nem fér oda, mert ez egy keretben nyugodtan odafér, csak az meg az egójának nem tesz jót, miután mondom, hát 25 éve biztos futballozik, már egyértelmű, hogy egy viszag magas szinten. Én nem hiszem, hogy 5-nél többször ő valaha padon ült volna ezzel alatt a 25 év alatt, sőt lehet, hogy még annyiszor se. Úgyhogy ezt majd szoknia kell, de hát majd akkor szokja.
1: Az rendben van, hogy az argentin válogatott VB ezüstérmet szerzett, de az, hogy Lionel Messi ott ki tudta mondani, hogy akkor visszavonulok a válogatottságtól, akkor az időben történt és elegánsabb volt, mint amit Cristiano Ronaldo tesz és megvárja, amíg mondják
3: de,
1: neki. Vagy
3: de VB döntővel a Cristiano Ronaldo is ezt mondta volna. És egyébként,
1: azért jó,
3: és
1: ezzel kezdem, hogy
3: akárhogy is kezdtem. Akárhogy is nézzük, bár már Lionel Messinek voltak nagy pillanatai ezen a világbajnokságon, De pont a döntőbe lehet, hogyha nincs Messi, akkor lehet, hogy megnyerik az a... Nem feltétlenül, tehát nincs ilyen igazság, de miután minden meccsen gyakorlatilag 9 mezőny játékos védekezett, mert Messi ugye nem védekezett, de persze támadásban annyi pluszt ad hozzá, hogy ezt felvállalták az argentinok. Így az argentinok korábban is elcsúszhattak volna ezen a VB-n, mert azért volt egy-két necces meccsük. Más kérdés, hogy óriási lélek jelenléttel, meg óriási mentális erővel ezeket a meccseket megfordították, és Messi nagyon sokat tett azért, hogy ezeket a meccseket megfordítsák, de ez bármelyik pillanatban fordítva is elsülhetett volna már a VB alatt. De szerencséjük volt, tehát a döntőig azért elmentek, az ezüst, azon semmiféle probléma nincsen. Messi most szépen visszavonul Ronaldo, ugyanezt tenné, hogyha hasonlókan zártak volna
0: csak valahogy a pályafutásuk mondjuk így zenítje nem egyformán alakult, és szerintem egyszerűen ez okozza kivondatlanul Ronaldóban ezt a fajta frusztrációt. Tehát Lionel Messi nyilvánvalóan, hogyha a katari világbajnokság után vonul vissza, is egy boldog, megelégedett, és tényleg egy az egész világ által imádott labdarúgó lenne, és semmivel nem éreznénk azt, hogy kevesebb, ha ezen a világbajnokságon nem is indult volna már, de ráadásul úgy, hogy indult, és még tényleg nagyszerű villanásai voltak, és nem akartuk néha hinni a szemünknek, hogy gyorsít fel. Jó, persze, nagyon sok mérkőzés azért sétálgatott meg figyelt, mi történik, de mégis elképesztően hasznosan tudott megmozdulni, és valóban vitte a hátán nagyon sokáig egészen a döntőig szerintem is a válogatottat, az argentin válogatottat, viszont Ronaldónál ez ugye egyszerűen nem következett be az, amit én speciál mondjuk akár a Nemzetek Ligája legutóbbi portugáliai győzelme után azért reméltem, hogy Portugália egy olyan fázisban lesz még, vagy egy olyan formában lesz, vagy lehet. Igen, hogy legalább hogy döntőig elmennek a portugálok, és szerintem, hogyha ez bekövetkezett volna, akkor valóban Ronaldo egy méltó búcsút élhetett volna meg, még akkor is, ha esetleg ez nem hoz győzelmet. De hát ez a portugál válogatott nem tudott eljutni a világbajnokságon a döntőig, úgyhogy én úgy érzem, hogy egy óriási hiányérzet van benne, és az az üzenet, amit mondott a Nemzetek Ligája most indult sorozatával kapcsolatban, hogy ő szereti ezt a sorozatot, meg ő szívesen, meg még az is arra utal, hogy valahogy nincs ez a hiányérzet úgy betömködve, és hát ez sajnos okoz ilyen helyzeteket, mert az meg tény is való, hogy nyilván azért a portugál válogatott számára ő már olyan hasznos nem tud lenni, mint amilyen. volt nyilván.
1: Akkor maradjunk annyiban, egy búcsú meccs. Jó. Innen üzenjük a portugál
4: szövetségnek. Ja, szépen rendezzétek. Még 50 meccset, de nem fog. Szerintem a portugál válogatottnak az nem tesz jót. Tehát, hogy ő nem, tehát üldözi, nyilvánvalóan világbajnok szeretne lenni, lehet, hogy még...
3: Az már nem lesz.
4: Az nagyon. Nem lesz, tehát, hogy én szerintem...
3: Bár
4: szerintem
3: részben hazai a VB.
4: Gyönyörű ugye? Módon még le kéne csengetni ezt a pályafutást, még egy pár 10 millió eurót hozzá lehet csapni, nem tudom minek, de tisztelen, becsülöm, mert iszonyatosan a sportember, tehát ilyen sportemberekért szeretjük ezt a sportot.
0: Ezt tényleg, nem lehet elvitatni, ez így
4: csodálatos.
0: Van.
4: De valamikor valakinek azt kell mondani, hogy köszönjük ennyi, és az edző most megtette. Uh-huh. Mert látja, hogy jobb a csapat nélküle. Messzire visszatérve, én azt gondolom, hogy amikor világbajnok lett, akkor is hozzátette a minőséget, de akkor a többiek is, csak gondoljunk, hogy Álvarez hogy futballozott a... Most Álvarez sehol nem volt ezen a VB-n, és Messi elvitte a válogatottat a világbajnoki döntőig, és hogy de hogy miatta nem nyerték meg, mert
3: nem,
4: valaki...
3: Nem mondom, de azért ez biztos, direkt
4: az egyetlen esélye Argentinának az volt, hogy Messi villan egyet.
3: Nem. De ezt a spanyolok is tudták.
0: Hát, igen.
4: Nem adták oda labdát az argentinoknak.
3: Úgy nehéz villanni.
4: Nehéz, igen.
3: Villanylabda nélkül.
4: Igen.
1: Két válogatottról beszéljünk még, vagy pontosabban háromról. Egyrészt ugye Anglia 7-0-ral legyőzte a horvátokat, ez mekkora meglepetés vagy fájó pofon, szerintetek mennyire volt benne a levegőben. Másrészt Jürgen Klopp bemutatkozása a német válogatott kispadján egyelőre nem, talán nem az elvárt.
3: Semmi baja. Szerintem a németeknek semmi bajuk ezzel. Uh-huh. Hát eleve hiányzik körülbelül a kezdőcsapatuk kétharmada, azon kívül eleve két kezdőcsapatuk van, meg ketté bontotta a keretet, teljesen ismeretlen emberekkel.
1: Ugye 44 embert hívott?
3: Igen,
1: be,
3: teljesen ismeretlen emberekkel ismerkednek a szerintem még a Bundesliga néző szurkolók is, hát válogatott szinten folyamatos újoncavatások, nem olyan drámai a helyzet. Szóval most azt, hogy a görögöktől még az előző meccsen kikaptak, hát az abszolút irreális eredmény volt már a meccs képe alapján, de ettől még nem örültek neki. De hát kiesni nem fognak azért az A-ligából, arra azért mérget vehetünk, ezt ők erre szánják. Szerintem hát különösebb probléma ezzel nincs, Kloppnak a nimbusz az, hogy fikasznyit sem csorbult ezzel, és most megnézi. Mindenkit megnézi élesben meccs körülmények között, hát ennél jobb edzőmeccsek nem kellenek egy kapitánynak, mint aminek az, hogy nem fognak nemzetek ligáját nyerni, abban szerintem a németek is viszonylag biztosak lehettek, főleg ilyen csapatépítés. De ez még nem is csapatépítés Klopp esetében, hanem ez még egy tesztidőszak, itt még kerethirdetés előtt vagyunk, csak éppen tétmeccseket játszanak úgy, mint hogy mi játszottunk tavasszal, mondjuk négy hazai felkészülési meccset.
0: És szerintem sokkal nagyobb kreditje a Jürgen Kloppnak a német közönség meg szurkolók előtt, persze, mint bármelyik másik kapitánynak, tehát azt szerintem vele kapcsolatban simán elfogadja. Van, igen, nézzétek. Én azt gondolom.
3: Mint Zidane a franciáknál.
0: Igen, hát azért ott, igen, de ott azért nem is megy annyira rosszul a franciáknak, úgyhogy mondta is, hogy fájlalja is, hogy négy mérkőzés után el kell engedni a játékosait, mert ez hogy tetszett neki. Viszont ami a horvátokkal történt, hát föl kellett, hogy hívjam tegnap a horvát kollégámat, a Horvát Sportúsági Szövetség elnökét, egy Jurahoz meccset egyben a IPS-nek a főtitkárát. Hát gyásznap van. Tehát Horvátországban konkrétan azt mondta, hogy ilyen mértékű, szégyenérzet, ami most kialakult, ugye
1: hát ugye ilyen mértékű vereség nem is volt a futballtörténetükben.
0: Ő nem is azt mondta, mert ki lehet kapni, hanem azt mondta, hogy az teljesen elfogadhatatlan, hogy feltett kézzel mindenféle elképzelés nélkül játszon egy ilyen csapat, és hát ugye most egészen egyértelmű, hogy Slaven Bilic szövetségi kapitány, aki volt már egyébként a horvát válogatott élén nyilván a siker korszak előtt, amit ugye egy fantasztikus másik edzőhöz kötnek, és Dalicot már hívják is vissza tulajdonképpen. Szóval azt mondta, hogy volt egy ilyen védekezés. Volt egy ilyen védekezés, hogy hát valami vírus, nem tudom, ment sok keresztül a játékosokon, és hogy valami senki nem, de tényleg, mint a fáradt legyek, tehát láttuk mi már ilyesmét, úgyhogy mi is kérdeztük, hogy vajon ez a horvátok irepuhátója, nem tudhatjuk, de az tény is való, hogy
3: csak hatot kap.
0: Hogy nagyon-nagyon nagy a baj, nagyon nagy a probléma, sokféle okra próbálják ezt visszavezetni, ugye például Zlatko Dalicnál jellemző volt, hogy Luka Modric meccsal együtt alakították ki a taktikát, mintha ő lett volna másodedző, tehát mégiscsak a világ egyik legjobb játékosa volt aranylabdás, tehát most állítólag most ez nem divat, tehát hogy taktikailag is egy egészen másfajta felkészítése van a horvát csapatnak. Szóval az nem az a kérdés, hogy véget ért a horvát aranykorszak, mert ez látható, hanem hogy mekkora lesz a zuhanás. Most ezt így próbálják ők maguk is feltérképezni.
3: Hát egyszerre kiöregedett gyakorlatilag az összes meghatározó futballistája annak a 18-as, 22-es VB keretnek, tehát ez a Modric, Perisic, Rakitic, hát már nincs
4: Mandzukic,
3: így van. Tehát ez a garnitúra most egy Guardiola védő, tehát most egy mondjuk a jó korban van, meg magas szinten futballozik, de azért akik bejöttek, Kovacsicsot még mondhatnám, de akik bejöttek helyettük, messze nem az a minőség. Hát bármilyen furá hangzik, ez nagyjából, mint Marco Rossi problémája a magyar válogatottnál, hasonlóval, persze a maguk szintjén hasonlóval küzdenek a horvátok. Hát ez a hét, ez csúnyán nézett ki. Igen. Már csak azért csúnyán nézett ki, mert az angolok még azt a szívességet se tették meg, hogy mondjuk 4-0-nál visszaálltak volna, mert azok mentek és horvátok, akkor már semmilyen se lelkileg, se fizikailag hát, nem voltak abban az állapotban, hogy ellen tudjanak állni, és az angolok addig és tartott volna még negyed órát, akkor lehet, hogy 10 a vége. Tehát körülbelül az angolok úgy nyomták meg ezt a meccset. Hát most beleszaladtak a késbe, hogy Verebes Józsefet idézzem.
4: Nem, az angolok, amikor igazi tét van, akkor fognak meg. Akkor visszaállnak a saját térfelükre.
0: Láttuk ja. Már egy ilyet, igen. Nem is olyan régen.
4: Igen. Klopp meg ügyesen bevédte magát, mert azt mondta, hogy ha engem elkezdtetek bánni, akkor már nem is láttok többet. Hát így a sorozat előtt, hogy amikor kinevezték kapitányát.
3: Persze, vigyorok hozzá.
4: Rutinos volt nagyon.
0: Óriási. 48 fogával.
4: Igen, tehát, hogy... Hát ő tényleg abszolút ilyen, mint egy toborzó. Ez úgy néz ki, amikor a 8 éves gyerekeket
3: behívnak, hogy
4: megnézzünk titeket. Igen.
3: És tényleg úgy is néznek ki néhányan.
4: Miután nincsenek felkészülési meccsek, és tehát tét meccsen kísérletezik, ők megtehetik. Tehát most gondolod, hogy Magyarországon lenne ilyen, hogy behívnak 44 játékos. A Lothar Matthäus megpróbálta, nem volt népszerű.
3: Azt hiszem, hogy 80 volt, mert ugye az egész kapitány
1: sem.
4: Úgyhogy, hát ilyen meg Benne vannak ezek a nagy arányú. Tehát most néztük én legalábbis a lengyel-románt néztem, hát az egészen elképesztő volt.
3: Ja,
4: tehát
3: az a másik.
4: Én éreztem rosszul magam Hadzsi helyett. Az szegény az... Nem tudom. Hát Hadzsit ismerjük el, hogy azért
3: persze,
4: zseni volt.
3: Meg futballozni.
4: Ez szerencsétlen ember az át a kispad előtt. Azt hittem, hogy ott az elsüllyed szégyenében. Tehát és... Nagyon-nagyon rosszul néztek ki a románok. Én nem láttam a horvát angol, de ezt láttam a lengyel románt. Ez borzasztó, hogy mi történt ott. Tehát, hogy hát ismerjük az érzést. Szerencsére nem mostanában, de...
1: Reméljük, hogy ma este nem ér minket hasonló kudasz, de nem, ne is gondoljunk.
3: Mondjuk ukránok voltak azok is nagy részt, amúgy.
4: Mert
3: hát az Irapuato.
4: Ja.
3: De az most...
1: Régen volt.
3: 80 voltak, vagy 7-en.
1: 5 percünk maradt, de egy kicsit kézilabdázunk. Mindkét magyar női kézilabda csapatunk, a Ferencváros és a Győr is veretlen a BL csoportjában. A Ferencváros a Csesszeme Bukarest ellen győzött 24-23-ra, és már azt lehetett hinni, hogy minden kerek, nem tudom, hogy kerek-e, de az minden esetre tény, hogy Jesper Jensen bejelentette, hogy az idény végén távozik, családi okokra hivatkozva. Láttunk már arra példát, hogy amikor tavasszal kiderül egy-egy ilyen eligazolás, akár edzővel kapcsolatban, akár játékossal, az úgy megzavarja, megbonthatja a csapatot. Várhatunk-e valami hasonló hatást most?
3: De szerintem ebből szempontból jókor szólt. Bár a Fradinál van ennek hagyománya, mert azért mégis Elek Gábor távozását is a létező legrosszabb módon és pillanatban ugye éppen a négyes döntőbe teljesen valószínűtlen 6 gólos hátrányból, azt hiszem, ugye, na mindegy, szóval azt kicsit
1: fura. És bocsáss meg, az előző kicsit... edző is ellen egy családi okokra hivatkozott, távozott, úgyhogy ez már...
3: De családi okok ilyen van, tehát most nem kell minden mögött, ettől még lehet, hogy nem így van, de nem kell minden mögött feltétlenül valami simlit keresni, simán lehet, hogy tényleg családi okok miatt távozik, de valamikor akkor most kell bejelenteni, mint ahogy egy citáltad, hogy ugye mindegyik magyar csapat nyert, és nagyon jól állnak. Ennek különösebb jelentősége nincs, annyi jelentősége, hogy nyugodtabbak az edzések, és a trófeákat ugye tavasszal nyerik. Mindenki pontosan tudja, hogy a negyed döntőben dől el minden, aztán meg a többi meg majd az MVM domban, úgyhogy egyelőre ennyi. Tehát szerintem ezzel jókor szólt, lehet, hogy felteszem, hogy a csapat hamarabb tudta meg, mint hogy világgá repítették volna. Olyan messze van még az idény vége, hogy ezzel szerintem most még nem foglalkozik senki. Aztán, hogyha sikerül négyes döntőbe vinnie a Fradit, ami azért sokszor nem szokott sikerülni, hát akkor egyszer sikerült, ugye Elek Gáborral, akkor meg egy, és ott már szinte mindegy is, hogy szerepel a Ferencváros, tudom, hogy nem mindegy, ha már ott vannak, de azért így most innen nézve mindegy, akkor ő egy megsüvegelt kedvelt edzőként fog távozni.
0: Zsuzsi? Hát nyilván most még valóban van idő a megfelelő szakember megkeresésére, az előkészítésre, az átadás, átvételre, és én is olvastam ugye ezt a friss sajtóhírt fradi.hu-n, és abszolút azt gondolom, hogy belegondoltam, hogy általában nem szoktuk ennek így a részleteibe belegondolni, hogy valaki mondjuk tényleg évekre ott hagyja a családját olyan tekintetben, hogy lehet, hogy a gyermeke iskolás, és nem lehet elköltözni, nem akar, stb. Hogy nekünk ugye mögé nem nagyon szokott a lehetőségünk lenni arra, hogy benézzünk a függöny mögé olyan tekintetben, hogy azért ez valószínűleg egy elég komoly áldozatvállalás, úgyhogy abszolút feltételezve azt, hogy ez tényleg erről szól, igen, elfogadható ért tud lenni, aki két évig távol van a családjától, hogy ott esetleg az otthoniak is egy kicsit zúgolódnak, morgolódnak, de ettől még persze lehet egy nagyon jó szezonja a Ferencvárosnak, szerintem lesz is, ahogy most kinéznek.
4: Ez ilyen kézilabda specifikus, hogy csak kézilabdában vannak ilyen korai bejelentések, hogy majd egy év múlva odaigazolok a Veszprémbe, meg majd egy év múlva.
0: Igen, ez nagyon fura.
4: Tehát, hogy semmilyen más sportágban ezt nem jelentették volna be, hogy ő idény végén távozik, hanem bejelentették volna, amikor vége van a feladatoknak. Nyilván tudott volna az elnök, de akkor így. Tehát futballban sincs ilyen, hogy valaki bemondja októberben, hogy majd júniusban távozom. Tehát,
0: igen.
4: Mert én azt gondolom egyébként, hogy nem biztos, hogy mindig pozitív hatása van az öltözőre, hogy nekem ez mindig is furcsa volt a kézilabdában.
1: Hát és egy Jürgen Klopp távozását mikor jelentették be a Liverpoolnál? Tavasszal, nem? És azért igen. Ott is láttunk igen. Egy ilyen recsenést.
4: Ott meg is zuhantak. Tehát ott minden igen. Mindegy.
1: De az vége. Tavasz volt, ugye?
4: Igen, tavasz volt. Igen. Bőven tavasz
0: volt. Ott vége volt a csapat.
4: Tavasz volt. Tehát, hogy igen, szerintem igen. Talán ilyen február, február-március környéke volt inkább.
3: Szerintem, de.
1: És talán. Ott érzékelhető igen. Volt abszolút ez a...
3: Na jó, de például a Henkeszt 2012 végén jelentettek be, hogy nyáron nyugdíjba megy Jön Guardiola, onnantól nem vesztettek meccset, megnyerték a BL-t, a bajnokságot.
4: Igen, ez lehet jó is.
3: Tehát, hogy a világ legjobb igen. Csapatától elmegy, a világ legjobb edzője, minek ide Guardiola, azzal nem is nyertek aztán BL-t.
4: Igen, utána. De hát a Elek Gáborral is így volt, hogy kirúgták a Gábort, és akkor utána a csapat elkezdett szárnyalni, majdnem megnyerték a BL-t, úgyhogy hát én nem tudom, én biztos, hogy én azt csinálnám, hogy oké, elmegy, majd bejelentjük május végén, és addig meg négy szem közt ez megmarad az információ, tehát hogy a másik ugye volt itt téma, hogy most nyertek ezek a magyar csapatok, ez tök jó, jó lenne, hogyha a magyar kézilabdában tényleg profitálna, én örültem, hogy Simon dobta egy összes gólt, aztán ennyi. Tehát, hogy nem látom, hogy ezekből a BL szereplésekből nagyon profitálna a magyar kézilabda, úgyhogy
0: hát sajnos. Picit más, ezt már beszéltük sokszor, a klub érdek, meg a válogatott érdeke, ellentétes mozgást érez az ember.
4: Most az óriási hype van, hogy egy 17 éves lány dobta a Győri. Én akkor hiszem, akkor legyen hype, amikor ez a 17 éves lány két év múlva, vagy három év múlva még mindig Győrben kézilabdázik.
3: És az olimpián dobja a gólt.
4: Ja, igen.
1: Vagy az Európa bajnokságon, igen. Vagy a világbajnokságon. Bobori Balázsnak, Csicu Zsuzsának és Elpap Istvánnak köszönjük szépen a mai részvételt, ez volt a mai Nemzeti Sportkör, és ezúttal is elmondom, hogy életem sportpillanata címmel új műsora lemindul szombaton reggel 8 órától a Sportreggelben. Kíváncsiak vagyunk, kinek mi volt élete meghatározó sportpillanata, legyen szó rádiós vagy televíziós közvetítésről a közmédiában. Írják meg SMS-ben a 0630 55 55 605-ös számra, vagy csütörtök reggeltől kommentben a Nemzeti Sportrádió Facebook oldalán. A kért közvetítés részleteket szombaton reggel 8 órától meghallgathatják itt a Nemzeti Sportrádióban.
9: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en. Box utca. A Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja.
11: Sziasztok, ez itt az nsport.hu és a Nemzeti Sportrádió közös műsora, a Box utca podcast. A mikrofon mögött Pattantyús Lőrinc, velem szemben pedig Matics Zsolt és Weber Gábor. Hát amikor készültem erre az adásra, hogy azon gondolkodtam, hogy milyen címlapot lehetne adni ennek a futamnak, vagy egy ilyen headline-t angolosan mondva, hogy 84 pontra nőtt a különbség, eldőlt a VB cím. Ugye itt volt ez a szoftverhiba, hogy mekkora baki a Forma 1 részéről, vagy akár Verstappen rádiója, ami nem került adásba, de azt mondta, hogy nézzétek, ez nevetséges. Vagy esetleg, hogy a McLaren és a Ferrari megint bakizott, ami azért láttunk rá példát az elmúlt években, hogy megint a stratégiát rosszul mérték fel. De hát mindegyiken végig fogunk szépen menni, kronológikusan. Úgyhogy kezdjük is el, és akkor haladjunk az elejétől a végére, és kezdjük az esővel, hogy ugye halasztották a rajtot, ugye tűkön ülve vártuk, hogy na végre esős futam lehet, vagy hétvége akár, ugye szombatig, vagy hát vasárnapig nem volt eső, és akkor ugye a parádén már csöpögött, leszakadt utána az ég, akkor már ugye pedzegettük, hogy na itt nem lesz rajta, és valóban nem lett rajta, tényleg rengeteg víz zúdult a pályára. De hát megint ugye addig vártak rajta, hogy az intermediate gumi került fel, az esőgumi pedig maradt szépen ottan tartalékban. Jó döntés született ez, ahogy ezt meg kellett várni, hogy ez az eső lecsillapodjon, és hogy akkor tudjanak el kimenni a pályára, amikor már az intermediate gumit kellett feltenni. Zsolti, te mit gondolsz?
12: Azt gondolom, hogy most már ezt tendenciaszerűen láthatjuk az F1-ben, hogy annyira vigyáznak a biztonsági előírásokra, és annyira el akarják kerülni azokat a helyzeteket, amelyek után kérdőre lehetne vonni a szervezetet, hogy bármi olyan baleset adódott, amit biztonsági dolgok elkerüléséből csináltak, hogy talán már nincs is lassan szükség extrém eső gumikra.
11: Igen, jöttek ilyen mémek is, hogy majd 2030-ban találkozunk és esőgumi ott magányosan szerepel.
13: Ugye ez egy nehéz kérdés, mert egyrészt nagyon nagy volt az eső, azt láttuk, tehát szakadt, olyan igazi egyenlítő környéki trópusi eső volt, és ennek megfelelően rengeteg áróvíz maradt a pályán. És ilyenkor mindig az jelenti a problémát, hogyha egyenletes vízfelület van, te is tudod, Zsolt, egy gokártoztál esőszeren, hogy az sokkal kevesebb probléma, amikor előre kiszámítható és folyamatos a tapadás vesztésed. Itt a probléma az volt, hogy a pálya bizonyos részén elképesztő mennyiségű állóvíz maradt meg, főleg a gyors kanyarokban. Ez látszott is, hát ugye Adjár sem véletlen csúszott ki ott az egyik felvezető körben a shoulderben, a gyors kanyarban, és innentől kezdve a ráengeded erre a mezőnyt, az garancia arra, hogy előbb-utóbb hatalmas balesetek lesznek, mert hogy elkezdenek egymással versenyezni, egymás mellé kerülnek a versenyzők, előbb-utóbb valaki már a nagyobb vízfilm rétegre úszik föl, és nem ez már csak szerencse kérdés, hogy kit talál-e, kit nem talál-e, egyedül csúszik ki, vagy sem. Ilyenkor ugye a vizes fű semmit nem fog, sőt, még ugye kinézetre még olyan, mintha meg is gyorsulna az autó, ami persze természetesen nem így van fizikailag, de...
11: Gaslinál lehetett látni, hogy úgy, mint a jége konkrétan.
13: És hogyha ott azért mondjuk, mint a bowling golyó végig söpör, és a következő kanyarnál meg keresztbe a mezőny elé beesik, azért az egy elég komoly baleseti veszély, forrási sérülés veszély. Tehát ezt nem kockáztatják. Ilyenkor a másik meg a látási viszonyok. Azért láttuk, amikor kim volt az orvosi autó, hogy az is önmagában mennyi vizet vert fel. Most 22 Forma 1-es autó meg elképesztően nagy mennyiségű vízpermetet szór a levegőbe. De ez egy elég érdekes ilyen rógafogta csuka helyzet, hiszen minél jobb esőgumikat gyártanak, amik sok vizet szorítanak ki, tehát később úsznak fel a vízfilmre, annál több vízpermet kerül a levegőbe. Tehát vagy a látási viszonyok lesznek rosszak, vagy az autók úsznak fel hamar a vízre. Tehát ez egy ilyen fizikai önellentmondás, amit egyszerűen nem lehet ezt a fából vaskarikát szituációt megoldani, mert tulajdonképpen valamelyik részén mindig biztonsági korlátba fogsz futni, vagy az autók felúszása, vagy a látási viszonyok korlátozottsága miatt. Tehát bizonyos mennyiség eső után már nem lehet emiatt versenyezni, és azért lehetett versenyezni mondjuk 50 évvel ezelőtt, mert akkor még nem voltak ilyen biztonsági előírások, és nem voltak olyan precedensek, ami miatt azt lehetett volna mondani, hogy ja, itt mekkorát hibázott az FIA, és majd jó bepereljük őket. Ma már sajnos ugye ez már ezzel jár, tehát hogy azt nem mondhatja az FIA, hogy hagyj menjenek 50 éve, és hagytuk őket menni, mert holnap akkor perek sokasága jönne a nyakukba, és gyakorlatilag el lehetetleníteni az egész sorozatot. Tehát ez egy ilyen törvényszerűség, a jelenkor törvényszerűség, hogy muszáj ezt szem előtt tartani, a versenyzők védelme érdekében is, és onnantól kezdve egy bizonyos pont, ami eljön egy előbb-utóbb, az már ott az esőgumi és az átmeneti esőgumi váltópontja. De ezzel önmagában tehát nem lett volna baj, mert a rajtot egyébként elrendelték, és még bőven volt víz a pályán, de és abban a felvezető körben jött az a bizonyos szoftverhiba, ami számomra teljesen irreális, ez egy szürreális is volt, mert ilyen képeket Forma 1-ben nem láttam még, más sorozatokban néha előfordultak föl, meg a Forma 2-ben az elmúlt években, ott is szoftver problémáknak köszönhetően, de ami itt volt a felvezető körben, az egyszerre volt egyfajta burleszk, meg ilyen sajnálnivaló történet, a versenyzőket én mindenképp sajnáltam, meg a nézőket is, akik aztán velünk együtt 53 percet vártak arra, hogy jöjjön egy újabb rajt, anélkül, hogy bármilyen érdemi információt közöltek volna velünk.
11: És akkor most átpasszolnám Zsoltinak a szót, mert te nézőként figyelted ezt a futamot, olyan nézőként, aki azért képben van a Forma 1-el elég erőteljesen. Te hogy érezted magad úgy, hogy ülsz a tévé előtt, és láttad ezeket a képeket, majd utána ezt a hosszú szünetet?
12: Nagyon furcsa volt, soha nem éltem át korábban ilyet. Próbáltam az X-en nézni,

0: Véleményem szerint majdnem akkora hiba volt, mint a kommunikáció hiány. Mert hogyha valaki életében először látott Forma 1-es futamot, abban elég biztos vagyok, hogy azt a nézőt nem nyerték meg maguknak.
1: És akkor menjünk bele picit ebbe a technikai kis bakiba, mert ugye utólag végül ugye Nicolas Tombazis elment ebbe az interjúzónába, és ott adott egy 3-4 perces interjút az F1 TV-nek, és ugye azt, akkor már kiderült, hogy mi volt, ugye egy szoftverhiba állt a háttérben. Gábor, ennek mi volt a lényege, mennyire lett volna elkerülhető ez a probléma, mennyire gáz, így szlengesen fogalmazza, mennyire vetít rossz fényt a Forma 1-re, az, ami történt?
2: Szóval a rossz fényt inkább, nekem a kommunikáció hiánya vetíti inkább, hogy ez alatt a közel egy óra alatt egyszerűen senki semmit nem mondott az a kapcsolatban, hogy mi történik, vagy mire várunk. Miközben mindenki találgatott. Tehát ugye mi magunk is megkaptuk folyamatosan az üzeneteket arról, hogy ki éppen mire tippelt, akár Anthony Davidson a Sky riportereként, akár bárki más, milyen ötletekkel jött elő, nekem is írtak mérnök barátaim, hogy akár ez, akár az lett, de volt 5-6 féle megfejtés. De végül egyik sem fette a valóságot, ugyanis az történt, és ettől egész faramúci a helyzet, miközben ezeket az autókat, mint egyébként nagyon régóta már rengeteg versenyautót, nagyon komor szoftverek vezérelnek a motorprogramozás szempontjából, de ez a szabályrendszer még összetettebbé tette egyébként az erőforrás vezérlést, az elektromos oldal vezérlését a belső kis motor vezérlésével együtt, és itt a lényeg az, hogy ebben az évben vannak olyan szabályzónák és olyan tiltózónák, vagy olyan különleges zónák a pályán belül, aminél megváltozik az energia felhasználhatóság, ennek több oka van, leginkább biztonsági, hiszen nagyjából 500 lóerős, vagy közel 500 lóerős elektromotorokról beszélünk, és ugye amit az FIA nem akar engedni, hogy ez az 500 lóerő hirtelen megjelenjen, vagy hirtelen eltűnjön a hajtásláncból, mert az viszont túl nagy gyorsulást vagy lassulást okozna, és az meglepetésszerű, és az baleseti veszélyforrás. Éppen ezért ezeknek van egy ilyen beépített, előre programozott felfutása és főleg lefutása, tehát nem engedheted el akárhogy, illetve nem építetted fel akármilyen gyorsan bizonyos szituációkban ezt a közel 500 lóerőt, és ez már egy megkötés, de ezt normál esetben száraz pályán, ezt megszokták, beprogramozták a csapatok, és alapvetően ugye azért tippelgettünk itt arra, hogy az eső okozhatott valami, de önmagában egyébként nem az eső okozta, az eső csak közvetett módon szólt ebbe bele, amiatt, hogy nagyon lassú volt a tempó az esőben, a felvezető körben. És amikor beértek a 9-es kanyarba, a 9-es kanyar pont egy kivétel ez arról a tiltásról. Vannak ilyen kivételi zónák is. Ezt egy átlag nézőnek nem kell tudni, sőt, még semmelyik nézőnek sem kell tudni, ez a mérnökök számára van megírva, hogy bizonyos szektoraiban, bizonyos miniszakaszain a pályának vannak olyan kivételi zónák, ahol nem érvényesek ezek a tiltások. Ott lehet nullázni, ki lehet venni, le lehet venni rögtön nullára az elektromos hajtást, mert azok olyan lassú szakaszai pályának, hogy töltési szempontból ott gyakorlatilag egy rezetet lehet nyomni, és akkor utána újraindul, amikor ők akarják. Ez történt, a 9-es zónába beértek, nagyon-nagyon lassan, minimális gázadással a biztonsági autó mögött, csúszós pálya, azért egy picit emelkedik is az a kanyar, hogy fölfele mennek, tehát minimális nyomatékigény, alig nyomtak gázt, nagyon lassan kúszott az autó, és ha visszaemlékeztek, Japánban már volt egy szabálymódosítás, pont a Red Bull meg a Mercedes trükkjére, amit ugye azt használták ki, hogy a célvonalig gyakorlatilag úgy mentek a paddogázon teljesítmény leépítés nélkül, ami egyébként kötelezően elő van írva, hogy a biztonsági szoftvernek a biztonsági hálóját használták ki, hiszen egyetlen esetben lehet azonnal elvenni ezt a teljes 500 dolláros teljesítményt, hogyha rendszerhiba van, vagy meghibásodást akarsz elkerülni, és akkor azonnal elvághatod. És ugye a Red Bull meg a Mercedes ezzel játszott az év elején, ezt Suzukában erre módosították a szabályt, és úgy módosították a szabályt, hogy bizonyos helyzetben még nehezebbé tegyék a csapatoknak ezt a trükközést, egy 60 másodperces biztonsági rés vagy korlátozás került innentől kezdve a sztoriba. Magyarul, aki hirtelen levágja az RS hajtást, az 60 másodpercig nem is tudja visszaadni, és onnantól kezdve teljesen máshogy működik a motorvezérlés. És ebbe a biztonsági zónába lépett be az összes autó, vagy az autók nagy része, amely olyan alacsony gázpedálás mellett olyan alacsony tempóval ment a 9-es kanyar után, hogy a szektorban az autó saját elektronikája, és ez fontos, nem kívülről szólt bele az FIA, hanem minden autó saját szoftvere így van megírva ezekkel a programokkal, és azt érzékelt az elektronika, hogy nagyon lassan megyünk, alig van gázpedál nyomatékkérés, tehát alig nyomja a versenyző a gázt, és levágtuk az RS-t, nincs semmi ráhajtás, akkor most életbe zép a 60 másodperces tiltás, és ez ráadásul úgy bédította meg a gázpedált, hogy onnantól kezdve hiába nyomták a gázt a versenyzők, látszott is a telemetri adatokon, végig ilyen 5% körül oszcillált a gáz, mint hogyha nem is nagyon akarná gázt adni. Tehát hiába próbálták nyomni, ez a motor felé ez az üzenet nem ment el. És innentől kezdve csak kúztak, gördültek ilyen

0: teljesen nevetséges 30-40-50 km/órás tempó, vagy annyival sem, és amíg ki nem álltak ebből a 60 másodperces időkorlátból, vagy újra nem indították a rendszert, addig mindenki tovább kúszott. Ugye annak függvényében, hogy ki milyen gyorsan ismerte fel a problémát, indultak-e gyorsabban vagy később, voltak ugye teljesen meg is állt, és Hamiltonnak rádiózták, hogy szoftver probléma van, tehát ott már gyorsan rájöttek a csapatok, csak megpróbálták közben megkeresni, hogy mi lesz rá a megfejtés. És miután kívülről a csapatok sem tudnak belenyúlni a saját motorvezérésükbe, ezt mind a versenyzőnek kell megtenni. Ott a programpontok között vált a kormányon, és meg kellett keresni, hogy hogy indítsa újra a rendszert, hogy utána megint teljes teljesítményet tudja használni. Ez volt az egésznek a háttere. De miután ez a program, ez a szoftveres tiltás ezekre a helyzetekre, ez benne volt az összes autóban, ezért, hogyha újraindították volna őket, ugyanebben a problémával futottak, magyarul át kellett írni a szoftvert, illetve a tiltásokat fel kellett gyorsan oldani, mert átírni nem volt idő, és az általában 20 percet vett igénybe, amíg ezeket a tiltásokat kiprogramozták belőle, és ezt minden csapat utána az összes autójára rátöltötte. Tehát minden csapatnak, mind a 11 csapatnak megadták a tiltás alól feloldott szoftvereket, és ezt mindenki úgy, ahogy volt, ráfrissítette a saját autójára, és utána lehetett indulni. Ez volt a 53 perces megszakításnak a lényege.
1: Igen, hogy a Tom Bázis ezt ki is emelte egyébként, hogy egy kis pozitívumot csempészem bele saját magukra nézve, hogy milyen gyorsan megoldották ezt a helyzetet. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy valóban ezt nem tesztelték le ilyen körülmények között ezt a rendszert, azt viszont felvállalta, hogy az ő hibájuk. Na de Zsolti, most hallgatva Gábor magyarázatát, azért ez nem egy egyszerű történet, sőt, ez inkább nagyon bonyolult, amit egy átlag néző, sőt szerintem tényleg egy átlag formányos néző ezzel nem is tud, hogy ez így működik, ő csak ugye leül, benyomja a tévét és nézi, hogy a 20-22 legjobb versenyző megy egymással szemben, és hogy kinyer, és stb. Stb. Na most, hogy ilyenek történnek, és ez ennyire látványosan megmutatkozik a pályán, akkor ugye itt megint szóba kerül az, hogy akkor ennek milyen üzenete van kifelé, az inkább a régi, mondanám magunkat, régebbi ilyen hardcore-abb Forma 1-es rajongókat jobban zavar, akik más irában nőttünk fel, mint akik mondjuk egy-két éve csatlakoztak be a Forma 1-be, akik most ők is nyilván összezavarodtak, de hát mondjuk ez a magyarázat szerintem őket se győzi meg, vagy ők azt mondják, hogy jó, hát ezt most nem értettük, de utána jó volt a futam, úgyhogy felejtsük is el. Mi szerintem ennél kritikusabbak vagyunk.
2: Szerintem mindenki kritikusabb, mert nem történhet meg egy ekkora szórakoztató iparban, mint amilyen a Forma 1 is. Egyrészt még egyszer az információ hiány az nagyon kellemetlen volt. Másik oldalról pedig az, hogy ez is aláhúzza véleményem szerint azt a tényt, hogy az idei erőforrások túl komplikáltak, és ezen mindenféleképpen változtatni szükséges. Befolyásolja a versenyzést, a versenyzésnek az élményét, és oké, érthető az, hogy itt nagyon sok dolog állt egyszerre össze, és az hozott ki ekkora negatívumot végeredményben, de ez is az bizonyítja, hogy ez így nem jó, és változtatásra van szükség, mert túl komplex, túl komplikált a rendszer.
1: És ugye nagyon érdekes volt az is, hogy ugye rádióüzeneteket se játszottak be. Ugye még Hamiltonnál volt, de utána a rádió stop volt a közvetítésben, nem véletlenül. Ahogy most ugye hallgattam interjúkat az adásra készülve, a penben sem, tehát az interjúzónában sem kérdeztek rá a versenyzők, legalábbis az F1 TV-nél erre az esetre, hogy milyen futamod volt, mit tudsz Szavina itt. Tehát ezek az általános kérdések. De arról a szoftveribáról nem kérdezték
0: őket. Még a zajmikrofonokat is kikapcsolták, ha emlékeztek, a megszakítása alatt rengeteg beszélgetést mutattak. Igen. Máskor ezeket halljuk. És amikor a Toto Wolffot beszélgetett Fred Wasserrel, csomóan, de rengeteg helyzetben Ayao Komatsu beszélgetett Okonékkal, és a lehető legalacsonyabbra volt lehúzva, tehát semmilyen zajmikrofon nem volt bejátszva, hogy még véletlenül se halt, hogy miről beszélnek, hiszen abból már jött volna információ, én meg pont ezt hiányoltam, tehát ez nyilván szándékos volt, próbálták elfedni, amennyire lehet, homokba dugni a fejüket, nem tudom máshogy megfogalmazni, miközben itt meg pont az ellenkező lett volna a lényeg számomra, hogy nyitott kommunikáció legyen. Igen, fiúk, belefutottunk egy ilyen szoftver problémába, semmi gond, mert dolgozik rajta a csapat, fél órán, 40 percen belül lesz újraindítás. Ritkán, de előfordul ilyen, mert hát összetettek a motorok. Szerintem ez sokkal korrektebb lett volna, mint az, hogy itt utólag egy nappal később fejtegetjük ilyen áttételes közleményekből, hogy gyakorlatilag ez hogy nézett ki tegnap.
1: Hát meg azt tényleg, hogy erről utólag volt ez a nyilatkozat, és utána én nem tudom, hogy a versenyzőket megkérték, hogy ne beszélnek róla. Ez valószínűleg nem történt meg, mert más tévécsatornáknak, hogy azért nyilatkoztak, és elmondták. Tehát ott azért bejártam most itt a világ sajtót az, hogy a sajtótájékoztatón ugye Lego versenyként apostrofálták, ugye Miami-ra utalva, ahol ugye ennyivel mentek a Lego autókkal, vagy gokártokkal, mint most ugye ezen a rendszerhibánál, vagy szoftverhibánál. Ugye azt hiszem Perez mondta azt, hogy ez mint egy bérgokárt, amikor lejár az idő, és pum, lekapcsolják a rendszert. Okonmon hozta be a távirányítós autó példát, Berman hozta, hogy nem is tudta, hogy így tudják kontrollálni kívülről a gázpedált, de ezt majd ugye Gábor majd tisztáztat, hogy itt azért nem teljesen ez történik, hogy az FIA megnyom egy gombot, és akkor átveszi az uralmat az autó felett, mint akár a Knight Riderben, vagy ilyesmi. De hogy maga ez a szituáció, tehát, hogy mi is ültünk ott fönn a vezérlőben, hogy ez a jó, és akkor most mi van? Egyáltalán elrajtolnak? Tehát tényleg ezen gondolkodtunk, hogy most akkor egyáltalán elrajtolnak.
0: Igen, nekem is kérdés volt ez a fel, nem tudom, Zsolt, ezt hogy érted meg belülről, de hogy mi, azt gondolom, Mátéval azért volt ez egy nagy kihívás kommentátorként, de mindenkinek az lett volna ez a szituáció, mert egyszerre próbáltunk beszélni arról, amit mi sem tudtunk, és próbáltunk folyamatosan információhoz jutni, tehát én megállás nélkül az összes csoportban, amiben benn vagyok, Form 1-es szituációban csapatoknál kérdezgettem, és konkrétan a Mercedes-től az a válasz jött, hogy őket nem érintette, de ők sem tudják, hogy mi a probléma jelen pillanatban. Tehát innentől kezdve megakadsz, mert mit tudsz mondani? Tehát innentől kezdve jött bennem az a kérdés, hogy jó, hát most mehetünk, tippelgethetünk többféle irányba, de ennek a pontos megoldását az csak az a néhány ember tudja ott bent. És amikor erre rájöttek, ugye Tom Bacis elmondta, hogy viszonylag gyorsan megvolt a megfejtés. Na onnantól kezdve viszont ez egy kommunikációs probléma, van az FIA-nak, meg az FIA-nak is kommunikációs osztálya, ezt azonnal nekik le kellett volna erre csapni, és egy három mondatos élő interjúban elmondani, hogy ez van, ez lesz, kész, viszontlátásra.
2: Sokkal hitelesebb lett volna, és az lett volna véleményem szerint is professzionális. Ez valahogy egy amatőr látszatot keltett, abszolút. Amit nem engedhet magának a Forma 1.
1: És onnan is az is árulkodó volt, hogy az ő hibájuk igazából, hogy utána visszaállították az eredeti rajtsorrendet ugye a felvezetőkör után, ami ugye a saját szabályt írta felül ezzel az FIA, mert ugye nem ilyen sorrendben mentek be a box utcába, ugye ott elkezdték tologatni ugye az autókat a box utcába.
0: Igen, ez egy iszmajor volt, a korrekt döntés ez volt. Tehát, hogyha követték volna a saját szabályokat, akkor úgy hozták volna a hátrányos helyzetbe a saját hibájukon kívül rajta vesztő versenyzőket, hogy akkor azt megint akkor arról lett volna hetekig vagy napokig cikkezés, hogy lehet az, hogy egy tőlem független központi szoftver probléma miatt én hátrányba kerülök bármilyen szempontból az a szemben, aki éppen szerencsésen nem került ebbe a helyzetbe.
1: Itt bocsánat, csak én azt hoznám be, hogy én azért örültem ennek a döntésnek, mert tehát emlékszem Vegasra, az első Vegas nagy, de ugye a csatorna fedél tönkretette Sainz Ferrariát, cserélni kellett elemeket az autón, de megkapta a büntetését, mert hát ugye megvolt, és ott is ugyanaz volt, hogy az is valahol ugye az FIA hibája, de ott nem írta felül ezt a szabályt, hogy akkor oké, nem kap büntetést, de itt viszont meglépte tényleg azt, hogy abszolút ez volt a jó döntés, hogy az eredet is rajtsorrend, és amikor feljött az a felirat, akkor szerintem mindannyian azt mondtuk, hogy na, oké, végre legalább valami pozitívum, mert azért az nagyon durva lett volna, ha mondjuk hagyják Hamiltont a 22. helyről rajtolni. Körhátrányban, igen. Tehát alapból már az is szürreális kép volt egyébként, ahogy jönnek be a box utcába, és a biztonsági autó a mezőny közepén araszol befelé.
2: Nekem beégett a fejembe az a kép, a élő kép, amikor a vészvillogók égtek, és a célegyenesbe tényleg öttel, tízzel mentek az autók, és az valahogy az
0: igen, a kép annyira megvan. Amikor hogy elkezd villogni idéntől ugye a sárga lámpa, akkor tudod, hogy baj van, mert ezek csak megáll autónál, illetve a rajtrácsol jönnek erről, mert hát ott is állnak bizonyos funkciókat kapcsolva, de ott legalább tudjuk, hogy mi következik, de amikor ez menet közben a pályán előfordul, az autó az ott nagyjából megállt, és vége.
1: Akkor most kicsit tekintsünk előre a jövőre, hogy ugyanez az eset hogy nem fog megismétlődni. Tehát, hogyha van eső kilátásban, ami ugye közvetve befolyásolta, vagy hatása volt erre az esetre, akkor mit lehet csinálni? Hogy akkor előzetesen már úgy programozzák a szoftvert, vagy egy olyan szoftvert törtenek fel az autókra, ami ezeket a blokkokat ugye feloldja, vagy akkor itt mi lehet a megoldás?
0: Hát ezt annyi, hogy ezen most nyilvánvalóan már dolgoznak, vagy már lehet, hogy meg is oldották itt, ahogy itt ma beszélgetünk, mert hogy nyilván septiben most feloldottak olyan korlátozásokat, aminek egyébként ott kéne lennie, úgyhogy ezt majd meg kell úgy írni ezt a programot, hogy ezek a tényezők, ha együttesen jelen vannak, akkor se kapcsoljon vészmódba az autó, és akkor se vegye el a lehetőséget annak, hogy a versenyző a gázpedállal egyébként vezérelni tudja a motort, ne csak egy ilyen alapsegély módba, vészprogramba kapcsoljon, vagy tiltóprogramba, hívhatjuk bárminek, úgyhogy ezt valószínűleg nagyon gyorsan kiküszöbölik, és meg fogják írni. A kérdés az, hogy ezzel viszont milyen újabb kiskapu nyílik, vagy olyan szoftveres bug lehetőség kerül elő, amit most még nem látnak, de hát nyilván ez viszont az IT szakemberek, a programozók felelőssége, hogy ezeket mind leteszteljék, futtassák, és megnézik, hogy akkor hol van még olyan, hol kell még olyan frissítést csinálni, és hol kell még megnézni a rendszernek az esetleges problémáit, ami befolyásolhat ilyen szituációban. Azt gondolom, hogy egy ilyen helyzet többet nem fog előfordulni, mert ezt a részt ezzel kivédték, hogy ezt nem látták előre, Ugye erre mondja Tombasis, hogy ez mindenhol előfordul napi szinten, ha megfogod a telefonod, minden nap jön rá egy frissítés, mert ezeket a bugokat folyamatosan írtják belőle, csak hát nyilván azért egy Formula 1-es autónak nem kéne ezen a komplikáltsági szinten működnie adott esetben, és ugye a V8-asok már belettek lengetve 2030-31-re, hogy V8 turbo jön vissza, 3 liter, tehát ezt már tudjuk egy pár hete, de az meg messze van. Ettől még ezt a rendszert azért úgy kellene gatyába rázni. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy jövőre meg 28-ra milyen változások jönnek, amik jó irányba visznek, de ez a fajta vezérlési bonyolultság, ez ettől még ugyanúgy megmarad.
1: De igen, ezt akartam egyébként mondani, hogy ez jó, tehát hogy ez az összetettség, ez a bonyolultság, hogy ilyenekről beszélgetünk, hogy ilyen szoftver kell feltölteni, olyasmi. A Forma 1-el kapcsolatban, aminél tényleg legalábbis nálam az van fókuszban, vagy én azért szerettem meg, mert hogy ott vannak a versenyzők a pályán, akik nyomják, még gyerekként nyilván a szépfestési autók, vagy bármit, hogy ezek alapján kiválasztasz valakit, és akkor utána szurkolsz annak, hogy menjek padlógázon, kivagány, kidobja be, hova az autónak, stb. Itt meg most a szoftverekről beszélgetünk.
2: Nincs választások. Hát nincs, tehát, hogy tényleg legkorábban az új erőforrást azt mondják, hogy 2030-ra talán legkorábban megérkezhet, maximum sebtapaszokat lehet alkalmazni, és ezek a sebtapaszok csak arra lesznek jók, hogy egy kicsit élvezhetőbb legyen, ezek a hatások kismértékben javuljanak, és jobban élvezhető legyen, mind versenyzői, mind pedig nézői szempontból, de nem fog megváltozni drasztikusan ez az egész rendszer 2030-ig semmiféleképpen, én azt gondolom.
1: Na hát akkor haladjunk tovább a kronológiában, és akkor jöjjön ez a bizonyos rajt és a gumiválasztás esete, ahol ugye nagyon megosztott volt a mezőny, ugye ki az, aki átmeneti eső gumit rakott fel, és ki az, aki milyen keverékű slick gumikat.
0: Fele körülbelül.
1: Igen, tehát nagyon-nagyon színes volt a paletta. Hát egyértelműen az intermediate volt, tehát az átmeneti eső gumi volt a jó döntés, ezt valahol csapat döntött el, például ez Berman nyilatkozta azt, hogy ő az intermediate-re szavazott volna, de a csapat slickeket rakott fel. Ugye...
0: Bármely még fiatal ehhez, vagy befolyásolni tudja a csapatot.
1: Nem merte.
0: Ezt azért Verstappenék, Hamiltonék, Alonsoék eldöntik maguk, még akkor is a csapat mást akarna, de a kicsiknél mindig ez a helyzet, hogy maradjál, mi jobban tudjuk innen, hogy ilyenkor mi működik.
1: Igen. Leclerc azt jelentkezte, hogy ő arra számított, hogy gyorsabban szárad a pálya, csak itt megint képbe jött az, hogy mennyire barázált az aszfalt, megült a víz ugye ott a barázdákban, a nagy eső lehűtötte az aszfaltot, emiatt is lassabban szárad fel, tehát hogy több faktor is szerepet játszott. Hamilton azt jelentkezte, hogy amikor már kivezetőkörön látta, hogy mekkora vizet ver fel Verstappen autója, akkor tudta, hogy gatya, tehát hogy nekik itt vége a futamnak, nyilván végül nem lett vége, de hogy azt tudta, hogy rossz döntést hoztak. Tehát, hogy ilyenkor jön be, hogy ugye az élcsapatok közül a Ferrari és a McLaren döntött rosszul, mindkét versenyzőt slickekre rakta, ugye Piastri kiállt a második felvezető kör végén, ő ezzel mentette, amit menthetett. Így a...
0: Jól is döntött, mert az első döntött. Kör végén már tizedik volt.
1: Így van, tehát ott az is jó döntés, hogy Norris el is ismerte, hogy az rossz döntés volt, az is, hogy slickek, az is, hogy nem állt ki. Aztán még ugye ő is hibázott a verseny vége felé. Ugye Hamilton ugye elkötelezte magát, akkor na, akkor maradunk a lágyakon, de ott végül szembe ment a csapattal, ami szintén végül jó döntésnek bizonyult, tehát nagyon érdekes volt azt figyelni viszont, hogy akkor tényleg beszélünk magáról a futamról, hogy volt egyértelmű jó döntés, az intermediate-en rajtolás, de azután, hogy mondjuk valaki nem azon rajtolt, ott viszont már megint különböző forgatókönyvek léptek életbe, hogy mi az, ami jó lehet, és nem volt egyértelmű, hogy ott viszont mi a jó döntés. Ez hogy tetszett nektek ez a fajta dinamika, hogy ott viszont vártuk azt, hogy akkor mi lesz, akik slickeken rajtoltak, és akik slickeken rajtoltak, de korán váltottak egy-két körülbelül intermediate-et, tehát nagyon érdekes volt ezt figyelni. Zsolti, neked milyen volt?
2: Hamilton döntése kifejezetten tetszett, azért, mert úgy volt vele, hogyha most már hátrányba kerültek, hogyha most kijön Interér, úgyis a mezőny végére esik vissza, persze valamennyit fel tudna zárkózni, de szerintem a fejében sokkal inkább azért, hogy onnantól kezdve, hogy majd elkezdenek működni a száraz pályára való abroncsok, akkor neki sokkal jobb hőmérséklete lesz, mint azoknak, akik kijönnek majd az új puha vagy közepes keverékű abroncsokkal, és abban a 3-5 hét körben vissza tud valamennyit hozni a veszteségéből, és végeredményben szerintem ez jónak is bizonyult, úgy látszott.
1: Még az, hogy kimaradt, amikor ugye jött a biztonsági autó, és nem ment ki akkor is kereket, és pályán maradt, és mondjuk 31 kört pakolt a slick.
0: Az volt a jó döntés egyébként, az egyetlen igazi jó döntés a Ferrari-nál az volt, hogy akkor nem jöttek kereket cserélni, amikor mindenki más jött, mert akkor próbáltak egy kicsit ellenkező stratégiát futtatni. Nem is volt veszíteni valójuk, hozzáteszem, és az bejött, mert volt gumihőmérséklet, nem koptak igazán sokat a gumik, mert olyan körülmények közt mentek, nagyon nem lehetett ledarálni őket, és innentől kezdve hiába volt ez egy használt gumi, majdnem, hogy az is új volt, és Hamiltonnak már üzemmeleg volt, szerkezet is föl volt melegedve, a többiek még azért ott a paplamból kívül álltak ott a biztonsági autó mögött, tehát még kellett egy kis idő, hogy fölfusson nekik jobban, és akkor innentől kezdve a korábbi rész meg azért a kontrázok rá Zsoltira, hogy azért a szerencse nagy faktor volt abban, hogy a Ferrari visszajött, meg sokan visszajöttek, hiszen két biztonsági autós megszakítás is eltüntette a különbségeket. Mielőtt jött volna az első biztonsági autó, 85 másodperc volt majdnem Hamilton hátrány, tehát majdnem másfél perc hátrányban volt, ami behozhatatlan, nincsen stratégia, amivel ez bejön. Ugye, amikor ez eltűnt az első biztonsági autónál, akkor ezzel Hamilton nyert gyakorlatilag több mint egy percet, majd utána volt még egy biztonsági autós fázis, ahol meg tudták lépni ezt, hogy kimaradnak, és gyakorlatilag ezzel jött vissza a kezdeti rossz döntés. Azzal egyetértek Zsolta, hogy Hamilton olyan helyzetben volt, hogy sokan vele együtt mások is, akik sticker rajtoltak, hogy ha már erre szavaztam, és az első körben veszítettem 15-20 másodpercet,
1: egy boxkiállásnyit,
0: onnantól kezdve már nem rohanok ki kereket cserélni feltétlen, mert abban bízom, hogyha nem is az első körben, de előbb-utóbb, tehát most 2-3 körömből elkezd úgy száradni a pálya, elkezd előnyömre válni a slick gumi, tehát akkor fölöslegesen rohannék egy olyan gumira, amivel a többiek amúgy is épp mennek, mert akkor már velük egy tempón lehetnék csak, és ugyanakkor fog jönni vissza váltani, amikor ők. Akkor megpróbálom valahogy ezt túlélni, ugye amit nem lehetett belekalkulálni, hogy milyen lassan szárad a pálya, ami itt nem volt soha jellemző, ugye mi is beszéltük róla a felvezetőben, hogy mennyire különleges aszfaltja van ennek a pályának, milyen gyorsan vezeti el a vizet, de mégis a tegnapi körülmények olyanok voltak, erről Russell is rádiózott, hogy hihetetlen, hogy még mindig nem szárad úgy a pálya, ahogy számoltuk, de ezt nagyon nehéz ott felismerni az első, második, harmadik körben. Ha ezt akkor tudják, akkor mindenki, aki slicken rajtolt, még az első kör végén is megérte volna bejönni kereket cserélni, mert annyi időt nyertek volna. De amikor már ott vagy, és benne vagy a helyzetben, akkor megpróbálsz abból gondolkodva, jó, akkor eddig ezt elbuktuk, de lehet, hogy innentől kezdve már az a nagyobb veszteség, ha most fölöslegesen kimegyek. Megint esőgumira váltani, vagy átmenetire, akkor inkább túlélem még, csak ez a túlélem még szakasz, ez sokkal tovább tartott, és ezzel veszítették el ezt a rengeteg, több mint egy percet, nem csak Hamilton, sokan másokkal együtt.
1: Na hát még ezer dologról lehetne beszélni ezzel a nagy díjjal kapcsolatban, mert nagyon meglehetősen esemény is volt, de sajnos a műsoridőnk végéhez jutottunk, úgyhogy Matiz Zsoltnak és Weber Gábornak köszönöm, hogy eljöttek. A műsorvezető Pattantyús Lőrinc volt. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, valamint megnézhető az M4sport YouTube csatornáján. Sziasztok!
3: Ez volt a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Közzétették a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőjének vagyonnyilatkozatát. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstopp esetleges kivezetéséről. Folytatódik a meleg őszi idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Nyilvános a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek vagyonnyilatkozata. Unger Anna elnöknek egy 145 négyzetméteres családi háza van Bicskén. Jelentős megtakarítása nincs, viszont van csak nem 8 millió forintos tartozása. A hivatal nyomozati elnök helyettesének Tasnádi Katalinnak Budapesten 4 lakása van, kettőben csak résztulajdonos és összesen 37 millió forintnyi megtakarítása van. Még a héten meghallgatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára kiválasztott pályázókat az Országgyűlés Illetékes Bizottsága. A közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pályázókat zárt ülésen hallgatják meg, és az értékelések után várhatóan jövő hétfőn döntenek arról, hogy kiket terjesztenek az Országgyűlés elé. Tovább folytatódnak az egyeztetések a kamatstopp esetleges kivezetéséről a kormány és a bankszövetség között. Eddig nem sikerült olyan megoldást találni, amely garantálja, hogy a kivezetés nem okoz jelentős plusz terhet az ügyfeleknek. Az előzetes becslések alapján mintegy 20 ezer ügyfélnek legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részletemelkedést jelentene a változás. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személy és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértékeket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat.
3: Közlekedés.
4: Az M7-es autópályán új terelést építettek ki a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest a középső és a külső sáv járható. A terelés mögött lassulás tapasztalható. A 65-ös főúton Tamási és Szakály között két személyautó ütközött össze, a 34-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, vezessenek óvatosan.
3: Időjárás.
4: Napos, száraz, késő őszi idő lesz holnap is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Észak általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet, holnap délután 22-26 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: 17 óra 35 perckor folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Túl az óceánon című magazinunk következik, amelyben amerikai sportokkal foglalkozunk. A legújabb adás következik most, a szerkesztő Szalai Kristóf.
7: Ez itt a Túl az óceánon második adása, az amerikai sportokkal foglalkozó friss magazinműsorunk, és ebben az adásban a vendégem Spiller István lesz, aki jégkorong szakértőként tevékenykedik itt a Nemzeti Sportrádióban. No és hogy ha már jégkorong, akkor természetesen NHL, hiszen múlt héten kedden kezdetét vette a hosszabbra nyújtott alapszakasz a tengeren túlon, és a bajnok Carolina Hurricanes kezdte meg a szezont a Florida Panthers, az azt megelőző két év bajnokával, és hát egy nagyon golgazdag mérkőzésen nagyon verte a Florida a Carolinát, 0-0-ás rendes játékidő után 1-0 a hosszabbításon, úgyhogy berúgták az ajtót, mondhatni. Hogy tetszett a szezonkezdés, mit vársz egyébként összességében a Carolinától, mint címvédő?
8: Szervusz, most csak erre az egy meccsre vagy kíváncsi, hogy mire vagy az eddig eltelt egy hét, szűk egy hétben, mert mondod ezt az 1-0, de most nem a Vízilabda magazin következik 9-7. volt ilyen meccs is. Ugye Vancouver előtt is volt egy ugyanennek a párás fordítottban 6-5.
7: Igen. Tehát ott, két nap eltérés.
8: Igen. Szóval nem csak ez az 1-0-ás hosszabbításos meccsek léteznek. Általában azokon a meccseken, ahol valami ünnepség van, nyilván az idényitón, amikor a bajnok játszik, meg felvonják a mennyezetre a bajnoki címet szimbolizáló zászlót, meg gyűrűket osztanak. Ott azért beszokott aludni az a csapat, amelyiket éppen ünnepelnek.
7: De a játékosoknak osztanak gyűrűket, igen, tehát igen. Nagyon fontos lesz, hogy ez nem semmilyen ceremónia, nincs ott a szurkolók között meccs előtt.
8: De hogy a meccs előtt van azért egy ünnepség magán a jégen is, hogy ugye kihirdetik, hogy most címvédőként kezdi a szezont most jelen esetben a Carolina, és akkor ezek a csapatokkal, ahol ünnepség van, azt veszem észre, hogy az még egy negyed óra, 20 perc, elmacskásodnak, nincs újra bemelegítés, nehezebben pörögnek föl. Ezzel együtt nagyon érdekes volt, hogy mondom, első meccs, tehát 60 percet gólos, eset, mondom, de jó, ez igazi, tök jó kapusok, jó felkészültek a nyáron. Aztán mondom, tehát itt kigyűjtöttem a 9-7, 6-5, már 2 is volt. Volt 7-0, tehát ott mindjárt az elején egy Pittsburgh-Philadelphia állami rangoló, 8-4 Los Angeles kikapott a Colorado-t, tehát ilyen eredmények is tudnak így az elején, tehát az visszazökkentünk abba, hogy jó, hát nem mindenkinek sikerült úgy a nyára, hogy szerette volna, és ez mindjárt ilyen eredményekben, amiket felsoroltam, ez látszódik is. Nyilván mindenki várta, sőt az az igazság, hogy azáltal, hogy az alapszakasz 84 meccsre hízlalták vissza 82-ről. Ez elvileg nem egy látványos ugrás, de ennek az előidény itta meg a levét, tehát eleve már szeptember végén elkezdődött a szezon, nem október első hetében. Viszont így, meg mivel és maximum 2 felkészülési meccsen játszott, és maximum csak 4 lehet, ezért a bő keretek, amiben például most már van magyar érdekeltség Szongor Domán révén, tehát a Domán ott lehetett a Buffalo edzőtáborába, de mégse jut szóhoz felkészülési meccsen, mert olyan kevés meccs van, és az a kevéset is el kell osztani tényleg a mag, nem a juniorba visszaküldötteknek. És úgy gondolom, hogy ha ez a régi rendszer lett volna, akkor lehet, hogy Dománt egy csúnya szóval edőidény meccsre, preseason meccsre beállítják. Ugye ilyenünk volt már, mert Vas Jankó is játszott előidény meccset, Szuper Levente is, de Szongor Dománt vissza küldték fejlesztés címben, nyilván meg még nincs NHL szerződése, csak a draft joga került a játékjoga, ha így le akarom fordítani szabadon a Buffalohoz. Ezzel a szempontból is érdekes volt ezt nézni. Tehát meg várja, tehát aki olyan hokiőrült, mint te meg én, az nyilván várja, hogy mert tényleg dobják be, ne csak itthon menjenek a meccsek, egy Erste Liga, vagy Osztrák Liga, hanem akkor a tengeren túl, és akkor ennek mindenféle hozadékával vagy sokáig fönnmaradsz, vagy korán kelsz, tehát ennek menő vannak a maga rituáljai, gondolom nálad is, nálam is, milyen meccseket, milyen játékosokat szeretünk megnézni. Én nagyon szerettem úgy a Torontót, hogy semmi bajnok esélyes jelene nincs.
9: De most az 1/1-es legalább ott van.
8: Nem is egy, több is van ott 1/1-es.
9: A legújabb, legfrissebb 1/1-es.
8: A legfrissebb, na a 3 meccsen nem sikerült pontot szereznie. Tehát ebből a szempontból is várjuk, meg én, mint mondjuk kapusedzőként, meg hogy egy-két NHL-essel így szezon vége felé, vagy nyáron tudok együtt dolgozni, azért látni őket, hogy mi is erre ebből a szempontból, és nagyon szeretem is akkor, hogy mik a trendek, tehát hova szeretnek lőni ebből a szempontból, és hogy alakult át az egész, meg hogy mivé lesz ez az egész sporták, hogy milyen brutál passzok vannak, tehát egyszerűen, hogy ez a csúcsa a mi szeretett sportágunknak, és ebből a szempontból tök jó nézni, és minden napjainkat, délelőttjeinket, reggeleinket, hajnalainkat, ez befolyásolja.
9: Egyébként említetted Szongor Dománnak a helyzetét, ez hogy van egészen pontosan? Tehát szezon közben lehet olyan eshetőség, hogy őt leszerződteti a Buffalo, mondjuk egy sérülés hullám teszem azt, és akkor tehát van rá esély, hogy bemutatkozzon idén, vagy ez hogy történik? Hogy történik?
8: Ez az első lépés, hogy egy NHL-s csapat őt draftolja csúnya szóval. Ez egy játékjogot jelent, de ehhez még alá is kell írnia, hogy ő játszhasson. Tehát még ennek nincs szerződés tartalma. 2 éven belül kell a draft utáni 2 évben a draftolt csapatnak szerződést kötnie ezzel a játékossal. Ha nem teszi meg, akkor még egyszer mehet a draftra, noha időkorban, tehát életkorából kiöregedne, mert van egy tólig határ. Tehát például egy nagyon híres a címvédő volt kapusa, Fredrik Andersen, a Dán, őt 2-szer draftolták, mert először amelyik csapat draftolt, azzal nem írt alá. Ha 2 éven belül megtörténik a szerződés aláírása, de most arról beszélünk, hogy nem első körös draft volt a Domán, mert az első körösök azok rendszerint már draft után egyből alá is írnak, meg mivel általában ezek akcelerált gyerekek, meg már juniorba is kinőttek, meg esetleg már volt felnőtt meccsük, most Domának nem a magyar válogatottra gondolok, hanem hogy svédbe, vagy finnbe, oroszba, azokkal bátrabban írnak alá egy NHL szerződést, És ha aláírnak vele, akkor is olyat, hogy vagy az NHL-es csapathoz, vagy a felnőtt Langrétrán, tehát vagy harmadosztály East Coast, mert minden NHL-es csapatnak van egy, most magyarul fogom mondani, AHL-es csapata, az tulajdonképpen a tartalékbajnokság, és az alatt is van, hogy ne az legyen, hogy mindenhol van mondjuk 40-50 játékos, és abból csak a fele játszik, mert 20-22 nevezhető be. Nem, mindenkit játszatsz. És ha valamelyik lépcsőfokon van egy sérülés, amit szoboztál, akkor alulról hoznak egyet, nyilván posztra. Tehát egy kapus sérül, meg egy kapust, de úgy, hogy telefon. Tehát látják a meccsen, hogy megsérül, akkor már telefon, hogy valaki már holnap jöjjön. Tehát az adott meccsen nem tud, de ha mondjuk egy reggeli edzésen sérül meg, akkor már oda tudnak telefonálni, hogy a délutáni meccsen jöjjön valaki, de egyébként a keretekben van egy kicsi játszóház, tehát néhány játékos az aktív keretben van, de nem játszik, a csapattal utazik, tehát onnan azonnal tudnak pótolni, de ha egy hosszabb időre látszik egy sérülésre, hogy most érted, hogy az most milyen lesz, vagy egy cserekapusnál, akkor egyből. De ha nincs szerződésen, mint jelenleg Dománnak nincs, ezért őt azt mondták, úgy döntöttek, hogy menjen vissza a junior, kiemelt junior bajnokságba, hogy ott fejlődjön, ott kapja meg a játékperceket, és ott kapja meg azokat a fejlődési feladatokat, meg mindent, ami a jégen kívüli fejlesztéséért is felel, tehát a játékrendszerekben, mert ez fejbe is azért játszák. Így fejlesztőt a Buffalo, és amikor majd úgy ítéli meg két éven belül, hogy ez megérett az NHL-re, vagy annak a közelébe, akkor aláírnak vele. Ha úgy ítélik meg, hogy nem, akkor nem fognak vele, de akkor még egyszer draftolható lesz, vagy akkor visszaveszi az irányt, vagy egy tengeren túli farmligába, vagy mert játszhatnak ott olyanok is, akik nem draftoltak. Lásd például Papp Kristóf, ugye ő most volt AHL-es edzőtáborban, úgyhogy nincs NHL szerződése, nem draftolták, draftlistás volt. Tehát először akkor mutatkozhat be akár az NHL-be, vagy a Buffalo farm csapatába, de ha a Buffalo-val aláír. Tehát ő például, mivel draftolt, ezért ő nem mehet szabadon bármelyik AHL-es vagy East Coast ECHL magyarul klubba, mert a játékjoga a Sabres-nél van. Tehát a következő lépcsőfok az lenne, hogy játszon úgy, hogy a szakemberek, a Buffalo szakemberek lássák, hogy ő tényleg fejlődött, erősödött, gyorsult, ügyesedett, hoki IQ-ja nőtt, és akkor alá fognak vele írni szerződés, és akkor viszont a Buffalo megmondja, hogy NHL-es klubba jössz, a tartalékba, vagy a East Coast-ba mész. Ezt viszont abszolút a Buffalo dönti el.
9: Na hát bízunk benne, hogy Szongodomán előbb-utóbb, de akkor két éven belül legalább bemutatkozik az NHL-ben a Buffalo színeiben, mert hát akkor nem hogy a felső 10 000-hez, hanem a felső 10-be kerülne itt Magyarországon legalábbis mindenféleképpen. Na de, akkor visszatérve a többi csapatra és a többi franchise-ra, ki most az esélyes? Mert minden évben erről beszélgettünk, lamentálunk a szezonok előtt. Ugye a Florida volt az elmúlt három évből kétszer bajnok, tavaly a Carolina ért fel a csúcsra, de igazából az Edmontontól kezdve Coloradón át vannak bőven-bőven kihívók az idei szezonban is.
8: Egyrészt a Carolinánál mindig nehéz a címvédés, nagyon nem azt mondom, hogy ritka, de nagyon nehéz címet védeni. Ezzel együtt a Carolina egy nagyon jó csapat maradt. A kapus poszton azért változtak, ami egyébként egy kritikus pont mindenhol. Viszont a Coloradót tenném abszolút az első számú kihívónak, de ha ezt a beszélgetést tavaly ejtettük volna meg, akkor is őket mondtam volna, de végül nem jutottak a döntőbe. Nagyon, ez ezért mondják, hogy talán egyébként ezt minden más profi sportban, kosár, baseball, NFL-ben elmondják, hogy talán a legnehezebb a Stanley-t megnyerni ebből a négy kiemelt csúnya szóval major sportból. Mert sok mindennek kell klappolnia, nem csak az, hogy milyen magod van, hogy éppen akkor van-e sérülted, a világsztárod kidőle. És mindenki hozza a formát Edmonton, ott játszik a Draisaitl, McDavid, aki most vezeti a pontlistát, tehát mondjuk ilyen 9-7 meg 6-5-ös meccseknél nem megy. A Bouchard, a hátvéd is 5 pontot csinál.
9: Volt egy triplázott hátvédként az első meccsen, és ne haragudj, félbeszakítalak, csak az első két meccs volt, ugye a Edmonton és Vancouver, ugye egymás ellen játszottak gyakorlatilag két napon belül, és mindkettő meccs nagyon gólgazdag volt, 27 gól született a két mérkőzésen, és az a gólövőlista első 10 helyezettjéből 89 ebből a két csapatból jött.
8: Tehát viszont meg ebből látszik, hogy a kapus játéka meg nincs. Tehát nem sikerült, mert két kapust is ott fogyasztottak, most az Edmontonról van szó, anélkül meg nem fog menni. Tehát a régi Gretzky vagy Messi korszak, a 80-as éve, na ott elmentek ezek a meccsek. Mondták, hogy az a Grant Fuhr nevű kapus, hogy ő nem a statra ment, ő élvezi ezt, hogy van dolga, kapkodja 3-4-et, de hát Gretzky meg a Messi elől, meg ott főle olyan csapat volt, tehát ott mindig meglőtték a 6-7-et.
9: És akkor úgy lehetett kapni hátul 5-öt
8: is. És őt nem zavarta, hogy most ne 2 egész valamennyivel kezdjön a kapott, nem zavarta a 3 vagy 4. De változnak az idők, most már mindenki a védekezés próbálja összerakni, legyen hátul, aztán utána odaigazolnak csatárt, tehát nem a csatárt akarod először pont erőst, mert mi van, hogyha őt leveszik, megsérült. Tehát egyszerűbb, ha hátul jó az alakzat, és az Edmontonnál ezek hiányoztak, miközben volt egy döntő nekik.
9: Igen.
8: De a Kanada játok még mindig nem tört meg 93 óta. Colorado nálam abszolút a Colorado, de szerintem nem csak nálam, ahogy olvasom a tengeren túli szaksajtot, mindenhol az Avalanche. Minnesota-t mondják még, jó kezdte, Vegas, az előző döntős, Tampa előtte voltak nagyon jók, de sose lehet őket. Amíg így a hátsó rész Vasilevskij a fedélzeten megmarad, addig jó. Montrealtól várnak egy beérést.
9: Ez nagyon jó fiatalok vannak.
8: Fiatalok, mert ott is volt egy pegyes, a Slavkovszki, például a Peking Olympia után kikiáltották, de nem volt neki jó az első 2-3 szezonja. Most lassan beindul, nagyon jó fejlesztést is kap, meg így összeállt az, hogy most már nyilván az európai hokiból tudta használni minden testi adottságát, de tengeren túlon ez nem, sőt, vissza is küldték voltan, tehát szezon közben visszaküldték. Egyben egyes azért nem gyakran esik ez meg. Nálam még a Dallas is ott volt, viszont most 2-2 zakóval kezdett a Dallas. Az a jó, hogy tudtam mondani keletről is, meg nyugatról, talán egy kicsivel több nyugatit, miközben mostanában kelet dominált, ha csak a bajnoki címeket nézem, de az az igazság, hogy annyira ki van ezt találva ez az egész rendszer, hogy ezt nem csak sportszakmailag kell vizsgálni, hanem gazdaságilag is, hogy kell játszani az általános igazgatóknak, a GM-eknek, a fizetési sapkákkal, mire figyel, hogy egy Cale Makarra milyen szerződés kötök, vagy egy Kaprizsovval a Minnesota. Tehát abszolút, hogy ebben még van-e annyi, egy Toronto elviszi a majdnem 40 éves Bobrovskit, közben régen ezeket már egy lesajnált generáció. Mindjárt 41 kapus, akkor lehet, hogy jó, de cserének viszem maximum. Bobrovskit abszolút nem cserének vitt a Toronto. Brutál pénzért. Úgyhogy most már, ahogy más sportágból szükség, hogy 40 közeliek, Ovechkin vagy már fölött, Djokovic, ezek még Messi, azért ott Ronaldo, vannak a toppon. Tehát mind a testi, mind a lelki, mind a táplálkozás, mind a rehab, mind a feltöltődés, mindenüket alárendelik a sportnak, és ezért tudják megnyújtani a pályafutásukat. Nem isznak, dohányoznak, csajoznak, egyéb, vagy nem két végéről égetik a gyertyát, meg tudják nyújtani. Ovechkin is, hát még lehozza ezt a szezont, most azért megy, hogy a 950 gólja meglegyen, 929-szer kezdte. Szóval ilyen Bobrovskij is tud, de hát én, mint Toronto szurkoló, várom, talán playoff, de nem akarok, mert annyi csalódás ért már.
9: Matthewsnak az Ovechkin gólrekord megdöntése, mert ugye ő áll gyakorlatilag legközelebb, ha lebontjuk szépen az éveket, de, hogy amennyit de apad, eddig termelt.
8: Apad, mert nincs most olyan társa, mint volt mondjuk Marner például. Aztán, tehát most itt elmondtam hirtelen ilyen 6-8 csapatot, ugye 32-es a mezőny, egyébként ez egy egészséges dolog, hogy hogy körülbelül ennyi csapatot tartasz, főleg, hogy ide koncentrálódik a világ krémje. Uh-huh. És tekintettel arra, hogy vannak ezek a fizetési sapkák, nem tudsz egyszerre 5 McDavidet fölküldeni, mert elviszi a bértömegednek a döntő részét. És akkor a harmadik, negyedik sorban marad olyan, és nem tudsz végig pályán lenni. Még mondjuk egy kosárlabdázó a 48 perces NBA meccsből 40-et pályán tud lenni, a világsztár McDavid a 60 perces hokiba 20-22 percet. Tehát arányaiban nem tud, mint ha csak a LeBron James, vagy régen a Jordan, vagy tényleg mondom, mint ha csak a fél vagy egy harmad meccset tudna, mert egyszerűen a hokiba szükség van a harmadik, negyedik sorra is. Nem az, hogy majd talán a cserépadról bejön valaki, aztán szór 4-5 pontot, amíg én lepihenek. Nem. Hokiba a második, harmadik sornak is hasonló jégideje van. A negyedik sor szokott kilógni, de nekik is megvan a feladatuk, hogy ők azért be kéne, hogy másznak. Nem, McDavid nem tud egyedül, vagy egy-két emberrel kiegészítőztetni, egy sokkal mélyebb keretre van szükség, ezzel kell sakkozniuk, ezért mondtam az előbb ezt a gazdasági oldalát is, tehát nem tudod összevásárolni a 5 legjobbat. Mert más akkor látja, hogy valami koncentrálódik, akkor valahol meg maradt pénz arra, hogy bevásároljon szintén ilyen kaliberű, vagy ilyen polcú játékos, és akkor mindjárt trónkövetelőként jelentkezik, és ez tök egészséges, hogy, és ha gyenge vagy, akkor mi történik? Akkor te választasz a legjobb fiatalból. Tehát ez a draft rendszer is úgy van kitalálva, hogy ne az a bajnok majd még választ magának egy 1-1-es, vagy 1-3-ast, hanem akik nem jutnak be a rájátszásba, azok csipegetnek az első a legjobban
9: folyamatosan.
8: Tehát és mindig változik a piac, és ha nyilván, ha meg sikereket halmozol, és nő a fizetésed, akkor meg ki fogod hízni a bérsapkát.
9: Igen. Beszéltünk kapusokról, Bobrovszkiről, Vasilevszkiről, hát egy másik...
8: Két orosz, igen.
9: Igen, két oroszról, és egy másik...
8: És,
9: és most jön a harmadik orosz kapus, ugye Igor Shesterkin, aki a New York Rangersnek a kapusa, és hát az első mérkőzésen rögtön gólt ütött a saját kapujából. Nem tudom, hogy mikor volt ilyen legutoljára, vagy emlékszel olyan, amikor kapus...
8: Volt, Nedelko is legutóbb.
9: Van, de hogy egy elsőre, az első saját mérkőzésén, ott a Rangersben a szezonban, első mérkőzésen kapusgól, és azóta ugye a harmadik mérkőzésén egy asszisztot jegyez Shesterkin, úgyhogy az elmúlt meccsén viszonylag jól termel, már-már csatárokat megszégyenítő módon.
8: Az, hogy a kapusok így kezelik a botot, az most már, azt mondom, hogy elvárás. Tehát nyilván az első számú feladat a védés, de be kell segíteni most már a harmadik számú hátvédként, meg amikor ilyen lehozott kapus van, akkor azért tudni kell indítani. Mondtál, akkor szépen átemelte. Egyébként, aki próbálkozott, az egyszerűen nagyon nehéz úgy átemelni,
9: hogy
8: senki ne érje el, és még magas is legyen, és még be is menjen. Igen. És egyébként az is kell, hogy szoros legyen a meccs, mert amúgy meg nem hozná le a kapust. Tehát ez a és akkor technikailag, mert most szoros a meccs, levadásszák, és közben kapsz egy gólt, akkor meg, hogy fordítva sül el az egész. Tehát ez, amit Shesterkin képvisel, úgyhogy 185 centisként az alsó harmadba tartozik testmagasságilag, de mégis olyan ügyes oldalirányba, botkezelése fenomenális, a legjobban kereső kapus, és itt most 3 orosz mondtuk, tehát a nem is a kanadaiakról, vagy finnekről, hanem újra az orosz iskola, ez nagyon, nagyon erőssé vált, úgyhogy közben a nemzetközi piacról meg ki vannak szorítva. Tehát itt például elmondtunk 3 kapust, most az orosz válogatott visszajönne VB-ről, akkor a Bobrovszki, Vasilevszki, Shesterkin, akkor még lehetne ott Sorokin, Uskarov, tehát 7-8 olyan kapusuk van, hogy abból 6 ott se lenne a VB-n, mondván nem férsz be.
9: Igen. De gyakorlatilag ez, tehát megvan a kanadaiaknak
8: tehát
9: is.
8: Tehát a 3-ból Bobrovszki, Vasilevszki, Shesterkinból valaki csak a lelátorról nézne a meccset, be se férne.
9: Vagy otthonról.
8: És gondolom hozzánk a valamelyik magyar csapatban simán első számú kapus.
9: Igen, abszolút. Alex Ovechkin nevét is említettük, meg lesz szerinted neki a rekordja, további rekordja?
8: az az igaz, 16 hiányzik az abszolút rekordhoz, playoff meg alapszakasz. Mert Greckit az alapszakaszokat illetően lehagyta, de playoffot illetően nem. Kombinálva ez meg lesz, remélem nem sérül meg. És a 950 is az ő, ha csak a zárójelben mondom, és nagyon idézőjelben öregkori, tehát 35 fölötti átlagát nézve is meg lenne a 950. Tehát 30 gólokat még tud ő hozni, ha nincs mondjuk két hónap kidőlése. És nagyon érdekes, hogy az oroszokat hozzuk szóba, miközben lehetne másokat is, ugye McDavidet mondtuk, mint kanadai, de nekik most semmi nem jött össze. Oroszoknak nem jöhet össze semmi, nemzetközi szinten, csak az NHL-be, de Kanadának sem az olimpia, sem a VB,
9: sem a női,
8: sem a női, sem a junior,
9: igen,
8: semmi. Most jelen pillanatban 82 óta először fordult hogy el, hogy, semmi, Kanada. Hogy Kanada igen. Az öt nagyból, tehát női, férfi, és azoknak a korosztályos, vagy olimpia igen. És VB, hogy egyiket se birtokolja. Igen. És akkor az orosz meg nem lehet ott, reméljük azért helyre rázódik majd a világ politikailag is, hogy ezeket a világsztárokat egybe lehessen látni, nem csak ahova elmész. Szóval nagyon izgi szezon lesz, az biztos, és nagyon, az első hónapok nagyon szélsőségesek, és ezek visszakanyarok az elejére, hogy volt 1-0, meg 9-7 is. Ezek az 1-0-ásra sokkal jobb esélyt adok február után is, mint a 9-7-re. 9-7-hez itt a magyar vízilabda bajnokságot kell mondani. Még valami, tehát hogy ha valaki Európában szeretne meccset látni, megteheti, mert Helsinki-ben novemberben lesz Seattle-Carolina, két meccs, és Düsseldorfban, ahol majd a magyar válogatott májusban lesz VB-n, itt decemberben a Chicago meg az Ottawa fog játszani. Tehát nem kell az adás címéhez kiutazni, hanem vagy Düsseldorf, vagy egy Helsinki repülő el, hát van direkt Pestről, úgyhogy lehet nézni négy meccset novemberben vagy decemberben.
9: Spiller Istvánnak nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a Túl az óceánon magazin műsorunk második adásában megosztotta velünk szakértelmét és az NHL rejtelmeibe, illetve Szongó Dománba is belementünk egy picikét.
10: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
6: Túl az óceánon című magazinunk után egy kezdeményezés, játékra hívjuk hallgatóinkat. Életem sport pillanata címmel új műsorelem indul szombaton reggel 8 órától a Sport reggelben. Kíváncsiak vagyunk, kinek mi volt élete meghatározó sport pillanata, legyen szó rádiós vagy televíziós közvetítésről a közmédiában. Írják meg hallgatóink SMS-ben a 0630 55 55 605-ös számra, vagy csütörtök reggeltől kommentben a Nemzeti Sportrádió Facebook oldalán, hogy melyik közvetítés részletet szeretnék újra meghallgatni itt a Nemzeti Sportrádióban, mi pedig leadjuk majd ezeket a bizonyos kért kéréseket. Ez volt már a Hazafutás. A szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották, de maradjanak velünk, hiszen a Nemzeti Sportrádióban már is kezdődik a körkapcsolás Tóth Bélával. Köszönöm figyelmüket, adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A viszonthallásra.
3: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
11: 2:18 október 5-én, kellemes hétfő esti rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Kezdődik a körkapcsolás, amelynek szerkesztője Szabó Szilvia. Az este 11 óráig tartó adásunkban élőben követhetik figyelemmel az Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzést, amely 20 óra 45 perckor kezdődik. Ezt a találkozót és a magyar válogatott eddigi teljesítményét is kivesézzük a hamarosan kezdődő állandó rovatunkban a foci órában, emellett pedig szokásainkhoz híven felidézzük a múlt hét hős teljesítményeit és a hétvége történéseit is. Most először viszont foci óra vendégünk Elbert Gábor, a Pécsi Tudományegyetem docense, és Simon Zoltán, az NBA.hu felelős szerkesztője. Sziasztok!
12: Szia, jó estét!
13: Szia, jó estét!
11: A magyar válogatott szereplése szolgáltatja majd a témát az első 30 percben itt a foci órában, aztán pedig Cristiano Ronaldo és a portugál válogatott kapcsolatáról, valamint a német kispadon bemutatkozó Jürgen Kloppról is beszélünk majd a terveink szerint, de akkor először a magyar labdarúgó válogatott kapcsán. Érdekesség, hogy ugye a nemzeti csapat három forduló után a harmadik helyen áll a csoportjában a B divízióban, a Nemzetek Ligájában. Eddig egy rugott gól és egy kapott gól, azért a védekezésre azt hiszem, hogy összességében nem lehet panasz, az egy rugott gól az viszont annál inkább tűnik kevésnek, mert habár Varga Barnabás és Sallai Roland is hiányzik a válogatottból, de ennél azért többre számított a magyar szurkoló az ukránok, az északírek, valamint a grúzok elleni mérkőzéseken, viszont számotokra az eddigi három találkozó alapján milyen az összkép? Itt már nagyjából én összefoglaltam, hogy mit tartok soknak, mit tartok kevésnek, viszont nálatok hogyan mutat ez a dolog, milyen összességében tehát a magyar válogatott eddigi teljesítménye?
13: Jó úton haladok szerintem a szakmai tippem beteljesülésének a elérésében. Ugye mielőtt elkezdődött a sorozat, itt ülve azt mondtam, hogy ha a szívemen múlik, akkor 12 pontot szerez a magyar válogatott. Ha az eszemre hallgatok, akkor meg hetet. Ugye eddig van 4. Ha ma nyerünk, és ha Szoboszlai Dominik tud játszani, és azon a poszton játszik, amelyen Georgia ellen a mezőny legjobbja volt, és extra klasszis teljesítmény nyújtott, valamint szerintem a doktoricsára lesz a baloldali védő, és Nagy Zsolt ott marad elől a támadó sorban, akkor megverhetjük az ukránokat. Ugye említetted Varga Barnabás és Sallai hiányzását. Az ukránoknál vagy heten nem lesznek, de ott a sajtó ezeket a hiányzókat egy mondatban elintézi, mert ők úgy vannak vele, hogy tudni kell pótolni a hiányzókat, tehát azért van a válogatott, azért kell a játékosoknak meg az edzőknek dolgozniuk. Én viszont azt gondolom, hogy reális esélyünk lehet a győzelemre, és ezúttal sem számítok sok gólos mérkőzésre. A két hazai mérkőzésen természetesen ott voltam, nagyon jó hangulatú mérkőzéseket láttam, ugye az ukránok elleni mérkőzésen kaptunk egy elkerülhető gólt, és többnyire kontráztak az ukránok, azt viszont nagyon jól csinálták, ugye emlékezhetünk, hogy Tóth Balázsnak a második félidő végén volt hatalmas bravúrja, ugyanúgy, mint Észak-Írországban, és ugyanúgy, mint Georgia ellen, mert ott a vezető gólunk és a győztes gólunk megszerzése után 4 perccel egy helyzetből kétszer is mentenie kellett, és a végén Csinger Márknak kellett ugye véglegesen tisztáznia. Úgyhogy a csapatvédekezésünk szerintem is rendben van, de nem csak az egy kapott gól miatt, hanem azért is, mert kevés helyzetet dolgoznak ki ellenünk, kevesebbet van a labda az ellenfeleknél, hála a jó Istennek, mint amire én számítottam. A támadásainkban megvan az a 4-5 lehetőség, amelyekből gólokat tudnánk szerezni, de igaza volt Márko Rosszinak, hogyha nincs Varga Barnabás, akkor nem úgy kell belőni ezeket a labdákat a kapu elé, mintha ő érkezne. Ez tökéletesen be is igazolódott, ugye, miután Tóth Milán lekészítette a Lukinak a labdát a labdaszerzés után, ugye Nagy Zsolt szerzett meg, és ő átrúgta a hosszúra, ahol viszont Kerkez Milos érkezett, és egyből gólt is szereztünk, ugye Milosnak ez volt az első gólja a magyar válogatottba. Én valami hasonló játékot várok majd ma is, de döntő szerep lesz, hogyha Tóth Milán lesz legelől, aki nagyon párharcképes, nem húzza vissza a lábát, sok szabálytalanságot ki tud alakítani, hogyha őt le kell cserélni, akkor kiérkezik be a helyére. Én nagyon várom, hogy Szalai József játszon végre a magyar válogatottban, mert neki viszont lehet olyan típusú beadásokat olyanokat felkínálni, vagy előkészíteni, mint amilyenekre Varga Barnabás szokott érkezni.
11: Beszélünk majd még a várható kezdőcsapatról, de akkor az eddigi összkép, Gábor.
14: Az a kérdés, hogy honnan nézzük. Egyrészt Zolinak abban igazam, hogy mindig az a legjobb válogatott, ami a pályán van, tehát hogy pótolni kell tudni a hiányzókat. Másrészt szerintem a magyar labdarúgás, a magyar labdarúgó válogatott Varga Barnabást és Salai Rolandot nem tudja pótolni, nem képes.
13: Az a másik, igen.
14: Tehát, hogy ez, szerintem ezt is érdemes tisztán látni, hogy

0: vannak, szerintem ettől nagyon az ukránok nem ijednek meg egyik névtől sem. Nagyon jól működik az Orbán-Csinger páros, ugye az Orbánról mindig elmondjuk, hogy egy óriási erősítés jelent a teljes magyar labdarúgásnak, szerintem több szintet emelt a magyar labdarúgó válogatott eredményességén az, hogy egy ő aztán tényleg Európa szintű futballista, azzal együtt is, hogyha szerintem a csúcsán túl van, de a Csingerrel együtt nagyon jól működik, tehát nagyon intelligensen oldják meg ezt ott hátul. Ugye arról beszéltünk, hogy a középpál közepén sok olyan játékosunk van, aki nagyjából ugyanolyan szinten tud futballozni, kicsit mást játszanak, de ugyanolyan szinten, tehát egy Szűcs Tamás portugál első osztályban játszik, én a Sporting ellen láttam játszani, extrát nyújtott, ugye a Vitális rendszeresen extrát nyújt, a Tóth Alex a Fradiban extrát nyújtott, Bournemouthban még ezt nem tudta megmutatni, de erről nem biztos, hogy ő tehet, és vannak még ott leesorolni, a Stice itt van akkor is, tehát ott sok játékosunk van, és akkor még a Zoli által joggal megkérdőjelezett Nagy Ádám nem behívásról még nem beszélünk, tehát ott jók vagyunk. Aztán lehet azt nézni, hogy ez mennyire egységes ez a válogatott, hogy mennyire működik. Én erről elmondtam a négy meccs előtt is a véleményemet, hogy szerintem az EB első mérkőzése óta ez nem az a válogatott, tehát én ugye részben ezzel foglalkozom egyik szakmán.
1: Az most már lassan két év, sőt,
0: igen,
1: több
0: és
1: mint két
0: ugye
1: év.
0: Erre Rossi azt mondja, hogy nincs szerencsénk. Én ezt készséggel hiszem, hogy lehet, hogy neki van igaz, és nem nekem.
1: De ténylegesen a szerencse a futballban ez ilyen sokat számít?
0: A szerencse mindenben sokat számít, tehát, de én abban hiszek, hogy a sport hosszú távon igazságot tesz. Tehát a Rosszinak igaza van, és legyen igaz a Rosszinak, tehát én annak örülnék, ha neki lenne igaza, és nem nekem, akkor a szerencse akkor fog mellénk állni, amikor ez fontos. Ugye ez a, megint csak ahonnan nézzük, itt van ez a Nemzetek Ligája, van jó néhány ország, amely ezt arra használja, hogy újraépítse a csapatát. Majd említettél országokat, ott majd ezre gondolom, hogy kitérünk. Lehet, hogy Rossz is ezt csinálja, mert ez nincs kimondva, bár Magyarország ugye mindig minden meccset meg kell nyerni, és ha szurkolóként nézem a válogatott meccset, akkor mindig az a tippem, hogy győzünk. Szerintem itt most nálunk is van valamiféle ilyen vérfrissítés, vannak posztok, ahol megtaláltuk, ezen a Tóth Balázs a legjobbja a magyar válogatottnak folyamatosan, az, hogy ez jól van így, vagy nem, azon megint lehet vitatkozni, a Csingerrel szerintem megtalálta, elől nem nagyon, de nincs nagyon miből válogatni, tehát én is kíváncsi vagyok, hogy Szalai Józsi ezen a szinten mit tud most. Én várom Németh András visszatérését, mert én azt gondolom, hogy ő már mutatta, hogy európai középszinten azért tud. Ez egy milliónyi kérdés vetődik föl. Ha ma esti meccsről kérdezel, nyilván ha a szurkolót kérdezed, akkor nyerünk, nem kérdés. Ugyanezt mondtam két héttel ezelőtt, hétfő volt, amikor...
1: De még nem kérdeztelek a mai meccsről.
2: Még egy fontos...
0: Nem szerkeztem át a műsorodat, ne haragudj, igazad van.
2: Még egy fontos dolog, ahogy a Gábor kijelentett, hogy a magyar labdarúgás nem tudja jelenleg Varga Barnabást és Allai Rolandot pótolni, amit Márko Rossi is mondott, hogy öt játékosunk játszik ugye top bajnokságban, és hogy az NB1-nek a megítélését az európai bajnokságok összevetésében úgy kell kezelnünk, és ebben igaza van Márko Rosszinak, hogy a Ferencvárosi Torna klub szereplése ugye felül prezentálja, ugyanúgy, mint amikor összehasonlítjuk a válogatott keretértékeket. Nem mondom meg, hogy hallgattam, hogy hú, de jó, hogy nem, mi játékos keretünk értéke az északíreknél mennyivel több, és akkor simán nyerhetünk. Igen, nem csak ott van egy Szoboszlai Dominik 110 millió eurós becsült értékkel az északírekről, meg ugye mondtam, hogy az angol másod-harmad osztályban játszanak 2,5-6-7 millió eurót érő játékosok, akik bikák voltak, hát milyen védő négyesük van. Hát, és ez nagyon fontos lenne, hogy azért az NB1-ből kerüljenek ki játékosok. Ugye a válogatottnál már ugye hála a jó Istennek, én nagyon nem szerettem őket, gyakorlatilag nincsenek már felkészülési mérkőzések, tétmeccsen kell kipróbálni.
1: Hát idén azért jutott belőle négy.
2: Jó, de azért mondom, hogy hál' Isten nincs már több, tehát én ezt hosszú távlatokban mondom, mert azok borzalmas mérkőzések voltak mindig a nyár végén, meg a tél elején. Most sem láttam azt, hogy bármiféle értelme lett volna egyébként bármelyiknek hosszú távon, mert oda jutottunk a tétmeccsekhez, és ugyanúgy kísérletezgetünk, mint azon a négy mérkőzésen. Tehát akkor vagy nem jó kísérletezgettünk, vagy az van, amit mondok, hogy az NB1 nem tud annyi játékost kitermelni, hogy egyből bevethetőek legyenek nemzetközi szinten. Ugye meg kell szokni a válogatott társaságát, hogy másképp működsz, mint egy klubcsapatnál, mert gyakorlatilag együtt laksz a társaiddal, másképp készülsz a mérkőzésre,

0: egy olyan edzővel, szakmai stábbal dolgozol együtt, akiket lehet, hogy utána 2-3 hónapig nem is látsz személyesen, mert nem találkozik a válogatott, tehát oda kerülés után is van egy ilyen út, viszont amikor tétmeccsek sorozata van, és nem tudunk nagyon kihez nyúlni, az nem jó, úgyhogy ezért is lenne jó szerintem Szalai Józsefet kipróbálni, Doktori Csáront, Margráf Ákost, mert oké, hogy Márko Rosszinak az a nagy célja, hogy visszakerüljünk a Nemzetek Ligája A divíziójába, de az mostani siker lenne, hosszú távon viszont lehet, hogy az lenne a jobb, hogyha a játékosaink be tudnának épülni a nemzeti csapatba. Ez meg Magyarország, a magyar válogatott és a magyar szurkolók érdeke. Remélem a két keresztmetszet minél jobban egymásra talál.
1: Na és akkor innen vigyük végül is a gondolatot tovább, mert hogy ez a 2026-os év már csak ezért is nagyon érdekes átmenet a magyar válogatott számára, hogy a világbajnoki selejtező nem sikerült elérni a pótselejtezőig, így aztán márciusra, júniusra nem maradt tétmérkőzés.
0: Hát van ez látszott
1: a,
0: is.
1: Van ez a Nemzetek Ligája sorozat, amelyet szintén, tehát ahogyan az Gábor is említette, lehet arra építeni, hogy egy csapatot, vagy lehet arra használni, hogy egy csapatot építsél. Ti látjátok-e ezt a magyar válogatottnál, ahol már csak az is nagyon érdekes, hogy Márko Rosszinak milyen a kommunikációja. Egy mondat most tőle, amit hadd idézek. Jó hatással volt a csapatra, hogy Csányi Sándor, az MLS elnöke ellátogatott Telkibe, és megnyugtatta a labdarúgókat, és engem is. Azért ez a gondolat egyfajta elbizonytalanodásra, egyfajta félelemre utal számomra, és nem azt tükrözi feltétlen, hogy itt most tényleg azon van a fókusz, hogy a 2027-es EB-selejtezőkre ez a magyar válogatott mondjuk megújulva, tele fiatallal, vagy olyan játékossal, aki joggal lehet majd a válogatott következő 4-5 évének a meghatározó tagja, tehát nem ezen van a fókusz szerintem, hanem itt most teljesen más.
2: De mind van a fókusz, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, amit fölvetsz, hogy 2 éve gyanítjuk sokan, mondjuk sokan, látjuk sokan, hogy ez nem jó út. Tehát, hogy ez a válogatott, ez nem egységes a pályán, hogy 2 hatalmi központ van benne.
1: És melyik ez a 2 hatalmi központ?
2: Hát most beszélünk nyíltan, Rosszi és Szoboszlai, és nem mindig látom azt, hogy ez egy irányba mutatna. Ugye Rosszinak vannak ilyen sejtelmes nyilatkozatai, én egyébként legjobban annak örülnék, ha néha néhány szót szólna magyarul, nem csak a reklámban.
1: Sokan vannak így egyébként, ezt úton útfélen lehet találkozni ilyen véleményekkel.
2: Én amire... azt gondolom, hogy bárhova elmész magyarként, elvárás, hogy tanuld meg a helyi nyelvet, 1-2 év alatt. Tehát itt van a pozitív példa, Gulácsi Péter 2 hónapban Spanyolországban, és spanyolul válaszol a kérdésre. Nyilván látszik, hogy gondolkodik, na de azért az a szint. Vagy az Trent Alexander-Arnold, aki ugye egy született angol, tehát egy olyan országban született, ahol olyan nyelvet beszélnek, amit viszonylag sokan értenek a világban. Leigaz a Real Madridhoz, és a nyitó sajtótájékoztatóját 37 percben spanyolul tartja. Ez a kommunikáció, mondja nyugodtan.
0: Csak egy mondat, az ukránok olasz szövetségi kapitánya az első tétmeccse volt, és énekelt az ukrán himnuszt. Én abban a csodálatos, szerencsés helyzetben vagyok, szerintem Gábor is ebben volt, hogy mi önfeledten, önként tanulhattuk az orosz nyelvet, ami egyébként egy csodálatos nyelv, de azt ugyanolyan nehéz megtanulni, és ezáltal az ukrán és a többi szláv nyelvet is, mint a magyar nyelvet. Neki sikerült.
2: Szóval ez egy eleme a kommunikációnak. A másik, én nagyon szeretem, amikor mindenki azzal foglalkozik, ami a dolga. Tehát nekünk itt most az a dolgunk, hogy okoskodjunk, tehát bátran elmondhatjuk, de amikor azt kérdezitek abból a székből, hogy kit hívnánk be a válogatottba, akkor mindig az az első mondat, hogy ez a mindenkori szövetségkapitány joggal kötelessége és felelőssége. Tehát, hogy az, hogy mit gondol az MLS elnöke, hogy mi van a politikában, az nem jó, ha a szövetségkapitány ezzel nyilatkozik, és hozzáteszem zárjába, hogy szerintem. Van ebben bizonytalanság, mert azt gondolom, hogy ezt előbb-utóbb meg kell oldani. Szerintem 2 nagyon fontos dolga van az MLS-nek, ami nem tehet róla, hogy ez kialakult szerintem, vagy tehet, akkor is kialakult. Az egyik a magyarországi játékvezetés, ahol lépni kell, mert nagy baj lesz. A másik az a válogatott, hogy ez a válogatott nem működik az EB óta hasonlóan sem, mint előtte, és ott rendet kéne rakni. Én azt gondolom, most ez vezetés elméletileg gondolom, hogy Rosszi már nem tud erősebb lenni soha, mint Szoboszlai. Tehát, hogy előbb-utóbb sajnos vagy nem sajnos, az lesz a vége, hogy kell hozni valakit, aki erős. és a kommunikációból indultunk, és ezzel nem bántani akarom se Rosszit, se Szoboszlait, ilyen van, mondok erre konkrét példát, ahol azt gondolom, hogy senki nem volt hibás, meg felelős. Dolgoztam Pakson háromszor is, és ugye az egyik alkalom volt az, amikor a Csertő Jóril, akit kivál embernek és szakembernek tartok, ráadásul eredményes volt Pakson azon keretek között, ami akkor megadatott, folyamatosan az első 5-6-ba volt a csapat, és 5,5 év után arra kellett rájönni, hogy vagy a csapatot kell lecserélni, és ugye ha valaki eljön Paksa, ott ő letáborozik, és ott él, tehát nem akar elmenni, vagy edzőt kell váltani. És ebből nem volt felelős Csertő, hogy nem csinált semmit rosszul, egyszerűen nem hatott már a csapatra. És én élek a gyanúperrel 2 éve nagyjából, hogy a Magyar Labdarúgás-szövetségnek kellene valamit lépni ebben a történetben, és ez akkor, amikor Szoboszlai Dominik kapta a csapatkapitányi karszallagot, akkor ez a mag elültettetett. És szerintem ezzel van dolog.
1: Zoli?
0: Kevés magyar ember találkozott Márkó Rosszival aznap, amikor először megérkezett Magyarországra és ment Kispestre tárgyalni. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy közöttük lehettem. Egyrészt azért, mert édesapám volt akkor a Honvéd technikai igazgató, és ő intézte a Márkó ügyeit. Másrészt azért, mert a szókimondó George F. Hemingway, a Honvéd akkori tulajdonosa volt az MLSMB 1-es bizottságának az elnöke, és megkért, hogy egy új sajtótervet dolgozzak ki a kluboknak és az újságíróknak, azt kérte, hogy az olyanokat, mint én, rendszabályozni lehessen, nem azt mondta, hogy engem, és utána nagyon sok olyan sajtótájékoztatót tartottunk, amit utána vett át a többi klubba, ahol Márkó Rosszi válaszolt az újságírók kérdéseire. A szakmai kérdésekre azóta is én szerintem ő nagyon jól válaszolt, tehát most kommunikációs szempontból igyekszem elemezni azt, amit nyilatkozott, ezt imádom egyébként. Nem kerülte meg a kérdéseket, de benne van az olasz temperamentum, a törődés és figyelési igény. Én azóta is úgy tudom, hogy ő megkap minden kommentet, tehát ezt készítik neki elő.
1: Erre szükség van?
0: Nekem nincs erre.
2: Nekem erre nem lenne szükségem.
0: Én az oldalaimon igyekszem mindenkinek személyesen válaszolni, hogy megtiszteljem az embereket, csak amikor egy nap van 1375 komment, tegnap 246 levelet kaptam, arra már nem bírok, és AI ügynököket nem fogok erre használni, mert azt nem tartom etikusnak. Szóval a Márkó szereti az érzelmi húrokat megpengetni, szereti, hogyha foglalkoznak vele, neki fontos a szeretet, ugye ez az olasz társadalom, nem akarok benne okoskodni, ez a mamma központuság. Én is imádtam édesanyámat, amíg velünk lehetett, és ő szeret nagyon sejtelmesen nyilatkozni. Én látok azért hírgenerálásokat is, Gianluca Di, nem tudom, hirtelen akartam mondani az új ember, igen, meg a Fabrizio Romano, egybe akartam mondani a két nevet, és köszönöm, hogy amikor neki ajánlatai vannak, és én csapatnevet egyszer sem olvastam, tehát újságíró vagyok, ugye 1900, vagyis az a szakmám, hogy vagyok-e, azt a tulajdonosok meg az emberek eldöntik, és tudom, hogy működnek az átigazolási hírek, több 10 000-et írtam már életemben, szoktak is belőle nagy parádék lenni, és amikor olyan híreket olvasok, megmondjam, amit megmondjak, hogy valakit, hogy külföldi érdeklődés van iránta, tehát az nem átigazolási hír, de honnan, melyik csapat, ez az átigazolási. Vannak NB1-es, NB2-es ajánlataim. Tényleg? Kiktől? Mi van benne az ajánlatba? Meddig szólna? És ez ilyen, inkább ilyen átigazolásra utaló figyelemfelhívás az én megítélésemben, mint valódi átigazolási hír. Nem azt mondom, hogy nem valós érdeklődések, tárgyalások, megegyezési lehetőségek, ugye kronológiailag mondtam a szinteket fölépítve, de én személy szerint kinőttem abból nagyjából 25 évvel ezelőtt, hogy nekem az számítson valamit, hogy külföldi ajánlataim vannak. Akkor az azt jelenti, hogy az egész világból vannak ajánlatok, vagy egy vagy két konkrét ajánlat van. Tehát a Márkó nagyon ért a kommunikációhoz, benne van a szenvedélye is, Én javasolnám mindenkinek, tudom, hogy a gyors interjúknak ez a lényeg, hogy néha egy jó zuhany után, ezt én javasoltam neki, amikor együtt dolgoztunk, hogy előbb egy jó hideg zuhany, és akkor utána gyere nyilatkozni. Nagyon szépen megköszönte.
1: Beszéljünk akkor a ma esti mérkőzésről. Ukrajna ellen láthattuk már a csapatot végül is másfél hete. Olyan mérkőzés volt az, ahol az első fél időben megvoltak a helyzetei valóban a magyar válogatottnak. Ahhoz képest, az akkori kezdőcsapathoz képest ugye változás, hogy Kerkez Milos eltiltott sárgalapok miatt, ahogyan egyébként az ukránoknál Matvienko, valamint Szikán, tehát a gólszerző Szikán szintén nem szerepelhet majd a mai mérkőzésen sárgalapos eltiltás miatt. És ugye az ukránoknál korábban említettétek, hogy jó néhány sérült játékos van hiányzó, ilyen például a Bolognából Artem Dovbik, Artem Skjepanov a holland Utrechtből, vagy a hazájában játszó Zsitomírban Andrijevski, aki szintén kapott meghívót, de sérülés miatt ugye nem lehet az ukrán válogatottal, és akkor még nem mondtam Lunyint, vagy éppen Mudrikot, Malinovskit,
0: aki elég komoly
1: szintén komoly nem nevek, kaptak igen. meghívót.
0: Ebből egy, bocsáss meg, egy kezdőcsapat gyakorlatilag már simán összerakható.
1: Na, tehát az ukránoknál is van azért jó néhány hiányzó és eltiltott játékos. A magyar válogatottnál milyen felfogásra számítotok a mai mérkőzésen, és ha már a kezdőcsapatra gondoltok, akkor hol vártok mondjuk változást a grúzok ellenihez képest?
2: Azt gondolom, hogy nyilván Kerkez helyén változás van, ott talán néhány perc ezelőtt mondtam, hogy lehet Nagy Zsolt, lehet Márgráf, lehet Doktorics, még valaki.
1: Na ki mondta. Legyen?
0: Vagy Szoboszlai, Balbek még nem
2: ki
0: volt.
2: Ki legyen, ez az a kérdés, amire egyetlen egy embernek van joga válaszolni, akit úgy hívnak, hogy Marco Rossi. Ugye amikor azt beszéltük, hogy vajon ki az, aki megérdemli azt a fiatalok közül, hogy meghívót kapjon a válogatottba, akkor ugye mondtuk Doktoricsot, de hogy ez nem érdemre megy, ez arra megy, hogy ezt a meccset, ha az a cél, amit te mondtál, hogy ebben a Nemzetek Ligában jól szerepelne a válogatott, akkor itt muszáj lesz nyerni.
1: Hát úgy tűnik, hogy az a cél.
2: Tehát nem tudom, mert nincs kimondva, tehát ez a nagyon érdekes, hogy én simán el tudom fogadni azt, hogyha ezt felhasználjuk arra, hogy az EB-s elejtezőkre legyen.
1: Én is hajlok e felé, igen.
2: Nekem csak ezzel nincs bajom, de ez sincs kimondva, tehát nem tudom megmondani.
1: Csak figyelj, amikor azt mondja Szoboszlai Dominik, hogy az első négy mérkőzésen 12 pont a cél, amikor Marco Rossi is arra utalgat, hogy szeretnének visszajutni az A-ligába, akkor én nem ezt érzem, hogy itt ténylegesen az a cél a válogatottnál, hogy felkészüljünk a következő EB-s elejtezősorozatra.
2: A bajom nem. Tehát hogy amikor kommunikációról kérdezel, akkor ezek azért fölvetnek kérdéseket. Hogyha az van, hogy 12 pontot akarunk, és följutni az A-ligába akarunk, akkor az utána nem így sikerül, akkor az utána lévő kommunikáció az nem esik egybe azzal, ami előtte volt. Tehát, hogy valami nem jó benne. És hozzáteszem megint, hogy szerintem. Szóval visszatérve, igen, tehát bal hátvéd helyére van a keretben nem egy játékos, aki oda tehető, nyilván egyik sem Kerkez Milos, és Kerkez Milos sokan szokták kritizálni, azért bocsánat, csak a Premier League-ben játszik már jó ideje, tehát az hogy véletlenül, tehát vannak ligák, ahol nem szoktak véletlenül játszani emberek, pláne nem ennyit. Még akkor is, ha nyilván lehet Kerkez Milost is kritizálni. A középső középpályán ott sok jó megoldás van, ott tudunk frissíteni, de alapvetően egyébként szerintem a mérkőzés sorsát azt fogja eldönteni, hogy fejben és fizikailag melyik csapat bírja a 10 nap vagy 11 nap alatt a negyediket. És ezt nem lehet előre megmondani, ehhez látni kéne mindkét csapatot, hogy hogyan mozognak a fiúk, hogy melyik csapatban, ugye az ukránok, ők alapvetően ma ez a divat kifejező, hogy fizikális futball, tehát hogy ők azért a felkészítést gyerekkortól alapvetően a fizikai felkészítésre is helyezik, tehát ők erősek, nagyok. Nálunk ez nem minden játékos elmondható, aki az NB1-ből jön, az biztos nem tud magas szinten 4 meccset lejátszani 11 nap alatt, vagy ha igen, akkor az véletlenszerű. Szóval én azt gondolom, hogy erre anélkül, hogy látnánk mindkét csapatot mozogni az elmúlt napokban, nagyon bátor lenne az ember, hogyha mondana véleményt, bármi lehet ezen a meccsen. Ha a szurkolót kérdezed, akkor nyerünk, ez nem kérdés, ezt mindig elmondanám, ez elvi kérdés, hogy ha tippelni kell, nem szeretek tippelni, de tippelni kell magyar meccs, akkor a magyar csapat nyer. Nagyon összetett, és mondom, én nem látom jó állapotban ezt a magyar válogatottat, tehát hogy a csapatot azt nem írnám nagy C-vel.
0: Ugye a adás elején utaltam rá, hogyha Szoboszlai Dominik onnan indul, mint Gábori ellen, és tehát én azt gondolom, hogy igen, Doktorics Áron lenne a baloldali védő, és Nagy Zsolt elől maradna, akkor látom a legtöbb esélyt a győzelemre. És ugye említettem Szalai Józsefet is, és azóta eszembe jutott egy érdekesség, ugye Doktorics és Tóth Milán a Vasasból van, én viszont Szalai Józsefet is Vasas nevelésnek gondolom, ugye 18
2: minden
0: évesen
2: hozzá, hiszen az.
0: Került Angyalföldre, és a legnagyobb érdekesség, hogy a Mezőkövesd átigazolási díjat fizetett a Vasasnak Szalai Józsefér, és abból a pénzből került Tóth Milán a Vasashoz.
1: Na tessék.
0: Hogy belevigyem a Vasast már megint.
2: Igen, még akkor az argentinokat várom egyébként.
1: Arra talán
2: Burkina
1: nem lesz.
2: Fázó, ha volt
1: mondjuk
2: meccs.
1: Lionel Messi miatt akár még arról is beszélhetünk
2: volt
1: majd.
2: Burkina Fázó, ugye?
0: Igen, a 3 órával a meccs előtt értek oda, az zseniális volt a történet, igen. De én nagyon remélem tényleg, hogy győzünk, de nem számítok sok gólos mérkőzésre, de én valós esélyt látok rá, mert tehát pont benne volt az ukránok elleni itthoni mérkőzésben is. Az az egyszerű dolog döntött én szerintem, hogy a kapu előtt puty az egy nagy helyzetből, ők egyből beverték, utána a kontráknál a Balázs védekezett. Ugye nagy kérdés, hogy milyen hangulat lesz, nagy szombatban van a mérkőzés, ahol nem a magyarok a legnagyobb kedvencek, ezt ne kerülgessük már. Pozsonyból a szlován szurkolói, a Spartak Trinava huligányai, rengeteg lengyel huligánnal tartanak készülnek. A mérkőzésre, már ott vannak. Igen, és azt sem szabad elfelejteni, hogy nagyjából olyan 200-300 ezer ukrán menekültet fogadtak be a szlovákok, ami nagyon jó dolog, ugye háború elől menekültek, úgyhogy ők is biztos ott lesznek a mérkőzésen. Egyébként az ukrán szurkolók nagyon jót szurkoltak a Puskás Ferenc stadionban is. Igen, volt is róla videóm. Volt barátságos mérkőzés az ukrán családok megsegítésére a gázművek pályán is, és volt egy bunyó is a huligánok között, amit az ukránok nyertek meg másfél perc után.
1: Na, a mai mérkőzés viszont nyerjék akkor a magyarok. Innen folytatjuk majd a foci óránval, Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal a híreket követően, mert hogy éppen 18 óra 30 perc van.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Hát ilyen nincsen! Óriási! Hőrán tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
5: Megvan! 15-13!
4: Radulovics! Gól! Megvan!
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
7: Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Ma este ismét Ukrajna ellen lép pályára a magyar labdarúgó válogatott, megjelent a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt Szijjártó Péter, folytatódik a melegőszi idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
8: Ma este másodszor is találkozik a Nemzetek Ligája B divíziójában Ukrajnával a magyar labdarúgó válogatott. Szoboszlai Dominikék a másfél héttel ezelőtti egy gólos vereséget próbálják megfelettetni a felvidéki Nagyszombatban. A 20 óra 45 perckor kezdődő összecsapást élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió, valamint 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádió is. A csoport másik mérkőzésén az éllovas Északírek Georgiát fogadják. Jesper Jensen az idény végén elhagyja a Ferencváros női kézilabda csapatát. A játékosként Európa-bajnok, vezetőedzőként négyszeres dán bajnok, Bajnokok Ligája bronzérmes, korábbi dán szövetségi kapitány, 2025 nyarán lett a zöldfehérek vezetőedzője. Irányításával az előző idényben a Fradi ezüstérmes lett a bajnokságban, bronzérmes a Magyar Kupában, a Bajnokok Ligájában pedig a negyed döntőig jutott. Minden idők legeredményesebb NHL-es jégkorongozója, az orosz Alexander Ovechkin bejelentette, hogy a mostani az utolsó tengeren túli szezonja. Ovecskin 2025 áprilisában szárnyalta túl Wayne Gretzky megdönthetetlennek hit 894-es gólrekordját. A Washington 2018-ban az orosz csapat kapitánysága alatt lett története során először Stanley Kupa győztes. Emellett háromszor választották meg az idény legjobbjának, volt pontkirály, az év újonca és 9-szer gólkirály, 13-szoros All-Star válogatott. Az NHL-ben az alapszakaszban 1575 mérkőzésen 1688 pontot, a rájátszásban pedig 161 találkozón 147 pontot termelt.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Meghallgatta Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autógyárnál vállalt pozíciója és annak nemzetbiztonsági kockázatai miatt idézték be. Szijjártó Péter az ülés előtt azt mondta, hogy a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások mértéke nem haladta meg a hasonló beruházásokét, és nagy sikernek tartja, hogy Magyarországra került a BYD európai gyára. A zárt ülés után a Tiszás Czakó Czirbus Pál arról beszélt. Maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki több mint egy évtizedig volt külügyminiszter, és a felhalmozott tudást, információt elviszi egy magáncéghez. A bizottság fideszes tagja Horváth László viszont úgy nyilatkozott, hogy nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó Péter BYD-s munkavállalása. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. Különösen annak meghatározásában érdekelt, hogy az önkormányzatok mely feladatokat milyen finanszírozás mellett végezzenek a jövőben, közölte a szövetség elnöke. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere miután egyeztetett Lőrinc Viktória, vidék és település fejlesztési miniszterrel elmondta, a 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, hogy arányosan kapják meg azt a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. A román államfő aláírta a medveállomány ritkítását lehetővé tevő törvényt, amely csaknem 860 nagy vad kilövését engedélyezi. További 110 medvét akkor lehet levadászni, ha embereket veszélyeztetnek. Romániában a medve populáció jelentősen túlszaporodott, az egyedszám 10 és 13 ezer közöttire tehető. Az elmúlt években rendszeressé vált, hogy medvék bukkannak fel a településeken, és jelentősen megnőtt a medve támadások száma is.
3: Közlekedés.
8: Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a Deák Ferenc hídon egy műszaki hibás kis teherautó veszteg el a lassítósávban. Kérjük, fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek.
3: Időjárás.
8: Napos, száraz, késő őszi idő lesz holnap is. A Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Holnap délután 22-26 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 37 perc a pontos idő, a mikrofonnál Tóth Béla, és folytatjuk a körkapcsolást Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal, méghozzá a portugál válogatott házatáján, mert ott is voltak fejlemények az elmúlt napokban, sőt, hát hogyha végig kell gondolnunk, akkor lehet, hogy egy korszak lezárult a portugál válogatott házatáján. Történt ugyanis nagyjából egy hete, hogy a norvégiai mérkőzésen a portugál válogatottban nem lépett pályára Cristiano Ronaldo, annak ellenére, hogy a hírek szerint Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal megbeszélték, hogy csereként egy fél órát mindenképpen fog játszani Cristiano Ronaldo. Ez nem történt meg. Jesus védekezett azzal, hogy végül is teljesen más taktikára és teljesen más stílusra volt szükség a norvégok elleni mérkőzés utolsó perceiben a portugál válogatottnak. Egyébként a portugálok azt a mérkőzést 2-1-re megnyerték Norvégiában, és ezt követően A dánok ellen készülhettek a portugálok Kopenhágában, ahol viszont Cristiano Ronaldo úgy döntött, hogy távozik, elhagyja a csapat összetartását, az edzőtábort, és végül is hazautazik majd onnan a klubcsapatához, Szaúd-Arábiába repül el. Tehát most nagyon úgy tűnik, hogy könnyen lehet, hogy Cristiano Ronaldo lejátszotta méghozzá a Walesiek ellen az utolsó válogatott mérkőzését. Ti hogy látjátok ezt a sztorit? Lehet-e itt igazságot tenni, igazságot szolgáltatni? És hogyha innen nagyon távolról, Magyarországról figyeljük a fejleményeket, akkor Cristiano Ronaldo vagy Jorge Jesus jöhet ki győztesként ebből a, úgy tűnik, hogy csörtéből.
2: Hát ez eredményfüggő, tehát hogyha a portugál válogatott eredményes Cristiano Ronaldo nélkül,
1: hát
2: akkor
1: megnyerték a legutóbbi mérkőzést is.
2: Egyelőre ez így néz ki, akkor hát az óriási egyébként, aki nem látta a gólokat ezen a portugál-norvég 2-1-en, érdemes megnézni, mert egyik nagyobb volt, mint a másik. Szóval én azt gondolom, hogy ez alapvetően azt dönti el, hogy a portugál válogatott sikeres tud-e lenni Cristiano Ronaldo nélkül, egyelőre úgy néz ki, hogy igen. Akkor ha az a kérdés, hogy a szövetségkapitány és Ronaldo közül kinyeri ezt a csatát, akkor a szövetségkapitány. Szerintem ennél összetettebb azért a kérdés. Egyrésztről az nagyon nehéz dolog, amikor egy világsztár sportoló, vagy akár csak helyi sztár sportoló vissza kéne, hogy vonuljon, vagy azt megtalálni azt a pontos időpontot, hogy mikor kell és hol lehet ezt abbahagyni a csúcson vagy a csúcs közelében. Tehát amikor nem mondják azt, hogy ó, szegény, tavaly még elérte volna. Ez az egyik része. A másik része, hogy azért ez az ember ennél nagyobb tiszteletet érdemel szerintem. Tehát, hogy ez a kettő van, hogy vajon ő belátja-e, hogy esetleg túl van a csúcson a válogatottban. Egyen mondom, a mérkőzések kép és az eredmény talán inkább ezt mutatja. Másik oldalról viszont ő neki járna az a fajta tisztelet, hogy ne balhéssan történjen ez. Meg nem tudom, hogy volt-e ilyen ajánlat, és azt lehet, hogy nem fogadta el, tehát ez összetett nyilván, és innen nagyon könnyű okosnak lenni, de hogy amikor ő elhagyta az edzőtábort, akkor ugye mindenhol ez volt a hír, és a portugál szövetség az elég frappáns választ adott, kirakott egy képet Leóról a hetes számú mezben és a nevével, és ezzel lezártnak tekintett az ügyet. Bonyolult dolog ez, tehát hogy érdemes, az nem jó, ha valaki lebontja a saját szobrát.
1: Itt azt látod fennállni?
2: Én azt gondolom, hogy van egy ilyen optikája a dolognak, vagy lehet ilyen optikája. Mert hogy az ember azért, hogy mondjam, kis túlzás, a szövetségkapitányként nyerte EB-t, ugye, mert Kassai Viktor mellett ő irányította a portugál válogatottat a kispad elől, és Kassai Viktor rendkívül intelligens módon fölmérte, hogy az most nem rólam szól.
1: Ez a 2016-os EB-döntő.
2: Azt nem veszi el senki ettől az embertől. Mindenféle csúcsokat ért el. Ezt meg ott tudják, meg érzik, hogy a válogatottnak inkább hasznára van, vagy inkább nem. És ehhez mindkét féltől megfelelő intelligencia szükségeltetik, hogy ebben egy olyan megállapodás, vagy egy olyan zárás szülessen, amiben senki nem sérül, sőt, mindenki megkapja azt, ami jár neki. Szerintem lehet ilyet csinálni, ez egyelőre nem így néz ki.
1: Zoli?
0: Cristiano Ronaldo egy legenda. Én nagyon örülök neki, hogy úgy élem az életemet, hogy a válogatottban történő felbukkanás óta, ugyanúgy, mint Lionel Messi esetében végig követhettem a pályafutásukat. A nem magyar futballisták közül Maradona és Pelé lett volna még az a két futballista, akinek az elejétől a végéig figyelemmel követtem volna, majd hogy nem minden rezdülését. Ronaldo egy legenda, a labdarúgás viszont csapatsport. Tehát az én felfogásom szerint mindig is a csapat az első, mindenkinek alá kell rendelnie magát. A bánás volt viszont nem mindegy. Egyrésztről üzennek a srácok a pályáról, hogy megy nélküled is. Tehát nem kell, hogy mindig a pályán legyél, és ezt kellene elfogadnia szerintem Cristiano Ronaldónak. Tehát lehet, hogy megígérték, hogy fogsz 30 percet játszani, de a vezetőedző, aki a végső felelősség, ugye a Gábor mindig így szokta mondani, ő úgy döntött, hogy ennek a mérkőzésnek teljesen más most a menete. Márpedig Ronaldo is azt nyilatkozta, hogy az ezredik gólra készül, és meg akarja nyerni a Nemzetek Ligáját Portugáliával. Na most ahhoz előbb tovább kell jutni a csoportból, és az már megtörtént, ugye? Úgy, hogy ő végül nem volt ott. Viszont Cristiano Ronaldónak szerintem helye van ott, és akár a kezdőcsapatba is, vagy a mérkőzések végén, mert ugye most már bőven ugyanolyan fontos, kik fejezik be a meccset, mint az, hogy kik kezdik el. Csak talán el kellene fogadnia, hogy amikor van egy ilyen 4 mérkőzéses sorozat rengeteg utazással, akkor ő nem tud már 4x90 plusz perceken keresztül ugyanolyan teljesítményt
1: nyújtani.
0: Igen, és itt most nem csak a minőségére gondolok, hogy mester 3-as, mester 4-es 2 gólpassz, hanem a leadott wattok mennyiségére, a párharcok mennyiségére, a megtett futó méterre, azok intenzitására. És én nagyon kedveltem Ronaldo játékában azt, hogy mindegyik csapatánál viszont, és ez meg érdekesség így a rakoncátlankodása után, hogy mindig ment hátra védekezni szögleteknél és rögzített játékhelyzeteknél, és az én meglátásaim szerint beörültem neki, amikor az Atletico Madrid, Real Madrid meccseken így fejelte ki a beadásokat, meg a szögleteket ő. Volt olyan meccs, hogy az én számításaim szerint többször tette ezt meg, mint Sergio Ramos. Tehát van benne egy ilyen alázat is, viszont el kell fogadni, hogy csak már 30 percen keresztül, vagy világklasszis, vagy 70 percen keresztül, akkor felesleges a mérkőzés közbeni pályafutásodat is kitolni, mert azzal magadnak is ártasz meg a csapatodnak. Portugália nagyon jó csapat, és én azt látom viszont, hogy João Félix remekel, ugye lövi a gólokat, ő sem egy túl egyszerű esető, ő is ugyanolyan érzékeny, csak nem olyan heves természetű, úgyhogy a portugál labdarúgásnak van jelene, van jövője is. Itt az a kérdés, hogy Ronaldo hogy fogadja el a helyzetét. A kapitány ugye ezt a ma délelőtt vagy tegnap nyilatkozta, hogy várják vissza, a szövetség elnöke is megerősítette, hogy Ronaldo dönti el, hogy mi lesz. A nagy kérdés, hogy ez milyen hatással lesz majd a csapat további szereplésére, mert a Gábor is szokott arra utalni, hogy akkor most ki a főnök, a legnagyobb sztár, vagy a szövetségi kapitány. Én azt gondolom, hogy a pályán bent a legnagyobb sztár, ha csapatkapitány is, ugye az edző meghosszabbított keze, utána viszont az edzője felelősség, mert őt fogják kirúgni, nem a játékost.
1: Igen, ez most abból a szempontból is érdekes, hogy mi lehet ennek a megoldása ennek az egész ügynek, hogy ez most ténylegesen egy kenyértörés, és innen nincsen visszaút, hogy pedig találnak egy ilyen megoldást akkor, amire már utalt Jesus, utalt Pedro Proença, a Portugál Labdarúgó Szövetségnek az elnöke, hogy ők Ronaldóval azért még el tudják képzelni a válogatottat. Na de itt most a döntő szó az Ronaldóé, vagy a szövetségi kapitányé, vagy a szövetség elnökéé, vagy mondjuk a szurkolóké, mert ők érezhetően ott is azért ketté szakad a társaság, hogy vannak a Ronaldo pártiak is, vannak, akik a portugál válogatottat már el tudják képzelni a 41 éves klasszis nélkül. Tehát mi lehet itt a megoldás összességében? Mert hozzáteszem, 2028-ban a következő nagy tornán az Európa-bajnokságon már 43 éves lesz Cristiano Ronaldo.
2: Modric is bírja még. Én ez utóbbit
0: nem gondolom. De ő elfogadja, hogy nem mindig kezdve.
2: Ez utóbbit nem gondolom. Tehát azt, hogy a portugál válogatottnak szurkoló közönség dönteni el, hogy Ronaldo játszik, vagy nem, szerintem azt a modellt nehezen tudom elképzelni. Azt látni kéne, hogy a Portugál Labdarúgó Szövetségnél, a labdarúgó környékén mi a döntési mechanizmus. Az ideális talán az, hogyha leülnek a felek és megbeszélik ezt, mert azért a portugál labdarúgó válogatott az egész jó szinten teljesít.
1: Megvannak.
2: Igen, tehát hogy, de mondom, tehát itt ezt a kettőt kell szerintem összehozni, hogy ennek a világsztárnak járó tisztelet megadassék, mert hogy ez a fiú azért az elmúlt bő 2 évtizedben azért sokat tett a portugál labdarúgásért, bár nyilván a sport az úgy működik, hogyha tegnap nyertél, az történelem.
1: Mert ott volt a 2004-es Európa-bajnokságon
2: is. Ezt elmondta, ugye én az Ervin Kumantól hallottam ezt, amikor Észak-Írországban nyertünk egy edzőmeccsen 2-0, és tényleg felállva tapsolta a közönség a magyar válogatottat. Szenzációs játék volt, bement az öltözőbe, és azt mondta, uraim, nagyon jó futballisták, én nagyon jó edző vagyok, a következő meccsig. Tehát a sport az ilyen. Ha ebből jól jön ki a portugál válogatott, már például nagyon rosszul már nem tud kijönni ebből a 4 meccsből, akkor nyilván a tárgyási pozíció a szövetségnek, a szövetségkapitánynak erősebb. Én örülnék, hogyha egy ilyen legendának, és olyan szempontból mondom a legendát, aki tényleg nagyon sok gyereknek a példaképe, mintát adott viselkedésből, étkezésből, azért 41 évesen úgy néz ki, hogy azért na, szóval azért úgy néz ki, mint egy sportoló.
0: Majdnem, mint mi, nem?
2: Igen, hát én már sajnos rég elmúltam 41 is, ez lehet, ami talán mellettem szól, de hogy viccet félretéve, tehát, hogy a gyerekek szemébe, tehát ez annál sokkal összetettebb, mint hogy játszik a válogatottban, nem megsértjük, nem, mert ő egy idol. És a sportnak van egy olyan szerepe is az én meggyőzésem szerint, hogy azok, akik ezt nézik, szurkolnak, azoknak az illúziát ne vegyük el. És ebben nem lenne jó, ha törés lenne. Egyébként nagyon érdekes, hogy a portugál világsztárok, vagy korábbi sztárok is megszólalnak, és van, aki Ronaldo mellé áll, van, aki a válogatott mellé.
1: Nagyon megosztó.
2: Olyan ez, hogy tudod, itt lemegynek ezek a meccsek a válogatottnál, jönnek a bajnoki meccsek, a BL, aztán nem foglalkozik vele senki. Mert annyi meccs van, annyi történés van, hogy ez addig izgi, amíg ez a válogatott ablak van most, és utána én nem bízom, hogy lesz ennek egy kultúrát intelligens megoldása, ahhoz szerintem azt kell, hogy a felek üljenek le, és találják ki, mert milliónyi variáció lehet.
0: Na és akkor most hozom be akkor Argentínát.
2: Vártam.
0: Ugye világbajnokság döntője legutóbb, a pályán küzdenek, szenvedélyesek, mint minden egyes alkalommal, ugye én ezt nagyon szeretem, ami viszont a mérkőzés után történt, azt elítélem. Tehát Paradesz, hogyha a magyar válogatottba játszana. A férfias sport. Hát igen, nekem se tetszett, hogy a spanyolok tönkre teszik mindegyik meccset, és nézhetetlenné teszik a labdarúgást.
2: Nem biztos, hogy erre gondoltam.
0: Ha a labdatartást játszanánk, pedig ezt labdarúgásnak hívják, nem labdatartásnak, de ezt most hagyjuk, nézze őket, aki akarja. Sok sikert. Szóval a meccsen keménynek és szenvedélyesnek kell lenni, ott nincs csapelláta, én is védő voltam, vagy védekező középpályás, imádtam a párharcokat, nyújtott lábbal is, és Paradesz mindent megtesz a csapatáért. Amit viszont a lefújás után csinált a Walter Samuel asszisztens edzővel, azért nagyon hosszú eltiltást érdemelnek. Mit csinált viszont Lionel Messi, amikor a balhé volt? Ő leült a földre. Tehát még véletlenül sem akart ebbe belefolyni, ugye egyrészt, mert Spanyolországban játszott a legtöbbet, pontosabban Katalóniában, és nagyon sok volt csapattársa, vagy a volt klubjának a játékosai is ott voltak, és ő rendelte el az argentinoknál azt is, hogy amikor a spanyolok átvették az érmet, akkor odálltak az argentin tábor elé, ezt a csodálatos világsajtónak úgy sikerült lehoznia, hogy nem tisztelték meg a spanyolokat, mert hátat fordítottak nekik. Az Argentinában úgy működik, hogy azért elsz oda a tábor elé, hogy veled foglalkozzanak, ne az ellenféle, és tartsák tiszteletben, hogy világbajnokok lettek. Szóval lehet így is, meg úgy is viselkedni, és ez is megítélés kérdése, hogy a Paradesz most akkor lerombolta a saját tekintélyét, akiről Lionel Scaloni szövetségi kapitánya a világbajnokság előtt azt mondta, hogy a világ egyik legjobb és legfontosabb középpályása, vagy sem. Az én szememben, amíg a meccs tartott, addig tovább nőtt az ő értéke, és ő az egyetlen futballista, aki 4 nappal a világbajnokság így után, volt, vagy az utolsó világbajnokságon lejátszott mérkőzése után végigjátszott a Boca Juniors aktuális mérkőzését, külsővel adott egy zseniális gólpasszt, élményszámba ment, vissza lehet nézni, és 18-ból 17 párharcát megnyerte.
1: Na de, itt arra akartál szerintem kitérni, hogy az argentinoknál ezt a világklasszisunkat hogyan kezeljük dolgot, ezt
0: nem az, hogy a Messi oldják, hogy viselkedett, igen, tehát bocsánat, hogyha a Messi belemegy ott a parádébe, akkor igen, ő lerombolja a saját brandjét kőkeményen.
1: Ez tény.
2: Igen. Tehát ez a két félen múlik, tehát hogy ez a magyar labdarúgásban is nyilván nem akkora sztárok, nem világbajnokok, de van, akinek volt búcsú meccse
0: a pályán. Világbajnokok. Uh-huh.
2: Van, akinek volt búcsú meccse, úgyhogy nem a pályán volt, de válogatott meccsen elbúcsúztatták, van, akinek egyáltalán nem.
1: Akkor ez lenne most a megoldás a Ronaldónál egy búcsú meccs?
2: Nem tudom, én egyetlen egy dolgot gondolok erről, hogy a feleknek le kell ülni, és megtalálni azt az intelligens megoldást, amiben megkapja az ember azt a tiszteletet, ami jár neki, és a portugál labdarúgó válogatott érdeke és érvényesülnek, és ez nem biztos, hogy közösek. Tehát az út nem biztos, hogy közös a jövőben, de ez, ami most van, vagy ami most látszik a médiában, nem tudjuk, mi van, azt nem tartom szerencsésnek, és elsőbb abból a szempontból nem, hogy a gyerekeknek ő egy idól, és az nem jó, hogyha a gyerekek... Én sajnos egy temetésen voltam külföldön, és ott a volt rokon helyi gyerek, aki majdnem hogy sírt, amikor azzal viccelődött vele valaki, hogy a Ronaldo nem lesz többet válogató.
1: Minden esetre a portugálok eddig a Nemzetek Ligája A ligájában kiválóan állnak, 4 mérkőzés követően hibátlanok, Norvégia, Wales és Dánia szerepel még ebben a kvartetben, és már biztosan tovább jutottak a következő körbe. Itt ugye majd az A ligában negyed döntő következnek, elődöntők, döntők, ez már a jövő év zenéje, 2027 tavasza. Na de a németek, mert hogy a német válogatottról is beszélünk még itt a foci óra legvégén, németek másképp állnak a saját csoportjuk harmadik helyén, méghozzá Görögország és Hollandia előtt, a hollandok az elsők, 8-8 pontot gyűjtött eddig Görögország és Hollandia, Németország pedig úgy 5 pontos, hogy egy győzelem van ott a teljesítménye, a teljesítmény mutatójában, a szerbeket hazai pályán megverték a németek, és döntetlent játszottak Görögországban, valamint Hollandiában, valamint kikaptak hazai pályán Görögországtól. Na de itt, ami igazán érdekes, az az, hogy ez egy olyan német válogatott, amelynek a kispadján már Jürgen Klopp ül, több mint 40 fős keretet hirdetett, külön szedte
2: hát két
1: a keretet, igen, a két
2: csak az két mérkőzésre. Az egyik kapus mind a két keretben szerepet kapott. Én nekem ez egy komoly dilemmát jelent, mert ugye én bevallottan mindig a sportban a németek ellen szurkolok, de hogy a Jürgen Kloppot zseninek tartom. Ott viszont tiszták voltak a viszonyok, tehát ő megmondta előre, hogy ez most arról szól, hogy szeretném megnézni, melyik játékos mire képes, hogy tud együtt működni, és elmondta a szurkolóknak előre, hogy eltelik egy kis idő, de nagyon sok örömetök lesz ebben a válogatottban. Elmondta, hogy Ter Stegen az egyes számú kapus, ezzel együtt talált szerintem egyet még biztosan.
1: Urbikra,
2: igen,
1: gondolsz.
2: Igen, azért mondom, mert ezt te tudod a nevét, én már stúdióban sem tudtam, vagy az adás előtt sem tudtam megmondani a nevét. Megtalálta a középpályán például ezt a Bischoff-Pavlovics párost a Virc mögött, ami nagyon jól működött. Én azt gondolom, hogy a holland meccset Hollandiában nagyon nyerte a német válogatott, és ott a Mark van Bommel fiának a külsős passzából egyenlítettek, ami egyszerűen csodálatos volt, de nem volt benne a meccsben szerintem. A görögöktől otthon kikapni az kellemetlen, még akkor is, ha egyébként ott sem játszott rosszul a német válogatott.
1: De igen. Itt záróéles megjegyzés, ez a görög válogatott, ez nagyon jó. És hogyha én egy válogatottot tényleg mondok, amelyik az EB-s elejtezőre mindenképpen szeretnék elkerülni, vagy jó lenne, hogyha a magyar válogatott nem kerülne egy csoportba vele, az a görög.
2: Ez egy nagyon
7: érdekes adom.
2: Én készséggel elhiszem ezt nektek, én ott voltam a magyar görögön a Puskás Arénában.
1: Azóta...
2: Ott ez nem látszott igen rajtuk annyira. Tehát ott egy ilyen...
1: De ők egyértelműen fejlődő pályán vannak.
2: Igen, azzal együtt, hogy tegnap az első félidőben a németek agyonverték őket, rúgtak is gólt, de minek. Végül igen, döntetlen lett, és az, tehát a többi az duma. Én azt gondolom, hogy a Jürgen Klopp csinálni fog egy nagyon-nagyon jó német válogatottat, és lehet, hogy furán hangzik, amit mondok. Én a Xavit sokkal nagyobb bajban gondolom.
1: Tehát a holland kispadon.
2: Igen, mert hogy neki nincs labdarúgója. A németeknél is nagyon sok kérdőjel van, de azért csak össze tudsz rakni egy 45 fős, vagy 22, igen, 45 fős keretet, 5 kapussal. Én szerintem meg fogja találni a Jürgen Klopp a megfelelő embereket, és azért merem ezt mondani, mert hogy Liverpoolban is olyan játékosokban bízott, és olyan játékosokból rakott össze bajnokcsapatot, akikre előtte nem biztos, hogy sokan mertek volna tenni. Tehát oda korábban Van Dijk és a Salah is jó játékosként érkezett, de nem világsztárként. A Darwin Núñez tudatosan igazolta le az intelligencia okán, és nyilván itt nem dolgozik minden nap a játékosokkal, tehát hogy...
1: És a Liverpoolban is már... kellett neki 5 év.
2: Igen, azért gondolom azt, hogy ez a Nemzetek Ligája, ez erre rá fog menni a németeknél. Azt nem gondolom, hogy német válogatott szinten volna 5 éve erre, és kétségtelen német válogatottban is van egy-két olyan poszt, én ezt szoktam mondani, hogy mondom, bevallottan nem vagyok német szurkoló, hogy az egy Franz Beckenbauer mezében Schlotterbeck játszik, azért én, ha német futballszurkoló lennék, azért ez fájna. De hogy én, ha valakiben hiszek, akkor az Jürgen Klopp, hogy ott az nagyon rendben lesz.
0: Jan Ulrichot és András Klődent leszámítva az egyikük egyszeres Tour de France győztes volt, a másikuk volt második, csapattársak voltak, én sem szurkoltam még soha egyetlen egy sportágban sem a németeknek, akár ki ellen, akármilyen sportágban léptek pályára. ellenük, vagyis nem nekik szurkoltam, ez a szebb és pontosabb kifejezés. Jürgen Klopp miatt viszont én is próbáltam figyelgetni a teljesítményüket. Hát ez az, amikor valaki vagányon beleáll és nem panaszkodik, hanem előre elmondja, hogy tétmeccsek közben fog tesztelni játékrendszereket, játékosokat, és ő azóta sem panaszkodik, hanem kiáll az elve mellett. Xavi helyzete érdekes, ugye az elmúlt 15-20-25 évben majdhogy nem mindenhol az utánpótlás nevelést Európában, azért itt a Barcelonát vegyük egy picit más kalap alá, holland és belga...
2: De még Barcelona kapcsolat tudok, vagy fontos
0: holland és mondani. Belga módszerek alapján igyekeztek ugye fejleszteni. Ezt láttam a magyar akadémiákon is, amikor elmentem látogatóba, ezt csinálták a hollandok, belga audit céget hoztunk, és a két válogatott így, akik nagyon jó és gyors focit játszottak, hogy egy picit elkezdték azok a többiek is utolérni, akiknél jobbak voltak, most nyilván nem Angliára vagy Spanyolországra gondolok. Úgyhogy Xavinak nehéz dolga lesz, de én szerintem az a játék, amit ő játszott játékosként és igyekezett edzőként is, az illik a hollandokhoz. De mondom, nekem ez tetszik, hogy elkezdtek nem mellé beszélve új csapatot építeni, új szövetségi kapitánya. Van egy út, egyik sem sajnáltatja magát, hanem vagányan beleáll a történetbe. A görögök elleni mérkőzésen ugye én is ott voltam a helyszínen, az, ahogy mondtad, az egy másik görög válogatott volt, de ők is felhasználták a tétmeccseket arra, és nagyon jó, hogy egy új csapatot építsenek. Most itt gyorsan utána néztem meg a szünetben is, a mi szünetünkben, hogy én nem találtam tőlük se olyan nyilatkozatot, hogy ki mennyi hiányzónk van, meg egyéb dolgokat, hanem mennek tovább és csinálják a dolgaikat. Csak remélni tudom, hogy nem kerülünk majd velük egy csoportba.
1: És topligás játékosaik vannak azért a görögöknek, úgyhogy jól állnak. Fontos hírt.
2: Hát fontos hír, hogy volt egy elklasszika, igaz, hogy a nőknél, és 7-0-ra nyert a Barcelona, amelyik az első a bajnokság, a Real Madrid ellenemik, meg a második. És a magyaros kötődésű lengyel center, Éva Pajor megint gólt rúgott, tehát hogy a Lewandowski nyomában megy. Szerintem ez fontos, mert egyébként minden Barca fórum ezt közvetíti, és ez kezd akkor a háború lenni, csak még elég egy oldalú kimenettel.
1: Női focival zárunk, de beszéltünk itt a foci órában a magyar válogatottról, a portugálról, a németről és a hollandról is. Nagyon szépen köszönöm ebben a segítségét Elbert Gábornak és Simon Zoltánnak.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 4 perccel múlt 19 óra, a mikrofonnál Tóth Béla. A magyar labdarúgó válogatott ma Ukrajnával játszik a Nemzetek Ligájában, méghozzá Nagyszombatban. Ezt a mérkőzést élőben közvetítjük 20 óra 45 perctől. A Nemzetek Ligájában, annak is a C divíziójában egy mérkőzés tart, egy fél időt követően Ciprus-Lettország 0-0. Tenisszel folytatjuk, egy rövid hír. Bejutott a pekingi keménypályás torna döntőjébe Novák Djokovic, a 39 éves szerb klasszis. 7-5-5-3-ra vezetett Daniil Medvegyev ellen az elődöntőben, amikor az orosz játékos egy hátsó falról visszapattanó labdát a lelátóra ütött, és ezzel szemen talált egy nézőt. A székbíró ezért a sportszerűtlenségért leléptette Medvegyevet, Djokovic pedig 33. alkalommal nyert mérkőzést a pekingi tornán, amelyen karrierje során még soha nem kapott ki. A holnapi fináléban az ausztrál Alex de Minorral találkozik majd Djokovic, aki 39 évesen és 4 hónaposan a legidősebb férfi teniszező lett, aki ATP torna döntőjébe jutott. Kialakult egyébként a finálé párosítása Tokióban is, itt a döntőben a spanyol Carlos Alcaraz és a cseh Jiří Lehecka csaphat össze. Az elődöntőben Alcaraz honfitársát Jaime Munart játszmahátrányból verte meg, míg a cseh Lehecka a monakói Valentin Vasorót kétszerben múlta felül. Az elmúlt hét kiemelkedő eredményeiről és egyéni sportteljesítményeiről készült szokásos hétfői összeállításunk. Következzen tehát a hét hősei rovat, a riporter ezúttal Somogyi Zsófia.
3: Megszerezte első győzelmét a magyar labdarúgó válogatott az idei Nemzetek Ligája kiírásban. 2024 után nyert ismét tétmérkőzést az U21-es magyar labdarúgó válogatottunk. A Veszprém nyerte a férfi kézilabda klubvilágbajnokságot, továbbra is 100%-os a Győr és a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában. Hajdú Kata az Olimpiákosszal, míg Vígvári Vince a Barcelonétával nyerte meg a vízilabda európai szuperkupát. Bányai Attila alpesi síző sporttörténelmi magyar sikert ért el, avagy néhány példa a hét hőseire.

0: Kerkez Milos fejes góljával 1-0-ra nyert a magyar labdarúgó válogatott Grúzia ellen a Nemzetek Ligája B divíziójában, 4 nappal azután, hogy Észak-Írország csapatával 0-0-ás döntetlent játszott. A Marco Rossi vezette együttes ezzel 2022 után nyert ismét hazai pályán ebben a sorozatban. A grúzok elleni győztes találkozó után így értékelt a gólszerző Kerkez Milos Péter Ágostonnak.
1: Gratulálok a győzelemhez és az első gólodhoz a válogatottban. Láttam a gólöröm során, hogy mit jelentett neked. Megpróbálod szavakba önteni?
2: Hát hála Isten, összejött az első gól a válogatottban. Nagyon, nagyon boldog vagyok azért, de a legfontosabb volt, hogy egész csapat, egész meccsen agresszív voltunk, jó védekeztünk, és mindenki nagyon, nagyon kemény harcol. Azért vagyok büszke nagyon.
1: Nem is kérdés a legjobb eredmény eddig a Nemzetek Ligája menetelésben, de a legjobb teljesítmény is volt csapat szinten?
2: Hát szerintem legjobb meccs volt. A három, ami játszottunk, ez volt a legjobb. Gyors játszottunk, hogy mondom, jó védekeztünk, kemény játszottunk, sok futottunk, és hogy mondom, büszke vagyok egész csapatra, és persze az első 3 pontot.
1: Tegnap hosszabban nyilatkoztál nekünk, ezért az angol nyelv mellett döntöttünk, most viszont neked volt fontos az, hogy magyarul csináljuk.
2: Hát nem beszélem annyira, de próbálkom mindig, tudod, tanulni fogok többet, és remélem, hogy még egy-kettő éves jobb fogok beszélni, jobban fogok beszélni, reméljünk.
1: Mi pedig reméljük, hogy jön még egy-két gól, de hogy fejes gól.
2: Nézd meg, nekem mindegy, gól a gól. Bol hátve vagyok, és nekem

0: 2024. októbere után ismét tétmérkőzést nyert a magyar U21-es labdarúgó válogatott, amely Litvániát hátrányból fordítva 2-1-re győzte le az Európa-bajnoki selejtező sorozat utolsó előtti fordulójában. Az viszont már korábban biztossá vált, hogy a magyar válogatott nem juthat ki az EB-re. A hazai pályán győztes csapat szövetségi edzőjét, Németh Antalt kérdezte Török Olivér.
1: Végre kiszenvedtünk egy győzelmet, így most ebben a csoportban, hogy ez az első győzelmünk. Sajnos Litvániában sem sikerült őket megverni. Azt gondolom, hogy a játék minősége helyenként jó volt, a vége felé nem, ott beszorultunk nagyon. Ennek nem örülök egyáltalán, mert így magunknak tettük nehézé a meccset. Aztán az se volt olyan jó, hogy viszonylag kevés beadás érkezett, hiszen a Kovács Bendiben volt a csapatban, és őt azért tettük be a második félidőre, hogy elkezdjük egy mozgékonyabbból, és utána pedig majd erre tudunk váltani. Meg volt a terv, a mestervünk, hogy mit szeretnénk. Mégis kevés labda jött, pedig ugye abból lőttük a második gólunkat is. Úgyhogy ebből kellett volna több egy kicsit, ezt is kértem, de nagyon feszült volt szerintem a csapat, nagyon sok pontatlansággal játszottunk, nagyon sok apró technikai hiba volt, talán azért, mert tényleg nagyon-nagyon akarták a győzelmet, és ezt egyébként jó volt látni a pályán, hozzáteszem, még hogyha ebben rengeteg hiba is csúszott.
2: Most azért egy sokkal mozgékonyabb csapatot kaptál, mint a horvátok elleni találkozón. Beszéljünk az egyéni jó teljesítményekről, mert akadtak. Ugye általában mi a gólszerzőket szoktuk kiemelni, de azért lehet beszélni például, vagy ki lehet emelni Sejen Bálint teljesítményét, vagy akár Pettő Milánét, akik nagyon komoly lendületet vittek a csapatjátékába.
1: Igen, én is így gondolom, úgyhogy ennek örülök, hogy voltak ilyen teljesítmények is. Mindemellett én nem emelnék ki most senkit, tényleg így nehéz, mert hogy ez egy közös siker. Természetesen Bálintnak örülünk, hogy ilyen jól szállt be, most ebben a mérkőzésben ugye debütált, a Milán is nagyon jól szállt be, úgyhogy örülök ennek, örülök tényleg, hogy voltak jó teljesítmények, de azt gondolom, hogy ez most ugye a csapat, főleg a végén, ahogy együtt próbáltak dolgozni és megtenni mindent azért, hogy maradjon az eredmény, megnyerjük ezt a meccset, annak én nagyon örültem.

0: Megnyerte a Veszprém az Egyiptomban rendezett férfi kézilabda klubvilágbajnokságot. A döntőben 42-33-ra diadalmaskodott a címvédő Barcelonával szemben. A veszprémi csapat ezzel másodszor lett aranyérmes a klub VB-n. Izgalmas végjáték után a Ferencváros 24-23-ra nyert Érdem. A faluvégi Dorottyát és Kucora Csengét is foglalkoztató Csesene Bukarest ellen a női kézilabda bajnokok ligája csoportkörének negyedik fordulójában. Ezzel továbbra is hibátlan teljesítménnyel áll az élen csoportjában. Hársfalvi Júlia, a Ferencváros balszélsője 4 gólt szerzett, ő így értékelt Olasz Kerkőnek.
1: 1 góllal legyőztétek a Csesene Bukarestet, ezzel megőriztétek 100%-os mérlegeteket. Milyen itt az Érd Arénában játszani, és milyen egy ilyen mérkőzést megnyerni számotokra?
2: Köszönjük szépen, fantasztikus érzés volt itt, mindenkiből a végén felszabadultak az érzelmek, meg az a feszültség, amit itt a végjáték tartogatott. Egyébként számítottunk rá, valami ilyesmi forgatókönyv volt szerintem a fejünkben, hogy valahogy így fog kinézni ez a mérkőzés. Itt nagyon szuperül jött ki a legvégén, elég volt ez a +1 gól, és miénk lett a 2 pont. Úgyhogy természetesen voltak benne hibák, voltak benne kapkodások mindenki részéről, de kiemeltem másoknak is, hogy meg tudtuk őrizni a nyugalmunkat, higgadtak voltunk a nehéz helyzetekben, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a végén nekünk kedvezett a szerencse, vagy én mondtam másoknak is, hogy itt a végjátékot én nagyjából végig imádkoztam, hogy ez a mi előnyünkre váljon, és így is lett, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, és büszke vagyok a csapatra, mert nagyot küzdöttünk.
1: Te személy szerint 4 góllal járultál hozzá ez a teljesítményhez, és nagyon úgy tűnt kívülről, mintha élveznéd ezt a játékot, ez belülről is így van?
2: Igen, ilyenkor az ember azért megpróbálja élvezni is, amit csinál, nem csak kőkeményen beleállni a munkába, de azért vannak olyan periódusai a mérkőzésnek, minden mérkőzésnek, amikor inkább a munkán és a megbeszélt dolgokon van a nagyobb hangsúly, mint azon, hogy teljesen eleresszük magunkat, és a legnagyobb élvezeteknek adjuk át magunknak itt a meccseken, de nagyon felszabadító az, hogy milyen tűzzel jön a csapat, és hogy mennyire támogatóak vagyunk egymással. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez belülről is egy élvezhető mérkőzés volt, ahol

0: hogy észrevettem kívülről is, aminek nagyon örülünk, de a legfontosabb az, hogy kemény munkával és nagy küzdelemmel megnyertük ezt a mérkőzést.
1: Végezetül pedig 100%-osak maradtatok így az idei Bajnokok Ligája kiírásban. Ez számotokra most egyfajta nyomást helyez, vagy inkább egy plusz győzni akarás, hogy őrizzük meg a 100%-os mérlegünket?
0: Én azt gondolom, hogy ez inkább az utóbbi, amit mondtál, ez egy győzni akarás, hogy őrizzük meg ezt a mérleget. Ebből építkezünk tovább. Nyilvánvalóan a hibákat majd megbeszéljük, meg kijavítjuk, de azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon jó alapja, hogy elkezdtük a szezont a folytatásnak.
2: A csapat jobb átlövője Kluivert Katrin is összegzett.
1: Keti, gratulálok először is, megőriztétek 100%-os mérlegeteket itt a Bajnokok Ligájában. Hát nem volt ez egy egyszerű mérkőzés, de azt hiszem a közönség mindent megtett azért veletek egyetemben, hogy ez sikerüljön ma.
3: De ez minden mérkőzésen így van, hogy a szurkolókban nincsen hiány, és azt tudjuk, hogy én kimerem mondani, hogy a legjobb szurkoló táborunk van, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk nekik, hiszen itt a végjátékban az a plusz 20-30% az biztos, hogy nekik köszönhető, amit itt beletettünk. Tudtuk, hogy ez lesz azért a mostani kemény mérkőzés, ami most jön, de tényleg mindent megtettünk, hogy itt tartsuk a pontot.
1: Az utolsó percben kiegyenlített a Csaszeme Bukarest, mégis sikerült az utolsó támadásból egy gólt szerezni. Ilyenkor mennyire remegnek azért a kezek?
3: Én nem gondolom, azért elég rutinos játékosok vagyunk, úgyhogy láttuk az időt, okosan végigjátszottuk, úgyhogy itt tényleg egy nagyon szoros, izgalmas végjáték volt, de okosan lejátszottuk a végét.
1: És akkor a Bajnokok Ligájában most már 4-4 a mérlegetek. Hát nem is nagyon merek mit kérdezni, hogyan tovább?
3: Remélem, hogy 5-5, aztán így tovább, de lépésről lépésre megyünk, és tényleg mindig az adott mérkőzésre koncentrálunk. Nagyon felkészültünk erre is, és így lesz a következőnél is.
2: Szintén a női kézilabda Bajnokok Ligájában győzött a győri Eto is, hazai pályán 36-32-re nyert a romániai Besterce ellen. Ezzel a győriek is őrzik 100%-os mérlegüket. A 17 éves balszélső Zákányi Janka ezen a találkozón lőtte meg az Eto 10.000. Gólját a BL-ben. Őt kérdezte Cseszregi Balázs.
4: Zákányi Jankát az ünneplő csapattársak közül raboltam el. Milyen érzés, hogy most már ez lassan hozzá kell szoknod, hogy a Bajnokok Ligájában kezdőként győzelmet ünnepelsz?
5: Nyilvánvalóan azért még nem szokok hozzá, mert azért ez most egy ilyen átmeneti időszak, de természetesen nagyon örülök neki, hogy ez megadatott ez a lehetőség. Próbálok vele minél jobban élni, és nyilván örülök együtt a csapattal a győzelemnek.
4: Nyilván átmeneti időszak, ahogy mondtad, Bofan Beteri, meg Fodor Csenge sérülése, betegsége miatt. Na de ettől függetlenül nagyon fiatalon bízik benned annyira a vezetőedző, hogy azt mondja, hogy jó, Janka, akkor te kezdesz, mert ez a te posztod.
5: Ma például meglepetésként ért, hiszen ugye Bónak most volt az első BL mérkőzése, és én arra számítottam, hogy akkor ezzel ő is fog kezdeni. Természetesen nagyon jól esik, hogy ennyire bíznak bennem, és számítanak rám, úgyhogy ezt mindig próbálom viszonozni egy jó mérkőzéssel.
4: Honnan van neked az a bátorságod, hogyha nem megy be első, nem megy be a második, akkor is beviszed? Mert ez most már minden mérkőzésen feltűnő volt, és Eriksonnal szemben is megcsináltad.
5: Igen, mostanában nem sikerült túl jól kihasználni a helyzeteket, de hál' Istennek a csapat nagyon bízik bennem, az edzők is. Sokat gyakorlok edzésen is, úgyhogy ennek köszönhetően azért van bátorságom ezek után.
4: Eriksson egy borzalmasan kellemetlen kapus, hosszú kéze, hosszú láb. Tudtátok-e, vagy tudtad-e, hogy mit kell neki lőni?
5: Azért az Évi segített, hogy mire kell figyeljek, de megijedtem őszintén, szóval amikor beugrottam és láttam, hogy mekkora is élőben. Próbáltam megnézni a helyeket és belőni neki.
4: 4 győzelemmel kezdődött a Bajnokok Ligája, és tulajdonképpen ez az idény még 100%-os az Etónak. Azt gondolom, hogy szépen lassan lehet előrelépni, mert azért ez egy nagyon hullámzó mérkőzés volt. Vezettetek 8-al, és a vége úgy lett 4, hogy volt 2 is.
5: Igen, a második fél idő nem túl jól sikerült az elején, támadásban nem igazán tudtunk mit kezdeni magunkkal, de szerintem ez a csapat pont arról híres, hogy mennyire küzdős, és hogy minden meccset meg szeretne nyerni, és meg is fog.
2: A csapat kapusát Szemerei Zsófit is megkérdezte Cseszregi Balázs.
4: Szemerei Zsófi iszonyatosan hullámzó mérkőzés volt, akárcsak a második fél időről beszélünk, akárcsak az első fél időről, vagy az egész mérkőzésről. Mi volt az, amivel tudta tartani magát végig a Besztercet? Honnan láttad? Ezt hogyan láttad?
6: Volt egy olyan játékosuk, aki ellen egyszerűen nem találtuk az ellenszert. Nagyon jó napot fogott ki, illetve hagytuk is játszani. Szerintem ennek volt köszönhető az, hogy igazából vissza tudtak jönni. Viszont utána mindig volt egy-egy olyan játékosunk, aki megrázta magát. érdekes végig egy kicsit, talán azt éreztem, hogy kézben van ez a győzelem, de ezt a fajta kényelmességet nem engedhetjük meg magunknak.
4: Igen, mert hogy erre a csapatra alapvetően az a jellemző, hogy ha elmegy 8-szor, akkor nyer 17-tel, és mondjuk nem engedi vissza 2-re az ellenfelet.
6: Igen. Sajnálom, hogy nem lett nagyobb a különbség, viszont igazából az a lényeg, hogy győzedelmeskedtünk, és tényleg örülök, hogy sikerült győzelemmel felavatnunk ezeket a szép mezeket.
4: Nyilván nagyon jó csapat az ellenfél, tele jó játékossal, de mondjuk az, hogy Rijkaard 14 gólt lő, az még a kapuból is nagyon bosszantó lehet.
6: Nagyon. Igazából tényleg... Nem tudom, majd kíváncsi vagyok, vissza akarom nézni a mérkőzést. Nem egyszer volt olyan, hogy védő mögé lőtte, meg ilyenek hibáztunk. Persze utána már mi sokkal jobban elbizonytalanodtunk hátul. Ezeket mindenféleképpen ki kell javítanunk, mert ezt jövő héten nem engedhetjük meg magunknak.
4: Hát igen, volt olyan, hogy gyakorlatilag a bokák között lőtte vissza a csuklóból a védők mögé. Aztán volt olyan, amikor már jó fele mentél, akkor is lepattadt a sárcol és elment az ellenkező irányba. Ilyen az, amikor valakinek ennyire megy, én szerintem a lövés.
6: Igen, tehát hogyha valaki érzi a flót, ez kapuba is elmondható, mezőnybe is, akkor általában minden jön. Sajnos ezt a napot most ő fogta ki ebből a szempontból. Remélem, hogy jövő héten valamelyik kapus lesz a mi oldalunkon ugyanígy.
4: De úgy vagyok vele, hogy lőjön sok gól, csak mindig az Eto nyerje ezeket a mérkőzéseket. Gondolom, ezzel kiegyeztek, mondjuk itt tudom én, jövő héten lőjön sok gólt Vámos Petra, de nyerjen az Eto a Metz ellen.
6: Hát szeretem a Vámos Petrát, de azért mérkőzés közben abban a 60 percben azért nem fogunk, tehát hogy nem vagyunk ellenséget, csak ellenfelek ilyenkor a pályán, de remélem, hogy nem fogja megcsillogtatni a tudását és tartalékol a válogatottra.
4: Egy utolsó kérdés, hogy azt jól láttam, hogy azért ez a tempó már sokkal nagyobb volt, mint a válogatott szünet előtt? Legalábbis az eleje mindenképpen.
6: Nem leszólva az ellenfeleket, azért teljesen másfajta játékstílust képviselnek. Azért a spanyol edzővel jött egy olyan fajta újítás a Bisztricába, hogy azért spanyol játékosok is jöttek ide, északi játékosok is, és teljesen más lendülettel játszanak Irammal. Igen, azért másfajta hőmérsékletű mérkőzés volt, viszont a jövő hét az még magasabb hőfokú lesz szerintem.
2: A BL győztes spanyol Barcelonát Vígvári Vincével a soraiban 10-8-ra legyőzte házigazdaként az Eurókupa győztes francia Marseille-t a férfi vízilabda szuperkupa döntőjében. Vígvári Vince 3 góljával a mezőny legeredményesebb játékosa lett, míg a Marseille-ben Nagy Ádám 2 gólig jutott. Hajdukata csapata a BL győztes görög Olympiakos 4. alkalommal nyerte meg a női vízilabda európai szuperkupát, miután az Eurókupa bajnokát, a Katalunyát 18-4-re legyőzte Athénban. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott, és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Formula 1-es Bahraini nagy díjat. A 29 éves versenyzőnek ez volt pályafutása 72. és idei első futamgyőzelme. Max Verstappent hallják.
7: Valóban ez egy nagyon szép győzelem volt, mert azért nem volt ez könnyű, és nagyon büszke vagyok mindenkire a csapatban. Nagyon jó érzés itt nyerni.
2: Az Európa-bajnok tekvándós Salim Kamilla azután, hogy egy hete a Lengyel Openen nyert, az Albán Openen sem talált legyőzőre. A 17 éves magyar versenyző Tiranában a 46 kilósok kategóriájában diadalmaskodott. Történelmi magyar sikert ért el Bányai Attila azzal, hogy megnyerte a dél-amerikai kupa lesiklószámát a chilei Corralcóban. Magyar alpesi síző korábban még soha nem állhatott gyors számban a dobogó tetejére a tengeren túli sorozatban. A 21 éves Bányai Attila így nyilatkozott győzelme után.
8: Igazából én számítottam erre azt, hogy egy idő után el fogok erre a szintre jutni, mondjuk pontosan nem, hogy már ebben az évben fogok egy dél-amerikai kupa versenyt nyerni, de ebből kifolyólag hát persze nagyon örülök, és szerintem ez nagyon jövőbe mutató, mert igazából ez az a, hogy is mondjam, a Európa kupa előtti legközelebbi liga, mondjuk úgy, és ebből kifolyólag szerintem jól szerepeltem, talán nem igazából erre számítottam, de hogyha így sült el, akkor tökre örülök. lesiklás ez egy olyan sport, hogy nagyon sok faktor beleszámít, ugye az, hogy most éppen ki nyeri meg a futamot most egy pár századdal, és hát hogy ugye a szerencse is nagyon sokat belejátszik, hogy most melyik rajtszámon indul az ember, meg stb. Stb. Szóval, hogy ez most pont úgy esett, hogy én tudjak nyerni, ez most ez nem garantált, ugye, mint semmi másik sportban, és ebből kifolyólag nem feltétlenül számítottam rá, szóval biztos a top 15-ben indultam, ugye azok a legesélyesebbnek a paklia, ott indulnak ugye a legjobb versenyzők, és igen, persze biztos azok alatt voltam, és ez most pont úgy sült el, hogy a 15-ből mondjuk én nyertem, és hát nagyon örülök.
2: Picit menjünk vissza a múltba. A neveddel azért ilyen-olyan komolyabb történelmi eredmények kapcsán azért már lehetett találkozni. Ugye rendkívül fiatal vagy, 21 éves síelőről beszélünk ugye a személyedben, de hát itt azért korábban már, akárha a téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra gondolunk, 23-ban ott ugye már Super G-ben aranyérmet nyertél, de korábban junior korosztályban a világbajnokságon ugye ezüstérmet nyertél, lesiklásban meg volt harmadik helyezésed is, szintén Super G-ben, de ha nemrégre gondolunk, akkor 2025-ben a junior világbajnokságon Olaszországban 12. lettél, ugye szintén Super G-ben, ami a legeredményesebb magyar szereplés a junior világbajnokságokat nézve, szóval itt azért szépen-szépen arattad már a korosztályos versenyeken is a sikereket, és a igen figyelemreméltó sikereket ugye a gyorsasági számokban. Mennyire volt ez egy tényleg építkező, előremutató és tényleg bizalomra okot adó pályafutás? Nyilván gondolom, hogy voltak hullámvölgyek is.
8: Az a lényeg, hogy ami szerintem engem egy kicsit, ami bennem egy kicsit különleges, az az, hogy én kiskorom óta is már nagyon sokat tartózkodtam Ausztriába, mivel az, hogy Magyarországon nincs sok esély tényleg havon síelni embereknek, ebből kifolyólag nekem a szüleim tényleg megfinanszírozták azt, hogy én félig meddig Ausztriában tudjak felnőni a hegyek közelében. És hát tényleg, amikor az ember fiatal, és ugye sok kilométert gyűjt a síken, akkor ugye persze ez mind rögződik a testben, és ugye ez a sí az egy nagyon naturális sport, szóval az most nem az, hogy olyan, mint az méteres sprintfutás, hogy mindig ugyanolyan a pálya, stb. Hanem ott mindig a hó is más, a pálya is más, a tűzés is más, a látási viszonyok is mások, ugye ez egy kültéri sport, és ebből kifolyólag a tapasztalat is nagyon sokat számít, meg minden más, szóval ebből kifolyólag szerintem ez egy olyan faktor, amire azt mondom, hogy talán ez biztos sokat segített.
2: Megszerezte első győzelmét a magyar labdarúgó válogatott az idei Nemzetek Ligája kiírásban. 2024 után nyert ismét tétmérkőzést az U21-es magyar labdarúgó válogatottunk. A Veszprém nyerte a férfi kézilabda klubvilágbajnokságot, továbbra is 100%-os a Győr és a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában. Hajdukat az Olimpiákosszal, míg Vigvári Vince a Barcelonával nyerte meg a kézilabda európai szuperkupát. Bányai Attila alpesi síző sporttörténelmi magyar sikert ért el, avagy néhány példa a hét hősére.
9: Somogyi Zsófia összeállítását hallottuk, ők voltak tehát a hét hősei. Formula 1-jel folytatjuk itt még a híreket megelőzően, mert Valtteri Bottas szolgáltat témát itt a malajziai, illetve Bahreini nagydíj és a szingapúri hétvége között, mert hogy úgy döntött a finn versenyző, hogy Sepangból Szingapurba biciklivel jut el, a finn kerékpárral tesz meg körülbelül 350 kilométert, és erre a két versenyhelyszín között most van lehetősége, mert tényleg közel fekszik egymáshoz Sepang és Szingapur, és kerékpárral ezt a több mint 300 kilométert ő bevállalta, a csapata, a Cadillac pedig mindenre igent mondott, hogy az autóversenyzés mellett a kerékpározást is igencsak szereti Valtteri Bottas, és magas szinten űzi, ennek a bizonyítéka ez, hogy 350 kilométert biciklizik Sepang és Szingapur között. A terv az, hogy a csütörtöki sajtónapra időben megérkezik majd a finn versenyző, akire tehát 4 nap bringázás vár. Ránk pedig a hírek, mert hogy másfél perc múlva megint csak felett üt az óra, méghozzá 7:30, úgyhogy Ötvös Ádin érkezik a stúdióba.
10: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Semleges pályán Szlovákiában nagy szombatban kell mérkőznie a magyar válogatottnak Ukrajna ellen. A találkozó sorsdöntő lehet. Megmarad-e az esély az A divízióba kerülésre? Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés élőben ma 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
11: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Október 8-ától csütörtökönként 21 órától a Dunán.
10: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
12: Ma este ismét Ukrajna ellen lép pályára a magyar labdarúgó válogatott. Súlyos légicsapás érte Harkivot, napos fátyol felhős idő lesz holnap is. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
10: Sporthírek.
12: Ma este másodszor is találkozik a Nemzetek Ligája B divíziójában Ukrajnával a magyar labdarúgó válogatott. Szoboszlai Dominikék a másfél héttel ezelőtti egygólos vereséget próbálják megfelettetni a felvidéki Nagyszombatban. A 20 óra 45 perckor kezdődő összecsapást élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió, valamint 22 óra 15 perctől a Kossuth Rádió is. A csoport másik mérkőzésén az Illovas északírek Georgiát fogadják. Jesper Jensen az idény végén elhagyja a Ferencváros női kézilabda csapatát. A játékosként Európa-bajnok, vezetőedzőként négyszeres dán bajnok, Bajnokok Ligája bronzérmes, korábbi dán szövetségi kapitány 2025 nyarán lett a zöld-fehérek vezetőedzője. Irányításával az előző idényben a Fradi ezüstérmes lett a bajnokságban, bronzérmes a Magyar Kupában, a Bajnokok Ligájában pedig a negyeddöntőig jutott. Minden idők legeredményesebb NHL-es jégkorongozója az orosz Alekszandr Ovecskin bejelentette, hogy a mostani az utolsó tengeren túli szezonja. Ovecskin 2025 áprilisában szárnyalta túl Wayne Gretzky megdönthetetlennek hitt 894-es gólrekordját. A Washington 2018-ban az orosz csapatkapitánysága alatt lett története során először Stanley Kupa győztes, emellett háromszor választották meg az idény legjobbjának. Volt pontkirály, az év újonca és 9-szer gólkirály, 13-szoros All-Star válogatott. Az NHL-ben az alapszakaszban 1575 mérkőzésen 1688 pontot, a rájátszásban pedig 161 találkozón 147 pontot termelt.
10: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
12: Súlyos légicsapást mért Harkivra kora délután az orosz hadsereg. Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Voltak már légicsapások hajnalban is, akkor egy ember vesztette életét. 8-an megsebesültek. Az oroszok éjjel Odesszát is bombázták. Több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Tovább zajlanak a franciaországi diáktüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. Lenzben egy 15 éves fiú súlyosan megsérült, amikor egy rendőrségi könnygázgránát felrobbant a kezében. A francia oktatási miniszter közölte, a céljuk az, hogy szerdától fokozatosan mindenhol újrainduljon a tanítás. A megmozdulásokban eddig 190 diák sérült meg, és több mint 5000 fiatalt vettek őrizetbe. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személy és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértékeket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-éig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak. A szökőkutat jelenleg felújítják, kicserélik a hangfalakat és a multimédia rendszer főelemeit, majd téliesítik. A zenés előadások várhatóan májusban indulnak újra.
10: Közlekedés.
12: Az M7-esen új terelést építettek ki a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. A terelés mögött lassulás tapasztalható, vezessenek óvatosan.
10: Időjárás.
12: Napos, fátyol felhős idő lesz holnap is. A Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Éjszaka általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Délután 22-26 fok várható.
10: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 20 perc múlva 20 óra, vagyis most már egyre fogy az idő addig, amíg megkezdődik a mérkőzés a magyar labdarúgó válogatottnak Ukrajna ellen. A mikrofonnál továbbra is Tóth Béla, és folytatjuk a körkapcsolást méghozzá egy kapcsolással Nagyszombatba, ahol ott van már a helyszínen a magyar labdarúgó válogatott következő tétmérkőzésének a helyszínén Katona László. Szia Laci! Ha minden igaz, akkor már tudod a kezdőcsapatokat, az összeállításokat. Milyen változások történtek Marco Rossi kezdő felállásában az előző mérkőzéshez képest?
2: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Leginkább az, hogy nincs Kerkez Milos, helyette pedig ott van a csapatban például Vitális, no meg azért Nagy Zsolt valószínű balhátvéd lesz az előzetes ágraj szerint, vagy hát taktikai hadrend szerint most balhátvédnek írják Vitálist, kétlem, inkább Nagy Zsolt lesz az, aki majd a bal oldalra kerül. A biztos pont az a Tóth Balázs a kapuban, aki a legutóbbi három meccsen is ott volt természetesen a gólvonal előtt, meg a védelem oszlopai ott középen a Csinger Orbán kettős, jobb oldalt majd Osvárt, Bolla ott van a keretben, de nem valószínű, hogy pályára lép, és akkor a bal oldalt Nagy Zsolt. A középpályán Szoboszlai, Schäfer, Tóth Alex, illetve Vitális elosztják egymás közt, hogy ki hol merre, illetve ott van még Lukács is, aki úgy látszik, hogy bejátsza magát itt a válogatottba. Tóth Milán pedig ott elő csatárként, vagy szélsőként, ez is egy nagy kérdés, hogy majd Marco Rossi az első perceket tekintve, hát hogyan küldte valójában pályára a maga csapatát. Érdekes a magyar válogatott, már csak azért is, mert figyelni kell a sárgalapokra. Orbán, Vitális, Schäfer és Szoboszlai négyesének van már sárgalapos figyelmeztetése. Ha egy újabb lapot kapnak, akkor a következő Georgia elleni idegenbeli mérkőzésen nem léphetnek pályára. De hát ugyanez a helyzet az ukránoknál is, hiszen ott például Krupszki, Ocseregyko, Cihánkov és Ponomarenko is Matvienko eltiltás miatt hagyja ki a mai mérkőzést, meg Szikán is, az a Szikán, aki a Puskás arénában gólt szerzett, egyedül volt 7 méterre a kaputól, úgy fejelte be a labdát Tóth Balázs hálójába. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy a magyar válogatott annyira nem szerepel rosszul a védelmet tekintve, egy kapott gól három mérkőzésen, az jónak mondható. Igaz, ez az egy rugott se feltétlenül annyira erőteljes ebből a szempontból, de nincs Kerkez, aki tehát eltiltás miatt nem lehet ott a magyar csapatban. Szűcs Kornél a keretben sincs, hát a Sallai, Varga, Regics hármas pedig már korábban sem volt fellelhető a magyar keretben, például a legutóbbi mérkőzésen a Georgia elleni 1-0-ás győzelem alkalmával. Az ukránoknál Trubina kapuban, Riznik volt még Pesten, aki védte a ukránok hálóját, Krupszki a védelemben Mihavkóval, Zabárnyijal, Szarapijjal és Veletennel. Lehet ez akár ötvédős rendszer, de hárman Mihavko, Zavarnyi és Szarapi inkább a védelemért fognak felelni, és a két szélen Krupszki és Veleten felfut. Középen Ocseregyko, illetve Nazarina, ha minden igaz, a középpálya közepén, illetve Cihánkov ott van a középpályások előtt, és elől a Ponomarenko, Krasznopír kettős. Krasznopír beszállt még a budapesti mérkőzést illetően, és azért kifejezetten hát veszélyes volt, de Vanát, aki kezdő volt Pesten, most csere, Jaremcsuk vagy Jarmolenko, a két idősebb labdarúgója pedig a kispadon egyelőre, Maldér a szövetség kapitánynak, Rossi pedig, hát akikből tud majd válogat, egyelőre Szalai Józsefet még nem dobja be a közösbe, mármint hogy nem akarja, hogy éppen egy magas, horihorgas csatár elől mondjuk fejelni tudjon a 16-oson belül. Egyébként írtak erről, hogy a magyar válogatott esetében talán nem kellene erőltetni majd az éveléseket. Itt van már a magyar válogatott is, a Nagyszombat, azaz a Spartak Trnava csapatának stadionjában. Hát teltház nem biztos, hogy lesz. Lesznek ukránok, illetve felvidéki magyarok, illetve azon magyar szurkolók, akik online vették meg a jegyüket abba a szektorba, ahol ők lehetnek. 1800-an lesznek majd jelen. Jó az idő, kellemes az időjárás. Horvát játékvezető Igor Pajács fogja majd fújni a sípot. Úgyhogy jó kis parázs összecsapás lesz. Én úgy feldobom a labdát, és azt mondom, hogy azért ez a találkozó a magyar válogatottnak ebben az évben a legfontosabb meccse lehet. De hát még a kezdés kicsivel több, mint egy óra múlva lesz. Stúdió.
1: Köszönjük, Laci, a feldobott labdát, meg így az összefoglalót is. A feldobott labdát azt majd Bene Ferenc vagy lecsapja, vagy pedig még feljebb adja. Ővele követjük majd ezt a mérkőzést itt a stúdióban, és kapcsolunk majd hozzád vissza, Laci, a továbbiakban. Addig viszont, amíg ténylegesen ráfordulnánk a labdarúgó mérkőzésre, addig a kézilabda játssza a főszerepet, ugyanis pár nappal ezelőtt lett hivatalos, hogy a Brestnél folytatja pályafutását 2027 nyarától Henny Reistad, olimpiai világ és Európa bajnok norvég válogatott átlövő. Erről nyilatkozott a francia csapat vezetőedzője, Hlavati Tamás Szilágyi Dórának itt a Nemzeti Sportrádióban.
3: Hogy sikerült megszerezni a világ jelenlegi legjobb játékosát?
4: A lényeg az, hogy a klub már több éve, amikor a Reistad hosszabbított SBL-be, már akkor is próbálkozott azzal, hogy ide igazolják a Hennyt, és most ebbe az évben sok tárgyalásokon ment túl a klub és a menedzser, aki a édesapája is, akkor mindenen túlmentek, és mindent átgondoltak, és úgy döntöttek, hogy ez a projekt, ez a stratégia jó lesz neki jövőre, úgyhogy mi örülünk annak, hogy mi klubunkot választotta, és ez egy pont, ami mutassa, hogy egy stratégiát akarunk fölvázolni a következő években.
3: Önnek ebben egyébként mekkora szerepe volt? Mert tudom, hogy mind a ketten jártak a Vipersnél, de pont elkerülték egymást. Dolgoztak egyébként valaha együtt?
4: Nem, mi nem dolgoztunk együtt. Többször beszélgettünk, és úgy, mind emberileg, olyan mondom, nem nagyon ismerem a Hennyt, de sokat tudok róla, de ahogy mondom, párszor beszélgettünk, úgyhogy úgy, mint top játékos, úgy érzem, top ember is.
3: Titkos szerelme volt egyébként Franciaország, mert már az iskolában tanult franciául, és szeretett is volna ott játszani. Ezt tudták-e?
4: Igen, ezt tudtuk. A videóban, amit elküldött a csapathoz, el is mondta, hogy iskolában tanult franciául. Gondolom, hogy ez is hozzátett, de úgy, hogy most miért döntött mellettünk, én abban bízok, hogy azért döntött mellettünk, hogy bízik abban, hogy ez a projekt egy jó projekt a jövőhöz képest, és tudja segíteni a klubot ahhoz, hogy a klub elérje a célokat, amit kitűzött a következő évekhez. Úgyhogy én ebben bízom, hogy ezért választotta a klubot, de hogy miért konkrétan választotta, az szerintem a kérdés a Hennyre.
3: Amit említett, hogy a klub elérje a céljait, kiemelhetjük azt, hogy a Bajnokok Ligája győzelem az egyik legnagyobb cél, hiszen az már sikerült a klubnak, hogy bejusson a négyes döntőbe, de még a trófeával nem tudott távozni.
4: Ilyen klubnál célok azok mindig magasak. Én azt mondom, hogy mindig a Final Four bejutás a cél, mert az a Final Four hétvége az egy nagyon specifikus hétvége, úgyhogy mindennek a helyen kell, hogy legyen, és mindennek össze kell jönni, úgyhogy a cél biztos az lesz bejutni a Final Four-ba.
3: Mit gondol az átlövők szerepéről a mai kézilabdában? Megváltozott, és sokszor az alacsonyabb, gyors játékosokat láthatunk a pályán ezen a poszton, de mondjuk Henny Reistad lehet egy üdítő vagy egy klasszikus kivétel?
4: A átlövő szerep az legfontosabb a kézilabdából. Átlövők és a kapusok csinálják a kézilabdát, a szélsők és a beállók a átlövő játékból élnek, úgyhogy én azt mondom, hogy most ebben a korszakban nagyon komplex játékosok kellenek, mert aki csak egyezik, akkor mellette kell, hogy legyen egy játékos, aki tud távoli zónákból lőni, és úgy a csapat egy komplex csapat, és a védelemnek nagyon oda kell figyelni, mert több variáció és több lehetőségeket tud fölvázolni a meccsbe az a csapat, és én azt gondolom, hogy a Henninek előnye az, hogy ő egy komplex, hogy itt nem az egy-egyről beszélünk, nem a átlövésekről beszélünk, nem a játéklátásáról beszélünk. Összes ez a pont toppon van, úgyhogy top-top játékosról beszélünk.
3: Azt nyilatkozták, hogy majd Reistad köré akarják építeni a keretet, vagy a játékot. Ez hozhat majd változásokat?
4: Az, hogy most mi leigazultuk a Hennyt, az egy dolog, de mindig a csapat a legfontosabb, úgyhogy bízom benne, hogy az, hogy a Hennyt leigazoltuk, az vonzó lesz más játékosoknak is, hogy játszanak együtt, de én mindig nem arról beszélek, hogy egy játékosra kell mindent építeni. Itt az a fontos, hogy mi most itt elkezdtünk egy csapat filozófiából gondolkozni, és csapat filozófiából dolgozni, és ez lesz a lényeg jövőre is, hogy a X-faktor játékos beilleszkedjen úgy, hogy ez egy csapatjáték legyen, és ez egy csapat.
3: Ön beszélte azóta Hennyvel?
4: Igen, beszéltünk egymással, pár SMS-t a bejelentés után is cseréltünk, és írtunk egymásnak, mert most nem is játszott, mert beteg volt, úgyhogy a most már az a lényeg, hogy a döntés már megszületett, és megbeszéltük azt, hogy ha bármilyen kérdése van, akkor bármikor hívhat, de az egy profi játékos, aki most odafigyel a klub munkára, ami most jelen pillanatban az SBR-nek neki, és oda teszi magát 100%-osan.
3: Ön pedig egyébként nyáron vette tehát a Brest női kézilabda csapatát. Milyen volt a felkészülés, milyen volt az új csapatnál lenni? A Bajnokok Ligájában 4 győzelemmel kezdték ezt az idényt, és hát egyébként jön a Metz elleni rangadó a bajnokságban.
4: Igen, a felkészülés és az egész ele igazából nem volt nagyon ideális, mert több problémával küzdöttünk, nem tudtunk egy jó felkészülést fölvázolni azért, mert több csapat, ami meg volt beszélve, hogy fog velünk játszani, akkor valamilyen problémáért nem sikerült ezt létrehozni, úgyhogy a felkészülésben voltak pár gondunk, és most a lényeg az, hogy összehozni a csapatot. Elment egy-két topjátékosunk a két balkezünkre, és azzal most egy kicsivel gondba vagyunk, de keressük a megoldásokat csapaton belül, úgyhogy ez a lényeg, és a következő mérkőzés a Metz ellen, igen, jön egy nehéz rangadó, de azt is mi tudjuk, hogy meccsre kell fókuszálni, úgyhogy ez egy következő meccs az úton, és a BL-be igen sikerült 4 győzelemmel kezdeni, aminek nagyon örülünk, és a következőbe dolgozunk, de mondom, jelen pillanatban a átlövő pozícióban egy kicsit szűkek vagyunk, de ez egy realitás, ez egy faktus, és itt keressük a megoldásokat naponta.
3: Október 7-én játszanak majd a Metzzel, és aztán egyébként ezt a Ferencváros fogadása követi majd a Bajnokok Ligájában. A Metz ellen mik most az erőviszonyok? Így ennek a tudatában, hogy küzdenek például az átlövő pozícióban, de egyébként azért még mindig idény eleje van.
4: Biztos, hogy idény eleje van, és elkezdtünk egy új utat mindennek. Igazából oda kell passzolni, ahol kell, hogy legyen, de az, hogy ilyen klubnál nem csak a jövőt kell építeni, de azt is kell nézni, hogy mi ebben a pillanatban van, úgyhogy mi készülünk, mi mindent megteszünk ahhoz, hogy minden jobb eredményt érjünk el, és persze, hogy győzni szeretnénk, mint minden mérkőzésen, úgyhogy az erőviszonyok most igazából nem tudom elmondani nagyon, mert még nem játszottunk Győrrel felkészülési mérkőzést, de még a top csapatokkal, azzal a top mondjuk 6-7-8 csapattal még nem játszottunk, úgyhogy ma meglássuk a Metz elleni mérkőzést és a Fradi elleni mérkőzést, mert ez egy kemény hetünk nekünk, ahogy mondtam, amivel küzdünk, és 7 napon belül lejátszunk 3 top mérkőzést, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mire leszünk képesek.
3: Igen, mert hogy egyébként a Bajnokok Ligájában a papírforma alapján alakulhattak ezek a győzelmek, a Szóla ellen, a Dortmund, aztán jött a Budusnosz és a Ljubljana, tehát természetesen a Ferencváros már egyébként egy picit más erőt képvisel, talán a Dijon volt, amely egy kiki meccsen dőlt el, aztán egyébként egy gólra az önök javára ez a mérkőzés, és majd most lesz a nagy rangadó a Metzzel. Még csak a Fradihoz egy kérdés, hogy tudom, hogy még a következő mérkőzés az a Metz lesz, de aztán majd a Fradira fognak készülni. Csak így előjáróban, mit lát a Ferencvároson, ott mik az erőviszonyok, milyen meccsre számít majd?
4: Hát én egy nagyon kemény meccsre számítok, mert a Fradi ott tavaly hoztak egy új edzőt, akinek adtak időt, és most már fölépítette a csapatát úgy, ahogy ő akarta. Minden poszton van 2 top játékos, aki beszállhat bármikor, és én azt mondom, hogy ebbe az idényre Fradi egy nagy esélyes a BL Final Four bejutásához, úgyhogy azért megtettek mindent, és nekünk mi az első évben vagyunk, és természetesen mi otthon mindent megteszünk ahhoz, hogy otthon tartjuk a pontokat.
3: Cseh szövetségi kapitány is. Készülnek majd az Európa-bajnokságra. Egy nagyon érdekes csoportban vannak Ausztria, Horvátország, Csehország és Hollandia. Mit gondol erről a csoportról?
4: két teljesen más munka és más szint itt Brestben és Csehországban. Mi azon vagyunk, hogy felépítsük a válogatottat úgy, hogy a fiatal játékosok, akik vannak most, azok tudjanak teljesíteni, és azok kapjanak lehetőséget, és mi nagyon szeretnénk a csoportba tovább jutni, de tudjuk azt is, hogy egy Ausztriánál van több mint 4-5 BL szintű játékos, aki játszik BL-be, Horvátországban ugyanúgy, és a holland válogatott nem is beszélve, de természetesen a csapat az nagyon motivált, mert a játékosok nem nagyon játszanak külföldön, és azok, akik a hazai bajnokságban játszanak, azoknak az egy nagy dolog egy Európa bajnokságon szerepelni, és ők nagyon szeretnének jó képet mutatni a bajnokságon, hogy külföldi klubok nézzenek rájuk, és tudjanak tovább fejlődni. Ott ez lenne ez a cél. Én nagyon élvezem, mert ahogy mondtam, az egy teljesen más munka, mint itt a klub szinten, mert a játékosoknak a szintjét emelni szeretnénk, és itt top játékosokról beszélünk.
3: És most egyébként mennyire élvezi a munkát? Örömmel nézzük azt, hogy annyi megpróbáltatás után, amin keresztül ment ön is egyébként, meg a korábbi csapatai is, a csődökkel együtt és a bizonytalansággal együtt, azt gondolom, hogy ezt öröm látni, hogy például Brestben kezdődik egy ilyen építkezés, amelyet önnel képzelnek el, és hát egyébként Csehországban is egy hasonló építkezés kezdődik, amit szintén egyébként önnel képzelnek el. Tudom, hogy más a két cél, de valahol mind a kettőnek az a vége, hogy tényleg egy építkezés az, ami mind a két helyen elkezdődött mostanában.
4: Igen, ez így van, és én mindegy, nagyon örülök neki, hogy kaptam ilyen bizalmat, és mindent megteszek azért, hogy éljek ezzel a bizalommal mind a két helyen, és igen, az igaz, hogy volt olyan időszak, ami igazából nem volt a legjobb, de egyszerűen mindegyik edzőnek van valamilyen uta, úgy, ahogy nekem is volt valamilyen utam, és minden ez a negatív momentum, én nem nézek rá úgy, hogy negatív, mert mindegy ez a momentum valahogy formált engem, mind edzőt, mind embert, és azt gondolom, hogy ez itt nagyon fejlődtem, mind ember és mind edző, és én mindig azt mondom, hogy ha az ember dolgozik, és mindent megtesz azért, hogy a siker és a csapatának minden meglegyen, és a munka le legyen téve az asztalra, akkor az a pillanat, amikor a dolgok sikerülni fognak, az majd jönni fog. De én mindig ezen a módon dolgoztam, hogy mindig az a lényeg, hogy embernek maradni, de keményen dolgozni, és hogy meglegyen a respekt mindenkihez, de az a lényeg, hogy ha jönnek a nehéz momentumok, akkor ott is embernek kell maradni, és csak dolgozni tovább, mert csak a kemény munka tud segíteni a nehéz időszakban.
1: Klavati Tamással, a Brest vezetőedzőjével Szilágyi Dóra beszélgetett. Kézilabda után pedig Formula 1, mert hogy a hétvégén pótolták be a bahreini nagydíjat, méghozzá rendhagyó helyszínen a malajziai Sepangban. A futam pedig Max Verstappen győzelmével ért véget. Először ebben az idényben a holland világbajnok lett, tehát egy futamnak a győztese. A második helyen az a Kimi Antonelli ért a célba, aki tovább növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben. A harmadik helyre pedig Lewis Hamilton ért a célba. Frankon András ezúttal is elmondja sajátos véleményét a történésekről.
5: Jean-Baptiste Pocolin, akit azt hiszem Molière néven ismerünk, írt egy színdarabot, az volt a címe, hogy The Comedy of Errors, azaz a hibák komédiája. Hát azt hiszem, hogy 400 évvel később ez körülbelül az, ami a vasárnapi versenyen történt. A fiának az emberei nem tudták, hogy mit csináljanak. Én nem azt mondom, hogy ők a jobb fácánnak az ellenkezői, az nem lenne korrekt, de hogy rohantak a GTP akármihoz, hogy bácsi kérem, tessék segíteni, mert lerobbantak az autók, ahhoz nem fér kétség. Csak azt tudom, hogy a nézők zóg esőben vártak, és én azt hiszem, hogy a tévés kollégák a hajukat tépték, mert egy-két percet be lehet tölteni anekdotákat, de másfél óra az egy kicsit hosszú. Mindegy, a lényeg az, hogy végre a dolog elindult, lezajlott, kiperdülések voltak, balesetek nem voltak. Nekem egy kicsit furcsa, hogy a 22 éves Hadzsár, aki most bejött ötödiknek, azt mondta, hogy katasztrofális volt a disaster, mondta ő. Hát úgy látszik, hogy nem tudja, hogy mi az az igazi katasztrófa, és hogy nem a papának az eszét örökölte, az is biztos, ugyanis a papa egy kvantum fizikus. Ami Bottast illeti, rá viszont nagyon-nagyon haragszom. Én addig azt hittem, hogy egy kedves finn gyerek, egész jó vezet, talán most már nem olyan jó, mint azelőtt, Monakóba él, és van a bankba minimálisan 30-40 millió dollárja. Ezek után azt mondta, hogy nagyon reméli, most tessék ide figyelni, nagyon reméli, hogy megtartják a két utolsó versenyt a Közel-Keleten, különben el kell menni Imolába, és akkor az olaszok meg fogják adóztatni. Hát jobb, ha nem mondok erről túl sokat, mert az on felháborító, ez nem igaz, de valóban ezt mondta. Ami a másik két versenyt illeti a Közel-Keleten, a Liberty azt mondta, hogy lesz. El tudom képzelni, hogy elment valaki Teheránba, és megbeszélte ezt a dolgot, és a versenyzőknek persze muszáj elmenni, mert benne van a szerződésben, csapatoknak is, de én csak azt tudom remélni, hogy jó vége lesz a dolognak. Ami viszont Verstappent illeti, megmondom, nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy végre összejött. A Forma 1-nek nagy szüksége van olyan versenyzőkre, mint ő és Lewis Hamilton. Ahogy Lewis visszajött valóban a sereghajtók legvégéről harmadiknak és fel a pódiumra, az egy egészen fantasztikus teljesítmény volt, és ahogy a kis Kimi Antonelli mondta, óriási megtisztelés volt közte és Verstappen között állni ott fent, mert ne felejtsük el, hogy Max és Lewis 11 világbajnokságot nyertek együtt. Úgyhogy annak is örülök, hogy Kimi érezte, hogy ez egy milyen történelmi pillanat. A lényeg az, hogy most ennek a komédiának vége. Szintén a 17. századból írta William Shakespeare, az volt a címe a színdarabnak, hogy All is well if it ends well, azaz minden jó, ha a vége jó. Frank Landrás, San Francisco.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Életem sportpillanata címmel új műsorelem indul szombat reggel 8 órától itt a Nemzeti Sport Rádióban. Kíváncsiak vagyunk, kinek mi volt élete meghatározó sportpillanata, legyen szó rádiós vagy televíziós közvetítésről a közmédiában. Írják meg SMS-ben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra, a csütörtök reggeltől kommentben a Nemzeti Sport Rádió Facebook oldalán. A kért közvetítés részleteket szombat reggel 8 órától a Sport Reggelben meghallgathatják itt a Nemzeti Sport Rádióban, úgyhogy hajrá mindenkinek, mi volt az élete sport pillanata. Ezt nyugodtan osszák meg velünk 0630 55 55 605-ös telefonszámon, akár SMS-ben is. 4 perccel múlt 20 óra, a mikrofonnál továbbra is Tóth Béla, és kevesebb, mint 40 perc most már is elkezdődik a magyar válogatottnak a Nemzetek Ligája mérkőzése a B-divízióban Ukrajna ellen, méghozzá Nagyszombatban. Egy találkozó ma már véget ért a Nemzetek Ligája C-divíziójában, Ciprus-Lettország 2-1. Mi pedig a következőkben csak a magyar labdarúgó válogatott ma esti mérkőzésével foglalkozunk, ugyanis ebben az idényben a Nemzetek Ligájában a negyedik mérkőzésére készül Marco Rossi együttese, pontos kezdés 20 óra 45 perc. Marco Rossi együttesének mérlege eddig egy győzelem, egy döntetlen és egy vereség. Kreisz Bálint összeállításában felidézzük, mi történt az eddigi találkozókon.
2: 3 mérkőzés. Egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség. Felemásan kezdte a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája idei kiírását. Féltávnál a csoport 3. helyén áll a csapat, és most az ukránok ellen idegenben kell pályára lépni, és nyugodtan mondhatjuk, van miért revansot venni. Idézzük fel a Puskás Arénában történteket Katona László és Tóth Béla közvetítésében.
3: Szoboszlai a jobb oldalon elfut, egy beadás a 16-ossal magasságban, egy fejes követően kapufa, Lukács félfordulatból eltalálja a keresztlécet.
4: Kerkez a bal oldalt zárkózik fel, jön a beadás középre, nincs fejes, ellenben ott a labda még mindig az 5-ös vonalánál, a bal oldalt jön be a labda felé! Megint Lukács, ha minden igaz, nem Bolla? Ha, mit keresett ott elől? A 19. percben Szoboszlai volt az, aki az 5-ös vonalánál közel már az alapvonalhoz leviszi a labdát, aztán ballal a beadását végül Bolla jobb belsővel 5 méterről nem a kapu felé, hanem fölé irányította. Középen bent akár ott van Vanat is, vagy éppen Szikám, nem jut el egyikhez sem, vagyis valójában összeszedte Szudákova bal oldalt. Látványos csellel akarta Bollát átverni, a Benfica játékosa nem sikerült, majd aztán Mikolenko egyelőre lassan, de építkezik valahogy az ukrán válogatott. Szudákov beíveli a 16-oson belőle, üres ember, és gól! Megszerzi a vezetést az ukrán válogatott, teljesen eltolódott ez a magyar csapat, ez a magyar védelem, és a gólszerző Szikán, hát ezért nagyon kár, mert erre azért lehetett volna valahogy valamilyen formában figyelni. Az Anderlecht játékosa a második gólját lövi az ukrán válogatottban. 5 méterről teljesen üresen a kapu közepébe befejelte a labdát, Tótnak esélye sem volt.
3: Aztán Kerkez Tóth Rajmund segítségével visszaszerzi, Tóth Rajmundot pedig megrúgják az ukránok. Na ezt a viaskodást kell most megállítani a játékvezetőnek egy piros lappal, mert hogy Nazarenko sárga lappal a birtokában rúgott oda Tóth Rajmundnak, és ezért most gondolkodás nélkül kiosztja Zsidet játékvezető a második sárgát Nazarenkónak, aki csereként szállt be a mérkőzésbe, és itt alig több, mint fél óra alatt összehoz két sárga lapot, úgyhogy Alekszandr Nazarenko idő előtt mehet zuhanyozni, és ott még némi kakaskodás, Szoboszlai, meg néhány ukrán összeverekszik. Na ezt kellene elkerülni mindenképpen, hogy ilyen tömegjelenet, verekedés kialakuljon, még tárgyak is repülnek be a lelátóról. Na ez igazán nem szükséges a labdarúgó pályákra, és nem tudom, hogy ennek mi volt a csírája, honnan indult ki ez az egész tömegjelenet. Mindenképpen jó lenne a nyugalmat visszacsempészni a mérkőzésbe Gillette játékvezetőnek.
2: Az 1-0-ás vereséget követően érthetően csalódott volt mindenki. A kapuban álló Tóth Balázs így nyilatkozott Péter Ágostonnak.
5: Olyan 20 perccel a vége előtt még meccsben tartottad a csapatot, azzal az elképesztő bravúrral, ami szép volt, és gratulálok hozzá, viszont a mondat azt is elárulja, hogy hogyan alakult ez a mérkőzés, miért alakult így.
6: Sajnos semmit nem ért a védés, azt hiszem egy helyzete volt a vendégeknek, amit ki is használtak. Okosan játszottak, próbáltak kicsalogatni minket és úgy mögén kerülni. Szerintem kétszer sikerült nekik a meccsen, abból az egyikből gólt kaptunk, de végig jobban játszottunk egyébként, és sokkal többet érdemeltünk volna ebből a mérkőzésből. Kapott gól nélkül le kell hozni az ilyen meccset, és meg kell nyerni 1-2-0, ott volt az elején a helyzet.
5: Végül ez az egy jelenet döntött, ott mi csúszott el, ki csúszott el, te hogy láttad?
6: Vissza kell nézni nekem is, nem tudom. Kicsalogatták a két belső védőnket, és annyira üresen jött középen a csatár, hogy csak egyszerű dolga volt, át is vehette volna. Én is kicsit bemozdultam egyébként a rövidre, úgy éreztem, hogy csak oda fejelheti. Vissza kell néznünk, és erre fel kell készülni.
5: Sajnálom, hogy nem úgy sikerült a rajta, hogy szerettük volna. Borzasztó feszült mérkőzés volt. Most mi a

0: Ez ott a baj, és megint ezúttal egy Chinger blokk volt. De először Galbraith lövésénél, majd Price lövésénél jött a magyar blokk. Egy eladott labda, Kerkez eladott labdája után két lövés is veszélyeztethette volna Tóth Balázs kapuját, de jött két remek blokk. Schäfer kapja tőle a labdát. Schäfer akár lőhet, és Schäfer akár lő is, és épp hogy mellé ment. A nagyjából egy olyan 22-23 méterről az Union Berlin játékosa elvállalta a lövést. Lőni kell, mert lövés nélkül biztos, hogy nem lesz gól, de hát egyelőre nem találjuk még Pierce Charles kapuját. Érkezik középre a bedobás! Csinger akár ki is rúghatja, azt mutatják, hogy a kezét érte, nem így volt. Ez nekem meggyőződésem. Szoboszlai elindulhatna, a játékvezető pedig hármat fúj a sípjába, de még azért mutatja, hogy várjuk meg a VAR döntését. Megvan a VAR döntése, nem volt kész Csingernél. Észak-Írország, Magyarország 0-0. A két csapat úgy kezdte a mérkőzést, hogy egyértelműen a biztonság volt a fő szempont. Nem is nagyon alakult ki nagy helyzet egyik kapuja előtt sem. Egyedül egy Brown bedobás után Kelly ügyetlenkedte a felső részre a labdát 4-5 méterről, de felülről hullott rá.
1: Egy ponttal tért vissza a válogatott a Puskás Arénába, ahol Georgia ellen folytatódott a sorozat, és itt megtört a jég. Németh Kornél és Jó András kommentálásában idézzük fel az eseményeket.
2: Schäfer Szoboszlai adogott, a pálya a bal oldalt van. Nagy Zsolt egy kicsit csínybe ment ez a labda Tóth Alexnek, így van lehetősége Kakabadzének föltenni, az fölévelni, de Szoboszlai visszaszerzi, és Schäfer már forgulóvik, és már lehetne menni. Szoboszlai 20 méterre a kaputól, lesz a lövés, Szoboszlai ellövi! Ej, ez középre ment, ezt már Desri már ott várta, de a hazai szurkolók pedig erőre kapnak, hiszen egy újabb kísérlet volt a 23. percben, egy jó kis 18 méteres löket, már Desri védett. Ott egy kis összjáték Itaisvilivel, azt pedig már Lokosvili eladja a labdát. Na, úgy tűnik, Tóth Minán támadja, de aztán pedig ott van Tóth Alex is, visszaszorulnak a grúzok, és sikerül most labdát szerezni Schäfer. 35 méter a kaputól Tóth Minán, a jobb oldalt Lukács, jön a beívett labda, odaérünk, ott a fejes, ott a gól! Ott a gól! Kerkez volt, aki megszerzi az első gólt a 35. percben. Lukács az, aki beívette a labdát jobb oldalról a 16-os csücskénél, és érkezett egy fej, bizony, érkezett végre Kerkez személyében, és megvan az idei első gól. Kerkez Milos befejelte a hosszú alsóba a labdát a kapu jobb alsó sarkába, és ott a Pacsi Lukáccsal. Harmadik mérkőzésén az első gólja Kerkez Milosnak, a Liverpool jobb bal szélsőjének.
3: Schäfer előre vágja a labdát, a lecsorgó Tóth Alex szedi össze, egyből indítja Lukácsot, Pavardasvili jön ki a 16-os vonaláig, és szedi össze a labdát. Rossi meg majdnem felrobban a dütől az oldalvonal mellett. 15 másodperc a jelzett hosszabbításból. Marco Rossi majdnem beszalad a pályára. Talpon az egész magyar kispad. 10 másodperc hátra. Schäfer fejeli, kimutatja Schäfer, hogy maradjunk fönt. Ne lehessen elvégezni gyorsan a bedobást. Szoboszlai integet, hogy letelt. Még nem telt le ebben a pillanatban, viszont letelt a 3 perc. Tessék lefújni. Most kapják vissza a grúzok. Ezt a bedobást még el lehet végezni. Nem lehet elvégezni. Itt a vége! Fuss el véle!
1: És most hallgassuk meg a gólszerzőt, Kerkez Milost.
4: Gratulálok a győzelemhez és az első gólodhoz a válogatottban. Láttam a gólöröm során, hogy mit jelentett neked. Megpróbálod szavakba önteni?
5: Hát hála Isten, összejött az első gól a válogatottban. Nagyon, nagyon boldog vagyok azért, de a legfontosabb volt, hogy egész csapat, tényleg egész meccsen agresszív voltunk, jó védekeztünk, és mindenki nagyon, nagyon kemény harcol. Azért vagyok büszke, nagyon.
4: Nem is kérdés a legjobb eredmény eddig a Nemzetek Ligája menetelésben, de a legjobb teljesítmény is volt csapat szinten?
5: Hát szerintem a legjobb meccs volt, a három, ami játszottunk, ez volt a legjobb. Gyors játszottunk, hogy mondom, jó védekeztünk, kemény játszottunk, sok futottunk, és hogy mondom, büszke vagyok egész csapatra, és persze az első három pontot.
4: Tegnap hosszabban nyilatkoztál nekünk, ezért az angol nyelv mellett döntöttünk, most viszont neked volt fontos az, hogy magyarul csináljuk.
5: Hát nem beszélem annyira, de próbálkom mindig, tudod, tanulni fogok többet, és remélem, hogy még egy-kettő éves jól fogok beszélni.

0: Jobban fog beszélni, reméljünk.
1: Én pedig reméljük, hogy jön még egy-két gól, de hogy fejes gól.
0: Nézd meg, nekem mindegy, gólok gól. Gól hátra vagyok, és nekem a legjobb, ha gólpasszodok, de gól az gól.
2: Szoboszlai Dominik is nyilatkozott Péter Ágostonnak.
3: Dominik, gratulálok. Szerintem túlzás nélkül mondhatom, hogy időkérdése volt az első gól megszerzése, és végül kitartott ez egy gólos előny. Hogyan összegzel?
4: Megvoltak a helyzeteink. Úgy jöttem le az első fél időbe, hogy egyik szemem sírt, a másik nevetett, hisz elképesztő első fél időt produkáltunk. Egytől egyig mindenki védekezésben, támadásban, agresszivitásban, párharc mindenben. Megvoltak a helyzeteink. Szerintem nem 1-0-nak kellett volna lennie, de mindegy, 1-0-al is boldog voltam, és igen, ez a küzdőszellem kell, ezért kell mindenki a keretből, hogy aki beáll, az ugyanúgy tudjon küzdeni, ugyanúgy tudjon harcolni, hogy ne kapjunk gólt, és ez sikerült.
3: Kerkez Milos fejes góljával mennyire számoltál?
4: Hát na, ha kérdeztek, az a legutolsó dolog, amire én számítok, de örülök, első gólja a válogatottban, szerintem látszott neki is, hogy mennyit jelent, tényleg még akkor is, hogyha néha nem a legélesebb kés a fiókba, szívét lelkét kiteszi mindig a pályára.
3: És ha jól láttam, a vereség ellenére még ma Márdásvili arcára is mosolyt csaltál. Neked szólt?
4: A lövésről beszéltünk, úgyhogy mondtam neki, ha nem ott áll, akkor valószínű gól, de tényleg jó társakat látni válogatott szinten is, úgyhogy beszéltünk pár szót lenni.
3: Említetted az első félidő fantasztikus játékát, te statisztikáid között is csemegésztünk. Volt 5 cél kísérleted, mind az 5 bejött, 7 párharc, mind a 7-et megnyerted, de tényleg ez a tenni akarás mindenkin látszódott. Mi az, amit muszáj magatokkal vinni ebből a meccsből?
4: Hát ezt, az első fél időt mindenképpen, a második fél időbe kicsit visszajött a régi énünk, hogy hátrább csúsztunk, de ha így nyersz 1-0-ra, akkor nem kell megmagyarázni. Ez a küzdőszellem kell mindenkit, és a végsőkig való küzdés.
2: Kerkez Milos a túl sok sárgalapja miatt eltiltást kapott, így ma biztosan nem szerez gólt az ukránok ellen. Túl vagyunk a Nemzetek Ligája sorozat első felén, és a B divízióban 3 mérkőzés után 4 ponttal a magyarok a 3. helyen állnak. Hamarosan pedig kiderül, hogy milyen esélyekkel pályázhat majd a feljutásra a Marco Rossi vezette együttes.
5: Kreisz Bálint összeállítását hallhattuk, ebből derült ki, hogy a magyar labdarúgó válogatott az eddigi 3 Nemzetek Ligája mérkőzésén hogyan szerepelt. A továbbiakban pedig a felvidéki Nagyszombatra koncentrálunk, mert ezen a helyszínen van kárpátaljai tudósítónk, Iváncsik Attila, aki mesélt az ukrán sajtó várakozásairól is, a riporternek, Balogh Bencének.
6: Egy-egy helyszín ugye attól függ, sokáig játszottak Németországban is, illetve Lengyelországban is. A különböző európai országokban mennyire tehető az ukrán menekülteknek a száma, illetve az ott élő ukrán közösségnek a száma. Németországban, Lengyelországban rendre sokan voltak ott, nagyon sok a vendégmunkás is, illetve háború kirobbanása után is nagyon sokan oda menekültek. Szlovákiában egy kicsit kevesebb az ukránok száma. Maradtak még üres részek, úgyhogy többször is kérték az ukrán szurkolókat a játékosok, illetve a csapat körül mozgó sajtó, hogy minél többen jelenjenek meg, és legyenek ott a stadionban, és szurkoljanak. Az ukrán sportújságírók, illetve a közvélemény is, hát egy kissé borulátó. Észak-Írországtól kikapott az ukrán válogatott 3-0-ra, viszont 3 fő tényezőt mondanak az ukrán mélyrepüléssel vagy az eredmények romlásával kapcsolatban. Az egyik az az új vezetőedző, az olasz Andrea Maldera. Sokan az edző számlájára írják, hogy az első Magyarország elleni mérkőzéssel szerencséjük volt, és utána ugye hosszú távon jött ki, hogy nem biztos, hogy jó a taktikája, vagy a csapat megszervezése, ugye ahogy romlottak folyamatosan az eredmények, illetve azt is az edző számlájára írják negatív értelemben, hogy folyamatosan változtatja a kezdőcsapatot. Tehát nem egy embert vagy két embert cserél ki az ukrán kezdőben, hanem szinte a teljes keretet kicseréli egy-egy mérkőzés után, tehát hiányzik a folytonosság és az állandóság a kezdőcsapatban és a játékosok körül, illetve kiemelték a sportújságírók az egyéni hibákat is, ugye Észak-Írország ellen is hatalmas egyéni hibák vezettek végül is a 3-0-ás vereséghez. Ezeket az okokat összegezve értékelik és várják a Magyarország elleni mérkőzést Ukrajnában, illetve ezeket kellene kijavítaniuk szerintük ahhoz, hogy Magyarország ellen valamelyest visszatérjenek esetleg a jó útra. A szerencsefaktort is említik, de főleg nincs egy összeszokott gerince jelenleg az ukrán válogatottnak, illetve azt is okként említik esetleg a negatív széria kapcsán, hogy nagyon sok az újonc fiatal labdarúgó az ukrán válogatottban. Van egy rutinos európai bajnokságokban játszó, akár az Evertonban, a Paris Saint-Germainben, a Benficában játszó ukrán labdarúgó réteg, akik ott vannak a válogatottban, viszont nagyon sok az új, akik a Dinamo Kijevben, a Shakhtar Donetskben, ugyan jó csapatokban, jó hazai csapatokban játszanak, de a háborús okok miatt ugye vesztett a színvonalából az ukrán labdarúgást. Ezek a fiatalok kerülnek most be a válogatottba, akikben tombol a bizonyítási vágy, tehát azt senki nem veti a szemükre, hogy nem akarnának igazából focizni, viszont nem biztos, hogy olyan szinten vannak, hogy jelenleg, hogy megállják a helyüket a nemzetközi labdarúgásban.
7: Mit gondolnak egyébként a magyar válogatottról?
6: Elismerően írnak egyébként a magyar válogatottról. Kiemelik ugye folyamatosan a Premier League-ben szereplő játékosokat. A hazai játékosokról is jelentek meg most már az idézőjelben a visszavágóra cikkek, tehát foglalkozik az ukrán sajtó a magyar labdarúgó bajnoksággal is, és az onnan érkező játékosokkal, illetve érdekes színfolt, hogy rendre felmerő Szerhij Rebrovnak a neve, amikor a magyar labdarúgásról írnak az ukrán sajtóban, akár mint korábbi edzője a Ferencváros, mint szakértője, és meg is szólaltatják. Nagyon-nagyon-nagyon simán lehetne belül akár néhány év múlva a jövőben szövetségi kapitány, ugye a Ferencvárossal ért el sikereket, illetve az ukrán sajtó is már-már szinte kész ténykezeli, vagy ír róla, hogy a jövőben Szerhij Rebrov akár magyar szövetségi kapitány is lehet, ugye szoros kapcsolat fűzi Magyarországhoz, megvan a múltja, úgyhogy egy teljesen logikus választás lenne.
7: Milyen mérkőzésre számítasz?
6: Hasonlóan a budapesti mérkőzéshez egy nem gólgazdag, hanem egy maximum 1-0 egy-egy mérkőzésre számítok. Nem hiszem, hogy a csodálatos labdajáték fogja dominálni a játékot, hanem inkább egy ilyen játék megszakításokkal tűzdelt erőfoci, de bízom benne, hogy tévedek, és egy csodálatos játékot látunk majd.
5: 21 perccel múlt 20 óra Iváncsik Attilát hallották, ez a pontos idő pedig arra utal, hogy már hát kicsivel több mint 20 perc, és kezdődik a Nemzetek Ligája mérkőzés a magyar labdarúgó válogatottnak Ukrajna vendégeként Nagyszombatban. A továbbiakban is erre a találkozóra fókuszálunk. A korábbi 26-szoros magyar válogatott védő Gyepes Gábor szerint nemzeti csapatunk lépésről lépésre fejlődött a Nemzetek Ligájában, és bizony legyőzheti az ukrán együttest. Erről beszélt Balog Bencének.
8: Vagy ha megnézzük amúgy a mutatott játékot, akkor az ukránok szerintem játékban még azt sem mondom, hogy visszaestek, hanem nagyjából ugyanazt játszották mindegyik meccsen. Az ugye a mi játékunk nem csak eredményben, hanem maga a játékban is ugye fejlődött. Így az ukránok ellen sem kellett volna kikapnunk, hiszen azért a nagyobb helyzeteink nekünk voltak, és ennek köszönhető az így most így az elmúlt három meccset visszanézve, hogy azért szerintem bizakodóak kell, hogy legyünk az esti mérkőzéssel kapcsolatban, hogy sokkal jobb eredményt fogunk elérni, és egy sokkal jobb eredményt is kell elérni, mert ez az ukrán csapat azért sebezhető, verhető, és ugye ezt a mérkőzések ugye igazolták is, hogy egyébként nem véletlenül ők estek vissza, mi meg azért javultunk. Ugye a budapesti mérkőzésen is a mi játékunk érvényesült volna még inkább, hogyha ugye a sérülések nem lettek volna. Ugye az ukránok alkalmazkodtak is a mi játékunkhoz, és ugye gyors átmenetekből próbáltak meg veszélyt jelenteni a kapunkra. Ugye egyébként a gólt nem ebből szerezték, de azért volt egy-két ilyen kellemetlenebb momentumunk, amikor ugye ilyen gyors átmenetekből ilyen komolyabb ellentámadást tudtak véghez vinni, és talán egy esetben volt az, hogy ugye ott a másik félben, amikor a Tóth Balázs ugye okosan kivárt, és ugye mind a ketten elcsúsztak, csak ugye közben ugye tudott védeni. Voltak ugye ilyen lehetőségeik. Ugye itt most nem lehet beszélni majd ugye az ukránok esetében hazai pályáról, mert ugye most ők mindig végig idegenben játszanak. Szerintem sok magyar is lesz a lelátókon. Én bizakodom, hogy hasonló játék lesz, mint a pesti mérkőzésen, és talán, hogyha most nézem a grúzok elleni teljesítményét a válogatottnak, akkor kijelenthetem, hogy még magabiztosabbak leszünk, és még azt is álltam képzelni, hogy picit olyan hasonló lesz a meccs, mint a grúzok elleni. Annyi különbsége, hogy szerintem egyébként egy egyéni kvalitásokban azért az ukránok jobbak, mint a grúzok, de ahogy azért játszottunk a grúzok ellen, azért az már olyan fény az alagút végén szindróma volt, hogy azért úgy már pislákoltak azok a ilyen összjátékok, meg beidegződések, ami ugye jellemző a válogatottra, és bizakodásra ad okot.
7: Mekkora hátrányt jelent, hogy Kerkez Milos nem lesz majd bevethető?
8: Úgy gondolom, hogy a Nagy Zsoltot fogja szerintem játszatni akár balhátvéd pozícióba, az benne van a pakliba. Ő egyébként típusilag egy hasonló kaliberű játékos, mint a Kerkez. Szeret támadni, van sebessége, alkatilag hasonlóak. Talán ez a megoldás lehet a legkézenfekvőbb, és akkor egyébként nem hiszem, hogy olyan különösebben megrogyna a válogatottnak a szerkezete. Most alapból is ugye van egy ilyen, most egy szerintem ilyen pozitív vagy pozitívabb hangulat, mint az első két meccs után. A csapat is szerintem sokkal jobb lelki állapotban van, és azért ez így tudja ugye vinni előre a játékosokat, és azért a csapat is ugye magában ilyenkor még jobban össze tud állni. Úgyhogy, hogyha ez lesz a megoldás, hogy mondjuk a Nagy Zsolt játszik bal hátvéd pozícióba, akkor szerintem nagy változás nem lesz.
7: Nemzetek Ligája mérkőzések során Orbán Vili, a Lipcse középhátvédje, megdöntötte Nyilasi Tibor rekordját, vagy túlszárnyalt őt a válogatottságok számában, hiszen most már több mint 70 alkalommal lépett pályára ő a válogatottban. Mit gondolsz róla?
8: A legfontosabb, hogy ami leginkább az ő játékát, az ő válogatottságát leírja egy szó, az a stabilitás. Hogy egyszerűen egy nagyon-nagyon stabil játékos, nagyon higgadtan, nyugodtan játszott szerintem nagyjából minden mérkőzésén. Nagyon kevésszer volt olyan, amikor ugye az emberben volt egy olyan kérdés, hogy miért teljesít gyengében, mert nem nagyon volt ilyen. Egyszer-egyszer előfordult, összességében mindig hozta azt a nagyon-nagyon erős átlagot, szóval annál rosszabb volt, szerintem nem nagyon teljesített, és azért azt hiszem, hogy mondjuk az elmúlt évtizedben, hogy milyen játékosok játszottak a válogatottban, vagy akár a védelemben, akkor kevés olyan játékos lehet említeni, aki annyira stabillá tette a védekezést. És ennek is köszönhető szerintem az, hogy azért a válogatott úgy tudott teljesíteni, és úgy tudott fejlődni ugye a Vili Orbánnal együtt, aminek az lett a következménye, hogy azért úgy sokkal jobb teljesítményre képes a válogatott, és talán a célok is azért úgy megváltoztak, illetve sokkal reálisabbak is lettek. Szóval azt mondom, hogy ez a higgadság, nyugalom, stabilitás, ezt így hozta magával, és igazából az egész pályafutására is ez jellemző, hogy igazából nem nagyon volt gyenge időszaka. Sem Lipcsében, sem a válogatottban, ami azért, megmondom őszintén, hogy kevés játékosról elmondható, úgy áll ezt hozzámen, hogy ne legyen rossz időszaka, és neki nem nagyon volt. Úgyhogy szerintem ez az, ami ugye az egész lényét, meg profizmusát úgy összefoglalja, hogy miért is hatalmas segítség ő a válogatottnak, az, hogy mindig ugyanazt a szintet képes hozni.
5: Gyepes Gábort, korábbi magyar válogatott védőt hallhattuk. 20 óra 28 perc, kicsivel több, mint negyed óra is kezdődik az Ukrajna-Magyarország labdarúgó nemzetek ligája mérkőzés Nagyszombatban. A találkozó teljes egészében közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. A folytatásban viszont hírek.
9: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Gyertyás Róza hetedik a judó VB-n, súlyos légicsapás érte Harkivot. Napos, fátyol felhős idő lesz holnap is. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
9: Sporthírek.
10: Gyertyás Róza női 52 kg-ban két remek ippon győzelemmel a negyed döntőig menetelt, ahol viszont kikapott a spanyol Leyva Sánchez Ayumitól a bakui cselgáncs világbajnokságon. Majd a Vigaszágon is vereséget szenvedett, így a pontszerző hetedik helyen végzett. Pupréka ugyanúgy 52 kg-ban a nyolcad döntőben búcsúzott. A férfiaknál Pongrácz Bence brit ellenfelét még legyőzte 66 kg-ban, de a 32 között kikapott a kétszeres VB bronzérmes mongol riválisától, ezzel ő is kiesett. Jesper Jensen az idény végén elhagyja a Ferencváros női kézilabda csapatát. A játékosként Európa-bajnok, vezetőedzőként négyszeres dán bajnok, Bajnokok Ligája bronzérmes, korábbi dán szövetségi kapitány 2025 nyarán lett a zöld-fehérek vezetőedzője. Irányításával az előző idényben a Fradi ezüstérmes lett a bajnokságban, bronzérmes a Magyar Kupában, a Bajnokok Ligájában pedig a negyed döntőig jutott. Minden idők legeredményesebb NHL-es jégkorongozója, az orosz Alekszandr Ovecskin bejelentette, hogy a mostani az utolsó tengeren túli szezonja. A Washington 2018-ban az orosz csapat kapitánysága alatt lett története során először Stanley Kupa győztes, emellett háromszor választották meg az idény legjobbjának. Volt pontkirály, az év újonca és 9-szer gólkirály. 13-szoros All-Star válogatott. Az NHL-ben az alapszakaszban 1575 mérkőzésen 1688 pontot, a rájátszásban pedig 161 találkozón 147 pontot termelt.
9: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: Súlyos légicsapást mért Harkivra kora délután az orosz hadsereg. Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Voltak már légicsapások hajnalban is, akkor egy ember vesztette életét, 8-an megsebesültek. Az oroszok éjjel Odesszát is bombázták, több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Tovább folytatódnak a franciaországi diáktüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. Lenzben egy 15 éves fiú súlyosan megsérült, amikor egy rendőrségi könnygázgránát felrobbant a kezében. A megmozdulásokban eddig 190 diák sérült meg, és több mint 5000 fiatalt vettek őrizetbe. Erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diáktüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban a tanulók az oktatási reformok és a költségvetési megszorítások ellen vonultak utcára. A tiltakozók petárdákat robbantottak, barikádokat emeltek és tüzet gyújtottak, valamint több iskola bejáratát eltorlaszolták. A több száz rendbontó megfékezésére a rendőrök vízágyukat is bevetettek. 16 embert őrizetbe vettek. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk, miután heves vita alakult ki az iskolák vezetése és a diákok között. Itthon folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A kérelmeket november 6-áig lehet benyújtani. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, hogy a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. A cél az, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, hogy már 70 szervezettel egyeztettek. Javaslataikat továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak.
9: Közlekedés.
10: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak, vezessenek óvatosan.
9: Időjárás.
10: Napos, fátyol felhős idő lesz holnap is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Észak általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Délután 22-26 fok várható. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
9: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: A mikrofonnál Tóth Béla. 20 óra 35 perc a pontos idő, tehát 10 perc múlva kezdődik a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzése Nagyszombatban, Ukrajna vendégeként. Marco Rossi együttese visszavágni készül, ugyanis másfél héttel ezelőtt Budapesten az ukrán csapat 1-0-ra győzött Cikán góljával, méghozzá a B-divízió első fordulójában. Most a magyar válogatott a csoportja harmadik helyéről, egyébként az ukrán együttessel holt versenyben pontozonossággal 4-4 ponttal várja a folytatást. Végül is az ukránok a jobb egymás elleni eredménnyel jelenleg a kvartett második helyén állnak. Ezt a négyest, azaz Észak-Írország vezeti a maga 7 pontjával, amely ma este a sereghajtó Grúziát fogadja, ugyanezzel a mérkőzéssel párhuzamosan. Ukrajna-Magyarország mérkőzés, tehát itt van velünk a stúdióban állandó szakértőnk, Bene Ferenc. Szia, Feri!
12: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, szervusz Béla!
5: No hát a magyar válogatott kezdő felállásában egyetlen változás történt a grúzok elleni győzelemhez képest. Ugye a győztes gólt szerző Kerkez sárgalapos eltiltás miatt kimarad még a keretből is, és már távozott is a magyar válogatott edzőtáborából. A helyére Vitális Milán került be, a következő a felállás a magyar válogatottnak, a kapuban Tóth Balázs, Osváth, Orbán, Csinger összetételben a hátvédsor, és Nagy Zsolt, felteszem, a bal hátvéd, bár az előzetesen leadott taktikai felállás szerint Vitális Milán a bal hátvéd, majd mindjárt Feri elmagyarázza, hogy ez miért fog nehezen megvalósulni. A középpályán tehát Vitális mellett ott lehet Schäfer, valamint Szoboszlai és Tóth Alex, elől pedig Lukács, valamint Tóth Milán. Na Feri, hát előre bocsátottam, hogy nem bal hátvéd lesz Vitális Milán, aki friss ember a grúzok elleni mérkőzéshez képest, de mennyiben módosíthat a csapatnak a szerkezetén az, hogy jelen pillanatban Nagy Zsolt van ott klasszikus bal hátvédként egyedül a magyar csapat kezdő felállásában?
12: Igen, ha az előző mérkőzésből indulunk ki, akkor Nagy Zsolt előrébb lett pozícionálva baloldali támadóként, és egyfajta kettős biztosítással szinte két bal hátvéddel játszott a magyar válogatott, amely bizonyos szempontból mindkét játékos inkább baloldali támadó típusú bal hátvéd, tehát Kerkez Nagy Zsolt helyett most egyértelműen Nagy Zsolt lesz a baloldali védő. Vitális beállításával Marco Rossi visszatért ahhoz a stratégiájához, hogy egy megerősített középpályával áll fel a mérkőzésen, és ebben az esetben minden bizonnyal Szoboszlai Dominik lesz, aki a baloldali támadó pozíciójából indulva egyfajta szabad játékkal, de újra a támadó sorból fog játszani. Nyilván ez felvet bizonyos kérdéseket, tehát nagyon nagy, hogy mondjam, nagyon nagy változást, nagyon nagy meglepetéseket nem tud hozni Marco Rossi, hiszen behatároltak a lehetőségei, és azt se felejtsük el, hogy a nyilván lerágott csont a sérülések, meg a sérültek, meg a hiányzók személye, de eltérő stratégiát választott Marco Rossi az ukrán kapitánnyal szemben, hiszen míg az ukránoknál ebben a négyes sorozatban, tehát a 12 nap alatt történő négy mérkőzés során egyetlen egy játékos sem volt, aki minden mérkőzésen kezdő lett volna, nálunk pedig több játékos is így van ezzel, tehát Marco Rossinak nincs lehetősége hatalmas rotációba belemenni, viszont van egy összeszokott magja ennek a csapatnak, tehát előfordult az is, hogy egy bizonyos szempontból fáradtabb magyar válogatott lesz, amelyik nagyon-nagyon gazdaságos futballt kell, hogy játszon, hiszen amennyiben úgymond túlfutja magát, vagy nem kontrollálja a mérkőzést, akkor bizony lehetnek fáradtsági tünetek a mérkőzés második felében, viszont sokkal összeszokottabb magyar válogatottra számítok, mint adott esetben az ukránok.
5: Említetted, hogy az ukránok szövetségi kapitánya, aki történetesen olasz, Andrea Maldera, és tétmérkőzése mindössze negyedik az ukrán kisporon, viszonylag folyamatosan forgatja az együttesét. Megnéztem, a budapesti mérkőzéshez képest az ukrán kezdő felállás 7 helyen változott. A magyar csapatnál is van változás bőven, méghozzá 4, de ebből 2 végül is sérülés vagy eltiltás miatt alakult így, sőt 3, mert hogy Osvát került be Bolla helyére, Kerkez ugye eltiltott, és a helyén játszott Nagy Zsolt, és Redzsics Damir sincsen már, aki történetesen ezen a mérkőzésen sérült meg. A budapesti összecsapás az végül is nagyon érdekes játékképet hozott abból a szempontból, hogy az első fél időben megvoltak a magyar csapat helyzetei, viszont ott az utolsó negyed órát, a szünet előtt, az utolsó 10 percet, mintha az ukránok jobban teljesítették volna, ugye abban a szakaszban született a gól is Szikántól. Most milyen mérkőzés tervet látsz majd kirajzolódni, vagy mire számítasz a két csapattól? Az mennyiben változhat, hogy a magyar válogatott mondjuk neki esik Ukrajnának, mint a budapesti mérkőzésen?
12: Hát a nagyon nagy nekiesésre nem számítok, ismerve Marco Rossit, azért klubedzőként is jól ismerem, meg válogatott edzőként is, azért nem jellemző rá, hogy nagyon-nagyon nekiesne a csapatával az ellenfélnek, viszont a mérkőzés terve az nagyon jól fel van építve minden esetben. És ugye gyanítom, hogy ez a megerősített középpálya azért az azt mutatja, hogy elsősorban a középpen stabilitásra törekszik Marco Rossi, elsősorban megszűrni az adott esetben az ukrán kontratámadásokat, és nagyon-nagyon fontos szerep lesz, hogy Szoboszlai Dominik egy sorra most feljebb fog minden bizonnyal játszani, de hát nyilván várjuk meg a mérkőzést, de nem nagyon látok más baloldali támadó pozíciót ebben a kezdőcsapatban. Tehát nagyon-nagyon lényeges lesz, hogy mennyire vállalják föl a játékos társak a támadások építését, illetve meggyőződésem, hogy elnézve a tabellát, mert azért ne felejtsük el, Észak-Írország-Georgia mérkőzés is van, tehát amennyiben az északírek otthon tartják a 3 pontot, ugye egyre inkább kirajzolódik, hogy ezen a mérkőzésen, amelyik csapat megnyire találkozott, azt tud ott ragadni az első két pozícióért folytatott harcban, a másik ezt egyértelműen elbukja. Tehát előbb-utóbb ez ráhatással lesz a találkozóra, magyarán szólva bármelyik csapatnak is kockáztatnia kell majd a mérkőzés második periódusában. Nem tudom elképzelni, hogy ez a mérkőzés döntetlen legyen, vagy úgy lesz döntetlen, hogy mind a kettő nyerni akart.
5: Egy biztos, hogy a magyar válogatottnak a felállásában, sőt a védelmében Vili Orbán és Csinger Márk párosa az ezen a Nemzetek Ligája idényen úgy tűnik, hogy kirobbanthatatlan, hogy Csinger Márk, hogy az Eto korábbi és a Holland Groningen jelenlegi játékosa hogyan tekintette erre a mérkőzésre, azt most elárulja méghozzá Péter Ágostonnak.
13: Mindenki megérzi fizikálisan, mert azért másfél idő alatt játszunk 4 meccset, azért az nem kevés, de tudom mondani, hogy szerencsére jó vagyok, egészséges. Persze meglátszódik azért, hogy másokat játszottunk, szerintem mindenkit, de mindenki oda teszi 100%-osan magát. Azt mondom, hogy szerintem minden ellenfél erős, mindegyik tudna nyomás helyezni, de azt tudom mondani, hogy a csapatként nagyon jól dolgozunk, főleg védekezésben. Most 1 gólt kaptunk a 3 mérkőzésen, tudom mondani. Már csak ha előrefele a játékban jobbak leszünk, akkor szerintem nincs kérdés. Megnéztük mérkőzés után, megbeszéltük, hogy ki hibázott, ki hogy hibázott, meg mi volt, de mondták, hogy mérkőzésben benne van, nincs vele probléma, 90 percig kell koncentrálni, és akkor nincs semmi probléma utána. Mindenképpen lehet mondani, hogy az elején azért nem voltunk annyira összeszokva, úgymond én is új vagyok, de jó társak mellé könnyű beilleszkedni, és tudom mondani, hogy nagyon jó a csapat összhang, ez nagyon fontos, és hogy megértjük egymást a pályán, szerintem meg az egész csapat együtt mozog, ez a legfontosabb, nem csak a védő 4-es, az egész kezdő 11, és szerintem ezért vagyunk jók védekezésben.
5: Csinger Márkot hallottuk. Csinger a védelem tengelyében tényleg viszonylag friss emberként, mert hogy mindössze 5. válogatottságára készül, úgy tűnik, hogy hamar összeszokott Vili Orbánnal. Feri, te hogy látod ezt a párost?
12: Tökéletesen megfogalmaztad, annak ellenére, hogy most hangolódnak gyakorlatilag össze, de hát a komoly nemzetközi tétmérkőzéseken nagyon-nagyon jó kezdenek összecsiszolódni, és Marco Rossival abszolút mértékben egyetértek, ami jól működik a pályán, és ez különösen igaz a belső védő párokra, abban nem szeretnek az edzők belenyúlni, és nem is szabad. Tehát gyakorlatilag a kapusunk és a két belső védőnk egyfajta hármas egységként adja a stabilitásunknak a legfontosabb magját, úgyhogy én sem nyúlnék bele, arra nem is beszélve, hogy Csinger Márk rendkívül jó versenyző típus. Én a U17-es válogatottnál dolgoztam vele, nagyon jó mérkőzés teljesítményt nyújt, nagyon jó ember, nagyon jó harci szellemmel, nagyon jó fegyelmezettséggel áll a mérkőzésekhez, és az elmúlt találkozókon is nagyon-nagyon sok esetben önfeláldozóan olyan szituációkba mentett, amivel könnyen gól születhetett volna, ha nem ő játszik.
5: Ebben a csoportban, tehát a magyar válogatott kvartettjében jelen pillanatban az első az Észak-Írország a maga 7 pontjával, a második Ukrajna 4 ponttal, csak úgy, mint Magyarország, amely szintén 4 pontos, itt az egymás elleni eredmény rangsorol, és abban az ukránok jelen pillanatban jobbak, a negyedik helyen pedig a grúzok 1 ponttal árválkodnak. Na hát, hogy innen melyik együttes hova lép el, az ma este kiderül. Ezzel a magyar válogatott mérkőzéssel párhuzamban Észak-Írország Grúziát fogadja Belfastban. De mi természetesen Nagyszombatra koncentrálunk, ahova érkezik is a szó. A mérkőzés kommentátora Katona László.
14: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A magyar válogatott talán legfontosabb mérkőzése ebben az évben, mert ha nem nyer a csapat, vagyis kikap, akkor bizony a harmadik hely az, ami lehet, hogy a magyar válogatott számára marad itt a Nemzetek Ligája B divíziójának kettes csoportjában, onnan pedig nagyon nehéz lesz akár egy Európa-bajnoki selejtező csoportból is kijutni az EB-re, de ez a legrosszabb forgatókönyv a mai nap során, hiszen még az egy ponttal is akár meg lehet az, hogy a második vagy az első hely meglegyen, ami meg aztán még az A divízióba is vezet. De a legjobb az lenne, ha nyerne a magyar válogatott. Nem egyszerű a helyzet, hiszen az ukrán válogatott az ellenfél, amely a Puskás Arénában nyerni tudott 1-0-ra, annak a Szikánnak a góljával, aki ma nincs a keretben, mert sárgalapos eltiltása miatt nincs itt, de hát többen vannak még rajta kívül. Például Mikolenko, az Everton hátvédje, Zubkov sérülés miatt szintén nincs ott a keretben sem, és Matvienko pedig eltiltás miatt hagyja ki a mérkőzést, Szaboszlai Dominik pedig űzi hajtja a magyar szurkolókat, pedig még a mérkőzés el sem kezdődött. A magyar csapat összeállítása: Tóth Balázs a kapuban, Osváth, Csinger, Orbán Nagy, Vitális, Séfer, Tóth Alekszai, Lukács és Tóth Milán. De majd az ukránok kezdik meg a mérkőzést. A magyar csapat fehér felszerelésben, az ukránok pedig kékben fognak játszani. Náluk Trubina a kapuban, a Benfica hálóőre, Krupszki, Mihavko, Zabárnyi, Szarapi, Veleten, Ocseregyko, Nazarina, Cihánko, Ponomarenko és Krasztapir. Elkezdődik a mérkőzés, horvát játékvezetője van az összecsapásnak. Hát majd meglátjuk, hogy milyen szerepet száll magának a sportás. Reméljük, hogy azért csendben fogja kémlelni a mérkőzést. Mindkét oldalt olasz szövetségi kapitány Maldera az ukránoknál, és Marco Rossi pedig magyar oldalon, de most épp a... Hát furcsa mondani, hogy a hazaiaknál a labda Ukrajna Szlovákiában játssza a Nemzetek Ligája mérkőzéseit. Ugye az orosz-ukrán háború miatt 4,5 éve már nem játszottak hazai pályán mérkőzést, válogatott találkozót. Lehet, egy hamar nem is fognak még. Egy remek labdaszerzés, Szoboszlai becsúszva tudja hátratenni a labdát Orbánnak, aki már bal oldalra tekinget, és az ott felfutó játékos egyike, Tóth Alex, nem jut el hozzá a labda. Ellenben jönnek előre az ukránok, Cihánkov a csapatkapitány megy előre, és a les vonalon Ponomarenko ki akarna valahogy szökkenni, de ha megkapta volna a labdát, akkor biztos, hogy les miatt szabadrugásra jöhetett volna a magyar csapat, de sikerült elhozni, elrúgni a labdát. Vitális pedig rárúgja az ellenfélre, és jöhet bedobással a magyar csapat. Ezúttal Szoboszlai végzi el a bedobást, hátra Csinger, aki azért egy magabiztos teljesítmény nyújt egyelőre a válogatottban Orbánnal együtt. Igaz, amikor Szikán gólt fejelt még az első mérkőzésen a Nemzetek Ligája első körében, akkor inkább Csinger, Orbán, Kerkez hármasára lehetett húzni a vizes vödröt. Más kérdés, hogy ez az egyetlen megingása volt eddig a védelemnek, a magyar válogatottnak. Ki a jobb oldalra? Krupszkijhoz, az ukrán válogatott jobb hátvédje egyébként pont a Puskás Arénában debütált, ez a második meccse itt az ukrán válogatottban. Hát úgy látszik, hogy csak a magyarok ellen képes játszani, hiszen 8 helyen változott az előző északírek elleni mérkőzéshez képest Maldera csapata, akkor 3-0-ra kapott ki az ukrán válogatott. Az északírek nagyon furcsa gólt is szereztek, vagy gólokat is lőttek, de ettől függetlenül azért nem kell lebecsülni az északír csapatot, vagy éppen az ukránt alulbecsülni. A középpálya közepén egyelőre gyűrik egymást a felek, labdát szereznek az ukránok, egészen pontosan most Veleten az, aki hátra teszi a labdát, Szarapihoz, aki egyel tovább, még pedig Zabárnyinak, a PSG hátvédje, a legbiztosabb pontja ennek a válogatottnak. Ő a Puskás Arénában is végigjátszotta a találkozót. Ponomarenko a bal oldalt, aztán be középre. Úgy fogalmazott tegnap Maldera szövetségi kapitány, hogy a fiataloknak megadatik a lehetőség a sérülések miatt, vagy az eltiltások miatt, hogy majd ők húzzák. Válogatott a Csinger, a versenyfutás megnyeri, hazaadja aztán Tóth Balázsnak, és jó volt a mentés, a lapos passz is, mégpedig Nagy Zsoltnak. Csinger balra kiemeli Nagy Zsolthoz a labdát, ő egyel továbbítaná, Tóth Alex fejjel tovább tudja, de aztán kikerül az oldalvonalon kívülre, jöhet bedobással majd a magyar válogatott. Tart a mérkőzés, negyedik percen 0-0 az Ukrajna-Magyarország mérkőzés állása. Nagy szombat, a helyszín Szlovákia, hát ilyen se volt még, hogy a magyar válogatott ellenfele is idegenbe játszik.

0: Most ezt is meg kell egy kicsit azért szoknia a magyar együttesnek, de tényleg, mintha mindkét válogatott hazai pályán lenne kis túlzással, az ukránok is szép számmal jöttek el, a magyar válogatott pedig megtelítette azt a szektort, amelyben 1800-an lehetnek jelen, vannak is, lehet az ukránok egy kicsit többen jelenállás szerint, de olyan 6-8, lehet, hogy 10 000-en is vagyunk itt most Nagyszombatban. A középpálya közepén jönnek előre most Cihánkov csapatkapitány révén az ukránok, a bal oldalon pedig üres ember, egyelőre nem kapja veleten a labdát, nem tudják áthámozni magukat az ukránok a magyar védőkön. Első körben most Osvátról ment ki a labda az oldalvonalon kívülre, bedobásra jöhetnek majd az ukránok. Mihavko az, aki hátra teszi, olyannyira, hogy most már Szarapinál van. Tud jönni a magyar védelem. Ott középen Orbán az, aki leginkább irányítja, ha úgy adódik, akkor még Csinger mellett azért a tudás az mégis inkább nála van, meg a rutin is, mondta is Singer Márk még a sajtótájékoztatón, hogy azért olyan rossz dolga nincs neki a Leipzig védője mellett, lehet tőle tanulni. Bedobással jönnek a felező vonalnál az ukránok, az 5. percben 0-0 találkozó állása. Hát azért annyira sok gól nem esett ebben a Nemzetek Ligája B-divízió 2. csoportjában, az északírek rúgtak 4 gólt, a magyar meg az ukrán válogatott 1-1, úgyhogy ha egy gólt lő valamelyik együttes, akkor azzal már beljebb van a 3 pontot illetően. A jobb oldalt Lukács Csimbe kapott egy labdát, szerelni tudják, jönnek előre most az ukránok a középpálya közepén. Ocseregyko az, aki aztán eladja a labdát, vagy éppen mondjuk azt, Tóth Alex megszerzi. A jobb oldalt Lukács kérné Tóttól, de egyelőre nem kapja. Hát Tóthból van azért egy pár. Tóth Milán, Tóth Alex, meg a kapus Tóth Balázs, de ha úgy adódik, akkor majd a kisvadon még Tóth Rajmund is pályára léphet. Ki a jobb oldalra, Osváthoz, legalább most a magyar válogatott birtokolhatja a labdát. Tóth Alex középre be, Orbánhoz, most a saját tér felén a magyar válogatott, ő pedig előre emeli Tóth Milához, a vasas támadójához. Oldalra kifejlik azonban az ukránok, bedobással jöhet majd a magyar csapat a 6. percben. Jön Osváth, a Bendegúz jobb hátvéd posztját, így aztán most neki van lehetősége a jobb oldal cikázni. A bedobás már el is végezte Orbánnak hátra, majd aztán visszakapta Osvát. Orbán, Csinger az utolsó mezőnyjátékos, hozzá nem kerül, hanem inkább a 16-oson belülre emeli, Tóthoz a labdát. Orbán, aztán Tóthról kikerül a labda, egy kicsit meglökte őt az ukránok hátvédje Szarapi, így jöhet majd kirúgással az ukrán válogatott Trubin révén, aki a Benfica első számú kapusa, úgyhogy azért ebből a szempontból jól vannak eleresztve az ukránok, hiszen Lunyin például a Real Madrid kapusa, de hát ő leginkább csak második számú hálóér Courtois mögött. Azért vannak jó játékosok, jó kapusaik leginkább az ukránoknak. Most a jobb oldalon jönnek fel Krupski révén, aki már előre emeli, és kiugorott a labdával Krasznapira. 16-oson belül kicsi kisodródva nem tud lőni. Orbán remekül védekezik, úgyhogy ebből nem lesz így most helyzet, meg lövés sem. Krasznapir visszajátsza a labdát, aztán meg is kapja, csak hogy már lesen volt az ukrán csatár, ezért majd jöhet szabadrúgással a magyar válogatott. Hát feljött Krupski, segíteni akart Krasznapirnak, de szerencsére remekül keresztezett ott Orbán, és a 16-oson kívülre került a labdával a csatár, úgyhogy nem volt ebből lövés. 8. perc, Ukrajna-Magyarország 0-0. Egyelőre tartják magukat a csapat, és még nem volt a találkozó. Orbánnál van hátul a labda, a középpálya középén Vitális egy passz erejéig jobbra pörgeti ki, még pedig Lukácsnak, hátul aztán Osváth, megint megkapja Lukács, fel a támadó harmadba, egyből akarta Tóth Milán, nem jó az átadása azonban. Labdát szereznek az ukránok, ráadásul Lukács rápöccinti a labdát veleten. Ő most a bal szélső, jöhet majd bedobással az ukrán válogatott, egészen pontosan Mihavko. Hát kinek tudja dobni, az a kérdés. Hát nem nagyon kéri senki Nazarina, vagy éppen Ocseregyko sem. De most bedobja azért, mégpedig az előlévő Krasznopirnak, de hát hozzá épp, hogy eljutott a labda. A középpálya közepén összeszeredi Ocseregyko, ő hátra, mégpedig Zabárnyinak, ki a jobb oldalra, Krupski, magyar térfélen a labda, és most felállnak az ukránok, akár beadás is lehet, mégpedig Cihánkovnál a labda, a bal lábán a labda, nem akarja úgy látszik beadni, hátra Zabárnyinak visszaemeli, az úgy lehet, hogy les lesz, na majd a partjelző emeli az ászlaját, úgy látszik, hogy nem, ellenben jöhet majd a mérkőzés első szöglete a 9. percben, Nagy Zsoltról ment ki a labda, jöhet tehát az első sarokrúgás, amelyet a csapatkapitány Cihánkov fog majd elvégezni, az Ajax játékosa. Ő az, aki beívelheti ballal a 16-oson belül. Négy ukrán játékos is a 16-oson kívül, sokan nincsenek bent, úgyhogy kicsiben elvégzik most az ukránok. Cihánkoptól jön a beadás, na meg Tóth Balázs kapus is leszedi az égi küldeményt, és már kidobja a futó Lukács elé, de nem jut el hozzá a labda, mégpedig Trubin kapushoz teszi, aztán hátra Veleten. Eltelik majdnem 10 perc a találkozóból, Ukrajna-Magyarország 0-0. A stúdióban Bene Ferenc mit lát, mit érzékel?
1: Egyelőre egy talán meglepetés a magyar válogatottban, hogy Szoboszlai a grúzok elleni posztján játszik belül, belső középpályásként Schäferrel, akivel nagyon megértik egymást, és Tóth Alex került baloldali támadó pozícióba. Nyilvánvalóan balról befelé fog játszani, és ez a taktikai húzás a Marco Rossinak.
0: Jönnek az ukránok, de csak egy pillanatig, aztán Schäferhez vándorolt a labda, hiába próbálta meg Ponomarenko, hogy befelé tör, elpattant tőle. 0-0 a 10. percben járva, a jobb oldalt pedig már hát Krupszkira egy 3-4 ember is rámegy, úgyhogy csak egy kis passz erejéig tudja megjáratni most épp a hazai pályán, ha nem is játszó, mert ezért az elég túlzónak mondható, de jelen állás szerint a hazai pályaválasztói jog az ukránoké. Egy baloldalra tett labda Veletenhez, de sikerül Osvátnak aztán kirúgni oldalra, és bedobással jöhetnek majd az ukránok. Ha minden igaz, akkor elkéri a labdát Mikhavko, hogy ő dobhassa be. Átrafelé, hát úgy lepattintotta a labdát valójában, hogy a pályához se ért, vagy nem a pályán belül történt mindez, de Marco Rossi hiába reklamál, a horvát játékvezetőt annyira ez nem hatotta meg. 11. perc, 0-0 találkozó állását, már a budapesti találkozó se volt annyira, hogy mondjam, lövésektől hemzsegő, eddig azért kivárnak a csapatok, hogy megtornasztassák a két kapus, de most egy indítás a bal oldalra, Krasznopír ballal nem adja be, jobbjára cselez, jön be középre, Szoboszlai kifejeli, csak 18 méterre van a kaputól a lövés, kapufa, és aztán a kipattanó, megvan, azt a mindenit, mekkora helyzet volt! A Cseregykó volt az, aki ballal előtte a labdát, lehet, hogy megpattant egy magyar lábon, és valójában a felső lécen úgy csattant épp a gólvonal elé, de hát nem volt éppen túl okos a kísérlet Szoboszlaitól, és aztán már Ciánkov hiába próbálta meg a kipattanót valahogy bepasszírozni, nem úgy pattant a labda, hogy ez sikeres legyen valójában az ukránok számára, hát ezt most megúszta a magyar csapat. Mindegy, a lényeg, hogy 0-0 az állás, Schäfer a jobb oldalt, lehet, hogy megrúgták, mert tovább, az biztos, hogy Tóth Milánt felvágták, még akár sárga is lehet, mondom én, de Sarapinak egyelőre nem ad a játékvezető semmiféle kártyát, úgyhogy marad egyelőre még szintiszta mindkettő válogatott, a mérkőzés állása pedig 0-0. Jöhet oldalról szabadrugással majd a magyar csapat, Szoboszlai teszi le a labdát ott a felező vonalnál, de közel az oldalvonalhoz, talán felíveli, ha csak nem éppen valaki elkéri hátul. Schäfer ott van előtte, vagy éppen Osvátnak is megadatik a lehetőség egy passzra. Most oda megy éppen Szoboszlai, nem őt választja, hanem a jobb oldalt Lukácsot. Középen ment ketten is a magyaroktól, jó a szerelés azonban Mihavkótól. Bedobás lesz most a szabadrugás után, ezt is Szoboszlai végzi el. Osváthoz hátra, hát nem kéne cselezni, mert egyelőre hátul nincs senki. Osváth beemeli ballal oda a 16-os környékére, nem volt annyira kreatív megoldás. Ráadásul az ukránok megszerzik, figyelni kellene. Ponomarenkónál van a labda, Osváthtal szemben nem meri elvinni a labdát, inkább hátra teszi, és aztán Ponomarenko kap a lábára, szabadrugás, Orbán az, aki hát vitatja mindezt, no meg Marco Rossi szövetségi kapitány, jöhet majd szabadrugással az ukrán válogatott kissé balról, talán 24-25 méterre a kaputól. Tóth Balázs már mutatja, hogy egy 3-4 főt azért szívesen vállalna, vagy kérne oda sorfalként. Lukács, Tóth és Nagy Zsoltot kérik még oda a társak, hogyha lehet, akkor álljanak oda a 16-os vonala mögé 2 méterrel. Ez azt jelenti, hogy akkor mondjuk ez egy 16 méterre, vagy 15 méterre van a szabadrugás, pedig 24 méterről balról. 14. perc, a labda mögött pedig Nazarina áll, ha csak nem Ponomarenko az, aki elvégzi majd, sőt, Cigánkov. Na nézzük, 3 tagú a sorfal, de az is lehet, hogy beívelik a 16-oson belülre az ukránok. 14. perc, na nézzük akkor a szabadrugást. Jön a lövés, kifejeli ezt is, ezúttal Szoboszlai. hát ha nem becsúszva szerel, vagy kirúgja a labdákat, akkor éppen fejjel tud hatástalanítani minden egyes támadást, amit az ukránok akarnak vezényelni. Egészen a középhátvédig Szarapiig került a labda, ő pedig hát a Ocseregykónak, meg a kapushoz, Trubinhoz. Aztán Zabárni inkább egyfajta ilyen álló háborúba kezd, nem akarja eladni a labdát, ha nem muszáj. Szarapi hátra, Trubin kapushoz, egyetlen egy csatáruk szinte a felező vonalnál az ukránoknál, nem nagyon tudják előre rúgni, valójában bele az előtte állóba, ez volt leginkább a gondolata Zabárnyinak, vitálisra rárúgta, ezért jöhet majd bedobással az ukrán csapat a saját 16-osának környékéről. 15. perc, gól nélküli döntetlen az Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája mérkőzésen. Orbán emeli vissza a támadó harmadba Tóth Milán felé, Szoboszlai oldalra okosan, ami azt jelenti, hogy Tóth Alex, majd aztán a baloldalt felfutó Nagy Zsolt, jön a beadás, félmagasan, laposan, Tóth Milán elől azonban kivágják, Krupszki nem tudja azonban oldalra bólintani, levenni a labdát pedig Nagy Zsolt nem tudja, Krupszki aztán második szándékból kivágja egészen a felező vonalig, Csinger veszi le, Schäfer elkéri, a jobb oldalt Lukács teljesen üresen van, hát azért annyira nem volt teljesen üresen, de hozzáment az ívelés, azonban ott volt Szarapi és Márő az, aki előre rúghatja a labdát, ez meg is teszi, valójában mintha indítaná a csapattársát, de már kim volt a labda, úgyhogy jöhet bedobással majd a magyar csapat. Krasznopir hiába próbálta meg a sprintet, már kikanyarodott a labda az oldalvonalon kívülre. Orbán, majd aztán most Szoboszlai a felezővonal és oldalvonal találkozásánál. Egy-két beinduló magyar játékos, Tóth, illetve Vitális esetében egyiket se választotta a magyar válogatott csapatkapitánya. Csinger meglódul, és már 25 méterre a kaputól balra teszi. Ez azt jelenti, hogy Tóth Alexnél van a jobbján a labda. Jön a beadás középre, akár Tóth Milánnak is jó lesz. Ha Varga Barnabás van ott, akkor még lehet a fejére is megy, és akkor már 1-0 is lehetne az állás. Egyelőre 0-0, nincs gól az ukrán-magyar mérkőzésen. Hát nem sok gól született ugye ebben a csoportban, erről már tettem említést, de azért azt hozzáteszem, hogy alapjában véve a két csapat meccs történelme se feltétlenül annyira veretes, mindössze 3 találkozó, két magyar siker mellett volt még egy ukrán győzelem, ugye másfél héttel ezelőtt, 1992-ben volt az, amikor az ukrán-magyar mérkőzésen az első hivatalos találkozóján az ukrán válogatott kikapott a magyaroktól 3-1-re, és aztán még volt augusztusban is egy találkozó, azt is megnyerte a magyar csapat Nyíregyházán 2-1-re, Ungváron volt az első összecsapása a két nemzeti csapatnak, hát a Puskás arénában egyelőre a magyaroknak nem sikerült legyőzniük, az is azért kuriózum, hogy Szlovákiában rendezik az ukrán-magyar nemzetek ligája mérkőzés, de majd játszik még ez a ukrán csapat Georgia ellen Kassán egészen pontosan. Hátul passzolgatnak a hazaiak, egyelőre Szarapi révén, hát előrébb nem nagyon jutnak, mellette ott van Zabárnyi, de inkább az előtte lévő Ocseregykónak teszi a labdát, aztán már Szarapi megtalálja a másik játszótársat, egészen pontosan Krasznopirt, aki visszajön a mélységbe, ha úgy adódik, megkapja a középső középpályás Nazarina, most már azért mindenki hozzáért az ukránoknál, jobban pedig felfut Krupszki, átterelődik a hangsúly a magyar térfélre, akár ott középen Ponomarenko is kérhetné, vagy kaphatná, Krasznopir mellett két csatáros a játéka az ukrán válogatottnak. A csapatkapitány Cigánkov kapja meg, és ő a jobb oldalra megy, ami azt jelenti, hogy Krupszki, majd Cigánkov, egyelőre előrébb nem jutnak az ukránok, ellenben hátra teszi most Szarapinak Cigánkov a labdát, ott el vannak egyelőre az ukrán válogatott játékosai. A magyar csapat pedig azért ebben a Nemzetek Ligájában talán megtanulja azt, hogy nem egyszerű tényleg birtokolni a labdát, meg támadást építeni. Most Cigánkov benne a 16-oson belül, laposan beadja, Orbán az, aki kivágja oldalra. Nem volt les, bedobással jöhetnek majd az ukránok. Védelem mögé betett labda volt, Cigánkov futott be az üres területbe, ezt most szépen megjátszották a hazaiak, de azért nem kell aggódni még. Zabárnyinál van, ki a jobb oldalra, Krupszki. Előtte ott van akár Ocseregyko, de nem kapja, elveszítik az ukránok, aztán Szoboszlai is elveszíti, figyelni kell, középen ketten vannak az ukránok, 3-an a 16-oson belül, jön a beadás, és még lövés is van, ott pattog a labda az ötös környékén, nem tud ráfordulni Ponomarenko, de talán sikerül kivágni, nem, Szoboszlainak sem sikerül, de mindig a 16-oson belül, jobbról jön a beadás, van lövés mellé, mellé húzta, hát ha nem is sarokkal Ponomarenko, de azért maradjunk annyiba, egy szép megoldás próbálkozott. Nincs gól, 19. perc, Ukrajna-Magyarország 0-0, az első nagy helyzet talán a mérkőzésen, még védenie nem kellett Tóth Balázsnak, de azért a labda elvesztésekkel csínyán kell bánni, hát eltelik lassan-lassan az első fél idő fele, mit szól a találkozóhoz Bene Ferenc?
1: Igen, sajnos az ukrán válogatott egyelőre ránk erőlteti az akaratát, és ami az első a Puskás arénában történt találkozónál is probléma volt, hogy a középes labdabirtoklásuknál az ukránoknak nem vagyunk elég agresszívak, tehát nincs meg az a fajta ütközön távon belüli védekezés, kevés a testkontakt, gyakorlatilag egyelőre nem találjuk a védekezésnek az ütemét. Hősiesen és nagyon-nagyon szervezetten védekezik a magyar válogatott, de egyelőre kevés agresszív, kellően agresszív labdaszerzési törekvésünk van, illetve sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a labdabirtoklásnál pedig sokkal bevállalósabban kell futballozni, mert amennyiben tényleg csak másodpercekre van nálunk a labda, és az is többnyire a saját térfelünkön, abból hosszú távon probléma lesz, tehát az első 20 perc egyértelműen az ukránoké, annak ellenére, hogy nagyon sok labdabiztos középpályásunk van, tehát mind Szoboszlai, mind Schäfer, akár Vitális révén kellene az a bizonyos klasszikus futballtudás, hogy átvegyük a játék hangsúlyát az ellenfél térfelére.
0: Szoboszlait felvágják, ami azt eredményezi, hogy majd jöhet szabadrúgással a magyar válogatott, Nazarinát pedig talán sárga lappal illették, igen. Hát ő még nem a veszélyeztetettek közé tartozik. Egyébként az ukránoknál Krupszki, Ponomarenko, Cihánkov és Ocseregyko az, aki hát vigyelmeztetésben részesült már korábban, illetve még a cserék közül Bondár, Braszko és Vanát. Szóval két sárga után jön az eltiltás. Magyar oldalon Orbán, Vitális, Szoboszlai és Schäfer jár hasonló cipőben, meg a kispadon Szűcs Tamás, Bárány Donát és Csongvai. Ugye Csongvai kezdett még például a magyar-ukrán Puskás arénában lejátszott mérkőzésen. Orbán az, aki oldalra teszi Lukácsnak a labdát, és aztán megrúgja, fejbe rúgja valójában Mihajlót. Szabadrúgás lesz majd ebből, de nincs sárga lap szerencsére, nem volt ez direkt valószínűleg, meg nem is találta el a fejét az ukránnak. Maldéra, illetve a segédje az, aki nem bírja tűrtőztetni magát, ő kap egy sárga lapot, az már biztos. 21. perc, Ukrajna-Magyarország gól nélküli döntetlen egyelőre, és ha már Szoboszlai dominálja, az ő neve mellett 18 labda érintés, ez most sok vagy kevés, egyelőre a mezőny közepén ott megbújik Szoboszlai Dominik, tehát nem biztos, hogy annyit kapja ő a labdát, amennyiszer ő szeretné, ettől függetlenül azért többet van egyáltalán a labda ezen a mérkőzésen eddig az ukránoknál, 149 passz lehetőségből 135 volt pontos, és 72 mindössze a magyarok neve mellett, tehát kétszer annyit van valójában az ukránoknál a labda. Előreívelés a bal hátvédtől, Veletentől, vagy a bal szélsőtől, de megszerzi a magyar válogatott Osvát, majd aztán Orbán hátul. Csinger mellette, már a saját tér felén a magyar válogatott egyelőre. Osvátra már kijön Veleten, ha úgy adódik, felveszi az ő emberét. Szabálytalankodnak ott Krasznopír egészen pontosan Vitálissal szemben, szabadrúgás, ez gyorsan elvégezte az AEK Athén középpályása, és már Schäfernél van a labda, talán áthurcolja valahogy a labdát a felező vonalon, inkább passz formájában. Tóth Milán átveszi a labdát, laposan megtalálja Osvátot, de csak hátrafelé, hát előre játéka nincs sok a magyar válogatottnak eddig, ezt talán rá lehet húzni a Nemzetek Ligájára eddig, de hát még bőven van ebből a meccsből is. Osvált a jobb oldalra, Schäfer. Sok mozgás nincs, de most legalább birtokolja a labdát a magyar csapat. A bal oldalt pedig Csinger kisebb meglepetésre felfut. Ez mindenféleképpen meglepetés, mert Tóth Alex visszazárt. Ő a másik úgymond középhátvéd, most ő kapja a labdát. Csinger pedig a bal oldalt, előtte Nagy Zsolt középre megy, de ebből semmiféle taktikai húzás nincs egyelőre. Szoboszlai ismét a földön. A horvát játékvezető pedig nem akar sok fegyelmet, meg figyelmet leginkább rászánni, csak a játékkal foglalkozik a bírósíp mester. Tóth Alex, majd van a labda, 24. perc, 0-0 az állás. Egyelőre a magyar válogatottnak nem volt még lövése ezen az összecsapáson. A Georgia elleni mérkőzés ehhez képest üdítő volt, de Észak-Írország ellen is egy jó 90 percet kellett várni az első kaput eltaláló kísérletre, Hát itt azért jó lenne, ha előbb megtörténne mindez. De most jönnek előre

Hát most meg nem mondom, hogy ki az, de talán Ocseregyko az, úgyhogy lehet őt majd le kell cserélni, fogja a combját, úgyhogy egyelőre még nem térhet vissza, bár nem volt semmiféle ápolás. Ha úgy adódik, akkor majd visszaengedi őt a játékvezető. 0-0 egyelőre a mérkőzés állása. Kicsit a tűzzel játszik a magyar válogatott, de ettől függetlenül most Osvátnak sikerül egy mögé ívelt labdát kivágni. Csak már mire ezt kimondom, megszerzik az ukránok. Tóth, mármint Milán az, akivel szemben szabálytalankodnak, szabadrugással jöhet majd a magyar válogatott, aki pedig elkövette a szabálytalanságot. Szarapi, Szoboszlai pedig hát egyelőre szavakkal próbálhatni a játékvezetőre, de kevés, vagy inkább kevesebb sikere. Pajács, horvát játékvezető, annyira nem akar semmiféle tudomást venni Szoboszlai Dominikról. Vitális nyújtja meg a bal oldalra a labdát. Nagy Zsolt felé, oldalra kifejeli azonban Krupski. Ki tudják hozni, de Vitális labdát szerez, bizony. Tóth, Vitális, 20 méterre a kaput, a bal el kéne lőni, bent a 16-oson belül elesik. Úgy ítéli meg a játékvezető, nem volt szabálytalanság, de még mindig ott van Tóth Alexnél a bal oldalt, a 16-os vonalánál oldalt, a sarkánál, nem akarja beívelni, hátra, vagy éppen be a büntető területen belőle, nem oldalra. Ez azt jelenti, hogy Osvátnál van, előtte ott van Lukács, megkapja, fújolnak az ukránok, de azért a magyar válogatott éjjenzése, vagy éppen szurkolása is talán behallatszik a közvetítésbe. 1800-an vannak jelen Nagyszombatban. Középen most Tóth Alex, egyfajta középhátvéd szerepet tölt be, mert Csinger kihúzódott a bal oldalra, Schäfer a középső középpályás, indította volna Tóth Milánt, nem jó az átadás azonban. Tóth Alex a bal oldalra ki, Schäfernél van. Hát most egyelőre olyan igazi szélsőjátéka nincs a magyar csapatnak. Tóth Alex középen, hát megpróbálnák két-három ember között elvinni, de inkább hátra. Vitális, laposan Orbánt inkább, de legalább az ukrán térfélen van a labda. Igaz, közel a felező vonalhoz. Csinger bátrabban előrébb megy, azért még így is 40 méterre a kaput, a 16-oson belülre emeli a labdát. Szoboszlai felé künnyedén aztán ki tudják hozni. Az ukránok olyannyira, hogy már mennek előre, becsúszó lábak magyar oldalon. Csinger is megteszi, csak éppen az ukránok elé kerül a... Olyannyira, hogy jönnek előre, Krasznapir ellövi, levágódik aztán Orbánról, és kikerül az oldalvonalon kívülre. 27. perc, Ukrajna-Magyarország 0-0, volt már ukrán helyzet, akár zicser is. A magyar válogatott egyelőre még keresi a rést a pajzson, Vitális az előbb nem lőtte el, de lehet, hogy egy kicsit azért megrúgták, hát értelemszerűen a VAR, ha úgy adódik, akkor nem egy ítél büntetőt, szabadrúgást, amit éppen lehet. Jön a bedobás oldalról az ukránoktól, jön a hajítás is, mint a kézzel ért volna hozzá. A támadó Ponomarenko bizony, ezért majd a magyar csapat jöhet az ötös vonaláról szabadrúgással. Tóth Balázs teheti le a labdát, és úgy nézem, hogy azért Ocseregyko bár fájlalta a lábát, de nem úgy néz ki, hogy éppen őt le akarná cserélni Maldéra, szövetségi kapitány. Maradhat, úgy látszik, a pályán. Felvetették Marco Rossinak, hogy az olasz szövetségi kapitányok ellen miért olyan rossz az ő szériája. Hát első körben Mancinire gondolt, akkor még az olasz válogatott szövetségi kapitányaként volt a Nemzetek Ligájában, tényleg két vereség. Illetve hát most egy eladott labda Tóth Alextől, Ponomarenko a 16-os vonalánál, bent a büntető területen belül sziskerül azonban Orbánnak. Nincs szabálytalanság, és kirúgás lesz. Hát nem tudom, hogy miért van ez most, ez a ingatagság a magyar válogatottnál. Tóth Alex bepasszolta olyan területre, ahol magyar játékos nem volt, azért ennyire Orbánnal ismerhetnék már egymást, hogy nem árt, hogyha lábra teszi a labdát. A lényeg, hogy megint sikerült Orbánnak utólag szerelnie, csak hát mennyi lesz még ebben? Nem lehet mindig Orbánra számítani ilyen szempontból. Tóth Balázs vágja előre a félpályán, túl már Lukácshoz nem jut el a labda, és aztán szép játékkal az ukránok ki tudják hozni, ha csak nem labdát szerez Szoboszlai. Ocseregyko már előre emeli, beindulna ott veleten, de neki is hosszú, még nem is akart valójában, Krasznapirnak pedig teljesen felesleges volt, mert ő az ellentétes irányba mozdult, úgyhogy megint Tóth Balázsnál kötött ki a labda. És aztán Orbán megint, megállnak a magyar játékosok, Tóth Milán megint be fog indulni valószínűleg üles területre, de

0: Hát egyelőre eltelik több mint 29 perc a mérkőzésből, egyáltalán nem találták meg. Lukács el is veszíti a labdát, Veleten a bal oldalt, középen bent két ukrán, most éppen Cihankov nem tudja tovább tenni a labdát, aztán Nagy Zsolt már indítja Tóth Milánt elől, hozzá nem jut el a labda, Zabani az, aki tud keresztezni, az ukránok egy háromszögeléssel ki tudják játszani a Vasas támadóját, úgyhogy jöhet majd előre az ukrán válogatott. Hát tényleg ideig, óráig, percekig, inkább pillanatokig van a magyar válogatottnál a labda. Észak-Írország, Georgia, 29. percben a csoport második mérkőzésén 0-0, úgyhogy a gólmentes B-liga kettes csoportja egyelőre nem ontja ki a gólokat magából, hát ugye már mindenki játszott mindenkivel. Megint egy indítás előre Krasznopírnak, egyelőre Orbán most lábbal nem tudja követni az ukrán játékos bent a büntető területen belül, hosszú az indítás Krasznopírnak, de azért jól fedezte Orbán a labdát meg a védő, vagyis a támadót is, és Tóth is nézte az ellenfelet meg a labdát is, hogy mikor kell jönnie. 31. perc, Ukrajna-Magyarország 0-0. Egyelőre még a magyar válogatott a labda kihozatala bajlódik, Séfer is csak hátra, letámadnak az ukránok. A Tóth Balázs talán nem fogják, ő oldalra teszi, egészen pontosan Csingerhez, de már tolódnak a hazaiak, úgyhogy abszolút nem tudunk semmiféle létszámfölényt kialakítani a mérkőzés során egyik-másik oldalt. Szoboszlai most megpróbál inkább idők előtt, Csinger azonban inkább a bal oldalt választja, Tóth Alexnél van, Nagy Zsolt üres területre futna be, Szoboszlai egy passz erejéig, aztán ő is hátra teszi, fújolnak az ukránok, de azért a magyar szurkolók is tartják a lelket a válogatottban, most jobbra kiemeli Szoboszlai, remek átadás, mégpedig Osvátnak jobban jöhet a beadás, megakad egy-két lábon, aztán ki tudják rúgni az ukránok, felugrik Osvát, nem ugrik, inkább hagyja ott az ukránnak, hogy majd ő emelkedjen magasra, Orbán mellett meg lehet elviszik a labdát, figyelnie kell Orbánnak, neki van sárgája, nem ezen a meccsen, ő összességében. Cihankov indítja a jobb oldalán, hiába Ponomarenko a 16-oson belül, ő le sem van, jöhet a magyar válogatott majd szabadrúgással. Elterik a mérkőzés, egyharmada, 32. perc, valójában Ukrajna-Magyarország 0-0, a találkozóról a budapesti stúdióból Bene Ferenc.
1: Nagyon fontos periódusához érkezett a mérkőzés, egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy akkor a nyomás helyeződik a védelmünkre és a csapat védekezésére azáltal, hogy nem tudjuk megtartani a labdát, és gyakorlatilag nem beszélhetünk támadójátékunkról, hogy ha ez állandósul ez a fölény, már pedig dinamikában, gyorsaságban jobbak az ukránok, sajnos labdabiztonságban is, amire én előzetesen nem számítottam, azért elég labdabiztos középpályásaink vannak, de nagyon kevés a vállalkozó kedv. Tehát összesítve, amennyiben nem változik a játékképe, és nem fogjuk legalább hosszabb 2-3 perces periódusokra megtartani a labdát az ellenfél térfelén, és ezáltal levéve a védekezésünkről is, illetve a védőinkről a terhet, a nyomást, akkor ez hosszú távon probléma lesz. Bizony levegőbe lóg az ukrán gól. Több esetben centiken bullott a védőink önfeláldozásán, illetve Tóth Balázs kapuson, hogy nem kaptunk gólt. Mondom, itt valamin változtatni kell, vagy ússzuk meg tényleg a szünetig, és akkor Marco Rossi rendet tud tenni, de egyelőre most, amiatt, hogy gyakorlatilag másodpercekre van csak nálunk a labda, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy vitális mondjuk 10-es pozícióban közvetlenül Tóth Milán az ékjátékosunk mögötti pozíciója nem jött be eddig, hiszen nagyon-nagyon keveset van játékba. Gyakorlatilag középen egyel kevesebben vagyunk általa. Séfer és Szoboszlai keveset van ugyan játékban, de az erejüket leköti a védekezés. Tóth Milánt pedig, mivel egy olyan típusú támadójátékos, aki alacsony súlypontú, inkább a sebességével tud erőszakosan kialakítani helyzeteket, ő csak a kontrajátékban tudna eredményes lenni. Egyelőre nem működik a magyar támadójáték, röviden.
0: 34. perc, Ukrajna-Magyarország 0-0, bedobásra jöhetnek majd az ukránok a saját 16-usuk környékén. Krupszki az, aki majd megteszi, hogy behajítja a labdát. Marco Rossi, amikor Nagyszombatban jár, akkor nem nagyon tud diadalt aratni, hiszen 2017-ben még a DAC edzőjeként döntetlent játszott a Spartak Trnava csapata ellen, majd aztán igazából a rájátszásban, akkor egyébként abban az idényben a nagyszombati csapat megnyerte a bajnokságot, a szlovák bajnokságot, akkor 2-0-ra kapott ki a Dac, illetve akkor Marco Rossi, és még 2019-ben játszott Szlovákia ellen itt a magyar válogatott EB-s elejtezős mérkőzés, és 2-0-ra nyert akkor a szlovák csapat Rusnak, illetve Duda góljaival. Azon a meccsen debütált Szoboszlai Dominik. Hát valami kis kellemesebb, jobb, pozitív visszhangja lehetne ennek a mai találkozónak. Lemaradt Cihánkov, lehet, hogy megrúgták, úgyhogy itt még akár abból is, vagy azzal is lehet valami, hogy Schäfer kicsit azért meglökte, de hát itt nem valószínű, hogy ezt majd valamivel honorálja a játékvezető. Schäfernek egyébként van sárga lapja, tehát neki is figyelni kell, hogy egyáltalán a Georgia elleni 5. Nemzetek Ligája mérkőzése lesz-e lehetősége pályára lépni. Nincs sárga egyelőre, de azért mutatja a játékvezető Pajács, hogy jöjjön be mindenféleképpen az orvosi stáb, ha csak nem Cihánkov önmaga azt mondja, hogy ő meggyógyult, nincs semmiféle problémája, úgyhogy folytatódhat a találkozó majd bedobással, mégpedig a magyarok jöhetnek, ha minden igaz, vagy éppen azt mutatja a játékvezető, hogy hátrébről jöhetnek az ukránok, az lesz végül. Szóval jöhet Krupski a bedobással, most már az 5-ös vonaláról, környékéről jöhet majd oldalról bedobással az ukrán válogatott. 36. perc, 0-0 a találkozó állása. Most legalább egy percet elidőztek az oldalvonal mentén a játékosok, a csapatok. Krupski bedobja a labdát, eléggé mélyre sikeredett, majdnem a félpályáig. Aztán most figyelni kell, mert kószál a labda a magyar kapu felé, és nagy rösssel megy Ponomarenko, de nem fogja elérni Osvát haza, mégpedig Tóth Balázsnak, aki már előre vágja, most éppen vitális van elő, mintha ő lenne a középcsatár, visszafejelik az ukránok a középpályára, ami azt jelenti, hogy Schäfer megszerzi, de aztán Nagy Zsolt rárúgja az ukránra, nagy sprint után végül jöhet a magyar válogatott bedobással, ott a felezőkéről Schäfer már el is végezte, és már emeli is előre, Nagy Zsolt felé, a 16-oson belülre egészen pontosan, leesik a labda. Kétlem, hogy ezért megint 11, vagy valamiért is 11-est adna a játékvezető, mert kicsit kézzel megfogják valamelyik játékosunkat, vagy éppen a ukránok valamelyik labdarúgóját. Pajács nem fog emiatt semmiféle büntetőt ítélni, ellenben majd kirúgást végezhet el Trubin kapus. Hát egyelőre ez egy nagyon visszafogott találkozó. Talán megnyugtathatja a kedves hallgatókat, hogy az Észak-Írország-Georgia találkozó is a 37. percben járva gól nélküli döntetlen, úgyhogy igazából tartják magukat az együttesek. A jelenlegi élő tabellát tekintve pedig tartja a magyar csapat a 3. pozícióját, ugye csak akkor előzi meg Ukrajnát, hogyha több pontja lesz a magyar csapatnak, mint Ukrajnának, ugye az egymás elleni eredmény az, ami leginkább dönt majd a végelszámolásnál. Most a jobb oldalt jönnek előre a hazaiak. Cihánkov a csapatkapitánya, 16-os sarkánál, Csingerre vezeti rá a labdát jobb lábán, már a bal lábán, nem lesz szöglet, kirúgás lesz, kicsit rátekeredett az Ajax játékosa a labdára, úgyhogy jöhet majd Tóth Balázs is az 5-ösről egy előre vágott labdá. Nem érti nagyon most ezt az ukránok csapatkapitánya, majd valószínűleg azért csak sikerül neki. Ezt ugye említettem már, hogy 8 ukrán bajnokságból származó labdarúgója van ennek a jelenlegi kezdő 11-nek Maldera összeállításában. Van itt a Zsitomér, a Harkiv, a Shakhtar Donetsk, a Dinamo Kiev csapatából is játékos. Úgyhogy ahhoz képest, hogy van az Ajaxból, vagy éppen a PSG-ből és a Benficából, üdítőnek hangzik, ha nem saját hazája nemzeti ligájából jön valaki az ukrán válogatottba. Bedobással jönnek a hazaiak, a labdával pedig Mihajko. Ott középen nagyon-nagyon sok ukrán, de minden magyar a saját büntető területén belül jön a bedobás. Orbán Comba ki tudja tessékelni, és megint kirúgás lesz. Egyelőre hát ezekkel jól sáfárkodik a magyar válogatott, ha van ebbe bármiféle tudatosság, mert bár véleményem szerint azért Orbánról ment ki a labda, mégis a játékvezető következetesen vagy nem szereti a szögleteket, vagy egyszerűen mindig úgy látják, hogy kirúgás kell elvégeznie az adott csapatnak. Melegítenek már a játékosok mindkét oldalt, magyar és ukrán oldalt is természetesen, akár még csere is lehet a második fél idő elején. Szoboszlainál van a magyar válogatott csapatkapitánya, egy passzereig Vitális hozta a játékba, majd aztán a jobb oldalt figyeli Szoboszlai, felfutott Osvát, azonban nem kapta a labdát. A balján ott van Tóth Alexa, jobbján Schäfer, de aztán végül üres területbe passzolja, Nagy Zsolt nem éri el, jöhet majd bedobással Ukrajna, kicsit színezni akarta, vagy leginkább lendületesebbé akarta tenni Szoboszlai a játékot, de hát hamvába volt már a kísérlet, úgyhogy így nagyon nehéz lesz, hogyha még az egyszerű oldalindítások sem sikerenek, hát védelem mögé meg hagyjuk, egyelőre abban semmiféle hatékonysága nincs a magyar csapatnak. Orbán haza, ami azt jelenti, hogy valójában Tóth a saját kapujától egy 25 méterre helyezkedik el. Megint Orbánnál van most az utolsó mezőnyjátékosunk. Egyelőre a labdabirtoklás tekintve most már azért kiegyenlített a párharc, de még mindig az ukránoknál volt többet a labda. 40. perc, Ukrajna-Magyarország 0-0, egy sárga lap mindössze, Nazarina a 20. percben kapott egy figyelmeztetést. Volt még egy lehetősége azért a hazaiaknak, de úgy Isten igazából hát sok minden nem történt. Igaz, azt hozzá kell tenni, hogy amikor jutottak az ukránok a magyar kapuig, akkor még a kapufát is érintette a labda. Szoboszlai Schäfernél van, de mindig a saját tér felén a magyar válogatott, ki a jobb oldalra, Osvát, majd aztán megint Schäfer. Hát a középpálya közepén úgy tényleg sok mozgás nincs, Szoboszlai megunja, balra kiemeli, Nagy Zsoltól jó a fejes, csak éppen Tóthoz nem jut el, aztán megint Nagy Zsolt labdát szerez, pont mint a Georgia elleni mérkőzésen lőtt gólnál. Igenis, meg nem is, az előrefelé nem, de hátra sikerül a magyar csapatnak jutnia. Osvát kapja a labdát hátul. Tóth ezúttal most a jobb oldalt, és Lukács az, aki bemozdult középre, most talán ő a középcsatár, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni ezen a mérkőzésen. Vitális oldalra, Csinger középre, mégpedig Szoboszlainak a jobb oldalra kirakja most éppen Osvátnak. A talán valami beadásszerűség, 41. perc, Szoboszlai megunja, inkább beemeli a 16-oson belőle, jön Trubin, kapus kibokszolja a labdát. Aztán jön a második hullámban, Schäfer fejjel oda teszi Tóth Alexnak, de hát nem volt jó a csel tőle, és még ő szabálytalankodik, jöhetnek az ukránok majd szabadrugással. Hát kevesebb, mint 4 perc van hátra az első félidőből, 0-0 az állás az ukrán-magyar összecsapáson. Budapesten mit gondol, mit lát, mit érzékel Ferenc?
1: Marcos is látja, hogy nem működik a támadójáték. Ennek érdekében Tóth Milánt kivezényelt a jobb oldalra, visszakerült eredeti posztjára, és Lukács lett a centerünk. Viszont egészen addig, amíg Szoboszlai hátulról próbálkozik, elkéri a védőktől a labdát, keresztlabdákat ad, mélységi passzokkal indítja többnyire a szélsőket, de Szoboszlai előtti területen, az ukrán védők és középpályások között, úgynevezett a sorok közötti területeken, ott nincs megfelelő minőségi játékunk egyelőre. Vitális bujkál, nagyon nehezen megjátszható Schäfer távol van attól a zónától. Nekünk sokkal kombinatívabban kellene futballozni, hiszen tudunk futballozni.
0: Akár még egy helyzet is lehetett volna, csak a helyzet az, hogy Vitális beadása visszapattant rá, és így majd kirúgással jöhet Trubin. Mindkét kapus előszeretettel gyakorolhatja a labdarúgás ezen részét, bár azért a mai trendek már leginkább olyanok, hogy a mezőnyjátékosok azok, akik valójában elvégzik ezeket a kirúgásokat, főleg úgy, hogy még lesen is volt Vitális, úgyhogy ez csak egy szimpla szabadrúgás lesz majd Trubintól. 44. perc, Ukrajna-Magyarország 0-0. Azért a helyi közönség magyar-ukrán oldalról, felvidéki magyarok is vannak, rázendítenek a hangulatra. Hát sok minden elmondható tényleg a szurkolókra, hogy azért néha kicsit túllőnek a kellemes szurkolás határain túl is, de most abszolút egyelőre még tartják magukat, mind a magyar, mind az ukrán szurkolók is. Volt egy kis fújolás, amikor kijött a két csapat, meg azért ott a himnuszoknál is voltak érdekességek, de értelemszerűen azért talán még a jó ízlés határain belül van a két válogatott szurkoló tábora. Csinger hátul, majd Schäfer, hát a bal oldalon bemondásra, de elindul Nagy Zsolt, de már visszavonulót fúj, Osvát most figyeli, hogy van-e üres terület, de inkább ő is megáll, Szoboszlai nem indítja. nagyon-nagyon statikus a magyar válogatott egyelőre. Schäfer az, aki hátul van most, Csinger helyett, aztán Orbán, a jobb oldalt Osvát kérné. A középső területeket az ukránok teljesen lezárják. Átpasszolni sem lehet valójában a labdát. Az, hogy a széleken meg kifut el, hogyan, azt majd idővel le tudják reagálni a hazaiak. Schäfer, Szoboszlai a felezővonalnál, kissé bal oldalt. Nem tudja átvinni egyelőre semmilyen módon a magyar válogatott a támadó harmadba. Most Lukács kap egy paszt, lassan-lassan letelik a rendes játékidő. Aztán most pár bajban, de sikerül a magyaroknak megtartani a labdát. Tóth Milán hátra, majd aztán Orbán jobbra, Osvád befelé tekinget. Schäfer egy perce most tartja a labdát a magyar válogatott. Erre nem lehet panasz. Előrébb nem jut senki, Schäfernél van, mögötte előtte is ember, majd aztán Osváttól egy lövés mellé. Talán fel lehet írni, de azért hát erős túlzás az, hogy ez kísérletnek lehet mondani, de Trubin inkább már elment azért a labdáért, amit majd ki fog rúgni, mint sem arra figyeljen, hogy ez kaput talál-e. Letelik a rendes játékidő, egy perc a ráadás, nagyon nincs is miért hosszabbítani a játékvezetőnek. Ez volt az első lövése a magyar válogatottnak Osváth révén. Hatszor próbálkozott, úgy látszik, az ukrán csapat. Egyszer találták el a kaput. Most Schäfernél van a labda. Még az is előfordulhat, hogy ebben a hosszabbításban nem fog már többet hozzáérni a labdához az ukrán válogatott. Hát egyelőre azért Marco Rossiék, nem tudom, hogy az elmúlt napokban mind ment a diskurzus, de hogy a támadó játék fejlesztésére azért nem sikerült azért sok diasort fecsérelni, az biztos. De nagyon jól védekezik inkább az ukrán válogatott, maradjunk annyiban. Schäfer majd aztán megkapja Szoboszlai hátul a labdát, van egy-két beinduló magyar labdarúgó, de ezt könnyedén reagálják le az ukránok. Orbán, és akkor hátul megpihen a labda Tóth Balázsnál, és úgy gondolja a horvát játékvezető Igor Pajács, hogy akkor most ebből ennyi, mintha mi sem történt volna, mert az első félidőt követően nincs gól az Ukrajna-Magyarország Nemzetek Ligája találkozón, azaz 0-0 a mérkőzés állása, negyed óra szünet, majd aztán jön a második félidő, talán izgalmasabb lesz, mint volt ez az első játékrész. A szó Budapesté.
2: Katona Lászlónak egyelőre köszönjük, itt a stúdióban Bene Ferenccel követtük a mérkőzést, és hogyha azon kívül, ha megnézzük a mérkőzés állását, 0-0, hogyha még rátekintünk a statisztikai mutatókra is, az látszik, hogy 8 lövés volt összességében a mérkőzésen, abból egy talált el a kaput, a magyar csapatnak pedig nincsen kaput eltaláló próbálkozása. Ez összességében tehát egy vérszegény támadó játékot sugal magyar szempontból, na de az eddigi 46 perc alapján te hogy látod, Feri, hogy mennyiben valósul meg az a mérkőzés terv, amit elképzelt Marco Rossi erre a találkozóra?
1: Igen, három dolog jut eszembe. Az egyik, hogy az első variáció az az, hogy Marco Rossi elképzelt egy mérkőzés tervet, amiben tudatosan lassítja az ukrán támadó játékot, tudatosan próbálja úgy gazdaságosan, nagyon-nagyon energiatakarékosan szerepeltetni az első félidőben a csapatot, hogy a második félidőben tudjon cserékkel változtatni, és adott esetben egy türelmetlenebb ukrán csapattal szemben kontratámadásokkal gólt elérni. Ez számomra kevésbé valószínűsíthető mérkőzés terv, mert nem tudom elképzelni, hogy Marco Rossi ennyire langyos támadó játéka küldte volna ki a csapatot. A második az az, hogy talán több játékos rossz pozícióban van, gondolok itt akár Vitálisra, akár Tóth Alexre, és ezért nem működik a támadó játék. A harmadik, ami hát talán a legnagyobb félelmem, hogy egész egyszerűen a sorozatmérkőzések és a kevés csere miatt, és ebben nem Marco Rossi hibás, hanem a lehetőségei korlátozottak, most kezd a negyedik mérkőzésre igazán elfáradni ez a magyar válogatott, mert összességében a támadó játéknál bemutatott futó mennyiség és futó minőség, amennyire a labdás játékosnak mutatják magukat a játékosok, az nagyon-nagyon kevés. tehát gyakorlatilag egy labdás játékos látni, körülötte folyamatosan álló játékosok, egy-egy játékos megmozdul többnyire, csak oldal és visszapasszaink vannak. Nagyon-nagyon örülhetünk neki, hogy volt két komoly 5-6 perces periódus az ukrán válogatottnak, amikor gólt érhettek volna el. Örüljünk, hogy 0-0 az állás, és második fél időre sokkal, de sokkal több energiát kell belefektetni a támadójátékba, és bizony lehet, hogy Marco Rossinak is bele kell nyúlnia, mert ez egyelőre értékelhetetlen, hangsúlyozom, csak a támadójáték szempontjából. Így hosszú távon problémáink lesznek, abban biztos vagyok, mert akármennyire jól játszik a védelem, akármennyire önfeláldozóan védekezik a csapat, és nagyon szervezetten védekezik, csak védekezésen nem lehet egy ukrán csapat ellen pontot vagy pontokat szerezni.
2: A csoport másik mérkőzésén szintén a félidőben Észak-Írország, Grúzia 0-0, és további részeredmények a Nemzetek Ligájából, az A divízióban egy félidőt követően Franciaország, Belgium 0-1, a gólszerző Luke Bacchio. Olaszország, Törökország szintén egy félidőt követően 1-0, itt Scamacca szerezte meg a vezetést az olaszok javára. A B-ligában Bosznia-Hercegovina, Lengyelország gól nélkül, Románia, Svédország 0-1 gyökeres találatával szerzett vezetést Svédország, a C-ligában pedig egy fél időt követően a Montenegró-Örményország találkozón nem született gól. Folytatjuk majd az elemzést a magyar válogatott ukránok elleni mérkőzéséről, de csak a híreket követően, a pontos idő 21 óra 36 perc.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Gyertyás Róza hetedik a judó VB-n, súlyos légicsapás érte Harkivot. Napos, fátyol, felhős idő lesz holnap is. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Gyertyás Róza női 52 kg-ban két remek ippon győzelemmel a negyed döntőig menetelt, ahol viszont kikapott a spanyol Leyva Sánchez Ayumitól a bakui cselgáncs világbajnokságon. Majd a Vigaszágon is vereséget szenvedett, így a pontszerző hetedik helyen végzett. Popréka ugyanúgy 52 kg-ban a nyolcad döntőben búcsúzott. A férfiaknál Pongrácz Bence brit ellenfelét még legyőzte 66 kg-ban, de a 32 között kikapott a kétszeres VB bronzérmes mongol riválisától, ezzel ő is kiesett. Jesper Jensen az idény végén elhagyja a Ferencváros női kézilabda csapatát. A játékosként Európa-bajnok, vezetőedzőként négyszeres dán bajnok, Bajnokok Ligája bronzérmes, korábbi dán szövetségi kapitány 2025 nyarán lett a zöld-fehérek vezetőedzője. Irányításával az előző idényben a Fradi ezüstérmes lett a bajnokságban, bronzérmes a Magyar Kupában, a Bajnokok Ligájában pedig a negyed döntőig jutott. Minden idők legeredményesebb NHL-es jégkorongozója, az orosz Alekszandr Ovecskin bejelentette, hogy a mostani az utolsó tengeren túli szezonja. A Washington 2018-ban az orosz csapatkapitánysága alatt lett története során először Stanley Kupa győztes, emellett háromszor választották meg az idény legjobbjának. Volt pontkirály, az év újonca és 9-szer gólkirály. 13-szoros All-Star válogatott. Az NHL-ben az alapszakaszban 1575 mérkőzésen 1688 pontot, a rájátszásban pedig 161 találkozón 147 pontot termelt.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Súlyos légicsapást mért Harkivra kora délután az orosz hadsereg. Drónokkal és légibombákkal támadták a második legnagyobb ukrán várost. Legkevesebb 5-en meghaltak, 53-an megsebesültek. Több tucat lakóépület, egy civil vállalat, valamint legalább 20 gépkocsi megrongálódott. Voltak már légicsapások hajnalban is, akkor egy ember vesztette életét, 8-an megsebesültek. Az oroszok éjjel Odesszát is bombázták, több ipari és kikötői létesítményben keletkeztek károk, de sebesültekről nem tudni. Tovább folytatódnak a franciaországi diáktüntetések, de a múlt héthez képest már kevesebb intézményben. A fiatalok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A demonstrálók több városban is összecsaptak a rendőrökkel. Lenzben egy 15 éves fiú súlyosan megsérült, amikor egy rendőrségi könnygázgránát felrobbant a kezében. A megmozdulásokban eddig 190 diák sérült meg, és több mint 5000 fiatalt vettek őrizetbe. Erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diáktüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban a tanulók az oktatási reformok és a költségvetési megszorítások ellen vonultak utcára. A tiltakozók petárdákat robbantottak, barikádokat emeltek és tüzet gyújtottak, valamint több iskola bejáratát eltorlaszolták. A több száz rendbontó megfékezésére a rendőrök vízágyukat is bevetettek. 16 embert őrizetbe vettek. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk, miután heves vita alakult ki az iskolák vezetése és a diákok között. Itthon folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A kérelmeket november 6-áig lehet benyújtani. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, hogy a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. A cél az, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, hogy már 70 szervezettel egyeztettek. Javaslataikat továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak.
0: Közlekedés.
1: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak, vezessenek óvatosan.
0: Időjárás.
1: Napos, fátyol felhős idő lesz holnap is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Észak általában 1-8 fok valószínű, de helyenként gyenge fagy is lehet. Délután 22-26 fok várható. Csütörtökön hideg front érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 21 óra 46 perc a pontos idő, a magyar labdarúgó válogatott tagjai pedig már térnek vissza lassacskán a nagyszombati Gyepre. Ukrajna-Magyarország a Nemzetek Ligájában egy fél időt követően 0-0. Bene Ferenccel állandó szakértőnkkel követjük a mérkőzést, és hát egy gyors kérdés hozzád, Feri, hogy a második fél időre miben kell elsősorban változtatnia a magyar válogatottnak?
4: Hát elsősorban vállalkozókedvben, hiszen a labdás játékosnak nagyon-nagyon kevés alternatívája van, keveset mutatják magukat a játékosok, kevés mozgás van a támadó játékunkban, és hát bizony fel kell vállalni egyfajta, nem mondom, hogy nagyon nagy kockázattal járó, de sokkal bátrabb támadó játékot, mert úgy vélem, hogy amennyiben nem tudjuk rákényszeríteni az akaratunkat az ukrán válogatottra, és nem tudjuk egy picit jobban áthelyezni a játék súlypontját az ellenfélnek a tér felére, úgy nem jön ki igazából a kreativitás a csapatunkból, a gyors és mozgékony támadóink nagyon-nagyon keveset vannak játékban, így minden olyan forgatókönyv, ami az első félidőben történt, az inkább az ukránoknak kedvez, ezen mindenképpen változtatni kell.
3: Magyar gólokat kívánva kapcsolunk vissza nagyszombatba Katona Lászlóhoz.
5: A fiúk nevében is köszönöm, köszönjük szépen. 0-0-ról folytatódik a találkozó, és egyik szövetségkapitány változtat, tehát ugyanaz a két kezdő 11 a pályán, mintha tényleg mi sem történt volna, és csak a második félidővel kezdődne el a találkozó. Hát Nazarinának már van egy sárgája, meg volt egy kapufa is, Szoboszlai a kezdőrugást oldalra kivágja, hogy bedobásra jöhessen az ukrán válogatott. Ez egy taktikai lépés, úgy látszik. Mondjuk Zabárnyit annyira nem zavarja, ő felemeli a labdát az égbe, aztán már az ukránok a felező vonalnál járnak, nem Orbán vissza tudja fejelni a sűrűbe, most megint Orbánnál köt ki a labda, ő Szoboszlainak teszi, most már jobb oldalra kerül ki a magyar csapat, ami azt jelenti, hogy Lukácsnál van az oldalvonal mentén, laposan jön a beadás, Tóth Milánhoz eljut, az ötös sarkáról inkább kifelé vezeti a labdát, aztán pedig a lányos zavarában elhagyja, és ő szabálytalankodik, jöhet szabadrugással majd az ukrán válogatott. Egy pillanatra úgy nézett ki, hogy talán helyzetbe kerülhet Tóth Milán. Nem ez történt, hanem még szabálytalan is volt, úgyhogy hát az a 0,1 százados XG, ami a magyar válogatott neve mellett van, az nagyon csekély, és hogyha nincs Osváth lövése 25 méterről, olyan 4 méterrel, 5 méterrel mellé, akkor még ez se lenne. Az ukránoknál már érne egy gólt, valójában 1,26-nál járnak a várható gólokat tekintve, de ezek apró számok csak. Osváth megint labdát szerez, labdát megpattam fölé! Szöglet! Na, hát Osváth a legveszélyesebb magyar játékosa ennek a magyar válogatottnak. Ha úgy adódik, akkor majd lehet neki kell lőni minden egyes lehetőségként, lehetőség során. Az első magyar szöglet a 47. percben, Osváth olyan 25 méterről előtte, belelépett azonban az ukránok játékosa, egészen pontosan Nazarina, róla vágódott ki a labda az alapvonalon kívülre. Jöhet a szöglettel majd Szoboszlai Dominik a 47. percben, valamit a játékvezető látott, úgyhogy most úgy ítéli meg, hogy egy kicsit azért el kell a többieket is valamilyen módon hessegetnie onnan. Jön a szögletbe középre, Csinger nem tud fejelni, el azonban vitális tojra egy lövés a Jocskán fölé mellé, de legalább most már van két próbálkozás. Két percen belül a második félidőben, hát ennyi nem volt az egész első félidőben. A Marco Rossi valószínűleg megmondta, hogy a védekezéssel még hagyján, de a támadásban mindenféleképpen mutatni kellene valamit a magyar válogatottnak. Trubin előreívelése. Hiába megy Ponomarenko felé. Ez sem van, de nem is ért a labdához. Jöhet a magyar válogatott bedobással a felező vonaltól. Mégpedig ez megtörténik Lukács révén, aztán hátul Orbánnál. Csinger, a bal oldal pedig Nagy Zsolt kérné, és kapja is. Igen, hát előtte senki, úgyhogy csak befelé tud tekintgetni. Most Tóth, illetve Vitális a középpálya közepén Schäferrel, előttük pedig, ha úgy néz ki, hogy Szoboszlai, ő kapja a labdát a felezőnél, Schäfer, majd Szoboszlai hátra, azaz valójában Osvátnál van. Megnézi a bal oldalt, Nagy Zsolt úgy nézett ki egy pillanatra, mintha üresen lenne, végül nem ívelte oda a labdát neki Osvát, és Szoboszlai középre Vitálishoz, előrébb nem tud kerülni a magyar csapat, inkább oldalra tudja tenni a labdát mindegyik válogatott labdarúgónk. Tóth elkérné, Vitális is ott van, de Szoboszlai nem adja senkinek. Most éppen Vitális hátra, mégpedig Tóth Balázs kapusnak. 49. perc, 0-0 találkozó állása az ukrán-magyar nemzetek ligája mérkőzésen. Egy csel Osváttól, megáll mindenki, szabálytalankodtak a Fradi játékosával, szemmel jöhet szabadrúgással majd a magyar válogatott. Ez gyorsan el is végzik aztán Osvát révén a magyar csapat játékosai. Hát Tóth Alex szintén egy olyan ötfős ukrán brigáddal szemben tudja előre tenni a labdát Tóth Milánnak vagy Lukácsnak, úgyhogy muszáj csak oldalra. Ezzel valamit kellene kezdeni mindenféleképpen. Most egy ívelés oda Lukács felé, aki ezért megcsúsztatta a labdát, de hát Tóth Milán már lemaradt róla, és az ukránoknál vándorol egyelőre a labda. Az egyik játékosuk, mégpedig Mihavko az, aki rárúgja Lukácsa, úgyhogy bedobásra jöhetnek majd az ukránok. Eltelik 5 perc az első félidőből, nincs gól egyelőre a találkozón. Talán öröm vagy sem, de egyelőre a másik összecsapáson, tehát az északír Georgia találkozón sincs gól, úgyhogy egyelőre a B-divízió 2. csoportja gólmentes. Hát nem úgy, mint a bosnyák-lengyel vagy a román-svéd találkozó. Előbbi esetében a bosnyákok, utóbbi esetében pedig a svédek szereztek vezetést, tehát már az A-divízió találkozóin is vannak gólok. A francia-belgium összecsapáson a belgák vezetnek, illetve az olaszok is előnyben a törökökkel szemben. Vitális, Csinger hátul, majd aztán Orbán kapja a labdát, oldalra teszi Tóth Alexhez, és aztán Osváthoz kerül a labda. Ez a 90. válogatott mérkőzés a Marco Rossinak. Úgy folytatják a fiúk, nem biztos, hogy lesz 100. Egyelőre ez a jelenleg egy szerzett pont, ez pont arra tökéletes, hogy az ukránokat pont ne előzzük meg. Szoboszlai nem tud labdát szerezni, de kifejeli oldalra a labdát. Krupszki révén jöhetnek majd pardobással a hazaiak, hátra nem, előre felé pedig Ponomarenkónak tudja valójában csak hajítani. Meg is történik mindez. Cihánkov pedig nem nyeri meg a futóversenyt Csingerrel szemben. A Groningen hátvédje hátra, mégpedig Tóthnak, aki pedig oldalra teszi, hát kicsit kellemetlen helyzetbe hozva Schäfert, akinek a mezén most már a betűk a rendjén, a helyén, a C betűt nem spórolta meg most a MESZ feliratozó cég, ott van a helyén, úgy látszik. Úgyhogy ezzel már nem lehet semmiféle gondja a magyar csapatnak. Vitális 25 méterre kaput a Tóth Milán a 16-os, ami ballában labda, gól! Vezet a magyar válogatott! Tóth Milán a gólszerző az 52. percben! Szinte a semmiből megszerzi az első gólját a válogatottban a Vasas csatára. Az a játékos, akit első körben Marco Rossi be se hívott, de hát annyi-annyi sérült után végül muszáj volt. Hálálja meg a bizalmat. Micsoda indítás, és a 16-oson belül ballal, 5 méterről, kissé balról, Trubin kapus lába között betalál Tóth Milán a 4. mérkőzésén az első gólja a válogatottban. Úgy, hogy az előző fél évben még a Vasassal a másodosztályban futballozott. Hát ez a befejezés, ez első osztályú volt. Nincs les, jobbal maga elé teszi, ballal pedig a kapus lába között bevágja a bal alsó sarokba a labdát. Vezet a magyar válogatott Ukrajna ellen, Szlovákiában 1-0-ra. Na Budapesten, Bene Ferenc.
4: Igen, körülbelül erről beszéltünk. A másik fede úgy jött ki Marco Rossi csapata, hogy magához ragadta a kezdeményezést, földön tartva a labdát, kipasszolva gyakorlatilag az ukrán védelmi vonalakat, a középpályások és a védők közötti területeket kihasználva, és Szoboszlai balról befelé megcsinálta a cselt, üresen végre megjátszható volt Vitális, aki előre felé vette át a labdát, nem hátra passzolt, nem oldalra passzolt, nem bujkált, előre felé vette át, és kitűnő labdával indította a védők között beinduló Tóth Milánt, aki nagyszerűen vette át a labdát. De hát nem akarom elmondani, mert ezt kitűnően elmondtad. A taktikai lényeg az, hogy földön tartva a labdát, gyorsan, kombinatívan, mozgékonyan és bátran, bevállalósan futballozott végre a magyar válogatott. Nem véletlen említettem az első félidőben, hogy azon csodálkozom, hogy ez a csapat igenis tud futballozni, de az első félidőben ebből semmit nem lehetett látni. Én nagyon bízom benne, hogy ez most ad erőt és önbizalmat is.
5: 1-0 a magyar válogatottnak az 54. percben Tóth Alex hátra, és Szoboszlai Csinger találja meg. De legalább a magyar válogatott passzolgat az ukrán térfélen, és már mutatja, Szoboszlai balra kéne hozni a labdát, de inkább jobbra teszi, Osvátnál van. Remek csel, be kell adni középre ballal, ez megtörténik. Mély meg hosszú, még bedobás is lehet belőle, nem kirúgás lesz Trubintól. Tóth Milán a gólszerző, hát... Azért a Vasas játékosáról azért nem biztos, hogy sokan sok jót tudtak mondani az elmúlt időszakban, mert azért a Vasasban van 8 bajnoki mérkőzése, 8 élvonalbeli meccse, szerintem kézzel ért hozzá a labdát, Ponomarenko ettől függetlenül viheti előre, nem lövi el, balján a labda, 25 méterre, balra kiteszi, jó az átadás, Veleten ellövi, jobban igen, bele az emberbe, Schäferbe, na, figyelni kell aztán Lukásnak a védekezésre, nem sikerül, és még szabálytalankodik is, igen, szabálytalan, szabadrugással jöhet majd, és még sárgát is kap Lukás, ha minden igaz, neki nem volt még. Úgyhogy ő még nyugodtva a Georgia elleni mérkőzésről, bár először meg kell hivatnia magát majd Marco Rossival, de a lényeg az, hogy az 55. percben Lukács sárgalapos figyelmeztetést kapott, mert Mihávkót egy kicsit megráncigálta, jöhet tehát majd balról szabadrugással a ukrán válogatott, szóval 8 bajnoki, élvonalbeli bajnoki meccse van mindössze, Tóth Milánnak 2 gólja és 1 gólpassza, úgyhogy ebből is érződik azért, hogy néha olyan labdarúgók hozzák az eredményességet a magyar csapat számlájára, akiktől nem várnák. Jön a szabadrugás, Orbán fejeli ki, vissza a feladóhoz, mégpedig Ocseregyko az, aki majd jöhet a beadással ismét, Tóth fején vándorol a labda, és aztán ki tudja vágni. Nagy Zsolt egy pillanatra úgy nézett ki, lehet, hogy kézhez ért a labda, nem, mutatja a játékvezető, hogy nem volt semmi, úgyhogy mehet tovább. Az ukránoknál van hátul, mégpedig Szarapinál, aki végül is a legutolsó embernek, Ocseregykónak teszi a labdát. Zabárnyi a PSG-ben mindent megnyert már, amit lehetett klubszinten. Bajnok, kupagyőztes, és akkor még ott van ráadásként a Bajnokok Ligája siker. Oldalsó beadás jobbról Cihánkovtól, könnyedén leszedi Tóth Balázs. Indulhatna Tóth Milán, de úgy látszik, hogy nem indítja. Inkább csak kidobja a labdát, mégpedig Osvátnak. Schäfer hátul. Hát nagyon nem volt tényleg első gól, hogy ez kiszerzi meg, melyik válogatott. Így jobb az üzlet, hogy a magyar csapatnak jött össze, és az, hogy Tóth Milánnak, az pedig különösképpen. Kisebb füstfelhő volt a magyar válogatott, vagy a magyar szurkolótábor a gól után, de ebből még azért lehet majd valamiféle UEFA eltiltás, vagy retorzió, de meglátjuk, hogy ez még a jövő kérdése. A jelen az, hogy vezet a magyar csapat Tóth Milán góljával 1-0 az 57. percben, Vitális középen, Csinger kérni hátul, egyel tovább oldalra be középre, Schäferhez, majd aztán Orbán emeli ki jobbra. Jó az átadás, ráadásul az átvétel hát nem volt a legszerencsésebb Osváttól, becsúszva, ha szerelni nem is tudja az ellenfelet, de legalább odarúgott. Schäfer egy kicsit visszahúzta az ellenfelet, lehet ezt még honorálja majd a játékvezető, Veleten a bal oldalt, eladja, és megszerzi a labdát valójában Tóth Milán, indítják most éppen Lukácsot, na egy az egyben Szarapít megveri, lábon nem sikerül a lábai között átvinni a labdát, szerencsére a játékvezetőt figyelem, mégpedig Igor Pajácsot, nem akar semmit se adni Schäfernek, sárgalapot egészen pontosan, nem is kell, mert hát figyelnie kell még a magyar válogatottnak, hogy Georgia ellen például az Orbán Vitális, Szoboszlai, Schäfer négyes nehogy véletlenül besárguljon. Bedobás végzett el a magyar válogatott, ami azt jelenti valójában, hogy most Osváth jobban jöhet a beadással. Majdnem elért megint a labda Tóth Milánhoz, és kifejlik az ukránok, szögletre jó lesz, amit majd Szoboszlai berúghat az 58. percben. Szögletből egyelőre jobban áll a magyar csapat, ez lesz a második, egyszer próbálkozhatott a sarokból az ukrán csapat, úgyhogy Szoboszlai bandukol, battyog oda a magyaros sarokba, hiszen felvidéki magyarok, illetve hát Magyarországról érkező drukkerek azok, akik körbeveszik most Szoboszlai Dominikot, és milyen jó volt nekik látni közelről Tóth Milán gólját. 59. perc, 1-0 vezet a magyar válogatott Ukrajna ellen, Szoboszlai a szöglettel, Vitálisnak készíti le, egyel tovább, Schäfer 16 méterről, gyenge próbálkozás, lepattan Csingerhez, a 16-os vonalánál bal oldalt, Schäfer beemeli középre, Tóth még megszerzi, Tóth előheti 20 méterről, ballal megteszi, és hozzáér az egyik ukrán, Trubin kapocs azonban védeni tudja, hát ezúttal nem úgy vágódott a labda, hogy az éppen becsapja az ukránok kapusát. De most úgy érzem, hogy kicsit zavarodott a hazai csapat, meg lehetne fogni őket itt egy második ukránoknak lőtt góllal. Kisebb Csetepati az oldalvonalnál, Marco Rossi az, aki szinte már pályára lépett, és most pályás játékvezető valószínűleg figyelmeztetni fogja, de lehet, hogy nem kap lapot, ellenben cserélnek az ukránok. Három játékosuk is érkezik, érdekes. Vanat az egyik, aki jön, mindenféleképpen Klán a másik, illetve a rutinosabbak közül Jaremcsuk az Olimpiákos játékosa. Lemegy, ha minden igaz, akkor és elhagyja a pályát Ponomarenko Veleten, illetve van egy harmadik is, aki el kellett, hogy hagyja a pályát, mégpedig Krasznopír. Hármas csere az ukránoknál, egyelőre a magyar válogatott, és Marco Rossi még nem változtatott, de Szűcs Tamás már ott van, úgyhogy ő majd jön a középpályára valószínűleg, illetve még egy cserét fog majd eszközölni Rossi mester. Schäfer elvégzi a szabadrugást a magyar válogatott, a találkozó 60. percében 1-0 vezet Magyarország Ukrajna ellen, Trubin kapus jön a kapujából, aki aztán le is szedi a magas labdát. Oldalra már ki, mégpedig bal oldalra, és az új emberek egyike jön előre ukrajnai, vagy az ukránoktól. Banát felé kerül a labda, de ő úgy néz ki, hogy nem tudja elvinni az oldalvonalnál, de végül ki tudja tessékelni, úgy néz ki Lukács. Jöhet a kettős magyar csere, Jurek az, aki jön, illetve Szűcs, akik pedig elhagyják a pályát. Tóth Alex az egyikük, a másik pedig nem más, mint Lukács, neki már van sárgalapja. Kettős csere magyar oldalról, a stúdióban a 61. percben járva, 1-0-ás magyar vezetésnél. Mit szól mindehez, Bene Ferenc?
4: Egyrészt Lukács mind a négy mérkőzésen játszott több-kevesebb játékpercet, és lehet látni rajta a fáradtság tüneteit, ráadásul sárgalappal rendelkezik, és nagyon-nagyon sokat kell védekeznie. És van egyfajta rossz beidegződése általában ez a támadókra, vagy a kevésbé jól egy-egy ellen védekező játékosokra jellemző, hogy amikor mellette van az ellenfél, akkor megpróbálja visszarántani a vállánál vagy mezénél fogva, és ez azonnal második sárgalapot jelentheti, tehát Marco Rossi nagyon bölcsen megelőzte ezt a szituációt. Úgyhogy most kétségkívül berendezkedett kontrajátékra a magyar válogatott, hasonló a mérkős forgatókönyve, mint a budapesti találkozón, hogy most mi játszhatjuk azt a játékot, amit az ukránok szeretnek, és az ukránok nagyszerűen megoldották Budapesten, hiszen 1-0-ra vezetünk, rajtuk van a nyomás, és egyre több terület lesz a kontrajátékra. Nagyon-nagyon lényeges lesz, hogy a megszerzett labdákkal mit tud kezdeni a magyar válogatott. Tudatosan mernek-e futballozni, és úgymond kihasználják esetleg az ukrán válogatottnak a kockáztatásait, és rendezetlen védelemre tudunk támadni, vagy ha csak és kizárólag a védekezéssel foglalkozunk, és megpróbáljuk kihúzni a találkozót, ahogy adott esetben Georgia ellen próbáltuk, amikor már kevesebb volt ennél sokkal hátra, akkor viszont problémáink lehetnek. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy most az új beálló friss játékosok is hozzájuttatják a magyar csapatot ahhoz, hogy újabb gólt tudjunk szerezni.
5: 1-0-ra vezet a magyar válogatott Ukrajna ellen Szlovákiában a 63. percben. A csoport másik mérkőzésén pedig Az északírek egyelőre gól nélküli döntetlenre állnak a georgiaiakkal szemben, és jelen állás szerint az élő tabellán Észak-Írország az első 8 ponttal, a magyar csapat a második 7 szerzett ponttal. Nagy Zsolt jön a beadás középre, nem jó azonban Jurekhez, nem jut el valójában, már szabálytalankodott ott bent középen Tóth Milán, szabadrugással jöhetnek majd az ukránok. Ukrajna pedig a harmadik helyen egyelőre 4 szerzett ponttal, a Georgia pedig a negyedik 2 ponttal, úgyhogy abszolút nyílt még ez a csoport, és hogyha egyből fel akar jutni a magyar válogatott az ádi, akkor meg kell nyerni a hátralévő 2 meccset, meg a mostanit is, de az északírek elleni utolsó találkozó nagy valószínűséggel egy kiki összecsapás lesz majd, tehát reménykedjük abban, hogy a magyar válogatott sikerével zárul az az összecsapás is. 64. perc, Trubinnál van hátul, aztán Sarapinak kell iszkolnia, hogy a labdát elérje, Jurek már becsúszva próbálta majdnem elszedni a labdát, Szűcs is az első pár métereit megteszi, egyelőre még a labdához nem ért, Jurek megtette ezt, róla vágódott ki a labda az oldalvonalon kívülre, a felezővonaltól jöhetnek bedobással az ukránok. Egyelőre nem tudja, mit tegyen ezzel a labdával Mihajlovko, azt teszi leginkább, hogy Sarapinak bedobja, aztán már Zabarnija van, indulna elől például Jaremchuk, az újak egyike, de hozzá még nem jut el a labda egyelőre, olyannyira nem, hogy Cihánkovot is alig-alig találták meg az ukránok, és most már stabilizálódott a statisztika, ami azt jelenti, hogy van 6 kapuralövési kísérlete a magyar válogatottnak, az ukránoknak 7, és ráadásul 2-szer el is találta a magyar válogatott az ellenfél kapuját, csak 1-szer az ukrán válogatott, szögletekben jobbak vagyunk, labdabirtoklásban is most már jobb a vendégcsapat, a magyar válogatott. Hátul éppen most Vitális, majd aztán megkapja Orbán a labdát, és a magyar válogatott neve mellé azért hozzá kell tenni, hogy nem kapott gólt Észak-Írország ellen, Georgia ellen, és azért most is már 65 perce tartja magát az ukrán csapat ellen, úgyhogy a védekezés az egyelőre tanítani való. Majd a támadást lehet még egy kicsit fejleszteni. Tehát, hogyha egy lőtt góllal lehet meccseket nyerni, akkor legyen így. Osvát jobbra a beadás! Egy pillanat kellett volna csak, hogy előbb ott legyen Nagy Zsolt. Bal lábát már kitette, de elment. Végül jöhet majd a magyar válogatott bedobással bal oldalról, az ötös környékéről. Hát Szoboszlai megy oda, hogy majd ő hajítja be, ha csak nem szöglet lesz. Mert úgy néz ki, hogy ez mégis kiment az alapvonalon kívül. Megcsúsztatta hozzáért Krupski, így most mindegy ukrán megy a saját 16-osán belül, a magyar válogatott pedig 3 játékost hagy a 16-oson kívül, megint ott van Vitális, Osvát, illetve Schäfer, legutóbb nem ívelte be középre a labdát, Szoboszlai 66. perc, jön be a labda, Csingerhez nem jut el, átmegy azonban a másik oldali alapvonalon kívülre, az ami azt jelenti, hogy újabb szögletet kell majd elvégeznie Szoboszlai Dominiknak, átmegy, átbattyog oda, hogy onnan végezhesse el majd a sarokrúgást. A két találkozónak már eltelt, így aztán elmondható az, hogy az 1-0-ás vezetés mindenféleképpen hát jónak mondható, és az első félidőt, azt, ha valaki hallgatta, azt nyugodt szívvel törölje ki az emlékezetéből. Itt a második félidő már messze jobb. 67. perc, Szoboszlai jöhet a szöglettel, 1-0-ás magyar vezetésnél. Az ötös vonalára megy a labda, Orbán nem tud fejelni, Tóth Milán vissza a feladóhoz, újabb beadás Szoboszlaitól, jön be a labda, ki tudja csúsztatni azonban Sarapi, de nem kerül ki még a labda az alapvonalon, oldalvonalon kívülre, sőt, ki is tudják rúgni az ukránok. Szűcsnek muszáj volt levennie, aztán Vitális a bal oldalra teszi, Nagy Zsolt, Szűcshöz kerül most, megjáratta szépen a labdát a magyar válogatott, hátul pedig Osvát az utolsó mezőnyjátékos, majd Szoboszlai is már hátul, Tóth is ott van, mármint a kapus, neki is lehet adni, no meg a középpálya közepén végre Szűcs üresen, aki balra emel, és nem pontos az átadás, a mélység az megvolt, a pontosság kevésbé, Vitális pedig letaglózza Szihánkovot, szabadrúgással jöhet majd az ukrán válogatott, kicsit figyelnie kell majd azért Vitálisnak is, neki is már van sárga lapja, így aztán következő intésnél már nagy valószínűséggel akkor a Georgia elleni találkozót ki kellene hagynia, de hát egyelőre erről nem lehet beszélni, 1-0-ra vezet a magyar csapat a 68. percben, ugyanígy áll egyelőre, mármint időt tekintve az Északír-Georgia találkozó, csak ott 0-0 az állás, tehát nem született gól. Oldalra ki tudja rúgni a labdát, ki kanalazza. Nagy Zsolt bedobása jöhet a magyar válogatott, ez gyorsan el is végzi Krupszki révén az ukránok. Ocseregyko pedig aztán visszaadja Krupszkinak, egy csellel átveri Nagy Zsoltot a 16-os sarkánál. Laposan próbálja meg középre tenni, nem jó az átadás Járemcsuk felé. Most éppen nála van a labda, forgolódik, inkább hátra. Ocseregyko aztán pedig középre be.

0: De kinek Mihafko ezt a kérdést teszi fel? A játékvezető elvégezte a partdobást. Zabárnyihoz kerül hátra valójában. Mindenki a mezőnyjátékosok közül a magyar térfélen. Trubin kapus az egyetlen, aki maradt az ukránok térfelén értelemszerűen. Ocseregyko, hát hova, kinek? Járemcsuknak nem volt jó az átadás, vagyis ott volt egy magyar láb. És aztán Nagy Zsolt kicsit ilyen ügyetlen mozdulattal, de ki tudja oldalra tenni. Jön akkor Pihalonok, mégpedig Ocseregyko helyére. Így aztán megtörtént a csere. Hát az ukránok nem húzzák az időt, tehát gyorsan el is végezték ezt a cserét. És Nagy Zsoltra már számol a játékvezető, minél előbb dobja be a labdát. De ez megtörtént. Visszakapta Szoboszlaitól, aztán pedig már előre vágja az üres területre, ahol nincs egyetlen egy játékos sem. Trubinnak kell érkeznie a kapujából, hogy ő az, aki összeszedje a árválkodó labdát. Tóth Milán letámad, de Zabárnyit nem hozza annyira nagyon kellemetlen helyzetben. Krupszkijjal szemben pedig szerintem nem szabálytalankodott Nagy Zsolt, ellenben volt egy lökés, ami miatt azért nyugodt szívvel lehet majd egy lapot adni Mihafkónak, ha úgy adódik, sőt Járemcsuknak, ő volt a szabálytalan. Oldalról jöhet szabadrúgással majd az ukrán válogatott a 70. percben, akkor, amikor a magyar válogatott 1-0-ra vezet Ukrajna ellen, még a földön az egyik hazai játékos, addig egy pár gondolat Ferenctől.
1: Ugye Szűcs Tamás beállításával Szoboszlai Dominik kikerült baloldali támadó pozícióba, és ez azért is fontos, mert sokszor, amikor az ukránok támadnak, ez egészen egy ilyen visszahúzódó baloldali középpályás, vagy olykor baloldali védőszerepet is segít Szoboszlai Dominik ezáltal. Tehát most nagyon-nagyon rugalmasan, bármikor, akár a mérkőzés folyamán, az ukrán akciók közben ötvédőre alakul a magyar csapat védekezése.
0: Megvolt a szabadrúgás, Cihánkov kapura próbálta, de Tóth Balázs fölött azért nem tudott behullani a labda, könnyedén hárított, vagy hát magához ölelte a labdát a Blackburn kapusa. Aztán egy indítás Jurek felé, hozzá azonban nem jutott el, az ukránok már a bal oldalra terelik át a labdát, illetve a hangsúlyt, egy indítás a 16-oson belül már van át az, aki lőne. Jó volt a keresztezés, illetve a blokk Csingertől. Ukrán szöglet a 72. percben, a második egészen pontosan, még az első játék részben volt nekik egy sarokrúgásuk. Hát ebből a fajtából egyelőre azért olyan sokszor nem volt lehetőségük. És akkor Tóth Rajmund, valamint egy debütáns, Szalai József a pályán, Szalai a Paks csatára, az 1058. a nemzeti válogatottban, Tóth már a pályán, aki elhagyta a játékteret, pedig egy értelemszerűen középpályás Schäfer, illetve Tóth Milán, a gólszerző is lejött. Szalai most már ott van a szöglet után, vagy hát a szögletnél, azért érdemes ez a csere, de Szalai legalább magasú, ha úgy adódik, kifejelheti a labdát, jön a szögletbe középre, megcsúsztatja Szoboszlai, de kint az alapvonalon kívül jöhet egy újabb szöglet, a harmadik most már az ukránoknál. Szalai József is, tehát így negyedik nekifutásra úgy néz ki most már akkor legalább debütál, és az első mérkőzését játszhatja a nemzeti válogatottban. 73. perc, jön Cigánkov szöglete, megint Szoboszlai az égbe, Szűcstől jön a csúsztatás kint a 16-oson kívül, Krupszki az utolsó mezőnyjátékos, a jobb oldal Cigánkov kérné, nem kapja egyelőre. Középpálya közepén ott van az új emberek egyike Pihalonov, aztán Csinger fejeli ki a labdát, megint az alapvonalon kívülre. Újabb szöglet. Most már négyet változtatott mindkét szövetségi kapitány, úgyhogy egy-egy lehetősége van még a mestereknek. Cihánkov balról, jobbról jön valójában a beadás. Könnyedén kibólítja Nagy Zsolt, de még vissza valójában a támadó harmadba az ukránoktól. Ajjaj, a 16-os vonala környékén, hát beljebb nem tudtak menni szerencsére, ki tudja rúgni a labdát, aztán Osvát. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, vezet a magyar válogatott Ukrajna ellen Nemzetek Ligája mérkőzésen a 74. percben 1-0-ra. Még a második félidő elején sikerült betalálnia a magyar csapatnak. Tóth Milán az 52. percben talált a kapuba. Negyedik válogatott meccsén élete első gólját lőtte a nemzeti csapatban. De jönnek az ukránok, a 16-os sarkánál most Vanát, lesz lövés, Pihaloknál volt, levágódott egy magyar lábról, így majd jöhet a bedobás.

Lassan az ukrán csapat. Volt kapufája is az ellenfélnek, de az első fél időben azért sok minden nem mutatott a magyar csapat. Az a lényeg valójában, hogy vezetünk, még annak következtében is tényleg, hogy nagyon érett az ukrán csapatnak a vezető gólja az első 45 percben, de itt a második fél időben tényleg elképesztően taktikusan is jól játszik a magyar válogatott, de most ott a lehetőség az ellenfélnél. Tóth Kapus azonban megfogja a labdát az ötösön belül, és így fel is rúghatja akár most már a csatárnak, Szalai Józsefnek, aki debütál a magyar válogatottban, leviszi Zabárnyit, nincs szabadrúgás, mehet tovább, de azért megjegyzi a játékvezető, hogy ilyet nem szabad majd a jövőben, és a paksi támadó az 1058. labdarúgó, aki a nemzeti színű dresszt magára ölthette válogatott mérkőzésen. Most éppen az oldalt jönnek előre az ukránok, egészen pontosan Cihánkov, nem róla megy ki a labda, hanem éppen az új emberek egyike, Tóth Rajmund, akiről kivágódott oldalt a labda, Zabárnyi a bedobás után, és már vissza a PSG hátvédjéhez, oldalt Krupszki kéri el, középen bent ott van Pihalonov, de nem kapja ő, Vanát balra kiteszi, hosszúnak tűnik, és végül is nem éri el a labdát, Klan, úgyhogy bedobással jön majd a magyar csapat a 76. percre fordulva. A helyszín Nagyszombat, Szlovákia, ez az otthona, ideiglenes otthona a szlovák labdarúgó válogatottnak. Észak-Írország ellen kikaptak itt 3-0-ra, most egyelőre a magyar válogatott is vezet 1-0-ra, úgyhogy hát nagy örömmel mennek, nagy valószínűsége majd Kassára, Georgia ellen játszani az utolsó idézőjeles hazai mérkőzésükre. Szoboszlai kivitte az oldalvonalon kívülre, ezért jöhetnek majd az ukránok bedobással a felező vonalnál. A másik mérkőzésén a 74. percben Észak-Írország Georgia gól nélküli döntetlen. Egyelőre úgy néz ki, hogy a magyar válogatott a B divízió 2-es csoportjában a második helyre jön fel, az északírek 8 ponttal továbbra is veretlenül állnak. A magyar csapat pedig 7-tel, most jelenleg a második helyen, Ukrajna 4-jel, pedig a harmadik. Ha 2-vel nyernénk, akkor az jobb lenne az ukránokkal szemben, úgyhogy akkor még biztosabb lenne a második hely a jövőt illetően. Nagyon fontos lenne tényleg, hogy hát ne harmadik legyen leginkább, se negyedik a magyar válogatott. Csinger vágja ki a jobboldali Krupszki beadást, és majd bedobással jöhetnek az ukránok a 77. percben. 1-0 magyar válogatottnak. Tóth Milán tényleg az első válogatott gólja. Nagyon meglepetés szagú volt az, hogy ő talált be. Hát ugye az a legnagyobb kérdés mindig, hogy kirúgja a gólt. Most a jobb oldalt elindul ez a magyar támadás. Jurek révén, ő is csereként lépett pályára. Akár ki is cselezhetné az előtte álló ember. Ballal ellövi, és védeni tört Rubin. A bal alsó sarok felé jött a labda. 23 méteres lövés, életerős ballal, de leért a sarokra végül is az ukránok kapusa, aki a Benficában véd, de legalább ez is eltalálta a kaput, úgyhogy itt a második félidőben tényleg nem lehet panasz a támadó játékra egyelőre, de nagyon jól esne egy második gól ott neve mellé. Tényleg remek a hangulat ahhoz képest, hogy egyik válogatott sincs hazai pályán. Az ukránok is megtelítették a maguk szektorát, és a magyar szurkolók is 1800-an, plusz a felvidéki magyarok is egy 200-an jöttek, úgyhogy egy 2000 fős magyar szurkolóhad is van itt Nagyszombatban. Az ukránok elszórva, talán lehetünk egy 8-10 ezren. Az ukránok labdát szereznek, és aztán Járemcsuk a földön, vele szemben szabálytalanság, Tóth kap sárgalapot, és így aztán figyelem azt, hogy igen, Tóth Rajmundnak ez még szerintem belefér. Reményeim szerint ő volt a sárgalapos, ha csak nem Osvát. Osvátnak sem volt sárgalapos figyelmeztetése korábbról, úgyhogy ez csak egy egyszerű sárgalap a mai mérkőzésen a neve mellett, de nem fog egyszerű sárgalap a mai mérkőzésen a neve mellett, de nem fog semmiféle következményt vonni maga után a legközelebbi novemberi Georgia elleni találkozóra. Szabadrúgás. Jönnek az ukránok be a 16-oson belülre, Szalai jött hátra, ő az, aki kibólintotta. Aztán egy átlövés, gyenge kísérlet Mihávkótól, oldalra kikerül, ami azt jelenti, hogy a kapu mellé valójában 4-5 méterrel jöhet kirúgással majd Tóth Balázs. Egy-egy válaszolása még van a magyar csapatnak,

0: illetve az ukránoknak is, tehát úgy adódik, akkor lehet majd cserélni, és Tóth Rajmund kapta valójában a sárgát. Egyébként ezen a meccsen úgy néz ki, hogy a Tótok kifejezetten jól mutatkoztak be, vagy jól játszottak. Hát Tóth Balázs nem kapott egyelőre gólt. Tóth Milán lőtte a gólt, most figyelni kell, jobbra jön a beadás, és sikerül védenie, de már les volt valójában. Tóth Balázs azért hozzáért, leért a rövid alsó sarokra a beadást követően, amelyet Járemcsuk rúgott be középre. Szóval Tóth Balázs jól véd, Tóth Milán gólt szerzett, most Tóth Rajmund kapott egy sárgát, Tóth Alex meg azért kihozta magából, amit lehetett, amíg a pályán volt, egészen pontosan 61 percig, de hát Tótokból úgy látszik mára ennyi, több lehetősége nem lesz a szövetségi kapitánynak, hogy más Tóth vezetéknévvel illetett labdarúgót pályára küldjön. Ha úgy adódik, még újoncot avathat, Doktor is vagy Várkonyi révén. A 16-oson belül passzolgatnak az ukránok, letámad a magyar csapat, Szűcs, illetve Szalai, ennek még akár lehet valamiféle folyománya, az, hogy labdát szerez a magyar csapat, nem oldalra, kiemelik baloldalra, és jön előre Klán révén, Ukrajna már a felező vonalon túl, Járemcsuk a középcsatár kérné középen, de ott van még Vanat is, oldalra kikerül, mégpedig középen bent Járemcsuk, jön a labda be, Járemcsuknak nem jó, hát mutatja Orbán, hogy ő lesen volt, úgyhogy tessék beinteni a lest, de úgy néz ki, hogy nem lesz les, és aztán végül hiába menne Jurek az oldalvonal mentén el, ő már úgy érte el a labdát, hogy kim volt valójában, bedobással jöhetnek az ukránok, el is végzik már a partdobást a felező vonalnál az ukrán válogatott labdarúgói, akik jól kezdték a Nemzetek Ligáját, a Puskás Arénában nyertek, Szikán révén az ő góljával, de ő nincs eltiltás miatt, de nem ő az egyetlen. Mikolenko és Zubkov sérülés miatt nincsen, Matvienko eltiltás miatt, Szikánnak is sárgalapos túltengése van, emiatt nem léphet pályára a mai mérkőzésen, tehát magyar oldalon pedig Kerkez Milosnak kellett kihagynia ezt az összecsapást. Szűcs Kornélt nem nevezte a keretbe Marco Rossi, illetve hát a sérültek listáján Salai Roland, Varga Barnabás, Dami Regic, csak hogy ezt a három nevet említsem. Ez a 16-osunkon belül van a labda, hát ott figyelni kellene, hogy ott lábról lábra kerüljön ukrán részről, Klán a bal oldalt kérné el, egyelőre nem kapja, és Zabárnyi is csak úgy figyeli az egyeket. Jön a beadás középre, de a kapus is, Tóth Balázs elindul, mégpedig Szalai, jónak tűnik az indítás, csak egy kicsit mély, Trubin kapushoz kerül. 82. perc, Ukrajna-Magyarország 0-1, a budapesti stúdióban figyeli az eseményeket, Bene Ferenc, mit szólsz a találkozóhoz?
1: Igen, hát körülbelül úgy néz ki a találkozó, hogy a Grúzia elleni, illetve Georgia elleni találkozónknak a hazai pályán az utolsó negyed órája nagyon-nagyon szervezett védekezést mutat be a magyar válogatott, nagyon-nagyon kis területe van az ukránoknak a játékra, a támadások szövésére, illetve ki kell emelnem Szoboszlai Dominikot, aki baloldali támadó pozíciójából védekezésben szinte második balhátvédként segíti Nagy Zsoltot. Lezárjuk a széleket is, belül nagyon-nagyon stabil az Orbán csingertengely. Én nagyon bízom benne, hogy most komoly koncepció van az ellentámadásainkban, hiszen Szalaira föl lehet passzolni a labdát, a két szélén gyors játékosaink vannak. Nem csak kivédekezni lehet ezt a találkozót, hanem akár újabb gólt szerezni.
0: 83. perc, Pikálonok jön a szabadrugással, vezet a magyar válogatott egy góllal, jön a labda be az ötösön belőre, flipperezik a labda, és végül kikerül az alapvonalon kívülre, szöglet lesz, azt a mindenit. Szoboszlai, Szalai, lehet Orbán, vagy Csinger, a lényeg, hogy nem ment be a labda, egymás hegyé hátán volt a védekező magyar játékosok tömkelege, szöglet jön, most már egyedik ukrán szöglet, fejes gól! A fene vigyel, egyenlítenek az ukránok. A gólszerző pedig, ha minden igaz, a csereként pályára lépő Járemcsuk, az Olympiakos játékosa. Nem figyeltünk az ötösön belül, ott volt, ott ólálkodott, és valójában fel se ugrott az ukrán csatár, csak bólintott balra egyet, ezzel egyenlítenek az ukránok. Járemcsuk révén, tehát megvan a hazai egyenlítés. Ukrajna-Magyarország 1-1. A 81. percben nagyon kár érte. Jött a szöglet be, és valójában csak egy helyben állt Járemcsuk. Hiába Osvát fogta még két kézzel is, ráadásul Pikalonok szöglete tökéletesen megtalálta Jaremcsukot, aki a kapu jobb sarkába, vagy jobb oldalába bólintott. 1-1 a 84. percben. Szikán az első mérkőzésen a Puskás Arénában szintén fejjel vette be a magyar válogatott kapuját, az mondjuk 7 méterről volt, ez a mostani 3-ról, hát ez összesen, ha jól számolom, akkor 10 méterről lőtt gólt eddig az ukrán csapat a magyar válogatottnak. Hátra van még 6 perc a rendes játékidőből, így már azért most már más a helyzet. Egy-egy állása, meg volt a középkezdés, jön előre a magyar válogatott, Osvát indítja az előtte lévő, mégpedig Tóth Rajmundot jobban, jön a beadás középre, gól! Gól! Megvan a vezetés, Csinger! 2-1 a 85. percben! Hát mit keresett ott a közép hátvéd? Azt a mindenit! 5 méterről Tóth beadása után Csinger lő gólt, már egyikük sem, a győri játékosa, a Konyaspor légiósa beadja, és a Groningen hátvédje bevágja Trubin kapus feje fölött a szeme közé a labdát. Hát nem tartott sokáig az ukrán egyenlítés, egy percig. A lényeg, 86. perc, Ukrajna-Magyarország 1-2, Csinger is megszerzi az első válogatott gólját. A stúdióban Bene Ferenc, nemhogy egy gólról, kettőről mondjál véleményt.
1: Hát az ukrán gólról ne is beszéljünk, egy elképesztő védekezés hiba volt, és nagyon bosszantó, hogy szögletből tudtak egyenlíteni, hiszen egyetlen esélyük volt talán. De beszéljünk arról, hogy micsoda hihetetlen szimbolika van abban, hogy Csinger Márk szerzi a gólunkat, az egész sorozatnak, ennek a 4 mérkőzésnek talán magasan a legjobb magyar játékosa. Belső védőként, beugorva, szinte újoncként, 23 évesen, mintha 30 éves lenne, olyan rutinnal, Orbánnal kettesben a belső védő pozícióban, az egyik legstabilabb pontja a magyar válogatottnak, és micsoda játék, micsoda csodálatos játék ez a futball, hogy ő szerzi a második gólunkat rendkívüli módon. Ha valaki megérdemli, akkor az ő. Nagyon-nagyon fontos, ne húzzuk a hátralévő időszakban a magunkra az ukránokat, támadjuk a labdás játékost, előzzük meg a beadásokat, illetve ne legyen lehetőség szerint oldalszabadrugásból vagy szögletből esélyük.
0: 87. perc, Ukrajna-Magyarország 1-2 a 87. percben. Csinger szerzi meg a vezetést, de figyelni kell, most a jobb oldalt jönnek előre az ukránok, egyébként Varfolomejev érkezett. Nem tudom, mit jelent valójában most majd az ukránok számára, de valószínűleg támadni akarnak, egy pontot legalább szerezni. És arról már tettem említést, hogy nem volt eddig annyira kellemes Marco Rossinak Nagyszombatba eljönni futballmérkőzésre, mert a válogatotta 2019 a Szlovákia ellen vereséget szenvedett, Nazarina hagyta egyébként el a pályát az ukránoknál, és helyette jött Várfolomejev. Szóval a lényeg az, hogy ez azért most meg lehet az első siker. Csongvai érkezik magyar oldalról a minimum 3 perc, egy Szoboszlai hagyja el a pályát. Ennek van egy olyan üzenete is, nem hiszem, hogy elfáradt, de azért lehet tényleg elfáradt, de van alapja, kellő még Georgia ellen, ha úgy adódik. 2-1-re vezet a magyar csapat, Csongvai majd jön a helyére, és most akár véget is érhet a meccs, kontrasztat a magyar csapat, Vitális középre, Szalai megkaparintja a labdát, 20 méterre a kaputól, jobbra teszi Jurek, ballában a labda, elővi mellé! Jaj, hát Jurek sem lőtt még gólt a válogatottba, de Szalai sem, Szűz sem, és nem tudom, folytassam még a felsorolást. De hogyha így adódik, akkor nyugodtan rúgjon még olyan magyar játékos, akinek még nem volt lehetőség, hát alig játszani is ebben a nemzeti 11-ben, nem hogy még gólt lőni. 88. perc, Ukrajna-Magyarország 1-2, a második fél időre végre futballt lehet érzékelni minden szempontból. Zabárnyi emeli előre Jaremcsuk felé a labdát, le tudja fejelni Cigánkov, de ki tudja vágni oldalra Jurek, és futnia kell Mihavkónak, hogy összeszedje a saját térfelén a labdát. Érkezik az új ember, Várfolomejev, aki aztán végül hátra teszi, Zabárnyi áthozza a felezővonalon, jobbra teszi Pikalonoknak. Ő adott egy gólpassz, tehát Jaremcsuknak, az Olimpiákos csatárának, bal lábán a labda nem adja be középre. Mellette érkezik megint Várfolomejev, megint az tör, mert eddig még nem volt erre lehetősége. A középhátvédek passzolgatnak ki a jobb oldalra. Klubszki végig játsza, úgy látszik, ezt a mérkőzést. Második válogatott találkozója nem cserélik le. Várfalomejev, jön a beállás, megint van fejes. Magyar oldalon azonban ezúttal lesz-e lövés az ukránoktól a kifejelt labdát követően. Balra kerül ki, Klánnál van, jobban ellövi, ki tudja boxolni a labdát, tud, jön az ismétlés. Azt sikerül blokkolni, de még mindig ott van a labda Klánnál. 16-oson kívülre kerül. Kérné tőle, ott Mihavko nem kapja, bedobása jutalma. 90. perc, 2-1 a magyar válogatottnak. Mutatja a játékvezető, hogy másodszor is el lehet végezni a bedobást normálisan. Meg fogja tenni majd Mihavko. Valójában behajítja lehet a 16-oson belőre. Nem kell sokat hosszabbítani szerintem, jön a bedobás, Jaremcsuk nem tudja megcsúszhatni, de ott van Klánnál a labda, kivágja azonban valahogy Jurek a labdát egészen a félpályáig. Ki kell jönni a saját 16-osán belülről a magyar válogatottnak, Trubin egészen a felező vonalig jött, aztán baloldalra teszik már az ukránok a labdát. Klánnak nem jó az átadás, teljesen üres a kapu, zárójelben. Valaki tud nagyot rúgni? Osvát megteszi, hát inkább az égben, mint sem az ellenfél kapuja felé. De kikerül a labda az oldalvonalon kívülre. Dobás lesz. Pár másodperc van hátra az első, vagyis a rendes játékidőből, a második félidőből, az egész mérkőzésből. 2-1 a magyar csapatnak. Hátul van most a ukránoknál a labda. 3 perc a ráadás. Hát tényleg nem állt sokat a mérkőzés. Úgyhogy ennyi van még abból, hogy tartsa a magyar csapat ezt az előnyt. Ha csak nem rúg rá még egyet. Kirúgás lesz. Jó volt a labda fedezése. Ott Orbántól, aki most már csapatkapitányként tetszeleghet, miután Szoboszlait leszette a pályáról Márko Rosszi szövetségi kapitány. Tóth Balázs pedig még akár azt is megléphetti, ha gondolja, hogy egy kicsit olyan öregurasan végzi el a kirúgást, akár még egy sárga lapot is kér magának. Már számol a játékvezető, de előre vágja aztán végül Tóth Balázs. Szalai nem tudja megcsúsztatni, de Mikákló se tudja valójában, a jobb oldalt Jurek összeszedi, rá is lehet csavarodni a labdára, vagy éppen oldalra passzolni, hátra, hát őt elvették tőle, elvették a labdát, úgy látszik mehet tovább, aztán szabálytalankodik Osvát, szabadrugással jöhetnek majd az ukránok. Eltelt 1 perc a hosszabbításból, de még 2 hátra van, Krupszki a jobb oldalt fut fel, felé megy a labda, ami azt jelenti, hogy Zabárné már őt találja meg, előtte Cihánkov, középen, de jól fedezi egyelőre Szűcs a területeket, Nagy Zsolt pedig a labdát megköszöni, előre vágja, Vitális pedig végigjátsza a mérkőzést, úgy látszik igen, az ő átadása nem jó most Szűcsnek. Csak Szalai az egyetlen támadó szellemű játékos most a magyar válogatottban. Oldalra kikerül a labda, az ukránok jönnek, Szihankovnál van, 92. perc jön a beadás középre, van fejes a túloldal, Klán le tudja venni az ötös sarkánál, Jaremcsuk kérné középen, Klánnál van még, van lövés, fölé! Fölé ment, Pikalonok, ballal, 13 méterről fölé bombáz, és akkor lehet a leglassabb kirúgást végezheti el majd Tóth Balázs, de hát már megint a játékvezető elkezd számolni, és a 93. percbe lép a mérkőzés. Megint Szalai felé megy a labda, milyen jó az ő beállása, hiszen azért ezeket a feléveréseket legalább, ha elfejelgetni tudja, az már fél siker. Letámad most Szalai József, jelen állás szerint győztes mérkőzésen debütál. Tribun, vagy Trubinnál van hátul a labda. Egyelőre nem jönnek előre, nem tudnak előférkőzni az ukránok. Zabárné letámadja Vitális, csak oldalra. Krupszki vissza Zabárnénak, 1/2 perc van hátra a mérkőzésből. Kikapni már nem fog a magyar válogatott, ez szinte biztos. Cihánkov üres területbe indul, Krupszki kapja a jobb oldalt. Középenben 4 ukrán, jön a labda. Csinger ilyen kicsit kacska módon, de ki tudja rugni a 16-oson kívülre. Na most már azért hamarosan letelik a 3 perc ráadás. Krupszki egy beadása még lesz az ukránoknak. Várfalomejev nem teszi meg. Krupszki ballal nem teszi be középre. Ott van Cihánkov a 16-oson belül, ballában a labda, nem lövi el. Kikeveredik a 16-oson kívülre, letelt a 3 perces hosszabbítás, és itt a vége! Nyer a magyar válogatott Nagyszombatban 2-1-re Ukrajna ellen. Hát nagyon nem volt mindegy ennek a mérkőzésnek a végkimenetele, mert így nem azon kell siránkodni, sopánkodni, hogy majd jaj, valahogy maradjunk bent a B-divízióban, ne essünk ki a C-divízióba, hanem arról lesz szó, hogy valahogy az A-ligába fel lehet jutni, fel lehet kerülni, és Marco Rossi 90. válogatott mérkőzésén lehet, hogy egy 2-3 agyvérzést, vagy nem is tudom, mit lehet ilyenkor kihordani, de az szinte egészen bizonyos, hogy ez a találkozó nem volt egyszerű, de roppant nehéz. És le tud győzni a magyar válogatott egy olyan nemzetet, amely a világranglistán előtte van. Hát most majd persze egy kicsit változni fog a leállás, vagy az összeállása ennek a világranglistának, hiszen ezzel a győzelemmel lehet egy-két helyet előrébb tud jutni a magyar csapat. De a lényeg az, hogy megvan a második győzelem egymás után a magyar válogatottnak a Nemzetek Ligájában, és egyelőre még tart az Észak-Írország-Georgia találkozó, a 93. percben ott 0-0 a találkozó állása, úgyhogy jelen állás szerint a magyar csapat előzni tud, azaz Ukrajna elé jön, és szerintem az egymás elleni eredménye, bár nem jobb, mert ugyanúgy egy góllal nyert a magyar csapat, de több gólt lőtt valójában Ukrajnának, mint éppen Ukrajna Magyarországnak. Úgyhogy pont azonosságnál is lehet, hogy az ukránok maradnak majd mögöttünk, de ez mindegy. A lényeg, ma sikerült győznie a magyar csapatnak nagy szombatban, hát félig meddig hazai közönség előtt, mert mégiscsak itt volt legalább 2000 magyar szurkoló. Az első fél időben nem történt sok minden, volt az ukránoknak egy kapufájuk, ami miatt azért kellett aggódni, mert úgy nézett ki ott a, hát nem is tudom, 24. perc környékén, hogy még akár gól is lehet, de a felső lész ült aztán úgy vágódni a labdának, sőt a 11. percben volt, bocsánat, Ocsoregykó volt az, aki 17 méterről lőtt, Osváton megpattant a labda, és Cihánkov hiába érkezett már, mert valójában akkor már Tóth Balázs megkaparintotta a labdát, de jött a második félidő, és egy bátrabb magyar válogatott jött ki a pályára, és Tóth Milán az 52. percben vitális passzát góllá tudta váltani, így negyedik válogatott meccsén élete első gólját szerezte. Majd jött a 83. perc, Jaremchuk tudott egyenlíteni Pikajonok szöglete után, de 2 perccel később, a 85. percben jött Tóth Rajmund jobboldali beadása, amit Csinger 5 méterről a léc alá vágott. A középhátvéd tudta megszerezni a győztes gólt, aki tegnap nyilatkozott, hogy már nem emlékszik ő sem arra, hogy milyen eredményeket tudott itt elérni, még DAC játékosként a szlovák bajnokságban, a Spartak Trnava ellen, de most már neki is van győzelme, meg a 90. válogatott meccsén Marco Rossinak is nagy szombatban. A lényeg, győz a magyar válogatott, Ukrajna-Magyarország nagy szombatban 1-2, a szó a budapesti stúdióé.
2: Katona László közvetített itt a stúdióban, a mikrofonnál Tóth Béla, valamint állandó szakértőnk Bene Ferenc. Hát bizony óriási győzelmet aratott a magyar válogatott abból a szempontból, hogy a Nemzetek Ligája B divíziójának kettes csoportjában is most már egészen másképp fest a kvartett, hogyha arra tekintek, akkor az látszik, bár az Észak-Írország-Grúzia mérkőzés még nem ért véget, gól nélküli az állás a hosszabbításban, hogy immáron a magyar válogatott a második pozícióban 7 szerzett ponttal, és hogyha döntetlen marad az Észak-Ír-Grúz ütközet, akkor 8 pontjával az Észak-Ír együttes, tehát 1 ponttal a magyar előtt, továbbra is vezeti ezt a csoportot. Ukrajna 4 pontjával a harmadik, míg a grúzok maradhatnak sereghajtók rugott gól nélkül 2 ponttal. Azért még várjuk meg az Északi-Grúz csatának a végeredményét. És akkor beszéljünk, Feri, erről a mérkőzésről, mert hogy két teljesen ellentétes félidőt teljesített a magyar válogatott. A szünetben éppen arról beszéltünk, hogy nem volt kaput eltalált próbálkozás a magyar együttesnek, mindössze egy kapura lövés, és hogy mekkorát változott a játék a második félidőre. 9 kapura lövés magyar részről, amiből 4 el is találta a kaput, és végül is itt a végjátékban iszonyatos izgalmak árán, de meglett a 3 pont. Hogyan összegeznél ezt a találkozót?
1: Igen, a mérkőzés előtt egyértelmű volt a kérdés. Ezzel a mérkőzéssel elválik, hogy a magyar válogatott a B csoportban maradásért folytatja a hátralévő két fordulóban, vagy az A csoportban való feljutásért. És ez erre nagyon-nagyon jó választ adott Marco Rossi csapata, tehát egyértelmű a szándék, mostantól kezdve előrefelé kell néznünk, bár nyilván matematikailag még azért sok minden történhet, de közben ugye Észak-Írország Georgia 0-0, tehát végső állapotot hirdethetünk az előbbi felvezetéseddel kapcsolatban. Visszatérve a találkozóra, számomra is meglepő volt, hogy bár a hatalmas tét rányomta a bélyegét a mérkőzésre, az ukrán válogatott sokkal agilisabban, sokkal dinamikusabban és sokkal frissebben kezdte a találkozót. Kapura is jóval veszélyesebbek voltak, és egész egyszerűen azt lehetett látni, hogy a magyar válogatott bár azért Marco Rossitól nem idegen az a fajta mérkőzés terv, hogy az első fél időben egy stabil középpályás játékkal, stabil csapatvédekezéssel úgymond egy picit kifogjuk a vitorlát, vagy a szelet az ellenfél vitorlájából, és a második fél időre javuljon fel a magyar válogatott. Gyanítom, hogy most is valami hasonló mérkőzés terve volt a Misternek, de azért abban semmiképpen sem az volt a terv, hogy teljesen hatástalan legyen a magyar válogatott támadójátéka, és azért mondom, hogy örülhetünk a 0-0-ás félidőnek, mert az ukránoknak bizony volt 2-3 komoly helyzetük a találkozón, és óriási dinamikabeli különbség volt a két csapat között, tehát nem nyertünk pár harcot, lemaradoztunk a passávokról, nem tudtunk ütköző távon belőle kerülni, és ami legijesztőbb volt, hogy a labdás játékosnak egész egyszerűen nem volt alternatívája, nagyon-nagyon kevés volt a mozgás, ugye nem tudtuk érvényesíteni azokat a karakterisztikákat, azokat a tulajdonságokat, azokat a képességeket, amik bizony fönn voltak a pályán. És én a szünetben nem véletlenül említettem, hogy amikor fönn van Szoboszlai, Vitális, Schäfer, akár Tóth Alex, tehát mind-mind labdabiztos, középpályás és inkább félig védekező, felében védekező, felében támadó középpályás típusú játékosok vannak, akik nagyon jók az kombinatív összjátékokban, kényszerítőkben, háromszögezésekben, nem működtek a játékkapcsolatok. Tehát egy olyan csapat, ahol Tóth Milán személyében egy mozgékony, alacsony súlypontú ékjátékos van, aki rendkívül gyors, mélységbe, üres területbe beütött labdákból, de hiába íveljük fel a labdát a fejére, hiába rúgjuk fel a labdát a testére, nem tudja megtartani a magasabb, erősebb fizikumú védőkkel szemben. Tehát egész egyszerűen rossz felfogásban játszott a magyar válogatott a támadójátékot tekintetében. Ezt nagyon-nagyon fontos volt a második félidőben megváltoztatni, és ha rákanyarodhatok a második félidőre, ez nagy mértékben megvalósult. Tehát az első gólunk is gyönyörű kombinációból, földön kialakított, passzolt összjátékból alakult ki. Szoboszlai labdaszerzéséből cselt csinált, utána megjátszotta Vitálist egy olyan pozícióba, ahol az egész első fél időben egyetlen egyszer sem tartózkodott. Az embernek az volt az érzés, hogy szinte bujkál a játék elől. Így nem is működhet a támadó játék. Biztos vagyok benne, hogy... És volt egy fél mondatom az első fél idő derekán, hogy én úgy gondolom, ússzuk meg az első fél időt, legyen 0-0, és Marco Rossi rendet tud tenni a csapatnál. Hát pontosan ez történt. Marco Rossi felhívta a játékosok figyelmét, biztos vagyok benne, főleg Vitálisét, hogy hol kell, milyen pozíciókba labdát felvennie, és így is történt. Az ukrán védők és középpályások közötti területben kapta meg a labdát, előrefele vette át, és Tóth Milán pedig beindult az ellenfél jobb hátvédjes belső védője között, tehát lapos indítást megkapta, nagyon-nagyon jól vett át a labdát, és utána Trubin kapus lábai között nagyon-nagyon higgadtan helyezett a hálóba. Én azért is örülök ennek a gólnak, mert egyrészt ez felszabadított bizonyos gátlásokat, önbizalmat adott a játékosoknak, és végre olyan felfogásba is úgy tudott futballozni a magyar válogatott, amiben egyértelműen jobb az ukránoknál.
2: Tóth Milán gólját említetted, váratlan hős abból a szempontból, hogy mindössze a negyedik válogatottságán lőtte meg az első találatát a Vasas támadója. Jött az egyenlítés ukrán részről, arra viszont nagyon hamar jött a válasz. Csinger Márk befejezésének köszönhetően azért ez sem magától értetődő, hogy egy akcióban végül is a befejező ember az a középhátvéd, és Csinger Márkról beszéltünk már többször is, ötödik válogatottságán szerezte az első gólját, hogy ő hát Willy Orbánnal a védelem tengelyében még egy viszonylag friss páros, viszont most már elmondható, hogy lehozták ezt a mérkőzést, illetve ezt a négy mérkőzést kettő kapott góllal, mind a kétszer ugye az ukránok tudtak betalálni, mind a kétszer végül is fejesből, De amellett a munka mellett, amit a védekezésben elvégez Csinger Márk, úgy tűnik, hogy a másik kapu előtt is feltalálja magát.
1: Igen, hát kezdjük az elején, 2 gólt kapott a válogatottunk, nagyon-nagyon stabil csapatvédekezést nyújtott mind a 4 mérkőzés folyamán, és egyértelmű egyéni hibákból kaptuk azt a 2 gólt is, és egyik sem Orbán vagy Csinger hibája volt, tehát egészen kiemelkedőt nyújtottak mindketten. Ville Orbánról tudjuk, hogy fantasztikus húzás volt az MLS részéről, vagy egy jó tündér, vagy a jó Isten megáldotta, hogy magyar lehessen, és abszolút egy oszlop a védelmünknek, és a rutinjánál, a higgadtságánál, a tapasztalatánál fogva tényleg óriási erőssége a válogatottnak. És ugye az volt állandóan a kérdés, hogy ki az, aki mellette játszon, és ugye ez az elmúlt időben még élesebben felvetődött ez, és Marco Rossi megtalálta a megfelelő embert. Csinger Márk személyében egy tényleg, ha nem győzöm hangsúlyozni, gyakorlatilag egy újoncról beszélünk, 23 évesen, ilyen érett játékkal, ilyen, hát nem is tudom, rutinos játékosokat meghazudtoló módon, helyezkedési hiba nélkül gyakorlatilag, és ugye nem tudunk arról statisztikát, mert ugye nagyon sokszor a közvetítés során elhangzik, hogy kifejelték a védőink, blokkoltuk az átlövést. Amikor ezek a mondatok elhangzottak, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy tudok ismétlést nézni, de amikor a Puskás Arénában a helyszínen is követtem a találkozót, megkülönböztetett figyelemmel néztem Márknak a mozgását, mert az U17-es válogatottban dolgoztunk együtt, és pontosan tudom, hogy mennyire jó személyiség, mennyire jó versenyző típus. Ezeknek a blokkolásoknak, beadásoknak több, mint a felénél ő blokkolt, ő testi épségét nem kímélve ellenállt a labdának, az átlövéseknek, ha kellett, becsúszva mentett, ha kellett, önfeláldozóan kifejelte a labdákat. Tehát egészen fantasztikus teljesítmény nyújtott, és hát amikor a magyar válogatott ennyi idegenben, ennyi magyar szurkoló előtt, pláne a Felvidéken tud egy győztes gólt szerezni, akkor tényleg határtalan lett az örömünk, de én külön örülök neki, és tényleg egy szimbolikus jelentősége van, hogy ez Csinger Márk lőtte ezt a gólt, hiszen gyakorlatilag ezen megkoronázta a teljesítményét, és ha ki lehetett volna választani valakit, hogy ő szerezze a győztes gólt, akkor én biztos, hogy őt választottam volna.
2: Na hát akkor a mérkőzés hőse következzen, Csinger Márk, Péter Ágoston kérdezte.
3: Tegnap még arról beszélgettünk, hogy bírod a sorozatterhelést. Erre a 85. percben feltűz az ellenfél kapuja előtt? Hogyan?
4: Hát akaratból, ezt tudom mondani. Nyerni szerettünk volna, én is szerettem volna, mindent megtettem ért, és szerencsére oda tudtam érni.
3: Mi játszódott le benned első válogatott beli gólod megszerzésekor?
4: Elsőnek örültem, hogy luftot fejet, mondom, csak fejel egy luftot, szerencsére jött is. Aztán ott volt a labda, mondom, ez csak rógjam kapura, akkor be fog menni, szerencsére bement. Hatalmas boldogságot éreztem.
3: Egy ilyen szoros menetrendben nagyon fontos, hogy a csapat hogyan reagál meccsről meccsre. Még fontosabb, hogy hogyan reagál meccsen belül. Hogy éritek meg ezeket a pillanatokat?
4: Tudom mondani, hogy az utolsó mérkőzésen teljesen együtt voltunk. Azt tudom mondani, nem is nagyon alakította ki helyzetet az ellenfél. Kaptunk szögletből egy gólt, az benne van, de látszott a csapaton, hogy küzdeni fogunk, mindenki megy mindenki. Ha valaki földön volt, mindenki felsegítette, és szerencsére tudtunk ma nyerni.
3: Azt, hogy Tóth Rajmund megtalálja a fejed, azt még tavaly gyakoroltátok be?
4: Nem, de ha most ez a kérdés, akkor lehet tudom mondani, hogy begyakoroltuk, de legyen minél több ilyen.
2: Győri összjáték kellett, korábbi győri játékosok hozták össze a második magyar gólt, Tóth Rajmund beadását követően Csinger ballal talált be a léc alá, és kicsivel, 2 perccel, azután nem is volt 2 teljes perc, azt követően, hogy Járemcsuk révén egyenlített Ukrajna, tehát tényleg hamarjában visszavette a vezetést a magyar válogatott ezzel a Csinger Márk gollal, de itt azért beszéljünk ennek a lélektanáról, hogy egy kopott gólra azonnal a válasz egy rúgott gól, ez sem magától értetődő.
1: Igen, a statisztikák is, és minden pszichológiai elemzés azt mutatja, hogy minden csapat egy picit kienged, akár gólt szerez, akár gólt kap közvetlenül utána. Tehát felborulnak azok a fegyelmezett struktúrák, összefüggések, játékkapcsolatok, és ezt most nagyon-nagyon jól használtak ki a magyar válogatott, és ugye mentálisan is ez egy nagyon-nagyon komoly fegyvertény, hogy egy kapott gól jelenthetni azt is, hogy egy elszalasztott lehetőség, egy elszalasztott győzelem, egy kudarc élmény, de valahogy inkább lehetőségként fogta föl a magyar válogatott, és nem a saját kapott góljába idézőjelbe téve fulladt bele, hanem újabb energiákat mozgósítva eljutott a kapu elé. Egyébként nyilván beszélhetnénk, ha nincs ez a gól, akkor egy kudarcos egy-egyről elemezgethetnénk, hogy milyen matematikai lehetőségek vannak még a csoport elsőség megszerzésére, de itt jön az, hogy amit gyakorlatilag az első mérkőzésen, Ukrajna elleni mérkőzésen hiányoltunk, hogy nem volt meg az a vállalkozó kedv, ami nem volt az a mellékszereplő, aki főszereplővé tud előrelépni. Tehát siránkozunk azon, hogy nincs Sallai, nincs Varga, de igenis ilyenkor azoknak a játékosoknak kell előrelépniük, akik eddig mellékszereplők voltak, és ezen a mérkőzésen megtörtént. Tehát az is érdekes, hogy milyen utat jár be a magyar válogatott. Tehát a 4 mérkőzéssel ezelőtt hazai pályán kikaptunk Ukrajnától úgy, hogy igazából nem érdemeltünk vereséget, de mindenki Szoboszlaitól várta a csodát, a többiek nem tudtak felnőni mellé. Most pedig nemhogy felnőni mellé, hanem két újonc gólszerzőnk van, belső védő lépelő győztes gólszerzővé, és ne felejtsük el, hogy mennyire tartottunk attól, hogy 12 nap alatt 4 mérkőzés, nincs újabb sérültje a magyar válogatottnak.
2: Se eltiltott.
1: Az ukrán válogatott győzelemmel kezdett, döntetlen, aztán két vereség. Mi ezzel szemben teljesen ellentétes utat jártunk be, vereség, döntetlen és két győzelem. Tehát a legjobban, amit a legjobban féltünk, a harmadik, negyedik mérkőzés tudta meg nyerni a magyar válogatott. Ez is egy hatalmas fegyvertény. Csapategységben egyértelműen óriási kohézió van a válogatottban, és a szakmai stábot is dicséri, hogy Marco Rossi annak ellenére, hogy szűkek a lehetőségei, tudta úgy forgatni, úgy működtetni a csapatot, hogy bár nem nyúlt bele sokat, de ebbe a magyar válogatottba, valljuk meg őszintén, nem is szabad sokat belenyúlni. Talán az ukránok az első fél időben frissebben mozogtak, ott nem sikerült gólt szerezniük, mert ha ők szerzik az első gólt, akkor megint egy teljesen más mérkőzés, de utólag Marco Rossinak bevált a húzása, mert az ukrán válogatott igazából nem működött jól, dacára annak, hogy frissebbek voltak az első fél időben, a második fél időben egyértelműen nem működtek a játékkapcsolatok, és ők nem tudtak reagálni megfelelően, még a saját egyenlítő góljukra sem.
2: Meghálálta a bizalmat, a kezdőként pályára lépett Tóth Milán, ő szerezte a magyar válogatott első gólját az 52. percben. Tóth Milánnal is Péter Ágoston beszélgetett.
3: Gratulálok ehhez a fantasztikus gólhoz. Először szereztél gólt ebben a szerelésben. Milyen érzés?
5: Nem tudok mit mondani. Őszinte leszek, nem így terveztem ezt a két hetet. Nem gondoltam volna, hogy a válogatott szünet végére 4-szeres magyar válogatott leszek, be is fogok mutatkozni. Azt meg végképpen, hogy meg is szerzem az első gólomat. Egyszerűen leírhatatlan. Ilyen közönség előtt is, vagy ilyen közönség előtt elkísértek ide, és egyszerűen leírhatatlan. Nagyon örülök, hogy segíthettem a csapatnak. Egy győzelemre vinni ezt a mérkőzést a gólommal, úgyhogy végtelenül boldog vagyok.
3: Lehet, hogy nem így tervezted ezt a két hetet, de hát közben jött valami. És kapcsoltál azonnal. Könnyen ment?
5: Nagyon befogadó a brigád, mindenki egyébként, úgyhogy amúgy se tartom magam egy ilyen félős gyereknek. Szerintem könnyen ment a beilleszkedés. Ez, hogy így sikerült, ez meg, hát megpróbáltam vele élni. Nagyon köszönöm, hogy megkaptam a bizalmat, és azért fogok dolgozni a jövőben is, hogy minél többet itt lehessek, hiszen ez fantasztikus.
3: Debrecenben fejeztétek be a bajnokság első szakaszát. Egyből beugrott nekem az a pillanat, hiszen a te gólod zárta le azt a mérkőzést, és valahogy az volt a gólörömedben, hogy végre ez bement. És itt azt éreztem, hogy ha oda kerülsz, akkor élni kell a lehetőséggel, és azonnal éltél is velem.
5: Igen, nagyon sok helyzetet kihagytam. Igazából én azt vallom, nagyon sok jó edzőm azt mondta, hogy addig jó, amíg oda kerül az ember, majd be fognak menni a helyzetek. Igen, ott úgy voltam vele, hogy nagyon jó, hogy megszületett a végén az a találat, az adott egy plusz löketet, főleg így, hogy utána be is hívtak. Az első meccsen volt egy nagy helyzetem, le is nyilatkoztam, hogy nem sikerült belőni. Így sikerült, nagyon örülök, hogy a negyedik meccsen betaláltam.
2: Tóth Milánt hallottuk. Vitális Milán adta a gólpasszt Tóth Milánnak, a mérkőzés első találata volt mindez. Jöjjön akkor most a korábbi Győri, most már az AEK Athénban játszó Vitális Milán, a riporter Péter Ágoston.
3: Alaposan kihajtottad magad, nagyon melós mérkőzés volt ez a középpályán, kívülről úgy tűnt, de megérte belerakni ezt a melót, hogy értékelsz?
6: Igen, egyetértek veled, főleg a mérkőzés elején és mérkőzés vége volt a húzós, de én úgy gondolom, hogy nyert a szív és nyert az akarat, úgyhogy úgy gondolom, hogy összességében megérdemelt győzelem volt.
3: Egészen máshogy nézett ki a második félidő, mint az első, és hamar jött ez a gól. Ez egy gyönyörű támadás után jó labdát kaptál Szoboszlaitól, te pedig pazarul továbbítottad.
6: Igen, úgy voltam vele, hogyha megkapom a labdát, akkor biztosan ellövöm. De fölnéztem előtte, és láttam, hogy a Milán ott van a vonalak között. Hála Istennek tényleg sikerült olyan labdát adni, amit neki is sikerült befejezni, úgyhogy így is maximálisan boldog vagyok.
3: A saját szempontodból hogyan összegzed ezt a két hetet?
6: Hát biztos, hogy én úgy gondolom, hogy minden válogatott mérkőzés hozzáad ahhoz, hogy tudjunk fejlődni, akár itt lehet beszélni Európáról, vagy nemzetközi mérkőzésről. Úgy gondolom, hogy az én szempontomból számomra is tanulságos volt, ez biztos, hiszen itt tényleg taktikailag tudok a legtöbbet és a legjobban fejlődni, úgyhogy én abszolút pozitívan látom ezt a két hetet.
2: Vitális Milánt hallottuk, Ukrajna-Magyarország 1-2, a csoportban 4 fordulót követően első Észak-Írország 8 ponttal, 7 pontos és ezzel második Magyarország, 4 pontjával a harmadik Ukrajna, rúgott gól nélkül és győzelem nélkül Grúzia a negyedik 2 ponttal. Végül is 10-11 nap leforgás alatt 4 tétmérkőzést játszott a magyar válogatott, és már a grúzok elleni mérkőzés megelőzően azért hát húztuk a szánkat, de így összességében milyen az összkép, hogy látott Feri?
1: Különösen annak tekintetében, hogy az utolsó két mérkőzést megnyertük, és azért Észak-Írországban is olyan stabil játékot nyújtott a válogatott, ahol az utolsó negyed órában ott is levegőbe lógott a győzelmünk. Én kimerem jelenteni, hogy azért a magyar válogatott, amennyiben Sallai és Varga is visszatér, a legjobb játékos állománnyal rendelkezik, röviden szóval a legjobb csapat ebben a csoportban. Na most, hogy ezt a pályán lehet-e érvényesíteni, azért az nagy kérdés, mert akármennyire is a grúzok kiszálltak, gyakorlatilag nem nagyon van már esélyük, bár azért nekik is lesz annyiban motiváció a játékukban, hogy esetleg még az osztályzót meg tudják csípni. Tehát egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés vár ránk Georgia ellen idegenben. Ugyanakkor amennyiben ugyan az északírek elverik az ukránokat hazai pályán, akkor is még egy kikimérkőzésünk van velük, tehát az nagyon-nagyon fontos, hogy az északír válogatottat Budapesten fogadjuk az utolsó fordulóban. Ott lehet akár egy mindent eldöntő találkozó. Én nagyon-nagyon remélem, hogy így is lesz. És akkor, hát ha nem is Írország ellen, de Észak-Írország ellen egy kicsit felejtethetjük talán azokat a fájó sebeket, amit Troy Parrott okozott nekünk.
2: Jó gyér lenne valóban a sebekre. November 14-én a folytatás, tehát Grúzia ellen idegenben, és november 17-én Észak-Írországot fogadja a magyar labdarúgó válogatott. Bene Ferencnek, állandó szakértőnknek köszönöm a szakértő segítséget.
1: Én is köszönöm.
2: Végeredményekkel búcsúzunk. A Nemzetek Ligája A divíziójában Franciaország-Belgium 4-1. Hátrányból fordítottak a franciák, Olaszország-Törökország 3-1. A B divízióban a magyar csoporton kívül Bosznia-Hercegovina-Lengyelország 1-0, Románia-Svédország 0-1, a C ligában pedig Ciprus-Lettország 2-1, Montenegró-Örményország 0-0, a magyar csoportban Észak-Írország-Grúzia 0-0, itt az északírek egy büntetőt elhibáztak, és akkor a legfontosabb Ukrajna-Magyarország 1-2. A sportvilág végén még egy rövid hír a kézilabda világából. A most futó idény végén 2027 nyarán távozik a Ferencváros női kézilabda csapatától Jesper Jensen szakvezető. A dán edző tavaly érkezett a zöldfehérekhez és saját kérésére, családi okokra hivatkozva nem tölti ki 3 éves megállapodását. A 7. helyen fejezte be a bakui judo világbajnokságot Gyertyás Róza, a Honvéd 52 kg-ban versenyző cselgáncsozója 2 győzelem után a negyed döntőben vereséget szenvedett spanyol rivális ellen, majd a Vigaszágon egy Vazarival kapott ki a német Ballhaustól. Ez volt a Sportvilág, Túr Béla búcsúzik a szerkesztő Szabó Szilvia nevében, viszont hallásra!
7: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A mikrofonnál Szabó Szilvia. Nagyon érdekes témánk lesz az első órában, hiszen nemrég jelent meg a Küzdj meg az együttműködésért, a Vadászterület módszer című könyv, amely olyan vezetőknek, edzőknek szól, akik a vállalati életben vagy a sport területén tűzön vizen át jól kell teljesíteniük csapataikkal. A szerző dr. Görgényi István, játékosként olimpiai ezüstérmes, világ és Európa bajnok vízilabdázó, az ausztrál női vízilabda válogatottal Sydneyben 2000-ben olimpiai bajnoki címet nyert, nemzetközileg elismert menedzserképzési szakember, és a könyv kreatív szerkesztője Harle Tamás.
2: És kiadója.
1: Kiadója. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit, a hallgatókat is, téged is. Köszönjük a meghívást.
3: Köszönjük a meghívást.
1: István, hogyha úgy nagyságrendileg tudnánk egy számot mondani, ezt a bizonyos vadászterület módszert, amiről majd azért beszélgetünk itt a következő percekben, és ön talált ki, hány ország, hány vállalat vezetője hallotta már, és esetleg hányan alkalmazzák a mai napig?
3: Hát Amerikában, Angliában részt vettem a 12-es olimpiára fölkészítő programokban. Ausztráliában nem tudom, a 15 éven keresztül ott a Melbourne Business School-nak volt egy kurzusa, amiben ez az egyik fő elem volt, ott egy csomó vezető, vagy később kinevezett vezető vett részt. Tehát nem tudom megmondani a számát, nem, hogy hány ezerszer adtam elő.
1: De olyat ki lehet jelenteni? Akkor Tamás, tőled is kérdezem, hogy aki jelentős céget vezet, az, hogyha nem találkozott ezzel a módszerrel, akkor félkarú óriás?
2: Hát hizelgő, amit mondasz, de valóban ugye 3 éven keresztül dolgoztunk most Istvánnal azon, hogy ez a könyv megjelenjen, és valóban, ahogy megismertem, ez egy hihetetlen módszer, de még az előző kérdésedre válaszolva, István szerényen elhallgatja, hogy legutóbb Szingapúr egyik előkelőbb, legnevesebb egyeteme vette meg a Hunting Territory oktatói licencét. Tehát az van, hogy István majd nyilván elmondja, hogy hogyan, miképpen, egyébként Arsène Wenger is benne van a történetben, csak egy kicsi spoiler ezek, hogyan jött létre, de az biztos, hogy egész egyszerűen olyan, mint egy fertőző betegség, de most jó értelemben, egész egyszerűen, aki ebbe belecsippent, vagy fordítva, akit ez megcsippenti, az egyszerűen nem tud lejönni róla.
1: Igen, a könyvben van egy példa, hogy bemutatták a Hunting Territory, tehát a vadászterület módszert, és valaki így fogta a fejét, és hogy mindenki azt hitte, hogy azért, mert nem tetszik neki, vagy valami problémája van, és nem, azért, mert az agyához kapott, hogy úristen, ezt én eddig miért nem tudtam, vagy miért nem alkalmaztam.
3: Igen, az nekem is egy nagy élmény volt, hogy egyesült két nagy banknak a IT igazgatósága, és arra hívtak meg a első egyesülési értekezletre, és ott történt ez, hogy valaki, aki nem tudom, 76 szlájdon keresztül mesélte az új struktúrát, nagyon ki volt, hónapokig dolgozott rajta, és ő volt az, aki aztán az én előadásomat ilyen eltakart szemmel hallgatta, és mikor a vezető rákérdezett, hogy miért, hát azt mondta, hogy ha én ezt tudtam volna, ez nem így néz neki, ez az előadás.
1: Tamás, ahogy a könyvben lehet olvasni, a te célod, vagy a te munkád tulajdonképpen az volt, hogy ezt a hatalmas tudásanyagot, ezt ne egy ilyen száraz, steril, néha unalmas, mert látunk erre is példát, szakkönyv formájában adjátok ki, hanem esettanulmányokkal, a valódi életből vett példákkal bemutatva, szóval kicsit olvasó barátabbá, vagy felhasználó barátabbá tegyétek.
2: Igen, azt a jelzőt, amit mondtál, hogy kicsit, azt én kicserélném arra, hogy nagyon olvasó baráttá, viszont hagy kapcsolódjam még ahhoz, amit az István mondott. Ugye itt egy nagyon lényeges szót mondott az István, hogy két nagy cég egyesült. És a Hunting Territory módszernek, a vadászterület módszernek, amit nyilván majd elmondunk itt, hogy mi a lényege, ez egy elképesztő tulajdonsága, hogy otthon, amikor veszekszem a feleségemmel, tudom, hogy én vagyok az egyetlen, aki házassásával olykor veszekszik, akkor is eszembe jut, hogy a Hunting Territory módszerrel most hogyan bontsuk le a konkrétra, és amikor két mamut cég egyesül, ott van az igazgató tanács, és fogják a fejüket, hogy úristen, miért nem tudtuk ezt, tehát valami nem egy varázsszer, De valóban, ugye én is szemüveges vagyok, te is szemüveges vagy, aki fölveszi ezt a Hunting Territory szemüveget, az ezután tényleg mindent ezen keresztül néz, mert igazából 368 oldalas a könyv, de igazából baromi egyszerű a sztori. Maga a mag. És mégis kellett hozzá valóban ez a 368 oldal, és ugye mondod, hogy ez volt a cél, igen. Volt egy alapkézirat, amit az István 20 éven át fejlesztett. De ez az alapkézirat, ez sok kis bélyekből, sok kis mozaik darabból állt össze. És amikor István megkeresett, és elkezdtünk ezen dolgozni, akkor ez egy iszonyatosan nehéz, de gyönyörű egy év volt, és úgy tudom, nem tudom, ezt most a hallgatók nem látják, van, aki
1: lát bennünk? Látják, igen. Kamerával is veszik.
2: Tehát azt képzeljék el, mint egy Matrix, ezek az apró, hogy a kulcsszavak, hogy a tükörfrász, hogy a paranoid fal, hogy ezek hogyan illeszkedjenek, és a csapat élet korszakai hogyan illeszkedjenek. És akkor beszélgettünk Istvánnal, és akkor mondtam, hogy István, én ezt még nem értem, ezt mondd meg. Értem, de legközelebb azt mondom, mégsem értem, mondd el. És ezek a részek így elkezdtek egyszer csak mozgolódni, uh-huh. És mint ahogyan a borítón ez a két arc így egybejön, egyszer csak a Matrix kezdett összeállni. Ez volt egy év. És utána kezdtük el bővíteni a különböző részeket.
1: Ugye a hallgató kedvéért egy kicsit foglaljuk össze, tehát egy olyan csapat dinamikát mutat be ez a könyv, amelyet vállalati vezetők, tényleg edzők, szövetségi kapitányok egy sportcsapat esetén is tudnak hasznosítani, és ahogy Tamás mondja, mindegyik vezető olyan szituációval találkozik, amire abszolút rá lehet húzni ezt a módszert, és alkalmazni is lehet. Jól olvastam-e azt, hogy 1976-ban István olvasott egy mondatot, amely szerint egy pszichológiai szakirodalmi mondatot, a verseny akadályozza az együttműködést, és ez önt hát felidegesítette, vagy felbosszantotta, és azt mondta, hogy már pedig ez nem igaz, és gyakorlatilag a vadász terület módszer az ezt cáfolja meg.
3: Igen, ez pontosan így van. Tényleg 76-ban kerültem egy szociálpszichiátriai osztályra, és akkor el kellett kezdenem pszichológiai szakirodalmat olvasni, és 30 éven keresztül, ezt kell, hogy mondjam kegyetlenül, meghamisították a kísérleteket, hogy az derüljön ki, hogy csak az együttműködés az, ami eredményt hoz, és a vers

0: kérdés annak, aki valahol sportol.
1: Tamás, valamit találtam?
2: Igen. Most erről eszembe jutott, mindig eszembe jut valami, hogy a könyvben ez hol található, de szerencsére meg is találtam. És erre engem szintén a könyv és az Istvánnal való együtt dolgozás döbbentett rá. Minden fejezet úgy zárul, hogy minden alfejezet is, hogy három kulcsmondat zárja. Ugye te olvastad a könyvet,
1: igen.
2: És láttad, és a nyílt küzdelem fejezetnél megengeded azt, hogy felolvassam a három mondatot? Az első mondat így hangzik: a nyílt küzdelem korszaka a csapatban rejlő természetes versengés és feszültség felszínre kerülésének időszaka. Második mondat: a nyílt konfliktus nem a csapat szétesésének a jele, hanem a fejlődésének szükséges szakasza. És a harmadik: a konfliktusban nem a viselkedésről és az indulatról kell beszélni, hanem a közösen megoldandó feladatról. Ez valami hihetetlenül jellemzi az egész hunting territoryt, hogy nem el kell nyomni a konfliktus, hanem az egy természetes,
1: és szőnyeg alá söpörni.
2: Így van. Már a csapaton belül is, ugye? Hát az István a vízilabdából jött, ha van csata a medencében, akkor van, és a csapatba kerülésért is óriási csata van. És utána együtt kell kimenni a harctérre.
0: Ez azért fontos, ez amit most felolvasott a Tamás, mert nagyon sokszor, amikor elkezdődik ez az elkerülhetetlen belső harc, akkor kirúgják az edzőt azzal, hogy nem bánik jól ezzel, mert akkor veszít sokat a csapat a belső ellentétek miatt. És ez a módszer meg azt mutatja meg, hogy ez egy elkerülhetetlen fázis, de hogy mit lehet tenni, hogy minél gyorsabban túl legyünk rajta.
1: Igen, tehát ugye sportrádióban vagyunk, nyilván sok sport példát fogunk hozni, de hogyha van egy vízilabda csapat, egy kézilabda csapat, egy labdarúgó csapat, ott óhatatlan a csapattársak közötti konfliktus, és azt nem ellaposítani kell, vagy elmismásolni, hanem igenis álljunk bele, és beszéljük meg, és a cél érdekében haladjunk egyfelé.
0: Vagy a sportcsapatban az a jó, hogy sok eszköz áll rendelkezésre, hogy felszámoljuk ezeket a konfliktusokat. Például a rivalizáló meccseken egymást akadályozó játékosokat egy pici csoportba lehet tenni.
3: Az edzéseken,
0: és különböző gyakorlatokat, meg kis versenyeket csinálni, ahol fontos nekik, hogy nyerjenek, és ahhoz, hogy nyerjenek, ahhoz egymásra kell figyelni, ami eddig nem történt meg. És hogy egymásra figyelnek, rájönnek egymás értékeire, és egy idő után, ha ez jó fő van építve, akkor a meccsen is megjelenik.
1: István, a vízilabda sportból jött, mikor volt az a felismerés, hogy ez a módszer, ez nem csak a sportpályán, a sportcsapatok esetén használható, hanem tényleg a világ, az élet minden területén és a vállalati életben, az üzleti szférában ugyanúgy.
0: Elmesélek egy vicces történetet. Les Mári volt aki a focit Ausztráliában megszerettette, ő egyébként Ürge László magyarul, akivel összebarátkoztunk a megnyert olimpia után. És nekem akkor már kész volt ez az előadásom, már több helyen előadtam, és voltak hozzá film meccs jelenetek, ahol ez a konfliktus törte szét a csapat eredményességét. És azért mentem be hozzá a tévébe, hogy csináljunk egy sorozatot, ahol ilyen meccselemzéseket csinálunk aktuális bajnokságokról. És ahogy elővettem ezt a példát, és megmutattam a tévén, vagy a videóban ezt a jelenetet, közbevágott, és azt mondta: te István, ez a konfliktus van most az én csapatomban, és megszakította azt a tervemet, hogy én most ezt eladjam neki, és el kellett magyaráznom neki, hogy mit csináljon a saját csapatába, ahol ő gyakorlatilag vállalatvezető volt.
1: A példák hatására te is láttad ezt, Tamás, hogy ez gyakorlatilag tényleg bárhol hasznosítható.
2: Igen, ezt kértem is az Istvántól, hogy fordítsuk meg, egy ilyen jellegű könyv mindig úgy kezdődik, hogy a szerző nagy okosakat ír. És akkor talán egy-két példa van, de én azt mondtam, hogy István, ezt fordítsuk meg, hozzunk gyakorlati példákat. Mondd meg, hogy ha ez így van, ha tényleg működik a te elméleted, a gyakorlatod, akkor kell, hogy tudjál példákat is mondani. És például erre a konfliktusra. Istvánnak van egy Dreyer nevezetű futballista, aki összeverekedett a pályán a csapattársával.
0: És akkor Dreyer egy Newcastle meccsen.
2: Egy Premier League meccsen. És akkor van egy ilyen példa, és István elkezdi ezt szétboncolni a hunting territory, vadászterület szemüvegén keresztül. És akkor azt látja az olvasó, hogy

0: gyakorlatilag egy vélt konfliktus borította ki, mert azt a paszt nem is lehetett volna odaadni, amit sérelmezett a másik csapat. Játékos összeverekednek, és az István levezeti, hogy ahelyett, hogy kitettük volna az asztalra a konfliktust, ahelyett, hogy legalább ezután tiszta vizet öntünk a pohárba, kirúgták az edzőt, utána kirúgták ezt, kirúgták azt, a fél csapatot elküldték, és utána kiesett a Premier League-ből a csapat.
1: De én visszamegyek, bocsánat, egy kicsit az időbe, hogy ezeket a feszültségeket a tréning meccseken már észre lehet venni. Tehát az edző már ott hibázott, hogy nem vette észre, hogy épül valami. Mert ami történt, az 52 ezer hazai szurkoló előtt történt.
2: És ezt királyában elfojtotta volna, vagy megoldotta volna?
0: Két nagyon bocsánat, nem elfojtotta volna, ez a lényege. Hogy nem elfojtani, hanem kitenni.
2: Igen,
0: kitenni. De nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ez a reflex, hogy folytsuk el. Uh-huh. És az István azt mondja, hogy ne folytsuk el, mert ez erőforrás.
2: Jó, rosszul fogalmaztam, nem elfojtani, hanem hogy csírájában, tehát már amikor felbukkan az első jel, akkor kezelni.
0: Sőt,
2: vagy
0: és
2: akkor
0: bocsánat, nem akarom elvenni az Istvántól szó, csak hagyd mondjak egy kulcsot, amire te majd biztos mondasz, hogy ez a módszer, az a hunting territory módszer, ráadásul azt tudja, hogy nem amikor felbukkan, hanem elővételez, és amikor összejövünk, hogy valamilyen célt elérjünk, akkor átadom a szót, mert ezt sokkal jobban tudod elmondani.
1: Hát például van egy javaslatom, amit nem szoktak megfogadni, hogyha egy csapat, amelynek már van egy erős csapata, egy új játékost akar igazolni, akkor meg kell nézni 5 előző kulcsmérkőzését annak a játékosnak, akit oda visznek, és ott azonosítani lehet a vadászterületét, hogy szeret játszani, honnan szereti a labdát kapni, és ugyanakkor meg kell nézni, hogy ki az a játékos a jelenlévő csapatban, akinek a helyére fog kerülni, vagy legalábbis zavarni fogja. Tehát így bejósolhatóvá válik az, hogy milyen konfliktus fog keletkezni azzal a mondjuk 100 millió euróért megvett játékossal, és akkor már előre ki lehet dolgozni azokat a gyakorlatokat, amit mondtam, a tréning gyakorlatokat, amivel föl lehet oldani nagyon gyorsan ezt a teljesen természetes rivalizálást. De helyett az van, mint például tavaly a Liverpoollal, hogy mint egy ilyen főzőfazékba bedobták egymás után a iszonyatosan drága játékosokat, akik blokkolták egymást. Nem törődtek azzal, hogy ezeket hogy kéne összeszoktatni.
2: Viszont ha arra a Liverpoolnál maradunk, az előző év előtti idényben ugye bajnok lett a Liverpool. Ahhoz képest nem volt olyan nagyon nagy változás volt, de talán azt gondolták, hogy ha akkor működött ez a recept, akkor most is működik, és lám nem, ez történt.
1: Hát ráadásul nem egyet, 5 játékos hoztak, amiből 4 ugyanazon a helyen játszott. Ahol már volt játékos, aki sztár volt. Tehát ezeket végig lehetett volna előre gondolni, most, hogy ez történt, mert követtük, még valamivel eldicsekszem, hogy az M4 Sportnak csináltunk egyszer 10 kisfilmet a Bajnokok Ligája meccsei elé 2015-ben, ahol azt mutattuk be, hogy az a csapat, amelyik épp játszani fog, milyen csoportdinamikai problémákat hurcol, és vajon, hogy ez hogy jelenik meg majd azon a meccsen. És eszméletlen, hogy mit be lehetett jósolni. Már én azt előre, amíg el se kezdődött a szezon, azt kiválasztottuk azokat a csapatokat, akiket érdemes majd végigfigyelni, mert ez a csoportdinamika drámai lesz. Szóval ezt meg lehet csinálni, csak ehhez kell ez a fajta gondolkodás, hogy ne csak azt nézzük, hogy melyik játékosnak mekkora a pontértéke, és ez mennyire közelít az árával, és hogy ez mennyire fogja a klubnak megemelni a tőzsdei értékét, hanem azzal foglalkozni, hogy mi lesz a pályán, mert végül is a pályán dől el a meccs.
2: Számomra az a csodálatos ebben a módszerben, hogy István ezt több évtizeddel ezelőtt kezdte el kidolgozni, de hogy a mai napig működik. Tehát azért mi is változunk, az emberek is változnak, a sportolók is, látjuk, hogy a mai fiatal sportolókat nem lehet összehasonlítani a régi korszakban sportolt emberekkel, de hogy mégis ugyanaz a dinamika, ugyanaz a módszer, ugyanazok a szituációk, azok nem öregszenek.
0: Hát sőt, én azt gondolom, hogy a korszak valahogy hozzáérlelődött ehhez a könyvhöz. Mert, és mondom, mondok
1: kedves túlzás.
0: Ne, és mondok példát is. Ma már a vállalatok és a nagy cégek is, de a kicsik is projektekben gondolkodnak. Az azt jelenti, hogy vállalat közi, vállalaton átívelő projekteken. És ennek a könyvnek a harmadik fejezet az egyik legfontosabb fejezet, hogy a projekteket hogy lehet úgy menedzselni, egy híd összerakását, egy új könyvkiadónak a létrehozását, egy sportrádió elindítását. Hogy lehet úgy összerakni, hogy jöjjenek össze angolul stakeholderek, tehát mindenki, aki értéket hoz ebbe majd, ültessük le őket, és tegye ki mindenki az asztalra, amit ő hozni fog. És amikor a harmadik hónapban be kell kötni majd az adást, az élő adásban, akkor az egyik azt mondja, hogy figyeljetek, ehhez nincs elég kábel. De ez ne akkor derüljön ki, amikor nincs elég kábel, hanem Istvánnak az a módszere, hogy ezt hozzuk előre. És ez egy varázslata a Hunting Territory módszernek, és a könyvben egészen részletesen, és ez is volt a kérésem az Istvánhoz, hogyha kijelentjük azt, hogy erre Hunting Territory módszer megoldás, akkor adjuk oda a kulcsot. Ne titkoljuk, adjuk oda a kulcsot. És egészen részletesen, lépcsőről lépcsőre ez a könyv leírja, egy projektet akarsz létrehozni, projektcsapatod van, akkor mik azok a lépések, amelyek segítségével nagyon is előre tudod hozni a gócpontokat. És amikor van egy előre átvitatkozott, előre közösen leküzdött vita, akár éles vita, de addig megyünk, ameddig nem jutunk valamilyen dűlőre, az egy hihetetlen bizalmi viszonyt épít.
2: És magabiztosságot,
0: ugye? Így van, így van. Isten?
1: És van még egy fontos dolog, hogy azt mondják, hogy a projektek 70-80%-a bedől, ami nem azt jelenti, hogy nem fejezik be, csak jóval később, jóval több pénzért. És ami nem szerepel a történetekbe, hogy micsoda emberáldozattal. Mert azok a kulcsemberek, akik végül is megcsinálják azt, amit meg kell csinálni, azok kiégnek, tönkre megy a család életük, a saját egészségük, ez nem szerepel a záró ünnepségeken, amikor átadják a...
2: Igen, a sikertörténetek ezekről nem írnak.
1: És ezt az egész módszert azért próbáltam tisztán leírni, hogy ezeket az embereket óvjuk, mert ezek az értékek.
0: Ezek az informális vezetők.
1: Igen.
0: István így hívja.
2: Igen. István, miért működött ez 2000-ben, miért működik ez most 2026-ban? Tehát mik azok a dolgok, amik nem avulnak el, és folyamatosan, aktuálisan meg tudják oldani ezeket a szituációkat?
1: Hát én nagyon tudatosan használtam, mert tulajdonképpen nem csak a 26 játékossal, aki a keretnek a tagja volt, hanem azzal kezdődött, hogy az egész programot három egymással keményen rivalizáló állam sportintézetének a együttműködését hoztam létre, ami addig nem létezett.
2: Most a hallgató kedvéért, a 2000-es Sydney olimpia előtt vagyunk, István a női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya.
1: És azzal kezdtem 2 évvel korábban, hogy leültem ezekkel az államokkal, és ahelyett, hogy Canberrába centralizáltam volna a programot, ahelyett azon a három centerbe, Brisbane-be, Perth-be és Sydney-be hoztam létre egy-egy edzőközpontot, ahol a lányok amúgy is éltek, tehát én nem tettem tönkre az életüket.
2: Nem kellett utazniuk, ugye ott nagy távolságok vannak.
1: Igen, meg hát nem kellett külön élni a családjuktól, utaztunk aztán a edzőtáborokban, az egész világot bejártuk, de a mindennapi életüket nem törtem össze, sőt, a juniorok és a ifik is részt vettek ezekbe a táborokba, tehát a tudás a legjobbaktól átadódott, úgyhogy 2 éven keresztül megnyertük a junior világbajnokságot is az olimpia előtt. Tehát tulajdonképpen oda akartam kiukadni, hogy én ennek a szervezeti alkalmazásával kezdtem az olimpiai felkészülést, hogy elérjem azt, hogy optimális legyen a felkészülésünk, és aztán ugyanezt megcsináltam a csapatban is.
0: Egy rövid bekezdést felolvashatok a könyvből. az az igazság, hogy miközben beszélt István, meg te kérdezel. Egyébként
2: mindig eszedbe jut valami, amire igen, ott ide-oda lapozgatok,
0: és majd a végéről is akarok majd, de az elején a könyv úgy kezdődik, hogy Istvánnak van egy személyes vallomása. Az a címe, hogy az utolsó 14 másodperc.
2: Igen, igen.
0: És ugye egy leírja azt a drámai mérkőzést, az utolsó
2: olimpiai
0: 14.
2: Olimpiai döntő,
0: egy magyar szövetségi kapitány, Ausztrália, USA, és gyakorlatilag az utolsó pillanatban bevágják a győztes gólt, és akkor elhagyja egy káromkodás az István száját, ami meg van örökítve egyébként, és ennek a történetnek az utolsó bekezdése. Azon az estén 13 boldog lány állt a dobogó tetején, nyakukban az olimpiai aranyérem, kezükben virágcsokor, és 17 ezer emberrel együtt énekelték az ausztrál himnuszt. Tömegek ünnepeltek a parkokban, a kikötőkben, kifeszített hatalmas vetítővásznak előtt, a buszokon, a vonatokon, a kihangosított rádió közvetítést hallgatva. Egész Ausztrália ünnepelt, és a győzelmünk ma is a 10 legemlékezetesebb olimpiai pillanat között szerepel az ausztrál sporttörténelemben. Egy magyar edzővel a vadászterület módszer nélkül nem ment volna.
2: Így van.
1: Borsózott most is.
2: Akkor még egyszer visszautalok erre, hogy miért nem öregszik ez a módszer, és még egyet kérdezek, férfi és női csapatoknál is ugyanúgy működik. Ugye azt szokták mondani, hogy az urak, a férfi sportolók kivont karddal küzdenek meg egymással, mondjuk a csapaton belül, a hölgyek pedig apró tűszúrásokkal operálnak, szóval működik ez mindkét nemnél is.
1: Érdekes, ezt mindenütt fölteszik nekem egy utoljára, talán két hete egy vállalati igazgatóságon tartottam előadást, a 80% nő volt, és ugyanezt szó szerint.
2: Hát akkor azért én is így, ezért
1: ütlen szépen. És azt kellett, és közben mögöttem állt a kis Gergő, akivel együtt, tartottuk ezt az egészet, és mielőtt szólhattam volna, ő mondta, hogy hát igen, a férfiak azok önállóbbak, döntésképesebbek kísérő kulcshelyzetekbe, és akkor hagytam, hogy végigmondja, és akkor közben vágtam, hogy nem. A nők abba különböznek a férfiaktól, hogy tudniuk kell, hogy mit, miért csinálnak, és akkor meg fogják csinálni. A férfiak rivalizálnak az edzővel, és ezért még az edző ellenére is, ha az edző meghűl a kispadon, ők akkor is tudnak nyerni, ha az egy jó csapat, mint ahogy ez a háromszoros olimpiai bajnok csapat, az eszméletlen közösség volt. De én létrehoztam ugyanezt a fölkészült, együtt gondolkozó csapatot 2000-re, mert előre tudtam, hogy 8 nap alatt 7 meccset fogunk játszani, tudtam, hogy én nem fogok tudni bemenni az ő szobáikba, nem fogok tudni bemenni az öltözőbe, amit mindig csináltam itt a férfi csapataimmal, tehát nagyon limitált lesz az a idő, ahogy én beszélgetni tudok velük, nem beszélve arról, hogy 8 nap alatt 7 meccs, hagyni kell időt, hogy kipihenjék magukat, kikapcsolódjanak. Tehát én nekem el kellett érnem, hogy mire elérünk az olimpiára, ez a csapat már pontosan tudja, hogy mit csinál, és azt is pontosan tudja, hogyha krízis van, azt hogy oldja meg.
2: És azt meg is oldotta, és ezt egy olimpiai bajnoki cím bizonyítja.
1: Szóval flóba játszottunk, az oroszok 2 góllal vezettek az elődöntőbe, 2,5 perccel előtte az olimpiát, az utolsó másodpercben nyertük, és én nem mondtam meg nekik, hogy mit csináljanak, mert nincsen rá idő.
2: Előtte már.
1: De előtte fölkészültünk állandó tudatos meccselemzéssel, a játékosok összeszoktatásával.
2: Vendégeink továbbra is dr. Görgényi István és Harle Tamás, a Küzd meg az együttműködésért a vadászterület módszer című könyv szerzőivel, és István, azt ígértem, hogy amit önben maradt a hírek előtt, azzal kezdjük most.
1: A játékosok felkészítéséről volt szó, és azt akartam elmondani, hogy az egyik kulcsszó az volt, hogy csiki-csuki. Ezt megtanulták a francia játékosaim is, és megtanulták az asztálok is, ami azt jelenti, hogy csinálj helyet, és szolgáld ki azt, aki betör arra a helyre. Tehát ez érvényes a támadásokra, az emberelőnyökre, ugyanakkor a védekezésbe is figyelni kell erre. Szóval ilyen apró dolgokkal, vagy ha jól játszottunk, azt mondtam, hogy muzsika, zsuzsika,
0: Ezt mondtad a franciáknak?
1: A franciáknak és az avtáloknak is. Ez annyira így volt, hogy a Qantas kiadott egy brossúrát egyszer, és a csapatkapitány nyilatkozott ebbe, és elmondta a Muzsika Zsuzsikát, és engem fölhívtak, hogy hogy kell azt...
2: Kiejteni?
1: Hogy kell írni.
2: Ja, írni. Beszéljünk sportos vonatkozásról, és akkor szerintem a hallgatók, akik még nem találkoztak ezzel a vadászterület módszerrel, is képbe kerülnek. Tehát abból indul ki talán az elmélet, ha így összeszabad foglalnom, hogy az ember egy territoriális lény, meg van a saját kis úgynevezett vadászterülete, amiben ő szeretne önálló cselekvéseket, döntéseket hozni. Nyilván minden egyes csapattagnak ugyanez a helyzet velük, és ugyanez a szándéka. Ezt kell valahogy összehangolni, az átfedéseket koordinálni, és vannak az úgynevezett gepek vagy rések, ahová ugye nem jut el semmi, tehát hogy ezeket valahogy összehozni, és nagyon szemléletes példa volt a brazil válogatott esete, amely ugye 2005-ben megnyerte a konfederációs kupát, és a 2006-os VB előtt őket tartották legnagyobb esélyesnek, viszont az a három sztár, akik a világbajnokságra visszakerültek a csapatba,
0: a három öreg.
2: Így van, Ronaldo, Cafu, és nem tudom már ki volt a harmadik, de Ronaldinho, Kaká és Adriano volt még ott. Szóval az ő helyüket vagy szerepüket átvéve teljesen más dinamikája lett a brazil válogatottnak, és már a nyolc között búcsúztak, ami nagy szégyen vagy tragédia volt ugye Brazíliában. Szóval ez az eset hogy volt, és István ezt is elemezte nagyon.
1: Először is meghatt, hogy ennyire alaposan elolvastad a könyvet. De tényleg ez egy fantasztikus történet, mert ez a módszer nagyon komplex. Nem csak a terület használatról szól, hanem a csapatnak a hierarchiájáról, hogy ez mennyire hat a játékosoknak a teljesítményére, és az a brazil kéz, vagy brazil eset, azért mondom brazil kéz, mert majdnem lett egy film belőle, aminek ez lett volna a címe. És az volt a lényege, hogy a Ronaldinho abban a 2005-ös világ, vagy konfederációs kupán igazi csapatkapitány volt, ami azelőtt soha nem volt. Ő mindig egy ilyen egyéni sztár volt, aki örömfocit játszott egyedül. És itt fölvállalt mindent. Én elemeztem az összes filmet, megkaptam a FIFA-tól, és a Cornell-nál megmondta, mutogatta a játékosoknak, hogy hova menjenek.
2: Szögletnél,
1: ugye? Igen, hogyha egy gólpasz kapott a Sisinyótól, aki egy fiatal, nem ismert játékos volt, akkor nem kirohant ünnepelni a edzőhöz, hanem odarohant ez a játékos, és megölelte. Tehát valami elképesztő módon vitte a csapatot, ez az egyik. A másik, hogy azt a vadászterületet, amit a következő évben a Ronaldo egyedül foglalt el, azon négyen osztoztak. A Kaká, a...
0: Zé Roberto, Adriano.
1: Adriano, Robinho.
0: Igen.
1: Tehát ott egy ilyen csiki-csuki focit játszottak, olyat, mint a Barcelonát, amit a tiki-takának hívnak, szerintem a csiki-csuki jobb szó arra is. Na most, amikor jött a Ronaldo sérülten, súlyfelesleggel, az edző biztonságból mégiscsak őt állította vissza, abba reménykedett biztosan, hogy a sok meccs az visszahozza az ő zseniét, és ezért a kezdőcsapatba betette, ami azt jelentette, hogy azok, akik ezt az örömfocit játszották 2005-be, azok futottak vissza a Ronaldo által elvesztett labdák után. Ráadásul a Ronaldinho úgy ment erre a tornára, hogy ő Spanyolország hőse volt,
2: Barcelonában
1: az ő vezetésével és csodálatos góljaival nyertek bajnokságot, és nyerték meg a bajnokok ligáját, és ő azért ment oda, hogy ő ezt a szépet átadja a saját hazája csapatának. Erről meg vagyok győződve. És ha nézi az ember a meccseket, ahol ő a Cafuval vitatkozik, aki állandóan odarohan a szélre, ahol a Sisinyó kiszolgálta Ronaldinho-t, most nincs, aki kiszolgálja.
2: És aki átvette tőle a karsz, vagy hát elvette. Vagy
1: ráadásul a csapatkapitányi karszalagot is, tehát a hierarchia nagyon-nagyon sérült. Tehát ez azért írtam be ennyire részletesen ezt a történetet, mert ebbe a csoportdinamika minden, mint az állatorvosi lóban, igen, minden le van írva.
0: Robi Carlos volt a harmadik.
2: Igen, a visszatérő. Aki idős. Igen. Van egy olyan mondat is, ami Michael Jordannel kapcsolatos. Azt mondta neki az edzője, hogy te szeretnél-e lenni a gólkirály, vagy a legeredményesebb játékos, anélkül, hogy bajnoki címet nyernél, vagy ha nem, akkor változtatni kell. De én azt hallottam, hogy Kemény Dénes is valami hasonlót mondott, igen, Benedek Tibornak, ugye, aki addig például a Sydney olimpia előtti gólkirálya volt, hogy gólkirály szeretnél lenni, vagy olimpiai bajnok. Tehát, hogy erre egy kapitánynak, edzőnek rá kell érezni, és rá kell vezetni a legjobb játékosát, hogy kvázi csapatjátékos legyen, és ne egyéni sikerekre törjön.
0: Akár még azt a játékosát is, aki sokkal nagyobb sztár, mint maga az edző.
1: Na most itt azért van egy nagyon fontos elem ebbe a Chicago Bulls történetbe, hogy egy új támadási taktikát vezetett be a Phil Jackson, amit Triangle Offense háromszög támadásnak neveztek, ami azt jelentette, hogy ha valaki a palánknál labdát szerzett, akkor azzal ne rohanjon egyedül a másik palánkhoz, és próbáljon dobni, vagy büntetőt szerezni, amit addig a Jordan csinált, hanem passzolni kénytelen, amivel elvonja magáról a védőket, és az a másik netán belövi, és amikor ezt a, vagy bedobja, amikor ezt a Phil Jackson elmondta a Jordannek először, hogy nem akarsz-e nyerni bajnokságot, erre azt mondja, hogy persze, hogy akarok, és erre azt mondta, akkor miért nem passzolsz? Azért nem passzolok, mert ezek nem tudnak dobni. És ami nem volt igaz, mert világsztárok játszottak abban a csapatban, de azt mondta neki a Phil Jackson, bízd rám, majd én elérem, hogy ők be is dobják, de hallgass rám. És a dráma a történetben az, hogy időnként visszatért a Jordan erre a dominálásra, amikor kellett. És akkor senki nem mondta, hogy ezt most ne csináld. De a meccs többi részében viszont játszotta ezt a háromszög támadást, amiből 6 bajnokságot nyertek.
2: Így van. Benedek Tiborról beszéljünk mindenképpen, hiszen István volt az első, aki az élvonalban lehetőséget adott neki, ugye, még az Újpestben.
1: Igen.
2: Az ő szerepe milyen volt, akár a klub csapataiban, akár a válogatottban, és a 3 olimpiai bajnoki címet nyert kemény csapatban?
1: Hát ezt azért is merek ehhez hozzászólni, mert ott voltam az olimpiákon, és én láttam, hogy a magyar csapatban mi történt. Először is, mikor én betettem a kezdőcsapatba gondolkodás nélkül 17 évesen, akkor azért imádtam, mert eszeveszetten akart, és mindent megtett, hogy gólt lőjön, hogy hátul megcsináljon mindent, hogy leforduljon, mindent megcsináljon, amit az edzésen én kértem. Alkotó társá vált egy 17 éves játékos, öröm volt vele dolgozni, most ezután elmentem Franciaországba, és az Újpestet a Kovács vitte tovább, aki nekem asszisztens edzőm volt, úgyhogy ők folytatták ezt. De amit láttam az olimpiákon, amikor ő játszott, akkor tényleg a barcelonai olimpián, ahol gólkirály lett az első olimpiáján, ott nem játszott csapatjátékot, de a csapat nem volt alkalmas rá. Tehát az nem egyedül az ő hibája volt. Viszont később meg azt láttam, például Athénben a mi szállásunk a magyar csapat szállása mellett volt. Minden meccs előtti este a játékosok fönn egy kis teraszon összegyűltek, és így szinte egymásba borulva megbeszélték a meccset. És ott láttam, hogy leselkedtem persze, láttam, hogy a Tibi viszi a prímet, de nem csak ő beszélt.
2: Még Varga Zsolt is, ugye? A Sydneyben még
1: ő is ott volt. És mint ahogy a későbbi olimpiákon is mindig valaki más nyerte meg a meccseket, abból a 6-ból, aki mindig nagyon jól játszott. Például a Kis Gergő 4 gólt lőtt Athénba a döntőn, ugye? keveset beszélnek róla, de egy olimpiai döntőn 4 gólt lőni, elképesztő.
0: Csak egy fél mondat, ugye Kis Gergőt említetted István, a könyvbemutatón Kis Gergő is hozzászólt, és azt mondta, hogy az, amit mi 12 éven át műveltünk, az maga volt a hunting territory, csak nem tudtuk,
2: nem
0: hogy
2: tudtuk,
0: az.
2: Nem tudtuk, hogy de kemény Dénes tudta ezt,
1: na
2: nem?
1: Most a Dénesnek minden tiszteletem az övé, ugye egy szavazattal nyert előttem a szövetségi kapitányságért, de nem is lehet vitatkozni, 3 olimpiát megnyerni, az valami fantasztikus. De amit ő fölismert, hogy ennek a 6 kulcsjátékosnak bizalmat kell adnia, és ezért volt képes a csapat 3 olimpiát nyerni. Amikor én játszottam, sajnos a Gyarmati Dezső szétverte a mi harmóniánkat, és pedig az a csapat is képes lett volna még legalább Moszkvába olimpiát nyerni, de mindegy, a lényeg az, a Dénesnek ez a nagyon nagy érdeme, amennyire távolról látom, hogy ő tiszteletbe tartotta a játékosok hozzáadott értékét, és azt nem bántotta. Ami egy nagy dolog egy edzőtől, aki hiú. Azért is lesz bajnok, mert hiú, mert sikert akar elérni, de mégis ezt a hiúságát alá tudta rendelni.
0: És még valami, és ide kapcsolódik ugye a könyvben, István hosszú fejezetben tárgyalja a csapat kialakulásnak és a csapat életnek a módszereit. És ez a példa, ez a 3-szoros vízilabda csapat példa arra, amit én nagyon sokáig nem értettem a közös munkánkban, hogy miért a kialakult csapatnál miért jobb a dinamikus egyensúly. És ez a 3-szoros vízilabda csapat, és ez ugyanúgy a cégeknél is igaz, ezt mutatja meg, hogy a kialakult csapat az egy megunt rutin is lehet. Az egy kialakult rutin is lehet.
2: És nem szabad belekényelmesedni.
0: És igenis a konfliktusokat vállalva, azt vállalva, hogy egy újabb erős személyiség a saját személyiségi terével be fog jönni, szét is húzhatja a csapatot, de hogyha ezzel a módszerrel dolgozunk, és Kemény Dénes öntudatlanul nem ismerte ezt a módszert, de ezzel dolgozott, akkor ez egy dinamikus egyensúly lesz, és csak az a dinamikus egyensúlyban lévő csapat az, amelyik a csúcsra képes. És ugye István elméletének, gyakorlatának is egyben, ez az egyik fő csapás iránya, hogy olyan közösségeknek szól, amelyek eredményre vannak idézőjebe kényszerítve, vagy késztetve. Legyen ez egy kis cég, legyen ez egy műhely, legyen ez egy nagy vállalat, vagy legyen ez egy csapat, és ha megengeded, egyébként az a fejezet, amiből említetted ezt a brazil esetet, ez a Sztár Dilemma című fejezet. És megint csak a gyakorlat, gyakorlat, gyakorlat. De hogy egy előző kérdésedre hagyj térjek vissza, hogy mennyiben mai ez a módszer. Ennek a könyvnek az egyik égköve az az eset, amit István elemzett egy minden idők egyik legnagyobb környezeti katasztrófáját. A Deepwater Horizon fúró toronynak a fölrobbanását. És van egy 20 oldalas elképesztő elemzés, amikor a Hunting Territory módszert fölvette az István, és napról napra elemezte, hogy mikor lehetett volna a Hunting Territory módszerrel a konfliktust előrehozni. Mikor lehetett volna a meglévő konfliktust kibeszélni. Hol épültek fel a paranoid falak, az egyik legfontosabb fogalom a Hunting Territory-ben és a könyvben is. Hol volt az, amikor tükörfrász volt, vagyis a vezetők, a középvezetők vagy a csúcsvezetők nem voltak hajlandó tükörbe nézni. És ennyire időszerű, és ennyire rávetíthető, akár most volt a paksi válság, ugye, erre is rávetíthető. Nagyon sok mindenre sportban, vállalati, nagyvállalati, kisvállalati szférában, igen, egész egyszerűen ez a módszer rávetíthető minden élő és most is pulzáló létezésre, ami akár vállalati, akár sport.
2: És a csapat kialakulás fázisaira visszatérve, ugye azt is írja a könyv, hogy nem is csak az a nehéz, hogy egy csapatot eljuttassunk a csúcsra a megalakulástól, hanem ott tartósan ott tartjuk, és ehhez kell ez a dinamikus egyensúly, tehát hogy megújuljon ez a csapat, és ezt például akár ösztönösen, akár a módszert ismerve, akár Kemény Dénes, Sir Alex Ferguson, a Manchester United-nél csinált, hogy a meglévő maghoz, a kulcsjátékosokhoz behozott új, friss elemet, motivált fiatalokat, ezzel próbálta, tehát nem belekényelmesedni abba, amit elértek egyszer, és a rutinok mondjuk megkövesednek, hanem új ingerekkel fenntartani ezt az állapotot.
1: Én örülök, hogy ezt visszahoztad, mert többször közbe akartam szólni, hogy azért nem csak a hunting territorival lehet ezt megoldani, mert a Ferguson vagy a Kemény Dénes anélkül, hogy erről tudott volna. Bár én írtam egy könyvet 65-be, itt a piros, hol a piros címmel, ahol van egy rész erről, a Pénzen innen, pénzen túl című fejezet, és ezt a Dénes olvasta, mert én adtam neki 65-ben. A könyvet. Vagy nem,
3: 75-ben.
2: 75.
1: Nem, 85-ben jelent meg a könyv. És én azt neki odaadtam, tehát ezt tuti, hogy ő ezt olvasta. De mindegy, mert a jó edzők ezt felismerik. Most felsorolhatnánk 5-6 edzőt kapásból, akik ezt felismerik, nem nevezik hunting territorinak, de nagyon jól értik, és bánnak vele.
0: Csak az jutott eszembe, ugye István mondja, hogy vagy ismerték, vagy nem, hogy ennek a könyvnek az az egyik jelentősége, hogy Newton előtt is tudtuk, hogy az halma le fog esni a fejére, de nem tudtuk, hogy mitől esik le.
2: Igen.
0: István pedig a könyvében összefoglalta, hogy mitől működik, és íme itt van egy olyan receptkönyv, ez a Hunting Territory módszer, ugye a küzd meg az együttműködésért, amit, hogyha valaki elolvas, akkor ebből igenis megtanulható az a módszer, amiből meg tudjuk, hogy miért esik a fejünkre az alma, vagyis hogy hogyan teremtsünk lüktető, élő, dinamikus egyensúlyt bármilyen olyan közösségben, aminek az elsődleges célja, hogy sikeres legyen és eredményt érjen el.
2: Tudom, hogy még friss a könyv, de vannak-e már olyan visszajelzések, ami ilyen homlokra csapás, ugye ez az érzés, hogy hát ha ezt tudtam volna eddig?
1: Hát kaptam egy levelet egy régi barátomtól egy 3 napja, aki egy hihetetlen jó szakember.
2: Milyen területen? Vízügyi
1: egyébként, úgyhogy érdekes lenne meghallgatni a tanácsait a mai vízügyi helyzetben, aki 3 csináltak egy vállalatot, valami szűrő rendszert csináltak, amit a beszereltnek, akkor neki kellett, ő neki személyesen kellett elmenni a garanciát egyedül megcsinálni, és követtem őket, mert nagyon régen jó barátok vagyunk, és tudom, hogy állandóan veszekedtek, és mindenféle problémájuk volt. Na most odaadtam neki ezt a könyvet, egy gyönyörű levelet írt vissza, amiben azt írja, hogy ők egy nagyszerű cég voltak, a 3 együtt kellett működni, mert nem lehetett volna máshogy sikert elérni, de állandóan veszekedtek, és összevesztek egymással, és hogyha ezt a könyvet ismerte volna, akkor ezt megúszták volna. És én követtem az ő életét, és mindig azt csodáltam, hogy nem kapott szívinfarktust, mert 12-14 órákat dolgozott egymagában, megcsinálva a szakmai részét is a munkának.
2: Tamás, visszajelzések?
0: Én meg ma kaptam egy levelet a terjesztőktől, óriási meglepetésemre, hiszen 2 van csak a könyv a boltokban, és írta a terjesztő, hogy Tamás, szeretnék megküzdeni az együttműködésért, és légy szíves, szállítsatok még le 100 példányt. Uh-huh. Egyelőre nem tudunk, mert kifogytunk, úgyhogy lehet, hogy éppen itt beszéltük, hogy utánnyomásra is sor kerül. Úgyhogy eddig abszolút hozta a könyv nekünk, és aki a bemutatón kapta, meg visszajelzéseket is kaptunk, különlegesnek tartják a könyvet, és azt a felépítést, amit ugye fejezetről fejezetre haladunk, és minden egyes fejezet, amiben István elmondja ennek a módszernek a lényegét, egy nagy beszélgetés zárja. Egy olyan szakemberrel, aki a Hunting Territory módszert sikerrel alkalmazta, és az adott fejezet témájában járatos. Majd a legvégén következik az 5. zárófejezet, ahol ugye az István életút interjú van, majd a legvégén, amit én nagyon fontosnak tartottam, hogy van egy fogalomtár. És ebben a fogalomtárban, ugye te is mondtad az előző rész búcsúzásánál, csak így belső harcokkor a bűnbakképzés, csőlátás, dominancia, elkötelezett együttműködés, értékes idő, ez az egyik legfontosabb, nem lesz idő már erre,
2: igen,
0: de az egyik legfontosabb, amit tanultam ebben a 3 közös munkában, az értékes idő, aztán az értő figyelem módszer, az érzelmi tér, a gap, amit említettél, a senki földje, informális vezető, ami Istvánnak az egyik találmánya, és nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik nem formális vezetők, de működtetik akár ezt a rádiót, akár bármilyen közösséget, potenciális konfliktuszóna, stb. Stb. Széthullás, területi átfedés, paranoid fal, sorolhatnám, de rengeteg olyan, ami újdonság erejével hat, maga a fogalom is, és az, hogy valaki ennyire tisztán és ennyire nyíltan beszél azokról a dolgainkról, amik igenis konfliktusok a mindennapjainkban, és valaki azt állítja, hogy ne félj a konfliktustól, tedd ki, beszéld át, próbáld kint hagyni azokat az indulatokat, vagy a dugó effektussal jöjjön ki az indulat, és utána térjünk rá arra, hogy nekünk most ezt a könyvet át kell vinnünk a szomszéd szobába, és tökre nem érdekes, hogy én most utállak téged, vagy nem utállak.
2: Csak menjünk egy irányba.
0: Abban a feladatban, ami átfedésünk, amit te is mondtál.
2: Így van.
1: Elkezdted leírni, hogy tulajdonképpen mi ez a módszer, csak kiegészíteném, hogy tulajdonképpen, ha egy körrel ábrázoljuk a személyes tereket, ahol igen, el akarjuk végezni szabadon, amit gondolunk, ki akarunk teljesülni, és a könyv tulajdonképpen egy nagy ábrával kezdődik, ami ezt megmutatja, és az a lényeg, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez az újdonság, hogy azt mondjuk, hogy a konfliktusoknak, a potenciális konfliktusoknak az a zónája, ahol átfedik egymást ezek a területek, mert azt az átfedést minden résztvevő a saját területeként azonosítja, és ha oda valaki bemerészkedik, az egy területsértés. De miután ez egy területi átfedés, ezt föl kell tárni ahhoz, hogy bánni lehessen a potenciális konfliktusokkal.
2: Hát én azt kívánom, hogy minél több emberhez jusson el ez a könyv, minél több vezető ne szégyelje használni, és ne gondolja azt, hogy majd ő ösztönből, vagy az évek tapasztalatából ő megoldja, mert igenis segítséget nyújt. Úgyhogy dr. Görgényi Istvánnak és Harle Tamásnak nagyon köszönjük, hogy megszületett ez a könyv, és ajánljuk mindenkinek, küzdj meg az együttműködésért a vadászterület módszerről beszélgettünk.
0: Nagyon köszönjük a meghívást.
1: Én azt köszönöm, hogy ennyire elolvastad, és kíváncsian kérdeztél, úgyhogy ettől nagyon éreztem magam.
2: Örülök, és tényleg olvasmányos a könyv, mindenkinek ajánlom.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A 2026. július 31-e és augusztus 16-a között rendezett vízes Európa-bajnokságon Magyarország nyert 5 arany, 9 ezüst és 3 bronzérmet. Erről a fantasztikusan sikeres kontinens viadalról lesz szó a következő 2 órában. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Nem sokkal a 39 napig tartó 48 csapatos foci világbajnokság után talán sokan mentek kipihenni annak az eseménynek a fáradalmait, vagy a pokoli melegben egész nap a vízbe merültek, és nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy a Szajnába vagy a Szent-Dönéi medencébe nem hűsölni, hanem versenyezni ugró honfitársaink milyen gyorsan mozogtak ott. Aki viszont folyamatosan figyelemmel követte a visszajátszás idejében zajló nyíltvízi versenyeket és a medencés előfutamokat, továbbá a kora este fél hétkor kezdődő medencés finálékat, gondolom azok örömmel idézik fel a nagy magyar sikereket, mert szerencsére a magyar úszók elkényeztettek minket. Nyílt vízen 1 arany, 5 ezüst, 1 bronzérem, medencében 4 arany, 4 ezüst, 2 bronzérem. A hosszú távú számok a Szajnában zajlottak, egyébként nem ugyanazon a szakaszán, ahol az olimpián 5 napig tartottak, ebből 4-ben versenyeztek. Először augusztus 4-én kedden ugrottak a Szajnába a versenyzők 10 kilométeres távon, és a férfiaknál Betlehem Dávid a második helyen végzett, 16. lett Kovács Seres Hunor, 23. Rasovszky Kristóf. A hölgyeknél pedig Betlehemhez hasonlóan Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet szerzett. Ezen ezüstérem után, vagyis a 10 kilométer után Mihályvári Farkas Viktória értékelt.
3: Egy gyönyörű ezüstérem ezúttal is Magyarországnak. 10 kilométeren gratulálok Viki ehhez az eredményhez. Mekkora küzdelem volt ezt, ahogy élted meg?
4: Hát először is köszönöm. Az igazság, hogy azért ez a 8 kör, ez nagyon hosszú volt, tehát hogy végig számolni és tudni, hogy úristen, még ennyi kör van hátra, azért sokkal másabb mentálisan, mint amikor azért csak 6 kört kell leúszni. De összességében egyébként jól éreztem magamat a versenyen. Azt gondolom, hogy azért az, hogy majdnem végig én vezettem, azért az elég sokat kivett belőlem, de muszáj volt ezt is megpróbálni, hiszen én azért nem annyira szeretek verekedni, nem is nagyon tudok, és azért könnyedén be tudnak darálni, és azért itt nagyon rövid szakaszok voltak a fordító bóják között, amik azért elég veszélyesek ilyen darálás terén. Most az olasz bírta jobban, tavaly én bírtam jobban, úgyhogy most megcseréltük egymást. Ez ilyen, de azt gondolom, hogy büszke lehetek magamra, és elégedett vagyok az úszásommal, a helyezéssel is, úgyhogy hát nyilván még valószínűleg kicsit többet kellene edzeni, vagy nem is tudom másképp, vagy az is lehet, hogy csak meg kell szokjam, hogy ennyit vagyok elől, de szerintem ez jó lesz, és mindenképpen nagyon jó, hogy így augusztusig ezt végigcsináltuk, kibírtam, és most tényleg jó formában vagyok.
3: Hát ugye ennél jobb körülmények között nem tudsz hasznos tapasztalatokat szerezni, szóval ilyen szempontból ez nagyon jó volt. Esetleg a fiúk versenyéről érkezett olyan információ, ami segíteni tudott téged itt a versenyzésnél?
4: Összességében egyébként azt gondolom, hogy én néztem a fiúk versenyét, és ugye ők mindig kijöttek a hajók mellé, ami ugye itt most nem volt akkora sorrás, mint amit hallottam így az olimpiáról, ugye én ott nem úsztam, úgyhogy az csak hallomás volt, úgyhogy azt gondoltam, hogy az első körben megnézem, hogy milyen, hogyha nem jövünk ki a hajók mellé. Ugye elég gyorsan előre kerültem, úgyhogy tudtam ilyenekkel így próbálkozni, és hát ugye volt, aki kiment a hajó mellé, és igazság szerint nem volt sokkal gyorsabb. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy jó ez az ív itt középen is. Aztán hát a második felére már én is fáradtam, és azért ott ott láttam, hogy egy kicsit gyorsabbak, hogyha kimegyünk a hajó mellé, úgyhogy onnantól kezdve én is mentem a hajó mellé, amúgy ott könnyebb volt úszni, így utólag kiderült, de jó, így az utolsó három körre így, ja, amúgy így sokkal könnyebb, de szerintem az, hogy a fiúk ott ugye többet úsztak, meg ilyenek azért az valamivel

0: is, viszont ilyenkor mi játszódik le egy úszóban, amikor szerintem számítottál arra, hogy jönni fog az olasz, és tényleg ott mi minden történt, mire gondoltál, mennyire volt reális az, hogy vele menj még?
1: Igazából ilyenkor az ember csak arra tud gondolni, hogy azért ez már az utolsó egyenes, itt már nincs helye taktikának, itt csak menni kell, és próbálni minél jobban ott maradni rajta, hogy hát, ha még a végén talán ő egy kicsit hamarabb fárad el, mint mondjuk én, és akkor hátra tudok rajta fogni. Nyilván ez most nem sikerült, én azért jóval fáradtabb voltam valószínűleg, de azt gondolom, hogy az, hogy majdnem a végéig ott voltam a lábvizén, az sokat segített azon, hogy a többiek jobban lemaradjanak tőlem, ugye nekem nem olyan gyors a hajrám, tehát, hogy a többi versenyző sokkal nagyobb iramot tud váltani az utolsó 50-100 méteren, én akkorát nem tudok, úgyhogy nekem ott mindenképpen kell az előny, és ezt csak úgy tudtam megcsinálni, hogyha minél tovább rajta maradok az olasz versenyző, mert akkor tudunk egy olyat szökni, akár ketten, amit többiek nem bírnak, és akkor már hátulról engem nem tudnak megfogni.
0: De a tavalyi arany után az idei EB ezüst 10 kilométeren, az milyen megerősítés itt a nyíltvízi célokat figyelembe véve?
1: Szerintem ez egy nagyon jó előrejelzés, ugye az, hogy tavaly ugye zöldfülűként érkeztem, valószínűleg azért is hagytak azért ennyit előrúszni, például tavaly meg ilyenek, mert nem tudták, hogy mire vagyok képes, azért most már jobban tudták, hogy mire vagyok képes, jobban figyeltek rám. De szerintem ez mindenképpen jó jel, hogy tavaly is ott tudtam lenni az élen, most is ott tudtam lenni az élen, illetve ugye a világkupa versenyeken is két bronzérmet szereztem, úgyhogy azt gondolom, hogy egyre jobban jövök bele, tanulok, és azt gondolom, hogy én... Ez így nagyon nehéz, vagy hát nem is tudom, fura kijelentés, főleg tőlem, de én azt gondolom, hogy a nyílt vízen az elithez tartozom.
2: Egy nappal később 5 kilométeren hasonló mezőny állt rajthoz ugyanott, és Betlehem Dávid ugyanolyan eredményt ért el, mint egy nappal korábban, és Mihályvári Farkas Viktória is, akit az előbb hallhattak. Vagyis 5 kilométeren második lett Betlehem Dávid, 7. Rasovszky Kristóf, 21. Kovács Seres Hunor. A hölgyeknél pedig második helyen végzett Mihályvári Farkas Viktória, így aztán két versenynapot követően Mihályvári Farkasnak, illetve Betlehemnek 2-2 ezüstérme volt. Ezt követően jött egy szabad nap, majd augusztus 7-én pénteken jöttek a legrövidebb távnak, a 3 kilométernek a küzdelmei. Ennek a napnak az eseményeit Szabó Bence foglalja össze.
3: Az eddigi ezüstérmek után úgy tűnt, hogy ma is folytatódik ez a sorozat a párizsi vizes Európa-bajnokságon, ugyanis a nők 3 kilométeres versenyében Fábián Bettina a második helyen ért célba. Először őt kérdezte Korsós Kristóf.
4: Szerintem nagyon jó ez az ezüstérem tekintve, hogy januárban a nulláról kellett kezdenem újra az úszás egy fél éves kihagyás után a sérülésem miatt, szóval ez is nagyon motivál, és nagyon örülök, hogy végre visszakerültem a jó formába.
0: Igen, ugye egész szezonban folyamatosan építetted fel magad, és az elmúlt napokban ugye nem láthattunk versenyezni, mennyire voltál már kíváncsi arra, hogy mire is lehetsz itt képes?
4: Kíváncsi nem voltam, mert tudtam, hogy igazából a formám az jó, mert nagyon tisztességesen felkészültem a versenyre, attól függetlenül, hogy nem tudtam, vagy nem akartam minden számban elindulni, ugye a bennem való félelem miatt, de tudtam, hogy mivel a knockoutban muszáj volt elindulnom ahhoz, hogy a váltóval rajthoz állhassak, ezért úgy voltunk vele, hogy végigúsztam, és majd az éremért fogok küzdeni a végén, és így is lett.
0: Végül is milyen volt a Szajnában úszni ezúttal? Egyrészt, másrészt, meg talán ott a legelső futamban ott, mint hogyha az egyik fordulónál történt volna valami, az pont mi volt?
4: Azt kell tudni, hogy én nem nagyon tudtam kizárni ezt az egész Szajnában való rendezést. Ugye volt egy elég rossz élményem itt az olimpia után, és bárki bármit mondta, hogy valaki keresztül megy egy ilyen traumaszerű élményen, az nem tudja úgy kizárni ezeket a dolgokat, mint hogy semmi nem történt volna. Ráadásul egy hónapja jöttem ki a kórházból, ugyanúgy hányás hasmenéssel, szóval tényleg nagyon így féltem, és a többieket is féltem. Tettem, és picit így bennem volt az egész, és el is kalandoztam így az első körben, azért úsztam tovább az egyik bójánál, de szerencsére vissza tudtam úszni, mert nem volt annyira erős az iram, de most már így kezdem el engedni az egészet, és nyilván nyugodt vagyok, hogy így a többségnek nincsen baja.
3: Ezután következett a férfiak 3 kilométeres versenyszáma, ahol Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf indult, előbbi aranyérmet szerzett.

0: A verseny után így értékelt.
1: Összejött, sikerült, megcsináltam. Nagy verseny volt. Rassóval jól jöttünk ki a rajtból. Aztán láttam, hogy a két német nem tud elmenni tőlünk, szóval jól jött ki az egész. Mert amikor befordultunk, onnantól elveszettem őket egy egész versenyen, nem láttam őket. Ott a Rassa előttem volt egy féltes húszal, gyorsan átmentem én belülre. Ott elfordultunk egymás mellett, hál' Isten, és utána én mondtam, hogy én senkinek nem akarok ártani, meg bemenni senki elé, szóval bementem a Szajna bal oldalára, mennyire csak tudtam, és bíztam abból, hogy gyorsabb vagyok, mint a többiek. És egy gyorsabb voltam, nem tudom, láttam tegnap óta, hogy ez jönni fog, és bennem van, és láttam magam a dobogó tetején, szóval minden összeült, amit szerettem, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy van ez nekem ez az egész, hogy tényleg kaptam egy isteni tehetséget, és kapok erőt minden nap, hogy dolgozhassak az álmaimért, és tényleg azért, hogy egy jobb életem legyen nekem, a családomnak, és persze nem ebből fogok palotákat, meg Ferrarikat venni, de örülök, hogyha meg tudom lepni például a nővéremet azzal, hogy tegnap veszek neki egy repegyet, hogy jöjjön ki ma, és nézze meg, ahogy Európa bajnok leszek, szóval nagyon hálás vagyok ennek az egésznek, hogy ennek a részese lehetek, és tényleg van erőm küzdeni az álmaimért, és abban, amiben jó vagyok, szóval tényleg nagyon hálás vagyok.
2: Libavörös az ember, ahogy hallgat téged, amit most elmondtál, azt talán mind benne volt ebben a célba érkezésben, mert ennyire azért nem szokták megnyomni azt a panelt.
1: Nem szokták, féltem, hogy eltört a kezem, annyira fájt utána, de úgy kijött úgy minden belőle, hogy tényleg nem voltam csalódott a két ezüst után, de bennem volt, hogy azért illene áttörni ezt a jeget, és tényleg nyerni egyet, szóval az ezerre már úgy mentem bele, hogy kicsit taktikázok, inkább nem ugrok be egyből, megyek a lábuk, és próbálok minél közelebb lenni az ötödik helyhez, hogy én ugorhassak balról. A németeknek nem gondolkoztak ezen, ők bejöttek úgy, hogy három német egymás mellett, és mind a három világranglista vezető szinte 1500, szóval nem teljesen értettem őket, hogy miért akarnak egymással bunyózni az elején, de én örültem neki, szóval bejöttem balra, beugrottam, tudtam, hogy balról kell venni a bóját, nem jobbról, tehát nem értettem azt, hogy miért a jobb oldalt akarnak lenni, de tényleg tegnap óta látom ezt jönni, és láttam magamat, hogy elsőnek csapok be, és láttam, hogy én állok a dobogó tetején, szóval ez, nagyon örülök, hogy úgy tudtam odaállni felbe, hogy elbírtam ezt a nyomást, hiszen mind a 10, mind az 5-be éreztem a végén, hogy egyszerűen nem tudok többet adni, és valahogy akaratom ellenére is feladom az utolsó 20-30 métert, mert érzem, hogy egyszerűen nem tudom megfogni a Flóriánt, annyira erős, és most én voltam az, aki bementem belőle, és nem gondolkodtam, csak számoltam a tempokat, azt sem tudom már hány százig számoltam el, csak vertem a vizet, amilyen gyorsan csak tudtam, és örülök, hogy úgy értem be a két bójasor közé, hogy van bőven előnyöm, és még nem lábasztom, és még bennem van a vége, szóval ez hát egy fantasztikus érzés.
2: Nem tudom, hogy melyiket akartad jobban a versenyt megnyerni, vagy Welbrockot legyőzni előzetesen, valószínűleg mindkettőt nagyon, viszont utána az első között gratulált neked, ez így mennyire volt kerek?
1: Ellenfelek vagyunk, nem ellenségek, szóval mint ahogy a Kristóf elért mindent, amit el lehet ebben a sportban, világcsúcstartó, olimpiai, világ Európa bajnok, és szerintem örül neki is, hogy van egy olyan fiatal rivális, aki jön föl, és tényleg próbálja az ő taktikáját lemásolni, és az ő taktikája, hogyha ő húzza a saját taktikáját, úgy megverni, szóval ez ami nagy dolog szerintem, és amit így becsül bennem, és amiért itt tisztel engem, mint sportolót, szóval tényleg itt akárha a Greget mondom, vagy a Flóriánt, vagy a Klemetet, jó barátok vagyunk, és nem az van, hogy azért küzdünk, hogy az első érmünket nyerjük meg, hanem tényleg már évek óta itt vagyunk, és egymás ellen versenyzünk.
2: Még arról azért ejtsünk egy-két szót, hogy annyira középen voltál, hogy sokszor a közvetítésben a képernyőn sem voltál rajta, szóval mikor volt ez a pillanat, amikor rájöttél, hogy neked itt azért még jócskán kell befelé menni? Volt-e esetleg ilyen pánik közeli, nem tudom, hangulat?
1: Nem volt, elég nyugodt voltam annak ellenére. Láttam, hogy kicsit közel lesz a baloldali híd, szóval azt gondoltam, hogy nem akarom kizáratni magamat, de csak azt csináltam, hogy néztem a többieket, láttam, hogy talán előttük vagyok, és akkor szépen lassan csorogtam be. Úgy akartam mindenképp ideérni, hogy már bőven előttük vagyunk, szóval nem úgy jövök be, hogy melléjük érek, mert akkor tudom, hogy valószínűleg levertek volna, nem mondok nemzetiséget, de megoldották ők a már dobogó többi fokát, szóval úgy voltam valahogy, nem akarom, hogy ebbe kerüljek, mint például Setúbába, hanem tényleg úgy voltam valahogy, hogy a flót láttam, hogy nincs elő, szóval tudtam, hogy én vagyok a leggyorsabb most itt a mezőny elején, és éreztem, hogy nyúlok el a többiektől, úgy voltam vele, hogy ha egy 50 méterrel többet is úszok, akkor is be fogok tudni érni előjük, és amikor odaértem a két bolyasor közel, láttam, hogy első vagyok, onnan tudtam, hogy hogy ez megvan.
0: Most pedig Rosovszky Kristóf következik, aki negyedik lett a 3 kilométeres versenyszámban.
2: Jó volt igazán, jól is ment ez. Hát tipikusan az a szituáció, amikor az Istenért sem akar sikerülni. Hát ez, amit tegnap is próbáltam mondani, hogy van, amikor majdnem minden összejön, és bármelyik versenyen úszol, akkor ott vagy az érmekért folytatott csatában, és általában az érmes pozícióban jössz ki a kis nüanszokon, meg van az a szakasz az életedben, amikor valamiért semmi nem akar összejönni, és mindig egy picit lecsúszol róla. Azt gondolom, hogy itt mindent megpróbáltam, és beletettem mindent, meg jól is taktikáztam azzal, hogy ha már egyszer az 1000 méterről ötödikként mentem tovább a futamomból, akkor bal oldalt megtartottam, szépen el tudtam fordulni, a mellettem jövőket meg kicsit kiszorítani, úgyhogy nyilván utána ebből a második fordulnál picit rajta vesztettem, mert aki mögöttem jött, egy picit rátámaszkodott a lábamra, úgyhogy ott vesztettem egy-két nüanszot, meg hát itt a végén az egyás melletti harcokban azért, amikor mellém jött a Márkó, és kicsit közelebb volt, azért 2-3 tempónál pont kihúzta úgy a vizet a kezem alól, hogy annyira belassultam, utána megérkezett a mögülünk jövő pár ember, úgyhogy onnantól nagyon szoros volt már.
3: Tehát egyébként mennyire vagy hajlamos taktikázni, mert ez még mindig egy új számnak számít szerintem, szóval mennyire azt nyújtottad, amit előre eltervezte, amit mondta az elődöntő, vagy második futam, azért az necces volt.
2: Igen, az nem teljesen így terveztem, de azért láttam, hogy mi az a pozíció, amiben vagyunk, úgyhogy így tudtam, hogy úgy tudok biztosan menni, hogyha mellettem jövő átserenz át, azért biztos lehajrázom, és nem tudtam megmondani pontosan, hogy az a negyedik vagy az ötödik helyért megy, de azt tudtam, hogy ha azt megcsinálom, akkor benn vagyok a döntőben, úgyhogy nyilván figyeltem arra, hogy azért ne essek ki. Az 1500 az meg teljes mértékig egy taktika volt, a Johannes elment az elején, ahogy csak tudott, én meg a második pozícióban nem is akartam utána menni, tehát úgy voltam vele, hogy ott a második helyen vagyok, 10-ben kell lenni, ezt nem kellene jobban erőltetni, mint hogy szépen tempóval, egy normális tempóban azért, de bejövünk a végén a célba.
3: Említetted itt, hogy úgy tűnik most, hogy ez egy ilyen verseny számodra, de a váltó azért mennyi mindenen javíthat majd az utolsó napon?
2: Hát nyilván ott 4-en vagyunk, és az látszik, hogy elég jól megy a csapatnak. Most már a Betty is érmes volt ma, Viki Dávid folyamatosan hozta az érmeket, úgyhogy, és azt gondolom, hogy én is jó formában vagyok, azért az Európa-bajnokságon az első 10-ben a pozíciókat nem ingyen osztogatják, úgyhogy jön a váltó, és aztán ott bele kell tenni mindent, hogy lehetőleg mind a franciákat, mind a németeket, mind az olaszokat magunk mögött tudjuk.
0: Ezután pedig következzen Gyurta Gergely, a Nemzeti Sportrádió szakértője, akit először a 3 kilométeres versenyszámról kérdeztem.
4: 2025 Starigrádi Európa-bajnokságon debütált felnőtt mezőnyben ez a 3 kilométeres kieséses verseny. Azóta a világverseny már csak a 2025-ös szingapúri világbajnokság volt, úgyhogy mind a három alkalommal három magyar érem született, és most is valóban mind az uraknál, mind a hölgyeknél ugye Betlem Dávid Európa-bajnoki címet szerzett, és Fábián Bettina pedig először ugrott a Szajna folyóba, és lett Európa-bajnoki ezüstérmes. Én azt gondolom, hogy ez is mutatja a nyílt vízi úszóinak az erejét, hogy akár 10 kilométer, akár 3 kilométeres kieséses verseny, mindig ott tudnak lenni, számolni kell velük, és mondhatjuk az egyik legsikeresebb sportágban a magyar válogatott.
0: Úgy tűnt, hogy eléggé ezüstös lesz ez a párizsi Európa-bajnokság, ugye, ahogy mondtad, Fábián Bettina vele kezdődött ez a nap, de azért az ezüstérmet is mindenképpen dicséret illeti.
4: Abszolút. Egy kicsit féltünk attól, hogy lesz, és lesz áttörése ebben az Európa-bajnokságon, és végül ma megtört ez a bizonyos jég, és hát bízunk benne, hogy még a holnapi nap folyamán is ez így folytatódik, hiszen holnap a magyar válogatottat láthatjuk vízbe ugrani a Szajna folyójába. Én azt gondolom, hogy Betlen Dávidnak óriási szerepe van a magyar válogatott szempontjából, hiszen ő egy húzó ember, ő ugyanúgy most már Rasovszky Kristóf mellé felérve, és hát ne felejtsük el a lányokat se, akik még nagyon fiatalok, és most még mindig úgy tűnik, hogy bontogatják a szárnyaikat, de már ott vannak a világelitbe, úgyhogy én azt gondolom, hogy soha rosszabb kezdés, azért picit mindenki kérkedve fogadta azt, hogy 4 darab ezüstérem, ráadásul utána jött Fábián Bettinának a mai nap folyamán az 5. Én azt gondolom, hogy soha rosszabb kezdés, azért mégiscsak ez a idei év főversenye, és itt elérni, ráadásul világ csúcstartók, olimpiai érmesek mögött célba érni, sosem kis dolog.
0: Hát főleg nem elsőként, amit Betlem Dávid csinált, ugye Rasovszky Kristóf negyedik lett, de hát ugye tényleg nagyon izgalmasan alakult ez az utolsó 500 méter. Te láttad ezt benne, hogy gyakorlatilag teljesen más íven úszva, mint a többiek oda fog érni az első helyre?
4: Én nagyon féltem attól, hogy a három német versenyző mit fog tudni nyújtani, hiszen mind 1500 méteren torony magasan, mind pedig a következő fordulóban 1000 méteren is dominálták a német versenyzők az egész futamot, és aztán jött az utolsó 500 méter, ahol a két magyar versenyző, Rasavszky és Bethlen egymás mellett válveltve érték el az első fordulóbóját, ahol egy olyan előnyt tudta kialakítani, ami gyakorlatilag az egész versenyt befolyásolta, és mivel Bethlen Dávid belső íven volt, a második fordulóbóját követően arra a döntésre jutott, hogy inkább a belső íven úszik, és mindenkitől távol szeretné az ő úszás tudását kamatoztatni, és ez be is jött neki. Hát sokszor nagyon aggódtunk, mert nem volt benne a képbe, de tudtuk, hogy ott van és úszik. A kérdés az az volt, hogy ő választ jó irányt, vagy éppen az egész mezőny. Végül hát mondhatjuk, hogy torony magasan, hiszen 500 méteren majd 4 másodpercet adni a többieknek. Én azt gondolom, hogy ez egy komoly különbség.
0: Ez mennyire jellemző rá, hogy ő ilyen különös lenne?
4: Általában magyar versenyzőket ez jellemzi, hogy nem feltétlenül bolyban szeretnek úszni, hiszen az úszás tudásuk az kimagaslóan jó, szép technikával úsznak, jól taktikáznak, és a bolyban való úszás felőröli az összes energiájukat, hiszen ott azért a test-test elleni kontaktok ott vannak, nem feltétlenül az úszás tudás számít, hanem ott felülnek egy víztömegre, és az hajtja őket, és ha megnézzük a nyílt vízi úszás úszóit, a magyarokat főleg, inkább a bolynak mindig a szélén helyezkednek el, hogy mindenkitől távol, hogy ők szépen csak a saját tempójukat tudják úszni, és ez most is bebizonyosodott, hiszen óriási romot úsztak gyakorlatilag végig, és az, hogy 6-ból 6 versenyszámban magyar érem van, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép teljesítmény.
0: Abszolút, talán erről a 3 kilométeres versenyszámról még olyan tekintetben beszélhetnénk, hogy szerinted mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ugye, hogyha most ezt valaki kívülről így figyelten, így nézőként évén keresztül, nekem az volt a benyomásom, hogy azért ez egy izgalmasabb versenyszám, mint amit én korábban láttam.
4: Igen, a 2032-es Brisbane-i olimpián is már gondolkoznak azon, hogy lehetséges, ha már nyílt vízi úszás a 10 kilométer helyett inkább ez a 3 kilométeres kieséses verseny legyen. Itt azt is meg kell említeni, hogy nagyon nagy az átfolyás a medencés úszókkal kapcsolatban, hiszen a legjobban hasonlít ez a versenytáv az 1500-as medencés úszáshoz, tehát nagyon sok úszó, medencés úszó próbálja ki magát ezen a versenytávon, és többé-kevésbé én azt gondolom, hogy sikeresen, és ez is azt mutatja, hogy a két szakág egybefonódott, és most már nincsenek akkora különbségek, most már nem az van, hogy jó, hát nyílt vízi úszás az egy teljesen másik szakág, hanem most már mondhatjuk azt, hogy úszás, akkor ez együtt egy egészet ad, és lehetséges, hogy ha a népszerűséget nézzük, illetve közvetítés szempontjából ez egy sokkal nézhetőbb, sokkal nézőbarátabb versenytáv, mint akár a 10 kilométer, ahol 2 órán keresztül nézzük azt, hogy ki hol helyezkedik el, nem feltétlenül a legbiztosabb információkkal, hiszen az időmérő pontonok nem biztos, hogy a valós eredményt mutatják, és emiatt azt gondolom, hogy nagy esélye van annak, hogy ez a versenyszám lesz az olimpián.
0: És az is egy érdekes dolog, hogy gyakorlatilag itt a szám közben 2-szer is kiszállnak a vízbe.
4: Így van, van idejük egy kicsit taktikázni, van idejük egy kicsit frissülni, van idejük az edzőkkel beszélni, és mivel folyamatosan változik a versenytáv is, ezáltal az iram is változik, az, hogy hogyan kell úszni, tehát nagyon sok olyan tényező van, ami be tudja folyásolni az adott versenynek az állását, és tényleg azt tudom mondani, hogy 3-ból 3 világversenyen a magyarok mindig érmet szereztek ezen a versenytávon, ez számunkra nagyon biztató a jövőre nézve.
0: És akkor a holnapot már említetted, hogy váltókkal folytatódik, milyen esélyekkel megyünk neki ennek a versenynek?
4: Én azt gondolom, hogy most, hogy megvan az a bizonyos aranyérem, és megvan az áttörés, minden esélye megvan a magyar válogatottnak, hogy Európa-bajnoki címet szerezzen. Ugye 2020 óta minden egyes világversenyen a magyar csapat érmes, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a sorozat most sem fog megtörni, de azért azt látni kell, hogy mind a németek, mind az olaszok és mind a franciák ott vannak, tehát azért ez egy 4-es óriási csata várható a 4 nemzet közül, de én úgy érzem, hogy magabiztosságot és úszástudást, ha csak kizárólag azt nézzük, akkor a magyar válogatott szerintem arany vagy ezüstérmet tud szerezni, Itt a kérdés az az, hogy nyílt víz, bármi megtörténhet, egy eltévedés, egy sapka elvétel, egy szemüveg elhagyás, tehát nagyon sok külső tényező befolyásolhatja, de ha csak kizárólag az úszástudást nézzük, akkor a magyar válogatott talán az egyik, hanem a legjobb.
5: Nem akármilyen napjuk volt a vizes Európa-bajnokságon a nyílt vízi úszóinknak 2026. augusztus 7-én pénteken, és akkor még egy nap maradt hátra a nyílt vízi versenyekből. Szombaton, augusztus 8-án voltak a csapatverseny küzdelmei. Itt a magyar négyes Mihályvári, Farkas Viktória, Fábián Bettina, Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf összetételben éremesies volt, és ezt az érmet realizálta is a csapat, vagyis bronzérmet szerzett. A megszerzett bronz után a csapattagok értékeltek.
2: Betty, te kezdted az egészet, milyen volt? Ugye visszafelé úgy tűnt, hogy Dávid tegnapi taktikát követve mindenki sokkal beljebb úszott már.
6: Így van, eléggé besűrűsödött a mezőny nálam az első kör végén, elég nagy verekedés volt, minden irányból kaptam és adtam a pofonokat. Hát igen, ez szokott lenni így az első úszóknál, de örülök, hogy így az élmezőnyben át tudtam adni, és tulajdonképpen ez a három csapat szokott lenni a világbajnoki dobogón is szinte mindig, szóval csak így a helyeket szoktuk cserélgetni, ugyanez van ugye az Európa-bajnokságon, ez egy nagyon szép bronzérem, szerintem mindenki kitett magáért.
2: Viki, a terészed milyen volt? Úgy tűnt, hogy itt talán még annál is erősebb frekvenciát kell teljesíteni, mint amit a kieséses versenyben mutattak az úszók, mennyire bírtad ezt a tempót?
7: Igen, nekem azért elég nehéz volt, én inkább a lassan gyorsuló típus vagyok, és Betty egyébként nagyon-nagyon jó helyen adta át a váltót, csak ott sajnos összekerült az elején a francia úszóval, és hát ott ütött engem is, az oroszt is, nem hagyott úszni, aztán így a bójához közeledve úgy döntött, hogy a jobb ív reményében átmászik az orosz versenyzőn, amivel mind a ketten lelassultak, és ott hagytak engem egyedül, úgyhogy azon így kapva kaptam az alkalmon, és akkor gyorsan eléjük mentem. Hát az egy kicsit visszaütött a végén, hogy nekem ott az elején izmoznom kellett, és utol kellett érnem a német és az olasz váltót, de szerintem mindenki nagyon jól úszott, és nagyon büszkék lehetünk magunkra, mindenki kitette, amit tudott, és ez, szerintem ez egy nagyon-nagyon szép bronzérem.
2: Kristóf, megvan az érem ezen a versenyen is. Ott a saját távodnál úgy tűnt, mintha nagyjából 500 méter után kaptál volna egy jó ritmust, és le is hagytad az olaszt. Te miként élted meg?
3: Hát alapvetően megvolt az elejétől is a ritmus. Gondoltuk, hogy a Klemet gyors lesz, úgyhogy nem véletlenül a 10 kilométeren ő volt a bronzérmes, illetve hát azért medencében ő a leggyorsabb közülünk, bármelyik távot is nézzük, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ő hozzá kell minél jobban közel maradni, hát ugye közöttünk volt az olasz, úgyhogy amikor láttam, hogy elkezd lemaradni, akkor próbáltam megelőzni, ez kicsit tovább tartott, ő sem akarta adni a második helyet, hogy vesszem, pedig azt gondolom, hogy összességében talán jobban jártunk volna, hogyha a némettel tudunk maradni, és hárman váltunk nagyjából egyszerre, úgyhogy ott egy kicsit vesztettünk a német csapathoz képest, ez azért nyilván a Dávidnál visszaütött, hogy vissza kellett először úszni a Flóriára, ami valljuk meg őszintén, láttuk milyen formában, nem egy egyszerű feladat, de tényleg jól teljesített mindenki, a lányok kiváló helyen hozták a váltót, úgyhogy bíztunk benne, hogy igazániból a lányok után már elég egyértelmű volt, hogy itt ha valaki nem hibázik egy hatalmasat, akkor ez a három csapat fog az érmek sorsáról dönteni.
2: Dávid, 1500 méter tiszta sprint maradt a végére, a szíved az vitt előre, az látszódott, a tested az mit mondott?
1: A testem nem reagált annyira, amit a fejem akart, szóval valahol szerencsétlenség volt, hogy tényleg az olasz lemaradt a német lábvizől, és egy kicsit hátrányból kaptam, de megpróbáltam a Greg előtt menni, visszahozni a flót, de tényleg mire odaértünk, addigra én már kicsit elpusztultam, szóval sajnálom tényleg, hogy nem tudtunk nyerni. Az volt azért titkon a cél szerintem mindenkinek, de beleadtam mindent, próbáltam megint más utakat választani, ne a flow lábán kelljen úszni, de nem sikerült, közben a Greg is jött a lábon, aztán megelőzött, szóval kemény verseny volt, hosszú 4-5 nap van mögöttünk, de örülök, hogy meglett az érem, még ha nem is rajtam múlott, csak a színe, de tényleg örülök, hogy ez a csapat mindig ott van, és valahogy mindig, akár ha az egyéni számokat nézzük, nem biztos, hogy mi vagyunk a harmadik legjobb csapat, de valahogy mindig percekkel a mezőny fölött vagyunk, és mindig tök mindegy, hogy ki esik le a dobogóról, mi mindig ott vagyunk.
5: A nyílt vízi termés a 2026-os vízes Európa-bajnokságon egy aranyérem, 5 ezüstérem és egy bronzérem. A hírek után is a Szajnából érmeket pecázókkal folytatjuk a visszajátszást.
8: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
9: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Július 31-e és augusztus 16-a között rendezték a 2026-os vízes Európa-bajnokságot. Ebben az évben ez volt a sportág legnagyobb eseménye. A nyíltvízi küzdelmek a Szajnában voltak augusztus 4-e és augusztus 8-a között. Augusztus 4-én kedden 10 kilométeren a férfiaknál Betlehem Dávid, a hölgyeknél Mihályvári Farkas Viktória szerzett ezüstérmet, aztán egy nappal később augusztus 5-én az 5 kilométeres távon mindketten megismételték a teljesítményüket, vagyis Betlehem Dávid és Mihályvári Farkas Viktória is már a második ezüstérmét könyvelhette el. Aztán augusztus 7-én pénteken jött a legrövidebb táv, a 3 kilométer, ezen Betlehem Dávid aranyérmet szerzett, Fábián Bettina pedig ezüstérmet. Aztán az utolsó nyíltvízi napon, augusztus 8-án, szombaton a magyar csapat Mihályvári Farkas Viktória, Fábián Bettina, Betlehem Dávid, Rasoszki Kristóf összeállításban bronzérmet halászott ki a Szajnából. Vagyis hosszú távúzásban Betlehem szerzett egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzérmet. A nyíltvízi versenyek befejezése után Korsós Kristóf beszélt vele.
2: A nyíltvízi versenyek után beszélgetünk itt Párizsban. Ugye a medencés rész még hátra van, de már is 4 érmet gyűjtöttél be. A saját magadnak felállított mérce szerint hogy sikerült ez a verseny? Hogy értékeled?
3: Egész jól. Örülök a 4 éremnek. Persze lettek volna fényesebbek is, de tényleg a azt nézem, hogy milyen mezőn gyűlt össze, és tényleg kik voltak ott mind a 10-en, mind az 5-ön, mind a knockouton, mind a váltóban. Szóval összességében elégedett vagyok, főleg mentálisan volt nehéz az egész szezon, ahogy éreztem már az utolsó világkupán is, hogy főleg fejben vett ki nagyon sokat. Még rákanyarodtunk erre az utolsó egy hónapra, és tényleg úgy készültünk fel erre az EB-re, hogy szeretnénk minél több érmet nyerni, így is jöttem ide, ezt ki ismertem jelenteni. És éreztem, hogy azért a knockout még benne volt úgy 100%, 110%, és erre a váltóra már elég jól elfáradtam, de próbáltam meglepni Flóriánt, nem egyszerű meglepni, de mindent beleadtam, és örülök tényleg, hogy a csapat megint a dobogón van, megint ott vagyunk Európa élén, és tényleg ez azt mutatja, hogy jó az, amit mi végzünk Magyarországon, és egy ilyen kis országként is ott tudunk lenni és harcolni a legjobb helyezésekért.
2: Ugye 2 évvel ezelőtt volt itt egy nagyon emlékezetes verseny, akkor szerintem az éremnek is nagyon örültél, nyilván teljesen más versenyről beszélünk, de az, hogy 2 évvel később megtörtént az, hogy a dobogó tetején voltál, neked szólt a himnusz itt az Eiffel-toronynál, az mennyire volt egy kicsit ilyen beteljesülés érzése?
3: Hát fura volt nagyon, fura érzés volt. Pont ma van 2 napja, hogy megcsináltuk azt a hihetetlen dolgot, amit a mai napig szerintem még nem dolgoztunk fel a Kristóffal. És jó érzés volt, amikor szólt a magyar himnusz, és elnéztem arra, és ott volt az Eiffel torony fel, jöttek tényleg ezek az emlékek, amik 2 éve történtek, és tényleg ez itt Párizsban jó magyarnak lenni. És nagyon örülök, hogy ezt egy újra átélhettem, és most nekem szólt a magyar himnusz, illetve tényleg a több millió magyarnak otthon, és minden csapattársamnak, aki itt volt, és ezt átélhette velem, ez egy varázslatos érzés, és tényleg nagyon örülök neki, hogy ezt megint átéltük, és a 2 ezüstérem után végül sikerült az aranyérem, szóval nagyon elégedett vagyok, és nagyon büszke vagyok a csapatomra, az edzőtársaimra, mindenkire, aki támogatott, és ott állt mellettem, és végigment ezen az úton velem.
2: A 3 kilométeres versenyről azért beszéljünk hosszabban, mert rengeteg kérdés felmerül az emberbe. Én csak egy párat összefoglalnék, mikor döntötted el, hogy ez lesz a taktika, ki tudott róla, és mondjuk a vetélytársak így utólag mit szóltak hozzá?
3: Hát már 1500-on gondolkodtam, hogy hú, elég ez a 2 ezüst, mert nagyon fáradtnak éreztem magamat, de aztán valahogy átlendültem rajta, és szépen bejutottam az 1000-be. Az 1000-be hallottam, hogy lesz az 500-as beosztás, máshogyan, mint a World Aquatics versenyeken. Ezért gondoltam, hogy kicsit próbálok szerencsejátékot csinálni, és az 5. helyen beérni, akkor pont 10. vagyok, a Lexel indulok, és akkor lehet kicsit matekozni, de gondoltam, hogy a németek nem fogják hagyni, hogy kicsit szétszórtabban jussanak be. Mindenki próbált elsőnek bejutni, nem is értettem, hiszen tényleg a 3 leggyorsabb ember volt a mezőnyben, és egymás nyakára bekerültek, és akkor ott láttam, hogy Kristóf van még tőlem balra, mondom neki jó kiúszása, szóval valahogy úgy kéne megoldani, hogy ha lent az első bolyánál be tudok fordulni a Kristóf mellett, valószínűleg be fog engedni és nem fog kitolni. És ha két németet nem engedjük magunk elé, akkor onnantól nagy baj igazából nem lehet. Szóval amint lent befordultunk, éreztem, hogy a két német eltűnt mellettem. És akkor jött hirtelen az ötlet, hogy ki kell vágni a Kristóf mellé balra, és valahogy be kell bújni a bolyóval, ami még nem szabálytalan, de el tud fordulni a Kristóf is, meg én is. És akkor ott, amint elfordultunk, tudtam, hogy bárki van mögöttem, van körülbelül 200 méterem, itt tényleg rálépek a gázra, és tényleg amíg meg nem ütöm a panelt, addig megyek és csinálom. És ott volt az első nyugalmi pontom, amikor mentem, láttam, hogy előtte vagyok a mezőnynek, és visszanéztem, és egy jetski volt mögöttem, akkor tudtam, hogy ember nem nagyon lehet, max a jetskin. Szóval ott tényleg ott így ott tört át bennem, hogy ez megvan, meg lesz az arany, és tényleg onnan egy olyan erőre kaptam, amit ma éreztem igazán, hogy honnan ment el az az erő, de összességében örülök, hogy átlendültem ezen, és ilyen hirtelen jött ez a taktika, és beleálltam, és megcsináltam, és tényleg egy olyan felszabadult beérkezés volt, valahogy így kijött az egész szezon, ez az egész év, hiszen tényleg szeptember óta, amit Laci bácsival csinálunk, az páratlan, és rengeteg erőfeszítés volt mind neki, mind nekem, mind a csapat többi részének, Zalánnak, Bettinek, hogy ezen végigmentünk így együtt, szóval valahogy örülök, hogy így nekik is visszaadtam, és így az egész veszprémi, fradi csapat tényleg így mindenkinek szólt ez a himnusz, ez az aranyérem, és tényleg örülök, hogy megcsináltuk ezt is, megcsináltuk a világkupát, szóval ez egy nagyon sikeres szezon, és örülök, hogy megint itt vagyunk Párizsban, szólt a magyar himnusz, szóval ennél többet nem kívánhatnék.
2: Na szóval akkor ez egy viszonylag hirtelen döntés volt, így már érthetőbb az edzők reakciója ott a parton, azt lehet jobb is, hogy nem hallottad ott közben, de mondjuk Laci bá mondott-e valamit utána, hogy ez mi volt mégis?
3: Hát nem mondott semmit, könnyes volt a szeme utána, szóval valószínűleg ő is nem teljesen bízott a taktikámban, de sikerült még őt is meglepnem, pedig szerintem sok mindent látott már. Én biztos voltam a dolgomban, biztos, ha láttam, hogy a mezőny előtt vagyok, és ahogy a végén is látszott, nem akartam egyből bevágni a mezőny elé, amint volt egy testosz előnyöm, hanem szépen mindig egy kicsit tologattam be magam jobbra, hogy éppen beférjek a bólyasor mellé a célterületre, hiszen látszott, hogy amint beértünk a célterületre, az olasz Logan Fonten, olasz, francia Logan Fonten, ő ki is jött egyből a lábamra, szóval jó taktika volt szerintem, hogy nem egyből vágtam be, amint vezettem a mezőny elé, ezért én is belassítottam volna a mögöttem jövőket, illetve nekiálltak volna velem is verekedni, szóval örülök, hogy kitartottam végig a taktikám mellett, és tényleg úgy tudtam beérni a panelra, hogy senki nem volt a lábamon.
2: Németek, olaszok, franciák esetleg mondtak-e valamit ezzel kapcsolatban neked utána?
3: Nem, igazából én kérdeztem pár embert, hogy tényleg miért nem jöttek a lábamra, amikor látták, hogy bunyózni kell jobb oldalt, én meg egyedül úszok bal oldalt, de mindenki meglepődött, és nem gondolták volna, hogy ezt így meg tudom csinálni, szóval megleptem mindenkit. Magamat nem annyira, mert bíztam benne, és tudtam, hogy meg tudom csinálni, és tudtam, hogy gyorsabb vagyok, illetve tudtam, hogy egyszerűbb egyedül úszni, mint egy nagyot verekedni, és valahogy kijönni onnan győztesként, szóval örülök, hogy bevállaltam, és tényleg volt merszem ahhoz, hogy elinduljak. Szerintem mindenki hülyének nézett, amint elindultam azon a külön útvonalon. Persze azért is tűnt nagyon messzinek, mivel a Rasó bement egy pár métert, én meg nekiálltam kimenni, szóval ők se direkt egyenesbe mentek tovább a bója után. Viszont én voltam vele, hogy akkor annyira bemegyek balra, hogy senkinek ne forduljon meg az eszébe, hogy mögém jön.
2: Így zárásként összegezve az összes egyéni számot, az tisztán látszódott most, hogy Welbrockkal ti ketten vagytok a legkomolyabb formában. Hogy számolsz most így 2026 nyarán, hogy a következő két évben ő lehet a legnagyobb ellenfél, vagy ő az, akit utol kell érni?
3: Nehéz megjósolni. Hál' Isten lekopogom, nagyon fiatalokat nem látunk jönni, szóval abból kell tanulni, akik most itt vannak a mezőnyben. De ez olyan, hogy tavaly Kristóf nyert 3 aranyat, 1 bronzot, szóval nehéz megmondani, hogy éppen jövőre ki lesz, aki nagyon erős, ez is ki lesz az olimpiában nagyon erős. Mindegyik verseny más, mindegyik helyszín más, szóval nehéz megmondani, hogy jövőre egy meleg lupatóba, vagy tényleg a kopaszigátnál ki lesz jó. Flórián biztos jó lesz, neki ez nagyon kedvez, ez a sima meleg víz. Paltinéri még mindig ott van 32 évesen, és tényleg hihetetlen milyen erőket tud mozgósítani. Szóval remélem, hogy az egyik főszereplője leszek a következő két évben a nyílt vízúszásnak, de úgy látom, hogy Florian Welbrockkal számolni kell, Oliver Klemettel, a másik némettel is, Rasóval, Paltinérivel, és remélem, hogy itt befejezhetem a sort, és csak ennyien leszünk. És akkor majd jön az, hogy 28-ban kivigye jobban a hideg vizet, ott azért remélem a németek is kicsit megcsofadnak, és inkább azt hozzák, amit Ibizán hoztak, meg Golfo-Arancsiban. Szóval ez megint egy más verseny lesz, ott még jobban ki fog jönni Rasónak az előnye, hogy tényleg szereti a hullámos hideg vizet, illetve ott a franciák is jól muzsikáltak idén, szóval az megint egy más verseny lesz, és ott még kevésbé lesz az, hogy valaki elő tud úszni, mint a Florian, és mindig csak bevágdosni magunk elé, hiszen ez olyan hullámokban ezt nagyon nehéz megcsinálni, illetve hideg vízben, szóval örülök, hogyha minden körülmény között ott tudok lenni a világ elitben, és remélem, hogy amikor 28-ban kell, akkor én leszek a legerősebb.
1: A 2026-os vízes Európa-bajnokságon a nyílt vízi számokban 4 érmet szerző Betlehem Dáviddal Korsós Kristóf a versenyek befejezése után a helyszínen beszélt, a 2 ezüstöt, 1 bronzot nyerő Mihályvári Farkas Viktória pedig rögtön a hazaérkezését követően bejött a Nemzeti Sportrádióba, ahol Szabó Szilvi beszélgetett vele.
4: A mikrofonnál Szabó Szilvia. Véget ért a Párizsban zajló úszó Európa-bajnokság nyílt vízi szakasza, amelyen a magyar válogatott 1 arany, 5 ezüst és 1 bronzéremmel zárt. Ebből a szép érem kollekcióból Mihályvári Farkas Viktória 2 ezüstérmet és 1 bronzérmet mondhat magáénak. Erről is fogunk beszélgetni a Ferencváros válogatott úszójával, aki itt van velünk. Szia Viki, köszönjük, hogy eljöttél.
5: Én köszönöm a meghívást, és szeretném üdvözölni a hallgatókat.
4: A társait közül, ugye a többiek ott maradtak Párizsban, hiszen ők még a medencés versenyeken érdekeltek. Neked nem sikerült kiharcolnod most ezt a jelenlegi, mondhatjuk szigorúnak kvalifikációt, viszont azért talán megnyugtathatnád a hallgatókat, hogy azért nem vetetted el véglegesen ezt a medencés szereplést, csak most jelenleg az életedben a nyílt vízi úszásé egyértelműen a főszerep.
5: Igen, ez így van. Jelenleg a nyílt vízi úszás nagyobb prioritást kap a felkészülésben, az életemben, meg így a sportban, de továbbra is szeretnék majd medencében versenyezni. Ugye most nem sikerült ki harcolnom a szintidőt, nem sikerült megúsznom, úgyhogy ezért nem tudtam menni a medencés versenyekre, de összességében kicsit örülök is még ennek, mert pont a felkészülés vége felé fogalmazódott meg bennem egy gondolat, hogy úsztam az edzéseket, és a nyílt víz miatt nem annyira figyeltem így az edzés idejeimet. Persze nyilván figyeltem, de hogy nem stresszeltem rá annyira, mint mondjuk, amikor medencébe kell versenyezni, és így el is gondolkoztam rajta, hogy mennyivel könnyebb így most még felkészülni, és nem azon gondolkozni, hogy úristen, ezekből az edzés időkből hogy lesz olyan versenyidő, meg ilyenek, és úgy gondolom, hogy még a medencés versenyzéshez egy kicsit mentálisan még mindig javítanom kell magamon, fejlődnöm kell, úgyhogy, de szerintem ott is jó úton haladok, csak ott még egy kicsit többet kell dolgozzak a mentális egészségemen.
4: Pedig pont azt gondoltam volna, ugye erről sokat beszéltünk, és amikor nemrég itt jártál nálunk a stúdióban, akkor is szó volt arról, hogy amikor Párizsban nem jutották ki a 2024-es olimpiára, medencés számokban, akkor fogalmazódott meg benned, hogy hát akkor valami mást szeretnél, akkor váltottál a nyílt vízre, mert hogy azt a mentális nyomást, amit vagy mások, vagy saját magadra tettél, azt valahogy nem bírtad el. És én azt gondoltam, hogy ez a kitérő, hát most nevezzük kitérőnek a nyílt vízes úszásra, az egy kicsit felszabadított, vagy elterelte a gondolataidat, és már nem görcsölsz rá annyira a medencés számokra, de most akkor, ahogy mondod, még azért benne van ez a fejedben.
5: Igen, igen, sajnos még benne van ez, így az OB-n is kiderült, ugye a felnőtt országos bajnokságon, hogy ott még nem tudom előcsiholni azt a tüzet, amit mondjuk egy nyílt vízi versenyen bármikor előhúzok, illetve a korábban medencében is bármikor előhúztam, az még ott hiányzik bennem, még valami tényleg ott hiányzik, de nagyon remélem, hogy ott is meg fogom tudni találni. Minden esetre azért most nyílt vízen ott van, és azért szerintem az egy jó jel, hogy nyílt vízen ott van, és az is jó jel, hogy a tavalyi Európa-bajnokság után, ugye a nyíltvízi Európa-bajnokság után idén úgy tudtam kimenni az újabb Európa-bajnokságra, hogy nem volt rajtam akkora teher és nyomás, mint mondjuk a medencés időszakban, ugye ott az ominózus 2023-as, 24-es években, és szerintem egyébként ez nagyon sokat elmond arról is, hogy mennyire sokat dolgoztam mentálisan az egész hozzáállásomon, és szerintem jó irányt mutat, de még a medencéhez dolgoznom kell.
4: Pedig címvédőként érkeztél ugye most Párizsba, említetted, hogy nem volt rajtad annyira nyomás, biztos a média figyelmében voltál, és biztos, hogy a riválisok már figyeltek rád, ugye valamelyik interjútban úgy fogalmaztál, hogy Horvátországban 2025-ben még hát ilyen titkos esélyes voltál, vagy még ismeretlen a riválisok számára, gondolom, hogy most Párizsban ez már más volt, de az, hogy címvédő voltál, ennek ellenére azt mondod, hogy nem érezted most a nyomást, vagy próbáltál nem foglalkozni vele?
5: Igazából nem is éreztem a nyomást, meg nem is próbáltam vele foglalkozni. Én kíváncsi voltam, hogy milyen lesz. Nem versenyeztem még folyóban. Voltunk edzeni folyóba kétszer, de nem versenyeztem még folyóba. Aztán így mondták ott kint, hogy egyébként nem is érezhető a sodrás, úgyhogy szinte nem is volt, és igazából csak így nem tudom, így előtte is teljesen nyugodt voltam, és úgy voltam vele, hogy próbáljak a lehető legjobban versenyezni, a lehető legjobb döntéseket meghozni, és elmondhatom tényleg, hogy úgy mentem ki, hogy nem voltak elvárásaim magammal szemben, csak egyszerűen azt akartam, hogy kiússzam a maximumot, próbáljak minden helyzetben jobb döntést hozni, és úgy jöjjek ki a vízből, hogy mindent megtettem, hogy ezért az eredményért, bármi is legyen az, és büszke legyek magamra, és igazából ez sikerült is már. Ugye nyilvánvalóan egy része megtörtént az edzéseken, hiszen elvégeztem az edzéseket a lehető legjobban, elvégeztem a felkészülést benne a regenerációval, mindennel együtt a lehető legjobban, úgyhogy tényleg csak az aznapi maximumot kellett kiúsznom magamból, és ez sikerült. Bár tény is való, hogy utólag visszagondolva lehet, hogy dönthettem volna jobban bizonyos szituációkban verseny közben, de ez nyilván mindig utólag derül ki, amikor már benyúltunk, hogy lehet, hogy ott nem a legjobb döntést hoztam, ez ilyen, de remélem, hogy majd fogok tudni tanulni belőle, és átvinni a következő versenyeimre ezeket.
4: Ugye a laikusok számára a medencés úszás az sokszor erről a monotonitásról szól, és arról, hogy azért gyakorlatilag az a 8 úszó, vagy most az ebbén ugye vannak előfutamok, a 10 úszó, ugyanabban a medencében, ugyanazon környezetben úszik. Tehát ott ezek a döntések nem kellenek, amit mondtál. Viszont egy nyílt vízi úszóversenyen, főleg 10 kilométeren, ahogy említetted, nincs idő nézelődni, nincs idő azzal foglalkozni, amivel nem kellene, hanem ahogy mondod, mindig az adott szituációban az jár az eszedben, hogy mi lenne a legjobb döntés, merre menjek, kit előzzek meg, melyik évet használjam, tehát ez egy folyamatos gondolkodás gyakorlatilag?
5: Igen, tehát 10 kilométeren vagyunk nagyjából 2 órát a vízben, 2 órán keresztül úszunk és versenyzünk, és igazából kívülről csak annyi látszik, hogy úszunk, és mint hogyha semmi más nem csinálnánk, de ez valójában abszolút nem így néz ki. Tehát belülről úszóként ezt úgy éljük meg, hogy például én mind a két oldalra figyeltem, tehát váltottam oldalt a levegőnél is, hogy meg tudjam nézni, hogy azon az oldalon ugye nem jön föl a mezőny valamelyik más híven, vagy hogy például néztem a körökbe, hogy esetleg valaki kimegye a hajók mellé, és akkor ott gyorsabb lesz-e, mint mi, érdemes-e oda kimenni, ott tudnak-e előzni, vagy ilyenek, Úgyhogy ez folyamatosan akkor ugye nézzünk előre, merre kell úszni, ott a bója, kicsit lehet, hogy kijebb kéne úszni hozzá, vagy bejebb kéne úszni hozzá, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenen gondolkozunk, nagyon sok döntést kell meghozni, és igazából az az érdekes, hogyha egy pillanatra is elkalandozik valaki, sajnos velem is volt ilyen 10 kilométer alatt is. Tehát, hogy
4: megesik így, az embere 2 óra alatt.
5: Igen, tehát megesik az embere, pláne azért én ott elúsztam, el voltam, mint a befőtt, már mint az ilyen zárójelben el voltam, mint a befőtt, mert ez nem így volt, de hogy nem nagyon, tehát nem verekedtek velem meg ilyenek, és így kicsit elkalandoztam, és egyszer csak arra eszméltem, hogy itt vannak mellettem. Ajaj, tehát, hogy...
4: észre sem vetted, hogy feljöttek a riválisok?
5: Igen, észre sem vettem, hogy feljöttem, és feljöttek a többiek, és akkor így úgy voltam, hogy sokkal leszünk a fordulónál, akkor most jó lenne egy kicsit gyorsítani, hogy minél jobb helyzetben tudjak bekanyarodni, minél jobb helyzetben tudjak ugye etetni, meg ilyenek. És hát ugye itt például azt is fejben kellett tartanom, hogy ugye kisebb körökön úsztunk, több kört kellett úszni, és akkor így számolgattam, hogy tudtam, hogy melyik körökben fogok
4: etetni. Az eddigi 6 helyet most 8-at, ugye? Ha jól emlékszem, tehát még számolnod is kellett,
5: igen,
4: gondolom.
5: Igen, bár mutatták táblán, meg az utolsó kört mindig besípolják, de azért így kellett számolnom, hogy még hány etetés van hátra, és akkor még onnan hány kört kell leúszni, és egy kicsit az így szíven ütött, amikor így végig gondoltam, hogy negyedik kör, és úristen, még csak a felénél vagyunk, miközben egyébként a 6-körös versenyen ez már az utolsó etetés lenne, és onnantól már csak 2 kör, és már vége. Úgyhogy igen, nagyon sok mindenre gondolunk, nagyon sok döntést kell meghozni, medencében nem kell ennyi döntést meghozni, mert ott egy ív van, nem lehet több íven úszni. Fárasztó egyébként.
4: Mentálisan is, és fizikailag is, gondolom. De akkor ez a különbség okozza azt, hogy még a nyílt víz felé tendálsz szívesebben? Tehát, hogy ez a változatosság, ez a sok döntéshozata, mondjuk a medencés úszás monotonitásával szemben?
5: Igen, ezért is, meg azért is, mert nyílt vízen tényleg minden verseny más, minden pálya más, minden víz más, úgyhogy ott nagyon kevésszer érvényesül a papírforma, mármint valamilyen szinten igen, tehát van az a 10-15 úszó, aki ott van mindig az élmezőnybe, azok mindig ott lesznek az élmezőnybe, de hogy éppen ki fog nyerni, vagy tizedik leszek, első leszek, és ez annyira mindig más, tehát, hogy és ezért is sokkal egyszerűbb szerintem az olyan úszóknak, mint mondjuk én, akik szeretnek nagyobb terhet rakni magukra, mint amit kéne, azoknak sokkal jobb olyan szempontból, hogy itt nem lehet annyira terhet rakni magunkra, mert tényleg minden verseny más.
4: Tehát úgy mész vízbe, hogy itt bármi történhet, nem érhet csalódás mondjuk.
5: Abszolút, igen. Tehát, hogy így minden verseny egy tiszta lap.
4: Ezt így belegondolva, viszont akkor nem mondhatjuk azt, hogy egy úszó egyre rutinosabb, tehát hogyha minden verseny más, ha nem tudsz felkészülni, például beszéljünk a 2028-as olimpiáról, ahol a hírek szerint hatalmas hullámok között fogtok úszni. Ha azt valaki még nem tapasztalta meg, de már nagyon rutinos úszó, akkor az nem jelent előnyt, és akkor egy kicsit már rákötnék a Szajnára is. Ugye a 2024-es olimpián itt úsztak a versenyzők. Azok a vetélytársaid, akik az olimpián ott voltak, azok nem voltak-e előnyben veled szemben, aki most először úsztál ugye itt a folyóban?
5: Összességében egyébként lehet, hogy lehettek volna előnyben, de ugye nagyon más volt ez a körülmény, tehát jóval kisebb volt a sodrás, szinte semmi, és azért az olimpián jóval nagyobb sodrásba úsztak, ott azért másképp kellett versenyezni, de valóban egyébként az, hogy egy versenyző tapasztaltabb, az sokat segít egyébként, tehát hogy azért a tapasztalatlanabbakkal szemben előnyre tehet szert azzal, hogy mondjuk találkozott már ilyen körülményekkel. Ez ugyanúgy a döntéseknél, hogy mondjuk ő tudja, hogy ebben a helyzetben az egy jobb döntés lehet, mert mondjuk már meghozta egyszer azt a rossz döntést. Tehát, hogy ilyen előfordulhat, és ezért is kell egyébként minél többet versenyezni, hogy minél több pályán, minél több helyszínen, hogy...
4: Minél több szituációban.
5: Hogy, igen, egyre több szituációt megtapasztaljunk, egyre több döntést kelljen meghozzunk, és mondjuk kipróbálhassuk azt, hogy egyszer ilyen helyzetben úgy döntöttem, az nem biztos, hogy olyan jó volt, most nézzük meg, hogyha esetleg így döntök.
4: De ez mondjuk egy 10 másodperc alatt kell, hogy átfusson az agyadon?
5: Nagyjából igen.
4: Azt a mindenit. Hát ez a nehéz, hogy ott az adott pillanatban, miközben úszol, miközben a nyakadon vannak a riválisok, akkor hozd meg ezt a kézilabdában mondják ezt, hogy krízis helyzetben való döntéshozatal, hát ez a legfontosabb. A magyar csapat tagjaitól kértél a tanácsot Szajnát illetően, ugye Rasoszki Kristóf aranyéremmel zárt, Betlehem Dávid bronzal az olimpián, Mihály, illetve Fábián Bettina, bocsánat, viszont nagyon rosszul viselte ugye a szennyezett vizet, és ő nem is vállalta be a 10 és az 5 kilométert. Egyébként neked a te szervezeted ellen álló be, vagy szoktál ezzel mentálisan foglalkozni, és mennyire szennyezett a víz, és az ő tapasztalataikra esetleg tudtál-e támaszkodni így a verseny előtt?
5: Igen, tudtam. Ugye én Rasoszki Kristóffal együtt edzem, és vele együtt voltunk egyébként a Dunába is egy-két edzésen, hogy megnézzük ezt a folyással szemben vele együtt úszást, illetve a fordulónknál, hogy hogyan kell rámenni.
4: És bocsánat, például... pont ez az edzésmódszer segített Kristófnak az olimpián, ugye? Úgyhogy akkor ez egyszer már bejött.
5: Igen, igen, igen, és azért is mentünk mi is, megint még egyszer, illetve én egyébként kértem is az edzőmet még a felkészülés nagyon-nagyon legelején, még talán januárban beszélt vele, hogy én mindenképpen szeretnék elmenni valahova folyóban edzeni, mert én még nem versenyeztem ilyen környezetben. És ezeken az edzéseken mind Rasótól, mind pedig ugye az edzőmtől kaptam nagyon jó tanácsokat, megnézték azt, hogy hogyan tudnám kihasználni ezeket a helyzeteket. Úgyhogy igen, kaptam segítséget, és ez egyébként nagyon-nagyon sokat is dobott rajtam, meg nagyon sokat segített. Már csak az is, hogy egy olimpiai bajnokkal edzhetek együtt. És
4: igen, ez elég jó motiváció.
5: Igen, igen, és egyébként egy nagyon közvetlen versenyző, és nekem alapvetően nagyon-nagyon sokat segít így a csapatba való beilleszkedésbe is, mivel hogy tudja rólam, hogy én nem vagyok az a nagyon nagyon ilyen, nem is mondanám azt, hogy barátkozós típus, mert egyébként az lennék, csak én egy kicsit inkább introvertált vagyok, nagyon introvertált, és ő így bevon így a beszélgetésekbe, meg a viccekbe, és így fázi old engem ezekbe a szituációkba, és ez nekem nagyon-nagyon sokat segít mind a Fradinak a csapatába, mind pedig a válogatottban.
4: Amikor Rasoszki Kristóffal együtt edz az ember, az egy ilyen, hát talán nem magasztos a kifejezés, egy ilyen áldott helyzet, tehát ő egy példakép, tőle nap mint nap tudsz ellesni dolgokat, tanulni?
5: Igen, igen, egyébként nagyon-nagyon sok mindent tudtam már ellesni tőle, megtanulni, és... Mi most a felkészülés alatt különösen jó kis versenyt találtunk ki magunknak. Minden péntek, hát először délután, aztán reggel ugyanaz az edzés volt, és akkor így az elején még nem is beszéltük meg, csak így leúsztuk az utolsó 800 métert, ami volt így erősen az edzésből, és akkor így... Ő hallotta az időmet, ugye nyilván ő korábban végzett, mert más indulási időre indulunk, és hallotta az időmet, és akkor így mondta, hogy egy percnél egy kicsivel kevesebben vert meg, már itt előzött meg, és akkor mondtam, hogy az tök jó, és akkor a következő héten meg 1-0-1-el kaptam ki, de akkor már egy perc fölött voltunk, és akkor így mondtam, hogy fenébe, és akkor így egyszer csak így kialakult bennünk, hogy akkor meghatároztuk az egy percet, és így minden héten néztük, és számoltuk, hogy akkor most melyikünk úszott jobban, és a végén 5-4-re nyertem, úgyhogy
4: ez egy jó menedzserdély előtt azért.
5: Igen, úgyhogy egy meghívott egy kávére, ez volt a jutalma. De hogy egyébként ez nagyon-nagyon jó volt, hogy minden egyes héten ott volt bennünk az, hogy, és ráadásul úgy úsztuk ezeket az utolsó 800-akat az edzésen, hogy nem tudtuk, hogy mit úszik a másik, vagy tehát én például nem tudtam a Kristófnak az idejét, egyáltalán nem tudtam a Rasúnak az idejét, mert már elkezdtem a 800-at, mire ő befejezte, és ugye így nem az volt, hogy kiszámoltuk, hogy na, csak ennyit kell úszni, hanem mindenki belerakta a maximumot, és aki gyorsabb lett, azért lett a pont, és az elején azt hittük, hogy annyiszor fogjuk leúszni, hogy a végén csak ki tudjuk hozni döntetlenre, de sajnos nem úsztuk le annyiszor, úgyhogy nem lett a végén döntetlen, de ez szerintem minden kettőnknek egy ilyen plusz volt arra a pénteki edzés, ez ugye az már a hétnek a vége felé vagyunk, és ez így tök jó volt, hogy ezt így, és nem is előre megbeszéltük, hanem csak így kialakult köztünk ez az egész, és ugye mind a ketten jó versenyző szellemek vagyunk, úgyhogy ez sokat dobott az edzéseinken.
4: Erről is szoktunk itt beszélgetni a Nemzeti Sportrádióban, hogy például Kós Hubertnek mennyivel könnyebb edzeni, hiszen olyan klasszisokkal úszik ott a medencében, hogy ott nincs mese, ott úszni kell. Tehát ott nincs olyan, hogy most ellazsálom, mert hát hiszen ott vannak a riválisok. Hosszú Katinka azt mondta, hogy ő mindig oda képzelt maga mellé egy ellenfelet edzéseken a medencében. Akkor neked mondhatjuk, hogy Rasovszky Kristóf végül is egy ilyen oda képzelt ellenfél, mert fizikailag nem egymás mellett úsztok, de valamilyen szinten az időkkel versenyeztek.
5: Igen, és én egyébként inkább az a versenyző voltam, aki egyébként nem riad vissza attól, se egyedül kell edzenie, tehát hogy én teljesen jól el vagyok egyedül is az edzéseken, de azért mindig jó, hogyha van ott valaki, mindig jó egyébként csapatban is edzeni,

0: tudnak kizökkenteni téged? Erre mennyire lehet készülni például?
1: Hát én nem tudtam, hogy lesznek ilyenek a vízbe, tehát hogy engem teljesen meglepett az elején, amikor átúztam egy ilyen hatalmas csomag, ilyen ágszerűségen, ugye ezek ilyen vízi növények voltak, de azért elég kemény száruk volt, és ilyen csomókban voltak, így úsztak a vízen, és mikor először átúztam egy ilyenen, akkor így tök meglepődtem, meg volt olyan is, hogy... pont így felnéztem előre, és egy ilyen levéli teli teljesen rátapadt az arcomra, mint az Alien filmekben, amikor így ráugrik az emberek fejére. És pont előre néztem, hogy megnézem, hogy mennyire úszunk jól meg ilyenek, és így mondtam, hogy de jó, sokat láttam, jó? És például volt olyan is, hogy a karommal itt így nagyon sokáig így vittem magammal pár növényt. Úgyhogy egy kicsit egyébként olyan volt, én, mint amikor mennek az emberek túrázni csoportba, és akkor ugye mennek a kis erdei túraösvényen, és az első ember mindig egy jó magasat kell előre küldeni, az összeszedi az összes pókhálót, és akkor a mögötte lévők teljesen jól el vannak. Na hát én voltam a pókhálószedő.
0: Ez szép szerep. Gyurta Gege műsorvezető társunk itt a rádióban, és ő azt mondta rólad, hogy szerinte olyan típus vagy, mint ő, olyan izomzatotok van, olyan genetikával születtetek, hogy abszolút bírjátok a terhelést. Tehát az, ami edzésmunkát el kell végezni, ami például 10 kilométeren egy munkamennyiség vár rátok, az zokszó nélkül bármennyit végletekig terhelhetőek vagytok. Neked ez, ugye te kis termetű vagy, ez lehet az erősséged, és erre kell törekedned, hogy a hajrá előtt akkora előnyt szerez, vagy egy olyan iramot diktálj, amit már a riválisok például a hajrában nem tudnak behozni, mert ahogy említette, te lassan gyorsulsz, tehát abban a bizonyos verekedős hajrában már esetleg nem tudnál úgy ott lenni.
1: Igen, nekem abszolút az az erősségem, hogy egy viszonylag erős utazó sebességet tudok sokáig úszni, amire mondjuk kevesen képesek, és nekem ezt is kell valószínűleg erősíteni, hogy még még nagyobb utazó sebességre legyek képes, mert igen, én már nem tudok olyan nagy iramot váltani a végén, amit mondjuk, tehát hogy egy ilyen 25-50 méter alatt nem tudok még jobban felgyorsulni, az bár egyébként gyakoroljuk, tehát hogy próbálunk rajta fejleszteni, hiszen ezen is kell, mert hogyha ott vagyunk a végén, akkor valamihez nekem is kell tudnom nyúlni, és ez egy nagyobb megnyugtatás, hogyha tudom, hogy tudok még valamihez nyúlni, de nekem soha nem az lesz a fegyverem, hogy elkényelmeskedek 9950 méterig, és az utolsó 50 méteren meg egy
0: nagy
1: 30 alatti 50-et így bedobok, úgyhogy én nem ez leszek, nem ez a típus leszek, bár próbálunk rajta javítani, hogy ezért kicsit hát, ha tudjak még én is, de igen, nekem mindenképpen az kell, hogy végig nagy sebességet tudjak tartani, ezzel is azért azt elérve, hogy minél kevesebben legyünk ott a végén, illetve hogy a többiek se tudják már annyira jól bírni, mert kellett velem tartaniuk azt az iramot.
0: Amikor nézted a fiúkat, akkor vegyük a 10 kilométert, ott milyen tapasztalatot szűrtél le, hogy milyen évet kell, vagy ki után kell menned, mi lehet a jó taktika?
1: Igazából egyébként nagyon nehéz volt, mert ugye a fiúk kimentek a hajók mellé, viszont a végénél, ha jól emlékszem, akkor a Flórián, ő belülről előzött. Tehát ott is lehetett úszni, úgyhogy én azt gondoltam, hogy nem feltétlenül éri meg kimenni a hajókhoz, mert ugye ott sokkal többet kellett úszni, tehát hogy az egy elég nagy kitérő volt, pláne még a 10 kilométeren nem állt ott bent két hajó, csak egy, mármint hogy az 5 kilométerre kettő viking hajó állt egymás mellett, úgyhogy ott jóval nagyobb kört kellett tenni, és pont az első körünknél ugye az egyik azt hiszem spanyol versenyző, mint hogyha olyan sapkát láttam volna, ki is ment a hajókhoz, és úgy próbáltam is megnézni, hogy gyorsabbak, nem gyorsabbak, melyik lehet talán a jobb ív, mert ugye én belül maradtam, és hát ugye nyilván

0: nyilvánvalóan kicsit talán gyorsabbak voltak nálunk, de utána az, hogy vissza kellett jönniük belülre a hídnál, mert ugye ott nekünk meg volt határozva, hogy középen igen. kell átúsznunk, tehát, hogy oda bejönniük, az nagyon hosszú út volt. Tehát, hogyha a mezőnyben van középen, nem éri meg kimenni a hajókhoz. De hát lehet, hogy ott jobb döntés lett volna az, hogyha a következő körökbe kiviszem az egész mezőnyt a hajókhoz, mert így a második felében azért kénytelen voltam kimenni a hajókhoz, mert ott már volt, aki gyorsabb volt onnan, és akkor én is ugye kimentem oda, és valóban könnyebb volt a hajók mellett úszni. Nem sokkal, de egy kicsit könnyebb volt, és lehet, hogy én is jobban bírtam volna a végét, hogyha ott könnyebben uh-huh. tudok úszni. Ez az a döntés, ami utólagosan derült ki, hogy lehet, hogy jobb lett volna kimenni a hajókhoz, legközelebb, ha folyóban úszunk, és lesz ilyen, akkor lehet, hogy azt fogom választani, de összességében azért, meg hát azért belegondolva, hogy a kieséses versenynél is, bár az ugye utána mm. volt, de ott is a Dávid teljesen belső íven.
1: És ő maga sem tudta, hogy jó lesz-e.
0: Igen, jött sokkal gyorsabban, tehát, hogy tényleg nem, tehát, hogy például összehasonlítva az olimpiához nem volt egyáltalán sodrás, tehát, hogy ezért lehetett megcsinálni azt, hogy középen is tudjunk úszni, mert nem álltunk meg attól, hogy középen úsztunk.
2: Folytatjuk a hazafutást és a beszélgetést Mihályvári Farkas Viktóriával, leginkább a párizsi úszó Európa bajnokságról beszélgettünk az elmúlt percekben, és ott tartottunk a hírek előtt, hogy 10 kilométeren, ugye az olasz Tadeucci mögött ezüstérmesként értél be, és abból, ahogy említetted, hogy úgy készültél erre az Európa bajnokságra, hogy nem konkrét eredményekben gondolkoztál, hanem hogy azt a sok-sok munkát azt meg tud valósítani a versenyen, és úgy száll ki a vízből, hogy mindent megtettél, ezt szeretted volna érezni, akkor jól gondolom-e, hogy itt a 10 kilométer után meg volt benned ez?
0: Igen, meg volt. Hát nézhetjük onnan, hogy tavaly megelőztem, idén ő előzött meg, méghozzá elég jó hajrát is tudott a végére rittyenteni, úgyhogy viszonylag sokkal, de szerintem az, hogy egy olimpiai bronzérmes versenyzőtől kikaptam, az abszolút azt lehet mondani, hogy kvázi oké, tehát, hogy nyilván azért tavaly kicsit más volt a helyzet, hiszen utána még volt egy világbajnokság, és ugye a legtöbb nemzet, legtöbb versenyzője oda készült. Mi azért az Európa bajnokságra is, nyilván nekem az volt az első ilyen nagyobb nemzetközi versenyem nyílt vizen, úgyhogy nekem oda inkább oda kellett készülni, vagy hát oda is jobban, meg ugye mi oda még bőven válogattunk ugye a világbajnokságra, hogy ugye a három versenyzőből ki lesz ez a kettő. Úgyhogy tavaly azért volt egy kicsit más, mert nem is jött el annyi élversenyző, mint mondjuk idén, illetve nem is feltétlenül az Európa bajnokságra készültek. Úgyhogy szerintem az, hogy idén ugyanúgy ott tudtam lenni, és végül egy ezüstéremmel hazatérni a 10 kilométerről egy olyan versenyen, amire tényleg mindenki készült, és majdhogy nem teljes volt az élmezőny, úgyhogy szerintem az abszolút egy nagyon-nagyon jó eredmény.
2: És ugye a 10 kilométer az olimpiai szám, gondolom, hogy mivel ez volt ez az Európa-bajnokság az év fő versenye, tényleg, amit mondasz, hogy most mindenki itt volt, aki számított, két évvel az olimpia előtt mondhatjuk-e azt, hogy most már egyértelműen számolni kell veled, megszilárdítottad a helyed a legjobbak között, illetve hogyha az olimpia mezőnyét, vagy a jövő évi budapesti világbajnokság mezőnyét nézzük, azért az európai dominancia itt jellemző, ugye? Tehát nem sok olyan nem európai versenyző van, aki beleszólhat mondjuk így a ti küzdelmetekbe?
0: Igen, tehát hogy nyílt vizen én azt gondolom, hogy abszolút európai dominancia van, bár azért a női mezőnybe jó pár nem európai versenyző is beférkőzik, főleg az elejére, ugye, ha csak az ausztrál Moesha Johnsonról beszélünk, vagy éppen a japán Kajimotóról, és még sorolhatnám, tehát, hogy azért a női mezőnybe jobban beférkőznek, de azért az európai mezőny nagyon erős nyílt vizen. És én azt gondolom, hogy nem csak ebből az Európa-bajnokságból kiindulva, hanem az idei világkupa sorozatból kiindulva mondhatom azt, hogy megszilárdítottam a helyemet a világ élmezőnyében nyílt vizen, hiszen azért két világkupa állomáson bronzérmet sikerült nyernem, és a világkupa összetettben is ott vagyok a legjobb 10 között, úgyhogy én is jobb helyen, mint mondjuk tavaly. Úgyhogy szerintem most már mondhatjuk azt, hogy velem igenis számolni kell a nyílt vízi versenyeken, mind az Európa-bajnokságon, világkupákon, illetve remélhetőleg a jövő évi világbajnokságon is ott tudok lenni nagyon az elején.
2: Bízunk benne, és természetesen nagyon drukkolunk neked. Amikor úsztál a Szajnában, eszedbe jutott egy pillanatra, hogy 2 éve itt volt az olimpia, és de jó lett volna, ha te itt vagy, illetve a szervezetedet, a testedet hogyan készítetted fel az esetleges szennyeződések elviselésére, vagy kiküszöbölésére?
0: Nekem egyébként eszembe se jutott, hogy ott volt az olimpia, már itt úszás közben ilyeneken nem volt időm gondolkozni. Én úgy voltam vele, hogy ki kell zárni azt, hogy milyen vízben úszunk. Összességében természetesen a Szajna nem egy ideális körülmény, tehát hogy mindenki tudja, hogy a Szajna nem a világ legtisztább vize, és azt gondolom, hogy az nem feltétlenül fér bele, hogy ilyen helyekre visszük a nyílt vízi versenyeket, ez a sportágnak sem tesz jót, meg nyilván a sportolóknak sem. De azért a nyílt vízben mindig benne van a fertőzésnek a veszélye, hiszen teljesen mindegy, hogy mennyire tiszta vízbe úszunk, nyílt vízről beszélünk, tehát, hogy áramlatok, vagy ha mondjuk tóban rendezik, akkor is van azért hajóforgalom, meg ilyenek, tehát, hogy én emlékszem olyan Balaton-Füredi világkupára, ahol az egész világkupa mezőny kórházban kötött ki utána, és azért a Balaton az nem hasonlítható a Szajnához tisztaságügyileg. Éppen akkor egy hajó úgy döntött, hogy leengedi a tartályát. Ez ilyen, tehát hogy ennek a veszélye mindig is benne van ebben a sportban, ahogy más veszélye is van ennek a sportnak, ezzel tisztában van minden versenyző, ezzel számolni kell, de nyilvánvalóan törekedhetnénk arra, hogy mondjuk ne olyan helyeken rendezzük meg a versenyeket, ahol biztos, hogy benne van ez a veszély, de minden egyes nap kétszer megkaptuk a vízminőségének az eredményét, ott volt szám szerint. Az, hogy honnan szedik a mintát, azt nyilván nem tudjuk, de azt mondták, hogy 5 különböző intézet nézte meg a víznek a minőségét, úgyhogy azt gondolom, hogy azért ez azért valami, meg az, hogy megmutatták, hogy igen, ezek a számok vannak, van benne baktérium, de bőven a szint, a meghatározott szint alatt.
2: De azért át tudtad érezni, vagy meg tudtad érteni például Fábián Bettinát, aki ugye a rossz tapasztalatai után, ő kórházba is került az olimpián, azt mondta, hogy nem, ő a 10 és az 5 kilométeren nem szeretne indulni.
0: Egyébként szerintem abszolút érthető ez a fajta gondolat is. Nyilvánvalóan én nem éreztem át az olimpia utáni ezt a mizériát, meg az olimpiához tartozó mizériát, mert nem voltam a részese, úgyhogy erről nem tudok beszélni, hogy ez milyen érzés lehetett, el tudom képzelni, de nem éreztem át, viszont azt gondolom, hogy ha ő ezt tényleg nagyon rosszul érte meg, és azért ez látszott, akkor ha önmagadhoz hű akarsz lenni, és azt mondod, hogy neked ez nem fér bele, akkor az teljesen érthető, és ez nem csak sportolóként, hanem emberként is abszolút érthető bármikor, bárkinél, hogyha ő nem érzi magát teljes mértékig biztonságban, akkor azt mondja, hogy nem.
2: Igen, és hogyha mentálisan az viszi el a fókusz, hogy retteg attól esetleg, hogy mi történhet vele, és az is érdekes volt, amit Betlehem Dávid nyilatkozott, hogy a világkupa sorozatnál neki mentálisan okozott olyan leterheltséget, hogy a nagyon hideg vízhez hozzászoktassa magát, hogy ebben gyakorlatilag elfáradt fizikailag is. Tehát az, hogy mi van a fejetekben, az abszolút teljesen érthetően befolyásolja a fizikai teljesítményeteket is.
0: Igen. Egyébként ez nem csak a sportolóknál van így, hanem az embereknél is teljesen így van, hogy nyilvánvalóan, hogyha van valami nehézségünk a gondolatainkban, akkor nem feltétlenül megy olyan jól a munka, vagy nem feltétlenül vagyunk olyan jó beszélgető társaság napközben, vagy ilyesmi. Ez abszolút igaz a versenyzésre is, meg az edzésekre is, hogy vannak olyan napok, amikor nem fizikálisan vagyunk fáradtak, hanem mentálisan van bennünk egy olyan gát, egy olyan fáradtság, vagy bármi, ami azt mondja, hogy nem tudunk egyszerűen fizikálisan ott lenni maximálisan.
2: Ilyenkor is edzel egyébként, vagy azt mondod az edződnek, van lehetőséged azt mondani az edződnek, hogy ma szeretnék könnyített munkát, szóval milyen típusú versenyző vagy, és mik a szabályok közöttetek?
0: Én egyébként ilyenkor is szoktam edzeni, de van köztünk egy megállapodás.
2: Utasi Gergely és Formagini László az edződ, ugye mondjuk el?
0: Igen, tehát egy... Kicsit nehéz, Kutasi Gergely, nem így hívom, azért nehéz nekem mindig ezt így elmondani, szóval Kutasi Gergely és Formagini László, hát nálam csutak, és forma, úgyhogy kicsit más, hogy szólítom őket, és ezért így mindig nehéz, hogy Kutasi Gergely, Formagini László, igen, így hívják őket. Tehát van köztünk egy megállapodás, hogy van olyan, hogy ilyen havonta egyszer mondhatom azt, hogy most szeretnék inkább egyet aludni pluszba, és kihagyni egy edzést. Ez abszolút belefér az egészben, meg én mindig meg szoktam beszélni a csutakkal, hogy fog kinézni az évünk, hogy tudjak előre tervezni, hogy esetleg hol fogunk pár nap pihenőt kapni, vagy hogy mikor, mire készülünk, meg ilyenek, és...
2: Akkor tudsz tervezni.
0: Igen, tudok tervezni, ez nekem mindig sokkal könnyebbé teszi a dolgokat, mert én alapvetően nem csak az úszással foglalkozom, sőt, én nagyon sok mindent csinálok az úszás mellett, így érzem jól magamat, és ezért, hogyha van pár nap pihenő esetleg betervezve, akkor én azt előre betervezem, hogy mit fogok csinálni.
2: Na mit szoktál csinálni, amit el szabad árulni, mondd el nekünk?
0: Hát, hogyha olyan idő van, akkor én nagyon szeretek túrázni, úgyhogy én kirándulni szoktam nagyon sokat menni, és nagyon szeretem is, illetve a kutyáimmal lenni, ugye a férjemmel lenni, úgyhogy nem feltétlenül szoktunk most már így utazgatni, bár még a kapcsolatunk elején az országon belül nagyon sokat utaztunk, most már kevésbé, mert sajnos drága, de ilyen nagyon szeretek lemenni a Mátrába, vagy ilyesmi, vagy van a Tiszatónál nyaralunk, úgyhogy Sarudon, oda szeretek még lemenni, de mondjuk oda csak ilyen késő tavasszal és kora őszig lehet lemenni, mert nem téli esített, meg alapvetően ugye a Tiszató az télen le van engedve, úgyhogy ott semmit nem lehet csinálni. Úgyhogy én mindig beszoktam tervezni, nekem mindig tele van a naptáram, de én tényleg én így érzem jól magamat, és azt gondolom, hogy nekem például az is nagyon sokat segített, hogy visszamentem a tanulni az egyetemre, és azzal is el vagyok, az is kicsit leköt.
2: Sokan ez milyen egyetem?
0: A Semmelweis Egyetemre járok, és gyógytornász képzésre. Sokan azt gondolhatják, hogy tudok még edzésen teljesíteni, hogyha ennyi mindent csinálok. Az az igazság, hogy ezek engem kikapcsolnak. Tehát nem tehernek élem meg az, hogy mondjuk a kutyáimmal el kell menjek ide-oda, amoda, mert hogy nem azt élem meg, hogy kell menni, hanem hogy szeretnék velük menni, és ez nekem mindig egy ilyen kikapcsolódás, feltöltődés, pozitív energiák begyűjtése.
2: Egyébként mindenki azt mondja, hogyha eltereled a figyelmedet és mással is foglalkozol, az egy idő után vissza jön pozitív értelemben, hogy tudsz belőle táplálkozni.
0: Igen, igen, igen. Egy kicsit úgy érzem, hogy nem egy ilyen kalickában élek, és nem az úszás buborékában élek, úgyhogy, és én volt egy időszak, amikor nagyon az úszás buborékában éltem, az az ominózus időszak volt, kijöttem belőle, és most már úgy, az elején még úgy voltam, hogy nagyon ketté választottam, most már egyre kevésbé választom ketté, úgyhogy igen, nekem ez kell, szükségem van rá, úgyhogy most már azért az edzőim is megértik, az elején nagyon sok vitánk volt ebből, hogy ennyi mindent akarok csinálni, de idővel ők is megértették, hogy nekem erre szükségem van.
2: Ugye beszéljünk a Ferencvárosról, a váltó, a szép bronzérmet szerző váltó tagjai mindannyian ferencvárosiak. Ahogy említetted, Kristoffal ti Pesten edzetek, Beti és Dávid Szokolai Lászlónál Veszprémben. Laikusként kérdezem, hogy egy ilyen váltó verseny előtt nektek kell-e közös edzés, kell-e közös felkészülés, vagy ez azért nem olyan típus, mint mondjuk a medencés úszásban. Itt mondjuk csak annyit kéne, vagy kell eldöntenetek, hogy mi legyen a sorrend, ahogyan beugratok a vízbe. Szóval ez hogy működik nálatok?
0: Nekünk nincs szükségünk közös edzésre a váltó szempontjából. Ugye hosszú távot úszunk a váltóba is, tehát 1500 métert úszunk fejenként, és a váltás sem olyan, mint mondjuk a medencébe. Például most, tehát hogy úgy van a váltás, hogy egy ponton is közöttünk van kvázi. Tehát, hogy most is úgy volt, hogy a pontonnak az egyik oldalára ki volt rakva egy ilyen kis piros hurka, hurkaszerű ilyen bója, és azt kellett megérinteni a versenyzőnek, és akkor a ponton másik oldalán álló ember akkor ugorhatott bele a vízbe. Tehát, hogy azért ott eltelik idő, meg ilyenek, meg nem is annyira fontos az, hogy most 10 másodpercre hogyan váltunk, mert teljesen lényegtelen, behozzuk abszolút. Úgyhogy ilyen szempontból nincs szükségünk így mondjuk váltást gyakorolni, vagy ilyesmi. Alapvetően egyébként egy összeszokott csapat is vagyunk, hiszen azért volt időszak, amikor 4-en egyszerre edzettünk a Fradiban csapattársaként. Úgyhogy igazából az edzőknek kell eldöntenie a versenyen nyújtott teljesítményeink alapján, hogy mi az, ami jó sorrend lesz. Ugye megvan mindegyik pozíciónak úgymond a feladata, tehát mondjuk az első...
2: Azt hiszem azt mondtad, hogy előnye hátránya, mert mondhatjuk nem, hogy az első versenyző az, aki mondjuk így a verekedésből kiveszi a részét, hát ez volt Betty. Aztán jön az állóképességre alapozó teljesítmény, ez vagy te. Talán ez az első kéz sorrendem.
0: Igen, igen. Tehát, hogy ez abszolút így van. Az első embernek verekednie kell, az első embernek helyezkednie kell, míg a második embernek csak jól tartani egy jó pozíciót, illetve esetleg, hogyha tud, akkor javítani. És általában a középső versenyzők azok, akik ilyen állóképességi munkát végeznek, persze időzőjelesen, mert mindenki állóképességi munkát végez, de ugye nyilván az első embernek kell egy jó kezdés, az utolsó embernek meg egy jó hajrá, úgyhogy mindig a versenyen nyújtott teljesítményünk alapján nézzük meg, hogy ki hol fog úszni. Nálunk azért a Bettinél, meg nálam azért ez eléggé biztos mindig, tehát hogy azért ő mindig is egy gyorsabb versenyző volt nálam, én meg állóképesebb. A fiúknál szokott lenni ilyen, hogy na most akkor ki az, aki jobban tud hajrázni, tehát azért ott szoktunk változtatni, meg váltogatni, úgyhogy ez mindig attól függ, hogy ki milyen állapotban van, de szerintem egyébként ez egy jó sorrend, így jó összeállítás, és remélem, hogy amúgy még fogunk tudni jobb eredményeket is elérni.
2: Például az olimpián, vagy a 2027-es budapesti világbajnokságon. Érzelmileg más dolgokat hoz előben lőled az, amikor nem csak magadért úszol, hanem a társaidért is, és váltóban úsztok?
0: Igen. Ez egyébként nem csak nyílt vízen, hanem medencébe is, mondjuk egy országos bajnokságon, amikor ugye a Fradi váltójával kell felállni. Én mindig is olyan versenyző voltam, aki a csapatért a 120%-ot is képes volt kiadni, tehát volt jó pár olyan váltó versenyünk, ahol csodákat műveltem. Mm-hmm. Volt olyan, amit mondjuk utána megbántam, de ez már más kérdés. De szóval, hogy egyébként ez szerintem minden úszónál így van, hogy ugye mi egyéni versenyzők vagyunk, a legtöbb távunk egyéni, egyedül kell versenyezni, egyedül kell úszni, és amikor oda kerülünk egy váltóba, akkor mindannyian úgy érezzük, hogy végre nem csak magamért küzdök, hanem vannak még mások is, értük is küzdöm, és nem csak rajtam van a teher, hogy jól kell úszni, hanem eloszlik, és együtt cipeljük a terhet, és ez sokkal könnyebb így. Uh-huh.
2: A Fradi Múzeum gyűjtése szerint te vagy a Ferencváros legeredményesebb sportolója az Európa-bajnokságokon. 3 arany, 5 ezüst és 1 bronzérmet szereztél. Mondom, a Monoki Kálmán kollégánktól kaptuk az információt. Most nem vagy ott a medencés részen, de gondolom, hogy figyelni fogod a társakat. Egy ilyen esélylatogatásra kérhettünk téged. Kitől vársz jó eredményt, és mire lehet képes akár a női mezőnyben a magyar versenyzőtársaid, Kós Hubert, Milák Kristóf, szóval milyen előérzeteid vannak?
0: Hú, ez így nagyon nehéz. Én most már ugye ma elkezdődtek, ma is követtem egyébként a délelőtti előfutamokat, és követni fogom a továbbiakban is a versenyeket, de én sosem voltam jó ezekből na ki hogy fog úszni, meg kitől várhatunk érmet, meg kitől nem. Szerintem én nem szeretek ilyeneket kimondani, saját magamról se, szóval másról pláne nem fogok. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül minden sportolónak tesz jót az, hogy ilyeneket latolgatnak vele. Ugye én ezt megtapasztaltam, úgyhogy tudom, milyen érzés. Én nem szeretnék senkire ilyen terheket rakni, de nagyon szurkolok mindenkinek, és amit így láttam most így az első délelőttből, szerintem egyébként nagyon jó kis versenyeket láttunk, és nagyon jó formában van az egész magyar válogatott, úgyhogy remélem, hogy hasonlóan jól fognak teljesíteni, mint mi nyílt vizen, és kívánom is nekik, hogy nagyon jól ússzanak, és nagyon szurkolok, és szeretnék mindenkit megkérni, hogy szurkoljanak a magyar csapatnak.
2: Mindenképp. Ez a Fradi féle statisztika, ez hogyan érint téged, és mekkora biztos, vagy mennyire segítség az, hogy egy ilyen biztos hátterű klubnál tudsz versenyezni?
0: Én meglepődtem egyáltalán azon is, hogy van ilyen statisztika. Uh-huh. Azon meg pláne, hogy én vagyok az elején, mert azért a Fradi egy elég nagy egyesület, elég sok sportolóval, elég sok jó sportolóval, tehát hogy nagyon meglepő, hogy én lehetek az elején. Lehet, hogy újra kéne számolni, nem tudom. Bár bízom abban, hogy jól számolják. Nagyon-nagyon jó érzés, hogy ott lehetek valahol az élen, és nyilván ez azt mutatja, hogy nagyon sok munkát tettem bele, és még nagyon sokat fogok beletenni, hogy ezt fönntartsam, és még több eredményt tudjak hozni neki. És egyébként szerintem nagyon jó az, hogy egy ilyen erős klubban versenyezhetek, és ilyen támogatást adnak. Azért mindig jó egy olyan helyen lenni, ahol érzed azt, hogy figyelnek rád, hogy figyelnek az igényeidre, támogatnak, és ott vannak mögötted, és ez egyébként igaz arra az évre is, amikor nem voltam olyan jó paszban, de ők akkor is ott álltak mögöttem, és ez nem tudom egyébként eléggé meghálálni, bár talán ezekkel az eredményekkel valamennyire meghálálom, remélhetőleg, de nagyon sokat segítettek, és segítenek a mindennapokban, és abban, hogy minél jobban tudjak versenyezni.
2: Mik, egy utolsó kérdés, mennyi időd jut most a pihenésre, és mikor kezditek el újra az edzéseket?
0: Kapunk 3 hetet, mindig 3 hetet kapunk, tehát hogy ez az, ami nem elég hosszú ahhoz, hogy a test elfelejtsen úszni, vagy hogy a keringésünk az átálljon egy lassabb ívre, és ez pont elég arra is, hogy kipihenjük magunkat, tehát ugye egy 3 hét, tehát szeptember elején fogunk elkezdeni majd újra edzeni, És elméletileg én úgy tudom, bár ez még nem biztos, mert még nem hallottam róla túl sok mindent, hogy szeptemberben el is megyünk Los Angelesbe edzőtáborozni, ugye az olimpia helyszínére, hogy megnézzük ott a körülményeket, nyílt vízre is szeretnénk majd menni. Úgyhogy kemény kezdés lesz, viszont ehhez mérten a végén kicsit nagyobb szabadságot fogok kapni, de végre jó, hogy pihenhetek. Ez a 3 hét, ez szerintem nagyon fog nekem kelleni, el is utazom, úgyhogy engem ne keressen senki Budapesten, mert
2: tele van
0: leszem.
2: A naptárad.
0: Igen, tele van a naptára, már tele van, elintéztem, úgyhogy igen, jó végre pihenni, jó érzés pihenni, és természetesen amellett, hogy szurkolok a többieknek.
3: A 2026-os vízes Európa-bajnokságon hosszú távú úszásban 2 ezüstöt, 1 bronzot nyerő Mihályvári Farkas Viktóriával a hazaérkezését követően Szabó Szilvi beszélgetett.
4: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: A 2026. július 31-e és augusztus 16-a között rendezett vízes Európa-bajnokságon Magyarország nyert 5 arany, 9 ezüst és 3 bronzérmet. A mai visszajátszásban a nyíltvízi küzdelmekkel foglalkoztunk elsősorban, a medencés számokra máskor tekintünk majd vissza, illetve a még hátralévő időben ezek is szóba kerülnek, Cserjés Bendegúz foglalja össze az egész Európa-bajnokságot.

0: Európa-bajnok ebben a pillanatban a magyar váltó! Kossuth megy, és ebben a pillanatban Európa-bajnok 1.53.08! Európa-bajnok Világ Kristóf! Pápai Olivér második! 3.44.46! Új országos csúcs, ez most már csak az övé!
1: A 2026-os úszó Európa-bajnokság július 31-én kezdődött és augusztus 6-án ért véget. A párizsi rendezvény során először nyílt vízi versenyeket rendeztek, aztán augusztus 10-től már a medencés számokban szurkolhattunk. A nyílt vízi programok során egy magyar aranyérem született Betlehem Dávid ravaszhúzásának köszönhetően. A 3 kilométeres sprintversenyben a magyar versenyző beúszott a folyó közepére, ezzel leválva a mezőnyről, így végül az első helyen ért be. Ezzel megszerezte az első magyar aranyérmet az úszó EB-n.
2: Összejött, sikerült, megcsináltam. Nagy verseny volt. Rassóval jól jöttünk ki a rajtból. Aztán láttam, hogy a két német nem tud elmenni tőlünk, szóval jól jött ki az egész. Vagy ők voltak a szarabb helyzetben, amikor befordultunk. Onnantól elveszettem őket egy egész versenyen, nem láttam őket. Ott a Rassa előttem volt egy féltes úszó, gyorsan átmentem én belülre. Ott elfordultunk egymás mellett, hál' Isten, és utána én mondtam, hogy én senkinek nem akarok ártani, meg bemenni senki elé, szóval bementem a Szajna bal oldalára, amennyire csak tudtam, és bíztam abban, hogy gyorsabb vagyok, mint a többiek. És egy gyorsabb voltam, nem tudom. Láttam, hogy ez jönni fog, és bennem van, és láttam magam a dobogó tetején. Szóval minden összeött, amit szerettem, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy van ez nekem, ez az egész, hogy kaptam egy isteni tehetséget, és kapok erőt minden nap, hogy dolgozhassak az álmaimért, és tényleg azért, hogy egy jobb életem legyen nekem, a családomnak, és persze nem ebből fogok palotákat, meg Ferrarikat venni, de örülök, hogyha meg tudom lepni például a nővéremet azzal, hogy tegnap veszek neki egy repegyet, hogy jöjjön ki ma, és nézze meg, ahogy Európa bajnok leszek, szóval nagyon hálás vagyok ennek az egésznek, hogy ennek a részese lehetek, és tényleg van erőm küzdeni az álmaimért, és abban, amiben jó vagyok, szóval tényleg nagyon hálás vagyok.
1: Az aranyérem mellett 5 ezüstérem is született nyílt vízen. Betlehem Dávid és Mihályvári Farkas Viktória 2-2 ezüstöt szerzett előbb 10 kilométeren, aztán 5 kilométeren is, majd Fábián Bettina a 3 kilométeres sprintversenyben ért be a második helyen. Az utolsó nyílt vízi érmet a váltónk szerezte, Fábián Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid a harmadik helyen ért célba. Ilyen sikerekkel adták tovább a stafétabotot a nyílt vízi szereplőink a 19 magyar medencés versenyzőnek, akik augusztus 10-től szerepeltek. Ők 4 aranyérmet, 4 ezüstérmet és 1 bronzérmet szereztek. Az első aranyat a harmadik napon Kós Hubert szerezte 200 méter háton. Az előtte lévő nap rendezett középdöntőben Kós egyébként 1.52.30-at úszott, amellyel új Európa csúcsot állított be. Most viszont nem ennek, hanem a döntőnek a közvetítése következik. Katona László jóvoltából, aki a helyszínen követte végig az úszó EB eseményeit, így a 200 méter hát döntőjét is.
0: Nagyon megy Kós Hubert azért, hogy meglegyen az Európa-bajnoki címe. Ilyen még nincs a tárjában. Minden más egyéb van. Kétszeres világbajnok, olimpiai bajnok. 150 méternél elsőként fordul. 1.22.94. Még mindig a világcsúcs részidőn belül. Meg lesz valószínűleg az Európa-bajnoki címe. A második helyen Csekkon, a harmadik helyen Mityukov. És bizony a világrekordért megy most már Kós Hubert. Meg kell, hogy legyen. 1.51.92 Aaron Pearsall-tól, az amerikai 16 évvel ezelőtt Rómában úszta ezt az időt. Kós Hubert megnyeri az Európa-bajnokságot, egytes osz az előnye, a kérdés az, hogy lesz-e világrekord. Menni kell még egy kicsit, Kós Hubert megy, és ebben a pillanatban Európa-bajnok 1.53.08. Nincs valójában világrekord, de van Európa-bajnoki cím.
1: Nem kellett sokat várni a következő aranyéremre. Csütörtökön 100 pillangon Milák Kristóf és Kós Hubert is vízbe ugrott, előbbi pedig Európa csúcsot úszva ért be az első helyen, aki így zsinórban negyedszer lett Európa bajnok. 100 méter pillangom.
0: Milák Kristóf az első, látványosan kiemelkedik a vízből, és mellette Kós Hubert is tartja a tempót. Akkor, amikor 50 méterhez érnek, úgy néz ki, hogy a két magyar az első két helyen, de Maxim Russzé nagyon jön a hármas pályán. Amikor majd 50 méternél fordulnak az urak, akkor az első helyen Russzé, második Milák Kristóf, harmadik Kós Hubert. Jön a záró 30 méter. A víz felszínén először Maxim Russzé, de jön Milák Kristóf is, valamint begyújtja a rakétákat Noé Ponti. együtt négyen, mert Kósubert is ott van. Grusszé egyelőre vezet, és Féltásosz az előnye Noé Pontival szemben, de jön Milák Kristóf, akár meg is lepeti Maxim Grusszét, Noé Ponti mellett már elment. Milák Kristóf megnyerheti a cárvételes pillangóúszást, a benyúlás dönt, megvan, 49,48 század másodperc, Európa bajnok Milák Kristóf. Ráadásul Európa csúccsal, és Európa bajnoki csúccsal Kósubert a negyedik. Majdnem világrekord!
1: Nem sokat pihenhetett Milák és Kós sem, hiszen még ezen a napon a 4x100 méteres férfi gyorsváltóban is szerepeltek, melynek tagja volt még német Nándor és Szabó Szebasztián is a döntőben. És itt is összejött az aranyérem.
0: Jön az utolsó pár 15 méterére, akkor átveszi a vezetés, minden bizonnyal most már a magyar csapatban élem. És akkor utolsóként jön Milák Kristóf. De vajon hányadik helyen fordul a magyar váltó? Második! Milák Kristóf a vízben, vele együtt most Kornyev megy, és egyelőre ők harcolnak azért, hogy meglegyen az Európa-bajnoki cím valamelyik váltó számára. Az oroszoké lesz, vagy a magyaroké? Mellettünk lemaradva a horvátok. Dragoja az, aki megy, de nem úgy néz ki, hogy fel tudna zárkózni Milák Kristófra. Dragoja. Jön az utolsó 50 méter, vezetnek az oroszok, második helyen pedig Milák Kristóf. 47-27-es 100 métert jött német Nándor. De nagyon jó jön most már Milák Kristóf a mai nap folyamán másodszor, mintha beelőzné Kornyevet, és meg lesz, lehet a második Európa bajnoki cím. Egy napon belül a 4x100-as váltó még sosem nyert, de Kornyev nagyon megy, és lehet, hogy ő hozza be, csak a benyúlás fog számítani. Európa bajnok ebben a pillanatban a magyar váltó! 3 perc, 10,3 század másodperc, új Európa bajnoki rekorddal.
1: A sikerben nagy szerepe volt Kós Olivérnek és Jászó Ádámnak is, akik a délelőtti előfutamban jutottak tovább, hogy aztán a döntőben meglegyen a nyílt vízzel együtt a negyedik magyar arany. Szerencsére a zárónap is tartogatott nagy sikert. 200 méter vegyesen Kós Hubert a harmadik aranyát szerezte meg a párizsi úszó EB-n. Katona László közvetítése következik.
0: Mennek előre úgy a versenyzők, hogy figyelik Kós Hubert hátát, hiszen amikor a mellúszást elkezdte, sőt, hát most már a háromnegyedén túl van, akkor egészen egyértelmű az ő vezetése, az ő előnye. És jön majd az utolsó 50 méter, biztos, hogy Európa bajnok lesz Kós Hubert. Hugo González azért felzárkózott, figyelni kell az utolsó 50 méterre, mert a spanyol még meg is lepheti, akár a víz alatti munkája Kós Hubertnek nem volt rossz, viszont a spanyol nagyon jön. Előfordulhat, hogy azért itt a végén izgalmak lesznek, és Hugo González begyújtja a rakétákat. Kós Hubert utolsó 25 méterét kezdi meg. Óriási a hajrá, és óriási az izgalom. Vajon meg lesz-e az aranyérem egymás után harmadszor 200 vegyesen? Kós Hubert még mindig tartja magát, González megy mellette, de úgy látszik, hogy meg lesz az arany. Kós Hubert ebben a pillanatban Európa bajnok egy 54-24-jel, Európa bajnoki csúccsal, és új országos csúccsal is.
1: Természetesen ezüstéremből sem volt hiány az úszó EB alatt. Rögtön a medencés viadalok nyitónapján a második helyen zárt a 4x200 méteres női gyorsváltónk. Katona László közvetítette Páder Nikolett, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Ugrai Panna úszását.
0: A forduló után egy kicsit jobban jön ki az orosz, de ebből meg lehet az érem. Freya Anderson nagy valószínűséggel, amikor 150 méterhez érnek, vagy valójában 750 méterhez ér, akkor ő megfogja az utolsóhoz úgy nyomni, hogy Európa bajnok lesz majd a brit váltó. De a magyar oldalról Ugrai Panna sikerül-e jól kijönni a faltól? Ez a kérdés. Elég jónak tűnt a váltás. Harmadik helyen egyelőre a magyar váltó. És bizony jön az utolsó 25 méter. A britek Európa bajnokok, de lehet ebből egy ezüstérem is akár, vagy akár országos csúcs. 7.48.04 2009-ből, az lehet eléggé messze van, ettől függetlenül a második helyen Ugrai Panna, meg lehet az ezüstérem. Fej-fej mellett az orosz, valamint a némettel együtt, csak a benyúlás fog dönteni, talán egy kicsit a német előrébb. Ugrai Panna múlik, lesz-e érem a magyar úszóknál 4x200-on? Lehet, lesz! Van, bizony, második, 7.49.09.
1: A következő magyar ezüstérmet Sárkány Zalán szerezte 1500 méter gyorson, új országos csúcsot beállítva.
0: És a záró 30 méter. Feláll a párizsi közönség, mert Johannes Liebmann a 800 méteres gyorsúszás után megnyeri az 1500 gyorsot is hatalmas világrekorddal. Ő az első ember, aki 14 perc és 30 másodpercen belül tudja úszni az 1500 gyorsot. Még 2 méter, még egy, és ez a 14-26-79. Minden, ami lehet. Világrekord, Európa rekord, Európa bajnoki rekord. Sárkány Zalán pedig ezüstérmes. mégpedig nagy valószínűséggel országos csúccsal.
1: Nem sokkal ezután egy másik ezüstéremnek is örülhettünk. 200 méter pillangón az volt a kérdés, vajon Márton Richárd vagy Kós Hubert babrálhat-e ki a francia Léon Marchandnal. Hát ez egyiküknek sem sikerült, de Márton Richárd rajta kívül mindenkinél gyorsabb volt.
0: 100 métert követően Kós Hubert az élen, a második helyen pedig Léon Marchand, Márton Richárd az ötödik helyen. Megint a víz alatt Léon Marchand hoz legalább féltes hossz, de akkor, amikor kijönnek a víz felszínére, akkor úgy néz ki, hogy Kós Hubert megint elől, egészen elképesztő, amit megy Hubi, úgy néz ki, hogy meg tudja lehet egy kicsit lepni Léon Marchandot, de majd jön az utolsó forduló, ott fog eldőlni igazából, hogy a franciában mi van, egy kicsit sérült, de ettől függetlenül úgy néz ki, hogy szinte együtt élnek a falhoz egyelőre, most már az élen Léon Marchand, a második helyen Kós Hubert, negyedik Márton Richárd, akár lehet két magyar is a dobogon. Léon Marchand az élen, és most már egytes lesz az előnye, egészen valószínű, hogy ő fogja megnyerni majd a 200 méteres pillangóúszást, Kós Hubert pedig fáradni látszik, mert már a hármason Razetti is beérte, Márton Richárd is el fog menni mellette, a kérdés az, hogy Kós Hubertnek lesz-e lehetősége egyáltalán úgy begyúlni, hogy valami érem formájában felálljon a dobogóra. Márton Richárd a második helyen nagyon jön, Léon Marchand megnyeri a versenyszámot, a második helyen pedig Márton Richárd, hatodik Kós Hubert.
1: Ezüstös meglepetés született az úszó EB zárónapján. A 400 méter gyorsúszás döntőjében két magyar is szerepelt, Pápai Olivér és Sárkány Zalán személyében. Előbbi mindössze 17 évesen szerepelt a felnőttek közt, és óriásit úszott.
0: Felharsan a párizsi közönség, az utolsó 50-re Pápai a negyedik helyen fordul, Sárkány a hatodik. Akár Pápai meg lehet a harmadik hely, vagy a második is. Nagyon jön a 17 éves győri úszó, akár még érme is lehet élete első felnőtt Európa bajnokságán. Meg fogja nyerni Léon Marchand ezt a döntőt, az egészen biztos. De ki lesz a második? Pápai talán, Léon Marchand a győztes, Pápai Olivér második! 3:44:46 új országos csúcs, ez most már csak az övé. Nincs Rasovszky Kristófot, és Sárkány Zalán a hatodik.
1: Az idei úszó Európa bajnokságon Magyarország két bronzérmet szerzett. Először 100 méter gyorsan Milák Kristóf új országos csúcsot úszva szerezte meg a bronzot. A kommentátor Katona László.
0: Hát Popovics kiemelkedik, ővé majd a négyes pálya, ő 47 másodpercen belüli időkkel szokott úszni, és akkor, amikor eltelik 25 méter, akkor a nyolcason Hribár jön igazán jól, Popovics egyelőre kissé visszafogottan, de megbújik a mezőnybe. Ahogy elnézem, Milák Kristóf is mindent belead, úgyhogy 50 métert követően nagyon együtt a mezőny, az első helyen Kornyev, harmadik Milák Kristóf, Németh Andor a hetedik, jön az utolsó 50 méter, már csak valójában 30, és úgy néz ki, hogy Kornyev nagyon jól jön ott a hármas pályán, Németh Nándor megbújva a mezőnybe, illetve Milák Kristóf a második helyen az egyes pályán, de jön Popovics is. Lehet, hogy nem nyeri meg a román ezt a versenyszámot, az nagy dolog lenne. Kornyev egyelőre a második, mert Popovics átveszi a vezetést, Milák Kristóf talán a harmadik, a benyúlás fog dönteni valójában. Popovics nyer, Kornyev a második, Milák Kristóf a harmadik, 46,87 század másodperc, új országos csúcs.
1: Ugyanezen a napon született a második bronzérem is, Sárkány Zalán 800 méter gyorsan szerezte meg.
3: Bronzérem csillog a nyakadban, csillog? Elégedett vagy?
4: Hát nem igazán, igazából ha ez is lett volna, akkor talán igen. Ezzel a bronzéremmel egy kicsit az volt a bajom, hogy ott az utolsó ötön elhajráztak, és most már nagyon utálom ezt, hogy mindig ott kapok ki valahogyan. Most az a baj, nagyon elfáradtam addigra már. Úgy éreztem, mintha már 900 méter, 1000 méter is eltelt volna a 800 méter előtt kicsivel, és nem esett túl jól ott a vége. Nyilván nem kifogásokat keresek, mert ez nem így működik, de a vállam is vacakolt ilyen 200-tól, úgyhogy sok minden hiba volt benne, de próbáltam így kicsit mentálisan így félrerakni és az úszásra fókuszálni, úgyhogy az idővel valamennyire elégedett vagyok, nyilván azt is 40 alatt akartam úszni, de most ennyi lett, nem vagyok, ilyen egyik szemem sír, másik szemem nevet kategória.
1: Az imént az összes érmet érő medencés úszásból hallottak közvetítés részleteket. Ez 4 aranyérem, 4 ezüstérem és 2 bronzérem. A nyílt vízi úszásokkal együtt pedig a magyar küldöttség 5 aranyat, 9 ezüstérmet és 3 bronzérmet nyert a 2026-os Párizsi Európa-bajnokságon. Minden résztvevőnek gratulálunk!
5: Cserjés Bendegúz foglalta össze a 2026-os vízes Európa-bajnokságot és az ő, valamint a másik társszerkesztő Laki Barbara, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszönöm a figyelmet a műsor szerkesztő műsorvezetője Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióban.
6: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.